Kereszséggel kell nékem megkereszteltetnem, akkor ez azt fejezte ki, hogy én rám az vár, hogy alámerüljek, alámerítessem a megpróbáltatásokban és a szenvedésekben. Megjegyzést fűzött ehhez Jézus. Azt mondta, mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Testvérem, figyeljük ezt a fokozást, mely igen szorongattatom. Hogy Jézus egész életében azokon a reggeleken és azokon a késő estéken, amikor ő elvonult imádkozni, mekkora küzdelmeket vívott önmagával, hogy ő hányszor készült és hányszor erősödött meg Isten lelke által, hogy ezen az úton hátra ne forduljon azba igazán, ami szemünk bele nem pillanthat. Jézus igen szorongattatott, míg az elvégeztetik. Őt nyomasztotta, őt félelemmel töltött el ez a gondolat. Itt most, hogy így mondjam, tragikusan hatott egymásra az a tény, hogy Jézus isteni értelemmel a részletekig tudta, mi vár rá, mint ahogy mondta is tanítványainak, hogy neki sokat kell szenvedni a vénektől és az írástudóktól. Tehát ő tudta, hogy nem egyszerűen csak meghal a kereszten, hanem előtte még mi mindenem megy át, és milyen szenvedésekben fog alámerülni. Másrészt pedig emberi természete volt hozzánk hasonló. Ezért mondja az írás, hogy ő is szenvedett megkísértetvén. Önmagával való súlyos küzdelembe került, hogy ne önmagának kedvezzen, ahogy a római levél mondja, hogy nem önmagának kedvezett. És ez az önmegtagadás neki küzdelembe és szenvedésbe került. Hogy ő megvesse a gyalázatot, és az előtte lévő öröm helyett a gyalázatot vállalja. Ez óriási feladat volt Jézus számára. És a mai tanulmányunkhoz kapcsolódik még egy ilyen mozzanat, amely mutatja, hogy Jézusnak erős kísértése volt hátrafordulni az úton. Ez pedig a János evangélium a 12. fejezetében megörökített mozzanat, amikor a görögök látni akarták Jézust, és Jézus örömmel ismerte fel ebben a pogányok tömeges megtérésének az zálogát, egy bizonyos előképét, de eszébe juttatta azt is, hogy az eredmény, hogy sok gyümölcsöt teremjen az ő földi küldetése, az csak akkor fog bekövetkezni, ha az életét áldozatul adja. Ez fogja hozni az egész világban az evangélium diadal futását, ez fogja maga után vonni. És ehhez neki földbe esett gabonamagként meg kell halnia. És emlékszünk a ma átvett tanulmányunkból, hogy mit is mondott Jézus. Most azért lelkem háborog. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. És pontos fordítás szerint így folytatódik, de ezért az óráért jöttem a világra. Testvéreim, olyan nehéz szívvel is beszél az ember ilyen témákról. Mindig úgy félek, hogy csak megszokjuk és hallgatjuk a Krisztus szenvedéseiről szóló kijelentéseket, de nem hatol el igazán a tudatunkig és a szívünkig. Föl tudjuk fogni, hogy mit jelent ez, hogy Jézus azt mondta, most az én lelkem háborog. Jézus lelke háborgott, Jézus lelke tiltakozott ezen az áldozathozatal ellen. Neki erős kísértése volt hátrafordulni ezen az úton. Mert fel is kiáltott, mit mondjak, atyám, ments meg engem ettől az órától. Az ösztönös emberi természete szerint, az önmagának kedvezni vágyó természet szerint Jézus nem tudott mást mondani, mint azt, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától. De a következő pillanatban már helyesbítette is magát, és már határozottan mondta, de ezért az óráért jöttem a világra. Megint csak ő a tanítvány, megint csak ő az engedelmek szolga, aki ha ki is szakad lelkéből ez, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától. A következő percben ment már az Úr szolgája, mint az igazi tanítvány, aki mindenkor hallgat az atyára. Azt mondja, de ezért az óráért jöttem a világra, és nem fogok hátrafordulni. Megyek tovább, megyünk előre. És az utolsó küzdelmet a Getsemáné kertben már mindnyájan ismerjük. A legmegrendítőbb leírást erre vonatkozóan Márk evangélium a 14. fejezetében találjuk. Engem mindig olyan mélyen érintenek ezek a szavak, mikor azt írja, hogy Jézus, mikor belépett a Getsemáné kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Nem döbbenetes szavak ezek, rettegni és gyötrődni. Próbáljuk felfogni, hogy Jézus rettegett attól, hogy ezen az úton végig menjen. És azt mondta tanítványainak, felettébb szomorú az én lelkem, mint halálig. És megint csak milyen imádság szakadt ki legelőször belőle? Azt mondta, atyám, minden lehetséges néked.
Múljék el tőlem a pohár, vidd el tőlem a poharat. Testvérem, milyen mértékig ingott meg Jézus lelkében a keserű pohár? Olyan mértékig, hogy azt mondta, atyám, minden lehetséges néked, mint azt mondta volna, tehát olyan bölcs vagy. Most Jézus azzal a megváltási tervel szemben, amivel ő teljesen egyetértett, békesség tanácsa volt kettőjük között, ahogy az írás mondja, amit ő hirdetett meg a proféciák által. Most mégis azt mondta, atyám, minden lehetséges néked, most valami más utat gondolj ki az ember megmentésére, mert én képtelen vagyok ezt megvalósítani. Én csak azt tudom mondani neked, vidd el tőlem ezt a poharat. És a következő szava Jézusnak megint hogy hangzik? Megint az Úr szolgálja, az engedelmes tanítvány. És azt mondja, atyám, ha el nem múlhat tőlem a pohár, legyen meg a te akaratod. De mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Testvéreim, ez az Úr szolgálja magatartás, ez a tanítványi magatartás, amit Jézus minden reggel és minden nap gyakorolt, az órák hozta tartó imádságaiban. Ez tudta őt segíteni abban, hogy ezen az úton hátra nem fordult. Nem volt engedetlen a megváltási terv iránt, hanem végigvitte azt. Egyszer valaki föltette nekem ezt a különös kérdést, hogy hát Jézus nem vétkezett volna a szeretett törvény ellen, ha a Getsemáné kertben leteszi a keserű poharat, és nem járja végig ezt az utat. Mert hát meg van írva, hogy a törvény betöltése a szeretet, és akkor végül is az irántunk való szeretete nem lett volna teljes. Erre a kérdésre csak azt lehet válaszolni, hogy igen, a törvény betöltése a szeretet, hatalmas és határtalan szeretet, de a kárhozott halálát vállalni, az elítéltetést, a kárhoztatást, az emberiség bűnei büntetésének az elszenvedés teljes súlyával és valóságával, testi és lelki szenvedéseivel, ez már nem a törvény betöltéséhez tartozik. Ez valami azon felül van, valami kifejezhetetlen magasság. Ez már nem vétek, ha ezt nem tudná vállalni. Ez már az a kérdés csak, hogy Isten fiában éle olyan határtalan szeretet, és az atyában éle olyan határtalan szeretet az emberiség iránt, hogy ezt az elképzelhetetlen töbletet, ami több, mint a szeretet törvény betöltése, ezt a kimondhatatlan, ugye így fogalmaz a korintusiakhoz írt levélben Pál apostol, Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, mert ez kimondhatatlan áldozat és kimondhatatlan ajándék volt. És Jézus nem fordult vissza ezen az úton, hanem végigjárta. És mi adott erőt ehhez néki? Nézzük csak meg az utolsó verset ebben a szakaszban, a 7. vers. És az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Mit fejez ki ez a hasonlat, hogy a kova? Ugye ezt szokták mondani, hogy kovakövet ütni kovakővel. A kovakő egy kemény kőzet, amit ütnek, hogy tüzet csiholjanak. És ez a döbbenetes hasonlat azt fejezi ki, hogy Jézus odaadta arcát, és hagyta, hogy mint a kovakövet üssék. És talán még az is benne van, talán még az is benne rejlik ebben a hasonlatban, hogy Sátánnak az igyekezete az volt, és arra irányult minden erőfeszítése, hogy így mondjam, Jézusból szikrát csiholjon, hogy Jézus legalább egyszer emberi indulat szerint nyilatkozzék meg. Egyszer az önérzetet felkeltse benne, vagy a tiltakozást, és hogy a hatalmával lesújtson, vagy a szavával lesújtson azokra, akik őt kínozzák és megalázzák. És milyen döbbenetes ez a kifejezés, olyanná tettem képemet, mint a kova. Üthették, bántalmazhatták, megalázhatták. Ő ehhez mind odaadta az arcát, de nem sikerült egyetlen szikrát sem kicsiholni. Mert Jézus egyszer sem nyilatkozott meg emberi indulat szerint. Nem tökéletesen betöltötte a szeretett törvényt. Így mondja az íge, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, fenyegettetvén nem fenyegetőzött, hanem hagyott mindent az igazságosan ítélőre. És mi adott erőt ehhez Jézusnak? Ezt mondja, az Úristen megsegít engem, és én tudtam, hogy nem szégyenülök meg, tudtam, hogy szégyent nem vallok. Mert aki Istenhez úgy viszonyul, mint az Úr szolgálja, aki úgy viszonyul hozzá, mint tanítvány, és azért viszonyul így hozzá, mert mélységesen abszolút meg van győződve az Isten igazságosságáról és erkölcsi tökéletességéről.
az az ember nem szégyenül meg. Ő tudja, hogy nem szégyenülhet meg. Éppen azért bízik annyira az Istenben, mert tudja, hogy Isten abszolút igazságos, és ezért azt is tudja, hogy Isten végül igazságot szolgáltat, és ha az ő útján jár, annak az útja mindenképpen az örök életre visz. Annak az útja mindenképpen az igazság és a győzelem útja. Ezért tudott Jézus is bízni. Igaz, hogy a kereszten olyan mélyek voltak a szenvedése, és milyen kegyelem ez, hogy ez is megörökítetett a mi javunkra, hogy kiszakadt ugyan az ajkán a kiáltás, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert el tudta Sátán homályosítani előtte, és kísértette őt, hogy feladja ezt a bizalmat. És a szenvedés és a fájdalom kiáltása elhagyta az ajkát. De a következő percben már ezt mondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Visszatért ehhez, hogy tudtam, hogy szégyent nem vallok. Az Isten megsegít engem. Ha az ő útján haladok végig, az Isten tervei feltétlenül teljesülni fognak, és győzelmesek lesznek, és annak a gyümölcsei beírnek. És az igazságos Isten semmiképp nem hagyja őt a sírban, és az ő áldozatának a hihetetlenül értékes eredményei be fognak érni. Kedves gyülekezet, ha ezeket végig gondoljuk, akkor milyen tanítást kell, hogy önmagunk számára elvigyünk. Először is azt, hogy Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Hogy ne gondolkozzunk soha így, hogy Krisztus könnyedén meghozta ezt az áldozatot. Ő tudta, hogy mi lesz a vége, végső győzelem, hanem mindig tudjuk azt, hogy neki hihetetlen szenvedésbe került kitartani ezen az úton. Lelke háborgott, tiltakozott ellene, szorongattatott, míg ez elvégeztetik. Neki el kellett tökélnie magát ismételten, és hogy ő engedelmes maradjon végig, és ne forduljon hátra. Ez csak azért volt, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. A másik hatalmas mondani valója ennek az ige szakasznak számunkra pedig az, hogy legyünk mi is olyan tanítványok és olyan szolgái az Istennek, amilyen Jézus volt. Én szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ha csak nem vagyunk vakok, akkor nagyon jól tudjuk, hogy mennyire közel van karnyújtásnyira hozzánk az az idő, amiről ezt mondja a Biblia, a megpróbáltatás ideje az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Ha komolyan figyeljük az idők jeleit, akkor szinte megborzongat bennünket az a tudat, hogy milyen közel lehetnek ezek az idők, és milyen készületlenek vagyunk egyenként, és milyen készületlen az egész gyülekezet. Mit is mondott Jézus erről az időről? Azt mondta, hogy akkor gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és azt is mondta, hogy akkor sokan megütköznek, sokan megbotránkoznak, de ez azt jelenti, hogy sokan elesnek, sokan el fognak esni, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Nem tudom, valaha gondolkoztunk ezeken a szavakon? Vagy gondolkoztunk azon, amit a mai tanulmányunk szintén érintett, hogy az a Péter apostol, aki őszintén mondta, szívből mondta, mert szerette Jézust, hogy az életemet adom érted, megriadt a szolgáló lány szavától a kritikus helyzetben is, szinte észre se vette, és már háromszor tagadta meg Jézust, még abba is belecsúszott, hogy átkozódva és esküdözve tagadja meg. Testvérem, a megpróbáltatásnak az ideje előttünk áll, és a tűzkeresztség is előttünk áll, és ez az idő közeledik, ha lelkiismereti szabadság nem sokáig marad fönn a világon. A közelmúltban olvastam, hogy így nyilatkozott valaki az amerikai törvényhozás egyik képviselője, már nem sokáig engedhetjük meg azt a luxust, hogy biztosítsuk a lelkiismeret és a vallásszabadságot. És aki a szemét nyitva tartja, és figyeli, hogy mi zajlik a világon, milyen irányba mennek, félreérthetetlen, így mondjam, törvényszerűen a dolgok, akkor nagyon jól tudja, hogy tényleg nem sokáig lesz ilyen szabadságunk és ilyen kiváltságaink, és vajon mi készülünk-e tudatosan erre az időre. Ne gondoljuk azt, hogy ha mi nem hallgatunk minden nap, mint a tanítványok, ha nem úgy nézünk az Úrra az hétköznapi dolgokban is, mint a szolgák néznek az ő Uruk kezére, akkor nem fogunk tudni kitartani, hogy én hátra nem fordultam. Én végig megyek ezen az úton, és hátra nem fordultam. Nekünk ma kell gyakorolni ennek az abszolút engedelmességnek, ennek az abszolút ráfigyelésnek,
ennek az abszolút bizalomnak a magatartását. Hogy mi is végig tudjuk járni a magunk útját, és hely tudjunk állni abban a megpróbáltatásban, amely gyorsan közeledik. Nekünk is abszolút bizalomra van okunk, hogyha mindig mindenben Istenre hallgatunk, és az ő tanácsát követjük. János evangélium 8. fejezetéből szeretnék még egy igét idézni. Ez Jézusnak a hitvallása volt földi életében is, bárcsak a mi hitvallásunk is lehetne. János evangélium 8. fejezetéből idézem ezt az igét. Így olvasom a 8. fejezetben a 29. verset. Ezt mondta Jézus. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Testvéreim, ha úgy hallgatunk Istenre, mint a tanítványok, ha úgy engedelmeskedünk neki, mint az ő szolgái, ha engedjük, hogy minden reggel felserkentse fülünket, és utána tényleg oda is kinyitjuk a fülünket, és mi minden nap biztosak vagyunk, hogy az ő útján járunk, és mindenben azt tesszük, ami néki kedves, akkor kerülhetünk mi akármilyen helyzetbe, mindig el tudjuk mondani, nem hagyott engem az Atya egyedül, ő velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Akkor mi is tudjuk majd azt mondani, mint Jézus, akármi történhet, én tudom, hogy szégyent nem vallok. Én tudom, hogy az Isten velem van, és a vége győzelem. Akkor tudunk hátra nem fordulni, akkor tudunk mindent véghez vinni, ami az Isten akarata és gondolata. És tudjuk azt a törvényszerűséget, hogy Isten soha se vezet más úton minket, mint amelyen mi magunk is akarnánk, ha úgy látnánk a kezdetből a véget, mint ő. És mi is látnánk az ő szeretetteljes és áldásos terveinek a megvalósulását előre. Kedves gyülekezet, szívemből kívánom, hogy ez a megindító ige szakasz, ez a messiási jövendőlés nagyon mélyen az emlékezetünkbe vésődjék. Csodáljuk azt, hogy az írás mennyire ihletett. 700 esztendővel Jézus eljövetele előtt leíratott, hogy a messiás nem fordul hátra, odaadja hátát a verőknek, arcát a szaggatóknak, képét nem födözi be a gyalázás és a köbdösés előtt. De az is megíratott, hogy azért tudja ezt megtenni. Az irántunk való kimondhatatlan szeretet mellett az erősíti meg ebben, hogy ő minden reggel hagyja, hogy az Atya felserkentse fülét. Ő mindig hallgat rá, mint a tanítványok. És nem csak az utolsó szakaszban, nem csak a nagy áldozat hazatalnál, hanem élete szolgálata minden napján mindig pontosan az ő tanácsait és útmutatásait követi. A Jóisten segítsen meg minket, hogy mi is ilyen Isten szolgái legyünk, mi is ilyen tanítványok legyünk. Hallgassunk Istenre, mint a tanítványok. Akkor a mi utunk akár merre vezet is, és akár mind visz keresztül, a vége biztosan győzelem, kimondhatatlan öröm és örök élet. A Jóisten segítsen meg minket ebben. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük néked, Jézus Krisztus, csodálatos példaadásodat, hogy te, mint az Úr szolgája, mint az Úr tanítványa élted végig földi életedet, és hogy ez erőt adott hátra nem fordulni, haladni a tűzkeresztség felé, és abban tökéletes győzelmet aratni. Szerető jó Istenünk, bocsásd meg nékünk, kérünk minden könnyelműségünket, hogy mi halogatjuk, hogy a te igazi szolgáid legyünk, hogy megengedjük magunknak, hogy elmulasszunk napokat, hogy te felserkensd fülünket is, és oktass és biztosíts a te oldaladon minket arra a napra, és talán azt hiszük, hogy egyszerre tudunk majd hű és hősies tanítványaid lenni a megpróbáltatások idején. Kérünk, Urunk, ébresz fel bennünket, add, hogy belássuk azt, hogy ma kell elkezdenünk ezt a lelki magatartást gyakorolni. Mert bármennyire szeretünk is téged, bármilyen szilárd is az értelmi meggyőződésünk, bármennyire szeretnénk mint halálig hűek lenni, Sátán hatalmas kísértései megingathatnak és meggyöngíthetnek a megpróbáltatások idején. Addulunk, hogy mi is úgy nézzünk rád, mint a szolgák uruk kezére és a szolgálólányok úrnőjük kezére. És mi bízunk abban, hogy akkor vagyunk bölcsek,
és akkor fejlődik ki igazán a mi saját egyéniségünk is, és akkor tölthetjük be életünk szolgáltat a legjobban, hogyha mindig hallgatunk rád, mint a tanítványok, és mindig engedelmeskedünk, és nem érezzük ezt megalázónak, hanem a bölcsesség és az igazság egyetlen útjának. Segíts, Urunk, hogy mi is úgy tudjunk bízni, hogy szégyent nem vallunk, hogy Te mindig velünk vagy, mert mi mindenkor azokat cselekedjük, amelyek néked kedvesek. Könyörgünk Te hozzád, hogy mindannyiunkat erősíts meg ebben a tanítványi magatartásban, és add, hogy ennek az eredményei láthatóak legyenek a mi megszentelt életünkön, a mi hitbeli bátorságunkon, hogy hűek és álhatatosak tudjunk maradni mindvégig. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk a Te kegyelmedből. Amen.

A jelenések könyve sorozatnak a vége felé járunk, leperegtek előttünk az emberiség megrázó történelmi színei, és most a jelenések könyve 20. fejezetéhez érkeztünk, ami már a földi történelem lezárulása utáni történelmi időszakot veszi szemügyre. Középpontjában az ezer éves ítélettel és annak végén a Gog és a Magog háborújával. Én a hangsúlyt majd erre az utóbbira szeretném helyezni, de vázlatosan nyilván az egész jelenések könyve 20. fejezetét meg kell, hogy ismerjük, mert ez zárja le a földi történelem mintegy 6000 évét. Ez a jelenések könyve 20. fejezet számol be arról, hogy Jézus második eljövetele után mi történik. A jelenések könyve következő 21. fejezete már az egész föld újjáteremtéséről szól, az új égről és az új földről, középpontjában Jézus ígéretével, íme mindent újjáteszek. Erről majd a következő alkalommal beszélünk. Most azonban jelenések könyve 20. fejezetében szeretném az első 6 verset felolvasni, röviden magyarázni, és utána a 7. verstől a 10. lesz a Gog és a Magog háborúja, amit majd egy kicsit kinagyítanánk, és utána a 11. verstől a 15. tartó befejező 3. szakasza ennek a fejezetnek. Tehát a fejezet első harmadát így olvasom. És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyekét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Rendkívül rövid, tömör a leírás, de azt hiszem, hogy egyértelmű. Ahogy lejátszódtak a földi történelem eseményei, és a 19. fejezetben hírt szereztünk Jézus második eljöveteléről, lezárult mindenkinek a sorsa, a föld ugyanolyan állapotban van, mint a teremtés előtt, tehát kietlen és puszta, a 7 csapás elpusztította a földet, de itt a földön egy valaki él a követőivel, a mennyben fellázadt követőivel együtt. Ez a jelképes bemutatás, hogy egy angyalt látott János apostol leszállani a mennyből, a mélység kulcsa volt a kezében, egy nagy lánc a másik kezében, és megfogta a sárkányt, ugye, aki a Sátánnak, az ördögnek a jelkép, és megkötözte azt 1000 esztendőre, és vetette őt a mélységbe. Mondom, mindez jelképes dolog, mert ezek a jelképek magukért beszélnek, hogy Sátán tétlenségre lesz kárhoztatva. Egyedül él a földön, amelyet ő romhalmazzá változtatott, a démonaival együtt. Az, hogy őt megkötözik, megláncolják, ez jelképes kifejezés annak, hogy Sátán nem tud senkit se a maga kísértéseivel most megközelíteni, mert a földön ember nem él. A földön 1000 esztendeig Sátán él a démonaival együtt, akik a bűnnek a
legsúlyosabb előidézői, a bűn büntetésében is fokozatok vannak, ezt a Biblia ebben a fejezetében is érzékelteti. Nyilván nagyobb a felelőssége annak, aki magát a bűnt feltalálta, ez Sátán. Aztán a következő felelősség, akik már a mennyben mellé álltak úgy, hogy látták az Isten színről színre, és tapasztalták azt, hogy ki az Isten, mégis Sátán mellé álltak. Aztán a harmadik fokozat, hogy a földön az emberek közül, akik Sátán mellé álltak, de az emberek közül most senki nem él. A megváltottak Jézussal a mennybe vannak, akik nem fogadták el a megváltást, azok még nyugszanak a föld porában, illetve a hét csapás elpusztította őket, tehát hogy ugyan a föld felszínén nyugszanak. Itt élő állapotban a Jézus második eljövetele után a földünkön csak Sátán tartózkodik és a démonai, ezt mondja el az első három vers, jelképes értelemben, jelképek segítségével. Közben János apostol a negyedik vers szerint egy másik látomást is látott, egy mennyei látomást, láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélet tétel. Miközben a földön ezer esztendeig Sátán tartózkodik a démonaival, de tétlenségre kárhoztatva, aközben a mennyben ítélet tétel zajlik. Milyen ítélettétel? Ha eddig elolvastuk a Bibliát, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az ítéletről, mint folyamatról beszél, és ennek a folyamatnak két részét hozza a tudomásunkra. A Biblia szerint az ítélet az nem egy hirtelen szempillantási, mint egy varázsütésre megszülető ítélet, hanem Isten az ítéletet már elkezdi a földi történelem során, mert amikor Jézus másodszor eljön, itt a táblán ezzel a kettős vonallal jeleztem Jézus második eljövetelét, tehát amikor

életet, és az ítélet folyik, először nyilván az eddig meghaltakon, aztán sorozatosan, hogy közeledünk a vég felé, az ítélet átjön az éppen élőkre is. Amikor Jézus másodszor eljön, azok, akiknek visszaítélte az életet, akik a kegyelmét elfogadták, akik az életükben megváltoztak, azokat fel fogja támasztani. Az ítéletnek ezt az első szakaszát vizsgálati ítéletnek nevezzük, és mint az ítélet első szakaszáról már a Bibliának eddigi könyvei beszéltek. Például mely könyvek? Dániel könyve 7. fejezete, amelyben Dániel látomásban látta, hogy ez az ítélet hogyan történik a mennyben, hogy ott van a mennyei atya, angyalok és az emberiség előrse képviselete ott van a mennyben, és hozzák az ember fiát, és az ember fia az atyával együtt és a mennyei lények bevonásával hozza meg ezt az ítéletet. Tehát ez Dániel könyve 7. fejezetének már egy fő témája volt. És az Új Szövetségben is Péter apostol első levele 4. fejezet 17. versében azt olvashattuk, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát Isten az emberiség megítélésében minden embert meg fog ítélni az Isten. Senki nem marad ki az ítélet hatálya alól. De Isten először azokat ítéli meg, azoknak az életét ítéli meg, akik a kegyelmet elfogadták, akik bűnbocsánatért folyamodtak az Istenhez bármilyen formában, és az ő őszintességüket és hitelességüket, amit Jézus magáénak tanúsít, és azt mondja, hogy igen, ezek az emberek elfogadták a megváltásomat, ezekért az emberekért nem hiába haltam meg. Igen, atyám, ezeknek add vissza az életet. Mindenki, aki az életet visszakapja, kegyelemből kapja vissza. Érdemből nincs vissza élet visszaadása, de Krisztus kegyelméből a vizsgálati ítéletben részesülők visszakapják az életet, Jézus második eljövetelekor föltámadnak. Amikor ők föltámadnak, és akik élve érik meg ezt a második eljövetelt, hiszen ne felejtkezzünk el, két csoportja van ezeknek, akik feltámadnak, és akik élve érik meg a második eljövetelt, és igaznak találtatnak, úgynevezett mennyei formára elváltoznak, és Jézus magával viszi őket a mennybe, hogy ott a mennyben folytatódjék tovább az ítélet, és ez az ítéletnek a második időszaka, második szakasza, láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, stb. Tehát Jézus Krisztus az ítélet folytatását most már a megváltott emberiség bevonásával teszi. Most már az ítélet további folytatásában, amelyet milleniumi vagy ezeréves ítéletnek mond a Biblia, mert szó szerint egy hosszú időszak tárgya ez ezeréves ítélet, ezt már nem csak az Atya és a Fiú és a Lélek, nem csak a mennyei angyalok és fejedelemségek és uraságok, nem csak az emberiség 24 főnyi előrse, akivel találkoztunk Jelenések könyvében, hanem az összes megváltott ember bevonásával folyik az ítélet. Úgy, ahogy azt Máté evangélium a 19. fejezetében Jézus ki is fejezte, amikor Péter apostolnak azt mondta, hogy ti majd ítélitek az Izrael 12 nemzetségét, ott lesztek körülöttem. Ez a legnagyobb dicsőség egy ember számára, hogy az Isten nem csak visszaadja neki az örök életet, hanem az Isten ítéletébe bepillantás, sőt cselekvő bepillantást enged. És ez az ezer éves ítélet. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg betelik az ezer esztendő. Tehát újra mondja a Szentírás, hogy miközben folyik ez az ezer éves ítélet, akiken folyik az ítélet, még nyugszanak a föld porában. Nincs szükség, hogy élve éljék át ezt az ítéletet, különben az ítélet első szakaszánál sem élve éri át senki sem az ítéletet. Az igazak fölötti ítélet, amely a mennyben kezdődött el, az igazak ott is nyugszanak a föld porában, a hamisak, az elkárhozattak fölötti ítélet, amely a mennyben folytatódik, az ezer éves ítélet, ott sem vesznek részt ebben tudatosan az elkárhozottak, és vajon miért nem? Különös ítélet. Különös ítélet, hogy akiken folyik az ítélet, nincsenek jelen. De ezt a Biblia azért állítja ilyen határozottan, hogy ilyen lesz ez az ítélet, és igazságos lesz, és az Isten ítélete az tökéletes ítélet, mert gondoljuk csak meg, hogy itt
egy valaki

az ügyvéd és egy valaki a bíró. Aki az ítéletet meghozza a mennyei atyával, az minden ember életét jól ismeri, mert aki az életét nem sajnálta az emberekért, az az ügyvédje, védőügyvédje, szószólója, hogy mondja János apostol első levele minden egyes embernek. Azért, mert Jézus Krisztus meghozta az áldozatát, azért, mert Jézus minden egyes embert önmagának tekint, és ezért mondhatjuk azt, hogy tökéletes ez az ítélet, mert az ügyvéd és a bíró egy és ugyanaz a személy, nem kell, hogy éljenek, mindent felhoz Jézus Krisztus mindenkinek a mentségére. Ha valaki elveszik, az nem azért veszik el, mert Jézus Krisztus túl szigorú lenne, hanem csak magának köszönheti az ember az elveszését. Így is mondhatnánk, hogy aki elutasította, elvetette a kegyelmet, aki tudatosan visszautasította az életet, az igazi életet, arra kényszerül Isten rámondani ezt az ítéletet, hogy amit Jézus így mondott Máté evangélium a 23. fejezete szerint, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de te nem akartad. Felvethető a kérdés, hogy miért ilyen hosszú ez az ítélet, 1000 éves ítélet. Sokan azt mondják, hogy hát ez nem szó szerint kell érteni, mert hát Isten egy pillanat alatt is meg tud ítélni mindenkit. Lehet, hogy ez az 1000 éves ítélet, ez csak egy jelkép. A Bibliában nagyon sok jelkép van, ez igaz, de itt semmi nem utal a szövegben, hogy ez jelkép lenne. Ha végig gondoljuk az ítéletnek ezt a lefolyását, hogy itt egy folyamatról van szó, akkor valami olyan képünk lehet, hogy azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert először is hosszú volt a történelem. A történelem több 1000 éves. A 6000 évnek 1000 évi kiértékelése így már talán arányos, és nem is tűnik olyan hosszadalmasnak. Ez az egyik szempont. A másik, hogy itt tulajdonképpen az 1000 éves ítélet során nem azt mutatja meg az Isten, hogy ki mennyi bűnt követett el, mert úgy magában nyomasztó lenne ez az ítélet. Tessen csak meggondolni, hogy nem volt elég itt a földi történetben átélni ezt a sok szörnyűséget, most még egyszer fölkavarva mindent, és még jobban mindenki számláját elővenni. Ezt az ítéletet nem így kell elképzelni, hanem éppen az előbb említett Máté evangélium a 23. fejezetének Jézusi megjegyzése alapján. Hányszor akartam, de te nem akartad. Ebben az 1000 éves ítéletben lebben majd föl a fátyol, amit most sokszor nem látunk, sőt egyáltalán nem látunk. Most csak azt látjuk, hogy egy ember mondjuk a szemünk láttára eltorzul, látványosan eltorzul. Vagy egy emberről nem tudjuk, hogy kicsoda, csak úgy érezzük, hogy az ember nem jó úton jár. De azt nem látjuk, hogy annak az embernek a lelkében mi zajlódik le, és azt végképp nem látjuk, hogy az Isten hányszor és hányszor küzd azért az emberért. Hányszor akartam a te üdvösségedet? Mit mutat be majd Jézus az 1000 éves ítélet során? Azt fogja bemutatni, hogy ő ezért az emberért, azért az emberért, a többiért, minden emberért mennyit küzdött, mennyiszer küldte a Szent Lelket, mennyi sok körülmény biztosította számukra, hogy ők megváltozzanak, más emberek lehessenek. De hogyha valakinek nem kellett a jó élet, ha valakinek nem kellett a szeretet, ha valaki az életet arra akarja felhasználni, hogy önző legyen és maradjon, hát annak Isten nem adhat örök életet. Tehát ez az 1000 éves ítélet inkább annak jegyében fog zajlódni, hogy amit itt most nem látunk, mint pozitív dolgot, hogy az Isten mennyit küzd egy emberért, az Jézus Krisztus minden ember tudomására hozza, vagyis Jézus Krisztus azt fogja bizonyítani, hogy ő minden egyes emberi lelket ugyanolyan figyelembe részesített. Nem volt olyan ember, akiről ő lemondott volna. Isten előtt nincs személyválogatás, kivételezés. Ő mindenkiért mindent megtett, vagyis az 1000 éves ítélet inkább annak az igazolása, hogy nem Isten miatt vesznek el az emberek. Mert erre hajlamosak vagyunk sokszor a nehéz pillanatainkban erre gondolni, hogy hát ha Isten van, ha Isten létezik, miért hagyja, hogy az ember alkoholista legyen, vagy miért hagyja, hogy az ember betörő legyen, miért hagyja, hogy az ember gyilkos legyen. És sokszor az emberek úgy tele vannak vádolással Isten lénye iránt, hogy ha Isten vagy, miért nem avatkozol közbe. Isten nagyon sokszor késztetést ad. Isten állandóan ott van, és állandóan igaz az a mondás, amit Pál apostolnak, a jövendő Pál apostolnak mondott Jézus a damaszkuszi úton, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod.
Nehéz a jó ellen rúgódoznunk, de sajnos mi emberek megtesszük azt, hogy az Isten kérlel bennünket, az Isten szentelkez a halk és szelít hang állandóan minden nap többször megközelít bennünket, de mi egyszerűen elutasítjuk. Ezért mondja a nagyon nagybecsű művében Pascal, a 17. századi gondolkodó, épp ebben a Gondolatok című művében egyszer fölkiált, és azt mondja, micsoda szörny lény az ember. Ki ismeri az embert? Hogy amikor az Isten a legjobban küzd érte, amikor már be is látjuk, hogy valami rossz, de csak azért is tesszük. Valaki már figyelmeztet, esetleg hozzánk közel álló ember, és érezzük bent, hogy igaza van, nem így kellene viselkednünk vagy élnünk, és csak azért is megtesszük, és ki tudja, hogy mennyi ideig még. Mikor enged az ember az igazságnak, mikor enged az ember az isteni késztetésnek, és mikor mondja azt az ember, mikor tesszük le a fegyvereinket, és mikor mondjuk azt, hogy Istenem, neked van igazad, segíts akkor, hogy úgy élhessek, ahogy azt te tanítod velem. Ezt az ezer éves ítélet során meg fogja mutatni Jézus Krisztus, hogy ő minden egyes emberért milliószor, milliárdszor küzdött. Ez félelmetes dolog. Hogy az ember ennyire elutasíthatja az Istent? Hogy az ember ilyen bizonyságokra nemet mondhat? Ez szinte hihetetlen. Sok ember azt mondja, én azért nem hiszek, mert ha Isten van, lehetetlen, hogy ne tudná megváltoztatni az embereket. Ne tessenek elfelejteni, hogy Isten mindenkinek szabadságot adott. A kis porszem ember mondhatja azt a teremtőinek, hogy nem, akár egyszer, akár ezerszer, hogy a kisgyerek is mondhatja a szülőnek, hogy nem, nem, és ugye érezzük a szülői fájdalmat, hogy gyerekkorban, kamaszkorban ezek a nemek milyen súlyosan verődnek vissza a lelkünkben, de gondoljuk meg, hogy az Isten szívének mit kellett kibírnia. És az Istennek mit kell elviselnie? A sok-sok késztetés, a sok-sok jó szándék, a sok-sok segíteni akarás, amit az emberek elutasítanak. Itt Jézus ezt meg fogja mutatni, hogy ő hányszor akarta az üdvösségét ennek, annak, annak az embernek, de ők nem akarták. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Ez az első feltámadás, ami után jön az ezer esztendő. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Döbbenetes, egy fél mondatban összefoglalja a fél ítélet történetét. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert aki első feltámadásban ebben részesült, azokon nincs, nem lesz hatalma a második halálnak. De ezzel kimondja, hogy föl fognak támadni a kárhozottak is, de csak azért fognak feltámadni, hogy részük a második halál legyen. Itt a Biblia egy újabb fogalmat vezet be, Jelenések könyvében találkozunk ezzel a fogalommal. Ugye, ha van második halál, akkor van első halál. Ez a kifejezés, hogy első halál nincs benne a Bibliában, de ha van második halál, akkor van első halál. Az első halálból, akik feltámadnak, azok boldogok és szentek, mert részük van a második feltámadásban. De itt a második halál fog eljönni a kárhozottak feltámadásával, akiknek szintén az ezer év után visszaadja Jézus az életüket. Szembesülniük kell az ítéletükkel. Szembesülni kell azzal a félelmetes ténnyel, hogy nagyon sok ember élni fog, örök életre jut, ők nem jutnak örök életre. Ez a világtörténelem legdrámaibb mozzanata, a végső igazságszolgáltatás. Amikor eltelik az ezer esztendő, Jézus Krisztus visszaadja az életet a kárhozatra kerülőknek, akiken most befejezte az ezer éves ítéletet, feltámadnak, és szembesülniük kell azzal, hogy ők nem élhetnek örökké, mint talán mások, akik hozzájuk közel állók voltak a földi életükben. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeit. Azért hangsúlyozza itt a Szentírás, hogy ez az ítélettétel második időszaka, ez az ezer éves ítélet egyben uralkodás is, mert azok, akik részt vesznek ebben a
az ítélettételben, a millennium ítéletben tulajdonképpen az örök életüket már elkezdik Jézussal, és amikor majd jön a kárhozottak feltámadása és megbüntetése, azután az uralkodásuk folytatódni fog, tehát az örök élet elkezdődött a maga teljességében, és folytatódni fog egy bűntől, gonoszságtól teljesen megtisztított világban. Amennyire rövid ez a hat vers, egy dolognak azonban feszültség teljesen tárva tartja az ajtót. Minek? Annak tudnék, hogy ha majd visszakapják az életüket az elkárhozandók is, akkor mi fog történni? Erre fog most ráutalni a második harmadban a Szentírás, de mi is kitaláljuk. Mert ha visszakapják azok az emberek, akik most nyugszanak a föld porában az életüket, ha őket is feltámasztja az Isten az 1000 év után, akkor mi is logikai alapon kitalálhatjuk, hogy mi fog történni. Tudnék, ki él a földön? Sátán és a démonai. Ha feltámadnak az elkárhozandók, akkor mi fog történni? Az, amit a 7. vers mond, és mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Tessenek megfigyelni, jelképes nyelv. Sátán megkötöztetik, itt kötöztetik meg, tehát nincs, akit bűnre csábítson. Sátán eloldatik a láncaiból, a fogságából. Mit jelent ez a jelképes kifejezés? Hogy most visszanyeri azokat az embereket, akiken hatalma volt az életben, és most újra ezeket az embereket megkísérti azzal, hogy mellé álljanak, és vonuljanak föl ő mellette. Sátán és a démonok visszanyerik a gonosz embereket, és most következik a Gog és Magog háborúja. Mi ez a Gog és Magog háborúja? Mi magyarok ugye ezt a kifejezést Adi híres verséből ismerjük, amivel Adi berobbant ugye az irodalmi köztudatba, Gog és Magog fia vagyok én. Ugye kezdődik az ő verse. Adi ismerte a Bibliát, de ismerte Anonymust is, és Anonymus Gesta Hungarorumában szó van Gogról és Magogról, és mindjárt el is mondom, hogy milyen összefüggés szerint, és így jön a képbe a Gog és Magog kérdése. Mielőtt felolvasnám ezt a szakaszt, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy sokan ezt a Gog és Magog háborúját nem értik, félreértik, félremagyarázzák, sokak számára teljes ismeretlenségbe, homályba merül, pedig a Bibliának egyik legkönnyebben kideríthető kérdése. Fel is írtam a táblára, azért nevezem könnyen kideríthető kérdésnek, mert maga ez a kifejezés, hogy Gog és Magog. Ez a Bibliának összesen csak 3 könyvében foglal helyet. Tehát ezeket a könyveket az embernek el kell olvasni, meg kell ismerni, és ez a 3 könyv a következő: Mózes első könyve 10. fejezete, Ezékiel könyve 38. és 39. fejezete, és itt a Jelenések könyve 20. fejezete. Körülbelül ugyanaz a helyzet, mint hogy például sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy az élet fája. Az élet fája kifejezés is a Bibliának összesen 3 könyvében fordul elő. A Mózes első könyvében, a Példabeszédek könyvében és a Jelenések könyvében. Ezek a legkönnyebb bibliai feladványok, mert az ember veszi a fáradtságot és elolvassa ezt a 3 fejezetet. Ha nem értjük, még egyszer olvassuk el, többször olvassuk el. Most is tegyük ezt, tessenek meglátni, hogy 10 perc alatt rá fogunk jönni ennek a nyitjára. Bárki bármit mondott eddig nekünk a Gog és Magog kérdésről, ez egy félelmetesen nagy bibliai tanítás, és nagyon könnyen kideríthető és értelmezhető tanítás, hogy ez mit jelent. Először visszalapozok Mózes első könyve 10. fejezetéhez, ami azért is fontos bibliai fejezet, mindenkinek ajánlom figyelmébe, főleg azoknak, akik történelem szakos hallgatók, vagy szeretik a történelmet, mert az emberiség történelmének a legrégebbi nemzetség felsorolása ebben a fejezetben olvasható. Tudnék, ez a fejezet így kezdődik: ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Kámnak és Jáfetnek nemzetsége, és fiaik születtek az özönvíz után. Jáfetnek fiai Gómer, Magóg, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tírász. És jön a felsorolás, és aztán rátér a Jáfet után a Kámnak a fiaira, és aztán a Sémnek a fiaira.
Mire utal Mózes első könyve 10. fejezete tehát? Arra, hogy az özönvíznek itt az Ararát hegyén megfeneklő bárka, ez a vége. Amikor az özönvíz levonul, innen az Ararát hegyéről az emberek újra benépesítik a földet, de három nagy nemzetség szerint. Noénak három gyermeke van. A Noénak a Kám nevű gyermekétől származnak az afrikai népek. Tehát ezek a Kám leszármazottai. Így is szoktunk mondani, hogy a Kám fiai az afrikai, tehát a sötétbőrű népek. Addig egyébként nem volt ilyen, hogy sötétbőr vagy nem sötétbőr, nyelvek se voltak, hiszen még az özönvíz után várat magára a bábeli torony építése, amitől eredezteti a Biblia a nyelvek történetét. Ez innen visszaszámítva, a mai naptól visszaszámítva kb. 4000 év. Időszámításunk előtt a 20. század, az özönvíz időszámításunk előtt ugye a 23. század. Pontosan megmondja a Biblia ezt évszám szerint, hogy a teremtés után az 1656. évben volt az özönvíz. És ez 4000 évet alapul véve a teremtéstől Jézus Krisztusig, ez visszafele számítva körülbelül a 2344. év, hogyha ezt a 4000 évet vesszük alapul. Amikor tehát vége van az özönvíznek, Noé nyolcad magával túlélte ezt az istenítéletet, akkor a Kám nevű gyermekétől, akik itt lefelé húzódnak, és létrejön ez a hatalmas nagy emberi nemzetség, amit mind a mai napig afrikai népeknek nevezünk, azt az afrikai népek tudjuk, hogy aztán Amerikát is kezdik a 17.-18. századtól benépesíteni, és hát ma már a migráció teljes a világban, de hát elsősorban Kám utódai ugye Afrikában élnek. A Sém utódai, a másik gyerek a Sém utódai, a sémiták vagy szemiták. A mai arabok és zsidók, tehát akik itt telepszenek le, a legközelebb az Araráthoz, tehát amiket úgy tudunk mondani, hogy a közel-keleti, tehát a sémita családhoz csatlakozó népek. És a harmadik utód a Jáfetnek a fiai, tehát ugye Kám fiai afrikai, Sém fiai az előázsiai, a Jáfet fiai, amiket mi a tudományban így szoktunk mondani, hogy az indo-európai népek. Akik Ázsiában telepszenek le, és aztán az ázsiai népvándorlással majd később, 2000 év után, 2500 év után benépesítik Európát is, és ezeknek a Jáfetnek az utódai közé sorolja a Mágógot. Itt most ebből annyit megtanulhatunk, ebből a két versből, hogy a Sém meg a Jáfet nemzetsége külön nemzetség, a sémitákhoz tartoznak a zsidók, és a Jáfet nemzetségéhez tartoznak azok a népek, amelyek később a zsidók ellenségei lettek. Ennyit mindenképpen ebből a két versből le tudunk vonni, mint következtetést. Tehát a mágók, még a gók kifejezés nincs itt, de a mágók kifejezés Mózes első könyve 10. fejezetében található. Ennyit tudtunk meg ebből. Most lapozzunk a Bibliának a következő könyvére, és ez az Ezékiel könyve. Ezékiel könyve egy hatalmas nagy prófétai irat. A befejező nagy részében, ami a 37. fejezettől látomásokat közöl, egészen a 48. fejezetig, tehát egy hatalmas látomás együttes. A 38. fejezet a következő felszólítással kezdődik. Tehát Ezékiel könyve 38. fejezete az első verstől. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, vesd tekintetedet Gog ellen, a mágók földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és profétálj felőle, és mondjad. Ezt mondja az Úristen, íme én ellened megyek Gog, Rós, Mések és Tubál fejedelme, és elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis pajzsal, fegyvert viselők mindnyájan, perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzsal és sisakkal. Lehet olvasni tovább, én nem célom, hogy mind a két fejezetet felolvassam. Például ilyeneket mond még a 38. fejezet 14. versétől. Annak okáért profétálj embernek fia, és mondd ezt Gognak. Így szól az Úristen.
Avagy abban az időben, amikor az én népem Izrael bátorságosan lakik, nem tudod én meg? És eljössz helyedről a messze északról, te és a sok nép veled, lovon ülők minnyája, nagy sokasság és hatalmas sereg, és feljössz az én népem Izrael ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet. Az utolsó időkben lesz ez. Mondom csak töredékesen, olvasom fel, és mindjárt jövök a harmadik, és a mi szempontunkból legfontosabb most tárgyalandó fejezethez, a Jelenések könyve 20. fejezetéhez, de Ezékieltől mit tanulhatunk meg? Ezékieltől azt tanulhatjuk meg, hogy megnevezi már Gógot, Mágógot, más egyéb fejedelmeket is, mint az Isten népével, az ókori Izraellel ellentétes erőket. Valami nagy harcról beszél. Ezek felvonulnak Isten népével szemben. A zsidó néppel szemben ütközetre vonulnak fel. És fölvetődik a kérdés, hogy miféle ütközetre vonulnak fel. Meg hát milyen ütközetről nem tudunk, hogy a zsidókkal szemben összefogtak a többi népek, mint mondjuk most az arabok, ugye? Azt mondják az arabok, mondjuk most éppen az Irán azt mondta, hogy hát el kell törölni Izrael államot a földszínén. Na most tudunk ilyesmiről, mert egy-két hete ezt Irán kimondta. Na de ilyenről mi nem tudunk az ókorban, hogy az összes nép valami szervezett szövetségbe tömörült volna, és a zsidók ellen támadtak volna. Csak hogyha elolvassuk az Ezékiel könyve 38. 39. fejezetét, de még utána a 40. fejezettől egészen a könyv végéig tartó fejezeteket, ott a következő kép derül ki, de csak nagyon gondos bibliaolvasás után és a sok jelkép azonosításával, utána járásával, hogy Isten ezt nem véletlenül mondta. Mert ha a zsidók elfogadták volna az ígéreteket, befogadták volna a megváltót, ha elfogadták volna Jézus Krisztust, igen, ezek a proféciák arra utalnak, hogyha megtörtént volna az, ami nem történt meg, most már tudjuk, hogy nem történt meg, mert Jézus a zsidóság is, de a pogányvilág is az egész emberiség halálra ítélte. Nem csak a zsidók, Poncius Pilátus képviseletében az egész emberiség, de ha megtörtént volna az, amit az Ezékiel könyve 40. fejezetétől olvashatunk, hogy visszatértek a fogságból, ugye Ezékiel itt a fogságban élő proféta volt, visszatértek a fogságból. Ha úgy építették volna fel a templomot, hogy az Ezékiel proféciái leírják, nem úgy építették fel, tudjuk Aggeus könyvéből. Ha várták volna a megváltót, ha befogadták volna Jézus Krisztust, ezek a proféciák arra utalnak, hogy akkor sem lett volna elkerülhető egy világméretű összecsapás a jó és a rossz erői között. Tehát Ezékiel könyvének ezek a fejezetei a mi lett volna, ha kérdésére adnak választ. Nagyon sok ember fölveti a kérdést, és itt lehet a választ megtalálni a Bibliában, erre a nagyon sokak által fölvetett kérdés, hogy mi lett volna, ha Jézust elfogadják? Mi lett volna, hogyha Jézust nem feszítik keresztre? Mi lett volna az, hogy az emberiség megváltóját az emberiség felismerte volna? És elfogadta volna? Hiszen tessenek gondolni csak egy Jézus által elmondott híres példázatra, a gonosz szőlőmunkások példázatára. Az a király, aki a szőlő, elküld először szolgákat, hogy adjatok a szőlőnek rámeső részéből. Ütlegelik őket, elküld más szolgákat, azokat már kútba dobják, megölik. Szóval azt mondja a király, hát van nekem egy egyszülött fiam is. Talán őt megbecsülik, elküldöm őt is hozzájuk. És messziről azt mondják ezek a gonosz szőlőmunkások, hogy hát imhol jön az örökös. Elküldte a király a saját fiát, imhol jön az örökös. Hát öljük meg, és miénk lesz a szőlő. De kedves hallgatók, álljunk meg itt egy pillanatra. Mi lett volna akkor, hogyha az emberiség nem így gondolkozik? Ha a szőlőmunkások úgy gondolkoznak, hogy hát miért ne adnánk ki a méltányos részt? Isten miért küldte el Jézust a világra? Azért, hogy mi agyonverjük? Isten nem azért küldte el Jézust a világra. De az Isten látta előre, hogy az emberiség gonossága, az emberi szívben rejlő gonosság, micsoda szörny lény az ember. Mi ezt sokszor elbagatelizáljuk.
Az Isten látta előre, hogy olyan mély a gonoszság, hogy agyon fogjuk verni. De ebből nem az következik, hogy az Isten azt akarta volna, hogy mi megöljük. Ezt próbáljuk megérteni. Aki megérti, újra megérti a predesztináció hatalmas bibliai tanítását. A predesztináció bibliai tanításában az Isten azt tanítja nekünk, hogy ő ugyan előre lát dolgokat, de ez nem annyit jelent, hogy előre akarná is azokat a dolgokat. Isten előre látta, hogy hogy fognak bánni az ő egyszülött fiával. De ez nem annyit jelent, hogy az Isten ezt akarta volna. Isten nem azért küldte el Jézust a világra, hogy az emberek keresztre feszítsék, leköbdössék, és tövis koronát tegyenek a fejére. Isten azért küldte az ő egyszülött fiát a világra, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Az egy más kérdés, az Isten látta előre, hogy olyan mély az emberi gonoszság, hogy ha valaki elfogadja Jézust, mert lesznek, akik elfogadják, csak ilyen áron fogják elfogadni, hogy majd belerendülnek abba, hogy igen, mi megöltük, és utána felülbírálják önmagukat, és így fogják elfogadni. De Istennek volt terve, lett volna terve arra, hogyha elfogadja a választott nép Jézus Krisztust, akkor, ha elfogadta volna a zsidó nép Jézus Krisztus, mi következett volna azután? Akkor sem lett volna a földi történelmünk Isten országa. Akkor sem alakult volna át az emberi történelem valami békés, csodálatos, minden problémától mentes történelembe, mert ha elfogadta volna a zsidó nép Krisztust, ha melléje sorakoznak, mint megváltó mellé, akkor felkelt volna a zsidó nép és a megváltó ellen a Rós, Mések, Tubál, Gog és Mágog. Itt jön a Gog és Magog kérdés. A mi lett volna, ha kérdésre igen, akkor is egy drámai összecsapás történt volna a földi történelemben. A földi történelem akadálymentesen akkor se lényegült volna át egy jobb történelembe, akkor is egy drámai összecsapás vette volna a kezdetét. Na, de ugye tudjuk már, hogy nem ez történt. De kedves hallgatók, azt is tudjuk, az eddigi előadásokban ezt többször hangsúlyoztam, hogy a Bibliában meghiúsult proféciák nincsenek. Ha a Biblia kimond valamit, hogy itt Jézus első eljövetelekor mondjuk nem kereszt lett volna, hanem elfogadás, akkor itt ez a profécia beteljesedett volna. De tudjuk jól, hogy mégis a kereszt történt meg, a profécia nem teljesedett be. De hogy említettem, beteljesületlen proféciák nincsenek. Csak itt nem teljesedett be a profécia, de hogy végződik Ezékielnél? Az utolsó időkben teljesedik be ez a profécia. Nem teljesült be ott, be fog teljesülni az előttünk álló történelemben, vagyis ezért mondja az ezékieli jövendőlésnek a vége, hogy ez majd az utolsó időkben, majd, ahogy most már mondhatjuk, az ezer éves ítélet után fog beteljesedni a Gog és Magogról szóló profécia. És most olvasom, hogy hogy fog beteljesedni. Jelenések könyve 20. fejezet 7. versétől a következőt olvashatjuk. Mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. Ugyanaz a kép. Körülvették. Mi történik most? Jön Jézus a mennyből az igaz emberekkel. Jön Jézus a föld újjáteremtésére. Vége van az ezer éves ítéletnek. Jézus az angyalseregekkel és az örök életre feltámasztott emberekkel közeledik a földre, hogy újjáteremtse a földet, és az újjáteremtett földet az ő követőinek adja örökségül. Közben megtörténik a második feltámadás, tehát feltámadnak a kárhozottak is, sátán visszanyeri az alattvalóit, eloldatik az ő fogságából, hatalmas tábora képződik sátánnak is. Jézus jön a maga táborával, sátán visszanyerte a maga táborát. És mit csinál akkor sátán? Akkor azt csinálja sátán, hogy azt mondja, hogy elismerem, hogy nem volt igazam. Elismerem, hogy 6000 év alatt tönkretettem a földet. Elismerem, hogy ez a rombolás tőlem származik. Kedves hallgatók, félelmetes dolog ez,
de a Biblia szerint a gonoszság, a megáltalkotott gonoszság semmit nem fog elismerni. Amikor Sátán és a gonosz emberek, mint követői látják Jézust, és látják mindazokat, akik kegyelemből élhetnek az ő áldozata folytán, és közelednek a földre, akkor Sátán kimegy, hogy elhitesse a föld szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, vagyis Sátán tovább folytatná, időtlen időkig tovább folytatná azt a tevékenységét, amiről már eddig is olvastunk, hiszen Jelenések könyve 12. fejezetében milyen bibliavers ütött szíven bennünket, hogy Sátán mind az egész föld kerekségét elhíteti, becsapja, elvarázsolja, megigézi az egész emberiséget a hazugságaival, át akarja itatni. És ezt csinálta az egész történelemben. Ennek következtében a történelmünk úgy leépült, és tönkrement az egész föld, és amikor Isten újra visszaadja ezeknek az embereknek az életét, és Sátán újra visszanyeri az embereket, tanult eddig, tanult az előzőekből, dehogy tanult. Újra ugyanazt akarja tenni, mint 6000 évig tett. Kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot. A Gog és a Magog tehát Mózes első könyvétől az Izraellel ellentétes, az Isten népével ellentétes hatalmaknak a képviselői, Ezékiel könyvében már jelképes értelemben minden Istennel ellentétes hatalom, és Jelenések könyve 20. fejezetében pedig azért használja ezt a jelképet, hogy Gog és Magog, mert azt szeretné érzékeltetni a Szentírás, arra az emberi, megint csak nagyon nagy emberi kérdésre akar válaszolni a Szentírás, amit nagyon sokan úgy rejtegetve, vagy talán nyíltan is hordoznak magukba, hogy hát nem létezhetne azért a rossz is. Hát örökké. Hát tudjuk, hogy a rossz rossz, de hát valami csillapultabb formájában. Hát azért megszakad a szívünk minden értelmes lénynek a végleges elveszítésén. Nem lehetne valahogy életben tartani Sátánt, a démonait és más embereket, hát embertársaink. A kérdést most nem tanácsos kiélezni, mert az 1000 év után sokkal többet fogunk tudni azokról az embertársainkról, akikre nézve Jézus azt mondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Most ezt nem látjuk. Akkor látni fogjuk. Akik ott lesznek, látni fogják, hogy Jézus hányszor akarta ezeknél az embereknél is az üdvösségüket, de hát ha nem akarták, feljönnek a föld szélességére, körülveszik a szentek táborát, a szeretett város. Tehát Sátán Krisztus és követői ellen vonul. Ha Sátán időt, lehetőséget kapna továbbra is csak a rombolásban, csak a pusztításban lelni az örömét. Sátánnak el kell pusztulnia. Sátánnak és démonainak el kell vesznie. Persze tudom jól, és magam is bárkinek az elveszésével szembesülök, az ember belerendül. Hát ez egy tragikus dolog, mert Isten Sátánt se Sátánnak teremtette, a démonokat se démonoknak teremtette. Emlékezhetünk János evangélium a 8. fejezet 44. versére, amelyben a Bibliában Jézus szavai kimondják, hogy ő is igazságban állt. Sátánt is igaznak teremtette az Isten, de ő nem állott meg az igazságban. Ő hazugság atya lett, és az emberek elhitetésében, becsapásában lelte a kedvét, és az emberek, akik ezt elfogadták és mennek utána, tehát tulajdonképpen a gonoszságot meg lehetne menteni egy egész örök életre, lehetetlenség. Az Isten adott Sátánnak is óriási időt, ez 6000 év itt a Földön. Az emberek is kaptak időt, több évtizedet mindenki az életében, hogy döntsön, hogy élni akar, vagy pedig a pusztulás fejedelmének a zászlója alá sorakozik be. De a pusztulás fejedelme soha nem lesz más. És azok az emberek, akik a gonoszsággal azonosultak a földi történelemben, amikor visszakapják az életet, akkor se lesznek mások. Amikor mindent látni fognak, teljesen bizonyos lesz, mindenki előtt, minden feketén-fehéren, akkor se látják, hogy nem volt igazuk. Mert ahogy eloldatik Sátán az ő fogságából, kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, és egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tengerfővenye. A gonoszság csak a gonoszságba leli a kedvét.
A megátalkotott gonoszság csak a rombolásba leli a kedvét, és feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, és most jön egy félmondat. A félmondat félelmetes. De tessenek megfigyelni, hogy Isten, amikor nekünk valamit bejelent, nem csak a tartalmában jelent be szeretetteljesen, a stílusában is. Ezt a félelmetes dolgot, hogy mit tesz most Isten? Mit tegyen Isten most, amikor Krisztussal és a választottakkal együtt Sátán háborút készít, a Gog és Magog háborúját? Istentől a mennyből tűz szállott alá, és megemésztette azokat. Most teljesedik be Malakiás könyve 4. fejezetének proféciája, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat. A gyökér is elpusztul, az ág is elpusztul. A gyökér Sátán, a törzs a démonok, az ág azok az emberek, akik velük azonosultak. Isten nem a gonoszságból, ha egy írmagot meghagyna az Isten, az újra termelné magát. Mondja az Ézsaiás könyve 26. fejezete, hát ha az Isten kegyelmet gyakorolna még mindig most a gonoszságon, nem tanulnák meg az igazságot az élők földjén, az örök életben sem, újra elkezdődne egy borzalmas történelem, ha egy gonosz is életben maradna. Az Isten adott mindenkinek elegendő időt, hogy az életben eldöntse, hogy mit szeretne. De akkor, amikor az Isten minden nyilvánvalóvá tesz, és akkor sem kell nekik az élet és a szeretet, akkor Istentől tűz száll alá a mennyből, és megemészti azokat. Isten a hatalom eszközéhez, kedves hallgatók, itt folyamodik, itt, soha eddig. Most, amit kérnek az emberek, ha Isten van, akkor vegye a kezébe a hatalmát, ugye erről külön előadást tartottam a jelenések sorozatban, hogy Jézus a feltámadásakor mit mondott? Nékem adatott minden hatalom, de nem érvényesítette a hatalmát. Amikor eljön a vizsgálati ítélet, mit olvastunk jelenések könyve 11. fejezetében? Uram, a te nagy hatalmadat magadhoz vetted, és országlásodat megkezdetted. Most már Krisztus magához vette a hatalmát. Az ítélet elkezdődött a mennyben. Az Isten magához vette a hatalmát, de még tart a kegyelem idő. Még mindenki azt tesz, amit akar. De amikor lezárul a kegyelem idő, amikor jön a hét utolsó csapás, amikor elhangzik a Bibliában, hogy aki szent legyen szent ezután is, aki hamis legyen hamis ezután is, amikor Jézus eljön, minden lezárul, amikor Jézus harmadszor eljön, hogy ugyan a második eljövetel után ez a harmadik eljövetel, hogy most világosan lássuk a sorrendet, ugye volt az első eljövetel, az áldozata, a második eljövetel, a történelem lezárulása, a harmadik eljövetel, az 1000 éves időszak lezárásakor. Amikor Jézus eljön, akkor a hatalmát a legutolsó sorban, az utolsó csepp, amikor a pohárból kigördül, akkor nyúl Isten hatalomhoz. Isten nem hatalommal akarta megoldani ezt a kérdést. Isten erkölcsileg akarta megoldani, ezért jött Jézus a világra, ezért adta az életét, ezért húzódik el már 2000 éve a világtörténelmünk Jézus halála óta és mennybe menetele óta. Isten vonakodik hatalmat kézben. Isten nem az jellemző, hogy mekkora hatalom. Istennek sokkal inkább az a jellemző, hogy mekkora szeretet, mekkora igazság, mekkora bölcsesség. De a megátalkodott gonoszsággal szemben érvényesíteni kell azt, hogy nincs jogod élni. Eddig se lett volna jogod. Eddig is, ami jogot adott neki az Isten, az a szeretetéből, bölcsességéből való jog volt. Ha Isten hatalommal akarta volna megoldani ezt a kérdést, már a mennyben megoldhatta volna, vagy itt a földön bármikor, de Isten szeretné, hogyha minden ember előtt mindenki tisztulna, és mindenki világosan látná. Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat, és az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké. Kedves hallgatók, az Istentől tűz száll alá az égből után, jön még egy jelkép, hogy János apostol ezt úgy látta, hogy a tűz és kénkő tavába vettetik minden gonoszság. Az ördög, a démonok, mindenki, tűz és kénkő tava. Ha tűz és kénkő tavába dobunk valamit, az pillanatokon belül sisterekbe elpusztul. De akkor miért olvassuk ezt, hogy kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké?
Kedves hallgatóink, a bibliafordításokban, mivel ezek a bibliafordítások középkoriak és középkor végiek, van néhány nagyon tanulságos torzítás, illetve rossz fordítás. De nem azért van, mert a fordítók nem értették volna a szöveget, hanem azért van, mert a középkor annyira tele volt a pokol, a kínzás, a középkori vallásosság, ami a Biblián kívül jött létre. A Bibliát szépen félretették a 4. századtól, és a középkori kereszténység elvette a perzsáknak a halott kultuszát, hogy a perzsa vallás szerint ugye kínozzák az embereket, a gonosz embereket a halálban, a halál után, átvette az egyiptomi halott kultuszt, átvette a görög, római mitológiából is ezeket a hiedelmeket és babonákat, és a középkorban kialakult egy ilyen szinkretista vallásosság, amelynek egy fő eleme az volt, hogy az embereket rémítgették azzal, hogyha nem leszel jó, majd a halálodban vagy a kárhozatban örökön-örökké téged hát büntetni és kínozni fognak. Ilyen kifejezés a Bibliában Istennel kapcsolatban nincs, hogy kínoz az Isten. Ilyen nincsen. Ha itt ezt fordítja, hogy kínoztatnak éjjel és nappal örökön örökké, az eredetiben ez így van, hogy büntettetnek. A büntetésük ez lesz. Az a kifejezés, hogy örökön örökké kifejezés, mind a görög, mind később a latin nyelven is ez egy bevett kifejezés, ez az örökön örökké kifejezés, ez csak Istennel kapcsolatban jelent örökké valóságot. Az emberrel kapcsolatban soha nem jelent örökké valóságot, hanem oksági viszonyt, amit így kellene lefordítani, hogy véglegesen, egyszer s mindenkorra, visszafordíthatatlanul. Tehát ennek a szövegnek a korrekt fordítása nem a középkorban készült volna, de a középkorban készültek és öröklődtek azután sajnos ezek a fordítások. Ez így lenne, hogy János apostol látta, hogy ezek vettetnek a tűz és kénkő tavába, ahol a büntetésük egyszer s mindenkorra végbe megy. Vagyis nem marad rajtuk se gyökér, se ág. Tűz száll alá, és megemészti őket. Ami megemészti, annak az semmi nem marad. Amit a tűz és kénkő tavába vetnek, az viharos gyorsasággal egyszer s mindenkorra elpusztul, visszavonhatatlanul elpusztul, megsemmisül, a második halál a megsemmisülés. Nincs jogod élni, semmilyen formában nincs jogod élni. Vagy örök élet, vagy megsemmisülés. Hogy a Bibliának a legközéppontibb igéje, a János 3.16 is mondja. Ugye mindenki ismeri, sokan ismerik, mégse veszik komolyan. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Biblia szerint van örök élet, és van elveszés, méghozzá végleges elveszés. Úgyhogy nem hagy rajtuk gyökeretságot. De olvasom tovább a szöveget, és mindjárt megtetszenek látni, hogy mindenféle félrefordítás ellenére van a szövegben egy teljesen biztos pont, amivel be is fejeződik ez a fejezet, a 20. fejezet, és ott egy fogalommal erősíti meg a Szentírás, hogy mit is jelent ez a tűz és kénkő tava, mint jelkép. Ez mit is jelent fogalmilag. És láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintet előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak. És a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik náluk voltak. És megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol tava és a halál vettettek a tűznek tavába. A pokol pedig és a halál vettettek a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetett. Először a legfontosabbat hadd azonosítsam, mi a tűznek tava. Ez egy jelkép, hogy tűznek tava, de most itt van az azonosítás, hogy mi a tűznek tava. 14. vers azt mondja, ez a második halál, a tűznek tava.
ha van első halál, az első halálból még lesz felébredés. De a második halálból már nincs felébredés. A második halál után nincs tudatos élet, semmilyen formában. A második halál megsemmisülés. A tűznek tava, a második halál. Tehát a Biblia nagyon sok jelképet használ erre a bizonyos dologra, erre a tragikus dologra. Itt ebben a fejezetben használja a tűz és kénkő tava. Használja a tűz tava, használja, hogy megemészti őket. Három jelkép. De azonosítja, hogy ez a második halál. Jézus máskor a példázataiban használta ezt a kifejezést, hogy külső sötétség. Használta ezt a kifejezést is, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Ez is helyes fordítás szerint, nem fog csikorgatás, fogak vacogása. Használja a Malakiás könyve ezt a kifejezést, hogy nem hagy rajtuk gyökeret se ágat. De használja Abdiás könyve ezt a kifejezést, ami ugyanaz, mint a második halál, egy fogalmi kifejezés, tehát nem jelkép. A Biblia használ jelképeket is, de néven is nevezi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy második halál, és azt mondja Abdiás könyve, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Na ez a megrendítő. Kedves hallgatók, ez a megrendítő, hogy emberek jutnak olyan sorsra, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. A nem lét, a megsemmisülés. És talán, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor láthatjuk, hogy Jézus Krisztus, aki eljött a földre, és aki meghalt a keresztfán, melyik halál tapasztalatába kellett, hogy belekóstoljon. Jézus bennünket nem az első haláltól váltott meg, mert az első halálon mindenkinek át kell menni, kivéve az emberiséget csekély töredékét, ki ez a csekély töredék, Illés, aki nem halt meg, Énok, aki nem halt meg, és akik megérik Jézus második eljövetelét, és felvitetnek, amelyet ez egy csekély töredék a 6000 éves történelmehez képest. Biblia szerint az első halálból Jézus nem váltott meg, hiszen az első halál mindannyiunkat elér. És nem is az első halál a tragikus dolog az életben, mert aki hittel megy a halál elé, az nem fél a haláltól, hanem az első Korintus levél 15. fejezetével elmondhatja, hogy halál hol a te hullánkod, halál hol a te diadalmad, akinek reménysége van, az nem fél a haláltól, az első haláltól. Igazán félni a második haláltól kell. Jézus ebbe kellett, hogy belekóstoljon. Én Istenem, miért hagytál el engemet? A második halál az Istentől való elhagyatottság állapota. Még ezt is mondja a Szentírás. Tehát mondja a jelképeket, tűz, tűzéskénkő tava, külső sötétség, fogvacogás, stb. Mondja a fogalmat, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Második halál, de mondja ezt a fogalmat is, hogy Isten magukra kell, hogy hagyja őket. Sátánt, a démonait, a gonosz embereket. Akiket az Isten magukra kell, hogy hagyjon, azokba élet soha nem lesz. Fölvethető persze itt a kérdés, kedves hallgatók is kérdezték tőlem, hogy mégiscsak pokol van a szövegben. A pokol szó eredetileg héberül seol, görögül hádész. A seol és a hádész szó a görög mitológiában jelenthet alvilági gyülekező helyet, a holtak alvilági gyülekező helyét, de a Bibliában, ha lefordítjuk a seol szót, és sok Biblia ma már lefordítja, mert ugye hát nem héber szót kell benne hagyni a Bibliában, hogy seol, meg nem görög szót, hogy hádész, ezek a Bibliák már így fordítják le, sír, sírgödör. A pokol kifejezést ne középkori értelemben vegyük. A pokolnak fordított, régi Bibliánkban pokolnak fordított szó sír, sírgödör. A sírok kiadták a halottaikat. Ezt így lehetne lefordítani. A sírok kiadták a halottaikat. Akik meghaltak, akiket eltemettek, mindenki feltámad, itt a második feltámadáskor, de itt a második halálra támadnak fel. És ezt mondja el ez a befejezése ennek a látomásnak, hogy János apostol látta a fehér királyi széket, látta az Istent, aki rajta ült, látta az ítéletet, ami folyik a mennyben, látta az embereket, kicsinyeket és nagyokat, látta az életkönyvét megnyílani. Az életkönyve itt megnyílt az életre, az életkönyve itt megnyílt a halálra.
és akik ezután kapták vissza az életet, akiket kiadott a halál és a sír, azok megítéltettek. Nagyon érdekes, hogy kétszer is benne van a 12. és 13. versben, hogy mi alapján leszünk megítélve. Mi alapján leszünk megítélve? Kétszer is benne van. Az ő cselekedeteik szerint. Eszünkbe juthat Jézus kifejezése Máté evangélium a 7. fejezetéből. Nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram. Nem a beszédünk szerint leszünk megítélve. Nem a hitvallásunk szerint leszünk megítélve. Hanem az szerint leszünk megítélve, hogy mennyire vettük komolyan az Isten szeretetét és kegyelmét. És ha csak odáig jutottunk, hogy látom Istenem, hogy vagy, tudom, hogy így kellene tenni, de nincs erőm. Elismerem elvileg, hogy mit kellene tenni, de gyakorlatban nem tudom követni. Ezek az emberek nem fognak eljutni az örök életre. Hanem azok az emberek jutnak el az örök életre, akik azt mondják, hogy most már látom Istenem, hogy vagy, látom, hogy te segítesz, de hogyha nem kérem a te segítségedet, még akkor is elbukom, ha hívő ember vagyok. Mi az élet legfontosabb feladata? Állandóan igényelni és elfogadni az Isten segítségét, mert ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Isten hozzá akar vezetni bennünket, hozzá akar juttatni bennünket, hogy igazi cselekedeteink legyenek. Ne csak mondjuk, hogy vallásosak vagy keresztények vagyunk, hanem Isten azt szeretné, hogy a hétköznapokban, ha nem mondjuk is, és jobb, hogyha nem mondjuk, de ha úgy élünk, akkor mindenki látja, hogy itt különbség van a között, ahogy a világ él, és ezt hirdeti, és azok között, akik sokszor szótalanul és hangtalanul, de a cselekedeteik szerint úgy élnek, mint megváltottak és kegyelmezettek, mint akiknek Krisztus a példaképük. A sír és a halál vettetett a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. El kell, hogy fogadjuk a Bibliának ezt a tanítását, ha küzdünk is ez ellen, ha egyszerre talán nem fogadjuk el, de járjunk utána, és gondoljuk végig, ha jobbat tudunk, mint amit Isten előre kijelentett az ítélettel kapcsolatban, mondjuk el. Lehet vitázni, lehet küzdeni, lehet perlekedni az Istennel. De aki őszintén Isten elé viszi ezeket a dolgokat, én azt hiszem, meg fog nyugodni ebben a bizonyosságban, hogy az a világ lesz jó világ, amelyben nem lesz gonosz. Az írmagja nem lesz a gonosznak. Ahogy az ószövetségi próféta mondja, a Náhum könyve első fejezetének a 8. és 9. versében olvassuk, mit koholtok az Úr ellen? Vádoljátok az Isten? Nem vagytok megelégedve ezzel a megoldással? Mit koholtok az Úr ellen? Eljön ő, ítélni fog, de nem lesz kétszer veszedelem. Nagyon nagy bibliai kijelentés. Ez csak így Náhum könyv első fejezetében van. Nem lesz kétszer veszedelem. Mire utal ez a kifejezés, hogy nem lesz kétszer veszedelem? Arra, hogyha bármi rossz megmaradna, akkor újra elkezdődne egy a maihoz hasonló földi történelem. Ez katasztrófa lenne. Ebből elég volt egy is. Nem lesz kétszer veszedelem. Vagyis az itt a sátántól, démonaitól, gonosz emberektől megtisztított életben valóban örök élet lesz. Csak élet lesz. Rombolás nem lesz. Az örök életben nem az a legcsodálatosabb, hogy időben örök, mert ezt ma nem is tudjuk elképzelni, illetve sok ember viszonyog ettől, hogy most időtlen időkön át, és hallom az ország különböző részein, tegnap éppen Marcaliban mondta nekem egy asszony, hogy egy gyülekezetbe tartozik, és ők az örök életről tartottak a városkájukban előadást, és föl voltak háborodva az emberek, és azt mondja, hogy hagyjanak békén, elég nekünk ebből az egy életből, és nem, hogy még örök életet. Mondtam neki, hogy kedves asszonyom, nyugodjon meg, ez teljesen elvárható az emberektől, mert amilyen szinten van most az élet, ebből tényleg nem kell örökké. Hát ezt fogadják el. Az örök életben nem az a legcsodálatosabb, hogy időben végtelenségig fog folyni, hanem az a legcsodálatosabb, hogy az folyik időben végtelenségig, amiben a mákszemnyi, porszemnyi gonoszság nem lesz. Amit egyelőre nem tudunk elképzelni, lévén, hogy most egy zsákkal van itt minden gonosz, nem hogy mákszemről beszéljük meg, porszemről.
Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz kétszer veszedelem ezzel a Biblia. Azt mondja ki, hogy Isten azért várt annyit, azért küzdött annyit, azért folyik így le minden, hogy mindenki meg tudjon nyugodni. Hiszen sokan elveszítik azokat a hozzátartozóikat, akik nem lesznek ott. Mondom, erről nem tanácsos így a földélet keretei között beszélni, mert hogyha viszont látjuk azt, hogy ki volt az az illető valójában, most azért, hogy a másik ember kicsoda valójában, még a hozzánk legközelebb állókról se tudjuk mindig. Sőt, megkockáztatom, hogy sokszor nekünk minden ember.

borítékokból cselekedtek. Nem maradhat meg semmi rossz. A rossznak teljesen el kell tűnnie a világmindenségből. Sátán, a démonok és a gonoszsággal azonosult emberek csak az emlékezetben maradhatnak meg, és az az egyre távolodó emlékezet őrizheti a nyomát, és Jézus is azért támad fel úgy, ahogy feltámadt, mert az emlékjelek mutatják a kezén és az oldalán, úgyhogy Habakuk könyve 3. fejezetében olvassuk, hogy a megváltó így fog elérkezni, hogy a szenvedése, a kereszthalála emléknyomai, az emlékeztető jelek ott lesznek az átvert csuklóján, a megnyitott oldalán, mert az emberiség az Isten önkéntes halálának köszönheti az örök életet. De az örök életben semmi rossz, a rossznak írmagja nem lehet. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetett. A tűznek tava a második halál. Van élet és örök élet, és van megsemmisülés. Jelenések könyve 20. fejezete ezt hozza a tudomásunkra, és miután ezt szintiszta világossággal, megrendítő tisztasággal teszi, ezután már a Jelenések könyve utolsó két fejezete csak azzal folytatódhat, hogy milyen is lesz az újjáteremtés.

0: Hát, még egyszer én is bemutatkozom, tehát Németné Mézes Judit vagyok. Eredeti végzettségem tanítónő, így a kisgyerekek között is dolgoztam, tanítottam évekig, és egy évig értelmi fogyatékos kisgyerekekkel foglalkoztam, később pedig épp kisgyermekekkel is. Így a gyerekekhez is van közöm, és már ezen keresztül is ajánlom, hogy itt is miközben előadás sorozat zajlik. Fönn a kis teremben vannak gyerekfoglalkozások, mert szerettük volna úgy meghirdetni, úgy megtartani ezt az előadás sorozatot, hogy a gyermekes családoknak is lehetőséget adjunk, hogy eljöjjenek, és akiknek kisgyermekeik vannak, addig egy kis foglalkozás van, kézműveskedés, rajzolnak, ügyeskednek odafenn, és a szülők tudnak akkor itt figyelni. Úgyhogy ezen keresztül ajánlom, hogy hívogathatunk olyan családokat, ahol kisgyermekek vannak, és ők is el tudnak jönni erre az előadás sorozatra, és a szülők addig tudnak ide figyelni és hallgatni az előadást. Egy nagyon érdekes előadás sorozatnak nézünk elébe, a Győzelem a stressz felett című sorozatban, mert ez nem olyan lesz, hogy én itt állok és beszélek, nem csak olyan lesz, hogy vetítek és nézzük a képeket, hanem tartozik hozzá egy munkafüzet is, amit remélem, hogy mindenki kézbe kapott, és úgymond interaktív a sorozatunk, mert beszélgetésekre, illetve feladatlap kitöltésre is, tehát ennek a kis füzetnek a kitöltésére is lehetőségünk van. Itt teszem föl a kérdést, hogy van-e, akinek nincs ilyen füzete, aki esetleg nem kapott még a belépéskor. Mindenkinek van, mert akkor erre szükségünk lesz az előadás során, illetve feltétlenül szükségünk lesz íróeszközre is, akinek pedig szüksége van rá szemüvegre is, hogy tudjuk követni és együtt kitölteni. Javasolnám, hogy úgy helyezkedjünk majd el, hogy közel legyünk egymáshoz, hiszen ahhoz, hogy megvalósuljon, hogy beszélgetős legyen ez az előadás sorozatunk, szükséges, hogy legyen, akikkel beszélgetünk. Ennek majd alkalmat fogunk teremteni az előadás során. A másik végzettségem, amit említett Gyuri, lelkigondozó vagyok, illetve életmód tanácsadó, és ennek keretén belül szeretnék így a stresszről is szólni, de nagyon sokszor fogok házassági problémákról beszélni, gyereknevelési problémákról beszélni, ami adódik abból, amilyen végzettségem van, és ahol mocorgok én magam is, mint két gyermekes, két kisgyermekes anyuka. Tehát még egyszer szeretettel köszöntöm Önöket a Győzelem a stressz felett című előadás sorozatunkon, aminek az első előadásának a címe: A stressz csak az élőket sújtja. Arra szeretném kérni most Önöket, hogy lépjünk egy-egy, Gyuri, nézzük meg, hogy milyen témákkal foglalkozunk, milyen célokat tűzünk ki, miközben az előadás sorozatot hallgatjuk. A célunk a stressz kiváltó események és viselkedés formák felismerése, a velük szemben való legsikeresebb küzdelemnek a felvétele. Másodszorban célunk legyőzni a kritikus problémákat és romboló szokásokat azáltal, hogy a gyökerüknél kezeljük azokat. Ezt szeretnénk kitűzni célul az előadás sorozat folyamán, hogy találjuk meg, hogy melyik területen érint bennünket a stressz, észrevegyük azokat a területeket, felfedezzük az saját életünkben, ahol a stressz nyomás gyakorol ránk, és megtanuljuk azokat kezelni. A hangsúlyt a kezelésre fogjuk helyezni az előadás sorozaton, ahogy majd tapasztalni is fogják. A stressz témakörét föl fogjuk osztani fizikai, érzelmi, szociális és lelki szinteken is, és minden területen megkeressük a kezelés és a gyógyulás útját. Miután én bemutatkoztam, és egy pár szót szóltam magamról, ahhoz, hogy ez egy kis közösségé formálódjon, szükség van arra is, hogy megismerjük egymást. Itt szeretném kérni, hogy ki forduljon a mellette ülőhöz, és akinek nincs mellette ülő, kerüljön közelebb ahhoz, aki a közelében ül, és tegyük meg azt, hogy egy-két percben mutatkozzunk be egymásnak, mondjuk el a nevünket, mondjuk el esetleg a foglalkozásunkat, és azt valami különlegeset magunkról. Ehhez adnék két percet, mindkét fél, tehát mutatkozzon be egymásnak. Van-e, akinek nincs párja, és szükséges, hogy segítőt kapjon? Tehát akkor kezdjünk hozzá. Maradok azért. ezért a tiszteletadó magázódó formánál, és örülök, hogy ilyen szépen sikerült bemutatkoznunk egymásnak, és ezen keresztül picit közelebb is kerültünk egymáshoz, hiszen több olyan feladat lesz, amikor majd egymással fogunk még beszélgetni. Az első kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy mi jut eszünkbe, amikor azt a szót halljuk, hiszen stressz szemináriumon vagyunk, hogy stressz. Miután most már megmertünk szólalni, akkor egy-két mondatot, szót szeretnék hallani. Mi jut eszünkbe a stresszről?
1: Bátran. Nyugalmunkból ki, rendült állapot.
0: Igen, nagyon jó. Még, gyűjtsünk szavakat.
2: Félelem.
0: Félelem. Kinek mi jut eszébe? A feszültség, nagyon jó. Hát még.
3: Öröm.
0: Van, akinek öröm? Igen, igen. Igen. Milyen hatást vált ki belőled, vagy önből a stressz?
3: Sajnos az átváltás még nehezebb.
0: Aha.
3: Nehezebb.
0: Igen, tessék.
3: Az aggodalom.
0: Aggodalom.
3: Sokszor fejfájás is.
0: Aggodalom, fejfájás, nagyon jó. Még? Jó, nagyon jó. Köszönöm szépen ezeket. Megfigyeltük el, hogy általában egy kivételével mind, ami eszünkbe jutott a stresszről, negatív volt. Valóban a stressz gyakran negatív, de létezik pozitív stressz is. Most lépjünk, Gyuri.
1: Elnézést, a nyugalmunkból kirendült állapotod is pozitív.
0: Lehet, igen. Igen, lehet. Köszönöm. Nem, tehát... Többnyire negatív, amiket említettünk, de létezik pozitív formája is a stressznek. Egy nagyon fontos fogalmat ismerünk meg rögtön a szeminárium elején. A stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan arra válaszolunk, ahogyan azt megéljük. A munkafüzetünk negyedik oldalát nyissuk ki. Bocsánat, a harmadik oldalát. Mi a stressz? És itt be kellene írnunk a hiányzó részre a nagybetűkkel írt részt. A stressz nem az, ami önnel történik, tehát ezt a szót tudjuk ide beírni, hogy történik, hanem az, ahogyan ön arra válaszol. Tehát a történik és a válaszol szót kérném, hogy írjuk be a munkafüzetünkbe, amit haza fogunk tudni vinni, és eszünkbe juttatja, hogy mi tehát a stressz. Az igazat megvalva, mi mindannyian keressük a stresszt, mert mindannyian keressük az izgalmakat. Az izgalom a stressz egyik formája. Amikor egy szörfös a deszkájával a tengeren elindul, valójában az izgalmat, a stresszt keresi. Amikor ilyen veszélyes akcióba kezdünk, hogy beülünk egy hullámvasútba, ez is egy komoly stressz hatás. Amikor úgy döntünk, hogy férjhez megyünk, vagy megnősülünk, valójában a stresszt keressük. Nézzünk egy példát egy komoly stressz helyzetre, ez egy házasságkötés. Reméljük, látszik valamelyes, mert valahogy kicsit kopott a kép. Nem szükséges, hogy értsük, mert a képek magukért fognak beszélni. Köszönöm. Komoly stressz helyzet volt, ugye, hogy megúszott a mennyasszony és a vőlegény is. Csak azokat az embereket nem éri stressz, akik már halottak. A stressz tehát nem csak negatív, hanem lehet pozitív is, ahogy említettem. Amikor egy versenyző az olimpián átlépi a célszalagot, a pozitív stresszt éri át. Egy boldogság, hogy sikerült legyőznie az akadályt. Amikor egy koncertzongorista egy zsúfolásig megtelt terem előtt játszik, ő is a stresszt keresi. Amikor a gyermekeink most szeptemberben először mennek iskolába, komoly stressz hatás alá kerülnek, vagy vizsgázzal készülnek fiatalok, nyelvvizsga, vagy bármilyen vizsgafeladat. Bizony ez is egy pozitív stressz lehet a megmérettetés stressze. Seje professzor, aki a stressz legnagyobb kutatója, úgy fogalmazott, hogy a stressz a szervezet nem specifikus, vagyis nem fajlagos válasza bármely olyan okra, amely kiváltja azt. Mit jelent ez? Gyuri, lépjünk egyet. Hangsúlyoznánk, hogy tehát a stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan arra a helyzetre válaszolunk. A stressz okozóját stresszornak nevezzük. A munkafüzetet ismét ki tudjuk lapozni, ugyan itt a harmadik oldalon, és egyet lépj vissza, Gyuri, ahol be tudjuk írni Seje professzornak a válaszát. A stressz a szervezet nem fajlagos, vagy nem specifikus válasza bármely olyan okra, amely kiváltja azt. És akkor itt be tudjuk írni, hogy nem specifikus, vagy nem fajlagos válasza. A stressz mértéke attól függ, hogy hogyan reagálunk a bennünket ért eseményekre, stressz eseményekre, a stresszorokra. A stressz csak akkor válik ártalmassá, ha a nyomás, a stressz alatti nyomás túl hosszú ideig tart, hosszan elhúzódik. Tehát itt hangsúlyos, hogy túl hosszú ideig tart. Egy nagyon egyszerű példa akkor, amit most Gyuri léphetsz is oda, amit szeretnénk bemutatni, nem nagyon látszik sajnos a képen, ha egy vaj darabot teszünk ki, illetve egy agyag darabot a napsütésre, akkor mi történik a két anyaggal? A vaj, hogyha a nap erősen rásüt, akkor tudjuk, hogy mi történik, elfolyik. Ugyanaz a napsütés, ugyanaz az erős napsütés, hogyha az agyagdarabra süt rá, mi történik vele? Megszárad, megkeményedik, edzettebbé válik tőle. A stresszor, a stressz hatás esetünkben a napfény ugyanaz, de az egyik anyag, a vaj, az elfolyik tőle, az elerőtlenedik, míg a másik edzettebbé válik, keményebbé válik, kitartóbb, erősebb lesz tőle. Így reagál nem csak ez a két anyag, hanem az ember is. Attól függ, hogy mi hogyan reagálunk ugyanarra a stressz helyzetre. Ugyanaz a stressz helyzet az egyik emberből azt váltja ki, hogy elgyengül tőle, hogy képtelen kitartani közben, a másik pedig edzettebbé válik, és még keményebb, még edzettebb lesz, még inkább nekifut újabb és újabb nehézségeket vállalva, hogy legyőzze az akadályokat. Nézzük meg, hogy mi történik belül. Egy nagyon híres felismerése Walter Cannonnak, hogy mi az, ami belül történik ilyenkor stressz hatásra az emberben. 8 nem akaratlagos válaszreakció történik az emberben, de ezt most egy állatnál figyeljük meg. Mi történik, hogyha egy macska egy kutyával találkozik? Biztosan láttunk már mindannyian ilyen példát. A macska 2 dolgot tesz, vagy tehet. Az egyik az, hogy meglátja a kutyát, és tiszta erejéből felszalad az első fára, elmenekül. A másik lehetőség, amit tesz, hogy szembefordul a kutyával, és megküzd vele. Mi történik ilyenkor a macskában? 2 hormon szabadul fel, ezeknek a neve adrenalin és noradrenalin. Ezek hatására következő események, következő dolgok játszódnak le a macskában. Első, a vérkeringése felgyorsul. A vércukor szintje megemelkedik. A véralvasztó mechanizmusok működése gyorsabbá válik a szervezetében, az izmok megfeszülnek, a légzése szaporább lesz, tartalék vér kerül a vérkeringésbe, az érzékszervek érzékenyebbek lesznek, minden bajunk száll a szerte szétáll a cicának, és az emésztő rendszere ideiglenesen megszűnik működni. Mindez a 8 reakció, ami belül történik a macskában, nem akaratlagos, nem tudatos, nem mondja azt a macska magának, hogy most pedig több vért emelek, tehát hogy most a vércukorszintemet, most a cukrot megemelem a szervezetemben. Nem tudatosan történik ez, hanem a szervezet önmagától teszi mindezt benne. Nem mondja a macska, hogy most akkor addig nem emésztek, hanem önmagától belül történik, hogy megáll az leáll az emésztő rendszere. Nézzük meg, hogy ugyanez fölkészíti-e őt arra, hogy megküzdjön, vagy meneküljön. Igen, a macskát mindez a 8 válaszreakció arra készíti fel, hogy készen álljon a harcra, a szembefordulásra a kutyával, és megküzdjön vele, vagy a menekülésre, hogy elszaladjon onnan. Gondolom, hogy sejtik valamennyien, hogy ugyanez a 8 válaszreakció ugyanígy zajlódik le az emberben is. Bennünk is mindez történik stressz hatására. De mi történne, hogyha stressz hatására elkezdenénk harcolni? Hogyha a főnökünk fölbosszantana, és elkezdenénk verekedni a munkahelyen? Vagy hogyha azt tapasztalná a családunk, hogy idegesek vagyunk, és mindig megverjük a gyereket ilyenkor? Mi történik akkor, hogyha a menekülést választjuk, ha elszaladunk otthonról, hogyha feszültség ér minket? Vagy a munkahelyen kimenekülünk az irodából? Hát valószínűleg hamarosan megkapnánk a munkakönyvünket, és azt mondanák, hogy köszönjük szépen. Ehelyett mit teszünk? Mit csinálunk? Ülünk, és fortyogunk, és belül emésztődünk. És ez a belső feszültség az, ami a stressz legkárosabb hatását váltja ki bennünk, felemésztjük belülről önmagunkat az erős stressz hatására. Most a szeminárium során abban szeretnénk segíteni, hogy nem a küzdelem, nem a menekülés, és nem is az önmagunk felemésztése a megoldás, hanem szeretnénk olyan utakat mutatni, a kiutakat megmutatni, hogy hogyan lehet feldolgozni a bennünket ért stresszt. Lépjünk tovább, Gyuri. És nézzünk egy tipikus példát, egy munkahelyi stresszet. Ismerősek valakinek ezek az érzések? Átélt már hasonlót irodában, munkahelyen? Tulajdonképpen erről szól az egész szeminárium, hogy segítséget nyújtsunk önöknek az ilyen és ehhez hasonló belső feszültségeknek a kezelésében. Egyes emberek állandóan stresszben élik az egész napjukat a munkahelyükön. Úgy érzik, mintha egy láthatatlan kéz nehezedne a vállaikra, örökké a teher súlya alatt vannak. Van, aki otthon érzi ezt, hogy a családban olyan erős a feszültség, a stressz, hogy nem, legszívesebben haza sem menne, mert akkora feszültség van mindig otthon, állandó veszekedések és harcok és küzdelmek. De talán nincs is szükségünk arra, hogy elképzeljük, hogy mit jelent a stressz, mert ennek a következményeiről már nagyon sok információ áll rendelkezésünkre. Hadd idézek csupán néhányat. A vizsgálati eredmények közül már az amerikai polgárháború idején megfigyelték, hogy a katonák, akik a harctéren voltak, az erős ágyú dörgések között olyan erős szívdobogás jött rájuk, hogy úgy nevezték ezt a belső érzést és tapasztalatot, hogy katona szív. Később az első világháború idején ugyanezt a stresszt hatást, akik a harctéren voltak, úgy élték meg, hogy ilyen mozdulatlansághoz hasonló bénultság vett erőt rajtuk, elfeküdtek a földön, és nem tudtak megmozdulni. A második világháború idején harci étvágytalanságnak nevezték ugyanazt a tünetegyüttest, később pedig a vietnámi háború idején ezt a stresszt már megnevezték úgy, hogy traumát követő stresszrendellenesség. Ma már tudjuk, hogy az összes felsorolt betegséget a harctérrel együtt járó állandó stresszepizódok és izgalmak sora folyamatos állandó küzdj vagy menekülj érzés váltotta ki a katonákban. De önök nincsenek harctéren. Vagy mégis? Vajon átélik-e a folyamatos küzdelmet a mindennapokban? Vajon kell-e küzdeni a mindennapi megélhetésünkért? Vajon átéljük-e folyamatosan, hogy lebeg a fejünk fölött Damoklész kardja, hogy mikor bocsátanak el, és hogyan fogok gondoskodni a családomról? Vajon családi problémákkal találkozunk-e nap, mint nap, ami feszít, ami megterhelhet bennünket? Ha igen, akkor mi a modern polgárháború stresszét éljük át, és azt tapasztaljuk a saját bőrünkön. Hogyan hat a stressznek a formája a mai életünkre, a mi életünkre? Az ismereteink szerint a stressz akár közvetve, akár közvetlenül nagy mértékben hozzájárul a szívkoszorú érbetegségek, az agyvérzés, a rák, a légutak betegségei, tehát az aszmatikus betegségek, a balesetek, a májzsugorodás, és telefonos lelkis egészszolgálatos kolléga nem tudja bizonyítani az öngyilkosságra való készség kialakulásához. És ezek csak a Magyarországon leggyakoribb halálokok, amiket említettünk. Úgy gondolom, hogy ezek már önmagukban is könnyen stresszelté tehetnek bennünket, de, és itt ismét a de a hangsúlyos, arra szeretnénk a szeminárium során helyezni a hangsúlyt, hogy van kiút, van megoldás, és fölül lehet emelkedni a stresszem. Ne keseredjenek el tehát, hanem keressük ezt a reményt, és kérem, hogy mosolyogjanak a következő kisfilmen. Egy nagyon kedves kisfilm, remélem látható lesz. Jó. Küzdelem.

A következő előadásról lesz bőven alkalmunk még ilyen kisfilmek megnézésére, hiszen a nevetésnek a gyógyító hatásáról lesz szó. Amit itt hangsúlyozni szerettem volna még az, hogy mindenkinek a szervezetében van egy pont, amit úgy nevezünk, hogy ez a legsebezhetőbb pont, ahol a testünk, ahol a szervezetünk jelez számunkra, hogy erős stressz hatás alatt vagyunk, és ideje figyelnünk magunkra, ideje védekeznünk ellene. Már ha ezt a legsebezhetőbb pontot megtaláljuk a saját életünkben, meglátjuk, hogy melyik az a célszervünk, amin keresztül jelez számunkra a szervezet. Legyen az erős fejfájás, ahogy hallottuk. Legyen az mondjuk ilyen kiütések, tehát arcon jelentkező kiütések, főleg kamaszoknál vizsgai időszakban láthatjuk, hogy a feszültségtől még inkább, vagy herpeszek. Vagy legyen az nyomás a szívünk táján, vagy legyenek emésztőrendszeri problémák. Tehát az immunrendszerünk, hogyha gyengül, valahol jelez, vagy hogyha a szívünk nyomása jelez, hogy feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, erős nyomás alatt vagyunk. Már nagyon nagy előrelépést tettünk akkor a stressz kezelésében, ha meglátjuk, megfigyeljük, hogy hol jelez a testünk. Hol szól számunkra a szervezetünk, hogy ideje fékezni, mert erős nyomás alatt vagy. Szeretném ezt egy kis példával megvilágítani. Nem tudom, Gyuri, segítesz nekem? Ki az, aki bátor ahhoz, hogy felfújjon egy léggömböt? Van közöttünk olyan férfi, aki kép... Vállalod? Vállalod. Jó, köszönjük. Egyelőre kezd el fújni, és én közben beszélek. Jó. Tehát most mindannyian el tudjuk képzelni, hogy amit látunk, az egy léggömb, és a belső nyomás egyre nő, és most egy picit állj meg, és nem tudhatjuk, hogy mely ponton, kinek hol jelzi, hogy vajon itt lesz gyengébb, vagy itt gyengül meg, vagy itt, kinek a maga célszervénél jelzi, hogy egyre vékonyodik az anyag. El tudjuk képzelni, vékonyodik egyre az anyag, és akkor fújhatsz még rajta. És egyszer csak eléri azt a pontot. Remélem, hogy nem ijedünk meg. Nem tudjuk, hogy kinél hol, de mindenkinek más, elérheti azt a pontot, ahol elpattan. Megtegye, hogy kidurranjon, vagy megijednénk tőle? Jó lufitoztam, jó erőset. De az anyag valahol elgyengül. Akkor nem teszi meg, Gyuri, nem akar megijeszteni senkit. Nem ijeszt meg minket, jó? Nem kell, ne ijesztünk meg senkit. Tehát van egy pont, ahol annyira elvékonyodik aztán az anyag, hogy ez a lufi kidurran, ugye? Ezt mindannyira tudjuk képzelni. Ugyanígy van a mi szervezetünkben is. Kinél melyik területen, de fölmondja a szolgálatot, kidurran, és a betegség elkerülhetetlen. Óriási előrelépést jelent a stressz kezelésében, hogyha megtaláljuk a célpontunkat. Ezért abban szeretném most akkor kérni az Önök segítségét, hogy lapozzunk a munkafüzetünknek. A harmadik oldalon van az Ön célpontjai. És arra kérném Önöket, tehát itt a második oszlopban lenne az Ön célpontjai. A harmadik oldalon. Jelöljék be, hogy melyik az a célpont, melyik az a célszervük, ahol tapasztalják az erős stresszt. Hogyha erős nyomás alatt vannak, most ki x-elgesse be, hogy melyik terület az, ahol jelez számára a szervezete. És látom, hogy többen már értették a feladatot. A feladat a következő lenne, hogy miután bejelölgették ezeket, beszéljék meg az Önök mellett ülővel, hogy melyek az Önök célpontjai, milyen tünetek jelzik Önök számára azt, amikor erős stressz hatása alatt vannak? Akkor erre is adnék 2 percet, jó? Köszönöm.
Köszönöm szépen akkor. Köszönöm szépen. Sikerült akkor, úgy látom, hogy Kiki megbeszélgetette a mellette ülővel is. Most pedig arra kérném önöket, hogy lapozzanak a munkafüzet 11. oldalára. Itt találunk egy olyan feliratot, hogy mennyire stresszelt az ön élete. 11. oldalon. Ez egy önértékelési teszt, és arra hivatott, hogy megállapítsa, hogy hol állnak most. Mik az erősségeik, és mik a növekedési területeik, vagy mik a gyengéik, és hogy hogyan aknázhatják ki a legjobban a rendelkezésükre álló személyes erőforrásokat, hogy a stresszet legjobban le tudják győzni az életükben. Tehát itt a 11. oldalon találunk egy ilyet, hogy önértékelési teszt, mennyire stresszelt az ön élete. 0-10 terjedő skálán kellene jelölni azt, hogy mennyire stresszelt az adott kérdésekben az önök élete, és ezt kellene most kitölteni, tehát oda az 1-10 beírható elé, hogy 0-10 hogyan értékelik. Az elmúlt hónapban, tehát ebben mondjuk a szeptemberi hónapban vagyunk, a szeptemberi hónapban gyakran éreztem feszültnek vagy túlterheltnek magamnak. És akkor odaírjuk, hogy szinte soha, vagy néha, vagy majdnem mindig ezt éreztem ebben a szeptemberi hónapban. És ugyanígy végig minden területhez, mind a 10 kérdéshez be kellene írni 0-10 terjedően azt a számot, ami a legmegfelelőbb, ahogyan átélték ezt a hónapot, az eddig elmúlt időszakot. Érthető a feladat mindenkinek? Jó, akkor lássunk hozzá. Önálló feladat, segítséget kérni most nem kell, megbeszélni sem, hanem csak beírogatni. És most miután kitöltötték, most arra kérném önöket, hogy összesítsék a pontjaikat. Van egy ilyen, hogy összes pont, mennyit értek el. Én nem szeretném az önök stresszét azzal fokozni, hogy megkérdezzem, hogy ki hány pontot ért el, hanem csak arra kérném önöket, hogy ha 50 vagy annál többet jelez ez, akkor bizony az azt jelenti önök számára, hogy komoly stressz hatása alatt vannak. És ha így van, akkor jó helyen vannak, hiszen ez a szeminárium arról szól, hogy hogyan győzhetnek fölötte. Még arra kérném önöket, hogy karikázzák be azt az 1 vagy 2 területet, ahol a legmagasabb pontszámot írták be. Legyen az a feszültség, vagy a depresszió, a harag, vagy az aggodalom, vagy bármi más, határozzák el, hogy elsődleges céljuk az lesz ezen a szemináriumon, hogy az adott területen, amit most bejelöltek, megtanuljanak győzni a stressz felett. Most pedig lapozzanak vissza a munkafüzetnek a 3. oldalára, és talán most Gyuri is tud segíteni. Még nem. Akkor még nem. Nagyon fontos, egy ilyen mondatot találunk, hogy nagyon fontos az, hogy felosszuk a stressz nagy általános problémáját speciális, könnyebben kezelhető problémakörökre. Most ezt tettük ezzel a tesszel, tehát írjuk be itt a 3. oldalon, a munkafüzet 3. oldalán, remélem mindenki megtalálta, tehát az ön célpontjai alatti részen van. Nagyon fontos, hogy felosszuk, tehát a szó, amit beírunk, hogy felosszuk, nagyon fontos, hogy felosszuk a stressz nagy általános, a következő szó általános problémáját speciális,
könnyebben kezelhető problémakörökre. Miközben ezt a tesztet kitöltöttük, ebben szerettünk volna saját magunknak is segíteni, hogy megtaláljuk, hogy melyek azok a speciális területek, amikre figyelnünk kell, mikor bekarikáztuk ezeket, hogy mi az, amire a stressz szeminárium alatt különösen figyelünk. Emlékezzenek tehát ezekre a célokra mindvégig az öt előadás sorozat alatt, és tűzzék ki célul, hogy ezeken a területeken győzzenek a stressz felett. De hogyan mondjunk nemet a stresszre? Ez a nem szó maradjon erősen az emlékezetünkbe. Ha arra gondolunk, hogy egy kisgyereknek milyen könnyű kimondani azt, hogy nem, akkor talán nem lehet annyira nehéz nekünk sem megtanulni ezt a nemet. Hogyan mondjunk tehát nemet a stresszre? Az első, amire figyeljünk, az N, mint nyitottság. Ha szeretnénk megtanulni, hogy hogyan vehetjük föl a küzdelmet a stresszel szemben, elsőként fejlesztenünk kell az odafigyelés képességét. Ezt tettük most, amikor meghatároztuk a személyes célszervünket, amikor megfigyeltük, mely területeken jelez a szervezetünk, amikor nyitottakká váltunk és odafigyeltünk arra, hogy milyen stressz nyomás alatt vagyunk. Ez magában foglalja a környezetünkre való odafigyelést, a stressz számos okának a meghatározását, a felismerését és megértését. Azonban a legfontosabb az, hogy a nyitottság a saját testünk figyelmeztetéseire irányuljon. Figyeljünk oda a testünk jelzéseire. Nagyon sokszor szoktuk azt mondani, amikor érezzük mondjuk a mellkasi fájdalmat, vagy érezzük a fejfájást, majd túl leszek rajta. Vagy ha ezen túl leszek, akkor majd abba hagyom, akkor majd nem rohanok, majd csak ezen legyek éppen túl. Ismerősen hangzik? Nagyon sokszor így hessegetjük el magunktól, hogy foglalkozzunk a problémával. Majd ezen, ha túl leszek, akkor már nem folytatom így. És dehogy nem, ugyanúgy folytatjuk tovább, mindaddig még az a bizonyos lufi ki nem durran. Mindaddig még a szívkoszorú érbetegséggel a kórházba nem kerülünk, mindaddig még a szervezetünk végképp fölmondja a szolgálatot. Tehát figyeljünk a személyes célszervünkre, legyünk nyitottak. Az első tehát a nyitottság. Mik lehetnek ezek, amik jeleznek? A mellkasi fájdalom, a délutáni fáradtság, a vállak és a nyak merevsége, égő érzés a gyomorban, koncentrálási képesség elvesztése, frusztráltság, lehangoltság, nyugtalanság, depresszióra való hajlam, mind-mind jelez számunkra. Legyünk nyitottak, vegyük észre, figyeljünk ezekre a jelzésekre, amiken keresztül a szervezetünk szól hozzánk, ahogyan beszél, kommunikál velünk a testünk. A következő, az N után az E, ő pedig az egyensúly. A stressz lényegében az önmagunkkal és a környezetünkkel való egyensúlynak az elvesztése. A történelem során az orvosok és filozófusok nem egyszer hangsúlyozták, hogy az egyensúly fenntartásának milyen fontos szerepe van. Hippokratész, az orvostudomány atya úgy fogalmazott, minden túlzásba vitt dolog szemben áll a természettel. Kibillent az egyensúlyából. Az évszázados arany középút, amit javaslunk, amit tanácsolunk, a mértékletesség és a megelégedés fenntartásának a kulcsához tud ez vezetni. Az orvosok ma is azt tanácsolják nekünk, hogy tartózkodjunk a végletektől. Igyekezzünk kiegyensúlyozottan élni. Ezen túl egyre többet és többet hallunk az emberi természet teljességéről, arról, hogy a fizikai, szellemi, érzelmi és lelki szükségletek, testünk, érzelmünk és lelkünk hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és mennyire függnek ezek egymástól. Más szavakkal, ahhoz, hogy egészségesek legyünk, mindegyik területen egészségeseknek kell lennünk. Munkafüzetünkben, hogyha követjük a negyedik oldaltól, be tudtuk írni az N-hez a nyitottság szót,
az ehhez az egyensúly szót, és az egyensúly területén belül találunk a negyedik oldal második hasábjában fölül egy olyan kitörtendő részt, más szavakkal ahhoz, hogy egészségesek legyünk az egyik területen, és amit itt beírhatunk, mindegyik területen egészségeseknek kell lennünk. Nem elég, hogyha egészségesen táplálkozom, de közben éjszaka nem pihenem ki magam. Nem elég, hogyha éjszaka kipihenem magam, hogyha nem sportolok naponta, és érzem, hogy ettől gyengül a szervezetem. Nem elég, hogyha én edzem magam és sportolok folyamatosan minden nap, hogyha esetleg még túlzásba is viszem a sportot, és akkor azon a területen billenek ki az egyensúlyomból, hogy állandó kezelésekre kell járnom mondjuk emiatt. Vajon rendszeres-e a testmozgásom? Vajon az étrendem többségében gyors ételekből áll, vagy egészséges táplálkozásra is hangsúlyt helyezek az életemben? Vajon alszom-e naponta 6-8 órát? Vajon pihenek-e hetente egy egész napot? Mert szüksége van a szervezetünknek mindezekre. Vegyék figyelembe a fizikai szokásaikat. Képessé teszi őket a jelenlegi életük arra, hogy megküzdjenek a stresszel. Vajon felüdítőek, vagy fárasztóak a mindennapi kapcsolataik a családtagokkal, a rokonokkal. Nagyon könnyű a 21. századnak az izgatott életvitelében annyira belefeledkezni a munkába, hogy elmulasztjuk a legfontosabb emberi kapcsolatokat. Én lelki gondozóként jártam rákos betegekhez kórházban, akik már így a végső stádiumban voltak, és lelki gondoztam olyan embereket, akik már az elfekvőben feküdtek. És ők azt mondták, hogy ha egy dolgot megváltoztathatnék az életemben, akkor az biztos az lenne, hogy nem rohannék végig az életem, és sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznék a családi kapcsolataimra, meg a baráti kapcsolataimra. Mert annyit rohantam, annyit dolgoztam, hogy ez maradt el leginkább. Nem voltak építő kapcsolataim, és aztán most itt vagyok az elfekvőben, és hát nem véletlenül én jártam hozzájuk, mert a családtagok nem nagyon látogatták. Igen, ez nagyon fontos, az emberi kapcsolatokra való hangsúly helyezése. Hiszen sokszor épp a családtagoktól, rokonoktól, barátoktól kapjuk a segítséget, hogy a stressz felett győzni tudjunk. A lelki dimenzióban is tegyük fel a kérdést, hogy van-e belső békességem? Van-e az életemnek értelme és célja? Miért élek? Mi az, amit fontosnak tartok? Tényleg csak ennyi az élet, hogy szaladunk végig rajta? Vagy vannak olyan fontos pontok, vannak olyan fontos területek, amiért érdemes élnem, amit célul tudok kitűzni az életemben? Ezért a szeminárium, amin most vagyunk, a stressz kérdés körével, amikor foglalkozik, akkor az egész ember távlatából szeretnénk ezt szemlélni, és ebben szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ráébredjünk, hogy a lényünk teljes egész, és az egyensúlyt találjuk meg. A következő a mérlegelés, a nem harmadik betűje az M, ami a mérlegelés vagy meghozott döntés. A szeminárium kapcsán rengeteg hasznos információt fognak hallani, hogy hogyan győzhetnek a stressz felett. De az információk önmagukban semmit sem érnek. Bizonyára mindannyian tudjuk azt, hogy annyi információért tévéből, rádióból, hírekből, pletykálkodásból, minden területen, de az információk önmagukban nem segítenek. Amikor a cigaretta reklámokon megjelentek, hogy a cigaretta halálos, vagy a cigaretta halálhoz vezet, vagy káros a szervezetre, arra gondoltak, akik kitalálták ezt, hogy ez aztán olyan mértékben visszaveti a cigarettaipart, hogy le is épülhet akár. Megtörtént ez? Megkérdezném, hogy van-e önök között, aki dohányzott valamikor, vagy jelenleg is dohányos? Igen. Mit értek ezek az információk? Akik így átélték, azok tudják jól, hogy az információ tudta,
de mégsem segített. Amíg a meghozott döntés meg nem születik, hogy leteszem. Addig az információ önmagában nem segít, sőt, az információ még stresszeltebbé tehet bennünket, hogy nem tudok vele megküzdeni. Tehát a puszta információ önmagában hatástalan. És ezt még egyet lépjél, Gyuri, ezt szeretnénk is hangsúlyozni, hogy a meghozott döntésre, tehát, hogy amit itt tanultunk, amit itt hallottunk, ha ezt meghozzuk, döntünk amellett, hogy változtatunk, hogy a stressz szintünket csökkenteni akarjuk. Erre fontos, hogy helyezzük a szeminárium idején a hangsúlyt. Mert csupán tudni valamit, legyen az veszélyes vagy előnyös, önmagában nem elég. És a munkafizetünkben ezt a szót tudjuk ide beírni, hogy csupán tudni valamit, legyen az veszélyes vagy előnyös, önmagában nem elég. Ez a negyedik oldalon, az M alatti oszlopnál, tehát itt egy kicsit lentebb van, a második oszlopban. Ha pedig elhatározzuk, hogy változtatunk, akkor hamarosan meg fogjuk tapasztalni, hogy valóban ez segítséget jelent. Úgy tűnik, hogy azok az emberek szenvednek a legjobban a stressztől, akiknek nincs beleszólásuk abba, hogy hogyan alakul az ő mindennapi munkájuk vagy sorsuk. Azok a munkák, amire azt szokták mondani, hogy ülj itt és csináld ezt. Ilyenek a telefonkezelők, a pénztárosok, a szakácsok, a futószalag mellett dolgozó emberek, szerelő munkások, akiknek folyamatosan tennie kell a dolgát, de nincs beleszólása abba. Egy különösen magas közöttük a szívbetegség aránya, a magas vérnyomásos betegségek aránya, mert nincs beleszólása, nem tud dönteni a munkájában, hogy mit, hogyan változtasson. Tehát a döntéshozás képességének hatalmas előnye van. Mi dönthetünk úgy, hogy változtatunk, és ebben szeretnénk segítséget jelenteni, segítséget adni a szeminárium alatt. Egy kis példát nézzünk tehát, említettem a cigarettát, lesz erről egy kis filmünk mindjárt. Ezt már be is írtuk, hogy tudni valamit önmagában nem elég, és a döntés rajtunk áll. Igen, említettük ezt is. Bocsánat, kicsit előre szaladtam. Igen, még nem, ezek még képek, amikről beszéltem, hogy a telefonkezelők, a pincérek, tehát akiknek nincs beleszólásuk, a pénztárosok, tehát ők nem dönthetnek, akik szalagnál dolgoznak, vagy így van. Tehát a döntés lehetőségének hiánya növeli a stressz kockázatát. Amire figyelünk tehát a nyitottság, az egyensúly, a mérlegelés vagy meghozott döntés. És aki nem tudta eddig beírni, akkor most megteheti. És azt hittem, hogy itt lesz a kisfilm, de akkor nem. Jó, a következő terület, amivel még befejezésül foglalkoznánk, a személyiség és a stressz közötti kapcsolat. Egy nagy sikerű könyv jelent meg Amerikában, az volt a címe, az A-típusú személyiség és az ön szíve. És bemutatták ezt az A-típusú személyiséget, aki különösen hajlamos a káros stresszre. Mi jellemző az A-típusú személyiségre? Ingerlékeny személy. Egész élete a számok játéka körül forog. A motorja mindig teljes fordulatszámon pörög. Megpróbál mindig még egyel több dolgot teljesíteni. Bezsúfolni a napjába. A szabad idejében sem tud lazítani. Amikor sportol, akkor is küzd. És van egy nagyon rossz tulajdonsága még ezek mellett, hogy bosszúvágyó ember. Ismerünk A-típusú személyiségeket. Talán, hogyha autót vezettünk, találkoztunk is már ilyen emberekkel, akik az öklüket rázzák, hogyha éppen merészeljük megelőzni őket. Vagy ki tudja, mire lenne képes, hogyha éppen előtte állnék meg. Az A-típusú személyiségnek mindezek mellett
Még egyet lépjél, Gyuri. Igen. A legfontosabb mozgató rugója a siker. Sajnos az is igaz, hogy aki A-típusú személyiség és a sikert hajszolja egy életen át, A-típusú gyermekeket is nevel. Biztosan jól tudjuk azt, hogy nem egyszer halljuk, tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek azt mondja a szülő, hát csak akkor érsz valamit, ha ötöst hozol haza az iskolából. És ha nem hozott haza az ötöst, akkor ez és ez történik. Ez az állandó ha. Meg kell felelned, mert ha nem felelsz meg az elvárásaimnak, akkor már nem vagy értékes ember. Lehetnek olyan pozitív tulajdonságai, értékei a gyereknek, ami miatt becsülhetem őt, hogy egy jó szívű, egy segítőkész, egy barátságos gyerek. De ha nem hozza, akkor már is

Ezért mondja Hósás próféta, hogy a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Az emberi szeretet sokszor reggeli felhő. Kinézzünk az égre, délelőtt már nincs ott. Korán múló harmat, volt harmat, felszárította a napsugár. Az emberi szeretet sokszor nem olyan, ami megérdemli a szeretet nevet. Az isteni szeretet az soha el nem fogy. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy tanuljátok meg ezt a szeretetet, hogy ahogy engem szeretett az Atya, és én titeket, ti is úgy szeressétek egymást. A szeretet való ott kezdődik, amikor tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy a szeretetünk nem fogy el akkor sem, hogyha egy ember ellent mond nekünk, hogyha egy ember ellenségünk élet. Szóval Jézus példát mutatott itt Júdással kapcsolatban arra, hogy ő végig küzdött Júdásért. De most azért kell felolvasnom végre a jelenetet, mert a jelenet rámutat arra, hogy Júdást ez a tökéletes, küzdő szeretet, ez az álhatatos krisztusi szeretet is miért nem tudta visszafordítani az árulás útjáról. Egyszer voltam egy fiatalok között, gimnazisták, tanárok között egy társaságban, nagyon régen volt már, 11 néhány éve, és ott az egyik tanár, egy ilyen tanári kör volt, azt mondta, hogy ha én valakit szeretek, és nagyon szeretek, és áldozatvállalással is szeretek, hát lehetetlen, hogy ellent mondjon nekem. Hát egy nagy szeretetre meg kell olvadni még a jégcsapnak is. Hát ugye elgondolkoztunk a dolgon, és valaki azt mondta, tudod, ez nem így van. Sajnos a szeretet tehetetlenné is válhat. Mert egy embert megváltoztatni csak a saját beleegyezésével lehet. És egy ember nem akar megváltozni, hiába szerette Jézus is Júdást tökéletesen, semmi folt nem volt Jézus szeretetén Júdás iránt. Nem úgy volt, hogy sokan elgondolják, hogy Jézus szinte úgy presszionálta, hogy Júdás belevitte volna az árulásba. Nem. Jézus tökéletes szeretettel viszonyult ehhez a tanítványához is. Ő mindvégig szerette őket. De hogyha valaki nem akar, akkor a szeretet tehetetlenné válik. De ez a jelenet megmutatja, hogy miért. Mikor ezeket mondotta Jézus, mondja János 18. fejezet első verse, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakján, ahol egy kert volt, melybe bementek ő és az ő tanítványai. Ismerte pedig ezt a helyet Júdás is, akit ő elárulta. Mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vévén a katonai csapatot, és a papi fejedelmekből és a farizeusoktól szolgákat, odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előre ment és mondta azoknak, kit kerestek? Feleltek néki, a názáreti Jézust. Mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. És mikor azt mondta nékik, hogy én vagyok, hátra vonultak és a földre estek. Ismét megkérdezte azért őket, kit kerestek? És azok mondták, a názáreti Jézust. Felelt Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, mármint a tanítványait, hogy beteljesüljön a beszéd, melyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem veszítettem el. Kedves hallgatók, ebben a történetben is van egy mondat, ami biztos, hogy elkerüli az emberek figyelmét. Tudnék az, hogy amikor megjelenik itt Júdás vezetésével ez a katonai csapat, Jézus elébük megy, és azt mondja nekik, kit kerestek? Azt mondják, a názáreti Jézust. És amikor Jézus azt mondja nekik, hogy én vagyok, na ez az a fontos mondat, amit nagyon jól meg kell jegyeznünk. Mindannyian hátra vonultak, és a földre estek. Miért? Jézus csak ennyit mond, hogy én vagyok. És erre a katonák, ezek a durva, kemény, harcedzett emberek, erre az egy szóra, hogy én vagyok, hátra vonulnak, és a földre esnek. Miért? Kedves hallgatók, mert Jézus korában ezt még a katonák, az utonállók is jobban ismerték, mint a mai keresztények. Hogy az én vagyok, az egy isteni megjelölés. Isten, amikor bemutatkozott Mózesnek a csipkebokorban, és amikor Mózes kérdezte, hogy mi a te neved? Mit mondjak a népemnek, hogy ki küldött engem? Akkor Isten csak ennyit mondott, hogy a vagyok, az én vagyok. Így is szokták fordítani, hogy vagyok, aki vagyok. Az én vagyok küldötti hozzátok. Rendkívül egyszerű isteni megnevezés ez, mert a Biblia szerint
egyedül Isten

mondhatja el magáról teljességgel ezt, hogy én vagyok. Mi most elmondhatjuk magunkról, hogy én vagyok, de mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt ugye nem mondhattuk el se holnap, holnap után, vagy 5 év, vagy 10 év múlva már nem mondhatjuk, hogy én vagyok. Isten azonban örökkévaló, és ez az egyetlen egy kis bemutatkozó szócs, hogy én vagyok, ez mindent elmond Istenről. Miért akarták Jézust megkövezni az életében? Mert ezt mondta, én vagyok az út, az igazság, az élet. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Én vagyok az életnek ama kenyere. Jézus nagyon sokszor használta ezt az isteni megjelölést. Innen tudjuk például azt is, hogy az az Isten, aki megjelent az égő csipkebokorban, az maga Krisztus volt. Az én vagyok az egy isteni megjelölés. És ezt még a katonák is tudták, ha valaki ezt mondja, hogy én vagyok. Ez nekünk csak olyan egyszerű hétköznapi szónak tűnik. De a katonák erre hátravonultak és a földre estek, mert arra már nekik nem volt merszük, hogy az Istenre rávessék a kezüket. Nos hát, kinek volt mersze? Kinek volt mersze? Akiben sötétség volt. Akiben a sötétség most úgy mutatkozik meg, hogy miközben a katonák hátraesnek, és úgy látszik, hogy még Júdás mindig választhat. Mert Júdás még most is elmehetett volna. Júdás eliszkolhatott volna, hiszen láthatta a jelenetet, hogy ezek az emberek harcképtelenné váltak. Jézus egy szava lefegyverezte őket, hogy én vagyok. De Júdásban olyan nagy sötétség volt. Ez bizonyítja, hogy mennyire elsötétült Júdás. Hogy amit a katonák nem mertek megtenni, mert féltek Jézust kézre keríteni. És amikor hátraesnek és harcképtelenek, Júdás feláll, oda megy Jézushoz. Ekkor hangzik el az, hogy barátom, miért jöttél. Még közelebb megy, átöleli Jézust a szeretet jelére, most megteszi ezt, amikor pedig ott lett volna a lehetőség, hogy elmenjen, még mindig visszafordulhatott volna Júdás. Most hangzik el a kérdés, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát? Mondják meg, kérem, Júdás predesztinálva volt az árulásra. Hát Jézus az utolsó pillanatig megadta neki a lehetőséget, hogy ne legyen áruló. Jézus az utolsó szaváig kérlelte Júdást, és a körülmények is olyanok voltak, mennyire könnyű lett volna Júdásnak távol tartania magát, visszakoznia és elmennie, és mégsem tette. Miért? Mert az az ember, aki a lelki ismeretét, a belső világát elsötétítette, hiába küzd érte az Isten is. Hiába az Istennek a soha el nem fogyó szeretete. Az az ember nem tud megváltozni. Nagyon hibásan gondolkodnak azok, akik úgy gondolják, hogy mi emberek a halálunk napjáig meg tudunk változni. Nem. Addig tudunk megváltozni, ameddig a világosságot be tudjuk fogadni. De amikor olyan sötét már az emberi lélek a sok hibás döntés következtében, hogy nem tudja befogadni a világosságot, élhet még az ember éveket, évtizedeket, nem tud megváltozni. Nem tud megváltozni. Ez a jelenet egy hatalmas nagy bizonság amellett, hogy Jézus nem akarta, hogy Júdás az árulója legyen, az utolsó pillanatig Isten megadta a lehetőséget Júdásnak, hogy visszakozzék. Ezt Júdás nem tette. Valóban Jézus még az árulása után is felajánlotta Júdásnak a bűnbocsánatot. Jézus ezért mondta az életében, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfi ellen elkövetett bűnök is. Erre emlékezhetett Júdás, de miután elkövette az árulást, és látta, hogy Jézust elvezetik, hogy kihaltják, és másnap látta Júdás, hogy Jézust elítélik, halálra ítélik, akkor ezen megdöbbent, elvitte a papoknak a 30 ezüstpénzt, odaszórta a lábuk elé, és ez a nevezetes kijelentés Máté evangélium a 27. fejezetének elején, hogy Júdás ezt mondta, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hogy olvassa az ember a Szentírást, úgy gondolja, hogy na most Júdás végre megváltozott. Kodolány János is így akarja beállítani a jelenetet, Júdás megtérése. Hát Júdás levonta a következtetés, Júdás megbánásra jutott, hiszen három dolog is. Vétkeztem, elárultam az ártatlan vért. Milyen tiszta kijelentés volt. Hát minthogyha az a nagy sötétség felosztott volna Júdásban. De kedves hallgatók, nem. A Biblia beszél arról, hogy igen, van megbánás, van igazi megbánás, amelynek a következménye az ember megerősödése, hogy az ember jóvá teszi, helyrehozza a hibát, és az ember erőt kap ahhoz, hogy a jövőben ne cselekedjék ilyen rosszat. De Júdásnak nem ez volt az esete. Látszólag megbánta, amit tett, de a szavak mögött mi volt?
a kétségbeesés, az önsajnálat. Mit szólnak hozzá az emberek, a tanítványtársak, a nép? Tanítvány voltam, áruló lettem. Júdás kezdte sajnálni magát, nem a bűnét sajnálta. Nem a bűnével fordult szembe, a bűne következményeitől rettegett. Ez pedig a Biblia szerint a hamis megbánásnak a jellegzetessége, és Júdás ezért ment el, és ezért akasztotta fel magát. Hát nagyon szomorú ez a történet. De ha elmondtam önöknek, hogy az első pontjánál mi volt, valaki tudott valamit, és mégse az szerint cselekedett. A második pontjánál a sértődés nem fogadta el Jézusnak a bírálatát. Harmadik pont, nem fogadta el Jézus megtisztító erejét, ugye a lábmosás jelenete. Negyedik pont, nem fogadta el Jézusnak az utolsó felkínált lehetőségét is, hogy elmehetett volna, mert katonák harcképtenné váltak, és barátomnak szólította őt. De az ötödik pontnál is hadd mondjam el önöknek, nagyon veszedelmes dolog az önsajnálat. Nagyon veszedelmes lelki helyzet a kétségbeesés. Tulajdonképpen mindegyik az önzést hízlalja. És oda kell, hogy figyeljünk Júdás történetére. Visszaemlékezhetünk fiatalkorunkra, vagy most, akik kamaszok, tudhatják, az embert milyen gyorsan hatalmába keríti az önsajnálat. És az önsajnálatnak egyik lehetséges végeredménye, hogy az ember kioltja az életét. Szóval, hogy valóban, amikor az evangélisták kimondják, hogy az ördög, sátán, hogy van egy személyes gonosz, aki az embert így is, meg úgy is, meg amúgy is próbálja belevinni olyan lelki állapotokba, ahol az ember önmaga alá kerül, ahol az ember összeroppan, kétségbe esik, és akkor ott hagyja az a személyes gonosz, idáig elvezettelek, belevittelek a kétségbeesésbe, az önsajnálatba, és akkor ott hagyja, és az ember összeomlik. Mennyire fontos ismerni a Szentírást, hogy védekezhessünk ezek ellen a lelki állapotok ellen. Az első lelki állapot ellen, hogyha látok valamit és igazságnak fogadok el, ne cáfoljam meg azért, mert én eddig mást hittem. Ha figyelmeztetést kapok, ne legyek sértődékeny, ne utasítsak vissza bárkitől bármi figyelmeztetést, mert ez is a sötétséget növelheti. Ha felajánlott dolog a megbánás, megbocsátás, ne utasítsam el, és hogyha megtettem valami rosszat, akkor ne azt sajnáljam, hogy jaj, én szerencsétlen ember, hanem forduljak szembe a rosszal, amit tettem, mert akkor megújulhat az életem. De Júdásnak nem újult meg az élete. Fogunk a következő alkalommal beszélni egy másik tanítványról, aki szintén megtagadta Jézust, de nem önmagát siratta, hanem a bűnét, és Péter élete megújulhatott. Júdás önmagát siratta, a következményektől félt, és ezért beleette magát a kétségbeesésbe és az önsajnálatba. És ennek sajnos egyik lehetséges végeredménye az öngyilkosság. Tragikus dolog. De azzal szeretném önöknek befejezni ezt az előadást, hogy a Júdás története tehát a maga szomorú, tragikus voltával is arra kell, hogy figyelmeztesse az embert, hogy ezeket a gonosznak ezeket a fokozatait és kísértéseit elkerülje. Nagyon könnyű Júdásnak lenni. De nagyon könnyű felszabadulni a kísértések hatalma alól is, hogyha az ember találkozik azzal a szeretettel, ami soha el nem múlik, ami soha el nem fogy, és ami egyedül az Isten jósága megváltoztathatja az embert.

Kedves gyülekezetünk, minden alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az a Biblia vers, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Szeretném egy kicsit megmagyarázni az ígét nektek. Noha felséges az Úr, ezt más szavakkal így mondhatnánk, noha hatalmas az Úr, mégis meglátja az alázatost. Ez azt jelenti, hogy meglát akár egy kisgyereket, meglát egy parányi embert a sok millió és milliárd között, és észreveszi a gondjait. És szeretnék nektek egy bibliai történetet feleleveníteni azzal kapcsolatban, hogy ezt jól értsétek, hogy Isten noha felséges, noha hatalmas, mégis meglát egyetlen embert, és egyetlen embernek a gondjait. Illés próféta, biztosan hallottatok a legtöbben róla, egyszer nagyon elcsüggett. Nagyon sok oka volt erre. Nagyon elfáradt és elcsüggett, hogy hiába igyekszik az igaz Istenhez fordítani az emberek szívét, mindenütt csak makacsággal, elutasítással találkozott. És az elfáradt, elcsüggett prófétát a Jóisten fölhívta egy hegyre, a Hóreb hegyére, és azt mondta, hogy ott Istennel fog találkozni. És a próféta várt, és egyszer csak egy óriási szélvihar támadt. Olyan szélvihar, hogy meghasogatta még szinte a sziklákat is. Tudjátok, milyen ereje tud lenni egy viharnak? Sokat hallani tornádóról, ilyen borzasztó erejű szélről. És a próféta azt hitte, hogy mivel a Jóisten hatalmas, felséges, ez óriási szélvihar biztos azt vezeti be, hogy mindjárt megjelenik az Isten. És csak ennyit mond a Biblia, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán ezután egy földindulás kezdődött. Szerencsére ti még nem láttatok földrengést, bárcsak ne is találkoznátok vele. Nemrégiben volt Olaszországban egy helyen, és hát sokat beszéltek róla, hogy milyen félelmetes, mikor a föld morajlik. A félelmetesen morajlik, és megmozdul, és dőlnek össze házak, és meghalnak emberek. Hát ott a hegyen is valami, vagy amilyen félelmetes földindulás volt, biztosan sziklák szakadtak le. És a próféta megint arra gondolt, hogy Isten hatalmas, Isten felséges, biztos az Isten fog most megjelenni. És csak egy rövid mondat megint, és Isten nem volt a földindulásban sem. A próféta még mindig várt. Ekkor egy óriási tűz jelent meg, egy természet feletti hatalmas tűz. Tudjátok, hogy a tűz is fenséges tud lenni. És Isten nem volt a tűzben sem. És akkor utoljára negyedszer a próféta egy halk és szelíd hangot hallott, amely így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Látjátok, hogy a Jóisten felséges, hatalmas, de mégis egy parányi, csüggett emberre is odafigyel. És tudjátok, hogy ebből mit tanulhattok meg? Hogy a Jóistenhez egyformán kell bizalommal lennünk, mert ő meglátja az alázatost, meglát egyetlen kis embert is, de ugyanakkor tisztelnünk kell őt, mert a Jóisten felséges és hatalmas. Mindennek a teremtője, végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes a jelleme. Ezért szeretném, ha ti is mindig így lennétek, hogy nagyon bíztok a Jóistenben. Tudjátok, hogy ő nem megrémíteni fog a hatalmával, hanem halk, szelíd hangon is szeretettel szól emberekhez. De ugyanakkor sose felejtsük el, hogy ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és mennyire okunk van őt tisztelni. Ezért tudjátok, mindig szoktalak figyelmeztetni titeket, hogy itt a gyülekezetben is gondoljatok arra, hogy az Isten háza. És bizalommal fordulunk felé, de nagyon tiszteljük is őt a viselkedésünkkel, a beszédünkkel. Mondjátok el velem együtt még egyszer a szöveget, amit ma tanultunk. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Még egyszer. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Mehettek a helyetekre. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 81. Zsoltárból. A 81. Zsoltárból fogjuk olvasni a 9.
a 17. verset. A 81. Zsoltárból olvasom a 9. verstől az igét. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, szorongató jellem fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökké való volna az ügyeik. És ő megelégíteni őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Azt hiszem, hogy azonnal érzékeljük, ahogy elolvastam ezt a Zsoltár szakaszt, hogy ez a Jóisten részéről egy megindító kérlelés. Mintha azt mondaná a népének, én annyit szeretnék adni nektek. Én olyan készségesen, hatalmasan megáldanálak és megsegítenélek titeket. De a népe részéről nincs erre igazán igény. Nem kérnek. És nem hárítják el az akadályt. Mert idegen Isten van közöttük. Nem teljesítik a feltételt, hogy az Úr útjain járjanak. És a Jóisten így érzékelteti, hogy ha pedig hallgatnának rá, akkor ő mi mindent tudna adni neki. Így olvastuk, legott megaláznám ellenségeit, szorongató jellem fordítanám kezemet. Mintha azt mondaná, azonnal segítségére sietnék, és azonnal hatalmasan megoldanám a problémáit. És ilyen hasonlatot találunk a 17. versben, hogy sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Ugye olvassuk az Ószövetségben, Isten sziklából vizet fakasztott Izraelnek. Itt még fokozza ezt, sziklából mézet folyatnék neked. Istennek minden lehetséges, és hatalmasan megsegítenélek. Ugye érezzük ezt a kérlelést itt az elején, mikor így mondja, hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! És kiemelkedik itt különösen a 11. vers, amikor azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. Mi a nyomatéka ennek a megszólításnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről? Hát ez azonnal emlékeztet azokra a hatalmas csodákra, azokra az isteni szabadításnak azokra a csodálatos cselekedeteire, amelyeket Izrael tapasztalt, mikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Szétnyitotta előttük a veres tenger. Nappal felhőoszlop védte őket a pusztában a perzselő naptól. Éjszaka tűzoszlop világította meg a táborokat, és oltalmazta őket. És Isten mannát adott nekik a pusztában, és vizet a kősziklából. És mintha Isten azt mondaná, én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor voltam. És én ugyanúgy cselekednék hatalmas dolgokat, értetek. És ugyanúgy nagy dolgokat teljesítenék. De csak az kellene ehhez, hogy te nyisd szét a szád. És itt ezzel kapcsolatban van Spurgeonnek egy nagyon szép hasonlata a nagy igehirdetőnek. Azt mondja, nézzük meg a fiókákat, mikor várnak arra, hogy az anyjuk, apjuk megetesse őket. Azt mondja, minden fiókból semmit más nem lát az ember, csak egy óriás szájat. Olyan úgy széttátják a szájukat, és várják, hogy megetesse őket. Bizonyára ez a hasonlat foglalkozik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nyisd szét a szád, nagyra nyisd szét, vár tőlem nagyokat, én szívesen, készségesen adok. De el kell hárítani az akadályt, ne legyen nálad idegen Isten. És teljesítsd a feltételt, hogy az én utaimon jársz. És kérj, nyisd szét a szád, igényeld. És akkor az Isten az ő gazdagságából ad. Egy néhány szót szeretnék szólni
azokról, amiket ez a Zsoltár ige említ, és azután főképpen pedig szeretném, ha valahol igazán megtanulnánk, vagy megértenénk, hogy micsoda segítség forrás lehetne a jobb kezünk felől, ha igazán megtanulnánk élni vele, és mernénk tényleg szétnyitni a szánkat, és hittel és bizalommal kérni az Istentől, miután megtisztult az út ahhoz, hogy Isten meghallgathasson. Az, hogy ne legyen nálad idegen Isten, ezt nagyon egyszerűen szeretném csak megvilágítani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kié a legfőbb érdeklődésünk, a legfőbb szeretetünk, és a tevékenységünk, az életcélunk legfőképpen kire, mire irányul. Mindnyájan hiszem, hogy akik itt vagyunk, szívesen hallgatjuk Isten beszédét, ragaszkodunk Istenhez. De az a kérdés, hogy van-e valami, amihez inkább. Ezt mindenki magának döntheti el. Szeretem Isten igéjét, szívesen hallgatom, szeretnék Krisztus tanítványa lenni, szeretném követni őt. Ez mind szép és jó, csak nem rejtőzik-e az életünkben valami, ami inkább leköti az érdeklődésünket, amire inkább szánunk időt, ami fontosabb nekünk, ami elsőbb rendű célunk ennél. Mert ha van valami, ami inkább, akkor idegen Isten van az életünkben, és nem tudunk igazán azonosulni az Isten gondolataival és céljaival. Nem tudunk igazán az ő szíve szerint kérni, nem tudunk olyan dolgokat kérni, amiket Isten készséggel is igazán megadna nekünk. A másik dolog, amit említ itt, hogy így olvastuk, hogy ó, ha Izrael az én utaimon járna, de így mondja, hogy Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ez még nem azt jelenti, hogy Isten egészen elhagy, de amikor, és nem csak az a szív megkeményítése, amikor valaki végzetesen elfordul Istentől, hanem vannak ilyen kis átmeneti szív megkeményítések, mikor az Isten tanácsolna minket a maga útjain, de mi egy kicsit úgy lélekben megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, nem most azért én ezt szeretném, most azért én erre akarok menni. És ilyenkor, ha az Isten nem is hagy el minket végképpen, de hagyja, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint, megengedi, hogy kudarcot valljunk azon az úton, nem fog erőszakkal ráterelni minket az ő útjára. És tulajdonképpen nekünk milyen mértékig kellene igényelnünk az Isten vezetését, és milyen mértékig kellene vigyáznunk arra, hogy mindig, minden tekintetben az ő útjain járjunk. Szeretném ezzel kapcsolatban példabeszédek könyvéből idézni az igét, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasom a 3. 5. verset, illetve az 5.-6. verset, és különösen a 6. versre szeretném tenni a hangsúlyt. Így mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Milyen mértékben kellene igényelnünk, hogy az Isten útjain járjunk, hogy minden utadban megismered őt, és mindig tapasztalod, hogy igazgatja az útjaidat. Testvérem, ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy mi igényeljük azt, hogy minden utunkban megismerjük Isten, minden utunkban tapasztaljuk, hogy ő igazgatja az útjainkat. Vagy úgy van, hogy az életünknek olyan 70-80%-át intézzük a saját belátásunk szerint, és olykor azért fölkiáltunk az Istenhez, hogy most válaszúton vagyok, most nem vagyok biztos valamiben, vagy most nagyon szeretnék valamit, most vezess engem. De még akkor is kérdés, hogy hallgatunk-e rá. A Bibliában van egy megrendítő történet, a Jeremiás küzdelme, hogy a Júdában maradt maradék néppel, hogy az ember mennyire szeret makacsul a maga útjaira menni, még akkor is, ha az Isten tanácsot ad. Hogy amikor már megtörtént a babilóniaiak, bevették a város, lerombolták a Salamon csodálatos templomát, minden igazolódott, amit Isten Jeremiás próféta által mondott. És a hamis proféták minden proféciája semmivé lett. Na akkor a nép megalázta magát. És oda ment ez a kis maradék nép Jeremiáshoz, és azt mondták, hogy most kérünk, kérdezd meg az Urat értünk,
mert megint megijedtek valamit, hogy lemennének Egyiptom földjére, és azt mondták, ha jó, ha rossz, ha tetszik nekünk, nem hallgatni fogunk az Úr szavára. Gondolom ezt azért mondták, mert Jeremiás már ennélkül meg se kérdezte volna az Urat, mert mindig azt tapasztalta, hogy ők más felé mennek. Akkor szépen Jeremiás megmondta nekik, hogy ha csak arcotokat fordítjátok, hogy Egyiptom felé menjetek, elpusztultok. Maradjatok itt, és az Isten megoltalmaz. Amikor ezt elmondta Jeremiás, akkor azt mondta, hogy ezt nem az Úr mondta neked. Ez téged az íródeákod, a báruk izgat téged ellenünk, és mi erre nem hallgatunk, mi elmegyünk Egyiptomba. Ennyire hajlamos az ember arra, hogy az Isten tanácsát ne vegye igénybe. De az Úr pedig csak akkor tud minket megáldani. Gondoljuk meg, természet feletti hatalommal, isteni segítséggel. Hát ő, amikor a magunk feje után megyünk, ott nem támogathat minket. Ő csak azon az úton támogathat, ami az ő útja. Ugye bizonyára emlékszünk rá, hogy a 91. Zsoltárban is ez a nagyon szép ige, hogy az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Ugye ott az a minden utadban, azon az úton, amely az Isten útja. Ott parancsol az angyalainak felőlünk. Ott azt mondja, nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Ha az ő útján járunk, akkor igazgatja a lépéseinket. De ha mi a magunk tanácsa szerint akarunk menni, ott ezt nem várhatjuk el. Akkor az Úr azt mondja, hagyom őket a szívük keménységében, járjanak a maguk tanácsa szerint. És olyan jó lenne, ha bennünk ott lenne az igény, hogy én mindig akarom tudni, hogy az ő útján járok, hogy most ő igazgatja az én útjaimat. Két kis rövid személyes tapasztalatot mondanék el, hogy a Jóisten mennyire válaszol arra, amikor tényleg azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjaink, és amikor nagyon igényeljük még az élet kis mozzanataiban is, hogy biztos-e, hogy az ő útján járunk. Egy-két-három évvel ezelőtt történt, hogy szombatiskolai tanulmányt kellett befejezni, és nagyon rövid volt az idő, és az nagyon nagy felelősség szombatiskolai tanulmányt írni, és borzasztó szoros volt az idő. És ráadásul még a szemem begyulladt, ami soha olyan nem volt, de mintha csak az ellenség hozta volna, nem szokott a szememmel baj lenni. Ez még nehezítette a munkát, és ugyanakkor volt egy értesítésem, hogy egy család, akikkel 8 éve már nem volt szoros a kapcsolatom, de valamikor egy vidéki városba jártak evangelizációra, értesítettek, hogy az édesanyjuk meghalt, és az utolsó előtti napon, hogy nekem be kellett fejezni, illetve le kellett adni ezt a munkát, akkor lesz a temetés. És hát én úgy magamban eldöntöttem, hogy én erre a temetésre most nem megyek el, és mondtam, hát most még a szemem is begyulladt, hát még ez is ebbe az irányba erősítés. És hát bár ugye nagyon szerettem volna egyrészt, mert nagyon szerettem azt a valakit, aki meghalt, és tényleg haláláig kapcsolatban voltam vele, és hát a két fiát, meg azok családjával is szoros kapcsolatunk volt, de mondom, körülbelül 8 éve ez úgy nem működött már olyan elevenen, és gondoltam, milyen jó lenne velük a kapcsolat felelevenítésére. De hát vívódtam, hogy mit csináljak. És miután én szinte eldöntöttem, hogy nem fogok elmenni, akkor egyszer csak jön egy telefon, és az egyik fia fölhív, hogy megyek a temetésre, mert ha vonattal megyek, akkor várnak az állomáson. És én még kezdek mentegetőzni, hogy nem tudom, tulajdonképpen nagyon sok akadály van, és akkor, mikor letettem a telefont, akkor egyszer csak úgy elszégyeltem magamat. Mondom, hát nem ezen vívódtál, hogy most kell elmenned, nem menned? Hát nem veszem észre, hogy a Jóisten most ebbe az irányba mutat, hogy akármennyi dolog van, akármi van, menjek el. Mikor 8 év után így igényt tartanak, hogy elmenjek, hogy fölhív, és azt mondja, hogy várnak, ha elmegyek. És akkor én még mindig nem kapcsoltam, én mindig mentegetőztem, mert én már majdnem eldöntöttem, hogy én nem fogok elmenni. Abban a pillanatban letettem a munkát, és készültem, hogy elmegyek. És mikor elmentem, az egyik családban a gyerekek, akiket valamikor még gyerekek, kisgyerekekként tanítottam, és azóta fölnőttek, oda jöttek hozzám a temetés után, és azt kérdezték, ugye elmegyek hozzájuk egy kis időre, mert hol van most a nagymama? Mert mi most tudni akarjuk, hogy mit tanít erről a Biblia. És gondoljuk meg, hogyha az ember a maga feje után megy, és úgy eldönt dolgokat, akkor ez a csodálatos alkalom kimaradt volna. Úgy ültünk le azokkal a gyerekekkel 8 év után, mintha tegnap beszélgettünk volna még bizalommal is.
és nagyon, nagyon alaposan végig tudtuk beszélgetni, hogy mi lehet a reménység, és mit tanít a Szentírás erről a kérdésről. És higgyük azt, hogy tényleg, ahogy a gyerekeknek is szólt az ige, hogy noha a Jóisten felséges meglátja az alázatost. És ha mi igényeljük azt, hogy minden utunkat igazgassa, és nekünk nincs biztonságérzetünk, csak ha minden utunkban tudjuk, hogy itt most jó helyen vagyunk, itt most az ő akarata szerint járunk, akkor a Jóisten ezt meg fogja adni. Egy másik kis rövid kis friss tapasztalat. Úgy szépen csinálja az ember a negyedévi tervét, én is eldöntöttem, hogy június első hetében elmegyek egy ilyen gyors 8 napos körútra, hogy végiglátogassam itt Nyugat-Európában több testvéremet, és hát van komoly szükséglet. De azért én máskor mindig meg szoktam kérdezni a Jóistent, hogy most ez az ő terve szerint való-e, most jól döntöttem-e. És most valahogy csak úgy terveztem, siettem, és úgy kicsit bennem is volt, hogy nagyon fáradt is vagyok, és ha ugyan ez is nagyon munkás dolog, de mégis némi kikapcsolás, én most elmegyek. Aztán egyszer csak úgy észbe kaptam, és akkor úgy bántott, hogy hát én most nem is imádkoztam ezért, hogy a Jóisten jóvá hagyja ezt a tervet, és tényleg velem lesz-e, meg tudom-e teljesíteni azokat a feladatokat. És akkor még az is eszembe jutott, hogy mindig június első péntekén van a gimnázium osztály találkozunk, amikor nagyon kiváló beszélgetések folynak, és minden könyv és kazetta elfogy, amit viszek, és akkor mondom magamnak, elnye, hogy tudtam még ezt is elfelejteni, és még évközben kaptam osztálytársaktól levelet, meg majd remélik találkozunk, és akkor most én meg csak úgy szépen elterveztem, és én nem leszek itthon. És akkor olyan, tényleg olyan bizalommal kértem a Jóisten, hanem Jóistenem, ha én most ma önfejű voltam, akkor én nagyon szívesen feladom ezt, és nem megyek. De akkor valamivel nyugtass meg, hogy menjek, ne menjek. Szóval valamivel bátoríts, hogy vagy menjek, vagy hogy maradjak itthon. Képzeljétek el, másnap érkezik egy e-mail, és aki szervezi az osztálytalálkozókat, írja azt, hogy a hihetetlen törzseljünk van itt meg itt. És azt mondja, ennyi idővel előbb jelentkeztem, és azt mondták, hogy másfél órával ezelőtt valaki lefoglalta a helyet. Úgyhogy kivételesen június 2. péntekén lesz a találkozó. Én abban a pillanatban megnyugodtam, mondtam, köszönöm Istenem, hogy megint segítettél, és megint igazgattad, hogy az ember megnyugodjon, hogy most jó úton jár-e. Azért mondtam el csak ennyire személyes kis tapasztalatokat is, hogy mindenkit bátorítsak, hogy ne járjunk a magunk tanácsa szerint, mert az Istennek a nagyon gazdag ajándékai csak azon az úton kaphatjuk meg az angyalainak a védelmét, ami valóban az ő útja. És ott biztos, hogy igazgatni fogja az utunkat. És azután a harmadik dolog pedig, amit ugye itt olvastunk, hogy az Úr akkor tud ilyen nagy dolgokat tenni értünk, ha kérünk. Erre bátorít azzal, hogy nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Nyisd szét a szád kérésre, bizalomteljes kérésre. Ha nincsen idegen Istenünk, ha azonosulunk az Isten akaratával és céljaival, és nem a magunk tanácsa szerint akarjuk még az ő dolgait sem végezni, hanem igényeljük, hogy ő vezessen és igazgassa a lépéseinket. Akkor az Úr kész megáldani, de meg kell tanulnunk igazán kérni. És egy olyan dologról szeretnék szólni, ami meg vagyok róla győződve, hogy a keresztények túlnyomó többségénél nem egy beérett tapasztalat. És ez a Szent Lélek általi imádság. Attól tartok, hogy még a fogalma sem nagyon ismerős nekünk, hogy pontosan mit jelent. De szeretnék 3 bibliai szakaszt felolvasni, amiből megértjük, hogy a Bibliában ez egy nagyon komoly tanítás, imádkozni a Szentlélek által. Az első talán ismertebb a Római Levél 8. fejezetében, a 26. és 27. verset olvasom. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézek. Így olvasom a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
És mindjárt utána olvasnék másik két igét. Tehát ugye itt azt olvastuk, hogy maga a lélek jön segítségünkre az imádságban, mert mi erőtelenek vagyunk, és amint kérni kellene, nem tudjuk. Olvassuk ezután a Júdás leveléből a 20. és 21. verset. Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az ős keresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Biztos nem érthetetlen dolgot írtak az apostolok a gyülekezeteknek, a gyülekezetek értették, ismerős fogalom volt nekik, imádkozván a Szent Lélek által. És még egyet olvassunk az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom a 18. verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Csak eddig olvasom. Az apostol azt írja, imádkozzunk minden időben a lélek által. Szeretném, ha egészen ismerős lenne számunkra, és nagyon gyakorlatiasan szeretnék szólni arról, mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Kezdjük egyáltalán ott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Szent Lélek által imához. Jól kell kezdenünk az imádságot. Pontosabban nem szabad elkezdeni addig, amíg nem rajzolódik ki előttünk, hogy ki az, akihez szólni akarunk. Így tudnám mondani, a Jóistennek a lelki képmása. Az imádsághoz hozzá kell készülni gondolatban, lélekben. Nem lehet rögtön elkezdeni beszélni, mert annak semmi értelme nincs. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így mondja Pál apostol, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. Tehát én ne kezdjek csak beszélni és mondani a kéréseimet, mert először azt kell magamban tudatosítanom, hogy kihez is szólok, élő valóság számomra. Hiszem, hogy Isten létezik. Hiszem, hogy nyilvánvalóan válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És hogy tudom ezt komolyan venni? Ha a gondolatainkba idézzük a Szentírás ígéreteit, igényt, eszünkbe jut, amit Jézus mondott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Például komolyan veszem, most Isten rám figyel, mert megígérte. És ha nem is látom őt, de az ő láthatatlan jelenlétében vagyok, és kicsoda is ő, hogy a szívünket mély tiszteletre, és ugyanakkor bizalomra hangoljuk. Addig nem issuk ki a szánkat, míg a Jóisten nem lesz élő valóság számunkra most az imádkozás pillanatában. Míg meg nem erősítjük a szívünket, mondjuk ilyen igékkel is, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vagy az az ige, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát azt mondja az, hogy

jutunk hozzá. És feltétlenül kell az igazi imádsághoz egy elszántság. Mit értek elszántságon? Azt, hogy elhatározzuk, hogy nem adjuk fel az imádságot addig, amíg valóban Isten jelenlétében nem jutunk, és amíg a mi imádságunk nem emelkedik fel a lélek általi imádságá. Nem akármilyen elszántság kell ehhez, mert nagyon sok minden próbálja ezt akadályozni, és minket elcsüggeszteni, és arra késztetni, hogy ezt megelőzően abba hagyjuk az imádságot. Jobb könyvében van egy ige, amikor Jobb így felsóhajt, és azt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék egészen az ő székéig. De idéznék Jeremiás könyvéből egy másik ígét, amely szinte válaszol erre, és biztosít. Azt mondja, kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Akkor ezek szerint mindenki eljuthat az Isten székéig, aki elszánt, aki minden áron el akar oda jutni. Testvérem, nem lehet megkapaszkodni ebben az ígéretben. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Akkor azt mondjuk, igen, én eljuthatok az Isten székéig, csak addig kell kitartanom, míg teljes szívemből tudom keresni őt. Míg valóban az ő jelenlétét realizálom, és teljes szívemből kérem őt. És ha én eddig eljutok, és az imádságom majd felemelkedik a lélek általi imádságá, akkor az Isten óriási dolgokat tud tenni. Akkor az az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptom földjéből, akkor mindent meg tud cselekedni. Akkor ő hatalmas dolgokat teljesíthet. De ez a mi bajunk, hogy mi előbb abba hagyjuk az imádságot. Mi csak olyan, hogy mondjam, emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel imádkozunk, és abba hagyjuk az imádkozást, mielőtt ez a lélek általi imádsággá válhatna. Mi mindenre mondtam azt, hogy sok akadályt próbál az ellenség gördíteni, és hogy elszántság kell, hogy ne adjuk fel az imádságot. Olyan szimbolikus történetnek tekinthetjük, amit Ábrahám tapasztalatáról írne a Biblia, hogy amikor az Istennel való találkozásra várt, akkor jöttek a ragadozó madarak az áldozati állatokra, akkor azokat kellett elűzni. Akkor így mondja a Biblia, akkor mély álom szállt rá, akkor sötétség, akkor rémülés. Szinte egy tömör összegezése annak, hogy amikor az ember tényleg az Isten jelenlétébe akar emelkedni, olyan fáradtság jön rá, vagy legalábbis olyan lelki-szellemi tompaság, ami nem is egészen természetes, mintha ott lenne az ellenség, mikor imádkozni akarunk, hogy elkedvetlenítsen. Úgy érezzük, hogy úgyis hiába imádkozom. Olyan fáradt vagyok, nem fog a fejem, nem tudom összpontosítani a gondolataimat, úgy se tudok olyan őszintén, mert valahogy olyan erőtlen, olyan tompa vagyok belülről. Ugye hozza ezeket az érzéseket, hozza ezeket az élményeket, hogy az ember ne tartson ki addig, amíg felemelkedik az imádsága igazi imádságá. Aztán jöhet az emberre a méltatlanság érzés. Akkor jöhet, mintha mindenütt, nem is érzem az Istenet, mintha csak a plafonig beszélnék. Mindenféle furcsa gondolat jöhet, mint a ragadozó madarak. Vagy azt mondjuk, hogy hát úgyse érdemes tovább imádkozni, mikor ilyen gondolataim vannak. Jobb, ha bocsánat kérek az Istentől, és elnapolom az imádság szándékát. Ugye nem egészen ismeretlen dolgokról beszélek, ugye? Ismerősek ezek a dolgok, hogy milyen könnyű abba hagyni az imádságot, mielőtt abból valódi imádság lenne, mielőtt tényleg kinyitnánk a szánkat is, és bizalommal, és már előre megköszönve, és békességet nyerve kérnénk az Istent. És hogy történik tulajdonképpen, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imádságunkba? Ha bennünk van ez az elszántság, hogy én most el akarok jutni az Isten székéig, és az Isten megígérte, hogy ha teljes szívünkből keressük, megtaláljuk. És én elzavarom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, nem baj, ha töredezetten kezdem az imádságot, nem baj, ha háromszor, négyszer belefogok, nem baj, ha bocsánatot kérek furcsa gondolatokért, nem baj, ha észreveszem, hogy valami más mondtam, mint amit akarok, de akkor se hagyjam abba, és ha ez az elszántság megvan bennünk, és mindig jobban erősítjük magunkban, hogy igen, hiszem, hogy Isten titkon néz, hiszem, hogy ő létezik, hiszem, hogy ő könyörülő atya, őszintén akarom elmondani, rá akarom bízni a dolgaimat, akkor egyszer csak a Szentlélek, mivel már most valóban teljes szívünkből keressük őt, elszántan keressük őt, akkor belekapcsolódik az imádságunkban, és azt veszük észre, hogy

mindenféle ilyen gátlás eltűnik, és akkor tényleg felszakadnak a szívünkből a legőszintébb gondolatok és kérések. Nincs itt ebben semmi misztikum, nem lesz ebben semmi természetfeletti, ilyen értelemben természetfeletti dolog, hogy látványos. De ez a Szentlélek a maga halk, szelíd hangjával azt mondja, mi erőtelenek vagyunk, nem tudnánk helyesen, mert nem tudnak kikristályosodni belőlünk a legigazabb kérések és a legigazabb gondolatok, de ebben a Szentlélek segít. És ami a meglepő, eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre abszolút nem készültünk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Jóisten eszünkbe jutott embereket, eszünkbe jutott ügyeket, és bíztat bennünket, hogy imádkozzunk értük. És saját magunkra és a saját életünkre vonatkozóan is olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyekről azt mondja Pál a római levélben, hogy a Szentlélek Isten szerint esedezik a szentekért. A Szentlélek tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, mi az Isten akarata szerint való kérés a mi életünkre. És formálja belül a gondolatainkat, az érzéseinket, és felszabadít, hogy a szavainkkal ezt őszintén, teljes szívünkből ki is tudjuk mondani. Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádkozást gyorsan, ne hagyjuk abba addig, amíg nem emelkedik az imádságunk a Szentlélek általi imádságá. És tapasztalni fogjuk, hogy mikor ezt elérjük, utána olyan békességet nyerünk, olyan bizonyosságot, hogy Isten meghallgatott. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az ígéretet, majd válaszol neked nyilvánvalóan. De erre rá kell szánnunk magunkat, és egyre jobban, hogy megtanuljunk így imádkozni. Mert még egyszer mondom, a Jóistennek szinte lelki teher, fájdalom, hogy ő annyit adna nekünk, ő annyi mindenben segítene nekünk. Az ő ügyének se kellene úgy vergődni. Nem kellene szegénységben küzdeni, lelki szegénységben is, sokszor anyagi szegénységben az Isten ügyének. Amikor, ha mi igazán kérnénk a Jóistentől, ha kinyitnánk a szánkat, elhárítva az akadályokat, teljesítve a feltételt, és eljutva a Szentlélek általi imádságig, igazán kérnénk őt. Szeretnék egy néhány sort idézni egy énekből, amit sokszor énekelünk kezdő énekként, de nem mindig figyeljük meg annyira az ének szövegét. Nézzük meg, hogy aki ezt az éneket írta, az is értette, hogy mit jelent a Szentlélek általi ima, mert a következő sorokat találjuk ebben az énekben. A 19-es énekből idézem. A 19-es ének 5. és 6. versét olvasom. Ha bízó hittel szól az ajkam, és lelked által hozzád fordulok, te szíved szánó irgalmával a könyörgésemet meghallgatod. Ha imám szárnyán szívem hozzád száll, meghallgatásra békére talál. A kérés, melyre lelket tanít, az kedved szerint való imádság, és tudom, fiat szent nevében, te meghallgatod azt örök jóság. Én kegyelmedből kapok kegyelmet, mert fiad által lettem gyermeked. Mi jó azt tudnom, áldott Isten, hogy velem vagy, és lelked vigasztal, mert érzem azt, hogy jó vagy hozzám, és soha nem késel a válasszal. Sőt, kérésemnél többet adsz nekem, mert jóságodnak árja végtelen. Testvérem, ajánlom, hogy sokszor énekeljük el otthon ezt a három verset, és biztasson minket ez az ének is arra, hogy tanuljunk meg a Szentlélek által imádkozni. És befejezem az igehirdetést azzal az igével, amit a zsidókhoz írt levélből hiszem, hogy mindannyian ismerünk, de valahogy mégsem érzékeljük, értékeljük eléggé az igazságát és a szépségét. Amikor így mondja a Szentírás, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szívemből kívánom mindenkinek, hogy ne nyugodjunk, olyan sok minden van, ami körülöttünk zajló világban, olyan félelmetes dolgok történnek, és lehet, hogy mi ha még sokáig halogatjuk, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, vagy csak a legnagyobb nehézségek között tanuljuk meg. Amikor már nagyon rászorulunk arra, hogy az Isten, aki az Egyiptomból kihozta Izraelt, az a hatalmas Isten, jöjjön a segítségünkre és mentsen meg minket. De boldog az, aki ma megtanulja ezt.
járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és Urunk, arra gondolunk, hogy milyen sokszor mondjuk ki ezeket a szavakat, de igazán mégsem jövünk hozzád. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan könnyen elcsüggedőek, olyan lelkileg restek vagyunk az imádságban. Urunk, megértjük, hogy a te feltételeid igazak, hogy te nagyon sokat akarsz nekünk adni, te át akarod formálni az életünket, azt értelmessé, gazdaggá akarod tenni. De, Urunk, megértjük, hogy nem állhatsz meg másképpen, csak ha nincsen idegen Istenünk, és ha a te utaidon járunk. De, Urunk, köszönjük, hogy magában az imádságban is kész vagy átformálni a gondolatainkat, a lelkületünket. Kész vagy te összhangba hozni bennünket önmagaddal, ha mi igazán kitartunk, ha elszántak vagyunk, hogy el akarunk jutni egészen hozzád, és valóban tőled akarunk kérni. Szerető mennyei atyánk, te tudod, hogy még ha a készség és a vágyakozás megvan is bennünk, mindegyikünket szorítta az életnek a rengeteg követelő igénye. De Urunk, kérünk, taníts minket, könyörgünk, hogy buzdíts szent lelked által, emlékeztess minket a hallott igékre, és segíts, hogy elszántan keressük azt az időt, azt a helyet, azt a nyugalmat, amikor addig ki tudunk tartani az imádságban, hogy tapasztaljuk, hogy a lélek segítségére jön az erőtelenségünknek, és mi igazán imádkozunk, meg tudunk már a lélek által imádkozni, és elnyerjük azt a békességet és bizonyosságot is, hogy meghallgatsz. Urunk, kérünk, látva a rengeteg ínséget körülöttünk, a fenyegető veszedelmeket, a szükségleteket, kérünk, buzdíts mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve a te igéidnek megküzdjük a harcot önmagunkkal is, hogy eljussunk ide, hogy tudjuk kinyitni a mi szánkat, és bizalommal járulva a kegyelem királyi székéhez minden szükségletet valódi hittel és a Szentlélek által átformált igaz kérésekkel tárhassunk eléd. Urunk, kérünk, hallgass meg mindannyiunk imáját, és egyenként taníts minket imádkozni, és segíts, hogy ne halogassuk ezt, hanem már a következő héten keressük az időt, az alkalmat, és valóban el is nyerjük, és mi tapasztaljuk is, hogy mit jelent a lélek által igazán imádkozni. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal. Amen.

0: Miről szól a mi atyánk, a legnagyobb kérések. Ez a sorozat zajlott most ez az utolsó alkalma. A legtöbb ember, a legtöbb keresztény ember a mi atyánk ott imádkozza, és az a tapasztalat, hogy a legtöbben igazából nem is tudják, hogy mit imádkoznak, amikor a mi atyánkot imádkozzák. Különösen ugye, teljesen megszokásból, mint egy betanult verset, vagy hogyha sokszor egymás után elmondja, az ember már jobban kiüresedik az értelme. És ez erről szólt ez a pár alkalom, hogy igazából miért is mondta Jézus, hogy ti azért így imádkozzatok. Mert ugye mondták a tanítványok, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Amikor látták, hogy Jézus mennyire komolyan veszi az imádságot, akkor ezzel a kéréssel fordultak hozzá, hogy tanítsa őket imádkozni. És Jézus ugye elmondott több mindent, és azt mondta, hogy ha imádkozni akartok a jó Istenhez, akkor így imádkozzatok. Ugye nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok mindenkor, hanem azt mondta, hogy így, ilyen módon. És ugye igazából a mi atyánknál is a felépítését, tehát hogy megszólítás az miről szól, hogyan épül föl, mi a tartalma, mi a lényege annak, amikor Istennel beszélgetünk, vagy hálát adunk, vagy kérünk tőle valamit. Tehát magyarul, hogy egyáltalán nem baj, sőt nagyon jó, hogyha a saját szavainkkal fordulunk a mennyei atyához. Jézus egy példát mondott, hogy ha imádkoztak, akkor körülbelül így, ahogy ez az imádság szól. És ugye az a gyakorlat is, hogy tömegesen, egyszerre, kórusban imádkozzak a templomban. Jézus mielőtt elkezdte volna ott a mi atyánkot, hogy így imádkozzatok, előtt azt mondta, hogy menj be a te belső szobádba. És aki a te atyád, aki titkon van, ő érti, hallja és válaszol az imádságodra. Ugye az első alkalommal szóltunk arról, hogy miért is így szólítja meg Jézus a mennyei atyát, és hát ezzel nem csodálkozunk, hogy Jézus atyának szólítja az ő mennyei atyát, de Jézus által nekünk is atyánk mindannyiunknak. És ezért, mivel hogy Jézus teljes közösséget vállalt velünk emberekkel, ugye azt mondja az ige, hogy nem szígyel minket testvéreinek nevezni Krisztus. És a mennyei atya nem csak neki, hanem mindannyiunknak mennyei atyán. Hogy ismerjük azt, akit megszólítunk. És az első három kérés az igazából Istenre irányul, nem az emberekre. Az Istennek a szükségleteire, hogy így fogalmazzak, mert hogyha mi valóban szeretett kapcsolatban vagyunk az Istennel, akkor nem az lesz az első, hogy Uram, ezt add meg nekem, mert nekem erre van szükségem, hanem ugye miről szól a szeretet? A szeretet kapcsolat arról szól, hogy hogyan kedveskedhetnék a másiknak. Milyen szükséglete van a másiknak, mert engem az jobban érdekel, mint a saját szükségletem. És itt is ugye nem úgy kezdjük az imádságot, mennyei atyám, add meg nekem ezt és azt és amazt, hanem ha szeretem az Istent, akkor ugye rá gondolok először, és az imádság ezt tükrözi, hogy szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Az Efézusi levélben írja az Pál apostol az 5. fejezetben, hogy ha valóban világosság fiai vagytok, akkor azt úgy járjatok, mint ahogy világosság fiaihoz illik, meggondolván, hogy mi kedves az Úrnak. Tehát azt mondja, aki valóban szereti az Istent, és valóban szeretett kapcsolatban vele, akkor az azzal fog törődni, hogy hogyan tudnak kedveskedni az Úrnak. A mi atyánk ezt tükrözi. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Ez tükrözi, hogy én valóban szeretem az Istent, és valóban nem akarom őt megszomorítani, hanem nagyon is szívemben viselem, hogy őt most megszomorítom esetleg, vagy pedig örömet tudok neki okozni. Aztán ezután jönnek a saját szükségletek, ugye azért a mindennapi kenyér, amit, ahogy hallottuk, nyilván fizikai kenyér is elsősorban, de ugyanúgy lelki kenyér is, mert nem csak kenyérrel él az ember, ahogy Jézus mondta, nem minden ígével, ami az Isten szájából származik. Ahogy a testünknek fizikailag táplálékra van szükségünk, a mi lelkünknek ugyanúgy táplálékra van szükségünk, és Isten mind a kettőről gondoskodik. Az is, hogy az ember eszik és iszik, az Istennek ajándéka, írja a Prédikátor könyvében. Az igen. Bocsáss meg a mi vétkeinket, ugye lelki szükséglet, a legnagyobb teher, amit cipelünk, terhet, ugye a mi bűneinknek a súlya, lelkiismeret fordulásunk, és a keresztáldozat, aminek nyomán Isten megbocsátja valóban minden bűnünket. És ugye a felhívás, hogy amiképpen mi is megbocsátunk az elmünk vétkezőknek, és annyira fontos ez a kitétel, hogy Jézus visszatért, az imádság végén visszatért, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Üdvösség kérdés, üdvösségünk feltételeikkel is szabja meg tulajdonképpen a Szentírás. Ha mi valóban elvettük a kegyelmet az Istentől, akkor meg tudunk bocsátani mindenkinek. És ha meg tudunk bocsátani mindenkinek, akkor helyünk van az Isten országában. Ha nem értettük el az Isten kegyelmét, és nem vettük el az Istentől a bűnbocsánatot, akkor nem tudunk megbocsátani embertársainknak. És nincs helyünk az Isten országában. Ennyire egyértelművé teszi, nem csak itt, hanem egyéb más helyeken is a Biblia. És ezt a bocsánatot, ezt Istentől lehet tanulni. Azt mondja egyik példázatában Jézus, hogy 10 000 talentumot engedett el nekünk a Jóisten. Azáltal, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk. És bárki emberfia bármilyen nagy vétket követel ellenünk, az azt mondja, hogy ehhez képest csak 100 dénár. És ne a 100 dénára koncentráljunk, hogy minket ki hogyan bántott meg, hanem a 10 000 talentumra, amit nekünk elengedett az Isten Krisztusban. Ugye erről szólt az előző alkalom. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten gonoszsággal nem kísért embereket. Ő maga nem kísértető, és gonoszsággal senkit nem kísért. Ha próba helyzeteket ad az Úr, vagy megenged, azt nem azért teszik, nem azzal a céllal, hogy elessünk, hogy elbukjunk, hanem azért, hogy megerősödjünk jellemben, lelki értelemben. Szabadíts meg a gonosztól, ugye nem elsősorban sátántól, nem elsősorban a szomszédtól, nem elsősorban a munkatársamtól, nem a házastársamtól, akik azt mondja, a legnagyobb gonosz, ha ő nem lenne, akkor nekem békességem lenne. A Biblia azt mondja, a legnagyobb gonosz itt van bennünk, ami önző énünk. És ha őszinték vagyunk, akkor mindig ideig vagyunk, hogy a legnagyobb problémám nekem önmagam. És azt mondja, bennem lévő gonosztól szabadítsál meg, és segíts, hogy én magam ne idézek elő fölösleges nehézségeket, próbahelyzeteket, kísértéseket az életemben. Ugye erről szól a kérdés legfőképpen. És röviden átismételtem ugye az előző pár alkalmat. És ez a záró gondolata a mi atyánknak, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. És erre gondolkodnánk, hogy vajon miért így zárja le akkor Jézus ezt az imádságot. Hogy hát a minta imád, ugye így imádkozzatok ilyen módon. Ezen gondolkodnánk a mai alkalommal, hogy milyen ereje, hatalma van a mi Teremtő Istenünknek. Aztán azon is gondolkodnánk, hogy akinek ilyen ereje és hatalma van, majd felolvasok ezzel kapcsolatban egy pár igét, az hogyan használja fel ezt a hatalmat. Hogyan uralkodik? Miben nyilvánul meg az Isten uralkodása? Mire mutat nekünk példát Isten az ő uralkodásával? Nagyon fontos. És hogy tényleg pontosan mit is jelent az ő országa, jöjjön a te országod, ugye tiéd az ország. Miről szól Isten országa? Próbáljuk egy kicsit körüljárni. Ebben az országban milyen hatalommal uralkodik az Isten, és hogy mi az Isten dicsősége, mit jelent. Tehát, hogy tényleg miért így zárja Jézus ezt az imádságot. Akkor nézzük az első kérdést, hogy milyen ereje, milyen hatalma van a mi Istenünknek. Lehet válaszolni röviden. Mit gondolunk arról, hogy milyen hatalma van az Istennek? mit gondolunk erről, mit hallottunk erről, mit olvastunk erről esetleg. Kinek van igazából nagy hatalma?
1: Ha a Bibliát olvasom és nézem a történeteket, akkor hát úgyis minden fölött van hatalma. Tehát a természet fölött, ha nézem a Jézus emberi átkelést, vagy a Jordán tüzén való átkelést, akkor a tenger ketté választotta. De hogyha azt nézem, hogy Krisztus győzött a kereszten, akkor tehát maga a gonosz fölött is van hatalma. Tehát uralkodik a gonosz fölött is.
0: Szeretnék egy pár igeverset elolvasni, tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatban milyen hatalma van az Istennek? Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Először a zsidókhoz írt levélnek a legelejét szeretném elolvasni, ahogy kezdődik a zsidókhoz írt levél. Az első három verse így szól, hogy miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk az ő fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesek jobbjára a magasságban. Azt mondja itt az ige, hogy az Isten fia, az Isten valóságának a képmása, az ő dicsőségének a visszatükröződése. Azt mondja, hogy a fiú ugyanolyan valóságos hatalommal rendelkezik, mint az ő, mint az atya. Mondja, Bence!
2: Azt sem mondani,
0: igen?
2: Hogyha Isten jégen nem tett
0: igen? Ha Isten nem tett volna ilyen csodákat, akkor?
2: Akkor lehet, akkor
0: nem ismertük volna meg őt annyira? Aha. Hát a csodái is mutatják, hogy ő milyen hatalmas, ugye? Milyen nagy ereje van. Azok a hatalmas csodák. Aha, jó, köszönjük. Azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten fia örökölt mindent az atyától. Az hatalmát is, erejét, dicsőségét. És azt mondja, hogy a közvetlenül teremtő Isten, az a fiú Isten volt. Azt mondja, itt van, aki által Isten, azt mondja, hogy aki által a világot is teremtette. Az atya Jézus által teremtette a világot. Azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy legyen világosság, az Isten fia volt. És azt is mondja, hogy nem csak megteremtette, hanem azt mondja, hogy hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Az Isten fiáról, Jézusról mondja, és azt mondja, hogy az atya hatalmának a visszatükröződése. Megteremtette a világot, és azt mondja, folyamatosan fenntartja hatalmas szavával a világot. Ez olyan, hogy megfogalmazni meg tudjuk, de szerintem elképzelni nem nagyon tudjuk, hogy ez mekkora hatalmat jelent. Ugye János evangélium a legele is megerősíti ezt a kijelentést, amit szintén idézek az első pár versét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Az Isten volt az ige, és minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hogy ki az ige, ugye be is azonosítja a 14. vers, azt mondja, az ige testé lett és lakozott közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. A teremtő Isten, ugye a fiú Isten, aki visszatükrözi az atya hatalmát, képmását. Azt mondja a 39. Zsoltár, hogy Isten szólt és meglett, parancsolt és előállt. Mekkora hatalom kell ehhez? Legyen világosság, és lett világosság. Ugye hatalmas szavával teremt, és hatalmas szavával fenntartja mindenséget. Mondja, több helyen mondja a Szentírás, hogy Én a mindenható Isten vagyok. Van-e valami lehetetlen nékem? A mindenható az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mindenható. Amit a gazdag ifjú kapcsán mondott a tanítványoknak Jézus, amikor megkérdezik, hogy kicsoda üdvözülhet hát. Az embernek lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Isten mindenható Isten, és azt mondja Jézus, hogy Istennél minden lehetséges. Neki semmi lehetetlen nincsen. Tehát, hogy milyen az Isten hatalma, azért a Biblia ad egy pár támpontot, leírást. Jézus egyszer egy emberből démonokat űzött ki, ugye a gadarénos, megszállott ember. És azt mondja, hogy légiónyi, sok száz démon, bukott angyal vett lakozást egy emberben. És Jézus egyetlen szavára kimentek belőle. Engedtek. A bukott angyalok, az Istennek, az angyalai engednek az ő szavának. Vagy ugye tényleg lecsendesíti a vihart, csendes egy el, és azt mondja, a háborgó tenger elcsitul, a vihar megszűnik, és a tanítványok is, kicsoda ez, hogy még a viharnak is parancsol. Ahogy igen, hallottuk, ketté választja a vörös tengert, de Jézus is ugye kenyeret szaporít, halottat támaszt. Sok-sok példa van a Bibliában arra nézve, hogy milyen hatalma van a mi Istenünknek. De a második kérdésünk úgy szól, hogy ha ekkora hatalma van az Istennek, tehát mindenható, nála neki semmi nem lehetetlen, bármit megtehet, akkor hogyan él ezzel a hatalommal, hogyan uralkodik? Hogyan mutat példát nekünk arra, hogy mi hogyan éljünk a mi hatalmunkon, és hogyan uralkodjunk? Mert erre hívott föl minket az Isten, uralkodjunk. A Biblia legelején ott van, már az első emberpárnak hát adta ezt a lehetőséget, sőt szinte parancsba adta. Mózes első könyve elején a teremtés után olvassuk, hogy teremtsünk, mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, a barmokon, az egész földön. Azt mondja, teremtette hát Isten az embert az ő képére, és azt mondja, hogy megáldotta őket Isten, és mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az égmadarain, a földön csúszómászó mindenféle állaton. Uralkodjatok. Éljetek jól azzal a hatalommal, amit én rátok ruházom, ugye, így is lehetne fogalmazni. Éljetek jól azzal a hatalommal, amit én rátok ruházok. Milyen világban élünk itt a Földön? Mi vesz minket körül? Mit szemlélhetünk általában? Az emberek miről tesznek bizonságot? A legtöbb ember, akivel találkozunk, azt mondja, hogy ó, micsoda hatalmas a mi Urunk, a mi Istenünk, micsoda erős kézzel uralkodik, mennyire szemmel látható az ő jelenléte és hatalma és dicsősége, ezt mondják általában az emberek, hogy miről szól a mi világunk. Lehet válaszolni egyébként, tehát szeretem a párbeszédes formát. Esetleg pont az ellenkezőről, nem? Tehát mi, az emberek azt mondják, hogy lépten nyomon szörnyűségekbe ütközünk, kicsiben, tragédiák sokasága, kicsiben és nagyban, egyéni szinten, családi szinten, elég országos méretekben, elég világméretekben, és az emberek általában azt mondják, hogy hát hol van hát az Isten? Ha Isten létezik, akkor miért engedi meg, hogy ez és ez történjen? Nem ezt mondják általában az emberek? Na most akkor tehetetlen az Isten, vagy nincs hatalma, nincs ereje, vagy hol van akkor az a hatalom és erő, amit az előző felsoroltam az igék alapján? Tehát, hogy hogyan gyakorolja Isten az ő hatalmát, hogyan uralkodik, hogyan mutat nekünk példát arra, hogy mi hogyan uralkodjunk. Igen, Erika?
3: Én gondolom, hogy tehát a hatalmát nem erőlteti az én életemben, tehát nem kényelmesként van jelen az életemben. A hatalmát csak annyira tudja az életemnek kifejteni, vagy érvényesíti, amennyire én engedem, amennyire én hiszek benne, amennyire én bízok benne. Tehát tudna nagyobb csodákat tenni az életemben, nagyobb bizalmat benne.
0: Elpusztíthatná-e Isten a gonoszt? Mennyiből tartana Istennek az, hogy Sátán megszűnjön létezni? Egy szó. Szerintem még az sem kéne. Elég lenne egy gondolat. Lehet, hogy most már tényleg bezárom. Egyrészt innen csak a meleg jön. Most már elkezdtek zajlani. Nem tudom, hogy hogy tehát, hogy Sátán egy pillanat alatt elpusztít, megszüntethetne minden gonoszt és minden nyomorúságot ezen a földön. Behajtósága. A kérdés, hogy miért nem teszi, jelentkezel, Bence? De hangosabban mondjad be, nem? Ablakért. Jó, rendben. Teremtmény és teremtő között lehet-e szó fizikai küzdelemről? Olvassuk a jelenések könyve 12. fejezetében, hogy viaskodás volt a mennyben Isten és angyalai, és Sátán és az ő angyalai között. Ez azt jelenti, hogy valóban ütötték, vágták egymást, jobbegyenes, balegyenes, golyószóró, tankok, fizikai küzdelem lehet teremtő és teremtmény között? Miért nem lehet? Az egy jó kérdés, ez egy külön kérdés, visszatérhetünk majd rá. Mert Istennek egy gondolatába kerül, azt mondja, lelkét lehelését visszavonná, abban a pillanatban megszűnik az élet, ahonnan visszavonja az ő lelkét lehelését. Hát most fizikailag lehet küzdeni Istennel? Hogy hogyan használja hatalmát az Isten, és mire ad nekünk példát, ezzel kapcsolatban is felolvasnék egy igeverset a Római Levél 12. fejezetéből, ahol így szól az ige, a Római Levél 12. fejezetéből a 19. verstől olvasom, vagyis először a 17. versnek az előtt azt mondja, hogy senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. És így folytatja, magatokért bosszút ne álljatok. Azt mondja, hogy ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjúzik, az ellenséged adj neki inni. Mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Isten ezt azért mondja, mert ő így uralkodik. Nem azt mondja, hogy ma van egy ilyen közmondás, hogy amilyen a mosdó, olyan a törölköző. Ha Isten így uralkodna, akkor régen nem menne élet a Földön. Ha mi bűneink szerint cselekedne velünk. Ha gonoszságainkra, Isten is gonoszsággal felelne. Ugyanilyen módszereket használna, mint mi. Nem lenne már élet, réges rég. Azt mondja, hogy a gonoszt jó, ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg. Istennek ez az uralkodásának a lényege. A gonoszt minket, embereket, mindannyiunkat jóval akar meggyőzni. Azáltal, hogy megbocsát, azáltal, hogy szeret minket, azáltal, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, azáltal, hogy ő megalázza magát, ahogy a Biblia mondja. Igen, mondja csak.
4: Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez meddig gyakorolható a gonoszszal szemben. mert nekem személyes esetem volt, nem minden kettő, és még rosszabb volt utána a helyzet. Tehát nem ugye úgy volna, hanem a lázadásnak a szelleme. És tulajdonképpen én nem is azt láttam már, hogy én ellenem lázadt, hanem már, már tulajdonképpen a szellemi üzenet ellen lázadt, ugye, amit kapott belőle, meg kapott. És teljesen a végén azt mondta, hogy ő Isten szó szerint ez az illető, ez mondott neked, és amikor rendemek meglátok, már csak nehogy halljon róla, vagy valamit kelljen hallani, kikerült messze.
0: Tehát akkor az a kérdés, hogy mikor jön el az az idő, amikor ezt a parancsot, vagy útmutatást fel lehet függeszteni, hogy a gonoszt jóval győzd meg?
4: Tehát lehet, hogy szünetelteknek jár, vagy valami. Vagy Isten tudja azt a pillanatot, amikor az ő szívének az állapotát, amikor őt is el lehet kapni, amikor maga, amikor már ő is felkiált.
0: Mit tudnánk válaszolni el a kérdésre? Megszűnik-e? Mikor szűnik meg? Mikor lehet felfüggeszteni ezt az isteni útmutatást, hogy a gonoszt ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg? Mikor fogy el a isteni türelem és szeretet? Meddig terjed?
3: Isten hosszú türelem.
0: Hosszú türelem.
3: És addig vár, még meg nem tudja másikat szólítani. És azért nem cselekszik most sem, mert vár mindannyiunkra, hogy szabad akaratunkból mondjuk neki igen.
0: És mikor fogy el az Isten türelme?
3: Sosem.
4: Hát végül is már testvérünk mondja, hogy nem azt mondja az írás, ha megnézem szóval, hogy örökké tűrő,
0: hanem hosszan tűrő.
4: Az örökké és a hosszú között van különbség. A végül is, mivel ennek a teremtő világot is vége lesz egyszer, tehát ez így ebben a formában, ahogy most van, a bűnnel együtt, meg a gonoszsággal együtt, meg minden, nem állhat meg, mert akkor nem az Isten országa jönne, mert most nem mondhatjuk azt, hogy most élünk, az Isten országába élünk.
0: Igen. István, te neked mi a gondolatod?
5: Ha a talott feszültség volt egy ilyen, akkor elment volna egyik tőle. De hát egyáltalán meg azt mondja, hogy hányszor kell megbocsánat, elégszer nagyon sokszor, tehát megbocsánat, én megbocsánat, de ha feszültség volt, akkor elment volna. Legfeljebb újra visszamegy, amikor mindent látja, hogy újra van lehetőség.
0: Igen. Hogy mikor fogy el ez a türelem, szeretet himnuszában választ találunk 1 Korintus 13. Azt mondja, a szeretet soha el nem fogy. Ott az agapíról beszél, az Isten szeretetéről. Az emberi szeretet az semmi. Az mint a harmat, ugye reggeli harmat, rásüt a nap egyből elmúlik. De az Isten szeretet, az agapé, ugye ismerjük ezt a görög szótalan, azt az soha el nem fogy. Én ezt mondanám, az egy másik dolog, hogy a szeretet, mivel hogy mindig a másik javát keresi, ezért időnként elhallgat, időnként félrevonul, időnként más módszereket alkalmaz, de soha nem a gonoszság eszközeit. Tehát ez az isteni útmutatás, egy parancs, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg, ezt szerintem ez soha nem függesztődik föl.
4: Igen, és hogyha az ember az, aki újjászületett ember, ugye isteni természet részességé válik, igaz? Feltételezni kell, hogy így van. Hogy így van.
0: Ezt a Biblia azt mondja, hogy így van, így
4: van. Erről van szó. Ezért szól a szkriptúra, tényleg, mert az Isten igényi van. Ha valóban az isteni természet részese váltam, akkor ez a szeretet nálam se szabad, hogy elfogy.
0: Az enyém igen, az isteni nem fogy el. Ha én átadom magam az Úrnak, akkor a bennem lakozó Krisztusnak a türelme és szeretete nem fog elfogyni soha, mert Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. De ha én kiesek a Krisztusból, hitáltal nem maradok benne, abban a pillanatban el fog fogyni a türelmem és a szeretetem más emberekkel szemben. Én ezt látom a gyakorlatban is, meg az igében is alátámasztva. Zakariás könyvben olvassuk, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek Ura. Itt is az, hogy Istennek sokféle neve előfordul a Bibliában, ez az egyik, azt mondja, seregek, az is, hogy mindenható, az is egyfajta neve, az is, hogy többször előfordul sokszor, hogy seregek ura. Azt mondja, az összes teremtett lénynek az ura, az angyaloknak az ura. Kérj csak, vagy ne engedd oda, vagy vedd már le ezt a három széket is. Nem bírtad el, semmi baj, Manóka, csak nehéz a szék, és nem bírtad el, nem, semmi baj nincsen. Nem szabad ott volna neki ugrani. Nem baj, Manóka. Tehát, hogy seregeknek ura, a leges, legnagyobb hadvezér, a legerősebb, mindenható Isten, és azt mondja, de nem erővel, és nem ezzel a fizikai hatalommal uralkodik az Isten, hanem azt mondja, az ő lelkével, a szelídség lelkével. Ugye mi jelképezi a Bibliában az Isten lelkét? Jézusan, mi nyugodott meg Jézusan? Azt mondja, galambnak képében, a szelídség lelke, értelemnek és bölcsességnek a lelke. Azt mondja, az ő lelkével, a szelídség lelkével uralkodik mennyen és földön, nem pedig erővel és hatalommal. Nem használja az ő hatalmát arra, hogy bármit rá erőszakoljon a teremtményeire. Hogyan mutat nekünk Jézus példát erre, hogyan gyakorolja ezt a hatalmat? Hogyan uralkodik Isten, ugye ez a kérdés. 113. Zsoltárban olvasok ezt a gondolatot, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szép mennyen és földön. Isten önmagát megalázva uralkodik minden teremtményen. Mi az, hogy önmagát megalázva? Nem arra figyel, hogy neki mi a jó, hanem arra figyel, hogy kit hogyan szolgálhat. Önmagát háttérbe szorítva, és hát mondja, önmagát háttérbe szorítva uralkodik mennyen és földön. Isten így használja az ő hatalmát. Ismét egy igét olvasnék a Pál apostoltól a Filippi beli levél második fejezetéből. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ha megfigyeljük a Bibliában azt, hogy hasznát, az dőlt betűvel van írva, az mit is jelent, ugye tudjuk. Ha a Bibliában valami dőlt betűvel van írva, az azt jelenti, hogy az eredeti szövegben nincsen benne, az a kiadónak a betoldása, hogy szerinte így érthetőbb a mondat, szerintem nem kell oda. Tehát olvasom úgy, hogy az eredeti szól. Ne nézze ki önmagát, hanem mindenki a másikat nézze. Ugye ez az eredeti gondolat. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintett a zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl emberekhez hasonló lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Azt mondja, hogy nézzétek meg a példát, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan gyakorolja hatalmát. Önmagát megalázva uralkodik minden teremtményén, azt mondja, nem önmagát nézi, hanem a másikat. És erre nekünk is azt mondja, hogy ne nézze ki önmagát, hanem tekintsen a másikra. Jaj, hogy nekem mire van szükségem, azt mondja, hogy arra tekints, hogy a másiknak mire van szüksége. Mert az az indulat, az a gondolkodásmód, az a lelkület legyen bennetek, amely Krisztusban van, mert Krisztusban szemlélhetitek az Istennek a dicsőségét, hatalmát, és azt mondja, hogy ő Istennel egyenlő. Ja. Kezdetben volt az ige, azt mondja, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. Jézus isteni személy, az Isten fia isteni személy. De azt mondja, hogy ő ezt nem tartotta olyan dolognak, amiről ne mondhatott volna le mi értünk, a mi érdekünkben. Mivel látta, hogy mi milyen nyomorult helyzetbe kerültünk, lemondott az isteni hatalmáról. Ez olyan dolog, amiről lehet gondolkodni, és lehet benne mélyülni, de a végre jutni nem lehet szerintem. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen Istennek lenni, mert nem voltunk azok soha. Nem is leszünk. De azt mondja, hogy ez az Isten letesz minden hatalmat, minden csodatévő erejét, hatalmát, és azt mondja, hogy emberré válik. Felveszi az embernek a természetét, felveszi az embernek az önző természetét. És azt mondja, hogy de nem elég, hanem azt mondja, hogy mindvégig, és ebben az emberi természetben mindvégig engedelmes marad. Mert mindjárt olvasok egy pár igét, hogy ez mit jelentett neki, hogy engedelmességben tudja maradni. És azt mondja, ráadásul azért, mert ezt tette, nem megkoronáztatott, hogy jaj, de kedves, hogy így ezt tetted, hanem azt mondja, a legocsmányabb halállal kellett meghalnia. Ez volt a jutalma. A legnagyobb gonosztevőnek szánt halál, a kereszt halál. Tehát azt mondja, hogy erre tekintsünk, és próbáljunk így élni a ránk ruházott hatalommal, mint ahogy Krisztus élt ezzel, mint ahogy Isten bemutatja nekünk. Zsidókhoz írt levél második fejezetéből idézek egy pár gondolatot. Jézusról mondja, azt mondja, hogy Jézus mindenestől fogva hasonló lett az atyafiakhoz, tehát az emberekhez, hogy könyörülő legyen és hű főpap. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Jézus megkísérthető volt, és szenvedett, mikor megkísértetett. De azt is mondja ez ugyanitt a negyedik fejezetben, hogy Jézus, mint főpap, azt mondja, nem olyan főpapunk van, ugye Jézusról beszél, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságunkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de nem követte el a bűnt. Az ötödik fejezetben ezt olvasom róla. Jézus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás, könyvhalotás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazok a néző, akik neki engedelmeskednek. Jézus győzött minden bűn felett, de nem az isteni hatalma erejével tette ezt. Mert ő megkísérthetetlen lett volna, vagy mint Istenről leperegtek volna a kísértések, azt mondja, nem ő emberré lett. De azt mondja, és az mindig győzött, de a minden győzelme hatalmas küzdelembe került, erről szól az ige. Ugye a leglátványosabb a Getsemáné kert, ahol a küzdelme abban, azt mondja, külső jel, azt mondja, vért izzad ebben a küzdelemben. De a Biblia azt mondja, nem csak ekkor küzdött ő, hanem azt mondja, testének napjaiban, több mint 30 éven keresztül. Miért nem vehette volna magához az isteni hatalmát? Miért muszáj volt neki ennyire szenvedni? A Biblia azt mondja, hogy bármikor visszavehette volna az isteni hatalmát, bármikor. És Sátán végig ezzel kísértette. Hát, ha Isten fia vagy, ugye 40 éve, 40 napja nem eszik, nem evett. Oda megy Sátán, ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyérni. Hát miért nem laksz jól? Hát vedd magad az isteni hatalmadat is. Jézus megtehette volna? A Biblia azt mondja, hogy megtehette volna. De akkor nem lehetne példaképünk, mert mi ezt nem tudjuk megtenni.
4: De volt, amikor ezt az isteni hatalmát fel is vette, a kenyérszaporítástól
0: elégkezve. Visszatérünk rá, szerintem nem vette magához soha az isteni hatalmát. Azt mondja, az apostolok cselekedetében olvasok, hogy jelek és csodák által, amelyeket ő általa cselekedett az Isten. Jézus nem a saját isteni hatalmát vette soha igénybe, hanem az Atya Isten adta neki az ő hatalmát, amit minden embernek ugyanúgy szeretne adni. Tehát Jézus soha nem a saját isteni hatalmával élt, a Biblia szerint legalábbis. De ez a megfogalmazás, hogy jelek és csodák által ugye munkálkodott, amelyeket Isten, tehát az Atya cselekedett Jézus által. Tehát itt van a kulcsa ennek, hogy amikor mégis gyógyított, csodát tett, halottat támasztott, azt mondja, az Atya adta neki az ő erejét. De amit mi is igénybe vehetünk, és nagyon sokszor erre bibliai példák is vannak, hogy az ember igénybe vesz. A názareti Jézus nevében mondom, kelj fel is jár a templom küszöbén. Hát Péter a saját erejével, isteni erejével tette? Dehogy. Ugyanúgy, ahogy Jézus, az Isten adta neki az ő isteni erejét. Tehát nekem ez a válaszom erre, hogy Jézus nem vette magához soha az isteni erejét és hatalmát. És a végig ezzel kísértette Sátán, a kereszten is. ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, majd hiszünk benned. Leszállhatott volna? A Biblia azt mondja, hogy magához vehette volna az isteni hatalmat, és leszállhatott volna. Vagy amikor elfogják a Getsemánéban, ugye Péter még nem érti a lényeget, előkapja a kardját, na akkor küzdjünk hatalommal, erővel és hatalommal. És levágjott egy szolgának a fülét, és Jézus azt mondja, hogy áll, tedd el a te kardot, azt mondja, hogy nem gondolod, hogy én ide hívhatnék most 12 sereg angyalnál többet? De azt mondja, akkor mi módon teljesednének az írások? Akkor hogyan lehetnék a ti példaképetek? Hogyha én magamhoz venném az isteni hatalmat, és gyorsan itt teremne 12 sereg angyal, persze, hogy levernék az embereket. De azt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek Ura. Tehát sok-sok példa van erre a Bibliában. Ezzel kísérti a sátán, hát mi van, hát vedd magadhoz az isteni hatalmat. És Jézus azt mondta, hogy nem. Én megtagadom önmagamat, én megküzdöm ezt hitben, és inkább feláldozom magam, mint hogy erővel és hatalommal érjem el a célomat.

0: Ha a szeretet soha el nem fogy, akkor ez így kell, hogy igaz legyen. A szeretet tehetetlenné válik sok-sok esetben. Ahogy a fáraó megkeményedett. Mi keményítette meg a fáraó szívét? Az isteni szeretet, az isteni megkeresés. Nem utálta meg az Isten a fáraót, nem gyűlölte meg, én úgy gondolom, nem fogyott el a türelme iránta, hanem egyszerűen megkeményedett. Az isteni szeretet újból és újból meglátogatása nyomán mindig ellene döntött a fáraó, hogy megkeményedett az szívet. Tehetetlenné vált az isteni kegyelem, és mivel, hogy ha az isteni kegyelem már tehetetlen, tehát az ilyen emberek ön- és közveszélyessé válnak, mint az özönvíz idején. És aki ön- és közveszélyessé válik, akkor a szeretet abban van, hogy ennek a valakinek el kell venni az életét.
1: Tudnék, amiért én ezt kérdezem, hogy Isten meg fogja tudni a sárnak valahogy jóval győzni, azért kérdeztem, mert ugye a nagy küzdelemben is le van írva, nem mindenki ismeri, de hát egyébként a jelen is a könyvét. A nagy része ott van benne, és ott van az, hogy minden tér majd meg fog előtte hagyni. Ami azt jelenti, hogy minden tér, de az ellenség térde is, az örök ellenség, a sátán, maga a sátánnak is térdet kell hajtani előtte.
0: Igen. Csak nem mindegy, hogy milyen, tehát mi indít engem arra, hogy térdet hajtsak előtte. Mint ahogy írja, hogy amikor majd megjelenik az ég felhőiben, azt mondja, hogy minden nem, tehát sír a föld minden nemzetsége, azt mondja a Biblia. Amikor Jézus megjelenik a maga dicsőségében az ég felhőiben, sír a föld minden nemzetsége. Csak itt van, hogy ez is, hogy térdet hajt előtte mindenki. Na de nem mindenki ugyanazért fog sírni. Van, aki az örömében sír, hogy itt valami az Istenünk, akit mi vártunk, és örömkönnyek vannak rajta, vagy a rémületnek a könnyei, hogy barlangokba rejtőznek meg a sziklák, hogy rejtselen annak a hatalmára, szóval mindenki sír. De nem ugyanazért sír mindenki. Itt is mindenki térdet hajt, de van, aki az önkéntes hódolat miatt, van, aki pedig a kényszeres, tehát el kell, hogy ismerjed, azt mondja, nem örömmel, nem felszabadultan, hanem muszájból. És bocsánat, hogy miben van a szeret, én hallottam egy példát, ami szerintem nagyon szemléletes, hogy hogyan fogy el az Isten szeretete, vagy hogyan nem fogy el, vagy miben van a szeretet. Hogyha kinézünk az ablakon, rengeteg gyerek van, ugye elég hangosan zsibajulnak is, meg szülők, sok ember. És itt most megjelenne egy kaukázusi juhászkutya, ugye tudjuk, az egyik legnagyobb termetű, vérbeforgó szemekkel, csorgó nyállal egy veszett kutya megjelenne. És itt marcangolna egymás után mindenkit. A szeretet az mit diktálna? Ha azt mondanám, hogy jaj, ne bántsátok már szegény kutyát, hát ő is hadd éljen, hát meg kell neki bocsátani, hát ugyan már, hát ebben lenne a szeretet, vagy abban, hogy azonnal fogok egy pisztolyt és fejbe lőm azt a kutyát. Melyikben van a szeretet? Ez az utóbbi. És a Biblia ugyanezt mondja, amikor egy ember, egy teremtmény ilyenné válik, hogy ön és közveszélyes, az özönvíz előtti emberekről mit ír? Szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ezt én így fordítom le, ezek az emberek ön- és közveszélyessé váltak. Azt mondja, hogy annyira visszaéltek az élet kegyelmével, nem jól éltek vele, azt mondja, hogy már csak önmaguknak is csak rosszat, és mindenkinek már csak rosszat tettek. A szeretet akkor abban van, hogy akkor te se kínlódj tovább, meg ne kínozzál másokat, ezért elveszem az életedet. Nem fogy el a szeretet, csak tehetetlenné válik. És a szeretet ilyenkor abban van, hogy megvonom tőle az élet lehetőségét. A Biblia ezt mondja az Isten szeretetéről. Soha el nem fogy. De amikor tehetetlenné válik, és egy teremtmény olyan állapotba jut, hogy ön is közveszélyes, az isteni szeretet abban van, hogy akkor visszaveszi, akkor ne éljél tovább. Mondja Erika.
2: Most adjogott ez a szeretet, hogy tehát végül is szemben lesz a szeretet. Hát amikor ilyen társadalom...
0: Az a kutya nem érzi jól magát, amikor már ott harapgál mindenkit és veszett állapot. A kutya nem érzi jól magát, és senki nem érzi jól magát, akit megharapott, az már csak rossz, abban már csak rossz származik.
2: Tehát az emberek végül is szenvednek.
0: Igen.
2: Az Istennek a szenvedésnek.
0: Vett véget, igen, az ő megsemmisítésükkel.
2: Igen, mert ők nem jóságot kapnak

0: came on this one, végül is egy kegyelem már az Isten részéről, hogy nem hagyja tovább szenvedni.
1: És ugye a kérdés úgy hangzott, hogy hogyan mutat nekünk példát Isten az uralkodásra. Hiszen a Biblia legelén ott, hogy azért teremtettelek titeket ide a földre, hogy uralkodjatok minden általam teremtett dolgon, növényeken, állatokon, minden uralkodjatok. És az ember sajnos nem úgy uralkodik, ahogy Isten erre példát mutat, önmagát háttérbe szorítva, szolgálva körülötte lévőket, hanem az ember azt mondja, hogy nekem legyen jó, én érezzem jól magam itt és most. És ezért került a Föld ilyen állapotba, amilyen állapotban van. Jézus azt mondja, hogy aki engem követni akar, az tagadja meg magát.
2: Az egocentrikus embernek a...
1: Az vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem.
2: Az, tehát ő maga az ember akar Isten központjává válni. Volt el a római birtokon is példa, az uralkodók között is, nem? Isten
1: Sívos,
2: állta magát tovább.
1: Sívos azt mondta, hogy jár, kövess engem. Gyere utánam, csináld azt, amit én csinálok. János 13-ban van, hogy példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Sok-sok felhívás van. Ezért tekintsetek rám, mert az Isten így uralkodik, így használja az ő lehetőségét, hatalmit, ahogy én. Aki engem látott, az látta az Atyát. Az Atya ugyanígy szólt volna, ugyanígy cselekedett volna, ha ő lett volna itt a helyemben. Szóval szemléljétek az Istennek a hatalmát, erejét, és uralkodjatok úgy, ahogy az Isten uralkodik. Ez egy nagyon-nagyon komoly felhívás a Bibliában. Ugye a Máté evangélium a 6. fejezetében, ugye a Máté 6 elején van a mi atyánk, és hogyan ér véget a fejezet, hogyan uralkodik az Isten. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetének a végét is szeretném felolvasni. Bocsánat, a 7., nem a 6., a 7. fejezete, rosszul írtam ki, igen. Mégiscsak a 6, igen, bocsánat. Tehát János 6.39-től olvasom, azt mondja, hogy ne álljatok ellene a gonosznak. Furcsán kezdődik ugye a tanács. Jézus hagyta magát ütni, verni, leköpni, arcába verjenek, tövés koszot húzzanak a fejébe, és hogy megfeszítsék. Azt mondja, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts fel a másik orszádat is. Aki törvénykezni akar veled, elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Azt mondja, hogy halljátok, hogy megmondatott régen, azt mondja, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Ez nem isteni mondás egyébként, de volt ilyen mondás. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak, kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Azt mert Isten ilyen. Aki felhozza az ő napját, mind gonoszokra, mind jókra. Esőtárd, mind igaznak, mind hamisnak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? A vámszedők nem ugyanígy cselekszenek-e? Azt mondja, legyetek ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ebben minden benne van, de itt részletezi előtte, hogy ez mit is jelent. Ezért tanuljatok az Istenről, szemléljétek az Istent, és megtudjátok, hogy mikor éltek jól a rátok ruházott lehetőségekkel, hatalommal, erővel. Szemléljétek, hogy Isten, mert Istennél erősebb, hatalmasabb nincs. Ő tényleg a mindenható Istennek, és semmi lehetetlen nincs. És hogy él ezzel a lehetőségével? Önmagát megtagadja, önmagát megalázza, nem erővel, nem hatalommal, szeretettel, jóval próbálja meggyőzni még a gonoszt is. Mert tiéd az ország, azt mondja Jézus. A hatalom. Milyen az Isten országa, és az Isten országában mit jelent a hatalom? Nagyon sokan a történelem folyamán építették és építik jelenleg is a Isten országát itt a Földön. Bocsánat, Szent István királyunk is építette a Isten országát. Erővel és hatalommal.
2: Tűzzel
1: és vassal. És sok mindennel. Én azt gondolom, hogy az a fajta Isten országa és hatalom, ami fizikai erőszakot használ és alkalmaz, és politikai rendszerben gondolkozik, és törvényeket hoz más emberek korlátozására, vagy éppen hitének, hite gyakorlásának tiltására, az nem az az ország, és nem az a hatalom, amire Jézus példát mutatott. Amikor Pilátus ugye hatalmát is félt, vagy egy kicsit rákérdezett Jézusra, hogy király vagy te csak ugyan? Tehát valóban ellenlábasom lennél, mert itt én gyakorlom a hatalmat. Jézus mit mondott neki? Azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom e világból való lenne, az én katonáim vitézkednének értem. Ugyanaz, mint amit a Péternek mondott, hogy nem gondolod, hogy ide hívhatnék most 12 serganyjalnál többet? De ez nem az Isten erejének a megnyilvánulása lenne, mert Isten nem erővel, nem hatalommal, szeretettel, meggyőzéssel, szent lelkével munkálkodik. Azt is mondta egy másik alkalommal, hogy Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Isten országa ti bennetek van. Azt mondja, Isten országa nem egy erőszak, hatalom, politikai rendszer, hanem Isten országa egy lelki valóság, ami az emberben ott belül valósulhat meg az Isten szent lelke által. Az Isten országa nem, Isten országában nincs fizikai kényszer, erődemonstráció. Az Isten országában szeretetteljes meggyőzés van. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. És hát ugye nyilván a Biblia azt is mondja, hogy Isten országa eljön majd szemmel láthatóan is, mikor jön el. Ugye Péter levelében olvashatjuk, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. De ez itt, most a történelem jelen keretei között soha nem fog megvalósulni. Az csak az új földön, amikor újjá teremt mindent. És a történelemben mondom, mindig is és jelenleg is igen nagy erőkkel buzgulkodnak azon, hogy megvalósítsák az Isten országát. Sajnos nem olyan hatalommal, nem olyan uralkodási módszerekkel, mint amire erre Isten példát adott Jézus által, és a bibliai igéken keresztül. És tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mi az Isten dicsősége? Tiéd az ország, a hatalom, ugye most erről beszéltünk, úgy foglalnám össze, hogy az Isten országa az egy lelki hatalom, egy lelki valóság, a szeretetnek az életrendje, ami ott belül egy ember szívében születhet meg. Az Isten országa nem egy erőszakszervezet eszközeit használó valami. Mi az ő dicsősége?
2: Kérdést szeretnék feltenni.
1: Igen.
2: A újjászületett ember az azt jelenti, hogy új lélekkel rendelkezik. A régi a testi elmúlik.
1: Melyik?
2: A régi a testi elmúlik.
1: Hétfőn hatóan.
2: A régi a testi elmúlik. És akkor test és vér nem örökelt Isten országát, ami azt jelenti, hogy az Isten országában olyan földi teremény, mint most vagyunk, abban a formában nem is létezik, fog létezni. Ez így van.
1: Test és vér nem örökölheti Isten országát, így van.
2: Tehát aki itt Isten azt érte alatt, hogy ez a mostani testünk nem örökli, vagy pedig ő fog adni újat.
1: Hát a Biblia erről is egyértelműen beszél, hogy tehát egyrészt Nikodémusnak elég egyértelműen jelenti ki, hogy aki újonnan nem születik, aki lélektől nem születik, nem mehet be az Isten országába. Ugye ez egyértelmű kijelentés. Másrészt meg az 1 Korintus 15-ben le van írva, hogy szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözzék, és ugye érzéki, tehát megromlott emberi természet helyett, ugye isteni, azt mondja, hogy hogy is mondja, hogy mennyei testet kapjon. Tehát test, tehát fizikai valóság, de azt mondja, mégis minőségileg más, mint ez a miénk. Én úgy gondolom, hogy Jézus, amikor feltámadt, ő olyan testben támadt föl, mint amiben a Isten országában vannak.
2: De tapintható és
1: meg. Tapintható volt, így van. Evett.
2: Nem olyan, hogy fogokozta, akkor átmegy a kezem rajta.
1: Hát azt viszont olvassuk, hogy egyszer csak megjelent a bezárt ajtó
2: keresztül.
1: Tehát,
2: az, de ez őre vonatkozott, nem az.
1: Ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy mi Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Az előbb olvastam a Biblia legelején van. Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez az én számomra azt jelenti, hogy az ember...
2: Bűnösekig bírsz ezzel a természettel,
1: az ember,
2: hogy keresztül nem volna egy ajtó?
1: Az ember pszichoszomatikus lény, azt szokták mondani. Tehát magyarul nem csak fizikai felépítésünk van, és nem csak lelkületünk van, belső gondolkodásunk, hanem a kettő együtt. És én ezt gondolom, hogy Isten képére és hasonlatossága ezt is jelenti. Hogy Isten személy, egy valaki, akinek én úgy gondolom van fizikai megnyilvánulása is, mint ahogy a feltámadott és Isten országában lakó embereknek is lesz fizikai kiterjedése, megnyilvánulása. Én így gondolom. De minőségileg más, mint amivel most rendelkezünk. Én eddigi tudásomat így raktam össze. Tehát, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön. Tehát ott tartottunk, hogy beszéltünk az Isten hatalmáról, erejéről, hogyan használja, mire mutatott példát. Mi az Isten dicsősége? Milyen az Isten dicsősége? Ezt is említi Jézus. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mi az Isten dicsősége?
0: Az ő
1: Igen, tehát az Isten dicsősége igazából nem más, mint az ő erkölcsi lénye, az ő jelleme. Ugye a klasszikus példa erre a Mózes könyv, a Mózes második könyvében a 33.-34. fejezet, csak szóban említem, ahol Mózesnek az a kérés, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a magyar fordításban nem igazán jön ki, de az eredetiben meg lehet nézni, hogy Isten nem ugyanazzal a szóval válaszol, mint amit Mózes kért. Tehát Mózes azt mondta, hogy mutasd meg nekem a te kábódodat, kábód. Kábód azt jelenti Héberben, hogy hatalom, nagyság. Szóval mutasd meg nekem a lényednek az igazi nagyságát. Ugye ez volt Mózesnek a kérdés, hogy miben áll a te igazi hatalmad? Mutasd meg nekem a dicsőséged. Ez volt ez a kábód. Isten úgy válasz, hogy megmutatom neked az én kól tóbomat. Ez két szó. Kól tób azt jelenti minden jóság. Tehát azt mondta, Mózes kérdés, hogy mutasd meg nekem a dicsőséget. Miben áll a te nagyságod, a te hatalmadnak a lényege, miben áll? És Isten azt mondta, hogy megmutatom neked minden jóságomat. És ugye miről beszél? Arról beszél, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes. Azt mondja, hogy el is olvasom ezt a Bibliából. Azt meg akarod ismerni az Isten igazi nagyságát, dicsőségét? Azt mondja, nevén kiáltotta az Urat, az Úr elvonult előtte, és kiáltott az Úr irgalmas, kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Irgalmas marad ezeriziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. A bűnös szó dőlbetűvel van, ki kell hagyni egyébként. Miben mutatkozik meg az Isten igazi nagysága? Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Mindenkinek megbocsát mindent, de nem hagyja büntetlenül. Ez miről szól? Mindenkinek megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Ez a mondat miről szól?
2: Hát akkor mégiscsak ez rossz válasz.
1: Miről szól ez a mondat? Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Így szemlélhető az Isten igazi nagysága. Miről szól ez a mondat? Azt mondja, Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Én úgy gondolom, ez a mondat a keresztről szól, a Golgotáról. Isten a bűnt megbünteti, de nem a bűnösökön, hanem önmagán. Aztán bűn büntetlenül nem maradhat. De nekünk megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt nem hagyja büntetlenül.
2: Én meg úgy hittem aztán, hogy akkor hát csak végül is, amit elkövetek, azért kapok az orromban.
1: Jézus ugyanúgy ezzel azonosítja, amikor élete utolsó hetében felmegy Jeruzsálembe, ott van a templomban, és jönnek, hogy a görögök látni akarnak téged, gyere már ki, mert a görögök nem mehettek be a templomnak a részébe is. Amikor azt meghallja Jézus, mit mond? Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Mert hogyha a gabona mag el nem hal, akkor csak egy maga marad, ha pedig meg elhal, akkor ugye itt miről beszél Jézus? Azt mondja, na eljött az idő, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Itt az ideje a kereszt áldozatnak, hogy bemutassam az Isten igazi lényét és jóságát. Ugyanaz, mint amit Mózesnek bemutatott. Mutasd meg nekem ott egy dicsőségedet. Megmutatom minden jóságomat. Én olyan Isten vagyok, hogy mindenkinek megbocsátok mindent, de a bűnt nem hagyom büntetlenül. Mert magamra veszem, és meghalok azért, hogy ti élhessetek. Szóval én ebben van az én dicsőségem, itt van az én minden jóságom.
2: Tehát a mi büntetésünket a fiú is rátette a kereszten.
1: Én úgy gondolom, hogy nem élhetnénk, akik itt vagyunk, nem élhetnénk, ha az Isten nem halt volna meg a mi bűneinkért a kereszten. Mert nekünk megbocsátott mindez idáig hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyta büntetlenül, mert a kereszten Jézus ezeket lefizette. Itt van az Isten dicsősége. Itt van az Isten jelleme. Itt van az Isten minden jósága.
0: Tehát Istennek vannak törvényei, ugyanaz parancsolat, de nem csak az parancsolatban, hanem olyan természeti törvények, amelyek azonban fognak az én életemre nagyobb a táplálkozást találni, és én tudom, hogy mi az én mondom. És ha én végzek a végén törvényei ellen, akkor a következő nélkül, és aztán nem például, ha sokat kezdem, akkor annak
1: igen, ez teljesen igaz, de úgy gondolom, hogy ez már egy másik kategória. Tehát a Biblia arról is beszél, hogy Isten, mint jó szülő, neveli az ő gyermekeit. Neveli. A nevelés az miről szól? A nevelés arról szól, hogy én nem csak simogatom, puszilgatom, becézgetem Bencét is, hanem ha arra van szükség, akkor bizony használatban van a pakanál. Én nem büntetem őt, mert nem haragszom rá, én nevelem. Azért mondom, hogy ez más kategória, mint a büntetés. A büntetés az más kategória, és megint más a nevelés. A fenyítés, azt mondja, nem bűn, ha megbüntetném, azt mondja, Isten bűneink szerint cselekedne velük, azt mondja, hogy meg kéne ölnie, abban a pillanatban megölnék, meg kell, hogy öljön. De a fenyítés, a nevelés az más, és ahogy a zsidókhoz itt levő mondja, hogy hát amint a szülő, mi testi apáink is fenyítettek, és becsültük őket, mert tudjuk, hogy azért fenyített, mert jót akart nekem. És Isten mennyivel inkább az Isten azt mondja, és a fenyítés jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik által gyakoroltatnak. Tehát én ezt ebbe a kategóriába sorolnám, hogy igen, a bűneinknek vannak következményei, mert minden következményt nem veszel, de azt mondja, nem kell meghalnunk egyenlőre a bűneinkért. Itt van a kereszt áldozatnak jelentősége. Az egy másik, hogy ha minden bűnünket következmények nélkül hagyná, akkor soha nem tanulnánk és nem vonnánk le semmiből a tanulságot, és egyre rosszabbak és rosszabbak lennénk. De ezért enged meg mindig következményt. Igen, hogyha telefalom magam este kolbásszal, hurkával, valamivel, akkor égni fog a gyomrom, nem fog tudni aludni, meg mit tenni lehetne soha, azt mondja, hogy ennek, ez helytelen, ez bűn, ennek következménye van. Tehát ez egy másik kategória, nevelés. Mert Isten, mint jó szülő, neveli is a gyereket. Én így látom legalábbis. És persze, hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk, mert a törvényszegésnek vannak következményei, mindig vannak következményei. De az, hogy élhetünk, az egy más kategória. Jelenlegi életünk, azt mondja az Isten, ingyen kegyelmi ajándéka. Én semmit nem tettem azért, hogy én élhessek. Én semmit nem tettem. Isten ingyen adja nekem. Az egy másik dolog, hogyha nem becsülöm meg ezt az életet, visszaélek vele, olyanná válok, mint az özönvíz előtti emberek, azt mondja, akkor visszaveszi tőlem örökre az élet lehetőségét. Az ő szeretete tehetetlenné válik. Nem becsülöm meg, nem tanulom meg azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, azt mondja, hogy is mondja, szentül is igazán éljünk egy jelen való világban. Tehát azt mondja, hogy jó esetben tanít minket az Isten szeretete, kegyelme, jelleme, Krisztus példája, jó esetben. Ha nem tanít, akkor azt mondja, hogy az élet kegyelmét előbb-utóbb vissza kell, hogy vegye tőlünk, és megsemmisülünk. De ha tanulunk tőle, szemléljük az ő jóságát, azt mondja, akkor az isteni képmást, a krisztusi képmást ő maga munkálja bennünk. Summa summarum, visszatérve a mi atyánkhoz, amikor esetleg imádkozzuk a mi atyánkot, akkor gondoljunk mindezekre a bibliai ígékre, gondolatokra, amiket itt most felhoztunk. Ne csak egy forma ima legyen a mi atyánk, én azt kívánom, hanem tényleg gondoljuk végig mindazt, ami tartalommal a Szentírás megtölti ezt a pár mondatot. És Jézus valóban megint csak megismétel, nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok így szó szerint, és egymás után 20-szor, meg minden nap, ez teljesen kívülesedik, és semmit nem fog jelenteni nekünk. Én azt mondom, hogy időnként igenis, hogy lehet imádkozni, de azt mondja, hogy szépen lassan végig gondolva azt, hogy mit imádkozni, mit jelent az, hogy mi atyánk. Mit jelent az, hogy szenteltessed a te neved? Az, hogy jöjjön el a te országod, az, hogy legyen meg a te akaratod. Mit jelent a mi mindennapi kenyerünk? Mit jelent a bűnbocsánat? Mit jelent az, hogy Isten nem visz minket kísértésbe, de megszabadít minket a bennünk lévő gonosztól, mert Istennek van hatalma, ereje, országa, az ő dicsősége abban van, hogy bennünk kimunkálja a krisztusi jellemet. Mindannyiunkban kimunkálhatja az isteni hatalmat, az Isten országát, az Isten jellemét. És ehhez sokkal nagyobb erő és hatalom kell, mint egy vihart lecsendesíteni, egy vörös tengert ketté választani. Mert a vihar nem áll ellent, a vörös tenger nem áll ellent. A világosság nem áll ellent. Azt mondja, hogy csendesedj el. Azt mondja, annak nincs önálló akarat, hogy azt mondja, hogy én mást akarok. Az embernek sajnos van. Velünk emberekkel Istennek sokkal nehezebb dolga van. Ha használna fizikai erőszakot, akkor könnyen menne, de Isten nem használ. Ő a meggyőzés erejével munkálkodik, és mi a legtöbbször ellenállunk. Velünk nagyon-nagyon nehéz dolga van Istennek. De ha nem állunk ellen, az ő lelkének hatalma és ereje kimunkálja bennünk az Isten országát. És azt kívánom, hogy ez tényleg valósulhasson is meg, akár a mi atyánk imádság segítségével is, amikor tényleg végig gondoljuk, hogy mi mindent jelenthet ez a pár sor.
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

és engem is halálra keresnek. Ez volt Illésnek a tapasza, hogy ő egyedül maradt. Mert olyan gonosz ez a világ, és annyira meg vannak fertőzve az emberek az anyagiassággal, a gondolkodás hiányával, a választani tudás képtelensége, azt mondja, egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És Isten hagyja, hogy hadd panaszkodja ki magát Illés. Pár verser odébb, 1 Királyok 19:18-ban milyen választ ad akkor Isten Illésnek? Azt mondja, hogy én meghagytam 7000 embert, aki sem térdet nem hajolt a bálnak, sem meg nem csókolt azt a bálványistent. Tehát a számszerűséget akarom csak kiemelni. Illés azt mondja, hogy egyedül vagyok, Isten azt mondja, hogy 7000 ember van. Lehet, hogy valaki azt mondta a pünkösd ünnep előtt, hogy itt van 12 egyszerű ember. Isten látta, hogy ott van 3000 lélek. Ma is azt mondjuk, hogy hát ma a legkisebb pesti kocsmában is talán többen vannak, mint itt mi vagyunk, nem? Nem? Körülbelül ezt tudjuk elmondani. Ha józanok vagyunk, ugye? Hogy a, ilyen összejövete, a rossz az olyan gyorsan összejön. A rossz olyan gyorsan összejön, és hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát kérem szépen, hát a rossz elönti a világunkat, ilyen ez a világ. És Isten meg azt mondja, hogy nem, nem így van. 7000 ember, 3000 ember. Erre nagyon szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, mert ez egy masszív bibliai összefüggés, csak úgy, mint az Ézsaiás könyve 60. fejezet 3. és 5. verse, amely azt mondja, hogy ennél a végső nagy betakarításnál és aratásnál a tenger kincsözöne és a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Figyeljük meg a megfogalmazást. Tenger kincsözön, ugye a tenger a Bibliában mindig a népeknek, nemzeteknek a jelképe. Tenger kincsözöne. Tehát az összes nép közül, ami hatalmas sokaság lesz az, akit Isten meg tud majd váltani, és magához tud majd emelni, amikor Jézus másodszor eljön. A népek kincsözön, a tenger gazdagsága fog Istenhez fordulni. Amikor ez elhangzik Jelenések könyve 18. fejezet 4. versében, amikor Isten odáig viszi az eseményeket, hogy külön válik az emberiség, és vannak azok, akik minden figyelmeztetés és a nagy evangélium hirdetés ellenére is követik a maguk önző útját, akkor Isten azt mondja, hogy fussatok ki belőle, én népem. Itt is népről beszél. Tehát ez, mondom, hogy ez egy olyan alapvető és masszív bibliai összefüggés, hogyha ezt nem ismerjük, csak a magunk hitetlensége kerül mérlegre. Mert a Biblia szerint egész népek fognak ebből a világból kijönni. A Biblia szerint tenger kincsözön a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Jézus azt mondja, hogy a föld aratnivalója megérett, és ugyanúgy szól, mint Lukás 12:10-12-ben, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. És ez kinek köszönhető? Tulajdonképpen ezzel szeretném a kifejtésünket zárni. Annak az isteni személyének, aki a földi történelemben a legnagyobb szereplő. Mert hogy Isten ki mindenkiért mit meg nem tud tenni, és emberek szívét milyen finoman át tudja az igazság irányába fordítani, erre azt hiszem ezen a földi életen talán még a magunk élete is kevés, hogy ehhez megfelelő példát találjunk. Azt mondja az egyik Zsoltárban Dávid, hogy Uram, annyi sok csodádat és tervedet látjuk. Az Isten csodái és az Istennek a messze menő tervei hálózzák be az egyéni életünket, meg a történelem életét. Az Istennek a legnagyobb terve a megmentés, a szabadítás. És nem elsősorban ebben az életben akar bennünket Isten jól lakott, elismert nagy embereknek látni, hanem Isten úgy akar bennünket megmenteni ebben az életben, hogy mi az örök életre méltók és alkalmasok lehessünk. És ezt a Szentlélek a maga hangtalan, csendes, kitartó munkájával végzi. Annyi bibliai példát lehetne most előömleszteni, ugye éppen a jobb latorik bezárólag, hogy Istennél az utolsó percekig mindenki fontos, mindenki számít, és a Szentlélek mindenkinél küzd azért, hogy az az ember valóban egy határozott, személyes döntést hozzon, hogy nem a rossznak az elkötelezettje akar lenni, hanem a jóé. És tulajdonképpen erről az ünnepről gondolkozva mindezt át kellett tekintenünk. Látjuk, hogy az ünnepkör mennyire átfogja az egész ember életet. Tehát beszéltünk egy ószövetség ünnepről, egy nép életében, egy aratási ünnepről, ennek fizikai, testi vonatkozásairól. Beszéltünk ennek lelki beteljesedéséről az új szövetségben, a pünkösdi események kapcsán, és milyen

0: milyen megnyugtató és milyen reménykeltő dolog, hogy mi egy új pünkösd előtt lehetünk, és ennek az új pünkösdnek az előfeltétele, hogy azok az emberek, akik ugyan kevesen vannak, mert Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, világos sok, a munkás kevés, azaz a kevés munkás, az a kevés munkás kell, hogy igazságban és szeretetben egységre jusson. A legnagyobb kérdés most ez. Nem az a legnagyobb kérdés, hogy akkora most a gonoszság, hogy az emberek ilyenek, olyanok és amolyanok. Sokan panaszkodnak erre. A világon csak azért van sötétség, mert nincs világosság. Ez az egyszerű összefüggés. Ha az a kevés ember igazán világítana, nem lenne sötétség. És tudjuk jól, hogy egy ember milyen sokat jelent, egy gyertya vagy egy lámpa milyen sokat jelent tengernyi sötétség elosztatásában. A világon most valóban nagy probléma, hogy a gonoszság megsokasodik. Ez biztos, hogy óriási probléma. De ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a szeretet sokakban meghidegül, hogy Jézus mondta. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy azok a kevesek, akik vannak, azok sincsenek igazságban és szeretetben egységben. És ez itt következett be, tehát ebben az utolsó 10 napban. Én úgy gondolom, hogy ezt az összefoglalást a beszélgetésünk előtt tényleg itt jó stílszerűen befejezni. Ezelőtt a 10 nap előtt állunk mi is, jelképes értelemben mondom. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet. Közben tessenek körbenézni a könyvek és a kazetták között, és utána elkezdenénk a beszélgetésünket. Vidd el nyugodtan. Éppen, hogy foglaljunk helyet. Ha csak lehet, akkor akinek van kérdése, jöjjön egy kicsit előrébb, hogy halljás hozzászólását, ne a ember tudná azt pontosan, hogy hol tart. A nagy szabály az, amit a Róma 7 mond, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni. Az ember, hogyha tényleg az Isten szerinti jót akarja, akkor tudja a legbiztosabban, hogy hol tart. Például úgy az ember soha nem tudja, hogy hol tart, hogy önmaga körül forog, vagy önmagát elemezi, vagy önmagát analizálja, úgy mindig bizonytalan lesz a kép, és mindig nagy mellékhatások várhatók. Amikor minket megragad Isten szavának, a Bibliának a tisztasága, amikor belenézünk itt, ahogy olvassuk a Bibliát, és úgy magunkra ismerünk, meg belenézünk abba a tükörbe, akkor derül föl egyre újabb és újabb rész a lényünkből, és hát akkor látjuk, hogy milyenek vagyunk. És az a fölismerés arra a napra elég is. Szóval mindenkinek el szoktam mondani, ilyen kedves Zsoltnak is mondom, aki a filozófia történettel foglalkozik, hogy Hegel mondta azt, hogy nekünk abszolút tudásra van szükségünk, mert nekünk egy nagy abszolút háló kell mindig, hogy előttünk legyen. Kant azt mondta, hogy nekünk nem kell abszolút tudás, nekünk csak helyes ismeret kell, és én ezt nagyon igaz megjegyzésnek tartom. Nekünk arra nincs szükség, hogy az egész életünket lássuk. Aztán nem is tudnánk elviselni, hogyha Isten azt megmutatná úgy, ahogy az eddig folyt, vagy ahol most járunk, mert lehet, hogy ez egy csőtömeg. Ugye, még azoknál is, akik olyan magas fogalmakkal vannak magukról, hogy milyen jó volt eddig az életük, de hogyha Isten bemutatná azt, hogy ez egy csőtömeg, Isten nem ezt akarja bemutatni, Isten vezetni akar bennünket, tehát mindig a mára szóló ismeretnek és felismerésnek van jó helye, és ha annak engedelmeskedünk, akkor biztos, hogy holnap följebb fogunk lépni egyel a hegynek. Egyszer hallottam erről egy nagyon szép kifejtést, hogy miért van a Péter második levele első fejezetében ez a hasonlat, hogy a prófétai beszédre is jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Hát ha este az ember kimegy egy gyertyával a kezében, egy sötét helyen világító szövétnek, ugye lámpás a gyertya, az csak annyit világít meg, amennyi kell nekünk, hogy ne a gödörbe lépjünk. De mondjuk az egész tájat nem világítja meg. Milyen jó lenne persze az egész tájat látni, gondolják az emberek, szerintem nem lenne jó. Nekünk az életben valóban arra van szükség, amit a Zsoltáros így mond, hogy nem kívánkoztam erőmet meghaladó nagy dolgok után. Elnémítottam és elcsendesítettem a lelkemet, hogy csak annyira, amennyi a tovább lépéshez szükséges, amennyi a feljebb való úthoz szükséges, annyit lássak világosan. Nem erre van szükségünk? Tehát én ezért mondom azt, hogy olyan abszolút tudásra ne vágyakozzunk, hogy az egész életünket kívülről, belülről láthassuk, az nem is válnék a javunkra, meg nem is szolgálna azt a nemes célt, hogy tényleg fölfelé menjünk és törekedjünk. De ha olvassuk a Bibliát, ha komolyan foglalkozunk a Bibliával, annak lesz majd napról napra mondani valója a számunkra, ami megvilágít egy-egy dolgot, amit ha megfogadunk, akkor biztos, hogy ha holnap másképp gondolkozunk és élünk, akkor jobb lesz az életünk. Most a fölfelé haladás nem képzelhető el másképpen, csak egy úton, hogyha tényleg Istenre tekintünk. Ma ugye, amikor az emberek közül nagyon sokan lelki betegségekben szenvednek, például hát ugye a depresszió is egy igen elterjedt betegség lett, most olvasom ennek az irodalmát, hogy minek köszönhető ez, szinte már minden belefér ebbe, hogy mi mindentől lesznek depressziósok az emberek. Most már nem tudom, már depresszív időjárásról is beszélgetnek meg. Ja igen, most hallottam például, hogy nagyon sokan azért lesznek depressziósok, mert télen korábban lemegy a nap. És ez számukra nyomasztó, a gyors sötét. Sokan ugye a társtalanságtól depressziósok, mások az öregedéstől, a nyugdíjdepresszió, az mondjuk már 20 éve is ismert szimptoma volt, de most már szinte minden arra mutat, hogy már a depressziónak minden oka van, tehát mindenféle ok kiválthatja. Miért? Mert ha az emberek nem néznek fölfelé, akkor csak lefelé mehetnek. Tehát ha önmagukra néznek, ha a világra néznek, ha a politikára néznek, ha a sötét, hát akkor csak lefelé mehetünk. Tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű ez a dolog, mert ha mi a Teremtőnkre nézzünk, és amit Isten mond, azt komolyan vesszük, akkor bármilyen súlyosan is megfed bennünket az Isten szava, a Biblia. De csak fölfelé mehet az utunk. De ha mondjuk állandó dicséreteket akarunk hallani, vagy elismerést, vagy mit mondanak ma, sikerorientált élet, akkor csak lefelé mehetünk. Az 2x2=4. Csak lefelé mehetünk. Nyilván itt a lefelé menésben vannak ilyen időszakos becsapások, hogy az ember azt hiszi, hogy nem hogy fölfelé megy, hanem száll, meg repül fölfelé, de aztán annál súlyosabb a leesés, amikor az ilyen pótlékok, meg ilyen nem tudom, világ által adott hát siker értékekkel foglalkoznak emberek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a végső történelmi időben, amikor lesz majd nagy evangélium hirdetés, az valami hatalmas felvonó erőt fog majd képviselni, mert az egy minőségileg más hang lesz. Tehát az egy, a világot Isten azért hagyja most lejjebb és lejjebb süllyedni, hogy ez a kétféle mozgás, ez teljesen elütő legyen. Ma a világ azt hiszi, hogy szárnyal, és közben megy a lejtőn, iszonyatos sebességgel. És Isten ezt persze egyes emberek életében fékezi, akik tényleg hozzáfordulnak, de az egész világ életében is Isten meg fogja szólaltatni azt a hangot, ami az igazi evangélium hirdetés hangja lesz, ami annyira más hang lesz, mint a világ minden üzenete meg ígérete, hogy ott majd az emberek nagyon gyorsan láthatják a különbségek a két életcél vagy a két életfelfogás között. Ez is a pünkösd előestéjéhez tartozik. Kis dolog van, ami a világon történik, mindenben ezt látjuk, hogy az Isten hiányáról beszél. Azért Magyarországon például az öngyilkosságok száma most megy lefelé. Mert a nehéz helyzet az embereket jobban odafigyelővé teszi, tehát most inkább a drogfogyasztás megy fölfelé, de az öngyilkosságok megy lefelé. Tehát a 80-as évek közepi, tehát egy 10 évvel ezelőtti adathoz képest most csökken Magyarországon. Akkor nem tudom én, több mint 3000 ember halt meg egy évben, tehát egy egész falu kipusztította magát, és 10-szeres volt a megkísérlők száma. Tehát nem tudom, minden 30-ból egynek sikerült, vagy valahogy így, vagy 30-szoros volt, és így jött össze a 3000. Ez úgy tömegméretekben megfigyelhető, hogy amikor az embereknek össze kell szedniük magukat, például egy háború után, nagyon jól össze tudják szedni magukat. A nehéz helyzet tömegméretekben mindig áldásosabb. Nyilván itt is van egy tólig, mert ha nagyon nehéz, ott már ellentétébe fordul, de egy bizonyos nehézség az jót tesz a nagy tömegeknek, mert akkor komolyabban dolgoznak, vagy munka után látnak. A viszonylagos jólét, ami a 70-es, 80-as években volt Magyarországon, az nagyon meghatározó bukásokhoz vezetett, szóval az nem volt jó. Hát ezek persze ilyen nagy statisztikai adatok, ezek csak jelzések, ezek nem 100%-ok, meg minden ember a maga sajátos életét éri, tehát én nem hiszek az ilyen skatujába szorításokban, de valami jelzések, vagy hogy elhangzott, hogy az Isten hiánynak a tünetei, ez mindenféleképpen így van. Hát amikor az a szegény Nietzsche a múlt században kimondja, hogy Isten meghalt. Nem tudom, hogy ezt a mondást hogy nem lehet igazán érteni, mert mindenki azt mondta, hogy hát Isten meghalt, ez annyit jelent, hogy Nietzsche azt mondta, hogy Isten nincs már, mert hát az emberek nem hisznek benne. Mert ez nem annyit jelent, hogy ez, hogy Isten meghalt, hanem az, hogyha az Isten hiányról van szó, tehát hogyha Isten nem létezik az embereknél, akkor az emberek bajosan élik túl ezt a dolgot. Ez ugyanolyan, mint hogyha egy családban meghal egyszerre az apa meg az anya. Hát az egy iszonyatos megrázkódtatás annak azoknak a gyerekeknek. Tehát ez, hogy Isten meghalt, ez Nietzsche ezzel azt akarta kifejezni, hogy a modern ember annyira függetlenülni akar Istentől, hogy magát akarja Istennek kikiáltani. És az az Isten, aki a teremtő, a gondviselő, a megváltó Isten, az számára halott. Önmaga Istene lett az ember. Hát aztán ide is jutott ezzel. Fenntartások abból adódhatnak ilyen esetekben, hogy a karizmák, amire hivatkoznak, azok nem egyeznek a Bibliával. Tehát például a nyelveken szólás, amit itt ugye olvastam, hogy mindenki a maga nyelvén értett, tehát értelmes nyelveken beszéltek az apostolok, a mai karizmatikus irányzatok pedig értelmetlen halandzsa nyelvet használnak, és a maguk elragadtatásának a bizonyítására hozzák fel, hogy ők ilyen isteni adományban részesülnek, a pünkösdisták, a hídgyülekezete, tulajdonképpen mindenhol vannak karizmatikus nazarénusok, baptisták, mindenhol van már karizmatikus kisközösségek, katolikusok is vannak, de teljes homály előttük a karizmáknak a kérdése. És ha valaki olyasmit mond, ami a Bibliával nem összeegyeztethető, az nem lehet Istentől jött adomány birtokosa, hanem az egy másféle adomány, egy megcsalatás vagy megtévesztés nek az áldozata, amit persze én nem elítélni akarok, csak jelzem a tényt. Mindenki kigyógyulhat a megtévesztéséből, ha valóban felismeri, hogy megtévedt ember, de hogyha ezt erényé akarja tenni, és mintegy ezeknek a karizmáknak, tehát ajándékoknak a birtoklását, a maga kiválasztottságára akarja felhasználni, hát erre nem mondhatunk mást a Bibliából, mint hogy ez, ha nem egyezik a Bibliával, ha nem tudjuk is megmagyarázni minden részét annak a jelenségnek, azt mondjuk, hogy ez nem Istentől jön. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy egy gyülekezetbe ugatnak, meg bégetnek, meg ezt áldásnak tartják, de különböző halandzsa nyelveken. Ugye? De mit tudom én, még ilyeneket is mondanak, hogy ők rendelkeznek a lelkek megítélésének képességével, és akkor nekik nem kell, őket nem kell tanítani, mert ők ránéznek egy ember, és már tudják, hogy az ember kicsoda, micsoda. De persze én ezt 20-25 éve is hallottam, meg láttam ilyen emberekről, hogy bement az ember egy szobába, és akkor azt mondta, hogy én már látom rajtad, hogy te ilyen és ilyen típus vagy, stb. Az ember majd elesett a megrökönyödéstől, de hát így akarta bizonyítani az ő kiválasztottságát. Hát ennek nem látjuk példáját a Bibliában, hogy Pál apostol fellép egy városban, és kezdi az embereket osztályozni, meg rangsorolni, most ilyenek, meg olyanok. És az első Korintus levél 12. fejezetétől a 14-ig ezt mondjuk Pál apostol nagyon helyre is teszi ezeket a dolgokat, és a nyelvek nemeit az utolsó karizmaként említi, nem az elsőként, nem mint egy megkülönböztető jelként, hanem mint egy hát sokadrangú jelenségként. Úgyhogy ez nem a mi meg a ti kérdés, hogy most ki mit mond róla, ismerjük meg a Bibliát, és akkor... Szerint ez viszonylag egyszerű kérdés, csak talán mi nekünk nehéz ezzel megbarátkozni, mert a Biblia azt mondja, hogy aki elveszi a másik ember életét, és ezt tudta előre, hogy ez mennyire elfogadhatatlan, tehát aki kardot ragad, kardáltal vészel, vagy a szemet szemért fogad fogért, az készül, felkészülhet arra, hogy őtőle is elveszik az életet. Na most, akkor, ha az embereknek soha nem mutatják be az igaz életet törvényekben, akkor ott nem várható a megváltozás. De ott, ahol egyszer is szembesül az ember komolyan ezzel a dologgal, ott még a rövidebb részek alatt is több minden várható, mintha élne még 10 évig. Ugye? Én most beszéltem például egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek. Lényegileg semmi dolgot nem tett, ő egy vidéki városban megválasztották valami munkástanács elnökének, de meg se alakult ez a munkástanács, szóval semmi. De abban a városban példát akartak statuálni, ugye 57-ben jöttek ezek a perek, és őt egyedül halálra ítélték. És azt mondja, hogy az ávós, aki kihallgatta, mondta, hogy kegyelmet ne reméljen, ő azért beadta a kegyelmi kérvényt, és a második emeletről levitték a pincébe, egy zárkába, és 2 órája volt ott. A bitófa fel volt állítva, már napok óta jártak ott az udvaron, és látták, hogy fel van állítva. Ő neki 2 órája volt, és ő elkészült arra, hogy vége. És nekem most beszéltem vele, egy vidéki városban szólt hozzá, meg elhívott magához, különben elég ismert valaki, annál fogva is, hogy a Göncz Árpáddal volt együtt egy zárkában, már azután, hogy megváltoztatták a halálos ítéletet, és 16 évet kaptak, aztán abból meg 6 év lett, és úgy ismert ember országszerte, és ő elmondta, hogy ő Istennel akkor találkozott tulajdonképpen, mert akkor érezte, hogy neki 2 órája van az életből. Ő neki most mindent el kell rendeznie, neki most valahogy neki állni kell jobbra vagy balra. És 2 óra múlva jöttek, kinyitják a zárkajtát, és vezetik, és ő azt hiszi, hogy a bitófához vezetik. És érdekes módon egy rabszállító kocsiba vezették, és elvitték más helyre. Pedig az ávós még meg is esküdött, azt mondta, hogy hát tudjuk, hogy maga hát istenkereső ember, de most fogjuk magának bemutatni, hogy nem az lesz, amit az Isten akar. De az lesz, amit az ávó akar. Hát az lett, úgy látszik, mégis csak, hogy nem tudtak Isten ellen tenni ebben az esetben sem, és végül is később megtudta, hogy egy ügyészhez került, és az ügyész ellenjegyzésére volt szükség, és ügyész azt mondta, hogy nem tudtak rá bizonyítani semmit, mert gyorsított eljárások voltak abban az időben, de aztán semmit nem csinált, azt mondja, ez nem halálos ítélet, ez 16 év. Na, tehát nem tudom, hogy azért mondtam el ezt a példát, hogy ha valakinek azt mondják, hogy hát mit tudom én, kap egy 5-szörös gyilkos 10 évet, vagy mit tudom én, az szépen kihúzza a 10 évet, aztán ki tudja meg, mi lesz. Én jártam magyar börtönökben, mint előadó, és ott nekem mindig azt mondják a vezetők, hogy ők még nem láttak jó, megjobbulva nem láttak embert börtönből hazamenni. És ott el szoktam mondani, hogy a Bibliában ezért nincs börtön. Hát végül is Isten, amikor a zsidóknak polgári törvénykezést adott, adhatott volna börtönt, de nem adott. Isten azt mondta, hogy legyen bíró, 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomása, és ezen áll az ítélkezés. Legyenek menedékvárosok, ahol kivizsgálják az ügyet, tehát börtönbüntetés nem volt a bibliai időkben. Különben én egy förtelmes dolognak tartom a börtönbüntetést. Tényleg nem javul meg senki se. Iszonyatosan egészségtelen és értelmetlen. Például az illetőt is azért engedték el 6 év után, nem tudom, hogy ezt tetszenek-e tudni, hogy a nyugati hatalmak nagyon ütötték a vasat már 63-ban, hogy engedjék ki az összes 56-ost, mert állítólag 6 év után olyan mélyreható lelki károsodást szerez valaki egy börtönbe. Hogy 6 év után nem nincs az az erős jellem, aki fent tudja tartani magát egy börtönben, és ezért mindenkit ki kellett engedni. Magyarország egy nagyon nehéz helyzetbe került volna, hogyha egy embert is bent tart, mert állítólag 6 év után az ember nem csak fizikailag, lelkileg is úgy beletörik, vagy szóval egy olyan maradandós személyiség zavart idéz elő, hogy utána már nehéz kikezelni. Tehát a börtön az egy butaság, amellett meg nagyon drága. Én Mária Nosztrán hallottam ezt az ottani hadnagytól, még a régi rendszerben, azt mondja, mindenki a harmadik napon már jön vissza. Tudnék, hogy betör újra, letartóztatják. Itt meleg van, megkapja a 3-szori étkezést. Azt mondja, hol számíthat egy 300 forinttal, a régi rendszerben annyival engedték el a börtönből, 300 meg valamennyit még, ha dolgozott. Azt mondja, hol számíthat? Azt mondja, a család nem fogadja be ezeket az embereket. akik azt mondja, hogy börtönviselt. De börtön az egy nagy butaság. Az egy olyan álhumánus intézmény, amit keveset talált ki az emberiség. Isten börtönre nem adott. Fogda elzárás, nem adott az Isten erre utasítást. Nem, Isten azt mondta, hogy ha valaki öl másokat, az készüljön el arra, hogy tőle, aki jogtalanul vett el az életét, tőle jogosan fogják elvenni. Aki lopott, ott pedig Isten azt mondta, hogy a 20%-tól a 400%-ig adja vissza. Most, hogy vagy ledolgozza, vagy más, egy más kérdés. A mai világban, aki öl, az nyugodtan még sokszor szabadlábon is védekezhet. Aki lop, attól meg ugyan mikor fogják bevasalni. Mikor fogják, meg ki fogja végrehajtani, meg nem tudom én mi. Na más dolog, amikor az apek kimegy végrehajtónak, vagy a mit tudom én micsod, és ráteszi a kezét, és egy házat leérték el 50%-ra, és ezek is gonoszságok. Jobbra-balra gonoszságok történnek itt igazságszolgáltatás címén. De hát erről már tartottam külön előadást, hogy a bibliai jog az az embert védi, a római jog meg a tulajdon szentségét védi. Tehát itt ez a nagy különbség. Majd a Róma vagy Jeruzsálem című előadáson erre sort fogok keríteni a jövő évi sorozatban. Ez az egész római jogon alapuló igazságszolgáltatás, ez a világon az egyik legigazságtalanabb dolog. Beszéltem egy bírónővel, aki azt mondta, hogy egy ideig még hittem, hogy van igazságszolgáltatás. Utána már csak abba hittem, hogy van jogszolgáltatás, most már egyikbe se hiszem. Hát körülbelül ez a helyzet. Nagyon súlyos a helyzet. Lényegileg, aki gyenge, erőtelen, nincs befolyása, úgy eltehetik láb alól a jog nevében. A Bibliában Mózes 3. könyve ezért mondja, hogy ne nézd a gazdagnak személyét. Azt is mondja, de a szegénynek személyét se nézd. Ne légy részrehajló az ítéletben, mert az Úr a te Istened nem személyválogató. Most az, hogy ez a bírónő mondta nekem, hogy ő nagyon sokáig nézte a szegények személyét, mert ő azért lett bíró, hogy a szegényeknek igazságot szolgáltasson. Egy nagyon szép dolog különben, hogy valaki ezért lett bíró, de azt mondja, ezzel eltorzultam, mert az ügyeknél mindig leveltett venni a lábamról, hogyha láttam, hogy valaki szegény vagy elesett, nagyon be tudott csapni. Ne felejtsük el, nem csak a gazdagok csapják be az embereket, a szegényeknek is van egy-két trükk, hogy becsapják az igazságszolgáltatást. Ezért mondta Isten, se a gazdag személyét ne nézd, se a szegény személyét. Most erre nagyon kevés ember képes. Igazában nagyon megalapozott hívő emberek képesek erre. Nagyon erősen megalapozott, sok tapasztalattal, hitbeli tapasztalattal együtt járó hívő emberek. A tanítványok is csak pünkösd után voltak erre képesek, mint például az Ananiás és Zafira esetét elbíráló Péter, aki a Szentlélek befolyására tudta azt mondani, hogy miért hazudtál, holtan fogsz itt összerúgni a küszöbön. Ugye? Hát ugye az, hogy a Szentléleknek a munkája hogyan érvényesül egy ember életében, ugye ez a három szakasz. Most felvethető a kérdés, hogy Jézus életében ez hogy volt. Azt mondhatjuk, hogy Jézus, amikor fellépett, ugye Lukács 4.16-ban azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. De az már annyit jelent, hogy megnyugodott rajta az Isten lelke. Tehát ő az isteni Szentlélekkel egy olyan mély belső kapcsolatban volt, gyermekkorától, ifjúságától fogva, de így is megjegyzi a Szentírás, hogy a fellépésekor pedig annyira megnyugodott rajta a Szentlélek, hogy nem volt egy kihagyás sem. Tehát Jézus semmit a maga akaratából nem tett. Jézus nem úgy gondolkozott, hogy én Istentől jöttem tanítóul, én isteni személy vagyok, és függetlenedni tudnék az isteni személyektől. Jézuson megnyugodott a Szentlélek, és állandóan ő vezette. Tehát ha Jézusról beszélünk, akkor azért kellő tisztelettel, meg kellő mélységgel kell ezt a problémát megragadnunk, de ez a múzeumi katalógusokra nem jellemző. Igen, na most én is majd meg szeretném nézni, mert az előadás hallgatók mondták, hogy menjünk el, szokásos, ugye szoktunk régen látogatni. Hát meg, meddig? Most csak, most, hát akkor már lekéstük. Most vasárnapig? Mert a görögöknek ez egy Isten káromlás, hogy Isten szenved. A görög mozaikokon Jézus mindig ilyen pantokrátor, ilyen világhódító, még a keresztet nem is ábrázolják, keresztre feszítést. Még a témát is kerülik. Tehát tulajdonképpen egy pogány művészet ez, keresztény köntösbe bújtatva. Vannak aztán időnként jó megfogásaik, nem tudom én, egy Ábrahám áldozata, vagy nem tudom, milyen témák voltak itt, vannak itt kiállítva. Ugye akkor itt hirdetjük, hogy most a kamra, akkor a szomszéd se hallhatja meg. Hát akkor is, hát akkor már nem volt titkos kamra nyitva ott
1: az abban. Nem a nyilvánosság jött, nem a gyerekezetben. Most a másik pedig az öngyilkossággal kapcsolatban említette a hölgy, hogy ha a keresztény, a másik pedig azt, hogy...
0: Tervekkel jönnek már egy esti előadás, hogy már a törvény alkotásban is a legkisebb mozzanatig minden már szabályozva. Szóval nem, én mind a három dologra azért azt mondom, hogy szóval vigyázzunk, hogy miről, mit gondolunk ki, mert szóval ezek elég távol esnek a Biblia megoldásaitól. Például csak az elsőre említem, az 1 Korintus 14:2-ben van az, hogy mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Ez egy nagyon jellemző ige annak a bizonyítására, hogy, hogyan szabad és hogyan nem szabad a Bibliát értelmezni. Mert ha ezt én úgy értelmezem, hogy kiszakítom a szöveg összefüggésből, és azt mondom, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat, ha én ezt egy az egyben így értelmezem, a szöveg összefüggésből kiragadva, tehát milyen jó, hogyha valaki otthon mondjuk beszélget Istennel, és akkor nem is értheti senki se, nem, elnézést kérek, de hogyha ember nem érti, mert értelmetlen nyelven szól, akkor Isten mitől érteni? Itt Pál apostol nem arról beszél, hogy lenne egy ilyen nyelveken szólás, hanem arra akarja rávezetni a gyülekezetet, hogy aki magát építi, van ilyen? Van ilyen, aki magát építi? Mert utána azt mondja, hogy aki profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és igazolásra. A cselekedeteinknek, ha az a mozgatórugója, hogy magunkat építjük, hát ez az ördögi dolog. Ha másokat akarunk segíteni és építeni, ez az isteni dolog. Tehát Pál apostol rögtön utána hozzáteszi ezt, hogy nehogy valaki azt képzelje, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő Istennel szokott társalkodni, azt úgyse érti senki se, de ő azt nem viszi közösség elé, csak Istennel beszél, hogy az milyen szép dolog, mert ő erre kapott lelki adományt. Hát ez egy ördögi dolog. Szóval vigyázzunk, hogy értelmezünk. Nem tudom, hogy érthető-e, amit most mondtam. Hogy kiszakítok egy igerészt a maga összefüggéséből, és nem a folyamatban nézem, akkor eljuthatok ilyen megoldásig, mint az első megjegyzésben volt, hogy hát ha önmagába beszél és értelmetlen, és Istennel beszél, akkor hát az lehet, hogy értelmes. Hát az nem értelmes. Hát amit ha valaki nincs tudatában annak, amit csinál és amit mond, az se Isten, se ember előtt nem értelmes. Az mitől lenne értelmes, hogy más nem hallja? Hát éppen ez mondja, hogy ez ördögi dolog. Éppen ez a próbálja annak, hogy ördögi dolog. Gondolom, hogy a szomszédnő meg honnan tud óhéberül? Hát a zsidók nem tudnak óhéberül. Hát nem, most én nem akarok ennek utána járni, ennek az egész dolognak, de a mostani zsidók, mit tudom én, beszélik a jiddist, vagy valamit, az óhéberül nem nagyon értenek. Tehát most az ilyen meséknek azért ne üljünk föl. Hát hogyha most abból, most hagyjuk azt, hogy most ott ki a szomszéd, meg óhéberül ért, vagy nem ért óhéberül, de hogyha valaki otthon van egyedül, és ő azt hiszi, hogy ilyen adományt kap Istentől, és maga számára értelmetlenül beszél, hát az nem jöhet Istentől. Hát Isten értelmes kapcsolatot akar velünk találni, nem értelmetlent. Tehát ha valaki maga számára értelmetlenül beszél, az nem lehet Istentől jövő. Tehát csak valaki mástól, az ördögtől jöhet az. Azon semmit nem változtat, hogy most magába csinálja, vagy egy közösség előtt. Ha magába csinálja, az ugyanolyan értelmetlen és ördögi. Tessék.
1: A
0: beszéd mögött nem lehet értelmes gondolat. Igen. Szóval erre vigyázzunk. Szóval ilyen mese-mese mátkáknak ne üljünk föl. A mai világban persze minden mesét el lehet fogadtatni valóságként, és a úgynevezett hívőkörökben is sok mese terjeng, de vigyázzon, kedves hallgatónk, hogy honnan szedi össze ezeket a kis meséket. Mert ha a Hyde Parkban vagyunk is, de mindennek nem hiszünk. Szóval erre vigyázni kell. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a... Tehát az 1 Korintus 14-ben ez a... Ahogy elkezdesz, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Ezt úgy mondja Pál, hogy ők, ezek az értelmetlen nyelveken szólók erre szoktak hivatkozni. Erre szoktak hivatkozni. Hogy ők nem embereknek szólnak, ők nem a közösség előtt csinálják, ők csak magukban otthon, most nyitott ablak, vagy nem nyitott, most hagyjuk, de ők magukban otthon, ők Istennel beszélnek. Azt mondja, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Pál ezt úgy mondja, mint hogy így magyarázzák magukat ezek az emberek. De most jön Pál, azt mondja, aki profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetét építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok. Ez egy nagyon finom megfogás annak, hogy itt mit akar mondani. Hogy ne magatokat építsétek. Mások, egy keresztény élet a másokért élésnek az élete. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, hogy attól, hogy egy nyelv halandzsa nyelv, az önmagában is ugyanolyan halandzsa, mint a közösség előtt halandzsa. Na mindenképpen

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Látomások című sorozatunkban. Elérkeztünk Dániel próféta látomásához. Ugye elindultunk Bálámtól, és legutóbb Zakariás könyvében a 8 látomás volt a témánk. A mai alkalommal egy rendkívüli látomást veszünk át, hogy mennyire rendkívüli, azt jelzi az is, hogy egy előadáson nem lehet átvenni, csak kettőn. Tehát a mai alkalommal belefogok ennek a látomásnak a magyarázatába, és 2 hét múlva fejezném be. Dániel könyvében csak ez az egy látomás van, tehát több látomás nincsen. De azt szeretném megjegyezni, hogy Dániel könyvében a 4 nagy profécia közül mind a 3 bibliai kinyilatkoztatás forma előfordul. Tehát van benne 2 álom, Dániel 2. és 7. fejezetében, van benne 1 látomás, Dániel könyve 8. és 9. fejezetében, és van benne 1 igében adott kijelentés sorozat a 10-től a 12. fejezetben. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a Biblia szerint Isten 3féleképpen hozta az akaratát az emberiség tudomására, álmokban, látomásokban és gondolatikletésekben. Mind a 3 központi helyet tölt be Dániel könyvében, tehát 2 álom van, ez a 2. és 7. fejezet, 1 látomás, ami a mostani tárgyunk, ez a 8. és 9. fejezet, és 1 gondolatihletésen alapuló kijelentéssorozat, ez a 10-től a 12. fejezetig tartó rész. A mi mostani témánk az a látomás, ami az emberiség történelmének mind a mai napig terjedő időszakát, sőt a mi időszakunkon túl terjedő időszakát is megvilágítja. Jelentősége óriási, Jelenések könyve enélkül megérthetetlen, Jelenések könyve 3. fejezete, 6. fejezete, 10. fejezete, 14. fejezete, 17., 18., 19., 20. fejezete ezen a látomáson alapul, úgyhogy a magam részéről nem csodálom, hogy Jelenések könyvét általában kevesen értik, mert ha Dániel könyve 8. és 9. fejezetét valaki nem érti meg, jobb, hogyha nem fog hozzá Jelenések könyve magyarázatához. Dániel könyvén alapul az egész Jelenések könyve. Szeretnék végigmenni magán a látomáson. A látomás rendkívül egyszerű lesz, de van a látomásnak egy olyan mozzanata, ami egy idői kijelentéssel is társul, és ez az idői kijelentés a Bibliának leghosszabb idői kijelentése, csak nem az egész történelmet átfogja, és ez lesz a 2300 estéről és reggelről, vagyis napról, vagyis majd, hogy látni fogjuk, évről szóló kijelentés. Tehát a látomást azt teszi rendkívülivé, hogy a látomásban szereplő egyik hatalom teljhatalmának az idejének a lejártátra mondja azt, hogy 2300 év múlva jár le ennek a hatalomnak a teljhatalma, és ez igencsak a mi korunkba vágó látomás. De nem akarok elébe menni a történéseknek, nézzük lépésről lépésre, hogy hol is kapta a próféta ezt a látomást, milyen formában kapta, egyáltalán hogyan kerekedik ki ez a látomás, és mit is érthetünk meg belőle. Dániel könyve 8. fejezet 1. versétől a következőképpen olvashatjuk a bibliai leírást. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak utána, mely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van. És láttam látomásban, és íme az Ulai folyam mellett voltam. Tehát azért hoztam most a nagy térképet, amilyen rajta van ugye teljes Babilónia, a zsidó nép babiloni fogsága idején, Dániel prófétai szolgálatának vége felé zajlódott le ez a látomás. Pontosan megmutatnám, hogy hol volt a próféta. Itt van Susán, vagy Susa vára, tehát ez Bábeltől keleti irányban India felé található, és látomás formájában itt ebben a várban volt, és a mellette levő Ulai folyam mellett állt a próféta. Erről a Susán váráról csak annyit hadd mondjak el, hogy egy másik bibliai könyv itt játszódik, ez Eszter könyve. Tehát ugye a zsidó népnek a Babilonban rekedt maradékának a megpróbáltatásait Eszter könyve mondja el, és ez Susán városában játszódik. A próféta látomás állapotában
szemléli a képeket, mondja is a harmadik versben, hogy felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam a kos szarvaival öklelkezni nap, éjszak,

ha már itt tartunk, akkor azért egyszerű ennek a kosnak az azonosítása, még hogyha nem is mennénk tovább, mert a 20. vers szó szerint azonosítja, hogy itt melyik hatalomról van szó, de még ne menjünk tovább a 8. fejezet 20. versére. Ha az előző két álmot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a kosról szóló látomás, ez szakasztott ugyanaz, mint amit előbb a próféta kapott, szintén Istentől, de nem látomásban, hanem álomban. Egy medvét látott a próféta, hogy az egyik oldaláról a másikra hempergőzött át ez a medve, vagy az azelőtti álomban, amelyet Nabukodonozor látott, egy hatalmas szoborkolosszust vett észre a király, amelynek két karja volt. Tehát meghatározó ennek a hatalomnak az azonosításában, hogy az ezüst kar két kart jelent, két vállal együtt, a medve az egyik oldaláról a másikra kelt, és a kosnak a második szarva később nőtt ki az elsőnél, és az lett a nagyobb. Itt a 8. fejezet 20. verse pontosan azonosítja, hogy ebben a látomásban ez a félelmetes hatalom, állat jelképpel jelzett hatalom mit is jelent. Vagyis amit előtte az ezüst, vagy azelőtt egy még félelmetesebb medve, most itt ez a kétszarvukos Médiának és Perzsiának királya, tehát Médó-Perzsia jelképe. Ezt ugyanebben a fejezetben majd olvasni fogjuk, de hogy a látomás egyszerűbb legyen, és rögtön megértsük, már itt elmondanám, hogy amit Dániel lát, az a történelemben állatjelképekkel megelevenített hatalmi harcok története lesz. A hatalmi harcokat a Biblia főleg vérengző, ragadozó vagy nagy erejű állatok bemutatásával szemlélteti. Az első látomást, amit Nabukodonozornak adott az Isten, ott még színes fémekkel érzékeltette, ugye a történelem egyes időszakait, de amit már Dánielnek adott álmot, és itt pedig látomást, ott először a medve, azután a kos, tehát két erőteljes állat jelképében mutatja be Isten a történelem hatalmi harcait. Azt mondja még el itt a kosról, hogy napnyugat felé terjeszkedett még északra és dél felé. Tehát, hogyha megnézzük, hogy Médó-Perzsia hatalma itt volt, tehát Babilóniát ők vették be, itt van Média, és itt van Perzsia, és itt hódították meg a médek és perzsák Babilóniát, akkor valóban nyugatra terjeszkedtek, északra és délre is Egyiptom felé. Tehát ahogy a Médó-Perzsa birodalom kiterjedt, bekebelezte Egyiptomot is, bekebelezte Kis-Ázsiát, és egészen Görögországig terjedt. Tehát ugyanazt látta látomásban, mint amit azelőtt egyébként álomban, ezzel a bizonyos medve álommal. Nézzük, hogy ezután, miután a látomásban ez a két szarvukos megjelent, mit látott ezután a próféta? És míg én szemléltem, olvasom az 5. verstől, íme egy kecskebak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a két szarvukoshoz, melyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és neki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen nagyjá lőn, és mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé. Megint nagyon egyszerű a helyzetem, mert a 8. fejezet 21. verse a kos után a kecskebakot is szó szerint azonosítja. Tehát itt ez nem a költészet és a fantázia világ, hogy most itt mit jelenthet a kos meg a kecskebak. A 8. fejezet 21. verse szó szerint így szól, a szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király. Tehát azt mondja itt a látomás, hogy a médek és a perzsák világhatalma után jön egy másik hatalom, amely nem véletlenül lesz Görögország, mert a médek és főleg a perzsáknak a hatalmi terjeszkedése a legérzékenyebben itt Görögországot sújtotta. Ugye Athént égették fel, egy magas görög

civilizációt akartak tönkretenni, és az idő jöttével, hogy a görögök megerősödtek, és kialakult a hellenizmus szövetségi rendszere, adandó alkalommal, amikor egy erős kezű ember ragadja magához az uralmat, ugye ez Nagy Sándor, alig várja, hogy visszavágjon a médeknek és a perzsáknak, tehát ezt a bizonyos Kecskebakot napnyugat felől látta közeledni a próféta, ellentétben az előző kossa, ami viszont kelet felől jött. Tehát itt zajlódik le a Biblia szerint a kelet és nyugat összecsapása. A keleti birodalmak sorát Babilónia nyitotta meg, utána jön Médó-Perzsia, Babilónia is már kezd terjeszkedni, Médó-Perzsia még inkább, de nyugatra terjeszkedvén a görögök egy bizonyos idő után, tehát a IV. Század végén visszavágnak a keleti nagyhatalomnak, és végérvényesen a világ sorsának az irányítása egy nyugati hatalom kezébe kerül, átkerül Ázsiából, a hatalmi súlypont, a világtörténelem súlypontja átkerül Európába, és Görögország a hellenizmussal, Nagy Sándorral, ugye Nagy Sándort jelképezi ez a bizonyos nagy szarv, ami aztán, hogy elhatalmasodott, kitörött, és helyében négy tekintélyes szarv állt. Nagyon pontosan jelzi a profécia, hogy Nagy Sándornak ugye az egész uralkodás alig több, mint 12-13 év, időszámításunk előtt 326-313. Ahogy Nagy Sándor meghal, négy részre osztják ezt a hatalmas birodalmat. Hát elhoztam a vetítést, de ha nem tudunk vetíteni, majd a következő előadáson mindezt le is fogom egész pontosan vetíteni, hogy meddig is terjedt ez a hatalom. Ahogy Nagy Sándor meghal, felosztják a hatalmas birodalmát négy részre, ugye Szíriára, Egyiptomra, a mai Törökországra és itt a Trákia-Macedónia részére. Tehát ezt a hatalmas nagy világbirodalmat már Nagy Sándor halála után csak négy uralkodó tudja kézben tartani. Azt mondhatnám, hogy eddig a látomás semmi különöset nem ad ahhoz hozzá, amit eddig Dániel könyvében már egyébként is tapasztaltunk. Mert Dániel könyvében az első hatalmat, az első álom az arannyal, a második álom az oroszlánnal azonosítja. Itt ebben a látomásban ez már hiányzik. Miért? Azért hiányzik, mert Belsacár király uralkodása harmadik esztendejében kapta ezt a látomást Dániel próféta, ez pedig a történelemből tudjuk, hogy ez időszámításunk előtt 551. Belsacár király uralkodásának harmadik esztendeje. Csak hamar a babiloni birodalom megbukik, Belsacár az utolsó uralkodó, és időszámításunk előtt 535-ben lejár a zsidóné babiloni fogsága is, tehát itt már nagyon megvan számlálva a Babilóniának a világhatalma. Az első két álom foglalkozik még Babilóniával, aranyfej és oroszlán jelképével, de a mi látomásunk teljesen elhagyja már. Ugyan a babiloni birodalom idejében kapja ezt a látomást Dániel próféta, de annyira kevés pár év hatalma van már, hogy a második hatalomtól kezdi a történet áttekintését. De mondom, eddig semmi különös nincs benne, mert ami az első álomban a két ezüstkar volt, a második álomban a medve, itt a kos, ami a réz volt, az a párduc és az a keskebak, és mind a három jelképes bemutatásnál valóban megcsodálhatjuk, hogy milyen egyszerűen lehetett bemutatni a történelmet, hiszen az ezüstöt a perzsák fedezték fel és használták a pénzkészítésre, a medve az ő fensíkos erdeikben volt honos állat, tehát itt látjuk, ezek itt vannak a perzsa fensíkos vidékek, a jellegzetes állatot mind a mai napig a medve. A kos is rendkívüli szemléletesen jelzi őket. A réz vagy bronz, ez mindig is a hellenizmusnak volt, Görögországnak volt az általánosan elterjedt féme. A párduc nagyon szemléletesen jelzi Nagy Sándornak a gyors hódításait, és a kecskebak, ahogy neki megy a kosnak és leüti és eltapossa, nagyon szemléletesen mutatja, hogy vége az ázsiai nagyhatalmaknak, most Európába kerül át a világhatalomért folyó versengés során a kormánypálca. Ami bennünket most érdekel, hiszen, hogy úgy mondjam, aki Dániel könyvét elolvasta, ez csak ismétlés vagy megerősítés neki,
az, ami bennünket érdekel, ami ezt a látomást rendkívülivé teszi, ami ezután következik. De azért az ismétlés se rossz dolog, egyébként az életben mindig jó az ismétlés, Jézus is mondta, hogy az igazi tanító is mindig ót és újat kell, hogy hozzon elő az ő éléstárából. Meg másrészt a bibliai proféciák jelzik, hogy itt folyamatokról van szó a történelemben, és háromszor is bevilágítja ezt a folyamatot. Itt, mint kívánatos fémek, a szempont inkább az, hogy hogyan épül le a történelem, tehát arany, ezüst, réz, vas, és a végén már cserép ez a mi korszakunk. Tehát itt mondjuk a második fejezetbeli álomnál az a szempont, hogy az emberi történelem hogyan gyengül, hogyan válik egyre összetarthatatlanabbá a föld és a föld népei. A második álom arra helyezi a hangsúlyt, hogy a világhatalomért kegyetlen harc van a történelemben, ahol oroszlán, medve, párduc, fenevad, szarvak, stb. Ilyenek szerepelnek. És a harmadik perspektívikus proféciában is azt látjuk, hogy lényegileg megismétli a második profécia, tehát álomnak a képeit ez a látomás, csak más állatokkal ismétli meg, és ahogy említettem, olyasmit tesz, ami sem a második, sem a hetedik fejezetben nem található, egy idői kijelentést is adott Isten a próféta számára. Nézzük a 9. verstől, hogy mit is mond ezután a látomás. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt. És földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólani, és mondta az egyik szent annak, aki szólt. Meddig tart-e látomása mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És ő mondta nékem, 2300 estérig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előmbe állt egy férfihoz hasonló alak, és emberi szót hallottam az ulai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értesd meg azzal a látást. Egyelőre idáig olvasom. Tehát mit is, milyen, hogyan is folytatódott a látomás? Ugye kijött a két szarvukos, rettentő erős volt. És hivalkodva ugye a két óriási szarvával jött a kecskebak, nekirontott, letaposta, összetaposta, megölte. De a kecskebaknak az egy szarva is kitöretett, négy kis szarv nőtt ki helyébe, és úgy tűnik, hogy most egy kis szünet van a világhatalomért való versengésben, de titokzatos módon a kecskebak négy szarva közül, tehát ugye volt egy nagy szarv, ez Nagy Sándor meghalt, jött a négy szarv, felosztották az utódállamokat, és hát folyik a hellenizmus időszaka, de titokzatosan egy kis szarv növekedett ki, és ez a kis szarv egyre inkább növekszik, és tulajdonképpen érzékelteti ez a látomás, hogy ha most időket nézzünk a történelemben, ez a kis szarv, ennek a kis szarvnak a ténykedése foglalja le ezután az egész világ történelmet. Először is egy megdöbbenésünknek kell, hogy kifejezést adjunk, mert ha most behelyettesítem az időket, akkor azt mondom, hogy Babilónia hatalma az a 7. század, mondjuk még a 6. századnak a vége, a Perzsia hatalma az a 6.-tól a 4. század, hellenizmus időszaka az a 4.-től, időszámításunk előtt vagyunk még természetesen mindegyik részben, az a 4.-től körülbelül a 2.-1. század, és valóban rendkívüli módon érzékelteti a látomás, hogy a történelem színpadára titokzatosan feljön egy kis hatalom. Ugye a szarv az a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe. A történelem színpadára kicsiből kiindulva, megfoghatatlanul, senki által előre ki nem számíthatóan és előre nem látottan, kijön egy hatalom, ugye egy bizonyos hatalmi vákum van Nagy Sándor és a négy utódállam regnálása idején, és az időszámításunk előtti
második, első századtól kijön a történelem színpadára egy hatalom, és azért tettem itt a látomás végére és mindegyik végére kérdőjelet, mert hogy meddig tartanak ezek a látomások, illetve álmok, ezt pontosan nem tudjuk, de az biztos, hogy a történelem lezárulásáig. Mert mindegyik, ez az álom is, ez az álom is, ez a látomás is a végső időkig fut, majd fogom olvasni, háromszor fogja Gábriel angyal mondani Dánielnek, hogy ez az utolsó időkre szól, ez a végső időkre szól, ez a végső napokig terjed ez a látomás. Egyébként is a Bibliának mind a 10 vázat proféciája, ugye ez az első vázat profécia, ez a második, ez a harmadik, és ezután jön még 7 vázat profécia a Bibliában. Mind a 10 vázat profécia kiindul a történelem egy bizonyos időpontjától, de a befejezés az mindegyiknél a történelemnek a lezárulása, tehát Jézus második eljövetele és a történelemnek a vége. Tehát azért mondom, hogy erre figyeljünk a látomásban, erre a kis mozzanatra, hogy ez a kis szarv, hogy most meg kell találnunk, hogy mi ez a kis szarv. Mert ez feljött már az időszámításunk előtti második első században, mondom titokzatosan, senki által nem várhatóan és láthatóan, és a mai napokban is ennek a kezében van a világ. Csak hogy azért tökéletes ez a bemutatás, mert hogyha ma én fölteszem bárkinek a kérdést, hogy kedves hölgyem és uram, tessék mondani, hogy ma kinek a kezében van a világ. Nem tudom, hogy erre milyen választ kaphatnánk. Erre ki mit válaszolna? Hogy valaki azt mondja, hogy mondjuk a világ ma Amerika kezében van. Mások azt mondják, mondjuk ha, főleg ha antiszemiták, ma a világ a zsidó kezében van. Harmadik azt mondja, ma a világ a szabadkőművesek kezében van. Negyedik azt mondja, ma a világ a multik és a nagytőke kezében van. Hát ugye sok válasz, önök is talán hallottak már válaszokat erre, vagy hát egyáltalán kérdésre, hát kinek a kezében van, az biztos, hogy nem a magyarok kezében, ugye? Az is biztos, hogy nem a kínaiak, vagy a mongolok, vagy az afrikai népek, tehát valahol máshol kell keresni. De az eddig adott megoldások közül a Biblia egyiket sem hitelesíti. Biblia azt mondja, hogy ma a világ egy kis szarv kezében van, akit senki nem vesz észre, hogy melyik lehet ez a hatalom. Ma is kis szarv, nem csak akkor kis szarv, amikor kijött a hellenizmus időszaka után, hanem, és hát végül is már több mint 2000 éve a világ porondján van, de ma is megfoghatatlan, ma is megragadhatatlan, és úgy végzi a tevékenységét, hogy ma is ráillik ez, hogy kis szarv. Ugye, mielőtt azonosítanánk ezt a kis szarvat, hadd tegyem hozzá, hogy az első álomban az arany ezüst után, ugye a nagy szobor, kolosszus aranyfeje, ezüst két karja, a réz vagy bronz oldala után, ugye a két vas lábszár, és a vas és cserép 10 lábúj, ugye ebbe végződik az álom. Teljesen nyilvánvaló, hogy Görögország után, a réz a bronz után jön a vas Róma. De a vas Rómának legalább 2 időszaka van. Ugye van az ókori Róma, és van az ókori Róma bukása után az ókori Róma területén kialakult európai államok. Ugye az európai államok jelképe a Bibliában mindig a vas és a cserépnek az elegye, és ugye a 2 vas lábszár után a 10 lábúj, a vas, a római vas továbbélése és az ázsiai agyag rápakolódása, mint cserép, ugye ez a bizonyos 10 lábúj mindig az európai államok jelképe. Ugyanezt látjuk a második álomban, csak itt nem fém van, hanem az oroszlán medve párduc után a fenevad, és a fenevad fejéből kijön 10 szarv, és a 10 szarv közül kijön még egy kis szarv. Most itt is, ahogy itt a 10 lábúj, itt a 10 szarv az európai államok jelképe, de megjelenik itt már a kis szarv. Tehát aki elolvast eddig Dániel könyvét, a kis szarv már megjelent a 7. fejezetbeli álomban, de megjelenik itt a 8. fejezetbeli látomásban is. Mind a 2 isteni kijelentés az érdeklődésünk homlok terébe teszi ezt a kis szarvat, hogy ezzel a kis szarval mi foglalkozzunk, mert valami olyan hatalom jön ki a történelem színpadára, ami rendkívül ügyesen tudja leplezni a hatalmi törekvéseit, rendkívüli módon tudja titkolni és leplezni a valódi törekvéseit, ambícióit. Itt a proféta, ahogy látja ezt a kis szarvat, azt látja, hogy megnőtt napkeletre, délre és a kívánatos föld felé. Tehát azt mondja, hogy megnőtt keletre, délre,
és a kívánatos föld, ez mindig Palesztina, tehát Izrael földje, tehát ilyen irányban mondja, hogy nyugatról, keletre, kívánatos földre és délre nőtt ez a kis szarv. De amit a 10. verstől kezd mondani erre a kis szarvra, ez lesz itt a félelmetes, mert azt mondja, hogy megnőtt mind az ég seregéig. Megnőtt mind az ég seregéig. Tehát ez a kis szarv, hogy úgy mondjam, ennek a kis szarvnak nem csak földi politikai ambíciói vannak, hanem ha megnőtt az ég seregéig, és földre vetett ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta, sőt, a seregek fejedelméig növekedett. Itt már kicsit eláll a lélegzetünk, mert ugye a seregek fejedelme a Bibliában mindig egy valakire lefoglalt jelképes kijelentés, magára Jézus Krisztusra. Tehát akkor ennek a kis szarvnak, mondom, nem csak politikai ambíciói vannak, hanem mélyen vallási vagy egyházi ambíciói vannak akkor, hogyha az ég seregéig nő fel, hogyha a csillagokból, ugye a csillagok mindig Krisztus igazi követőinek a jelképei, ha azokat levet és azokat tapossa meg, tehát üldözi Krisztus követőit, de magát Krisztust is üldözi, mert a seregek fejedelméig növekszik, és elveszi tőle a mindennapi áldozatot, erről majd a következő előadáson részletesen beszélek, de itt a héberben a támit kifejezés van, és majd megnézzük az áldozati rendszert és a Krisztusra vonatkozó részleteit. Itt azonban már annyit megérthetünk ebből talán, hogy tulajdonképpen Krisztus helyébe akar állni, és a Krisztus által adott bűnbocsátó szolgálatot magának igényeli. Tehát elveszi a seregek fejedelmétől, elveszi a mindennapi áldozatot, és elhányja az ő szentségének helyét. Ezért kell két előadást szánom erre a témára, hogy mi az, hogy szentsége helye, meg mi az, hogy Krisztus szolgálata, meg mi az, hogy Krisztus a szolgálatát végzi, nem csak itt a földön végezte, hanem a mennybe menetele után a mennyben is. És a sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és ez a kis szarv földre veti az igazságot, cselekszik és jó szerencséje van. Számomra ez a legmegdöbbentőbb kijelentés egyébként a 12. versben, hogy a történelemben az igazságot állandóan el tudja taposni. Tehát valami olyan félelmetes hatalom, ami az igazságot, az Isten igazságát, a lelkiismeret igazságát, az egyszerű igazságot állandóan félre tudja tenni, és a maga hazugságaival tudja betölteni a történelmet, és cselekszik, és jó szerencséje van. Tehát nagyon sikeres a történelmi útja. Hát ezt egyébként már eddig is láthatjuk, mert ha 2000 éve a történelem színpadán található, és méghozzá vezető erő, és senki nem veszi szinte észre, és ma is az emberek keresik, hogy kinek a kezében van a föld, és mindenkire gondolnak, de erre a hatalomra nem gondolnak, hát akkor azért azt elmondhatjuk, hogy hát nem akármi ez a hatalom. Mert ugye egy csipolla is a maga varázslatával néhány percig el tudja a közönségét ámítani, de hogy ezred évekig elámítani, és az egész emberiséget elámítani, azért nem tudom, hogy ennél nagyobb mutatvány ki tudna mutatni. Tehát, hogy amit csak eddig látunk, amit leír Dániel az első látásra, mert ugye most jön majd a magyarázat, ami részletesebb lesz, amit első látásra lát, hát nem csodálkozunk, hogyha a látomás végén majd úgy fogunk elválni a prófétától, hogy elájul. Hát elájult. Hát ezt előre látni, hogy az emberi történelemben feljön egy hatalom, és azt csinál, amit akar, mindenkit becsap, az egész emberiséget. És senki nem is gyanítja, hogy ez a hatalom mire képes, és így telik el több mint 2000 év a történelmből, hát valóban, hogyha ezt úgy jól meggondolnánk, nekünk is most el kéne ájulnunk. Visszamenőleg is, mert sem történelmi leckéinkből, sem magán felfogásunkból talán nem jutottunk ilyen eredményre, a proféta viszont előre látta ezt, és amikor ezt a sok mindent a látomásban látja, akkor hall egy szentet szólni, ugye említettem önöknek, hogy a látomásokban mindig vannak szereplők, tehát a proféta mellett ott vannak mennyei lények, angyalok, mindjárt megjelenik Gábriel angyal is, mennyei lények értékelik ki ezt a látomást, és ugye mi a természetes kérdés? Mi a természetes kérdés, amikor egy hazug, egy csaló, az egész világ történelmet uraló hatalomról van szó, hogy meddig?
Hát meddig marad ez meg egyáltalán? Föl is hangzik ez a kérdés, hogy meddig tart a látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, olvasom a 13. versben, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik, tehát Krisztusnak a szolgálata, a szent hely, amiről mondom a következő előadáson részletesebben szólok, most, hogy úgy mondjam, az alap dolgot szeretném kiteríteni, a látomás alapszövetét szeretném mindannyiunk elé helyezni, és utána megyünk bele a részletekbe, és a sereg meddig tapostatik, tehát a Krisztus követőit meddig fogják még üldözni a legkegyetlenebbül és legigazságtalanabbul a földön, és itt jön a 8. fejezet 14. verse, amely azt mondja, hogy 2300 estélig és reggelig, és azután kiderül a szent hely igazsága. Itt mondja ezt a hatalmas nagy proféciát, amit tehát bejelöltem már itt a táblán. Itt szeretném elmondani, hogy 2300 estét és reggelt említ, ez egy jellegzetes hebraizmus és bibliai szóhasználat. Aki a Bibliát elkezdi olvasni, mindjárt az első fejezetben ezzel találja magát szembe. Lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Az este és reggel héber kifejezés mindig egy 24 órás napot jelent. Viszont a proféciákban, hogy olvassuk Ezékiel könyve 4. fejezet 6. versében, egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a profétikus előrejelzések általában napokban mondják meg az éveket, ennyi rejtjelet alkalmaznak, nem egy nagy rejtjel, de ezt ismerni kell Ezékiel 4-6 alapján. Tehát azért írtam ide, hogy 2300 év múlva fog ennek a hatalomnak a napja megtörni, a tejhatalmának a napja megtörni. Tehát azt mondhatnám, hogy itt éri egy nagy megrázkódtatás ezt a hatalmat, de helyesen írtam a táblán, ez nem annyit jelent, hogy véget érne a hatalma. A történelme során lesz egy nagy megrázkódtatás, mindenki azt hiszi, hogy ennek a hatalomnak vége van, de utána, és ez már nem Dániel könyvének lesz a témája, hanem Jelenések könyve 13. fejezetének, ott lehet olvasni tovább a hatalom földi pályafutásáról, hogy a halálos sebe be fog gyógyítatni, és nagyon gyorsan az egész föld újra csodálni fogja ezt a hatalmat, olyannyira, hogy a földön kaotikus állapotok lesznek urrá, és Krisztus második eljövetelét kényszerűvé, szükségessé teszik, mert a föld elpusztulna amiatt az anarchia miatt, amiatt az űrzavar miatt, ami egyébként ennek a kis szarvnak a visszanyert hatalmával kapcsolatos. Tehát ennyit idáig tudunk a látomásból, de ne én azonosítsam a kis szarvat, hanem figyeljük meg, hogy ezután Isten küld egy mennyei angyalt, nem is akárkit, Gábrielt. Gábriel a 8. és 9. fejezetben főszerephez jut. Gábrielről annyit tudunk, hogy maga a név, a Gábriel név, annyit jelent, hogy Isten erős embere, vagyis Isten erős küldötte, hiszen ő angyal. Gábriel az az angyal, aki Sátán bukása után, tehát Sátán se volt Sátán, csak miután szembefordult Istennel, azután lett a neve Sátán. Sátán bukása után Sátán helyébe állt, tehát Gábriel az angyal seregeknek a vezetője, a fő angyal, az egész angyali rendnek a vezetője. Azért olyan óriási jelentőségű ez a látomás, hogy Isten a legfőbb angyalt küldi Dániel segítségére, és azt mondja, hogy Gábriel, értesd meg azzal, tehát a prófétával a látomást. És olvasom a 17. verstől a magyarázatot. És odajött, mármint Gábriel, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. Itt mondja ki először Gábriel, és ez számomra egy csodálatos logika, hogyha valakivel valamit meg akar értetni, és egy időben hosszan elhúzódó dolgot akar megértetni, akkor először a lényeget mondja. Nem megy bele a részletekbe, hogy itt mi van, itt mi van, itt mi van, azt mondja, ez az utolsó időre szól. Amíg világ a világ, ez a látomás igaz, és a történelemnek a legvégéig szól ez a látomás, az utolsó időre szól ez a látomás, olvassuk a 17. versben, a 19. versben ezt újra megismétli, azt mondja, mert a végső időre szól, ez a 19. vers, és megismétli a 26. versben is, pecsételt be látomást, mert sok napra való.
Itt nagyon érdekes, a 26. versben azt mondja Gábriel, Dánielnek pecsételt be ezt a látomást, mert sok napra való. Tehát, hogy mondta, utolsó napra, végső időre, sok napra, de pecsételt be. A bepecsételés annyit jelent, hogy ezt a látomást a történelem során olvassák, olvassák, nem értik. Olvassák, olvassák, nem értik. Eljönnek a végső idők, olvassák, olvassák, és egymástól függetlenül meg fogják érteni Bibliát kutató, igazán hitre törekvő emberek. Tehát ez a Bibliának bepecsételt látomása, mint látni fogjuk majd a következő előadáson, ahol ennek a látomásnak az értelmezés történetét is szeretném önök elé állítani. Ezt a látomást az utóbbi 200 évben értette meg igazán az, aki a Bibliát komolyan tanulmányozta. De foglalkoztak ezzel már a középkorban. Fiorei Joachim, egy katolikus szerzetes, foglalkozott Nikolaus Cusanus, egy katolikus püspök. Sok mindent próbáltak kinyitni, de ez a szirom zárva volt. Ez az utóbbi 200 évben nyílott ki, ez a virág, és látni fogjuk majd, hogy az utóbbi 200 évben ki mindenki megértette ezt a látomást, de ezt előre megmondta az Isten Gábriel angyal által a prófétának, hogy ezt csak a végső időkben fogják megérteni, ezt a látomást. És oda jött, ahol álltam, és amint jött, megrettentem, és orszámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultam, estem orszámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított. És mondta, íme én megmondom neked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. Az a két szarvukos, melyet láttál? Médiának és Perzsiának királya. A szőrös kecskebak, Görögország királya. A nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király. Hogy pedig az letöretett, és négy állt helyébe, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Ugye eddig világos. De valamit hadd tegyek közbe. Amikor ez a Gábriel angyal azt mondja Dániel prófétának, hogy a kos, akit láttál, Médiának és Perzsiának királya. Dániel idejében már ismert volt Média és Perzsia, pár évtized választotta el őket a világhatalomtól. Mindenki tudta, hogy kik a médek és perzsák, de amikor azt mondja Gábriel, hogy a kecskebak, akit láttál, az Görögország. Az eredeti Bibliánkban, tehát a héberben Jáván szó szerepel. Jáván. Ebben az időben, amikor kapja Dániel a látomást, időszámításunk előtt 551. Ez a szó, hogy Görögország, hellenizmus, ez nem ismert. Ez ugyanolyan, mintha én 1500 évvel ezelőtt éltem volna itt a Kárpát-medencében, ez, hogy Magyar vagy Magyarország 1500 éve itt nem volt ismert. Tehát előre megmondja a prófétának a mennyei küldött, hogy egy olyan hatalom jön fel a föld színére, aminek most még a neve sincs. Azért mondja, hogy Jáván, mert ez a Jáván, ez tulajdonképpen a görög szigetvilágnak volt a keletiek által használatos neve. Tehát ennek az egész szigetvilágnak, természetesen az ókorban is ismerték Görögországot, de hát mondom, ilyen szó még, hogy Hellász vagy Görögország nem volt. Tehát itt nagyon érdekes, hogy előre, több évszázaddal előre a profécia megmondja a hatalomnak a nevét is. A negyedik hatalom nevét nem mondja meg, a negyedik hatalom nevét csak Jézus Krisztus fogja kiejteni. A Máté evangéliuma 24. fejezet 15. versében, amihez szintén el fogok érkezni, de ha bár itt nem mond nevet, most elkezdi Gábriel magyarázni Dánielnek, hogy mi mit jelent. Én azt gondolom, hogy amit most itt elmond az angyal a prófétának, ha valaki ebből nem látja, annak hiába is mondunk nevet. Mert itt annyi mindent el fog magyarázni, ami teljesen egyértelművé teszi a dolgot. És ezek országai után, mondja itt a kiszarról, és ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravasságokhoz értő király. Kemény orcájú, ravasságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár,
és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elveszít sokakat. Sőt, a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. És az estéről és reggelről való látomás, tehát a 2300 éves profécia, tehát az estéről és reggelről való látomás, mely megmondatott, igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a királyi dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Kedves hallgatók, látjuk a leírásból, hogy Dánielre ez a látomás félelmetes erővel hatott. Napokig elájult. Elmondta hozzá a legközelebb állóknak, de senki nem tudott neki magyarázatot, kulcsot mondani. Egyébként szerintem lehetetlen is lett volna, mert tessenek elképzelni, hogy előre több évezred történelmét néhány vonással szemléltette vele az Isten, de ez a néhány vonás olyan volt, mint egy lidércálom. Tudnék, egy olyan hatalomról beszélt a kis szarval kapcsolatban Gábriel, ami becsapja az egész földet. Ami lóvá teszi az egész emberiséget. Ami mindig mást mutat, mást cselekszik, mindig másképp tündököl az emberek előtt, de a valóságos céljai mások. Azt mondja, hogy támad egy kemény orcájú és ravasságokhoz értő király. Kemény orca, tehát a hazugságot kihívóan képviseli. Mindenféle ravasság ott lesz a keze ügyében. Kénytelen vagyok ilyen modern politikai vagy történelmi párhuzamokat vonni, már el is mondtam talán a kedves hallgatóknak, hogy én nyugat-dunántúli vagyok, és a második világháború ott nagyon erősen éreztette a hatását. Bécs felől ugye ott jöttek be a németek, én mosonmagyaróvári vagyok, és édesapám akkor már hát 40 éves lehetett a második világháború idején, és amikor kisgyerekek voltunk, mindig kérdeztem édesapámat, hogy nem látta ezt az emberiség, hogy egy őrült diktátor beleviszi az egész Európát, meg az egész világot egy világháborúba. Hát hogy lehetett egy ilyen művelt népet, mint a németeket is, meg hát az angol száz hatalmak, meg mindent, hát hogy lehetett, hogy egy valaki hát szépen belevitte egy ilyen világégésbe az egész világot. És emlékezem, hogy hát a testvéreimmel együtt is úgy tudakoltuk ezt, mert hát akkor még a testvérem is nagyon kicsinyek voltak, ugye a nővérem 41-43-as, bátyám 45-ös, hát én csak 54-es vagyok, még nem is éltem akkor, és akkor leültünk, és apám akkor kezdett mesélgetni, hogy bekapcsolták a rádiót, és hát akkor a Führer 4-5 órás beszédeket mondott, ott ugye a svábok értették, mi is egy kicsit értettük, hát az milyen gyújtó beszéd volt, és ott mennyire lehetett hinni azokban a gyönyörű szép eszmékben, amik mert ott a Führer fölvezetett az emberiség füle hallatára. És akkor mi mindig megkérdeztük, de hát hogy lehetett mégis, hát azért gázkamrába lökni embereket, meg elhurcolni, hát nem semmi dolog, hát azért nem, senkinek nem hullott le a hályog a szeméről. Hát apám úgy bevallotta bocsánatkérések között, hogy hát az, gondoljuk el azokat az időket, mert azok az idők olyanok voltak, hogy igenis a Führer mindenkit becsapott. Hát, hogy bennünket nem csapott volna be, ez egy gazember, mondtuk, hogy hát ilyen nem létezik. Mondta az apám, hogy csak vigyázzatok gyerekek, mert ott minden nap nagy beszédek voltak, és hát olyan impozáns volt minden, és stb. És azért mondom ezt önöknek, mert ismeretes Himmlernek az a nevezetes mondása, amit szerintem a modern politikusok messze menően alkalmaznak, bár egyik sem mondja, hogy ő Himmler követője, vagy esetleg náci lenne, de Himmlernek a nevezetes mondása, hogy úgy lehet az emberekre a legjobban hatni, hogy a legnagyobb hazugságokat is rezzenéstelen arccal és kihívóan bele kell mondani az emberek szemébe. Tehát kemény orcájú és ravasságokhoz értő király. Hát kérem szépen, hazudni és csalni, az igazán mesterfokon csak úgy lehet, hogy egy ember először elhiteti magával, hogy ő tulajdonképp nem is hazudik és nem is csal, utána elhiteti magával, hogy ő a nép jótevője, hogyha ez bemagyarázza embereknek, és utána már minden simán megy, mert ha valaki a diadalmassan mondja a nesze semmit és a hazugságokat, az előbb-utóbb el fogják hinni az emberek, főleg akkor... ember, milyen biztosan beszél, mert mosolyog hozzá, stb. És az emberek nem azt nézik, hogy most gondolkodni is kellene, meg összehasonlítani, hanem hallják a hangot, látják a látványt, és azt mondják, hogy erre tapsolni kell.
És milyen érdekes, hogy ez a civilizált Európa tényleg már 50-60 éve ki mindenkit megtapsolt. Hát most is ki mindenkinek tapsol, és most, hogyha én odállnék, és azt mondom, hogy emberek, hát tudjátok, hogy az én apám is mondjuk 60 éve tapsolt az ilyen embereknek, és hát elsüllyedek szégyenembe, mert hát én senkit nem szeretnék egy kis ujjal sem, nem hogy még a gázkamrába, meg nem tudom én hova lökni, akkor az emberek azt mondják, hogy nyugi, hát ez nem olyan, csak ilyen hagymázos álmaid vannak, ebből nem lesz semmi baj. Hát dehogy nem lesz semmi baj, a hazugság az valakinek olyan egyszemélyi sajátossága, amiben annyira mély történelmi tapasztalatokat gyűjtött, hogy ő, akinek adja ezt a hazug magatartást, hogy úgy mondjam, a lelkéből ad neki. Jézus mondta erről a valakiről, János evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint, hogy van egy lény, aki hazug és a hazugság atya. Tehát akinél annyi hazugság van, hogy azon soha nem fogunk átlátni. Hazug és hazugság atya, és embergyilkos volt kezdettől fogva, de ez mindig csak a végén derül ki. Először tapsolnak az emberek, utána kiderül, hogy becsapott, és gyilkosságba megy az egész dolog. De ez mindig csak a végén derül ki. De az a legszomorúbb, hogy amikor a végén kiderül, akkor megint tapsolnak. Megint kiderül, megint tapsolnak. Tehát azt látjuk, hogy az egész történelemben szinte tulajdonképpen elháríthatatlan, hogy az emberiség valami olyan gyenge lelki és szellemi fokon van, hogy mindig be lehetett csapni, és ma is be lehet csapni, és ahány ember van a Földön, hiába van most 6 milliárd ember, a 6 milliárd embert is be lehet csapni. Ezt a Biblia majd Jelenések könyve 12. fejezetében fogja kimondani, hogy Sátán az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát komolyan kell venni ezt a Biblia verset, Jelenések 12-ben, hogy Sátán az egész föld kerekségét elhiteti. Sátán azonban nem közvetlenül hiteti el az egész föld kerekségét, hanem mindig vannak eszközei. Ilyen eszköz ez a kis szarv. Ez a kis szarv hozza be a történelembe Médó-Perzsia és Görögország után azt, hogy az embereket látványosságokkal veszi körül. Az embereknek a szemét, a külső érzékszerveit akarja lebirincselni, ezért mondja ezt Gábriel angyal, hogy kemény orcájú ravasságokhoz értő király, tehát a megjelenése impozáns, csodálatot ébreszt, bámulni való ez a hatalom. És ez a hatalom, ahogy a föld színére, a történelem színére lépett, rögtön bámultatja magát, és rögtön isteníti magát, rögtön Isten helyébe akar állni, akkor is, amikor még az ókori válfajáról van szó, tehát az ókori Róma. Igen, ez a hatalom az ókori Róma, a vas, a fenevad és a kis szarv, de ez a látomás mutat rá valamire nagyon egyöntetően és cáfolhatatlanul, hogy az ókori Róma és a középkori és a mai Róma között semmi különbség nincsen. Az álom itt még azt mondja az ókori Rómáról, hogy vas. Azt mondja a középkori Rómáról, hogy vas és cserépe legye. Itt azt mondja, hogy fenevad, tíz szarv és kis szarv. De itt ebben a látomásban fölteszi az íre a pontot, mert azt mondja, hogy az ókori Róma is kis szarv. Az ókori Róma is megfoghatatlanul jött ki a történelem színpadára, mert Nagy Sándor és a diadókoszok halála után kigondolt arra, hogy ki fogja majd a világ kormányrudját irányítani. Senki nem látta előre, hogy ez egy kis Appennini félsziget középső részéből kiinduló kis városállam lesz, aki majd az egész földet be fogja kebelezni. Senki nem gondolt az ókori Rómára. Döbbenetes ez a látomás. Az ókori Róma is úgy jön ki a történelem színpadára, lopva, észrevétlenül, megfoghatatlanul. Na, de amikor az ókori Róma elbukott, amikor ugye tudjuk, hogy 476-ban a nyugat-római birodalom, most már időszámításunk szerint, tehát itt van mondjuk az időszámításunk nullapontja, elbukott. Hát ki gondolt arra, hogy Rómát, az egymilliós Rómát, amit teljesen elpusztítottak legvégső soron, ugye a germánok, 20-30 ezer ember lakott Rómában. Ez volt az 5. század. Ki gondolt arra, hogy Róma egy-két évszázad múlva olyan nagy hatalommal növi ki magát a középkorban, teljesen párhuzamosan, mint azelőtt a kis városállamból a pogány Róma, most a kis leigázott Rómából a középkori, az egyházi Róma, és miféle ravasságokkal, miféle hamisításokkal és csalásokkal.
Csak egyetlen egy dokumentum van a kezemben, de hogyha ezt valaki elolvassa, és a Szegedi Egyetem utána azért adtuk ki a mi főiskolánk ezt a kis művet, Konstantinus császár adománylevelét, amely tartalmazza azt, hogy Róma hogyan magyarázta meg az egész világnak, hogy őt tulajdonképpen Krisztus akarta. Őt Péter ruházta fel. Ő az egyedüli jogos letéteményese a kereszténységnek. A Konstantin császár adománylevele a történelem legnagyobb hamisítványa, ha nem a legeslegnagyobb, hogy Róma jogilag megteremtette az alapját annak, hogy leírja, hogy Konstantin császár a halálos ágyán az egész birodalmat, ugye a 4. század elején Róma püspökére bízta, és a pogány ókori Róma átadja a stafétabotot a keresztény Rómának, és a keresztény Róma hivatott arra, hogy az egész világot vezesse, és itt van megalapozva jogilag ebben az iratban, amit a középkorban terjesztettek, és csak a 16. században leplezték le, hogy ez egy közönséges hamisítvány, amit a diplomáciához, politikához és a ravasságokhoz értő vatikáni udvarban készítettek elő. Tehát ezt csak a humanizmus és a reformáció leplezte le, hogy ez tulajdonképpen egy későbbi hamisítvány, Konstantin császár ilyet nem mondott, a középkori Rómának a jogi megalapozása az légből kapott, de mennyire tökéletesen ki tudta ezt fejleszteni, hogy tudott várni időkre, évtizedekre, évszázadokra, itt is tudott várni, és a kis szarv mindig feljött a történelem színpadára, és ez a kis szarv a középkorban már tulajdonképpen az egész európai és világtörténelmet intézi. Amikor halálos sebet kap ez a tíz szarv, ez is teljesen nyilvánvaló jelenések könyve alapján a 18. század, amikor a polgári demokráciák létrejönnek, államot és egyházat szétválasztanak, 1798-ban maguk a franciák, a legkatolikusabb nemzet elviszik a pápát ugye Franciaország földjére. Hogy lehet az, hogy az utóbbi két évszázadban az a pápaság, ami a 18. század végén tulajdonképpen sokak szemében már halott volt, ma a világ első számú hatalma, ezt most nem én mondom, semmi bejárásom nincs különleges irattárakba és tanácskozásokba, a Bibliába lehet bejárásunk, és a Biblia szerint ma a világ Róma kezében van. Ma a világ Róma kezében van. Nem nagy dolog, mert 2000 éve a kezében van. Az a nagy dolog, hogy ezt senki nem látta. Senki nem látja. Most sem látja, ezért lehet elkövetni a világgal azt, amit el lehet követni, és amit a profécia majd részletezni is fog, és amiről én a következő előadáson mélységeiben is szeretnék önöknek beszámolni. De most, ahogy említettem önöknek, a mai alkalommal csak az a feladatom, hogy az egész látomást bemutassam, és itt a látomásban még nem értünk a látomás végére. Miért? Hát először is azért, mert Dániel elájult. Dánielnek ez elbírhatatlan volt, azt hiszem mi is, hogyha jobban belegondolunk, minket is az ájulás környékezhet, mert hiszen ma is a világon a legtiszteletre méltóbb és legerkölcsösebb és legvallásosabb hatalomnak tartják Rómát. Elismerik a protestánsok, elismerik más vallásoknak a képviselői, hogy a római pápa erkölcsi tekintélyével senki nem vetekszik. A Biblia szerint a világ ma is egy csalásnak az áldozata, hogy meg fogjuk látni részletesen majd, hogy miben áll ez a csalás, de szeretnék még befejezésül rámutatni arra, hogy miután Dániel visszanyeri az eszméletét, miután az ájult Dániel, aki senkitől nem kap magyarázatot, és legfőképpen nem kap magyarázatot a 2300 év kijelentésre, hogy ezt most hova is tegye is, hogy ezt hogyan is fogja fel, ezután folytatódik a látomás a 9. fejezettel. A 9. fejezetből két nagyszerű dolgot tanulunk meg. Az egyik dolog az, hogy mit csinál Dániel próféta, amikor valamit az Isten kijelentéséből nem értett. Amikor az Isten kijelentéséből valamit nem értett, Dániel elkezdett kutatni, és azzal kezdődik a 9. fejezet, hogy Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből való volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán,
Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, melyről az Úr igéjelőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain. Rendszerváltás volt mai szóval, mert leáldozott a babiloni birodalom, már a méd király Dáriusz veszi át a kormánypálcát, ez 13 évvel ezután történik, de Dánielt 13 évig ez a profécia állandóan foglalkoztatja. Először Dániel úgy gondolja, hogy a proféciában a 2300, és az Dániel tudja, hogy év, ez a 2300 év talán arra vonatkozik, hogy az én népem, a zsidó nép nem tért meg a babiloni fogság idején, és Isten meghosszabbítja a 70 éves fogságot 2300 éves fogságra, ez hihetetlen nagy időtávnak tűnt. Utána nézett Jeremiásnál, ezt olvastam a második versben, és Dániel világosan látta, mert Jeremiás könyve 25. és 29. fejezetében is, hogy látjuk itt a Károlyi Bibliában a jelzetünket, megvan írva, hogy a zsidó népnek 70 éves lesz a fogsága. Tehát a zsidó népnek a fogságát Isten nem fogja meghosszabbítani 2300 évre, de ettől még a 2300 év rejtélye nincs megoldva. De a proféta valaminek utána nézett, tehát az első szép dolog, amit szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, hogyha valamit a Bibliából nem értünk, olvassuk a Biblia más helyeit, nézzünk utána, és egy idő után teljesen világos lesz, hogy miről is van szó, vagy legalábbis az világos lesz, hogy miről nincs szó. Nincs szó arról, hogy Isten meghosszabbította volna a fogságot, tehát a 2300 év nem a babiloni fogság idejére vonatkozik. Tehát Dániel valamit kizárt, amiről nincs szó, de még mindig nem tudja, hogy miről van szó. Mi is sokszor így vagyunk, olvassuk a Bibliát, valamit nem értünk, akkor elkezdünk olvasni más helyeket, akkor a más helyek nyilvánvalóvá teszik, hogy azt nem jelentheti az a kérdéses dolog. Tehát kizártuk azt, amiről nincs szó, de még mindig nem tudjuk, hogy miről van szó. Akkor mit tegyen az ember? És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban, és imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam. Ha a Biblia legtüzetesebb tanulmányozása után sem tudunk valamit a Bibliából, valamit nem tudunk megfeleltetni, még mindig ne csüggedjünk el, mert van Isten az égben, imádkozzunk, forduljunk Istenhez közvetlenül. Ezt tette Dániel is, és a negyedik verstől a Bibliának az egyik legszebb imádságát lehet olvasni, megrendítő, hatalmas imádság, csak a hosszúsága miatt tekintek most el attól, hogy ezt fölidézem, mindenkinek ajánlanám, hogy otthon olvass el többször, ez olyan, mint egy zsoltár, egy nagyon mély zsoltár imádság, és amikor még mondja az imát, már a 20. verse szeretnék ugorni előre, és még szóltam és imádkoztam, és vallást tettem az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztettem, az én Istenemnek szent hegyéért, és még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit az előbb a látomásban láttam, neki a 13 évvel ezelőtti dolog csak előbb volt. Előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az estéri áldozat idején, és értésemre adta és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenetessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.
A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije nem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Kedves hallgatók, a mai előadásban már csak egy 5 percnyi időben az fér bele, ami Gábriel angyal szózatának a leglényegesebb része. Gábriel először is tisztázza Dániel előtt, hogy a 2300 éves profécia, amit adott neki az Isten, mitől kezdődik, mi az a történelmi időpont, amitől kezdődik. Tudnék, eddig a profécia levegőben lógott. Se kezdőpontunk nem volt a proféciához, se végpontunk. Csak az volt, hogy 2300 estérig és reggelig és kiderül a szente igazsága. Ezzel nem lehet sok mindent kezdeni. Most a 25. versben megadja a profécia kezdetének az időpontját, amikor azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetésétől való szózat keletkezésétől számítódik az az időszak, ami ebből a látomásból mint 77 levágatik. És megadja tehát a kezdő időpontot, amit nekünk is meg kell találnunk, tehát azt az időpontot, amikor Jeruzsálem újraépítetése felől rendelkeztek a perzsa királyok, akik megengedték a zsidóknak, hogy hazatérjenek a babiloni fogságból. Ez időszámításunk előtt 457. Az a rendelet, amit a történettudomány is állít és igazol, és bárki ellenőrizhet, hogy a perzsa királyok a zsidóknak mikor engedték meg, most nem arról van szó, hogy a templomot felépítsék, a templom felépítését már megengedték 535-ben. Elakadt a templomépítés, Dáriusz egy újabb rendeletben 520-ban is megengedte a templom befejezését. De itt nem azt mondja, hogy a jeruzsálemi templom, hanem azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, tehát hogy az egész Jeruzsálem városát meg lehet építeni. Ez 457-ben kelt Artaxerxész Longimanos perzsa király rendelete, amivel megengedte az egész jeruzsálemi közigazgatás, városfalak, utcák, tehát a zsidó nép önálló életének ez volt a biztosítéka, mindennek az újjáépítését. Ettől az időponttól kell számítani a 2300 éves proféciát, és ettől az időponttól kell számítani azt a másik idői proféciát, és ez a másik dolog, amire szeretném most felhívni a figyelmet, amire azt mondja Gábriel angyal Dániel profétának, hogy ebből a 2300 éves proféciából a te népedre, a zsidó népre csak 77 vonatkozik, tehát 70-szer 7 az 490 nap, vagyis év vonatkozik. Tehát nyugodj meg, Dániel, a 2300 éves profécia lejárt, az már nem a zsidósággal kapcsolatos, nem a zsidó néppel áll összefüggésben. A ti történelmetekre nézve ebből a proféciából egy 490 évnyi idő szabatik le, vágatik le, tehát ennek a kezdő időpontja a 2300 évnek és a 490 évnek a kezdő időpontja egy és ugyanaz. A 490 éven belül még tesz 3 kijelentés, hogy majd lesz egy 7 hetes időszak, 49 év, lesz egy 62 hetes időszak, 431 év, és lesz egy utolsó 1 hetes időszak, tehát 3,5 év, és 3,5 év, mert az utolsó egy hetet megfelezi, és azt mondja, hogy a 3,5 év után, tehát a hét felén kiirtatik a messiás, és senki el nem lesz. Ez az Ószövetségnek az egyetlen egy proféciája, ami pontosan előre jelezte Krisztus halálának az időpontját. Ez egy egyedüli, rendkívüli és a maga nemében ugye teljesen páratlan profécia, amelyben előre Isten kimondta Gábriel angyal által Dániel profétának, hogy kiirtatik a messiás, és senki el nem lesz. 3,5 évig fog tanítani, ugye már a hét felén fog ez megtörténni, tehát 3,5 évig tanít,
kereszthalált hal, feltámad, 3,5 évig megint csak a zsidóknak hirdetik a tanítványok az evangéliumot. És amikor nem fogadja el a zsidó nép Krisztust, ekkor jár le a zsidó nép kiválasztottsága, tehát a 490 évnek a vége, a proféciának, a 490 éves proféciának a vége, a zsidó nép kiválasztottságának a vége és a befejezése. Ezt pontosan tudjuk azonosítani a történetből, mert hogyha 457-ből, mint kezdőidőpontból kivonjuk a 490-et, akkor megkapjuk ennek a zsidó nép kiválasztottságának a végét 34-re időszámításunk szerint. Ugye a

útján, pontosan ide is írom, első ó 14-én előestéjén feszítették meg Jézust, és amikor Jézus fellépett, visszaszámolom a 3,5 évet, az 27 ősze volt. Tudjuk jól, hogy Jézus nem az időszámításunk nulla pontján született, ezt rosszul számították ki. Időszámításunk előtt 5 őszén, 4 legelején született, tehát amikor ő fellépett 27-ben, valóban mintegy 30 éves volt. 3,5 évig tanított, áldozatul adta az életét 31 húsvétján, feltámadta, mennybe ment, és utána a tanítványok csak a zsidóknak hirdetik 34-ig az evangéliumot. 34-ben Istvánt megkövezik, a tanítványokat elüldözik, beteljesedik a profécia, és a proféciához csatlakozó Jézusi kijelentés Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. versek között olvasható, amikor Jézus azt mondja, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Elkezdődik tehát a kereszténység időszaka. De a kereszténység időszakában csak hamar egy félelmetes torzulás vesz erőt. Ennek a félelmetes torzulásnak a következtében kialakul egy hatalmi kereszténység, ennek központja Róma. Ez a hatalmi kereszténység a kereszténységen belül óriási zűrzavart támaszt, ketté osztja a kereszténységet egy krisztusi bibliai kereszténységre és egy hatalmi politikai kereszténységre. Ez mind a mai napig érezteti a hatását, keveset mondok, hogy azt mondom, hogy érezteti a hatását, mind a mai napig a legfőbb hatás, ami a kereszténységen belül bekövetkezik, és ez a legfőbb hatás az egész világtörténelemre és a történelem menetére is kiterjed, mert a hitehagyó egyházi hatalom nem csak a kereszténységet osztja meg, de a világ történelmére nézve is félelmetes erővel fog hatni. Hát ezért a profécia mind a 8., mind a 9. fejezet szükségessé teszi számomra, hogy 2 hét múlva megmutassam önöknek, hogy ebben a hatalmi kereszténységben mi a félelmetes, miben nem az Isten szándéka való, miért tűri ezt az Isten ennyi ideig már, hiszen ne felejtsük el, ez egy óriási történelmi időszak. Ha csak a kereszténység történelmét nézzük, ez 1700 éves időszak. Róma kiindulás az több mint 2000 éves, de ha csak az eltorzult kereszténységet nézzük, ugye ez a 4. század elején következett be, ez is már egy csaknem 1700 éves időszak. Itt kell újra a 8. fejezetre visszatérnem, és itt szeretném önöknek nagyon részletesen bemutatni, hogy mit is jelent a 2300 év, mi is járt le, mert ugye egyszerű matematikai számítással, ha 457-ből kivonjuk a 2300 évet, akkor megkapjuk 1844-et. Mi is történt itt most már a modern korunkban, mire is utal a Bibliának ez a kijelentése, mit értett meg ebből Dániel, és mit értett meg Jelenések könyve szerint János apostol, és mit kell megérteni annak, aki a bibliai proféciák alapján nézi a világtörténelmet, és aki Isten kezéből akarja elfogadni azt, hogy mi is történik ma a világban. Tudom jól azt, hogy ez két előadáson előadni, ez meglehetősen nagy tömörítést kíván, de csak vigasztalásul hadd mondjam, hogy aki átnézte a programunkat, az láthatja, hogy a bibliai látomásokat ezek után, a dániai látomások után is sorra vesszük, és a Péter apostol látomása kivételével minden további látomás, tehát Pál apostol látomása, az apokalipszis első, második, harmadik, negyedik látomássorozata, majd a sorozatunk végén a látomás a globalizációról, látomás az ökumenizmusról, és látomás a végkifejletről szóló előadások is lényegileg e körül a téma körül forognak, úgyhogy nem is két előadás lesz erről több is. Kérném szépen a kedves hallgatókat a Biblia olvasására, gondolkodásra, kérdések feltételére, amire a mai előadás után is lesz lehetőség. Ahogy szokás mondani, itt a filmszalag félbeszakad, folytatása következik 2 hét múlva. Köszönöm a figyelmet!

Kedves táborozók, a mai délelőtti alkalmunkon ebben az egy órában kettő téma kerül elő, amelyek bizonyos szempontból kapcsolódnak egymáshoz. Az állatvilág betegségei és az állatbetegségek szerepe az emberinek betegedésekben. Ez lesz az első része, az első fél óra témája. A második részben a génmódosításról lesz szó, amiben általában a növényvilágban, de majd meg fogjuk látni, hogy ez nem csak a növényeket érinti a génmanipulációval, szabad ezt mondani, hanem állatvilágot is, nagy mértékben, de inkább a növényekre fogok kitérni, tehát a génmódosításról lesz szó. A téma egy kicsit tudományos, ezért nagyon gondolkodtam, hogy egyáltalán van-e helye a mai, tehát egyáltalán a tábor rendjében, mert ugye néhány idegen szó ilyenkor elhangzik, tehát ez elkerülhetetlen. Azért arra kérlek benneteket, hogy a kérdésekben nyugodtan kérdezzétek meg majd, hogy ha valami nem volt teljesen érthető. Mégis úgy éreztem, hogy aktuális a kérdés, hiszen azt gondolom, ti is találkoztatok ezzel a kérdéssel. Ha az állatbetegségekkel még lehetséges, hogy nem a génmódosított növények kérdésével bizonyára találkoztatok, és egy ember tanácstalan, legszívesebben megkérdezne valakit, aki igazán ért hozzá egy genetikust, hogy most ez káros vagy hasznos, és sokszor mi is, amikor veszünk egy szép nagy almát ugye a piacon, hogy látunk egy túl egészségesnek tűnő burgonyát, gyanúsan bio, akkor az ember azt gondolja, hogy hát ez természetesen nem terem meg. Ez csak úgy, hogyha valamilyen formában bele nyúltak itt az öröklési anyagba, az örökítő anyagba, az ember van egy óckodás, ugye, hogy most én az egészséges életmódot vallom, de vajon nem teszek-e kárt a szervezetemben, hogyha igaz, hogy nem eszek például húst, vagy nem eszek zsírt, de megveszem, és egész életem folyamán génmódosított szóját és génmódosított burgonyát eszek. És lehetséges, hogy ez nem is jobb, hanem hosszabb távon is már rosszabb is lesz, mint hogyha állati terméket fogyasztani. És ezt a kérdést próbáljuk meg most tisztázni. Azért megnyitható tisztázásra lehetséges, hogy nem fog sor kerülni, mert ahhoz igen, a tudásra lenne szükség, és sok mindent, ami még a tudományban sincs meg. Itt inkább irányultságokat, tendenciákat fogok majd mondani, és az én gondolkodásra fogom bocsátani, a tudomány jelenlegi állása mellett, hogy a tendenciák merre mutatnak, mik a jelenlegi fejlemények ezzel kapcsolatban, hasznos-e, káros-e, vagy milyen ártalmakkal bírnak ezek a növények. Hát kezdeném az állatvilág betegségeivel és azok szerepével, az emberi megbetegedésekben bevezetésként annyit mondanék el, hogy valójában az emberiség történelmében igen gyakran voltak fertőző megbetegedések, járványok, ugye. Hát ugye, talán bizonyára ismerjük a középkori bubópestist. Tehát olyan járványokat, olyan fertőző megbetegedéseket, amelyeket valamilyen baktérium, valamilyen vírus idézett elő. És amikor ezeket a tanulmányokat átgondoltam, átnéztem, azt láttam, hogy gyakorlatilag a legtöbb ilyen középkori járvány a higiéniai viszonyok be nem tartásával, és valamilyen szinten az állatokkal függtek és függnek össze. Ennek is megvan egyébként a maga oka, hogy jelenleg mi a legszennyezettebb? A talaj. A talaj. Tehát jelenleg a talaj szennyezett, mármint a mi gondolatvilágunk szerint. Elvileg biológiai egyensúly van a talajban, de az emberi szervezet számára ez szennyezettséget is jelent, hiszen ugye baktériumok, akár kórokozó baktériumok is élhetnek a talajban. Na most itt jön az állatvilág kérdésre, meg fogjátok látni, az állat szervezete jelenleg sajnos igen jó eszköz arra, hogy a talajból fölvett különböző egysejtéket továbbadja az embernek. És tehát ez lesz majd az összhang, ez az az összefüggés, hogy mi a különbség a növényi étrend és az állati étrend között. Egy növény nem nagyon alkalmas arra, hogy hordozzon, fölvegyen és tároljon bizonyos vírusokat, baktériumokat, hiszen nincs emésztő rendszere. A növény az a sejtekből áll, igazán meg fogjuk látni, hogy az más dolog, egy növény. Egy állat viszont hasonló törvényszerűségek alapján működik, mint az ember. Így az állatban megtelepedő baktériumok, az állatban található vírusok, azok esetben az ember és kórokozóval válhatnak, ezt fogjuk megvizsgálni. Említettem a festés járványt, csak érdekességképpen mondom el, hogy hát például a festés okozója, mit gondoltok, mi volt? Igen, köszönöm. A festés kórokozóját tulajdonképpen az erdei rákcsálók terjesztették, és tehát ezen magát alakult ki egy ilyen mutáns törzset, terjesztették ezt erdei rákcsálók, ugye a középkori időben, és a patkányon található bolhák, tehát a patkány bolha
vicsát az emberre. Tehát bekerült először a házi patkányra, az erdei rácsálókra rákerült a házi patkányra, a házi patkány bolhájára rákerült az emberre. Ez volt a lépcsőfok, és így terjedte, hogyha valaki megkapta, és innentől kezdve az ember emberre terjedt. Tehát a pesztis járványoknál is alapvetően állati eredeti okok voltak. Ugye azt, hogyha valaki nem tartja a higiéniai viszonyokat, akkor ugye a rácsálók ugye, mert nem igazán kedvel az ember, ezek az egerek patkányok megtelepednek a ház körüli régióban, és ezek teljesztik a kort. Hát ugye itt alapvető higiéniai szempontok is vannak, egyébként a Biblia megjegyzem rendkívül értékes és fontos higiéniai törvényeket is tartalmaz. Ugye beteget el kellett különíteni. Ez egy pesztis járvány idején ez megállíthatta volna a járvány és megbetegedés. Jelenleg ugye beszéltem már a nem fertőző civilizációs megbetegedésekről, a szívésérrendszerről, a rákról, stb. De most egy kicsit más aspektusból tennék hozzá. Ma igazából ezek a civilizációs megbetegedések jellemzőek, de az utóbbi körülbelül fél évszázadban, 50 évben megjelentek újra a fertőzések. Az orvostudomány már szinte örömmámorban úszott, hogy egy új kor következett el, amikor leküzdjük a vírusokat, leküzdöttük a baktériumokat, az antibiotikum azt hitték, hogy mindent megold. És most már kezdenek kiábrándulni a kutatók az antibiotikum rezisztens törzsek kifejlődésére. Azt hitték, hogy ők mindenhatók, és kiderült, hogy nem. Hogy ez igazából az antibiotikum csak egy részmegoldás szólhat az egészben, hogy sokkal nagyobb problémák is lehetnek. Jelenleg a fertőző betegségek növekednek. A világon is növekednek. Hazánkban, hogyha beszélek élelmiszerfertőzésről, élelmiszermérgezésről, amely majd fogom mondani, hogy milyen kapcsolatban lehet az állatvilággal, és egyéb más fertőzés, ami emberről emberre terjed. A tudományos szakkönyvekben azt olvastam, hogy nem érte véget a fertőzések elleni küzdelem, jelenleg is harcolnak és folyamatosan harcolnak érte, ellene. Betekintésem volt ugye az egyetemen az állatok körüli problémával, és egyszerűen megdöbbentő a helyzet, amit még kívülről nem látunk. Ugye kívülről mi azt látjuk, hogy megjelenik egy szupermarketben a polcon egy csomagolt csirkecom. Jól néz ki, vákumcsomagolt, vagy nitrogén védőkázas csomagolás, az ember megveszi, mert szimpatikus. De hogy előtt mi van? Hogy az állatorvosok milyen gigantikus küzdelmet vívnak az állatbetegségek ellen, a kórokozók ellen, hogy milyen újabb és újabb gyógyszereket kell, mert kell kikísérletezniük, hogy a mikrobák ne tudjanak alkalmazkodni mindig az újabb kikísérletezett vegyszerhez és különböző antibiotikumhoz. Ez a küzdelem csak azelőtt árult el, aki ezt látja, nekem is csak részben volt a tekintésem ebbe, a küzdelem óriási, óriási, megdöbbentő, csak ugye senki sem akar pánikot kelteni, mert hogyha pánikot kelt valaki, akkor itt minden a feje tetejére áll. A tudósok tehát letörítják a pánikot, hogy nehogy, és lezárják a csatornákat, hogy még a média se tudja meg. És ezért én nekem sem azt a célom, hogy itt most pánikot keltsek, de nem rejthetem el véka alá a tényeket. Ezért ezt meg kell veletek osztanom, és ez a célja is, hogy egy kicsit reálisan lássunk, és egy néhány leplet lehúzunk itt a dolgokról. Ugye a hús, tej és tojás kérdésben van egy tudományos álláspont, tegnap beszéltem erről, és van egy gazdasági értek, a kettő összefonódik. A tudomány és gazdaság mindig össze fog fonódni. Mi az oka annak, hogy az állatbetegségek terjednek? Három okot sorolnék fel, három fő oka van. Egy, és ezek nem bonyolult okok. Az állatállomány gyengül. Az állatállomány gyengül. Egyre betegesebbek a szarvasmarhák, egyre betegesebbek a baromfiak és a sertések természetesen. Tehát az állatállomány gyengül. A második, az ember gyengül. Emberi genetika, az ember mint fizikokémiai és biokémiai egység gyengül. És a harmadik, az, hogy az ember bizonyos technológiákkal beleszólt olyanba, amiben nem kellett volna beleszólnia, fölborított bizonyos egyensúlyokat az állati szervezetben, ugye itt majd fogom mondani a takarmányozás kérdését is, a mesterséges állati szaporítás kérdését. Ezáltal ember az ő sajnos, az ő tudatos érdekből fakadó cselekedetével ismeretes dolgokat indított el, amely beláthatatlan. Betegesült az állatállomány. Jelenleg voltam nemrég a mezőgazdasági könyvtárban, és az érdekesség kerül, hogy kikeressem, hogy
hány komolyabb megbetegedést találok a könyvben, a többen meg kell szavazni néhány még, hogy a tényleges számot megkapjam. 250 fő betegségcsoportot felsorolva, egy ilyen állatorvosi kézikönyvben, csak az érdekességet összeszámoltam. 250 betegség és betegségcsoport, tehát az azt jelenti, hogy ugye a betegségcsoporton belül még van egy pár betegség. 250 óriási mennyiség, de most ez nem azt jelenti, hogy az mindent mi az emberre. De ezek közül elég sok ember is veszélyes lehet, tehát közelítsük, hogy van a tudásra is vannak. Miért beteges az állatállomány? Összegyűjtöttem néhány gondolatot. Mesterséges szaporítás. Mit tudtok a mesterséges szaporításról jelenleg? Hát ugye azt érdemes elmondani, hogy ma akár Magyarországon, akár külföldön nem létezik jellemzően természetes szaporítás. Ugye arra várni kéne, amíg egy szarvasmarha, egy nőstény, ugye vemhez lesz, hogy ezt nem várja ki az ember, azon türelmetlen a pénz ugye sürgősen kell, és gyorsan ugye vissza kell forgatni az anyagi javakat, magyarul a mesterséges szaporítást gyakorlatilag ezt terjesztették el az állatvilágban. Ma egyetlen vika, egyetlen ugye, hím állat, 10 000 nőstény állat befedezésére alkalmas ma, ugye Magyarországon is. Tehát nem vesződnek azzal, hogy egy egész vika csordát tartanak, hanem egyetlen vikát választanak ki, a legtökéletesebbet, amely genetikailag maximális, optimális tulajdonságot hozott, és ezzel a vikával tulajdonképpen megtermékenyítenek körülbelül hát sok ezer nőstényt. Ugye most a mélyfagyasztáson el tudják tárolni az örökítőanyagot, a hímhagysejteket, és ezzel tudják végezni évről évre körülbelül 10 000 nőstény szarvasmarha megtermékenyítését, akik állítólag igen jó genetikai adottságokkal fognak rendelkezni ebből adódóan. Ez sokkal gazdaságosabb, sokkal gyorsabb és irányított, emberáz irányított folyamat. De hadd kérdezzem meg már is, mit okoz, hogyha az ember mesterségesen szaporítja az állatokat? Mit okoz? Vérfertőzés nem okoz, az más, de biztos logikailag is rájöttek, szóval ezek nem bonyolult dolgok. Az ember megmondja azt az egyensúlyt, amit az állat maga önmagának diktálna. Ja? Tehát egy állat lehet, hogy egy évben egyszer-kétszer vemhes lenne, vagy 2-3 évenként egyszer vemhes lenne, és az ember ezt megbontja, és ahogy az állat kihezelte az első vemhességet, ott jön a következő, ha van egy bizonyos pihentetési idő, és úgy ütemezi be az állatokat, hogy amíg az egyik vemhes, a másik addig tejet ad, amíg a másik tejet ad, addig ezt már is újra szaporítják. Tehát az ember önmaga veszi a bátorságot, hogy irányítson szaporulást, ami nem adatott az ő hatalmába. Ebből adódóan az állatok elfáradnak, kifáradnak, kiégnek. Ja, és genetikailag is egyre romlanak. Ez az ember azzal szenved, emiatt is, hogy kiválasztottam a legjobb hímállatot, tökéletes genetikai adottsággal, és egyszerűen az utódok egyre gyengébb. És nem jönnek rá, vagy nem tudom, hogy miért, egyszerűen a pénz jobban számít, nem jönnek rá arra, hogy az állat beteges lesz. Mert majd Holstein Fries tevén naponta 25 liter tejet lead. Számoljátok, hogy egy évben, vagy a tejelési időszak alatt mennyi tejet jelent. Hát nem csoda, hogy ezek az állatok egy ilyen feszítő érzést éreznek állandóan nagy valószínűséggel a földrészben, feszíti a tej, és egy éves legkönnyebbülés, amikor leadhatják a tejet, ugye néhány óráig, amikor újra termelődik. Ezek az állatok genetikailag arra vannak kikísérletezve, hogy ők tejet adjanak. Ugye vannak a húsmarhák, akik genetikailag húst adnak, vannak a tejmarhák, ugyan a horsenyek is, stb. Az ember tehát így befolyásolja a természetet a saját maga hasznára, és azt gondolja, hogy ezzel minden meg van oldva, egy új korszak kezdődött el. Meglátjuk majd, hogy ez mit okoz. Környezetszennyezés. A másik gondolatja, hogy a nehéz fémek rakódnak általában a fűszélékre. A fűszélékek óriási a felülete, hadd mondjam el. Ugye, tehát a mezőn található fűnek a felülete óriási. Ez azt jelenti, hogy a teljes felület az vékony rétegben beborítja a környezetszennyező nehéz fém, a különböző egyéb por, ilyesmi szennyeződések, ami azt jelenti, hogy az állat, ugye miközben megeszi ezt a nagy mennyiségű fűszélét, vele együtt megeszi a nehéz fémeket is, amelyek adott esetben károsítják a belső szerveket, tehát valamilyen nem kívánt folyamatot indítanak el a szervezetben. Nem beszélve arról, hogy ugye ezt tudjuk talán, hogy ahhoz, hogy az állat 1 kg fehérjét építsen fel, ahhoz mennyi növény kell elfogyasztania, hogy körülbelül 1:15 az arány, ugye a 20, tehát ugye körülbelül 15-20 kg növény fehérje szükséges 1 kg állati hús megtermeléséhez, az állati fehérje megtermeléséhez, ugye 20 kg növényi fehérjével együtt, természetesen a növényen található arányosan nagyobb mennyiségű nehézfémek is írtak az állat szervezetébe.
Ugye tudjuk, hogy a nehéz szénnek az ólom, a különböző kadmium, tehát a fitoprogokákból származó anyagok mit okoznak az emberben, a gyermekben. Az állat nem különbözik, az állat hasonló biokémiájában működik, tehát a következmény hasonló, azonos bizonyos szinten. Rezisztens kórokozók, mutánsok. Nemrég voltam egy tudományos konferencián, egy kutató azt mondta, hogy kedves kollégák, megvan az esélyünk arra, hogy holnap úgy ébredünk fel, hogy egy újabb mutáns kórokozó mikrobe ütik fel a fejét. Kiszámíthatatlan magyarul, hogy holnap mi történik. Azért, mert a környezetünk olyan változásokon megy keresztül, ez részben a vegyiparnak a hibája, részben a különböző antibiotikum kezelésekével, stb., hogy napról napra újabb mutánsok, ugye, tehát mi az a mutáns, egy genetikai, az más formátum, mikroba üti fel a fejét, adott esetben kórokozóvá válhat. Ugye hallottunk az ebola problémáról, amely adott esetben egy mutáns is lehet, hogy ott is állatokkal való összefüggés, tehát elnézést az ebolánál nem az AIDS-szel kapcsolatban, állatokkal való összefüggés, hogy egy ősebbségben élő majomfaj szervezetében állt elő valószínűleg egy mutáns törzs, amely emberbe átkerül. Tehát ugye az állattal való kapcsolat ugye szörösszetethető. A rezisztens kórokozók mutánsoktól egy kicsit félnek a kutatók, de nem akarnak pánikot kelteni, ne keltsünk pánikot azért. Takarmányozás. Állatok gyengülésének következő szempontja. Különböző tápok fehérjék. Ugye, tehát ma már nem jellemző, nem mindig jellemző azt, hogy az állatok kicsúdik a legelőre, és akkor onnan legyen, hanem ugye mesterségesen állítanak elő takarmányokat. És itt majd a génmanipulációval akar összehasonlítás, ugyanis jelenleg a biotechnológia, ugye a biotechnológia az azt tartam, hogy a takarmánygyártás és biotechnológiai formáció, egy állati takarmányt azt génmanipulált mikroba törzsekkel állítanak elő. Ugye, tehát nem lehet sok fehérjét előállítani élelmiszerből, mert gazdaságtalan. Tehát, hogyha genetikailag módosítanak egy élesztő gomba törzset, vagy egy penész törzset, az a penész alkalmas lesz törvénytelen mennyiségű fehérje előállítására, amelyet kisajtolva ebből a fehér mikroorganizmusból fehérje koncentrátumot nyerünk, és ezt a fehér koncentrátumot felhasználhatjuk át a takarmányozásra. De ahhoz különböző toxikológiai vizsgálatot meg kéne ezt előzni, nem? Hogyan hat ez az állatra? És hogy erre meg nincs időn is kéne, tehát az állatok is génmanipulált táplálékot esznek. Ugye itt hát közvetett a hatás, ha valaki azzal érvel majd, hogy hát ez a vegán táplálkozás ez egy kérdésség, mert hát tele van génmanipulált növénye, akkor erre azt válaszolom, hogy az állat egész életén keresztül génmanipulált takarmányt eszik. És az állat, és ez itt csak egy része. Az állatnak, ugye a húsfogyasztásnak, majd karcsipóról beszélni, a húsfogyasztás, az állati termékfogyasztásnak még millió egy más kockázati tényezője van. A növényeknek ez tulajdonképpen ez az egy. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, a különbség óriási. Ez azért megint megbukott. Nem jó. Tartási körülmények. Stressz és rossz higiénia. Ugye nem létezetem, biztos tudjátok, ma hogyan történik egy csirkefarm létrehozása és milyen tartási körülmények vannak. Hogy egy broiler csirke leállítása milyen körülmények között, hogy a broiler csirkék ezek, amelyek néhány hét alatt igen fölhíznak, tehát ez is már egy ilyen természetellenes eljárás. Ugye a stressz, hogy hat az állat szervezetére? Úgy, mint az emberére. A hormon termelés, a hús minősége romlik, tehát romlik a szervek érrelátása, az egész minősége romlik a húsnak egy stressz helyzetben. Egy romló genetikai információ és gyártás technológia. De minél több fázison megy keresztül egy állati termék, ugye, tehát gyűltek, személyek, akik egy üzembe dolgoznak, annál nagyobb a valószínűsége, hogy mikroorganizmusok kerülnek be a termékbe, ugye, tehát hiszen az ember kész felületén töménytelen mennyiségű romlást okozó mikroorganizmus található, ha megmosolok kezünket, akkor is, mert örülnek a pórusokba. És ezek adott esetben ronthatják a minőséget. A gyengülő emberi szervezet volt a második pont, amit említettem. A gyengülő emberi szervezet, egyébként honnan tudjuk azt, hogy egy ember egyre betegebb? Nagyon közvetlen megállapítás. Nem tudom, látjátok a gyógyszeripar milyen magasságban fejlődött. A tőzsdén is ott van. Tehát ugye ebből is látszik, hogy a gyógyszeripar valahol fejlődik, akkor a betegség is nagyobb mértékű, ez egyetlen összefüggés. A gyógyszeripar soha nem látott magasságban emelkedett. Ez azt jelenti, hogy egyrészt jó marketing tevékenysége, másrészt nagyon betegek az emberek.
Az emberi gyengülés is a környezetszennyezés miatt, a romló genetikai információ miatt és a helytelen életmód miatt történik meg. Egyébként megemlítem, ha valaki szív- és érrendszeri megbetegedést szenved, a saját hibájából örökli-e a gyermeke? Tehát még egyszer kérdezem, ha az én hibámból én helytelenül táplálkozom, és szívinfarktust kapok, rákbetegségben szenvedek, stb. A gyermekem a hajlamot, még egyszer mondom, nem a betegséget, a hajlamot örökli-e jobban, mint én. Értitek? Tehát erről van szó, hogy az én szokásaim, az nem csak az én életemet befolyásolja, hanem a további generációk genetikai állományát is befolyásolja. Szóval olvastátok a Bibliában, a tíz parancsolatban, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízítlen. De az ember első olvasatra azt gondolna talán, vagy szigorúságról van szó, egy egyszerű biokémiai összefüggésről, hát nem egyszerű, de biokémiai életlen összefüggésről van szó, egy helytelenül élő ember genetikai állománya romlik, a utódok már ezzel a romló, gyengő genetikai állományra kell, hogy számoljanak. Ugye szokták is mondani az orvosról, amikor valakiben rákbetegségű tiszalasszai szízési rendszer megbetegedés, mi az orvos kérdése? Családban volt-e ilyen betegség? Nem kérdezi, hogy most genetikai alapon vagy helytelen életben, volt-e ilyen betegség? Ha volt, akkor számoljon a kockázattal. Ugye tehát óriási felelősségünk van, ez nem egy egyszerű kérdés, hogy na bum, rosszul élek és kész. Ja, itt öröklik ezt a problémát, az utódok is félelmetes, a szülők felelőssége, a Biblia egyébként ezt tanítja is, a felelősségünk, a szülők felelőssége óriási. A gyermeknevelés kérdés egyébként végigvonul a Biblián, rendkívül értékes, érdekes gondolatok vannak benne. Táplálékon kétfajta ételből áll, növényérdekű és állatérdekű táplálékok. Tehát most kihasonlítanám még egyszer, a növényekben más, alapvetően más biokémiai folyamatok játszódnak le, mint az emberben és az állatban. Ezért, ha egy növényt megtámad valamilyen vírus, mondjuk egy mozaik vírus, vagy egy dohány mozaik, vagy bármilyen vírus, annak nagyon kicsi a esélye, hogy az emberre is káros, mert a növény és az ember között óriási a különbség, a szakadék, amit nem tud áthidalni egy generációban a mikroba. Tehát ezért mondjuk egy növényen megtelepedő mikroba az emberre, néhány kivételtől eltekintve az emberre, alapvetően nem jelent probléma. De egy állati eredeti élelmiszerben megtalálható mikroorganizmus esetében, mivel ugye az állatban is vér folyik, és a vér hordozza általában a kort is, ugye a vér az élet, a Biblia szerint is, a betegséget azt sokszor a vérünk hordozza, a híd nem olyan nagy az állat és az ember között, mint a növény is az ember között. Magyarul, ha létezik olyan mikroba, ami ezt a hidat meg tudja építeni, ezt a szakadékot át tudja hidalni, ez a mikroba emberi kórokozóvá válik. És jelenleg olyan korban élünk, hogy a mikrobák ezt a korlátot le tudják győzni. Magyarul, ledőlt az a fajta korlát, amit idáig a tudósok is gondoltak és hittek, hogy az állatokban veszélyes mikrobák nem veszélyesek az emberre, mert túl nagy a gát. Egy túl nagy a szakadék a kettő között. De most már ugye fog beszélni majd a gergemarha korról, mert sok jó érdekes tanulság van ebben a kérdésben is. Ez pedig ilyen Sprion nevű fehérje áthidalta. Pedig az emberi agyban és emberi idegrendszerben található sejtek és az állati sejtek között a DNS láncban 6 helyen is van különbség. 6 helyen. Illetve elnézést 20 helyen, mert fogom mondani, hogy a juhok is a szarvasmarha között van 6 helyen. Az ember és a szarvasmarha között 20 különbség van. Tehát 20 helyen van az állományban a különbség. Ez a bizonyos krión le tudta győzni ezt a bizonyos szakadékot, és emberre is adott esetben veszélyesre válhat. Fogom mondani majd ezt a bizonyos kort, amire megvan a gyanú. Legyőr tehát a korlát, számolnunk kell ezzel a problémával is. Szeretnék konkrétumokat mondani. Bakteriális eredeti fertőzések, mérgezések. Hármat említenék. Salmonella.
Nagyon nagy kérdés ma a tudományban, mi okozza azt, hogy az állatokban jelenleg már a szalmonella meg tud telepedni. Ugye korábban, idősek ezt jobban tudják meg, hát szinte mindenki, hogy régen, hogy a szalmonella szó hallatán mi jutott eszünkbe? Ugye a kacsatojás. És ugye idősek mondják is, hogy, hogy kacsatojás a szalmonellás, azt az nevánsad, a baromfi tojás az, az ugye az, az vállalható, az jó. Jelenleg nálunk az egyetemen vizsgakérdés volt a szalmonella kérdés, ebből látszik, hogy a kérdés fontos. Tehát ez egy ilyen belépő kérdés volt a szalmonella kérdés. Tehát ma élelmiszeripari szakember nem mehet el úgy egy baromfi üzembe, vagy ne tudja, hogy, hogy minden egyes baromfi szervezetében szalmonella van. Minden egyes tojáson szalmonella van. Ezek tények. Na most ez nem azt jelenti, hogy rögtön megfertőződünk, mert akkor itt mindenki kórházban mehetne minden héten. A szalmonella hőérzékeny. Hőérzékeny főzéssel elpusztul. De ha keresztfertőzés lép fel, ugye, tehát csinálunk salátát, otthon készítünk salátát, és előtte azon a gyúró, azon a vágó deszkán valami állati termékkel fog éppen, vagy a kezünkkel egy tojást fogtunk meg, és egy nyers lecsót készítünk, akkor a szalmonella mérgezésre az esélye jelentős kockázat. Jelentős kockázat, nem ritka. Magyarországon egy évben 21 ezer ember szalmonella miatt kerül a kórházba. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi ember, csak ennyi ember fertőződik meg. Ennek többszörös a látens szalmonella mérgezés, amely egy hasmenéssel jár, és azt mondja az ember, hogy ettem valami rosszat, vagy nem tudom, frontért, vagy szoktak mondani. Pedig szalmonella mérgezés volt. Csak a, vagy az immunrendszer még erős, erősebb a többiekére, vagy az esetben nem reagált erre. Hasmenés igen gyakori, ezek általában a szalmonella miatt vannak. Most a probléma ott kezdődik, hogy az ember a szalmonella problémától kezdve, a szalmonella bejutásától kezdve hordozva a szalmonellát körülbelül egy évig. Hordozva a szalmonellát egy évig, és hogyha valaki nem moskozott mondjuk adott esetben, akkor tovább adja valakinek, aki már megfertőződik tőle, mert gyengébb. És így terjedhet. Nagyon komolyan terjed ez a szalmonella járvány. Nem tudom, ismerőse ez a név Campylobacter. Nem akarok itt ilyen szavakat használni, de ezt meg kell említenem. Jelenleg a következő probléma ez a Campylobacter nevű egysejtű baktériumfajta baromfiakon terem. Hát baromfiakban emésztőrendszerében található meg, emberre is feltételes kórokozó. A szalmonella és a Campylobacter jelentős kockázatot jelent ma a baromfi termékeken. A Helicobacter pylori, nem tudom, ismeritek ez a gyomorszekélynek a feltételezett kórokozója, vagy okozója. Ez a Helicobacter is a Campylobacter fajba tartozik, adott esetben ugye az utóbbi időben terjedt el. Azért senki nem lesz, hogy Helicobacter mindenki azt mondja, hogy a stressz miatt alakul ki a gyomorszakér, egy örökös idegességre való hajla miatt. Ma már ugye ez a Helicobacter bevonult a tudományba, és kényelmesen kijelentik az orvosok, hogy hát bakteriális. Ugye ezzel lemossuk a kezünket, hogy hát a stressztől nem kell megszabadulnunk. Helicobacter ez is feltételezhetően állati termékekben itt a gyomorban. Amit még kiemelnék, kóli. A kóli fertőzések az emberi bélforrában is megfelel, ez jelen van, tehát a szervezetünkben van kóli. Ez egy olyan baktérium, amely fontos vitaminokat termel nekünk. Ugye, hogyha ez orálisan jut be a szervezetbe szájon át, akkor ez adott mennyiség felett mérgezést okozhat, ez sem tisztán, hogy egyébként hazánkban is a világon. Amit kiemelnék, tudom, hogy ez egy kicsit száraz rész, kiemelném azt, hogy ez a tendencia van, amely mikroba korábban nem volt kórokozó, ma olyan törzseket fejlesztett ki magának, ilyen a kóri is, hogy kórokozóvá vált. Ugye a kólinak vannak olyan törzsei, amelyektől rettegnek az orvosok, a kólinak vannak komolyan fertőző törzsei, régen nem volt. Vagy van ez a Staphylococcus nevű baktériumfaj. A Staphylococcus megterem a jelen van a bőrünkön, a nyálkahártyánkon, az emésztő rendszerű nyálkahártyán is. A Staphylococcus elvileg alkalmatlan volt. Ma a Staphylococcus feltételes kórokozó mikroba. Vigyázni kell vele, félni kell tőle. Miért? Most vagy a mi szervezetünk lett gyenge, vagy a mikroba lett erősebb, nem tudjuk. Lényeg az, hogy ami régen nem volt, az ma van. Ezekkel számolnunk kell. Amit ki szeretnék emelni mindenből, a szalmonella, a Campylobacter, a kóli, a Staphylococcus és a legtöbb mikroba nem növényen terem, nem növényen szaporodik, hanem állati természetben. Tojáson, a húson, a húsban, a bérrendszerben, beépül az állatba és továbbít az ember. Magyarul állati termékeknél kell számolni.
jelentős kockázattal az ilyen étel mérgezési kitelfertőzése tekintetében. Vírusok, már nem gondoltuk volna, hogy a vírusokról is szót kell ejteni ebben a témakörben, hiszen a vírus, ha mi veszünk be, ugye, megbetegszünk, kiheverjük, stb. Állatokban is vannak vírusok. És ez a kérdés már komplexebb, mint amit az előbb mondtam, úgyhogy ezért is kérem, hogy ha lehet, akkor most próbáljunk meg figyelni, mert ez a kulcs kérdés, hogy tulajdonképpen az állatbetegségeknek, ez a vírus kérdés, tudni, egy virológia professzor jött egyszer az egyetemre, és egy előadást tartott, és szomorúan mondta ez a professzor, mert el kell mondani a tényeket, azt mondta, hogy kedves gyerekek, kedves kollégák, az a helyzet, hogy a vírus lappang egy ideig. A vírus nagyon dörzsölt. Magyarul egy vírus, ugye, tehát nem kötelező a vírusnak bejutni a szervezetünkbe, elég, hogyha a vírusnak csak egy kicsi része jut be, melyik része? Az örökítő anyaga. A DNS. Ha a vírus DNS bejut az emberi szervezetbe, tehát egy halott vírusnak a DNS molekulája, az nem okoz vírusos megbetegedést a legközelebb, hogy nem látás módon jelen van a szervezetben, és mit tesz, és ez a lényeg az egész kérdésnek. Tehát egy tejben jelenlévő leukémiát is előidéző vírus DNS, amely bizony nem ritka a hazánkban, a tejben és a külföldön, mit tesz az emberi szervezetben? Megkeresi azokat a sejteket, amelyek gyengébbek, bejut, mert nagyon könnyen be tud jutni a vírus megoldása egy falat, ez érzék, nagyon erős ilyen szempontból, van egy sejtfal oldó enzime, bejut, és ha meglehetősen ellenszembes módon szó nélkül beépül az emberi genetikába. A virológia professzor azt mondta, hogy jelenleg az emberi genetikában, tehát nekünk szinte biztosan kb. 2000 vírus génje kódolva van. Tehát ez, ha lappangó módon ami szervezetünkben megvan. Ez nem azt jelenti, hogy rettegünk, hogy holnap ezek közül melyik jön ki rajtunk, hanem ez azt jelenti, hogy ezt úgy hívjuk, hogy iniciátor tényező, tehát a mi DNS-ünkben a vírusgének vannak kódolva a különböző vírusgének, most nem mondom, hogy ezek mit okoznak, nem akarok elérőmíteni senkit. Az a lényeg, hogy ezek a vírusgének arra várnak, hogy mikor aktiválódhatnak, és mikor kerülhetnek az élő emberi sejt fölé. Amitől kezdve ezt az előnyt megadjuk neki, attól kezdve szervezetünk egészségi állapota romlani fog, és kialakulhat egy rákosság, stb. Na most itt kezdődik az életmód kérdése. Tehát itt kell megérteni az életmód kérdését, ha valaki egészségesen él, esélye sincs gyakorlatilag, leszállítva a genetikai fogékonyságot, esélye sincs egy vírusgénnek, hogy aktiválódjon, és degenerált sejtet hozzon létre. Hogyha valaki, ezt a 8 alapelvet megtartja, amiről beszélünk, a passzív formában marad meg életünk végéig, nem kell félni, nem kell ettől egészségesen kell élni. Ha valaki nem igaz egészségére, zsírosan táplálkozik, fehérjedősen táplálkozik, nem alszik eleget, nincs elég védőfaktor, a vírusgén aktiválódni fog, és egy sejtet eltorzik, egyetlen egy sejtet eltorzik, itt még nincs baj. Ez is követhető egyébként a dolog? Itt még nincs baj, tudni mit? Az emberi szervezetben és minden szervezetben be van építve egy olyan védelem, hogyha egyetlen egy sejt degeneráltá válik, tehát eltorzul, akkor a körülötte lévő sejtek öngyilkosok lesznek. Ez egy alapreflexe, az csodálatos egyébként, ez a védőmechanizmus, a mozaik vírus is erre vezethető vissza. Azért lesz mozaik vírus, mert egy sejtben létrejön a megbetegedés, és a többi öngyilkos lesz, a körülötte lévő, és ez okozza a mozaikot. Na most emberi szervezetbe, állati szervezetbe is ez lejátszódik, ezért hogy egy egészségesen táplálkozó embernél, ha létre is jönne egy ilyen sejt, ami ugye korlátlanul tud szaporodni, ugye a ráksejtek halhatatlanok, nem képesek megállni, ezért van sejtek. A környező sejtek, ha csak egy sejtet jött, a környező sejtek öngyilkosok lesznek, megölik magukat, és az egész itt kiürül a szervezetből, semlegesíti ezt a rákos helyzet. De, ami helytelenül élik, ha nincs elég oxigén, ha nincsen, az immunrendszer gyenge a zsír miatt, az olaj miatt, a cukor miatt, az immun nem elég gyors az immunitásunk. A vírus gyorsabban átjut ezen a gáton, mint ahogy a sejtek, a környező sejtek öngyilkosak lennének. És ha a vírus gyorsabb, mint az embernek ez az öngyilkos sejt mechanizmusa, akkor átjut. És mondok, ez a vége a szervezetnek ilyen szinten,
hogy a szervezet innentől kezdve elesetté válik. Magyarul egy egészséges immunrendszerrel ezt a folyamatot lehet előtérbe lehet helyezni. Na most a vírusnak itt a kulcspontja, hogy az állati termékek nagy részben hordoznak ilyen vírusokat, vírusrészeket, vírus DNS-eket, ez elkerülhetetlen. Ugye a leukémiát okozó vírus részek fejben kimutathatók, ezek már tények, nem csak egy-két kiadán, hanem ezt már ugye a Béres professzor is leírja a könyveiben, hogy a leukémia gyermekek ne igyanak tejet. Tehát egy leukémiára hajlamos gyermekek ne igyanak tejet. Ezek már tények, ezek már nem kérdés, hogy ezzel a témával szóba kell állni. Na most a vírusok rendkívül hőrezisztensek, nem pusztíthatóak el olyan könnyen, tehát hőhatására nem olyan könnyen pusztulnak el. Igen, magas hőfok kellene, a tejet nem kezelik ugyanilyen magas hőfokon, pasztőrözik, tehát játszik önnyegységre, ezek a molekulák megmaradhatnak, betokosodhatnak, spórát képeznek, úgyhogy játszik önnyegséggel túlélik ezeket a hőmérsékleteket. Néhány példát mondani. A példákat azért mondom egyébként, mert jelenleg a tudomány takarja mindezt, amit idáig mondtam. Hát véres volt ez a kivételével. A tudomány nem fogadja ezt el. A tudományban ez szélsőséges álláspont és pánikkeltés. Én azt gondolom nem az. Azt gondolom egészségvédelem, amiről beszélünk. A tudomány azt mondja, nincs összefüggés az állatok és az emberek megbetegedése között. Néhány példát mondanék. 1938 és 42 között egy munkacsoport egy állatkutató központba dolgozott, szklerózis multiplexes bárányokkal. Vizsgálták, hogy miért alakult ki ez a kór, bárányok, stb. A kutatócsoport tagjai kiterjedt szklerózis multiplexben haltak meg, egyik sem ért meg az 55 évet. Az egyiknek a családja is megkapta betegséget, mármint az egyik családtag is megkapta betegséget. A kutatók szerint nincs összefüggés. Következő példa. Egy kutató, egy Olive Davidson-i kutató egy marek betegséget vizsgált, sirkék nyirokrákja. Sirkék nyirokrákja. A kutató nyirokszerveiben a sirkék rákot okozó vírusával azonos vírus termelő jutott be, és a kutató nyirokrákot kapott. A vírus azonos volt a sirkében található egysejtűvel és vírussal. Az összefüggést nem bizonyították. Az amerikai farmerek körében jellemző a leukémia, tehát ugye általában a sirkefarmon, tehát az állatokkal foglalkozó farmerek körében jellemző a leukémia. Mondhatná valaki, hogy hát ez nem egyetlen összefüggés, viszont úgy egyetlenül válik az összefüggés, hogyha tudjuk, hogy vidéken, Amerikában vidéken sokkal ritkább a leukémia, mint a városban. Ennek fényében a vidéken élő farmerek esetében a jóval gyakoribb leukémia az összefüggés mutat az állatokkal, a sirkékkel, a baromfiakkal. Dánia nagy tejfogyasztó ország, ugye tudjuk, rendkívül nagy tejfogyasztás van Dániában. Dániában a legmagasabb az állati leukémiáknak az aránya, ami az esetben ember is veszélyes. Egyébként a leukémia 3-4 éves gyermekeknél okoz problémát. Ugye a halálozás nagy része 3-4 éves közötti gyermekeknél fordul elő. Miért? Ez a kérdés kulcsa. Miért nem felnőtteknél? 4 éves gyermek már

haszonta lehet ugye a merre a kérdésre kell kitérni. Újszerű ez a merre a kérdése. Az utóbbi időben került elő most, hogy a rendszeres merrák szűrése, ugye régebben ez nem volt. Mi okozhatja ezt a merrákot? Egy kicsit is kapcsolat van, ugye abban, amit mondtam, a merrák manifestáldásán is, tehát kifejlődése. A merrák kifejlődésében bizonyos vírus részek vesznek helyét egyes kutatók szerint. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg beépülnek az emberi genetikába, vagyis ha minden hölgy, ugye a hölgyek nagyon mértékben számolhatnak ezzel a betegséggel, mikor? És itt van a lényeg, hogy a tudományos konferenciákon azt mondják, hogy a zsíros táplálkozás okozza a merrákot. Az összefüggés, tehát nem tudom, hogy mennyire állt össze, hogy nem a zsír okozza a merrákot, hanem a zsíros táplálkozás az elnyomja az immunrendszert, amit tegnap említettem. A gyengébb immunrendszer miatt a génállományba beépült merrákot is okozó zsírtisgenom aktiválódik, közvetett út, nem közvetlenül a zsír okozza, azért csak az immungyengítés játszik szerepet, a vírusként aktiválódik és a merrák elindul. És a kutatók azt mondják, hogy maga a zsír okozza valamilyen formában, ezt a fajta ilyen közvetett utat nem sikerült úgy mindenkinek elműteni. Az influenzát, az időn sajnos nagyon megy, de megyet vagytok még figyelőképesek, az influenzát egyébként, hogy utolsó ilyen példát említeném, az influenza vírus, ugye minden évben más-más vírus van, ugye újabb mutáns van influenzából, de mindig újabb antibiotikum kell. Az influenza vírus nem emberben indul el, hanem állatokban, általában sertésben vagy madarakban. Az újabb, mondjuk szépen a 2000-es formula, az valószínűleg hamarosan kitenyészik egy, vagy majd igen, nyár folyamán, ősz folyamán kitenyészik egy sertésben vagy egy madárban, ugye a madarak bérrendszer nagyon alkalmas arra, hogy megtenyítszem benne. Az influenza okozó vírus így kerül át a takarmány, stb. Az emberekre, és az emberi, és akkor ilyenkor halljuk a rádióban, hogy újabb influenza járvány van. Tehát állat, sertés, madár, ember. Mindig ez a csatorna. Ha nem lennünk állatokkal ennyire összefüggésben, akkor lehet, hogy az influenza járvány sokkal ritkább lenne, és sokkal kisebb intenzitás. Az állati takarmány készítésére nem térek ki, bár kezdetemben benne van, ez nagyon elvinni a témát. Ami a lényeg az, hogy a húsliszt, a halliszt, a csontliszt, a vérliszt, amit az állatok esznek, döbbenetesen rossz minőségű, higiénileg megkérdőjelezhető, az állatokat ellátja rengeteg fehérjével és vassal, de rengeteg mikroorganizmussal is, amely gyengíti az állati szervezetet. A fergemarha kórról nem tudom mennyit tudtok, csak tényleg jó hívan beszélni róla, mert ez magában is aktuális, már mennyire fog az újságok. Ugye a fergemarha kór az nem volt ismeretlen 250 évvel ezelőtt. Juhokban ismerték fel, ez a surlókor, ugye a surlókor volt az, 250 évvel ezelőtt, azóta nem igazán ismeretes. Hát a század elején, a 20. század elején volt egy nagyon rosszul sikerült oltási kísérlet, amit a juhok agyából kibont vakcinával végeztek, és ott elterjedt megint a járvány, de nem nagyon beszéltek róla. Ami a lényeg, előjött, emlékeztek rá, hogy a kergemarha kórra, vagy a kivacsosságra más néven, ez jó, hogyha megértjük, mert ez egy jel volt, erre a kérdésre válaszul, ez egy jel volt. Tudnélik, 1981-ben Anglia csinált egy nagy vaklövést. Mégpedig azt, hogy megváltoztatta az állati takarmányoknak a technológiája. Addig savas kibonás volt, ahol a különböző kórokozók elpusztultak. Anglia nem volt pénze most ilyen szerves oldószerekre, és egyszerűen a fagyút egyszerű fő kioldással oldott, tehát egyen 100-100 fokra hevítették a fagyút tartalmazva, vagy is így kioldották a fagyút belőle, korábban ezt nem így csináltak, hanem szerves oldószeres kioldással. Most ebből adódóan egy úgynevezett prion nevű fehérje, ugye, tehát ez a bizonyos kergemarha kornak az okozója, ez egy fehérje molekula, ez bejutott a húslisztbe. És de mivel a juhok az elhullott állatokat húslisztbe visszaforgatják takarmányba, és azt megetetik a szarvasmarhákkal, 1981-től kezdve a szarvasmarhák prionnal fertőzött takarmányt fogyasztottak. 1986-ig, 5 évig ezt a húsrészletet exportálták, mindenfelé elküldték Németországtól kezdve.

Schweizer Netz, Portugáliába, körbe ment a világon ez a hústiszt, ugye hát ez egy óriási üzlet, ugye a fehérjegyártás, a takarmánygyártás. 5 év múlva megjelent az első kérdem a rakoló szarvasmarha. Na most mi ennek a jelentősége? Óriási jelentősége van, mert egy szarvasmarhán korábban Prion nem tapasztalta. Akkor megvan az esélye annak, hogy a Prion terjed bizonyos szempontból, ezért a marhússal vigyázni kell. Az egészségügyi világszervezet újabb szabványt hirdetett, illetve miszerint 130 fokon kell 30 percig főkezelni az ilyen húslisztet. Kevés. Biztos a kevés. Bár őszintén elpusztul ez a fehérje molekula. Az ilyen vizsgálatok azt mondták, hogy 360 fokon egy óráig képes életben maradni egyes Prion rész. Ez azt jelenti, hogy fennmarad a bizonyos szinten. Hát várjuk a következményeket, hát szomorúan. A lappangás ideje 5-15 év ennek a kerge marhakornak. Ugye 1981-ben indult el a probléma, 86 év az első 5 év. Legrövidebb lappangási idő 5 év, de 15 év is lehet, ugye. Hát az eredmények azt jelzik fel, hogy minden olyan ember veszélyeztetett a kergemarhakor Prionja iránt, aki 81 és 86 között marhahúst fogyasztott. Ugye tejjel ez nem terjedt, az ilyen szempontból a tejjel kizárva, a marhahússal terjedt. Amit érdekes megemlítenem tényleg a kérdés lezárásaként, az, hogy a Kreisfeld-Jakob kor mennyire ismerős, a kort magát én is nagyon ismerem, az a lényeg, hogy a Kreisfeld-Jakob kor emberben ugyanaz, mint állatban a kerge marhakór. Furcsa összefüggés, nem? Hogy amióta a kerge marhakór 81 óta elterjedt, a Kreisfeld-Jakob korosok száma többszörösére növekedett. A tudomány szerint nincs összefüggés. Ennyit a tudományról. Hát egyszerűen képtelen vagyok megérteni, hogy statisztikailag nem bírják kimutat. De ha én mondom nektek, azt gondolom az eddig legszínjében azért érthető, hogy összefüggés kell, hogy fennálljon. Ez a Kreisfeld-Jakob egy borzalmas lassú leépülés, vagy aktivacsosság. A Prion beépül az agyba, és a saját formátumára átváltoztatja az agyi Prion. A Prion az egy olyan fehérje, ami bennünk is van, csak más formátumban. Ez a kórokozó Prion, ez bejutva átalakítja a mi molekuláinkat a sajátjára, belép a génállományba, átalakítja a sajátjára, és ez kibacsossá teszi az. Azért időskori betegségnek tartották, ma is ritkán fordul elő, általában 1 millióból 1. Ma már gyakoribb, és most már 27 éves az átlag életkor, amiben megbetegszenek. Ugye érdekes ez is, hogy fiatalok betegszenek meg, akiknek kapcsolatuk volt a marhahússal és a hússal. Nincs összefüggés, azt mondják, hát nem tudom, abszolút társadalom vagyok ez ügyben. Az állatbetegség kérdéskörül nem tudok többet szólni. Néhány gondolatot, de ezeket mondtam, tudtam róluk elmondani. Kérdezni, mennyi időn van még? Mert akkor nem kezdek bele szerintem a másodikba, hogyha nincs időm, mert 10-11 az órámról, és szerintem az Ági hamarosan megjelenik. Szóltak hozzá. Most várunk egy kicsit elnézést a kérdésekkel, csak én most lekapcsolatok.

összetett sorozatban helye kell, hogy legyen olyan ünnepeknek is, amelyek nem magából a Bibliából következnek, mégis a kereszténység legszélesebb köreiben ismert és gyakorlott ünnepek. És itt az ember egy elvi kérdést, hogy most ezek az ünnepek hogy fejlődtek ki, hogyha a Biblia nem beszél róluk, és egy gyakorlati kérdés elé is kerül, hogy mi legyen a viszonyulása egy a bibliai hiten nevelődő kereszténynek ezekhez az ünnepekhez. Bizonyára ezekről az ünnepekről egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert nagyon sok van belőlük. De egyetlen egy előadásba próbáljuk itt beletömöríteni mindazokat az ünnepeket, amelyek nem a Bibliából származnak, mégis a kereszténység történelmében úgy honosodtak meg, mint keresztény ünnepek. És ezért egy előadáson belül megpróbáljuk ezeket felvázolni, felrajzolni, hogy hogyan alakultak ki ezek az ünnepek, és milyen szokás, hagyományvilág, és milyen hitbeli tartozékok övezik ezeket az ünnepeket. Nagyon röviden szeretnék visszatekinteni az eddigi témáinkra. Ugye azt láttuk, hogy a Biblia összesen 6-7 ünnepről beszélt az Ószövetség idejében. Ezek az ünnepek előkép ünnepek voltak, tehát beteljesedtek Jézus első eljövetelével. A tavaszi ünnepkör minden egyes ünnepe beteljesedt, az őszi ünnepkör ünnepei pedig profétikusak voltak, tehát azok a végső történelmi időkben teljesednek be. Arról is szó volt a sorozatunkban, hogy Jézus Krisztus az ószövetségi ünnepek helyébe új ünnepeket is állított. Például ilyen az úrvacsora ünnepe, ami a páska ünnep helyébe állt be. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy a páska ünnepnek, vagy hát ahogy most mondjuk a húsvét ünnepnek, csak addig volt értelme és jelentősége, ameddig el nem jött a megváltó, és oda nem áldozta az életét az emberiségért. Ezért, amikor a Pál apostol például azzal találkozott, hogy a korakeresztény gyülekezetekben újra akarták ünnepelni a húsvétot, a legszigorúbb feddő kijelentésekkel találkozunk, és ezeket fel is írtam a táblára. Érdemes ezt a két levelet megjegyezni, amelyekkel Pál apostol azok ellen a gyülekezetek ellen szólt, akik újra ünnepelni akarták a húsvétot. Hogyan is alakult ki persze ez a szokás? Nagyon kézenfekvő módon, úgyhogy bizonyos zsidó tanítók felkeresték a keresztény gyülekezeteket, és mintegy a keresztények lelkére akartak beszélni, hogy továbbra is ünnepeljék az évszázadokon, sőt, hát ugye a páska az 1500 éve már ünnep volt, évezredeken keresztül ünnepelt ünnepeket. Ha fellapozzuk a Galata levél 4. fejezetét, szeretném felolvasni ezt a pár verset, a Galata 4. fejezet 9-től a 11-ig tartó verseit, hogy Pál apostol például, hogy hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, azért hadd dramatizáljam egy kicsit a helyzetet. Amikor Jézus eljött és megszüntette a húsvét ünneplést, és aki megtért Jézus halálára és keresztény élet, az megértette, hogy a húsvétnak vége. Na, de hát azért mégiscsak egy 1500 éven át meghonosodott ünnep volt, tehát azért a kora keresztény hívő embereket nagyon könnyen billenthették ki a helyzetükből ezek a zsidó tévtanítók. Mégis Pál apostol olyan nagyon magától értetődően és erőteljesen szól azokhoz a keresztényekhez, akik visszatértek a húsvétnak és más ünnepeknek a tartására. Tehát a Galata levél 4. fejezetében a 9. verstől ezt mondja. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, melyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket meg az esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. Hát tulajdonképpen Pál apostol nagyon határozottan azt mondja, hogy az eddigi ünnepek, amelyeket Isten a zsidó népnek adott, érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést, erőtelen és gyarló elemek. Erőtelen és gyarló elemek. Tehát az ünnepeknek csak addig volt értelmük, ameddig Jézus el nem jött. De miután Jézus eljött és beteljesítette az ünnepeknek az előrejelzéseit, azután ezek erőtelen és gyarló elemek. A másik érdekes kijelentés, hogy hiába fáradoztam értetek.
Tehát a kereszténység a gondolkodás, az értelem, az Isten parancsolatai felfogásának a vallása volt a kezdet kezdetén. Az, hogy ma nem így szokjuk meg a kereszténységet, és nem ilyen kereszténységet látunk, az több évezred eltorzulásának a következménye, hogy a kereszténység ismét egy ilyen szokásra, hagyományra, egy ilyen népegyházra épülő vallás lett. Nem így indult el a kereszténység, és az igazi kereszténység nem is ez. Ugyanezt mondja a Kolossi Levél 2. fejezet 16. és 17. versében is Pál apostol, meg a jellegzetes kifejezés, hogy ezek csak árnyképei voltak a jövendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát az ünnepek árnyképek, de a valóság a Krisztusé. Tehát Pál apostol nyilvánvalóan hirdeti a leveleiben, hogy húsvétot ünnepelni értelmetlenség. Pünkösdöt ünnepelni értelmetlenség. Mindegyik beteljesedett. A húsvét beteljesedett akkor, amikor Jézus önmagát adta áldozatul, a pünkös beteljesedett akkor, amikor Jézus feltámadása után 51 nappal kiáradt a Szentlélek. Tehát ezek a tavaszi ünnepek, beteljesedett ünnepek, ezeket ünnepelni értelmetlenség, erőtelen és gyarló elemek, és hiába fáradoztam értetek, hogyha ennyit sem értetek meg. Azt látjuk a Biblia áttanulmányozása után, hogy az első 4 században, tehát a kereszténység történelmének első 4 századában nem is hoztak végleges döntést emellett, hogy ünnepelni kelljen ezeket az ünnepeket. Ezt azért hangsúlyozom, mert már a második századtól vannak nyomok arra nézve, hogy ismét bizonyos ünnepeket vissza akarnak hozni. Ugye a keresztény gyülekezetek életében bizonyos ünnepeket újra meg akarnak honosítani. Miből következik ez? Egyrészt következik továbbra is a zsidó szokásokból, hogy a zsidóságnak az a része, amely nem fogadta el a kereszténységet, továbbra is ünnepelte a páskát, továbbra is ünnepelte a pünkösdöt. A zsidók diaszporában éltek, és a diaszpora zsidósága hazajárt Jeruzsálembe, tehát ez egy össznemzeti ünnepek voltak, ugye a húsvét és a pünkösd. Tehát egyrészt mondjuk a zsidóság felül is egy nyomás gyakorlása figyelhető meg a keresztény gyülekezetekre. Másrészt, ahogy a kereszténység terjed és a mediterrán egyre újabb részeit hódítja meg, ugye a pogány népeknek is bizonyos ünnepeik voltak. Minden pogány népnek voltak ünnepeik, és ezek az ünnepek általában asztrális ünnepek voltak, tehát a csillagok járásával, főleg a téli és a tavaszi és nyári napi egyenlőséggel kapcsolatos ünnepek voltak, a természetnek a kizsendülése, tavaszi ünnepek különösképpen megülték ezeket. Tehát ahogy a kereszténység terjed, nem csak a zsidóság részéről éri egy bizonyos eszmei támadás, hanem a pogány vallások részéről is egy bizonyos ráhatást figyelhetünk meg, de az első 4 században ilyesmivel nem találkozunk, hogy keresztény gyülekezetek ezeket a régi ünnepeket visszahozták, vagy véglegesítették volna. A nagy változás a 4. század, itt is, mint az egész egyház történetben egyébként. Jó, hogyha megjegyezzük, hogy ez a 4. század, Nagy Konstantin százada hozta meg a legtöbb változást, és máig ható változást a kereszténység történelmében. 321, tehát ugye ez az első fontos dátum, amit meg kell jegyeznünk, ez Nagy Konstantin császárnak a vasárnap rendelete, amikor az addigi elterjedt keresztény szombatünnepést a Mitrász kultuszból, tehát egy perzsa napisten kultuszából való vasárnap ünnepléssel helyettesíti, cseréli fel. Tehát 321 a vasárnap rendeletnek a megszületése. 325-ben van az első egyetemes zsinata a kereszténységnek, ez a nicei vagy nikaiai zsinat, amely például a húsvét vitára is pontot tesz, hogy mi volt ez a húsvét vita, majd mindjárt belemegyünk ebbe is, tehát ez 325, és a karácsony ünneplésre nézve a legelső dokumentumaink 352 környékéről valók, természetesen ne a mai formájába vett karácsony ünneplés gondoljuk el, hanem akkor még csak a dátumnak, az időpontnak a leszögezése történik meg, az a téli napi egyenlőség idejére, tehát amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, ez december 25-e, amely minden pogány népnél a hatalmas ünnepség sorozatokkal járt együtt, főleg a rómaiaknál, akik 7 napig ünnepelték, ezek voltak a szaturnália ünnepek. Tehát a 4. században a vasárnap bevezetésével, a húsvétnak a véglegesítésével és a szaturnália ünnepeket átkeresztelő karácsony bevezetésével lényegileg a hatalmi kereszténység létrehozza
azt a három alapvető ünnepet, amely az elkövetkezendő évszázadokban fog majd részletezést nyerni. Az elkövetkezendő évszázadok itt azonban annyit jelentenek, hogy 1000 év alatt alakul ki a ma ismert ünnepkör, amely hát a középkori egyház által szentesített ünnepeknek a sorozata. Tehát 1000 év kell még ezután is ahhoz, hogy az ünnepkör teljessé váljék. Melyek voltak ezek az ünnepek, amelyeket a hatalmi kereszténység behoz a 4. században, és miért van olyan nagy szükség az ünnepekre? 2 hét múlva majd ezzel is foglalkozunk, de 2 hét múlva a témánk csak az lesz, hogy a mai világban miért jutnak majd előtérbe az ünnepek, miért lesz egyre nagyobb kérdés az ünnep kérdés, vagy az ünneplés kérdése. A mai alkalommal csak a régmúltra nézve szeretném ezt a kérdést megválaszolni. Egy olyan egyház, egy olyan vallás, amely nagy tömegbázisra számít, amely tömegbázisban mindenki ott van, tehát nem megtért emberekből áll önmagában, hanem a társadalom legszélesebb rétegei ott vannak. Nagyon nagy kérdés az ünnep kérdés, mert az ünnepekkel lehet az embereket megnyerni, az ünnepekkel lehet az embereket kiszolgálni, az ünnepekkel lehet az emberek számára olyan ideológiát adni, és olyan látványosságokat is, majd fogok erről is a mai estén beszélni, hogy milyen látványosságok kapcsolódtak az ünnepekhez. Sajnos a mi emberi természetünknek egy eléggé el nem ítélhető tulajdonsága, hogy a szemünknek jobban hiszünk, mint a fülünknek, és a fülünknek jobban hiszünk, mint az értelmünknek. Ez sajnos a bűnesetnek a romlása, hogy az ember a szemének, a látszatoknak sokkal jobban hisz, mint amit hall, és amit hall, annak is jobban hisz, mint amit végig gondolhat. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek a bűn az önzés következtében, hogy nagyon lehet hatni az emberre külső látszatokkal. Ugye a mai világban is sajnos látjuk ezt a mérhetetlen sok reklámot, látjuk a színeknek, a fotóknak, a moziknak, a televíziónak ezt a tömegszuggeráló hatását. Hát ez a régi korban is megvolt, csak nem ilyen technikai színvonalon. De nem véletlen, hogy ezekkel az ünnepekkel kapcsolatban fejlődik ki majd a pantomim, amely az ókori világból átjön a keresztény világba. Kifejlődik az ókori színháznak a középkori mása, a misztérium dráma, különösképp a húsvét és a pünkösdi ünnepkörben több napos előadások, színjátékok vannak, és mindazok a látványosságok, amelyek nagy néptömegeknek a lebilincselésére, a gondolkodásának a megrögzítésére és befolyásolására felhasználható. Tehát ezeknek az ünnepeknek a hatalom kezében mindig óriási jelentőségük van, és a középkorban, amikor az egyház és az állami hatalom összefonódik, hatalmas nagy jelentőségre jutnak ezek az ünnepek. Mielőtt belemennék ezeknek a középkori ünnepeknek a kialakulásába, néhány könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Régen én nagyon részletesen foglalkoztam ünnepkutatással, ez a heortológia nevezetű tudomány. Hát például kiadtam Katona Lajosnak a Folklór kalendárium című könyvét, ha valaki megtudja, századfordulón élt néprajztudós, irodalomtörténész volt, aki a keresztény ünnepeknek a pogány gyökereit például nagyon szépen megírta a Folklór kalendárium című gyűjteményében. Ennek a könyvnek egy része ez. Katona Lajosnak egyik kései folytatója Bálint Sándor, akinek a Szent István Társulatnál először a Karácsony Húsvét Pünkös című könyv jelent meg. Bálint Sándor szegedi néprajzkutató volt. Ő nem annyira eszmeileg, mint Katona írta meg a keresztény ünnepeknek a történetét, hanem a népszokások felől. Ha valakit érdekel az, hogy a húsvéthoz, vagy pünkösd vasárnaphoz, pünkösd hétfőz, vagy úrnapjához, stb. Milyen népszokások kapcsolódnak, akkor ezt a könyvet ajánlom figyelmébe, megdöbbentő könyv, hogy mennyi sok pogány, Istentől távol álló szokás kért helyet magának, de ez nem meglepő, mert hiszen egy kicsi megmaradt az Ószövetségből, még egy nagyobb rész a pogányvallásokból, és egy kis keresztény tartom, tehát ezek ilyen szinkratista ünnepek voltak. A Karácsony Húsvét Pünkösd után 2 kötetet is publikált Bálint Sándor, az ünnepi kalendárium. Az ünnepi kalendáriumban az év minden napjára való ünnepeket részletezte, hiszen a középkori kereszténység tulajdonképpen az év minden napjára valamilyen apropót kitalált.
Tehát amikor lejárt a karácsony ünnepkör, aztán jött a vízkereszt, a farsang, aztán a nagybőjt, aztán a húsvéti ünnepkör, aztán a pünkösdi ünnepkör, aztán a Mária ünnepek, tulajdonképpen az év minden napján, nem is egy, nem is kettő, hanem sokszor fél tucat szent vértanú ünnepét helyezte, tehát tulajdonképpen az egész 366 napos évnek minden napja valamilyen szempontból kivételesnek számított. Ő végig megy minden napon, és a minden napra vonatkozó szokásokat ismerteti. Szunyog Szavérnak a misszáléját is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, én ezt egy papi hagyatékból szereztem meg. Egy katolikus papnak ma minden nap a kezében van ez a misszálé, latin és magyar szöveggel. Ha fellapozom a mai napot, április 13-a van, Szent Hermegild vértanú ünnepe. Itt ismerteti, hogy ki volt ez a vértanú, elmondja, hogy mit kell akkor könyörögni, mit kell elmondani, holnap Szent Justin vértan ünnep lesz. Tehát egy katolikus pap, ha reggel föl kell, ezt veszi a kezébe a misszálét, és ebből néz utána, hogy most az egyházi év melyik ünnepénél is járunk. Az egyházi év egyébként az advent várás, tehát a karácsonytól visszaszámított negyedik vasárnapnál kezdődött, tehát ez volt az advent első vasárnapja. Az egyházi év lényegileg november végétől, vagy december elejétől indult, attól függ persze, hogy hogy jött ki az a vasárnap, és így foglalta magába az egész évet. Még az irodalomnál járva felhívom a figyelmet Dömötör Teklának a Naptári ünnepek és a népi színjátszás című alapvető könyvére, amelyben azt láthatjuk, hogy ezek a kora középkortól bevezetett ünnepek a paraszti világban, a városi polgárság számára milyen színjátékokat, milyen előadásokat, milyen népszokásokat, de kultúrává feljött népszokásokat eredményeztek. Ez is egy alapvető könyv. Ami pedig a mi kiadványainkat illeti, ennél a mai témánál felhívom a figyelmet a Jóhír 93/1-2 számára az áldozat és ünnep. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, különösen a húsvét kialakulásával és részletezésével, és még egy könyvecskére, egy nagyon személyes hangú könyvre, Muracsik Árpád Hol vagy Istenem című könyvére, amely elmondja, hogy itt Magyarországon a Kimber hogyan indul el az Isten keresésére, és hogyan találja meg majd nem ezekben az ünnepekben, szokásokban, hanem a Bibliában az élő igaz Istent. Na most ennyi szakirodalmi bevezetés után akkor az egyházi ünnepkörnek most nem a karácsonnyal kezdeném el, hanem a húsvéttal, mert időrendben először a húsvét ünnepe alakult ki. Mint említettem, a húsvét ünnepének ilyen szempontból semmi köze nincs az ószövetségi páska vagy húsvét ünnephez. Itt két húsvétot kell megjegyeznünk. Ugye az ószövetségi páska vagy húsvét az minek volt az emlékünnepe, akik jártak a sorozatra, csak gyorsan hadd idézzem fel, az az egyiptomi kivonulásnak, a zsidó nép hatalmas szabadulásának volt az emlékünnepe, amely emlékünnep ugye azt örökítette meg, hogy a Gósen földjén több mint két évszázad a rabságban levő népet Isten hogyan vezette ki a Vörös-tenger szétválasztásával, és hogyan mutatott majd nekik földterületet. Tehát tulajdonképpen a páska ünnepe egy nagy nemzeti szabadulás ünnep volt, ami az egyetemes szabadulásnak, a krisztusi szabadulásnak is az előkép ünnepe volt. Amikor eljött Jézus megáldoztatásának a napja, ugye a bevonulás utáni negyedik napon, csütörtöki napon Jézus az utolsó vacsorát állította ennek az ünnepnek a helyébe. Elmondtuk a sorozatunk során, hogy nem csak azért volt utolsó vacsora, mert Jézus utoljára gyűlt egybe a tanítványaival, hanem tágabb értelemben is utolsó vacsora volt, hogy lejárt a páska 1500 éves ünneplése. Jézus a páska helyébe az úrvacsorát állította. Tehát tulajdonképpen, ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor azt mondjuk, hogy páska vagy húsvét ünneplés teljesen felesleges, mert ennek a helyébe az úrvacsora ünnepe állt. A második századig senkinek nem is jutott eszébe húsvétot ünnepelni. A második században azonban már a kereszténység soraiban egy bizonyos rés támadt. Egy olyan rés, ami mind a mai napig nagyon kegyetlenül megvan, sőt most
a balkáni háború ezt még inkább felszínre hozza. Tudnik már a második században elkezdett távolodni egymástól a keleti és a nyugati kereszténység. Ennek a távolodásnak nem akarom leírni minden egyes mozzanatát, csak most a tárgyunk szempontjából a lényegre térnék rá. A keleti kereszténység, amely a Konstantinápolytól, illetve az Alexandriától keletre fekvő kereszténységet jelenti. Tehát a kis-ázsiai, törökországi, szíriai, örmény, közel-keleti és egyiptomi kereszténység, ez a keleti kereszténység. Itt bizonyos törekvésekre lehetünk figyelni a húsvét ünnepen. Rendben akarják ünnepelni, ahogy azt az Ószövetség megparancsolta. Tehát a Nisán hónap 14. napján, tehát az első hónap 14. napján, illetve annak közelében. Ezzel szembe viszont a második század végén Róma püspöke, bizonyos Viktor római püspök vagy pápa azt mondja, hogy nem akkor kell ünnepelni, ha már ünnepeljük ezt az ünnepet, nem akkor kell ünnepelni, nehogy összetévesszenek bennünket a zsidókkal. Ezért a Nisán 14-ére következő vasárnap kell a húsvétot ünnepelni. Viktor ezt a 180-190-es években teszi közzé. Ebből a keleti és a nyugati kereszténység között egy olyan vita keletkezik, amit máig is így hívunk, hogy húsvét vita. A keleti és nyugati kereszténységnek az első szétválása ekkor történik meg azért, mert ez a bizonyos római Viktor püspök kiátkozza a keleti keresztényeket. Ezért a dologért. Tehát még egyszer csak úgy jelezném a hatalmi kereszténység megszületésének első pillanatainál vagyunk, azért, mert egy másik helyen más napot akarnak ünnepelni, bár az is teljesen illegitim, de hát egy más napot akarnak ünnepelni, mint mi, ezért kiátkozzuk őket. Aztán Viktor püspök persze meghal, a kiátkozást visszavonják, de a kiátkozás nyoma nem múlik el, és kezd egyre inkább tágulni a különbség, és lényegileg 1054-ben a nagy szkizmához, az egyház szakadáshoz fog vezetni, ami mind a mai napig fennáll, tehát ugye az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység. Ugye éppen most történt meg pár nappal ezelőtt, ugye sokat hallottunk el, hogy az ortodox húsvét mind a mai napig is más helyen van a két ünnep, mindjárt rátérek, hogy milyennek a különbsége. A nyugati kereszténység máskor ünnepi a húsvétot, mint a keleti kereszténység. A nicei zsinat azzal tesz pontot a húsvét vita végére, hogy a nyugati álláspontot rögzíti és véglegesíti. A nicei zsinat bár itt van Níceában, tehát Kis-Ázsiában, mégis Nagy Konstantin császár elnököl és Rómának a befolyásakor már rendkívül erős, akkor véglegesítik, hogy a húsvétnak azt a dátumát kell elfogadni, amit Róma mond. Most Róma itt egy rendkívül bonyolult dolgot mondott persze, és mind a mai napig ezért ilyen bonyolult ünnep a húsvét. Mert Róma azt mondja, hogy a kereszténység nagyon elterjedt a pogányotta területeken, és a pogány emberek ugye mégiscsak a csillagok járásával, holtöltével, napi egyenlőséggel hozzá kapcsolatba az életüket, ezért kijelöli azt, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltétől számítódik a húsvét, akkor is, hogyha viszont ez az első holtölte a napi egyenlőség előtt van, akkor az utáni holtölte a húsvétnek a dátuma, tehát tulajdonképpen itt egy március 21-én van a napi egyenlőség, március 22-től 5-ig egy

törvényéhez, de ugye ez a hatalmi álláspont győzedelmeskedik, és kijelölik a húsvétnak a mozgó időpontját. Azóta tulajdonképpen az emberiség történelmében három húsvét van. Ugye a zsidók továbbra is ünneplik Nisán 14-én, a keleti kereszténység ünnepli akkor, amikor az ő szertartásrendje ezt megszabályozza, a nyugati kereszténység pedig a mozgó időpont szerint ünnepli akkor, amikor az első vasárnap következik erre a bizonyos első holtöltére, és ezzel alakította ki a nyugati kereszténység az első nagy ünnepét. Ha már megvan a húsvét ünnepen, akkor a húsvéttől visszaszámoltak 40 napot. A 40 napot tették meg a húsvéti ünnepkör kezdetének, tehát a nagybőjt kezdetének ez a hamvazó szerda. Attól fogva a húsvét, tehát 40 nap, utána a húsvét utáni 50. napra helyezték a pünkösdöt, ugye, tehát itt ilyen módon felhasználták a Bibliából azt, amit felhasználni akartak. A pünkösd utáni első vasárnapra tették a Szent Háromság vasárnapot, ugye hát a pünkösd a Szentlélek kiáradásával, a Szent Háromság beteljesülése, ezért készítettek egy ilyen ünnepet, a Szent Háromság vasárnap, és a Szent Háromság vasárnap utáni csütörtökre helyezték azt az ünnepet, ami ennek a tavaszi ünnepkörnek a legnagyobb ünnepe, aki régen járt katekézis oktatásra, még velünk is a 60-as években itt tanították, hogy a kérdés a következő, melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe, akkor erre egy régi katekézis tanuló nagyon jól tudta a választ, hogy nem a karácsonyt kell mondani, még csak nem is a húsvétot, nem is a pünkösdöt, hanem az úrnapját. Ugye az úrnapja lett a középkori kereszténységnek a kiváltképpen való nagy ünnepe, mi is az úrnapja. Az úrnapja tulajdonképpen a Jézus utolsó vacsorán szerzett emlékeztető ünnepének, az úrvacsorának, de ugye a középkorban mondják az oltári szentségnek az ünnepe, amelyet a húsvéti ünnepkörben nem lehet méltóképp megünnepelni, hangzik a magyarázat, mert a nagy héten, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombatnak a megfelelő rendje nem bírja el, hogy külön még az oltári szentség ünnepe is legyen, ezért innen a nagy csütörtököt kiveszik, az oltári szentséget kiveszik, és a pünkös Szent Háromság vasárnap után külön ünnepé teszik csütörtöki napon az úrnapját, ami az egész középkori vallásnak, a középkori kereszténységnek azért a legnagyobb ünnepe, mert tulajdonképpen a középkori kereszténység az oltári szentség körül forog. Tehát az a legnagyobb misztériuma a középkori egyház hitének. Ugye nemrég jelent meg II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű enciklikája, és ott is ugye a középpontba helyezett dolog, hogy azért a legfőbb ünnep a vasárnap, mert a vasárnapon megy végbe az ostya átváltoztatásának, a transzubstancinációnak, az átlényegítésének az aktusa, és ez a katolikus hitnek a legnagyobb misztériuma, egyben az Istenhez és Krisztushoz tartozásnak a legfőbb jele, ugye az oltári szentségnek az ünnepe. Tehát ha így megnézzük, akkor ez a húsvéti ünnepkör szinte az egész télutót, tavasz és nyár előtt önmagába foglalja. Ez egy nagyon részletes és nagy ünnepkör, rendkívül sok szertartással, rendkívül sok cselekménnyel. Ha tágabb értelemben veszem, akkor vízkereszttől indul el ez az időszak. Ugye karácsony és vízkereszt, ez a két hét, tehát 25-től január 6-áig lezárul a karácsonyi ünnepkör. Vízkereszt után jön a farsang. Ugye a farsang teljesen pogány szokásnak a megkeresztelése, hogy lehet vigadozni, lehet tombolni, ugye, tehát ez a farsang, de a farsang után a nagy tombolást megfelelő bűnbánattal kell levezetni, ezután jön a nagybőjt. Ugye, tehát ez egy elég szemforgatós ünnepkör, mert itt kirúgunk a hámból, itt meg megbánjuk ezután, hogy kirúgtunk a hámból. Ugye, tehát a farsang ideje persze az mindig változó, mert hogyha a húsvét az inkább április végére esik, akkor hosszú a farsang,
ha a húsvét inkább március végére esik, akkor nagyon rövid a farsang, tehát a rövid farsangban meg még inkább ki kell rúgni a hámból. Most ehhez nagyon sok népszokás fűződik.

bármi vál mondjuk a legtombolóbb, ami aztán a spanyol vidékeken és ma Dél-Amerikában tombol a legkiváltképp, utána viszont hamvazó szerdával zsákba és hamuba kell öltözni, vagy képletesen, és meg kell jelölnünk a homlokunkat, hogy azért hiába tomboltunk, porból lettünk és porrá leszünk, és most azért bűnbánatot kell tartani. A húsvét előtti hamvazó szerdától kezdődő vasárnapoknak mind külön neve van, és ezekhez fűződő hiedelmeket itt leírtam egy kis tanulmányban, hogy milyen nevei vannak ezeknek a vasárnapoknak. A mai világban már csak az utolsó előtti vasárnap az ismert, ez a virágvasárnap, ugye tehát a húsvét előtti vasárnap, és utána következik a húsvét és a húsvét hétfő. A népszokásokról nem akarok külön beszélni, de az mégiscsak megdöbbentő, hogy a húsvéti ünnepekhez olyan szokások kapcsolódnak, amelyek tényleg egy óriási zűrzavarnak és egy nagyon nagy vegyüléknek a képét mutatják. Ugye egyrészt ott van a középpontban Krisztusnak a halála, Krisztusnak a föltámadása, másrészt ott van azért ezekben a népszokásokban a nyúlkultusz, a tojáskultusz, ezek mind pogány termékenységi szokásokból a kereszténységbe bejött hagyományok. Tehát minden keveredik ebben a húsvéti ünnepkörben. Hát a locsolkodás is maga is egy termékenységi szimbólum, ugye azért öntik le szerencsétlen lányokat ilyenkor faluhelyen vödör vízzel, vagy máshol szódavízzel, ezért spiccelik meg, ugye, mert a víz a pogány népeknél mindig a termékenységnek a jelképe. Tehát emögött, a hiedelem mögött az van, hogy legyen termékeny, menjen férjhez és szüljön mennél több gyereket, szóval ezek mögött, a ma ártatlannak látszó, vagy éppen dévai szokások mögött egy ilyen pogány, mágikus elképzelések húzódnak meg. Ennek aztán a polgári világban a szelidített változata, ugye a kölni víznek a nagy árubocsátását eredményezte, és nem vödörvíz, és nem szóda, hanem kölni. De ugye gyerekkorunkból emlékezhetünk rá, ha valaki ilyen vidéken nőtt fel, hogy bizony a gyerekeket is a részegségre ilyenkor tanították meg, mert ugye húsvét hétfőn nem csak 2 forintot kaptunk, vagy nem csak tojást, vagy nem csak süteményt, hanem akkor kínálják meg először ezeket a locsoló gyerekeket likőrrel, meg borral, meg sörrel. Úgyhogy egy ilyen ünnepet végigélném, most hogyha én is visszatekintek a magam 10-12 éves gyerekkorára, azért elég nagy próbatétel volt, mert sokszor tényleg nem találtuk az utat hazafelé, amikor már a 10.-15. családnál jártunk kerekerdőt, és hervat rózsát, vagy nem tudom, ibolyát látva locsolkodtunk, akkor utána mindig megkaptuk ezeket a dolgokat. Mert gyerek fejében is ott volt az, hogy Jézusnak az iszonyatos szenvedése és áldozata, és ezek a szokások hogyan is jönnek közös nevezőre, de hát mondom, hogy az emberi természetnek van egy nagyon nagy gyarlósága, hogy a külső látszat, meg a dévajság, meg a hámból való kirúgás, meg szóval az ünnepnek ez a féktelensége, ez az emberi természet számára nagyon kedves, és ezt nagyon kívánják az emberek, és ilyenkor nem a logikához, vagy nem az értelemhez fordulnak, hanem átadják magukat ezeknek az ünnepeknek. A húsvéttal kapcsolatban egyébként nem csak népszokások kifejlődéséről beszélhetünk, hanem az európai színháznak a kifejlődéséről is. Tudnék, a Nagybőjben és a Nagyhéten tartották a passiókat, vagy Jézus szenvedésének a bemutatását. Többször ez több napos ünnepség sorozattal társult. Általában a templomok előtt ácsoltak emelvényeket, és ott jelenítették meg ezeket a bibliai történeteket. Nagyon sokszor vérbe és botrányba fulladt előadásokról van szó, amikor a középkor embere számára valamit megjelenítettek, azt ő valóságnak vette. Tehát amikor Júdás fellépett a színpadra, akkor tojászápor zúdult Júdásra. Ugye amikor Júdás elárulta Jézust, volt olyan hely Európában, Németországban, Felső Magyarországon is, hogy Júdást leráncigálták a deszkákról, és megölték. Ugye Rónai Györgynek a Júdás könyve című
kötetében lehet ezt elolvasni, ott van egy Judás dráma és egy utána egy befejező tanulmány erről, hogy a középkori passió színjátszás mennyi sok ember életét követelte. Ezek persze látványosságuk is voltak, elvitték más vidékekre is ezeket a színdarabokat, hogy jöttek a vásárosok, folyt az itali, szóval ezek mindig azért a pénzzel is összefüggő dolgok voltak. Ha már elkezdődött húsvét tájékán ez a nagyon nagyfokú hát külsődlegesség, ennek folytatódnia kellett, és pünköst ünnepe környékére jelölték ki például a búcsújárásokat, a zarándoklatokat. Ugye a középkorban az a szokás, hogy mindenki menjen el egy búcsújáró helyre, és ott bizonyos módon vezekelje le az évközben elkövetett bűneit, ez egyházi szentesítés nyert, és a búcsújáró helyeknek soha nem látott felvirágzását hozta magával. Ez is persze ennek a hátterében is a pénz állt. Tehát ha most a mérleg egyik serpenyőjébe azt teszem, hogy Isten, amikor elrendelte az ünnepeket, és Jeruzsálembe kellett menni a zsidó embereknek, és ott a megváltás tervére kellett gondolni, és a mérleg másik serpenyőjébe azt teszem, hogy a középkori egyház kijelölt bizonyos alkalmakat, és ott a búcsújáró helyeken hát valami iszonyatos nagy kalmárkodás és pénzszerzés folyt, akkor érezhetjük a bibliai ünnepek és ezeknek a középkori ünnepeknek a hatalmas különbségét. Ugye annyit hagy jegyezzek meg, hogy a középkori egyháznak ez a felfogás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, és a bűnök levezeklésében bizonyos időket adtak, ugye? Tehát például a 4. században, amikor bejön ez a szokás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, akkor egy halálos bűnnek a levezeklését több évben, általában 7 évben állapították meg. Ez annyit jelentett, hogy 7 évig az egyház nem fogadta el azt az ember teljes jogú tagjának, a templomnak csak a külső részében állhatott, nem vehetett, nem járulhatott szentségekhez, nem köthetett egyházi házasságot, stb. Most a búcsújáró helyek valami egészen fondorlatos logikával azt akarták elérni, hogy ezt a 7 évet le lehessen rövidíteni. Ha valaki kézbe vesz hitbuzgalmi könyveket, és ott a búcsújáró helyeknél olvas, hogy nem tudom, 300 napi búcsú, vagy 500 napi búcsú, ennek csak annyi az értelme, hogy azt a 7 éves levezeklést, ha valaki elment egy búcsújáró helyre, azzal már rögtön egy évvel le tudta rövidíteni. Tehát ha valaki ügyes volt, és mondjuk elment 5-6 búcsújáró helyre, akkor egy fél év alatt levezekelte a 7 évet. Ebből már csak egy lépés volt a bűnbocsátó céduláknak a gyártása, de mondom, ez évszázadról évszázadra alakult ki, és ez a 15.-16. században ez vezetett aztán a nagy reformációhoz, mert akkor már kezdték látni az emberek azt, hogy a kereszténységből szinte semmi nincs, a kereszténység tulajdonképpen egy annyira eltorzított vallás lett, hogy már a legegyszerűbb ember is komolyan gondolkozott azon, hogy most a kereszténység annyi, hogy most már nem is kell elmennem egy helyre, mert egy helyen megvásárolhatom az üdvösségemet, sőt a gyerekeim, unokáim üdvösségét is, mert ki mennyi pénzt fizetett, annyi búcsú cédulát vetett, és annyi üdvösséget nyerhetett el. Hát ez aztán már Luther Márton fellépését hívta életre, és innen 1517-től elindul a reformáció folyamata, és nem véletlen, hogy amikor a reformáció a kezdeti évtizedekben terjed, a korai evangélikus és később református prédikátorok a legerőteljesebben szembeszállnak az ünnepi szokásokkal, és magukkal az ünnepekkel is. A reformáció sajnos azért nem tört át teljesen, mert a 16. században végül is kompromisszumot kötöttek, tehát megalkuttak ezekkel a középkori ünnepekkel. Ha a protestantizmus következetes lett volna önmagához, akkor ezeket az ünnepeket el kellett volna törölni. Ugye magyar könyvészetben a Bot Péter írt erről sokat, még a 17.-18. században is, hogy ezek az ünnepek nem méltók a kereszténységhez, mert tele vannak pogány szokásokkal és szertartásokkal, de végül is a protestantizmus kiegyezett ezekkel az ünnepekkel, és nem törölt el ezeket. Na most az ünnepek sorában most egy kis bepillantást nyertünk a tavaszi ünnepekbe, és ugyancsak a tavaszban van meg a gyökere annak az ünnepnek, illetve ezt jeleztem is itt, annak az ünnepnek,
amely a másik nagy ünnepkörhöz vezet, ez a másik nagy ünnepkör, a karácsonyi ünnepkör. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör, ha szorosan akarjuk venni, akkor március 25-én kezdődik. Hát mi van március 25-én? Ha a karácsony ünnepét már a 4. században a Szaturnália ünneppel azonosították, tehát arra az ünnepre helyezték, tehát december 25, akkor visszaszámolunk 9 hónapot, mert ha Jézus ekkor született meg, akkor ha 9 hónapot visszaszámolunk, akkor fogant meg. Március 25-e az annunciáció ünnepe, a boldogságos Szűz Mária annunciációjának. Annunciáció annyit jelent, hogy bejelentés, hírvívés, amikor az angyal bejelenti Máriának, hogy gyermeket fog fogadni. Ez a magyar szóhasználatban a gyümölcsoltó boldogasszony. Ugye a magyar nép nem az annunciációról nevezte el ezt az ünnepet, nehéz is erre fogalmat találni, hanem mivel a tavaszi munkákban ilyenkor szokták a gyümölcsfákat beoltani, szóval nemesítés, ezért a gyümölcsoltó boldogasszony nevet adta. Tulajdonképpen a 5.-6. századtól fogva a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban előbb a gyümölcsoltó, aztán a gyertyaszentelő, kisboldogasszony, nagyboldogasszony, kialakulnak a Mária ünnepek. A Mária ünnepek az 5.-6. századtól a 14. századig alakulnak állandóan. Mondom, itt 1000 évre volt szükség, például az úrnapjait csak 13. századi fölírtam a táblára. Tehát ezek az ünnepek nem rögtön alakultak ki. A döntő dolog, ami kialakult, még egyszer mondom, az a húsvét, 325-ben a karácsony, de aztán ez a két ünnep maga köré fonta a többieket. A december 25-ei kiválasztás a karácsony mellett, ugye ez úgy történt, hogy a római kalendáriumban és egyáltalán a pogány római szokásrendben akkor, amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, tehát ez a bizonyos napi egyenlőség, ez óriási ünnep volt, ez a Szaturnália ünnepekor Rómában a rabszolgákat egy bizonyos rövid időre felszabadították, pénzt osztogatott a császár, ingyen kenyeret, cirkuszi látványosságok voltak. Ezekkel az ünnepekkel nagyon sokszor egybe kapcsolódott például itt a Bab királyság, itt meg a Pünkösdi királyságnak az eszméje, hogy van az évben két időpont, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor a legkisebb ember is a legnagyobb lehet, tehát ez megint a tömegeknek egy óriási adomány, ez ugyanolyan, mint ennek a csökevényem az iskolákban, amikor nem tudom én, iskola, a diákokból választanak igazgatót, meg nem tudom én mit, tehát ezek elég eltorzult dolgok, szóval én ezeket soha nem tudtam megérteni, de minden esetre a tömegeknek egy óriási dolog, hogy van télen is, meg tavasszal is egy olyan pillanat, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor ő maga királynak érezheti magát. Ugye Jókai írta meg ennek a népszokás rendjét bizonyos regényeiben, például az Egy magyar nábokban, a Kárpáti Zoltánban, más műveiben is, vagy hadd hivatkozzam egy olyan műre, amely érthetetlen anélkül, és így is tanítják sajnos érthetetlenül a gyerekeinknek, hogy az első mondatát komolyan meg ne értenénk, ez pedig Gogol egyik leghíresebb elbeszélése, az orr. Ugye tanítják azt, hogy az orr, ugye arról szól az egész groteszk elbeszélés, hogy valaki elveszíti az orrát, és akkor keresi az orrát, és a végén, ugye az elbeszélés végén aztán megtalálja, újra visszajön az orra az arcára, hogy valaki arctalanná válik abban, hogy címeket hajhász egy társadalomban, egyre nagyobb ember akar lenni, és egyre több pénzt akar keresni, és Gogol ilyen groteszk módon fejezi ki, hogy egy ember elveszíti az arcát a nagy állás meg pénz hajhászásban, és ezzel akarja kifejezni. Na de kérem szépen, mivel kezdődik ez az elbeszélés? Március 25-én, ez az első szó, március 25-én rendkívül furcsa eset játszódott le Pétervárott. Iván Jakovlevics Borvé, aki a Voznyeszenkényi prospekten lakik, a családneve elkallódott, és még a cégéren sem szerepel, amelyen egy beszappanozott arcúr ábrázatja meg a felírásál, eret is vágnak. Szóval Iván Jakovlevics Borbély eléggé korán ébredt, és friss kenyér illata csapta meg az orrát.
Kissé felkönyökölt ágyában is látta, hogy neje, egy eléggé tisztes hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni, éppen szedi ki a kemencéből a forró kenyeret. És akkor elkezd beszélgetni a feleségével, és akkor jön rá, hogy nincs orra. Elveszett az orra. Na de, hadd tegyem fel a kérdést, most bennünket csak ennyi érdekelből, miért március 25-én játszódik ez az elbeszélés? Azért, mert március 25-e nem csak a nyugati világban volt gyümölcsoltó boldogasszony a keleti kereszténységben is, és az ukrán népszokásokat kell ez ismernünk, ugye ott nőtt fel Gogor, és a családja is meglehetősen vallásos papi család volt. Ugye volt egy olyan népszokás Ukrajnában, hogy március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján minden családnak el kellett menni a legközelebbi székesegyházba, mégpedig úgy, hogy egy kis madarat kellett vásárolni, azt karitkába kellett helyezni, és hogy mentek útközben ezt a kis madarat szabadon kellett engedni. És utána mehettek így a székesegyházba, ami arra akart utalni, hogy most megfoganta megváltó, aki majd meg fog születni 9 hónap múlva, aki az emberiségnek szabadulást hoz, ugye, aki az ember kiváltja a bűnnek a fogságából, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen össze-vissza népszokás honosodott meg. És Gogol ezt akarja kifejezni, hogy egy ember, akinek elveszik az orra, és az orr mindig belekerül valamibe, hol a kenyérbe kerül, hol egy hintóba, hol egy székesegyházba, hol a piszkos néva vizébe, aztán végül visszakerül az orr az arcára, hogy ez a nap neki nem a szabadulás napja volt, hanem éppen a rabságba vetés napja volt, amikor elveszíti a személyiségét, mert elfelejtkezik arról az ember és szerzésbe és a címkorságba, ami ezt a bizonyos Iván Jakovlevics Borbét jellemezte, és Gogol ezzel akarta kifejezni, tehát a novellát nem lehet úgy értelmezni enélkül, hogy erre a március 25-i népszokásra ne utalnánk. Ez is kezdődik így ezzel a novella. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi évnek ezek a Mária ünnepek adták meg a húsvét és a karácsony közötti szerkezeti vázát. Ezek a nyugati kereszténységben hatalmas ünnepek lettek, kis boldogasszony, nagy boldogasszony. Tulajdonképpen a gyümölcsoltó boldogasszony is a múlt századig kötelező ünnep volt. Ha jól tudom, csak 10. Pius pápa törölte el ezt a századunkban. Tehát tulajdonképpen az egész ünnepkör minden egyes napja megkapta a maga szerepét, a maga jelentőségét, és aztán, amikor jött az advent, tehát a visszaszámlálás karácsonykor, akkor különleges egyházi szokásokkal is meghittebbé akarták ezt tenni, például ugye a hajnali misének, vagy rorátének az intézményével, ami az ellenreformáció ideje után honosodott meg, tehát a Jézus várása a sötétségben, amikor még nem kell fel a nap, tehát mint valami napnak, mint valami felviradásnak a várása. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi ünnepkör kialakult, és a középkorban annyira rányomta a bélyegét az egész életre, hogy szinte még a polgári híradásokban is ezzel találkozunk, hogy böjt más havában, tehát ugye a hónapoknak is egyházi neveik voltak. Nem ilyen nevük volt, hogy január, vagy február, vagy március, hanem itt én böjt más hava, vagy ilyen hónap, vagy olyan hónap. Tehát minden hónapnak megvolt a megfelelő neve, minden napnak megvolt a védőszentje, a vértanú, akit ünnepeltek, és ennek az egész ünnepkörnek a kialakulásában az ellenreformáció után még külön súlypontok is kialakultak, például a május és az októberi hónap az egy külön súlypont volt, mert ezek voltak a különleges ájtatosságoknak az időszakai, hónapjai, például a rózsafűzér ájtatosságoknak, amelyeknek a gyökere végül is egy keleti szokás, amit ma Európában újra kezdenek átvenni, ez a mantrázás, hogy valamit sokszor kell mondani, és akkor beteljesedik. A május és az októberi ájtatosságoknak ez volt a fő célja, hogy még külön összegyűjteni az embereket, még külön
közösen imádkozni, és ezek a hónapok még külön kitüntetett hónapokként szerepeltek. Ismét egy irodalmi műhöz folyamodom. Babits Mihálynak van egy megdöbbentő verse a századunk elejéről, az októberi ájtatosság. A vers arról szól, hogy beül a templomba, és ő, mint aki már ugye az édesapja szabad gondolkozó volt, Babitsnak nem volt igazán hívő, és a családban is egy bizonyos szabad elvűség szelleme lebegett, és ott ül a kórusban, és lenéz erre az ájtatosságot, az emberek mondják a rózsafűzért, az ájtatosságot, elkezd gondolkozni, és ez a gondolkozás folyamat, amit a vers elénk állít, és majd megdöbbent, hogy a vers mivel fog befejeződni. Tulajdonképpen a legteljesebb Isten tagadással fog befejeződni, az Isten elleni lázadással, hogy az Isten adjon erőt neki, ő ellene. Tehát az Isten adjon erőt az embernek, hogy az ember az Istennel szemben tudjon lázadni. Nagyon jó látlelet ez a századfordulóról, ahol még teljes virágjában van ez az egész ünnepkör, még tulajdonképpen a századunk közepéig is ez az egész egyházi ünnepkör szerte Európában nagyon erősen megvolt, és talán ez egy kis bepillantás, hogy aki így nőtt fel, vagy ennek az ünnepkörnek a jegyében nőtt fel, mennyi sok minden kérdésre nem kapta meg a választ, mennyire halmozódtak az emberi lelkekben a megválaszolatlan kérdések, nyilván a Bibliát nem adták az emberek kezébe, az ünnepekre meg az egyház parancsolataira bízták azt, hogy az emberek azokat fogadják el. Szóval nagyon, nagyon megrendítő ezt a verset megismerni. Tehát Babits Mihály októberi ájtatosság. A versnek a mottója Jób könyvéből, távozzál el, Uram, én tőlem. Megjegyzem, én nem találok Jób könyvében ilyen kijelentést, de lehet, hogy bizonyos fordításokban valami hasonló van, mondjuk a Káldi féle katolikus fordításban, távozzál el, Uram, én tőlem, ez a versnek a mottója. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye? Báránye? Vagy farkas? Szól a litánia, lelkem, hallgas! Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és aki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomha rögökben gyújtasz, te kit magasztal a zenit és nadír, s a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyen, béka egércsatát, a halni születőknek éltét, undbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is. Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk, te vagy Urunk, te vagy égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érsz. Érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imát. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Döbbenetes vers, hogy Istenről először azt mondja, hogy milyen csodálatos látomás az Isten, utána azt mondja, hogy te vagy égi másunk. Tehát tulajdonképpen csak az ember találja ki az Istent. Ugye megszólal Babits versében ez a nagyon közkeletű eszme, ami a századfordulón már nagyon elterjedt, ugye a marxi és a feuerbachi eszme, hogy az Isten csak az ember vetíti ki, az ember találja ki. Ugye Adi is tele van ezzel, ugye, hogy te vagy a nagy nincs, ugye ilyen kijelentések vannak Adinál. Itt azt mondja Babits, te vagy égi másunk. Azért te vagy a nagy álom, te vagy a fő lidérc. Tehát itt most már súlyosabb dolgokat mond, mint hogyha az Isten olyan megnyomorítója lenne az embernek, a lidérc álmainkban jön hozzánk az Isten. Azt mondja, a tested lélek, hanem a lelked érsz, érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel. Ez is egy döbbenetes kép, mint hogyha az Isten úgy ránehezedne az embere, soha nem azt teszi az ember, amit az Isten kér tőle. Az Isten az embernek a megnyomorítója.
századok ülnek el és növekszel, hogy mégis te kegyetlen nagy Isten, te mindig több leszel, mi pedig egyre kevesebbek. És aztán azt mondja, a kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Tehát eljut tulajdonképpen a templomban a teljes Istennel szemben való forduláshoz, még az ateizmusnál is kegyetlenebb állásfoglaláshoz, hogy hát nem tudlak nem létezővé tenni Isten, de szeretnék harcolni ellened, szeretnék küzdeni ellened, mert nem vagyok megelégedett veled. Nem az ember jó akarója, nem az ember megsegítője vagy. Itt megint a serpenyőbe beteltjük a két dolgot. Ugye a Bibliában az ünnepeknek az volt a szerepük, hogy Istenre irányítsák a figyelmet, mint a szabadítás Istenére, mint a szabadító Istenére. Ugye mindjárt a 10 parancsolat első parancsolata is ezt hirdette, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát én az Isten szabadító Isten vagyok, a szabadság Istene. Ahogy az európai évszázadok eltelnek, mi van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az ilyen Isten, akinek a nevében pedig az egész év minden napját betáblázták, az ilyen Isten egyszerre ellenséges és gonosz Istenné válik az emberek számára, és nem kérnek az ilyen Istenből. Természetesen az egyházi ünnepkörnél arra is vigyáztak, hogy tulajdonképpen minden nemzet is képviselve legyen az ünnepkörben. Például, ha valakit szentté avattak, az egy napot kapott. Így lett például augusztus 20-a Szent István napja. Nem csak Magyarországon Szent István napja, ha valaki komolyan katolikus, az Dél-Amerikában is Szent István ünnepel augusztus 20-án, vagy Nyugat-Európában is, vagy Ázsiában is, mert az egyetemes középkori egyházban ez a nap, ez Szent István napja lett. Tehát az egyházi ünnepkör azért bizonyos politikai felhangokkal is terhelődött, mert mondom, minden napnak megvolt a maga egy vagy kettő vagy három vértanúja, vagy szentje, vagy kiválasztott királya. Azóta is azért van az, hogy például egy napon több névnap van. Ugye, tehát látunk olyan naptárakat, hogy egy napon mint 3-4 névnap is van, mert ezeknek az illető szenteknek és vértanúknak az ünnepeiről maradtak meg ezek a nevek. Nos, tulajdonképpen ez az egyházi ünnepkör, hogy egy kicsit egy jogi és társadalmi oldalról is beszéljünk, egészen a századunkig Európában kötelező érvényű ünnepkör volt. Ma is egy kicsit kötelező érvényű, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon is a pünköst hétfőt is ünneppé nyilvánították. Nem volt ünnep még mondjuk 8 éve, de ünneppé nyilvánították. Az állam számára is előírt ünnepek ezek, tehát a vallás és a politika, az állam és az egyház összefonódását is jelképezik ezek, hogy tulajdonképpen ezek parancsolt ünnepek. Kifejlődött aztán ez a szokás is a középkorban, hogy voltak parancsolt ünnepek, parancsolt ünnepeken halálos bűnterhe alatt lehetett csak az egyházi istentiszteletekről hiányozni. Voltak ajánlott ünnepek, és voltak nem parancsolt, nem munkaszüneti napok, bizonyos ünnepek egyszer ebbe, másszor abba a kategóriába tartoztak. Tehát ez az ünnepkör, ez, hogy mondjam, itt lehetne mondani, hogy érsz lelkével ráfeküdt a polgári világnak az idő beosztására is. Hadd mondjam el azt, hogy a hétnek a napja is külön ünnepnapokként tartottak számon. Például a szombati nap az Mária ünnep volt. Tehát minden szombat alapvetően Mária ünnep volt, és minden kedd például Mária édesanyjának, Annának az ünnepe volt. Tehát még ez is megvolt, hogy minden napnak volt egy alapvető jellegzetessége, tehát például szombaton középkorban nem ajánlották a mosást, vagy a teregetést, vagy a vasalást később, mert hát Mária ünnepén ezt ne csináljuk. Anna ünnepe, aki Mária édesanyja volt, az ő ünnepe a kedd asszonya, erről külön tanulmányt írt egyébként Katona Lajos, nagyon elterjedt ünnep volt ez is. Ez az Anna ünnep. Itt Budapesten is van néhány maradványa. Például a Batthyány téri nagy templom is Anna templom. Tehát
általában nagyon nagy két tornyú katedrálisokat építettek, például Annának a tiszteletére, és ezzel egyben búcsújáró helyekké is nyilvánították. Ugye minden templomnak megvolt a búcsú napja, és ez aztán mind a mai napig fenn is maradt, és azon a napon, hol részeges, hol teljes búcsút nyerhetnek bizonyos bűnökben szenvedő emberek. Még egy valamiről szeretnék külön megemlékezni, és ez pedig az, hogy miért az úrnapja volt a legnagyobb ünnep. Ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a középkori egyháznak a rendtartását, ugye ezt az úrnapját egészen pontosan 1264-ben IV. Orbán pápa vezette be. Azért a legnagyobb ünnep az úrnapja, bár ez most nem így van, azt hiszem, akik itt ülnek, nem így tudják, mert sokan azt mondják, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep, mások azt mondják, hogy nem, hát a húsvét a legnagyobb ünnep, nem. Ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a legnagyobb ünnep az úrnapja. Már magának az úrnapjának az elrendelése is egy érdekes, egy német apácának a látomásához fűzik, akinek hát Isten megjelent látomásban is elrendelte külön, hogy ez még nem ünnep, amikor ez kell, hogy legyen a legnagyobb ünnep. Mert a Krisztus testében és vérében való részesülés ezen az ünnepen történik meg. Azért ez a legnagyobb ünnep, mert a középkori egyháznak a legnagyobb cselekménye, és erről egyáltalán nem beszéltem eddig, de talán mindenki beleértette a dolgokba, a mise áldozat. Az ünnepeken miséket mondtak, minden vasárnap külön nagy misék voltak, egyáltalán minden nap is miséket mondtak, de a külön nagy misék, ugye a vasárnap és ünnepnapokon zajlottak le, és a mise áldozatnak a legfőbb cselekménye. Ugye a mise áldozat két részből áll. Először van egy liturgikus része, ahol a Bibliából felolvasnak részleteket, három részletet, ez az olvasmány, leszke és az evangélium, és utána az ige liturgiája után jön az úgynevezett átváltoztatás liturgiája, vagy áldozat liturgiája, amikor a pap úgynevezett latinul mondják konszekráló szavaira az ostját átváltoztatják Krisztus valóságos testévé. Most ez azért a legfontosabb része minden ünnepnek, és hát magának a misének is, mert itt fejeződik ki az, hogy milyen hatalmat adott Krisztus a papságnak. Tudnék, nem akarok belemenni itt az egész átváltoztatást annak a részleteibe, ez egy rendkívül bonyodalmas teológiai megokolással együtt járó dolog, én csak egy valamire hadd utaljak, hogyha én a kezembe veszek egy tárgyat, ugye ez az ostya, ez lényegileg egy ilyen kovásztalan kenyér, tehát egy ilyen kis lapocska, én kezembe veszek egy tárgyat, és én erre bizonyos szavakat rámondok. Ugye a pap kezébe vette, a kehely fölé tartotta, meghajolt, ugye amikor még nem volt szembes misé Zoltár, akkor háttal a templomi közönségnek, amikor már volt, akkor persze feléjük meghajolt, és azt mondta, hogy hoc est enim corpus meum. Ugye erről mondtam már, hogy innen van a hókusz-pókusz magyar kifejezés, mert ugye ezt a magyar ember nem értette meg, hogy hoc est enim corpus meum, és akkor azt mondta, hogy hókusz-pókusz, és innen van a hókusz-pókusz, ez bizonyos dolgot ki is fejez, tudnék azt, hogy itt egy mágia zajlik. Tehát itt egy mágia, de most ezt csak úgy zárójelben mondtam, ez egy mágia zajlik. Tehát a papnak olyan óriási hatalma van, hogy egy tárgyból az ő szavára Isten válik. Most ezt kérem szépen, ezt most kellene nagyon megrendülnünk. Hogy nem tudom, hogy van-e a világ vallásai között olyan vallás, beleértve a sámánizmus, törzsi vallásokat, ahol valaki is azt mondaná, hogy egy sámán mondjuk táncot lejt, kezébe vesz mondjuk egy botot, és hogyha a botnak mond valamit, abból Isten lesz. Nem, én ilyennel nem találkoztam. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan félelmetes mágia, hogy egy tárgy egy ember szavára Istenné válik. Ezt kérem szépen, hogy mindenki úgy gondolja végig majd otthon, hogy mi van emögött, hogy mondom egy tárgy, és egy ember szavára is Istenné válik, hogy ez valami olyan hatalmas nimbus nyer a középkorban, hogy erre felhatalmazottsága van az egyháznak, hogy ezért a legnagyobb ünnep az úrnapja, mert ugye az egyházi hagyomány szerint Jézus
ezt nagy csütörtök este alapította, akkor osztotta ki az emlékeztető jegyeket a tanítványok között, és bízta az egyházra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ez is elhangzik, nem csak az, hogy hoc est enim corpus meum, utána meg felemeli ugye az ostját, és az ostja után a kelyhet, és akkor a vért is, a bort is Krisztus vérévé változtatja, tehát mind a két emlékeztető jegyet, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre, tehát tulajdonképpen kialakul az a felfogás, hogy Krisztus ott van jelen, ahol papság és püspök van, és ahol ezt a cselekményt elvégzik, sehol máshol. Most itt szeretném nagyon élére állítani a dolgokat, ugye, mert a Biblia azt tanítja, hogy Krisztus ott van jelen, ahol befogadják a beszédeit, és azok szerint élnek. Ugye Máté 28:19-20, ahogy elmennek szélesebb világra, tanítják az embereket, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus ehhez társítja a jelenlétét, hogy ahol hallják a tanításait, befogadják, megkeresztelkednek, olyan életet élnek, amilyen életről Jézus beszélt, ott van Jézus jelen. Most ehelyébe azt mondani, hogy Jézus ott van jelen, ahol egy bizonyos hatalommal felruházott intézmény egy bizonyos szertartást véghez visz, és neked ott kell lenni, hogy az Istennel találkozzál, talán ez mutatja a legfélelmetesebben, hogy a sok-sok ünnep, a sok-sok látványosság, az évbeosztottság, a minden mögött, ott van ez a mágikus jelleg, ami félelmetesen mutatja a hatalmat, és félelmetesen mutatja azt, hogy az embereket milyen irányba igyekeztek elvinni, hogy tudnék, akkor kerülhet csak Jézusnak a közelségébe, sőt, magadhoz veheted Jézus, de csak akkor, hogyha ezt az átváltoztatott ostját magadhoz veszed, vagy hogyha részt veszel ezen a szent cselekményen, ami a szent mise. Hát ezért a legnagyobb ünnep az Úrnapja, mert egy vallásnak, hogy úgy mondjam, az emblémája, egy vallásnak a szimbóluma, a mi vallásunk ezt tanítja, hogy Jézus ott van jelen, ahol az egyház van, ott van jelen, ahol ezt az áldozatot beteljesítik. Ugye egy régi középkori mondás, hogy ahol a püspök, ott az egyház, ugye? Vagy ahol a mise áldozat, és akik részt vesznek ezen, ott van a kereszténység, és ezáltal mutatja meg tulajdonképpen a leplezetlen lényegét az a vallás, amit a középkorban végül is létrehoznak, és ennek a vallásnak a középpontjában egy mágikus cselekményt találunk, tehát egy pogány cselekményt találunk. Hát erről egy kicsit írtam ebben a kis tanulmányban, a vasárnap kérdés című tanulmányban, hiszen a Dies Domini enciklika is előveszi ezt a kérdést, és a vasárnap megokulását is ezzel akarja összefüggésbe hozni, hogy a vasárnapi átlényegítés tanítása is hát ennek a napnak a fényét emeli, illetve ennek a cselekménynek a véghezítele. Sajnos megint csak azzal tudom befejezni az áttekintésünket, hogy ahogy a reformáció nem veszi le a napirendről ezeknek a pogány gyökerű ünnepeknek, tehát nem viszi véghez ezeknek a pogány ünnepeknek az eltörlését, tulajdonképpen az átváltoztatás tant sem semmisíti meg. Már Luther habozik a kérdésben, és egy újabb szusztancinációs tanítást gondol ki, nagyon közelít a középkori egyházéhoz. Zwingli és Calvin szakít a középkori felfogással, de tulajdonképpen ők is a sakramentumok, vagy szakramentumoknak az üdvhozó jelentőségét vallják. Tehát egy olyan vallás, amely a külsőségekben hordozta a lényegét, amely mágikus cselekményekben, leplezetlen pogány szimbólumokban hordozta a lényegét, a reformáció hatására sem lepleződik le teljesen, sőt, maga a reformáció sem tér vissza teljesen az eredeti bibliai utakra, ezért láthatjuk itt annak a magyarázatát, hogy a reformációnak máig is folytatódnia kell. Ecclesia semper reformanda, mondja a mondás, vagyis az egyháznak mindig reformációra van szüksége.
az az igazi egyház, amely addig fogadja el a reformációs felhívások sorozatát, ameddig vissza nem jut a Bibliához. Ha nem jutunk vissza a Bibliához, lehetnek ünnepek, külsőségek, lehetnek emberi ígéretek, szankciók, büntetések. A Biblia szempontjából ezek nem nevezhetők igazában Krisztus gyülekezeteinek. Krisztus csak ott van, ahol a tiszta tanítását megszólaltatják, és ahol azokat a cselekményeket végzik el, amelyekről Jézus beszélt. Tehát a heti nyugalomnap, egy 24 órás nyugalomnap, a keresztségnek az alkalma, az úrvacsorának az alkalma, a teljes úrvacsorának az alkalma, és az evangélium tiszta hirdetése. Sajnos azt kell, hogy mondjuk befejezésül, hogy ezek a keresztény ünnepek egyre inkább nélkülözték ezeket a sajátságokat. Annyira rájuk települtek a pogányvallásoknak, a hiedelmeknek és a babonáknak a rekvizítumai, hagyományai, hogy teljesen elfötték a lényeget, és így alakult ki ez a félelmetes kép, hogy ezek az egyházi ünnepek a legkevésbé tükrözték vissza az isteni megváltást és a krisztusi szabadítást. Hát itt kell, hogy befejezzük a mai témánkat, és a következő alkalommal azzal zárjuk a sorozatunkat. Ugye ez lesz az utolsó előadásunknak a cím, hogy miért válik korunkban olyan fontossá az ünneplés, és ezeknek az egyházi ünnepeknek ma miért látjuk a reneszánszát. És miért látjuk az olyan reneszánszát, amikor az emberek már nem gondolkoznak dolgokon, nem gondolkoznak, hogy milyen cselekmény folyik, nem gondolkoznak, hogy milyen értelme van. Egyszerűen csak azt mondják, hogy ezeken részt akar részt. Hát erről fogok majd a két hét múlva beszélni, hogy korunkban ezek az ünnepek milyen döntő, meghatározó szerephez juthatnak. Természetesen nagyon sok ünnep van, és ha valakinek kérdése van az eddigiekhez is, másokhoz is, azt egy 10 perc szünet után elkezdjük majd a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet, akik maradnak, tehát 10 perc után beszélgetés, akik nem tudnak maradni, két hét múlva folytatódik a sorozat. Tudnék akkor erre a kérdésre, amit itt egy kedves hallgató föltett, hogy például nem lehet véletlen az, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születése napját, mert a pogány világban nagyon fontos volt az Istenek születése. Na de hát Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy ha bár megszületett itt a Földön egy bizonyos időpontban, de ő neki nem ez volt tehát ő neki nem volt ilyen értelemben születése, hiszen ő a mennyből jött, ő öröktől fogva létezik. Ő csak emberi testet vett fel akkor, amikor Máriától megszületett. Tehát ezért is nem beszél a Biblia arról, hogy Jézus mikor született, mert ha beszélne erről a Biblia, akkor egy valóságos kultusz támogatna ezzel. Márpedig a Biblia a Jézus születésének a kultuszát nemhogy nem támogatja, de még nagyon is készakartan elhallgatja, mert az ókori világban, mondom, minden, tehát az Istenek születése az egy külön ünnepnap volt. Ilyen Isten vagy olyan Isten születése. Jézus azonban öröktől fogva való Isten, neki élete van önmagában. Ő neki a Betlehem előtti időszakban, ugye régen így mondták, volt pré-egzisztenciája, vagyis Betlehem előtti, tehát a betlehemi születése előtt is létezett. Most abban a pillanatban, hogy a karácsony ünneplés elkezd terjedni, például Jézusnak ez a pré-egzisztencia teljesen elkezd homályosodni. És az, hogy Jézus egy öröktől fogva való Isten, aki csak itt a Földön kezdte el akkora pályafutását, de ő már együtt volt az Ószövetség népével az ókorban, és ez teljesen elkezd háttérbe szorulni. Tehát ez, mondjuk az egész karácsony ünneplésnek eszmeileg ez a legsúlyosabb következménye, hogy az ilyen kis Jézus meg Jézuska kultusszal egy valódi Istent hamis Istenként mutat be, mint hogyha ha Jézus nem lenne más, mint egy ilyen kis Hermész, vagy egy ilyen kis Apolló, akivel hát az ókori görögök is így játszadoztak, hogy mikor született. Dániel könyve 9. fejezetében a 24. 25. versek között ugye konkrét idői profécia, 70x7 hetes profécia, 490 évvel azelőtt mondta el Isten, közli azt, hogy Jézus mikor fog fellépni, és közli azt, hogy mikor fogja az életét odaadni az emberiségét.
Ha a proféciát komolyan vesszük, Jézus fellépésének ideje 27 időszámítás szerint, halálának ideje pedig 31. Ez pontosan közölte a 490 éves profécia utolsó 7 évében van elrejtve Jézus 3,5 éves működése és a mennybe menetel utáni 3,5 éves apostoli misszió Palesztinában. Tehát erről adott Isten kinyilatkoztatást. Tehát a fellépésről és a kereszthaláról adott. Isten adhatott volna Jézus születéséről is kinyilatkoztatást, időbeli kinyilatkoztatást nem adott. Az biztos, hogy Jézus nem december 25-én született, ezt kizárásos alapon tudhatjuk, mert Lukács evangélista elmondja, hogy amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, a pásztorok kint legeltették a nyájaikat a mezőkön. Most Palesztinában is azért a tél viszonylag hideg idővel jár, december 25-én kizárt dolog, hogy az állatokat kint tartják még a mezőkön. Jézus 5 őszén születhetett, ha mondjuk a bibliai időrendet komolyan vesszük, mert hogyha 27-ben lépett fel, 27 őszén, akkor 31 tavaszáig van meg az a 3,5 év, amelyről a dánieli profécia beszél, és amelyről János evangéliuma beszél. János evangéliuma adja a legpontosabb idői támpontokat Jézus szolgálatához. Tehát innen tudhatjuk, hogy 3,5 évig tanított. Jézus ez 27 őszétől 31 tavaszáig terjedt. És 27-ben mintegy 30 éves volt Jézus, ha 5 legvégén született, akkor 27-ben mintegy 30, tehát körülbelül 30 éves volt. Tehát ez az oka annak, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születésnapját, egyébként pedig két születésnapról elég szomorú dolgot olvashatunk a Bibliában, ugye az egyik a fáraó születésnapja a Mózes első könyvében a 40. fejezetben, a másik pedig a Márk evangélium a 6. fejezetében a Heródes születésnapja. Ugye a születésnapokban az ókori világban se volt sok köszönet, ami a főemberek születésnapját illette, és maga ez a születésnap hagyomány is, hát mondjuk persze én nem mondom, hogy ne lehetne megemlékezni normálisan valakinek a születés vagy névnapjáról, de általában a Magyarországon ma is a munkahelyeken, meg baráti társaságokban szinte az alkoholizmusnak a melegágya születés és névnap. Nem egy embert ismerek, aki ide vezeti vissza az alkoholizmusát, hogy soha nem szokott rá volna az italra, hogyha nem ezeken a kis kocingatásokon avatták volna be a szesz gyönyörűségeibe. Tehát a Biblia mondjuk ilyen kultuszt, mondjuk ilyen születésnap kultuszt csak a pogány világban közöl, tehát egy egyiptomi fáró vagy egy Heródes Antipász. Nem olvashatunk arról, hogy Pál apostol összehívta volna a munkatársait születésnapjára, vagy Jézus születésnapot ünnepelt volna. Mondom, hogy ezzel együtt lehet normálisan születésnapot egy családban, gyerekeknél nagyon is van neki hát nevelő jellege, főleg akkor, hogyha a szülők értelmes ajándékot vesznek, vagy ha tudatosítják a gyerekeikkel, hogy mit jelentett az utóbbi egy év, ami letelt, stb. De így a Bibliában a Jézus születésnapja semmiféle hát jelzést nem kap. Ez kimondottan a Szaturnália ünnepnek hát így magyarázták meg, hogy a semlegesítésére szolgált, hogy ne a Szaturnusz Istennek a dévai ünnepe legyen, hanem hát ezt megkereszteljük, és akkor Jézus születésének az ünnepe legyen. Hát ahogy mondjuk a húsvét is telerakódott pogány jelképekkel, tehát nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy csak 150 éves, tehát az annak nagy hagyománya nincsen. A középkorban egyáltalán nem állítottak fenyőfát, egyrészt nem is volt, ugye, Európában. Magyarországon a Podmanicki család a múlt század 30-as, 40-es éveiben állított először. A germán pogány hagyományokra vezetik vissza a fenyőfa kivágását, elégetését, stb. Ez egy félig homályban levő ünnep. Aztán, hogy ami a fenyőfára rákerül, az is egy érdekes fejlemény, mert tulajdonképpen a hétkarú gyertyatartót kezdik keresztényiesíteni, amikor 7 gyertyát tesznek, és egyet ugye, tehát 3-3 és egyet a középre. Sokszor még itt Budapesten is látjuk az adventi
ablakokban ezt a fölállást egyre több helyütt látom, főleg a belvárosi kerületekben ezt a menórát megmagasítva, mert ugye a menóra az egy színben van, így viszont a keresztényesített menóra, ez valami újabb árucikk, vagy újabb hát kereskedelmi fogás lehet. Aztán az ezzel kapcsolatos hal evés, meg nem tudom én, sonka, meg nem tudom mi, ezt mind leírják ezek a könyvek. Ezek lényegileg a pogány világ, a pogány vallásokkal összefüggő étkezési szokások, szóval mondjuk a karácsony is egy ilyen vegyülékes ünnep, túl azon, hogy a szeretet ünnepének megtenni valamit, amikor az egész kereszténység a szeretetet hirdet, és nem egy napon az évben, hanem az élet átformálódását az önzésből a szeretet irányába, ez is eléggé visszataszító, hogyha ebben mélyebben belegondolunk. Természetesen, hogyha nem gondolkozunk, és csak a felszínen vesszük a dolgokat, akkor mindez nagyon szép és nagyon jó. Sőt, mondhatnám azt is, hogy mint gyerek, aki ebben a világban nőttem fel, mint gyerekfejjel sok szépséget ad ez az embernek, de a szépség meg az ajándékozás mögött mindig volt egy olyan nagyon nagy keserűség. Például, hogy visszaemlékezem, hogy karácsony után, amikor elmúltak ezek az ünnepek, a januárnál és a februárnál kilátástalanabb hónap az én számomra nem volt. Amikor az a szép fát kidobtuk, amikor azt föl, én, mint az apró fát fölvágtam, amikor eltüzeltük, amikor vége volt, amikor már a szüleink se voltak annyira, meg a testvérek se annyira kedvesek, vagy szeretetteljesek, és olyan nagyon nagy szürke nyomottság telepedett az élete. Szóval nem tudom, hogy nem lélekkínzás egy kicsit, vagy nem visszaélés az ember lelki életével azt, hogy belehajtjuk egyszer a farsangba, utána meg ugyanazért, amivel belehajtottalak, azért meg kukoricasutkán vezek eljél. Szóval valahogy olyan tisztességtelen játéknak tűnik ez, nem? Hogy jobban belegondolunk, azt mondjuk, hogy hát ez valahogy ez nem megy. A rendszerváltás után történt meg egy vidéki városban, hogy ott is volt sorozatunk, és nagyon sok, nagyon hívő katolikus, tehát nagyon komoly katolikus ember eljött, és akkor vezették ott be ezeket a farsangi bálokat az egyházközségben, és akkor mondta az egyik katolikus hallgató, hogy ő nem hajlandó elmenni egy ilyen bárra, mert hát a tombola, a szerencse, a nyeremény, akkor most, hogy ruhára pénz költsön, meg nem tudom én mit, az ő keresztény hitével ez nem fér össze, de legfőképp az nem, hogy utána majd vesse le, és akkor majd jön a hanvazó szerda és a nagybőjt, amikor mindezért illik bűntudatot érezni. Azt mondja, hát ez valahogy nem a kereszténység, azt mondja, ez nem illik a mi vallásunkhoz, és nem ment el az ilyen egyébként jótékonysági bálokra, ahol nem tudom, kik szegényeknek gyűjtöttek, vagy nem tudom, micsodát. Szóval ezt aztán annyi féleképpen tudják tupírozni, ugye, hogy bál is, de szegények is, meg gazdagok is, de szegényeknek gyűjtünk. Tehát valahogy gyökerében valahogy nem olyan tisztátalan, tehát nem tisztességes megoldás. Az ember az örömnek tisztább nemeit is ismerheti, egy jó kirándulás, vagy egy beszélgetés, vagy bármi, amit kimegyünk a természetbe, vagy egy összejövetel, ami viszont szintiszta ideológiájú, tehát nem olyan, hogy egyszer ilyen másszor olyan, na hát ennyit a karácsonyról, tehát hogy a karácsonynak bibliailag annyi gyökere sincs, mint a húsvétnak, hogy most a harmadik húsvétnak, mondjuk az első húsvét az egyik gyökere legalábbis a mai felfogás szerint, tehát ennek még ennyi gyökere sincsen. És akkor inkább először ezzel kezdeném. Tehát az, hogy Jézus a betlehemi születés előtt is élt, és Istenként élt, és hogy van Szent Háromság, ez a Mózes első könyve első fejezetében is jelzést nyer, amikor azt mondja, hogy az első fejezet 26. vers, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye rögtön a Bibliánk első fejezete így kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Úr az eget és a földet, a második versben ott van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, és a 26. versben ott van, hogy teremtsünk ember, tehát többes szám, ez nem egy retorikai fogás, nem egy királyi többes szám, hanem ez már úgy sejteti azt, hogy a Bibliában több isteni szeméről van szó.
amikor Jézust meg akarták a zsidók kövezni, hogy Istenné teszi magát, pedig csak egy Isten van, te meg miért teszed Istenné magadat, ugye ezt Máté Evangélium a 21. fejezetében olvashatjuk, akkor Jézus visszautalt nekik például a 110. Zsoltárra, ami egy nagyon ismert Zsoltár volt, rövid Zsoltár volt, Dávidi Zsoltár, mondta az Úr az én Uramnak. Hát milyen Úrról beszél itt? Dávid azt mondja, Dávid azt mondja, mondta az Úr az én Uramnak. Tehát itt is két Úrról beszél. Tehát mintha azt mondanám, hogy mondta az Atya a Fiúnak, az Atya Isten mondta a Fiú Istennek. Hát két Úrról beszél. Tudom, hogy ez még tanítás, mint a

aki nem egyedül Isten, hanem mellette még két személlyel megosztva Isten, arról meg nem is beszélve, hogy Krisztusnak megjelenései vannak az Ószövetségben. Tehát, hogyha mondjuk Ábrahámnak megjelenik a három mennyei küldött, ugye olvassuk Mózes első könyve, első könyvében, talán a, ugye a 20. fejezet környékén, hogy megjelenik a három mennyei küldött Ábrahámnak, és akkor két angyal elmegy Sodomába és Gomorába, hogy Lótot onnan kivezesse, és akkor utána egyszerre csak azt olvassuk ott a szövegben, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Tehát akkor a harmadikat úrnak nevezi, és azt mondja, hogy uram, hogyha van 50 igaz Sodomában, ugye megkegyelmezel a városnak. És azt mondja, hogy igen, hát ha van 40, megkegyelmezel, és így lemegy ugye egészen 10-ig, akkor ki az az úr, aki előtt ott áll? Ábrahám. Vagy Ábrahámnak az egyik leszármazottja Jákob, amikor a Jabbok folyó partján küzd ugyancsak egy mennyei lénnyel, és úgy fejezi be a küzdelmét, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, akkor az melyik isteni személy, aki ott van? Vagy amikor Mózes a csipkebokornál azt mondja a hang a csipkebokorból, hogy old de saruidat lábaidról, mert ahol áll a szent az a hely, és én vagyok a te atyáidnak istene. Ugye ez a Jahve Isten. Hát ki ez a Jahve, Jahveként bemutatkozó Isten, amit ugye később pontatlanul Jehovának neveznek. Tehát a Jahve Isten, az Úr orszájának az angyala Isten, ez mindig Krisztusnak a neve az Ószövetségben. Tehát ha valaki látni akart és érteni akart, ott már az isteni háromságról azért képet alkothatott, és amikor Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagy én láttam az Atyát, vagy én az Atyától jöttem, akkor ezért nem föltétlenül kellett volna a zsidóknak követ ragadni, hogy Jézust megölik. Mert a saját irataikban is Dávid is azt mondta, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Hát akkor milyen úr, kiről beszél Dávid, tette fel a kérdést? Senki nem válaszolt rá. Tehát ezt valószínűsíthetjük, hogy ezt a zsidók is tudták valahogy, szóval az akkori zsidók is tudták. Nyilván a maiak is, hogyha komolyan veszik az Ószövetséget, vagy ennek a tudatára kell, hogy ébredjenek. Tehát ilyen szempontból egy folytonosság van az Ó és Új Szövetség között, de abban igazat tetszett mondani, hogy aztán teljesen tisztán és világosan az Új Szövetség mondja ki azt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. De a többes szám, meg az Úr az én Uram, stb. Tehát ezek úgy nagyon finoman ezt a kérdést már odaállították az emberek elé. Itt is lehet mondani, hogy aki olvassa, értse meg. Ugye? Na most az előző kérdésre meg azt tudom válaszolni, hogy azt nem tetszett itt lenni ugye a sorozatnak az eddigi alkalmain, mert éppen arról beszéltünk a sorozat eddigi alkalmain, hogy a kereszténység nyilván nem vette át a zsidó. Egyrészt hát nem is zsidó szokások voltak, mert a zsidó népnek Isten elrendelt bizonyos ünnepeket. 7 ünnepet rendelt el. De ezeknek az ünnepeknek csak addig volt jelentőségük, ameddig Jézus el nem jött és be nem teljesített. Ezek előképek voltak. A húsvét előképe volt Jézus áldozatának, a zsengekév előképe volt Jézus feltámadásának, a kovásztalan kenyerek ünnepe előképe volt, hogy a Jézus halálát megértve az ember elkezd egy más életet. A pünkösd előképe volt annak, hogy Jézus mennybe menetre után 50 nappal kiárad a szentek, és amikor ezek beteljesedtek, ezek el is évültek. Ezért mondja a Kolossé 2-ben, hogy árnyképek, tűposznak mondja, tehát vázlatrajzok voltak, a vázlatai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ameddig Jézus nem jött el a földünkre, Isten addig is az embereket tanítani akarta arra, hogy miért jön el majd a földünkre. Mit jelent az, hogy magára veszi a bűnt, mit jelent az, hogy meghal a bűnökért, mit jelent az, hogy feltámad, mit jelent az, hogy akik hisznek ő benne, azok más életre tudnak eljutni. Tehát erre az Isten a zsidó népet 1500 éven át ezekkel a jelképekkel tanította. Volt egy külön előadásunk arról, hogy amikor megértették a zsidók ezeket a jelképeket, akkor hatalmas nagy reformáció vette a kezdetét, például a Krónika 2. könyve 30. fejezetében olvashatunk egy ilyen nagy reformációt, amikor megértették Ezékiás, majd később Jósiás idejében, hogy a húsvétnak mi a jelentősége. Ameddig csak mint egy szokás csinálták, ledarálták az ünnepeket, addig semmi áldás nem volt rajtuk. Amikor megértették, akkor viszont kezdték megérteni, hogy ki az Isten, mit jelent az, hogy Isten ad áldozatot magunk helyett, hogy magára veszi a bűnök büntetését.

felejtsük el Mózes második könyve 12. fejezetét, amikor volt az első húsvét, mit mondott Isten Mózesnek? Nem azt mondta, hogy Mózes, mondd meg a népnek, hogy minden évben ünnepeljenek húsvétot, hanem azt mondta, hogy most ünnepeljétek meg a húsvétot, így és így, ott van legrészletesebben leírva 2 Mózes 12-ben és 3 Mózes 23-ban, de a 2 Mózes 12 a legrészletesebb. És amikor elmondta ezt Isten, akkor azt mondta Mózesnek, és ha felteszik a kérdést a fiaitok és lányaitok, hogy miért ünnepeljük mi ezt a húsvétot, akkor magyarázd el nekik, hogy ezért, ezért és ezért. Ezért kell bárányt magatokhoz venni, ezért kell bárányt levágni, mert az lesz a helyettesetek, ezért kell a vérével megkenni az ajtófélfát, hogy oltalom alá essen az, aki hisz a bárányban, ezért kell keserű füvekkel elfogyasztani, mert keserű, hogy Isten rámutat arra, hogy hát a bűneinkért valakinek meg kell halni, és hogy milyen bűnösek vagyunk. Ezért kell kovásztalan kenyérrel, hogy ne legyünk bűnösök. Ezért kell pálcával a kézben, sarulval. Ezt mind magyarázd el. Tehát a bibliai ünnepek azok nem szokás, meg nem hagyomány.

Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Érdekes témát kaptunk péntekre. Picit jobban fogalmaztam meg, vagy kicsit sarkosabban a címe: a pokol, a tűznek tavai és Isten szeretete. Gondolom magában a címben is érzitek a feszültséget. Sok ember kérdezi azt, hogy hát, hogyha Isten a szeretetnek az Istene, és Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, akkor hogy találhatta ki a poklot, ahol az emberek égnek és szenvednek, a katolikus tanítás és most már a protestáns tanítás szerint is, amit a Biblia nem támaszt alá. De mégis ez van az embereknek a fejében. A tűznek tava, vagy maga, ha szabad úgy kérdezni, a végső megsemmisülés, miképpen egyeztethető össze Isten szeretetével. Mert biztos, hogy Istennek egyetlen olyan gondolata, vagy egyetlen olyan cselekedete nincsen, ami ne lenne tökéletes összhangban az ő agapé, az ő önfeláldozó szeretetével. És ha valamit nem értünk, az csak azért van, mert nem értjük az ő szeretetét, vagy nem értjük, hogy a szeretet az hogyan munkálkodik. A mai alkalommal az egész héten, az egész hét folytatásaképpen a három angyal üzenetével foglalkoztunk, Jelenések 14. fejezetéből, és így olvassuk csak, hogy összefoglaljuk az elmúlt hetet. És láttam egy másik angyalt, aki az ég közepén repült, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak. Minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta: féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Aztán másik angyal csatlakozott hozzá, és ezt mondta: leomlott Babilon, a nagy város, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népeket. Majd harmadik angyal csatlakozott hozzájuk, aki hangosan ezt mondta: ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet higítatlanul készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Ugye a hármas angyal üzenetnek a harmadik angyalához érkeztünk, és annak is az utolsó kijelentéséhez, amely azt mondja, hogy azok, akik imádják a fenevadat és annak képmását, vagy felveszik a fenevad jelét, a fenevad bélyegét a homlokukra, egyetértenek gondolkodásban azzal a gondolkodással, vagy a kezükre, csak behódolnak érdekeiket szem előtt tartva, ezek egy olyan büntetést fognak elszenvedni, amit a Biblia úgy fogalmaz meg, hogy Isten elegyítetlen, vagy higítatlan, vagy nem felhigított haragjának a büntetése. És azt mondja később, hogy tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok és a bárány előtt. Amint látjátok, a cím ennek a diának: Isten utolsó megmentő üzenete a föld lakosaihoz. Ez a hármas angyali üzenet az az üzenet, amit Isten egy profétai népre bízott, amit hirdetni kell. Itt az első angyal is mondja: minden népnek, minden nyelvnek, minden törzsnek, minden nemzetségnek. Az adventista hitelv, illetve maga az adventista üzenetnek ez a központja. Ez a központja, hogy eljött egy olyan szakasz a történelemben, ami soha eddig még nem volt. Így kezdődik, hogy eljött az ő ítéletének órája. Sok mindent lehet hirdetni Krisztus emberi, az ember fiaként való megjelenése óta. De ezt, hogy eljött az ő ítéletének órája, ez nem volt érvényes egészen 1844. október 22-éig. Mi egy olyan nemzedék vagyunk, akik 1844 után láttuk meg a napvilágot, és minket bízott meg Isten azzal, hogy az egész világnak eljuttassuk azt a hírt, hogy bizony a nagy küzdelem, ahol a gonosz, ahol a csalás, ahol a sátáni erők és Isten a szeretet összeütközésében, idegen szóval kulminálni fog, tetőfokra hág, és erre a tetőfokra nekünk felelősségünk, hogy minden egyes embert felkészítsünk. És minden egyes embernek el kell mondanunk, hogy ki a fenevad, mi a bélyege, és hogy hogyan lehet Isten és a bárány haragja elől megmenekülni.
Ebben most nem megyek bele, mert nem ez a része ennek az imaheti anyagnak. Pusztán ugye a mai alkalommal azzal foglalkozunk, hogy a végítélet hogyan zajlódik. És de beidéztem a Jelenések könyve 18. fejezetének első 5 versét is, egy negyedik angyal, aki azt mondja, ezek után egy másik angyalt láttam leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, a dicsősége beragyogta a földet, hatalmas hangon kiáltott, leomlott a nagy Babilon, ugyanazt mondja, mint a második angyal, megismétli a második angyal üzenetét, az ördögök lakhelyévé lett, minden tisztátalan lélek börtönévé, és minden tisztátalan és utálatos madár börtönévé, mert paráznasságának borából ivott minden nép, és a föld királyai vele paráználkodtak, és a föld kereskedői fényűzésének erejéből meggazdagodtak, és hallottam egy másik hangot a mennyből, ezt mondta, menjetek ki, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesei bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket, mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett gonoszságáról. Vagyis azt mondja itt Isten, hogy a legvégső periódusban egy újabb mozgalom támad, amely erősebben fogja ugyanazt hirdetni, amit 1844 előtt hirdettek. Hogy eljött az ítéletének órája, hogy megkezdődik a vizsgálati ítélet a mennyei szentek szentjében, és azt mondja itt ez a negyedik angyal, hogy nem csak, hogy ez továbbra is érvényben van, hanem az utálatosságok még csak gyarapodtak. És erre az angyalra van bízva az a misszió, hogy lerántsa a leplet arról, hogy a vallásos világ, a keresztény világ milyen tévedésben van. Elég kellemetlen feladat? Találni kell utat, módot arra, hogy az emberek tudhassák azt, hogy milyen állapota van a vallásos világnak. Így ír erről Ellen White. Ez az ige arra az időre utal, amikor Jelenések 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni Jelenések 14. fejezet 8. vers második angyalának üzenetét. Azt, hogy Babilon elbukott. A Jelenések 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a rontásokra is, amelyek 1844 nyara az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a Babilont megtestesítő szervezetekbe. Mi lesz tehát ennek a mozgalomnak az egyik üzenete? Vagy mi ennek a mozgalomnak az üzenete, amit ránk bízott Isten? A vallásos világ aggasztó állapotát mutatja be, így néz ki Babilon a proféciában vázolt időben, az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságáról. Gonoszságának mértéke betelt, és pusztulása a küszöbön van. De Istennek még vannak Babilonban gyermekei, a büntető ítélet végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni, hogy ne legyenek részesek Babilon bűneiben, és ne érjék őket a Babilon sújtó csapások. Értük van az a mozgalom, amelyet az a mennyből leszálló és a földet dicsőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiállt és közhírré teszi Babilon bűneit. Az ő üzenetéhez kapcsolódik a felszólítás, fussatok ki belőle én népem. Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló utolsó figyelmeztetés. Milyen korban élünk, testvéreim? Milyen időket élünk? Az utolsó figyelmeztetésnek az idejét éljük, a legutolsó pillanatokat éljük. És azt mondja a Biblia, ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat, az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint eső, mint késői eső, amely megáztatja a földet. 1888-ban, sőt már 1856-ban Istennek az volt a célja, hogy a késői eső elinduljon. Itt főleg Ráckevén nagyon sok előadást hallottatok arról, a Duffield, a késői eső ígérete, visszatérése, késése. És hát azóta, ugye 1888 óta, vagy 44 óta 177 év telt el, többszörös annak a 40 évnek, amit a testi zsidóság, az Izrael a pusztában bolyongott, vagy ott kellett lenniük, és mi milyen állapotban vagyunk? Vajon miért nem tud az eső kiáradni ránk? Isten arra vár, hogy hol vannak azok az edények, akik be tudják fogadni. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, arra tolja az embert, hogy Jézushoz menjen és imádkozzon. Mert amikor azt olvasom,
hogy ami ajándékot, adományt kapok Istentől, azt én azonnal adjam mindig tovább, és akkor ő még többet ad, és akkor még többet tudok továbbadni, és akkor még többet ad, és még többet tudok továbbadni. Ez az ő terve. Ki akarja az egész mennyet árasztani ránk? És akkor fölismerem magamban azt, hogy ennek én vagyok az akadálya. Én. És hiába hallgatom Jézus evangéliumát, hiába olvasom a Bibliát, hogyha ezt a félelmet, ezt a bűnt nem győzöm le Jézus segítségével, hogy amit kapok, azt adjam tovább, akkor rám nem fog a kései eső kiáradni. Nem. Mert az a csepp, ami jön, az sem megy tovább. Ti Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, a korai és a késői esőt hullatja néktek. Miért idézem ezt itt be? Mert ennek az angyalnak, a negyedik angyalnak a munkája, hogy hogyan fogja elérni az embereket, az nem úgy fogja elérni, hogy akadémiailag képzettek leszünk, vagy teológiai főiskolákon végzünk, olyanok is lesznek nyilvánvalóan. De ez a kisebbség. Azok lesznek, akiket Isten tud használni, akik a megkapott kegyelmet mindig továbbadták. És így alkalmassá tevődtek Isten iskolájába arra, hogy ők az utolsó mozgalomhoz csatlakozhassanak. Az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Ismerjük el, törekedjünk megismerni az Urat, gondolkozzunk róla, vágyakozzunk arra, hogy ne legyek lelki nyomorék, hogy ne legyek lelkileg szűkkeblű, hogy ne akarjak olyan lenni, mint Jézus, hogy ne akarjak mindent odaadni. Hányszor volt az Jézus, elmentek, és nekik is szűkösen voltak a dolgaik, és mégis a szegényeknek az erszényt kiürítették. Vagy nagyon-nagyon fáradt volt, és mégis azon munkálkodott, hogy a másik embernek hogyan tudjon segíteni. Az egész életének a központjában a másik ember volt. És hogyha ez nem lesz a mi életünk is, ha mi a gyakorlati kereszténységünk nem lesz ilyen, akkor nem hiába áltatjuk magunkat. Nagyon veszélyes lesz az állapotunk. Azt mondja Ellen White, nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A proféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiárásában teljesedtek, a lezáruláskor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Csak az a kockázatunk van, az a veszélyünk van, az a kísértésünk van, hogy azt gondoljuk, hogy meg kell várni azt az időt, és majd ha jön és ömlik az esőn, akkor majd lesz a munka. Tényleg mit akarok mondani? De közben mi tartjuk vissza az esőt? Én. Tartsatok tehát, mondja Péter, bűnbánatot, és térjetek meg. A keresztény gyakorlati élete az naponkénti bűnbánat és megtérés. Naponta. És az Isten szereti a megtört szívet. Isten azzal tud kezdeni valamit. Ha látom, hogy valami hiányzik, akkor tudok kérni valamit, ugye? Ami hiányzik, azt tudom kérni. Hogyha folyamatosan nem nézek bele a tükörbe, akkor nem tudok kérni. Üresek lesznek az imádságaim. És amikor, ugye most csak ilyen gyorsan megyünk, amikor ez a mozgalom lezárul, ez persze a gonoszokat felbőszíti, akkor van az, hogy ugye mindenki a kérdésben dönt, és abban az időben felkel Mihály a nagyfejedelem, most csak ismétlünk, felkel Mihály a nagyfejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy népkezdet lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Tehát nagy léptésekben azt mondja, a hármas angyali üzenet után, mikor ez hangzott, egy negyedik angyal által jelképezett mozgalom, olyan erőt kap, hogy minden egyes emberhez eljuttatja a döntést, hogy a fenevad mellett akarsz állni, vagy Isten mellett akarsz állni. Át akarod magad adni Istennek teljes mértékben, gyakorlatilag, vagy csak névleges keresztény maradsz. És amikor ez eldől, amikor megkapják a pecsétet azok, akik valódi keresztények, akkor ugye jön az üldözés, az a nagy nyomorúság. Csak most vázlatosan mondom, mert nem ez a fő téma. Nem sokára itt van a nyomorúsági idő, amilyen még nem volt. Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen valójában. De nem így van ez az előtt.

Gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol meg tudja vetni a lábát, dédelgetett bűnös vágyat, amellyel kísértéseit érvényre juttatja. Van-e nekünk a szívünkben ilyen sarok? Van-e a szívünkben olyan dédelgetett vágy, vagy olyan megtűrt gyengeség, amiről Isten már kijelentette a számunkra, hogy az az ártalmunkra van, és nincs harmóniában Krisztus jellemével. Van-e ilyen? Dédelgetett bűnös vágy, amelyel kísértéseit Sátán érvényre tudja juttatni. De Krisztus elmondhat önmagáról, jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. És ezt az emberfia mondja. Ezt nem az Isten fia mondja. Ezt ugyanaz az emberfia mondja, aki olyan természettel, olyan emberi természettel született, mint amilyen emberi természetünk nekünk van, amikor megszületünk. És azt mondja, jön a világ fejedelme, és nincsen bennem semmije. Sátán nem talált semmi olyat Isten fiában, ami által legyőzhette volna. Jézus megtartotta atya parancsolatait, és nem volt benne semmi bűn, amit Sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején. A hármas angyali üzenet és a negyedik angyal mozgalma azt mondja, lesznek olyan hírnökök, akik azért világítják be a földet az üzenetükkel, mert nem a szavaikkal pusztán, hanem a jellemükkel tükrözik vissza Istent. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől, Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. Drága megváltónk kér, hogy zárkozzunk fel mellé, és egyesítsük gyengeségünket az ő erejével, tudatlanságunkat az ő bölcsességével, érdemtelenségünket az ő érdemeivel. Isten gondviselése, vagy egy modernebb szóval, Isten, ahogy az élethelyzeteinket alakítja, amit ma is amilyen helyzetekbe hozott téged, vagy a héten milyen helyzetekbe hozott téged. Azok a helyzetek mit mutattak meg? Mondjuk a házastársaddal kapcsolatban, munkatársaddal kapcsolatban, gyerekeddel kapcsolatban, és azt vegyük örömnek, vegyük kegynek, hogy Isten olyan helyzetbe hozott, hogy megmutatta, hogy ott még van mit kitisztítani. Azt nem azért csinálja, hogy leverjen bennünket, nem azért, hogy depressziósá tegyen. Azért, hogy a magunkkal egészséges önkritikát gyakoroljunk. Isten gondviselése az az iskola, amelyben megtanulhatjuk Jézus szelídségét és alázatosságát. Az Úr nem a könnyebb és a kellemesebb út felé mutat. Ez az út az önmegtagadásnak az útja, a keskeny út, a göröngyös út, és minden erőnkkel arra kell koncentrálni, mint ahogy az ókori vándor, hogy bejusson a városkapun, még mielőtt bezárják a városkaput. Én amikor gyerekvasutas voltam, akkor még úgy hívták, hogy úttörővasút. És 4 vagy 5 évig voltam úttörővasutas. És nagyon szorgalmas voltam, nagyon szerettem azt a munkát, én örültem, szegény családból származtam, és ott van egyenlőnek éreztem magam, és jó volt, hogy mindenki egyenruhában ugyanúgy nézünk ki, és hogy csak azt számít, hogy ki mennyire szorgalmas, ki mennyire teszi oda magát. És egész 8. osztályos koromig ment ez, és később tudtam meg, hogy jelöltek kiváló dolgozót, ez a kis, nálam is egy kis kitüntetés. De 8. úgy hozta a dolog, hogy egy ilyen táborban, úttörő vasutas táborban néhány fiú behozott olyan kártyákat, ami nem odavaló volt. És azt úgy mutogatták. És nekem is megmutatták, aztán nem nagyon, tehát megnéztem, de nem nagyon törődtem vele, viszont másnap egy nagy botrány lett, és a tornaterembe összehívták az egész úttörő csapat, ugye milyen élcsapat voltunk. És akkor mondták, hogy ha aki föláll, és bevallja őszintén, hogy neki köze volt ez a dologhoz, az annak nem kell hazamennie. Mondjuk mosogatnia kell, vagy takarítania kell, de nem kell hazamennie. És nem tudtam, hogy ez most, amit én csináltam, az rossz volt, vagy nem. Én nem behoztam, néztem, de minden esetre fölálltam, és emlékszem 2 dologra. Egyrészt az, ami megmaradt felnőtt koromig ebben az egész helyzetből az, hogy remegett a lábam nagyon.
nagyon remegett a lábam. És most nekem most egy jó arra gondolni, hogy a bűnösök

0: majd mit fognak érezni, amikor szembesülnek. Illetve akkor tudtam meg később, hogy egyrészt mondták, hogy ők nagyon meglepődtek, hogy én fölálltam, de hát ha már fölálltam, akkor ezt már nem lehet semmissé tenni, és ezért nem lehetek kiváló dolgozó. Tehát lemaradtam a kiváló dolgozó kitüntetésre. Ez most már nyilván nem érint úgy meg, hogy annyira hiányzik, de akkor gyerekképpen úgy belém markolt ez a dolog. És azért mondom ezt el nektek, drága testvéreim, mert hogy ha van ilyen veszteség élményetek, ami így összefügg mondjuk azzal, hogy valamit rosszul döntök, vagy rossz irányba mentem, ebből lehet építkezni. Mert az ember azt mondja, hogy nem akarok azért Krisztus kegyelméről lemaradni, mert hogy megtűrtem ezeket a szívemben, ami nem odavaló. Tudom, hogy csak távoli a párhuzam, de nekem ez nagyon erős ez, hogy elvesztettem valamit, ami nagyon-nagyon jó lett volna. Rajtunk múlik, hogy együttműködünk-e azokkal az eszközökkel, amelyekkel Isten jellemünket a mennyei mintára akarja alakítani. Ha ezt a munkát elodázzuk, vagy mellőzzük, lelkünk nagy veszélyben forog. Nagyon szeretem Ellen White-ot, nem azt mondja, hogy lelkünk elveszett, csak azt mondja, hogy nagy veszélyben forog. Most amikor hallgattam a kocsiban reggel egy másik nagy küzdelemből egy részletet, akkor azt mondja, hogy akik azt mondják, hogy majd valami nagy trauma után ők majd, amikor jön a helyzet, akkor majd ők már jóvá fognak válni, akkor azt mondja, hogy nem tudják, hogy ezt milyen nehéz megtenni, és ők is nagy veszélyben forognak. Nem azt mondja, hogy lehetetlen, de majdnem, hogy lehetetlen. Tehát azt mondja, hogy együtt kell működnünk azokkal az eszközökkel, amit a végtelen szerető atya kitalál, hogy hogyan tudná jellemünket formálni. És hogyha a Jakabi gondolkodásra megyünk, hogy örömnek tartjuk ezt, akkor van egy ilyen nagy változás a fejünkben. Hogy nem kezdünk el azon mérgelődni, hogy most miért kerültem ebbe a helyzetbe. Nem kezdünk el azon szomorkodni, hogy hát én vagyok a legszerencsétlenebb férj a világon, mert ez vagy az vagy amaz. Vagy én vagyok a legszerencsétlenebb ember a világon, mert ez vagy az vagy amaz. Hanem azt mondom, hogy mit akar az Úr ebből nekem tanítani? Hát Jakab az profi, azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, a különféle megpróbáltatásokba kerültök. Vagyunk már itt, hogy teljes örömnek tartjuk? Férjem felidegesített, és eszembe jut, hogy ez öröm, mert most megmutatom neki, hogy milyen egy igazi szívből türelmes asszony. És lám-lám, elszégyelte magát, és forró, vagy nem tudom, izzó szemet gyűjtöttem az ő fejére, és a férjem még jobb keresztény lett. Vagy elbukok, és ingerülten válaszolok neki. Vagy nem úgy, ahogy egy kereszténynek kéne. Tehát fel kell készülnünk erre az utolsó időre, a jellemünknek kell olyannak lenni, mint Krisztusé, de ez nem abban az értem, hogy mi munkánk úgy csak rajtunk áll, hanem észre kell vennünk a gondviselés szervezését. És amikor észreveszünk, akkor együtt kell működnünk, el kell fogadnunk ezt. Azért mondja Wagoner meg Jones, hogy könnyű üdvözülni, mert Isten mindent összeállít. Tehát oda azt mondja, hogy itt van, most lépjél egyet. Ja, de ez a lépés azt jelenti, hogy most a, nem tudom, oda kell adnom valakinek valamit, amit nem szívesen adok oda. De azt mondja, lépjél egyet, és akkor nagy lelkűbbé válsz. És hogyha ezt fölismered, akkor lépsz egyet. És ez a lépés megvan. És akkor elintéz a következő lépést. Dicsőségről dicsőségre. Jelen, tehát teljesen rábízhatod magad, hogy hova akar téged ő eljuttatni. Nem a tiéd a növekedés munkája. És ha ellenállsz ennek a lépésnek, hogy én nem akarok lépni, az szabadon a te döntésed, ami szenvedéssel jár. Később kiderül, vagy amikor már nagyon gyorsan kiderül. Tehát amikor az evangéliumot úgy kezdjük látni, hogy Isten mindent elrendezett, és nekünk csak az a dolgunk, hogy elfogadjuk azokat, együttműködjünk azokkal az eszközökkel, amit ő megcsinált, akkor egy egész más világlátásunk van. Pál és Silás énekelnek a börtönben, miközben sebzi a lábukat, meg a kezüket a kaloda. És azért énekelnek, mert ők örömnek tartják azt, hogy na vajon ebből Isten mit fog kihozni? Hozott ki valami nagy dolgot belőle Isten? Óriási dolgot hozott ki. Nem mondom, hogy Pál előre tudta, hogy mit fog kihozni, de tudta, hogy ebből valami nagyon jó dolog fog történni. Vajon mi így éljük-e a keresztény életünket? Hogy tudjuk, hogy amit az Isten kínál, az valami nagyon jó dolog lesz. Akkor is, hogyha pillanatnyi könnyű szenvedésnek látszik. És aztán, mikor ugye a nagy nyomorúság eljön, utána eljön Jézus. Jézus második eljövetele. Meglátjátok majd az emberfiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Ne nyugtalanodjék a ti szívetek, elmegyek és ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Ti azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi az örömöt tőletek. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy mértékletesen, igazán, szentül éljünk a jelen való világon, várván a boldog reménységet, a megtartó Jézus Krisztus dicsősége megjelenését. Tehát Jézus visszatérése szabadulás jelent nekünk. De mit jelent az, hogy meglátjátok az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, eljönni az égnek felhőiben? Miért mondja a Biblia, hogy eljön az égnek felhőiben? Hát az időjárás az érdekes, hogy mikor jön, hogy felhős lesz az ég. Vagy hát ez miért fontos a Bibliában, hogy eljön az égnek felhőiben? Hát azért, ugye itt mondja, íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Lucifer mit mondott? Lucifer azt mondta, fölé hágok a magas felhőknek, és leszek hasonló a magasságoshoz. Látám, és íme volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki hasonló az embernek fiához. Ő uralkodik, reszkesenek a népek, kérubokon ül. Tehát kik a felhők? Angyalok, kérubok. Tehát ez mutatja be, hogy ha eljön majd a felhőkkel, eljön majd az angyalsereggel, itt lesz az egész mennyi eljön értünk, amikor Jézus részesít bennünket az első feltámadásban. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, rajtuk nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak vele 1000 évig. A többi halottak pedig nem fognak feltámadni, míg az 1000 év el nem telik. A hármas angyel üzenetet hirdetjük. A világon minden egyes embernek döntenie kell, hogy a fenevad mellé áll, vagy Jézus mellé áll. Amikor a döntés megszületett, jön a nyomorúság ideje, és a nyomorúság ideje azzal zárodik le, hogy fel kell Jézus, fel kell Mihály, a nagy fejedelem, és eljön értünk az angyalokkal. És itt már bejövünk a végítélet témájába. Az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, és felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölöttei többé. Amikor Jézus jön az angyalokkal, két dolog történik. A szentek feltámadnak, illetve elváltoznak, a másik csapat pedig ugye elpusztul, meghal. És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig, nem sirattatnak meg, össze sem hordatnak, el sem temettetnek. Persze, hogy nem, mert nincs, aki eltemesse őket. Nincs, aki összehordja őket. Mindenki meghal, mindenki elpusztul. Ézsaiás azt mondja, megüresítetik a föld, és elpusztítván elpusztítatik, mert az Úr szólta ezt a beszédet. De egy pillanatra megállnék, hogy a népszerű keresztény tanítás szerint, ugye, amikor föltámadnak a halottak, akkor megtudják, hogy amikor Jézus eljön, akkor föltámadnak azok, és megtudják velük, mi lesz. Itt a Biblia azt mondja, hogy Jézus visszajön, és mindenki meghal. Kivéve azok a szentek, akik elmennek vele, ugye a mennyei Jeruzsá, akik elmennek a mennybe. De hogyha mindenki meghal, akkor hogyan tudom elhelyezni a pokol kérdését? Hogyan tudom elhelyezni, hogy miért támadnának föl még egyszer, hogyha meghaláskor a pokolba kerülnek? Tehát maga ez, hogy Jézus visszajön és elviszi magával akiknek az első feltámadásban van részük, ez, és a többiek meghalnak, ez nem egyeztethető össze azzal, hogy mi logika van a pokolban. Hogy akik meghalnak, azok lemennek a pokolba, mondjuk ezek, vagy akik már ott voltak. De ezt majd még tovább nézzük, ezt az ellentétet. Aztán láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánca kezében, és megkötözte a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözte 1000 évre. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Tehát itt látjuk a képet, amit nagyon kevés keresztény irányzat tud. Akkor Jézus visszajön a második eljövetelekor, akkor feltámadnak a jók, és elmennek vele a mennybe, a gonoszok, az élő gonoszok mind elpusztulnak, és Sátán a földre van száműzve. 1000 évig itt az elpusztult földön kell maradnia. Ugye ez is az ítéletnek a része. Ezt a képet mutatta az ünnepkörben az, amikor a főpap ráolvasta Izrael bűneit a bűnbaknak a fejére, és egy arra való ember elvitte a pusztába azt a bűnbakot, és ott a pusztában kellett neki lennie. Tehát milyen érdekes ez, hogy egy olyan kép tárul elénk, ahol Isten különböző mértékű büntetést ad a különböző bűnösöknek. A Sátánnal kezdődik itt. Ugye azt mondja valahol Jézus, hogy Szodomának és Gomorának könnyebb lesz a sorsa az ítéletkor, mint nektek. Ez azt mutatja, hogy a büntetések különböznek egymástól. A végítéletben nem mindenkinek azonos a sorsa, a büntetése. Aztán még Sátánról a következő, miként estél alá az égből fényes csillag hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeket tapostál, azt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, hasonló leszek a magasságoshoz, pedig a Seolba szállsz alá, akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják, ez a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg, aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontotta és fogjait nem bocsátotta haza. A népeknek minden királyai dicsőségben nyugszanak, kiki az ő sírjában, te pedig, Sátán, messze vetted el sírodtól, mint valami hitvány gaj, nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítottad földedet, megölted népedet. Micsoda tiszta tanítás a Bibliának. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Line upon line. Vers a versen. Hogy összeáll egy teljesen harmonikus kép arról, amit az Isten nekünk kinyilatkoztatott. Ez nem spekuláció. Teljesen szimbólumok nélkül beszél arról, hogy Sátán az elpusztított földön raboskodik 1000 évig. Ez a lángelme, aki az egész 6000 évet úgy töltötte el, hogy az embereket gonoszságra akarta sarkalni, hogy aktív volt abban, hogy hol okozzon szenvedést, nincs semmi, amit tegyen, csak annyit tehet, hogy szembesül a saját tetteinek a következményével 1000 éven keresztül. Azt csak zárójelben mondom, hogy ugye nyilván a szentek 1000 éven keresztül a mennyben vannak, és ott könyvek nyitatának meg, és eldöntik, hogy a gonoszok milyen büntetést kapjanak, beleértve az angyalokat is. Ezt mondja aztán Júdás, idézve Énokot, ezekről is profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 7. nemzedék tagja volt, mondván, íme eljött az Úr az ő sokazar szentjével. Itt már ugye mi történik? Itt nem a felhőkkel jön az Úr, nem az angyalsereg felhőjével, nem az élő felhőkkel jön az Úr, hanem itt az 1000 év után vagyunk már. A sok ezer szenttel tér vissza a földre. Miért tér vissza? Mondja Júdás, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek. Istentelenségüknek minden cselekedeteiért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istelen bűnösök szóltak ő ellene. Tehát azt mondja Júdás, hogy visszatérnek a szentek Jézussal együtt, ezerszer, ezer, tízezerszer, tízezer, mindenki jön azért, hogy megtartsák az ítéletet azok fölött, akik 1000 évig a halál alvását aludták, vagy akik korábban haltak meg, és még nem támadtak fel. Ugye ezt mondja Jelenések 20. fejezete, a többi halottak meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. És amikor megelevednek ezek a halottak, akkor mi történik? Amikor eltelt az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket a háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, a szeretett várost. Micsoda kép? A szentek, a mennyei Jeruzsálem leszáll a szentekkel és Jézussal egyben. Tudjuk egy másik bibliaigéből, hogy az olajfák hegye fog ketté nyílni, és erre a síkságra fog megérkezni a szeretett város. És Mit tesz sátán és a feltámadott gonoszok? Körülveszik a várost, hogy elpusztítsák. Ez a legeslegutolsó felvonás a bűn történelméből. Körülveszik a várost, hogy elpusztítsák, mert látják, hogy a városban kevesebben vannak, és a gonoszok többen vannak. Ott vannak az özönvíz előtti hatalmas óriások, a szellemóriások. Minden olyan hadvezér, aki egyetlen háborút sem vesztett el, egyetlen csatát sem vesztett el. Sátán azt mondja, hogy ő az uralkodója ennek a földnek, és őt kirekesztették, ő egy mennyei lény, ami nem hazugság, csak ferdítés. És hogy vissza kell szereznünk a földet, vissza kell szereznünk a várost. Amikor Sátán eloldatik a fogságából, akkor egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy elfoglalja a szeretett várost. És ezt olvassuk, és feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és elégette őket. Ez egy kulcsmondata a Bibliának. Megemésztette őket. Megsemmisítette őket. A Bibliának az az örömhíre van, hogy nincs örökké tartó szenvedés. Azt mondja, hogy mindazok, akik 1000 évvel később támadtak föl, a gonoszok, akiknek mint a száma a tenger fövényén a homok, akik megszámlátodon sokan vannak, és körülveszik az Isten városát, hogy elpusztítsák, azt mondja itt Jelenések 28 teljesen egyértelműen, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat. Amikor Ellen White 11 néhány évesen ezt a tanítást megismerte, hazament az anyukájához, pontosabban az anyuka is hallotta úgy az előadást, és tudjátok, emlékeztek, miről beszélgettek, azt mondta Ellen White, nektek is ilyen beszélgetéseidek vannak otthon? Azt mondta Ellen White az anyukájának, ha ezt a bűnösök megtudják, hogy nincsen pokol, akkor még többet fognak bűnözni, mert nem félnek attól, hogy örökké kell élni. Nagyon őszinte mondat. Isten szereti az őszinte lelkeket, annyira szereti, hogy olyan kinyilatkozatásokat adott rajta keresztül, mint senki máson keresztül. És olyan sokat, mint senki máson keresztül. Azt mondja, hogy ha a bűnösök ezt megtudják, pedig ez az evangélium része, ha a bűnösök ezt megtudják, akkor még inkább elengedik a bűnös hajlamaikat, mert nem félnek attól, hogy örökké kell szenvedni. És tudjátok, mit válaszolt a nyukája? Hívő ember volt. Isten nem azt akarja. Isten nem azt akarja, hogy félelemből szolgáljuk őt. Nem azt akarja, hogy félelemből térjünk meg hozzá. Azt mondta, hogy ha valakit, így mondta szó szerint az önkája, ha valakit az Isten szeretete nem fordít meg, akkor a pokoltól való félelem se fogja megfordítani. Így van? Így van? Ha egy apa úgy szereti a családját, hogy a szeretete megfordítja a gyermeket, az sokkal nagyobb hatású. Annak van csak hatása, mint az, hogyha a félelemből akarja megfordítani őket. Isten egy ilyen atya. Úgy szeret bennünket, hogy ez a szívünkhöz, nem is tudom, úgy szól, könyörög, hogy térj meg, add át a szívedet nekem, hiszen én szeretlek téged. Azt akarom, hogy üdvözülj. Azt akarom, hogy örökké élj. A fiamat küldtem el, érted? Az egyetlen fiamat, aki tőlem származik. Nem az ember fia, hanem az Isten fia. Mert úgy szerette az atya a fiút, hogy adta neki, hogy élete legyen önmagában. Úgy szerette, hogy rajta keresztül teremtett meg mindent. Ezt a szeretett lényt adta oda, hogy emberré legyen, és minden bűnt hordozzon, és elszenvedje a büntetést. Ha ez a szeretet nem fordítja meg az embert, nem mondja azt, hogy Uram, akkor micsoda dolog a bűn, amit én megtörök magamban, a gyengeség, milyen komoly dolog, hogyha te úgy gondoltad, hogy az Istennek az élete kell, hogy feláldozásra kerüljön azért, hogy ez a bűn kitisztuljon a szívünkből. Hogyha neked ilyen, akkor ez a szeretet meg tud engem fordítani. A pokoltól való félre nem tud megfordítani. Az csak rettegéssel tölt el maximum. Mindamellett nyilván annak a tudata, hogy az örökké valóságot veszíthetem el, annak a tudata, hogy az örök élet nem lehet az enyém, ez azért az embert megrémiszti. félelemmel is töltheti el. És ez éppen a múlt szombat is, a keddi témában olvashattunk erről, hogy ez féljétek Istent, hogy ez szintén az Istennek az eszköztárában van. Van, akit rábeszéléssel, van, akit szeretettel, van, akit megrendett megrettentéssel. Ki tudja, hogy milyen kulcs van az ember szívéhez. Minden esetre körülvette a szentek száborát a gonoszoknak a serege, a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemészte azokat. A szerető Isten világképében nem fér bele az, hogy a menny egyik pontján valakik örökké boldogságban élnek, és minden csodálatos, és tudják, hogy valakik, más teremtmények, az univerzum egy másik pontján a pokolban égnek és átkozódnak, úgyhogy nincs lehetőségük onnan kijönni. Azzal a bűnt és a szenvedést örökké valóvá, örökké életűvé tenni Isten. Nem a Biblia tanítása az, hogy örökké kéne szenvednünk. De nézzük még egy-két igét, ami alátámasztja ezt. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késlelemnek tartják, mondja Péter, hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy bárki közülünk elvesszen, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 177 éve. Senkinek nem kellett korábban lezárni az életét, csak azért, mert Jézus visszajött. Vár. Azért vár, mert szeret bennünket. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli torva, és mi történik? Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Itt Péter elmondja egyértelműen. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, elemeire bomlanak, semmi nem marad a bűnből. Milyeneknek kell lenni néktek szent életben és igazi vallásos életben? Akartok-e annak lenni? Az igéken keresztül Isten bele tudja helyezni a szívetekbe a vágyat, vagy csak az aggodalmat, hogy én nem tartok még itt. De hogyha az aggodalmat helyezi bele, hogy még én nem tartok itt, és magaddal foglalkozok, mondd azt, hogy Uram, köszönöm, hogy nekem megmutatod, és tudom, hogyha ennyire törődsz velem, hogy megmutatod, hogy még milyen hibáim vannak, én tudom, hogy azért mutatod meg, hogy kitisztítsd azokat belőlem. Akik várjátok, és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. És új eget, és új földet várunk, ahogy megígérte, amelyben igazság lakozik. Ezért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Lehetséges, hogy Jézus el tudja érni az életemben, hogy hiba nélkül és szeplő nélkül találjon engem majd? Péter ezt gondolta. Péter ezt gondolta, pedig elárulta az Urat. Amikor ott csúfolták a főpapnak az udvarában, és a kakas megszólalt, akkor kinézett Péterre Jézus, és abban a nézésben minden benne volt. Benne volt az, hogy én tudom, hogy gyenge ember vagy, és neked tudnod kell, hogy én szeretlek téged. És tudnod kell, hogy akkor még nem tudta Péter, hogy mivé foglak téged tenni. Mivé foglak téged tenni. És neki veled és velem ugyanilyen terve van. Ugyanígy keresi a tekinteted, és azt mondja, te nem tudod, hogy én szeplő nélkülivé, hiba nélkül valóvá akarlak téged tenni, akarod-e? Örülsz ennek. Azt írja a második elemvágy, hogyha erről elmélkedünk, a Jézusnak az ajándékáról, az ígéretéről, akkor elfertkezünk a hibáinkról, abban az értelemben, hogy lehúzom bennünket. Ha arról elmélkedünk, hogy milyen új ország vár bennünket, és hogy milyen szeplőtelenségre akar minket elvezetni, akkor ez energiát ad nekünk, lelki energiát ad nekünk, akkor a Szentlélek tud munkálkodni a szívünkben. Nézzük a gonoszok pusztulását még tovább. És körülvették a szentek táborát, és megemésztette őket a tűz. Valaki, aki nem, bárki, aki nem volt beírva az élet könyvébe, a tűznek továba vetették. Az ördög, aki elhitette őket, vetették a tűz és kénkő továba. Egyértelmű teszi a Biblia, hogy megsemmisülnek a gonoszok. De nekem a kedvencem Ezékiel. Voltál felkent kérub, ez ugye Lucifer, úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál, fedhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, melyen megteremtettelek, míg gonoszság nem találtatott benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél, ezért levetettelek téged az Isten hegyéről, és elvesztettelek te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szíved felfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére, vétkeid sokaságával, kereskedésed hamisságában megfertésztetted szent helyeidet, azért tüzet hoztam ki belsődből, az emésztett meg téged, és tettelek hamuvá a földön mindenki láttára, akik rád néznek. Még Lucifernek sem kell örökké szenvednie. Ennél nem lehet egyértelműbben leírni, hogy mi az Istennek a végítélete a gonoszokkal szemben. Sőt, aztán Jelenések 20.14 még érdekesebben fogalmaz, maga a pokol és a halál is a tűznek tovább vettetik. Vagyis, ahogy Péter fogalmazott, tűz által minden újjáteremtődik, minden elemeiről bomlik szét, és újra teremti a földet és az egészet. Csak most jutott eszembe ez a gondolat, hogy amikor a hétnapos teremtés volt, nem? Ott kietlen és puszta volt a föld kezdetben. És 6 nap alatt szépen berendezte nekünk. És a 7. napon pedig megpihenünk, és erre emlékszünk is. És itt mi fog történni? Teljes mértékben azt a puszta és kietlen földet a tűz által felemészti, megtisztítja a tisztító tűz, és újra teremti az egészet. Persze leszáll a mennyből az Éden kertje, leszáll a mennyből a mennyei Jeruzsálem, tehát az, nem, az ugye azért ment föl, hogy ne pusztuljon el, és az eredeti terve Istennek újra megvalósul. És így mondja, ezután láttam új eget és új földet, és Isten eltöröl minden könnyet a szemeikről, halál nem lesz, gyász sem lesz, kiáltás sem lesz, fájdalom sem lesz soha többé, mert az elsők elmúltak. És azt mondta, aki a királyi széken ül, íme mindent újjá teszek, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az gyermekem lesz nékem. Az igazak öröklik majd a földet, és végig, mindvégig rajta lakoznak. Micsoda ígéretünk van. Micsoda ígéretünk van. És milyen kevés ember ismeri ezt az ígéretet, és még mennyivel kevesebb az, aki elhiszi. És még mennyivel kevesebb az, akinek ez az ígéret és ez a hit megváltoztatja az életét. Sokszor, vagy többször szoktunk Csillával beszélgetni arról, hogy lehetséges az az isteni kegyelem, hogy azok a kevesek közé tartozhatunk, akik ilyen nagy világossággal bírnak. Akik ilyen... Ez felfoghatatlan kegy. Hogy egy harmonikus egységben láthatjuk azt, hogy Istennek mi a terve. És ezt a világosságot ránk árasztotta, és nem a sötétségben bolyongunk, és azt mondta, hogy add tovább a világnak. És ebben örvendeznünk kell. Hogy lehet az, hogy ezt megtudtuk? Hogy lehet az, hogy ide elvezetett bennünk? És biztosan tudjuk, hogy ezt nem azért mondjuk, mert minden felekezet azt mondja, hanem nekünk isteni bizonyosságunk van, hogy ez a mának, a jelenkornak szóló legteljesebb igazság, amit Isten a föld lakosaival el akar juttatni. És hogy ennek részese lehetek, Uram, alakíts át engem, hogy ne pazaroljam az életemet arra, ami szemét, ami semmit nem ér, hanem egy olyanra hívott el, amit senki más nem tud. Nagyon kevesen. Csodálatos. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Ugye tudjátok, sokan mondják, de el kell mondani, mert ki tudja, ki nézi ezt az előadást. Hogy sokan mondják, ha nem lesz ott valaki, akkor én nem akarok ott lenni. Mert nem lehetek boldog. Közben az a valaki, akivel a földön boldog volt, azt is Istentől kapta, és azt a boldogságot is Isten találta ki neki. És Isten sérti ezzel, hogy azt gondolja, hogy a mennyben nem tud, hogy az újjáteremtett földön nem tud olyat kitalálni, Isten már rég kitalálta, ami még sokkal nagyobb boldogság, mint amit valaha a szív megtapasztalt ezen a földön. Az az öröm, amit a földön értünk valaha, az is Istennek a kreációja, a teremtménye, az alkotása. Hogy bízhatunk benne, hogy nem tudjuk, hogy kik lesznek ott, de biztosak lehetünk abban, hogy amit ő elkészített, az minket tökéletesen boldoggá fog tenni. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, nem hallatszik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, a szabadulást hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. Házakat fognak építeni és bennük laknak, szőlőket fognak ültetni és eszik azok gyümölcsét. Nem a felhőkön fogunk ülni, mint barokk angyalkák, hanem amit eredetileg Ádámnak meg Évának elgondolt, hogy rendezzék be a földet édenkerté, és valósítsanak meg olyan dolgot, amihez örök élet kell. Nem úgy építenek, hogy más lakjon benne, nem úgy ültetnek, hogy más egye a gyümölcsöt. Kezeik munkáját elhasználják, választottaim. És íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Ez felfoghatatlan. Elképzelhetetlen. Pontosabban felfogjuk, csak nem tudjuk elképzelni, milyen lesz, amikor az Istennel leszünk együtt. Azzal az Istennel, aki a Hubble-teleszkopon keresztül csak egy négyzetmilliméteren is milliárdszor milliárd csillagot teremtett. Nem tudjuk el, és ő ott lesz velünk, és ő fog bennünket tanítani. És ő azt mondja, te az én szeretett gyermekem vagy. Én az én édesatyád vagyok, és ez a család végtelen időkön keresztül együtt fog élni. Elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen. Nem fogható semmi ehhez. Mindegy, hogy kinek milyen családi háttere volt, mindegy, milyen családi traumák érték. Ott, a mennyei családban, ott leszünk Jézussal és az atyával, és a többi megváltottal, és úgy, hogy amit szeretnék, hogy a Földön is megértnénk egymás között, hogy mindenki a másikért él. Mindenki azt így, hogy a másiknak hogy tudna jót tenni. Annyira csodálatos. Annyira csodálatos. És akkor végül Ellen White-val szeretnék válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan egyeztetett össze az örök élet elvesztésének a büntetés, mint büntetés. Vagy a tűzben való megsemmisülés azzal, hogy Istennek a szeretete. Vajon azok, akiknek a szíve, az üdvözítő, az igazság és a szentség iránt gyűlölettel telt meg, bele tudnának-e olvadni a mennyei sokaságba, és csatlakoznának-e azok dicsőítő énekéhez? Képesek lennének elviselni Isten és a bárány jellemének dicsőségét? Már mondtam Csillának, hogy ezt el fogom mondani, nem örült neki, de engedélyezte. Lehet, hogy most is nézi. Azt mondtam neki, hogy sokszor szoktam azt tapasztalni, hogy ő annyira keresztény feleség, hogy az megpirít engem, mint férj. És rosszabb embernek érzem magam, mint amilyen ő. Ez most nagyon őszinte, amit mondok nektek. Persze nem vagyok elkésőd, de ennek nagyon örülök, hogy ilyen feleségem van. És nagyon örülök, hogy felemel engem, és hogy nemesít engem. De ez a tapasztalat segít nekem abban, hogy el tudom képzelni, hogy milyen borzasztó lenne a mennyben akárkinek, aki nem 100%-ig krisztusi szívvel rendelkezik, hogy a másikért él. Képzelj el egy olyan társadalmat, ahol mindenki a te kedvedet keresi. Bárkihez odafordulsz, mindig tökéletes krisztusi szeretettel ad neked bármit, segít neked bármiben. Érzed rajta, hogy ő jó. Olyan, mint az Isten. És közben érzed, hogy te nem vagy ilyen. Pokol. Akarnál olyan lenni, de nem vagy olyan. Értek, amit szeretnék ezzel mondani? Tehát, hogy akik látják és látnák és tapasztalnák Isten végtelen szeretetét, ami minden mozdulatában, minden aktusában megnyilvánul. Ez az ő dicsősége. Úgy éreznék, hogy ez elviselhetetlen, mert ezt csak viszonozni lehetne, de nem tudom viszonozni. És pokol lenne a számára a menny. képesek lennének elviselni Isten és a bárány jellemének dicsőségét? Semmiképpen sem. Éveket kaptak a megtérésre, feleséget kaptak a megtérésre, aki nyilván nem olyan, mint az Isten, de azért bemutathatja, és olyan kegyelmet kaptak, hogy kapaszkodhatnak együtt, és persze együtt kapaszkodhatnak, ez benne a szép. Neki persze más a véleménye. Halleluja. Éveket kaptak a megtérésre, hogy a menny számára alkalmas jellemet kialakítsák, de sohasem gyakorolták gondolkodásukat a tisztaság szeretetében. Nem tanulták meg a menny nyelvét, most pedig már túl késő. A mindenható elleni lázadás alkalmatlanná tette őket a mennyei életre. A tisztaság, a szentség és a béke kínszenvedés lenne számukra, Isten dicsősége pedig megemésztő tűz. Legszívesebben elmenekülnének arról a szent helyről, és örömmel fogadnák a pusztulást, csak hogy elrejtőzzenek annak színe elől, aki meghalt üdvösségükért. Gondoljátok el, amikor a Szentlélek már nincs ott, mert nem kapott bejövetelt. Tehát el lett zárva. És vissza kell vonulnia, mert semmi nincs, ami enyhítené a léleknek a borzalmas állapotát. És ennek a léleknek kell elviselnie a tökéletes szeretetet. Azt mondja, hogy saját választásuk pecsételi meg a gonoszok sorsát, kirekesztésüket a mennyből maguk választották, az Úr részéről pedig ennek jóváhagyása, tehát nem eldöntése, milyen érdekesen fogalmaz, ugye? Kirekesztette magát a mennyből, és ezt az önkirekesztettséget Isten jóvá hagyja, ez igazságos és irgalmas cselekedete Istennek. Vagyis úgy fogalmaznék, amikor Isten valakitől, valamelyik gyermekétől, a saját gyermekétől visszavonja a létezésnek a jogát, akkor az a szeretetnek a megnyilvánulása, az irgalom megnyilvánulása, az igazsággal ötvözve. Ezt nem tudtam volna jobban megfogalmazni. Törekedjünk arra, drága testvéreim, hogy ebben a csodálatos világosságban, az Isten jellemének a csodálatos ismeretében, vagy hát nyilván csak szilánkokat fedezünk föl belőle, engedjük, hogy a szívünket átalakítsa, engedjük, hogy azokon az eszközökön keresztül, amit ő talál ki, lépésről lépésre kialakíthassa bennünk a mennyre való alkalmasságunkat. Mert jogosultságunk már megvan. Krisztus meghalt értünk, a belépő megvan. Most már csak az a kérdés, hogy be akarok-e lépni, mert jól fogom magamot érezni, vagy nem akarok belépni, mert a jellemem nincs harmóniában, és a pokol lenne a számomra. És ha nem akarok belépni, akkor Isten jóvá fogja adni, hogy jó, akkor ne lép be. Akkor jobb lesz, hogyha megsemmisülsz. Mert ez a szeretet egyetlen aktusa, lehetősége. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked a te igédnek a világosságát, köszönjük, hogy a világosságban szeretet van, erő van, kegyelem van, köszönjük, hogy a szívünket bátorítod a te igéddel, köszönjük, hogyha valóban ezzel táplálkozunk, ahogy te mondtad, a te testeddel táplálkozunk, a te szent igéddel, akkor új erőre kapunk, lelkünk megerősödik, és elhatározások, a veled való szövetség megerősítése, a veled való járás vágya megerősödik bennünk. Mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy így munkálkodsz mindannyiunkért. Köszönjük neked azt, hogy tudjuk, hogy egy olyan újjáteremtett föld, egy olyan újjáteremtett világ vár ránk, amit te rendeztél be a mi számunkra, hogy elmentél, hogy lakóhelyet készíts nekünk. És azt akarod, hogy foglalkozzunk azokkal, amiket kinyilatkoztattál erről, hogy örömünk legyen, és a hétköznapi életünknek a nehézségei, viszontagságai között tudjuk azt, hogy ez az út hova vezet. És köszönjük, hogy azt is megmutattad nekünk, hogy az üdvösségünket úgy gondoltad el, hogy olyan helyzetekbe hozol bennünket nap mint nap, amelyben felismerhetjük a te kezedet, hogy most próbálsz bennünket, hogy a próbában megállva megerősíts bennünket, vagy hogy a próbában elbunk, akkor újra a lehetőséget adj, hogy bűnbánat után újra jól jöjjünk ki a próbából. Köszönjük, hogy a gondviselésed mindenre kiterjed. És köszönjük, hogy te mindent elkövetsz azért, hogy a szívünket megnyeld Jézus Krisztus áldozata és a Szent Lélek által. Kérünk, hogy áld meg a családokat, áld meg mindannyiunkat és mindazokat, akik hallották ezt az igehirdetést, add, hogy gondolkozzunk ezen, és a te szent igéd, a te szent lelked elváltoztasson bennünket, hasonlóvá tegyen bennünket jellembe a te drága fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Köszönjük ezt néked. Amen.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Ez évi rövidebb előadás sorozatunk, amely 6 részből áll. A Szeretett himnusz a valóság vagy önáltatás címen hirdettük meg ennek az előadás sorozatnak az 5. alkalmán, és újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a Szeretett himnuszában eljutottunk az első korintusi levél 13. fejezet 8. verséig. Tulajdonképpen ennél a versnél állunk már jó néhány hete. Ugye a Szeretett himnusza 3 részre oszlik. Az első 3 versben van szó arról, hogy vigyázzunk, mert a szeretetet nagyon nagy mértékben és fondorlatosan hamisítják a világon, és az igazi szeretet nélkül tulajdonképpen minden más az életben értelmét veszíti, tehát egy nagyon hangsúlyos és megrendítő kezdete van ennek a himnusznak. Aztán utána Pál apostol rátért arra, hogy az igazi szeretet az a nagy türelemben, a makro tűmében és a jóságban található meg, ez a két jelző, amit olvashattunk. És azt fejtegette, hogy nem csak a világ hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a mi magunk természete is a természetünkből következő hamis szeretetformákat hajlamos követni, de az igazi szeretet, hogyha megszületik az ember lelkében, akkor átütő erővel tud győzni a hamis szeretetformák fölött, és aztán a himnusz 2. részében ezt részletezi, hogy mi minden győzze az igazi szeretet, az Istentől jövő szeretet, amit az emberi szeretet soha nem győzze. Az emberi szeretet az irigykedést alapjában nem tudja legyőzni, a haragot sem, többet sem. Amit a 13. fejezet 4. versétől egészen a 7. verséig olvasunk, mire képes az isteni szeretet, és mire nem képes az emberi szeretet. És eljutottunk az elmúlt alkalommal a 8. vers első részéhez, az egész szeretet himnuszának talán legmegdöbbentőbb kijelentéséhez, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye arról beszéltünk, hogy mi az emberi világban azt látjuk, hogy akár az anyai szeretet, szülői szeretet, akár a házastársi szerelmen, választáson alapuló szeretet is sokszor megfogyatkozik, sőt el is fogy. És hogy ilyet kimondani, hogy a szeretet soha el nem fogy, hát ez milyen szeretetre alkalmazható. És tulajdonképpen itt látjuk a nagy különbséget az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, hogy az emberi szeretet, ha van is, meg hogyha erősnek látszik is, ha nem találkozik kedvező fogadtatással, az csökken. Lehet így mutatni, és én is egy nyári táboron így értettem meg, hogy az előadó így mutatta, hogy nézzük meg, ez az emberi szeretet. Ha az emberi szeretetre nem válaszolnak az emberek, vagy nem szeretettel válaszolnak, akkor a mi szeretetünk is fogy. Tehát, hogyha az egyik lemegy, a másik is lemegy. Az isteni szeretet ezzel szemben egészen más, hogyha az isteni szeretetre nem válaszol valaki, vagy elfordulni látszik az isteni szeretettől, az Isten annál inkább megsokszorozza a szeretetét. Tehát ez egészen ellentétes irányú mozgás. Erre mondja azt a Biblia, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, és ezt a szeretetet mi nem valami tételes kinyilatkoztatásban, vagy egy filozófiai áttekintésben kaptuk, hanem az isteni szeretet megnyilvánulását Jézus életében kísérhetjük nyomon. Ezért most az 5. előadáson érkeztünk el ehhez a témához, hogy hogyan is töltötte be a szeretet himnuszát Jézus Krisztus. A szeretet betöltése Jézus életében. Ugye a szeretet himnuszában egy szó nem esik, ugye szó szerint Jézusról nem esik szó a szeretet himnuszában, mégis azt kell, hogy elmondjuk, hogy az a szeretet, amiről itt Pál apostol beszél, ez a krisztusi szeretetnek a lényege. Nem esik Jézusról szó, de amit elmond Pál apostol, az mind Jézus szeretetére vonatkozik. Jézus szeretetét láthatjuk viszont ebben a szeretet formában, ami soha el nem fogy. Ezért nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy milyen is volt ez a Jézusi szeretet. Egyáltalán világos előttünk az, hogy az a szeretet, amit Jézus bemutatott, az egészen másfajta, mint bármilyen más szeretet, amit a világban láthatunk. Ugye ezért a táblára olyan kijelentéseket írtam először fel, amelyek Jézus életét átfogó módon és alapvetően mutatják be. Tehát a táblánknak a legfelső részén János evangélium a 21. fejezetéből van egy igehely, ezzel fejeződik be a 4. evangélium,
hogy tulajdonképpen Jézus életéből mindent nem jegyeztek fel a számunkra, mondja ez a János 21-25, mert akkor a világ se tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írni kellene. Tehát számunkra Jézus élete egy bizonyos szempontból rövidítve van előttünk, de ebben a rövidített Jézus életrajzból is alapvető és jellegzetes tanulságokat tudunk levonni. Maga János apostol is ezt tette, amikor például az evangéliumát azzal a rövid kijelentéssel kezdte az első fejezet 14. versében, hogy mi láttuk őt, mint az Isten dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt mondja el János apostol Krisztusról, hogy a tanítványok látták, hogy Jézus életében maradéktalanul megnyilatkozott az, hogy az élete igazságos volt, és ezáltal volt szeretetteljes, vagyis kegyelmes. Tehát a szeretetnek a két alappillérét jegyzi meg itt az evangélium elején. Ugye erről sokszor beszéltünk már eddig, hogy igazságosság nélkül tulajdonképpen nincsen szeretet. De amit most szeretnék felolvasni teljes terjedelmében, az a ugyancsak János írat, az első levelét, az első fejezet, első öt verse szerint János apostol a következőképpen kezdi. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Kedves hallgatók, úgy lehet érezni a lelkesült szavakat, hogy kezdi a levelét János apostol, hogy ők látták, ők hallották, ők kezeikkel illették, ők 3,5 évig együtt éltek.

előtt zajlódott el Jézus élete, akkor utána a lelkesült szavak után az 5. versben azt mondja, hogy az az üzenet, amit hirdetünk néktek, hogy örömetek teljes legyen, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ezt így is lehetne mondani a mi tárgyunk szempontjából, hogy ezt mondja János apostol, hogy az Isten úgy nyilatkozott meg itt ezen a földön, hogy ő valóban bemutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ő az élet minden egyes részletében, minden egyes apró zegében, zugában megmutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ebben semmi homály, semmi sötétség nem volt. Az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Amit láttak Jézustól, az tökéletes volt. Emberi formában, emberi alakban, hiszen látták a küzdő Jézust is, a szenvedő Jézust, a győzelmekért viaskodó Jézust. Emberi formában jelent meg, de a végeredmény isteni volt. És ez a hatalmas evangélium, hogy mi ezt az emberként megjelenő, emberi természetben megjelenő Krisztust követhetjük, és a mi életünkben is szűnhet a homály és a sötétség, legyőzhetjük a szeretetlenséget, és az életben átütő erejű változás következhet be, hogy megtanuljuk a szeretet nyelvét. Ugye a szeretet nyelvének a grammatikája, a nyelvtana, még egyszer mondom, az igazságosság. A Biblia is nagyon sokszor használja Jézusról, hogy még az ellensége is így ismerték el, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. Ugye, tehát az igazságosság az alapja, az igazságos magatartás, ami lényegileg a szeretetet jelenti. A Biblia azonban azért használ két kifejezést, mert az emberi világban minduntalan ketté hasad ez a két dolog, az igazságosság és a szeretet. De Jézussal kapcsolatban mindig egybeköti, és úgy használja, hogy Jézusban ez a két dolog egyesült. Jézus mindenki iránt igazságos volt, és ezért mondható el, hogy szeretetteljes volt. Hogy ezt megtanulni, hogy mi volt ez a krisztusi igazságosság és szeretet, ezt szemlélni, és ezt elsajátítani, ebben van az ember egyedüli reménysége, hogy emberré váljék, hogy igazán éljük az életet, hogy rendeltetésszerűen éljük az életet. Tehát úgy gondolom, hogy János apostolnak ezek után a lelkesült, de ugyanakkor megfontolt szavai után azt a kérdést kell fölvetnünk, hogy hát hogyan tudnánk összefoglalni, hogy Jézus életében mit jelentett ez, hogy ő szeretett? Ez mit jelentett az ő életében, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal? Mit jelentett az ő életében, hogy ő világosság volt, és nem volt benne semmi sötétség? És ez a mi életünkben megvalósulhat-e? Úgy gondolom, hogy ha olvassuk Jézus életét, és tanulmányozzuk, hogy mit is nyilatkoztatott ki a Szentírás, mondom, hogy csak egy tört része van Jézus életének benne a Szentírásban, tehát az egész világ se fogadhatná be a könyveket, akkor 4-5 alappillére mindenféleképpen rá kell, hogy érezzünk. Hogy olvassuk Jézus életét, és ahogy ismerkedünk az ő gondolkodásával, magatartásával, gyógyításaival, tanításaival, és ez a 4 evangélium, és hát persze a Biblia egészen, mint profécia és mint kiértékelés, olyan mélységesen bepillantást enged először is Jézus gondolkodás módjába. Az első dolog, amit szeretnék Jézussal kapcsolatban kiemelni, hogy ő neki a gondolkodás módjában volt egy biztos alapja a szeretetnek. Mondhatnám, hogy ebből sok minden következik, ha nem minden. És ez az, hogy Jézusban nem volt előítélet. Jézusnak a gondolkodás módjából, hogy bepillantunk, azt látjuk, hogy Jézusban nem volt előítélet. Előítélet, nagyon súlyos kifejezés ez, nem tudok részletesebben beszélni a tárgykörről, de úgy felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy hát az ember csodálatosan van megalkotva, az ember megismer, összehasonlít, következtetéseket von le, tehát az ember életnek egy lényeges rész, hogy ítéleteket formáljunk. De ítéletet formálni, ez nem ugyanaz, mint elítélni a másikat. És elítélni a másikat, ennél még sokkal súlyosabb, hogy előítélettel lenni a másikkal szemben. Mégis nagyon sokszor megengedjük magunknak, és azért engedjük meg magunknak, gondolom, mert benne van a természetünkben, az emberi természetben, az önző természetünkben, különböző dolgok kapcsolnak be, és mielőtt megismernénk, összehasonlítanánk, ítéletet vonnánk le, ott van már, ott ágaskodik bennünk az előítélet. Ezt olyan biztosnak is tartjuk, sokszor hivatkozunk megérzéseinkre, meg intuícióra, sok nevet kap ez, hogy előítélet. Mondom, nem tudok ebbe teljes részletességgel belemenni, az előadás után lehet kérdéseket feltenni.
de hagyja

0: Kérdezzem meg, hogy ha valakiben nincs előítélet, vagy legalábbis komoly küzdelmet folytat, hogy ne legyen benne előítélet, az a legjobb útját járja a szeretetnek. Jézus vigyázott arra, hogy ő benne ne legyen előítélet. Hát csak egy rövid példát hadd mondjak. Ha mi most nem Budapesten élnénk, hanem egy kisvárosban, ahol az általában ismeri mindenki a másikat. És ott tudnánk valakiről, akinek 5 férje volt, és akivel most él, az sem a férje. Azt gondolom, hogy csak a legkiválóbb ott élő hívő embereknek a tudatában nem lenne előítélet egy ilyen valakivel szemben. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy miről beszélek, a samáriai asszony történetéről. Jézus tudta a samáriai asszonyról, hiszen ő maga mondta el neki, hogy milyen az élete, de a beszélgetésnek a közepén, talán a vége felé járva szólt erről Jézus, hogy milyen rossz az élete, de a beszélgetés elején ez semmi nem mutatja, hogy Jézus valami előítélettel közeledett volna ehhez az asszonyhoz, mert azt látjuk a beszélgetés elején, hogy Jézus úgy szólítja meg ezt az asszonyt, ugye kér tőle, beszél vele, Isten ajándékáról szól neki, beavatja a legmélyebb dolgokba, és amikor az asszony vágyakozást érez arra, hogy ő is ilyen életet szeretne élni, amiről Jézus beszél, akkor mondja, hogy hát menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide, és akkor mondja az asszony, nincs férjem. És Jézus ő helyette mondja ki az igazságot, a valóságot, hogy ezt jól mondtad, hogy nincs férjed, mert akikkel együtt élte az az 5 ember, azok sem voltak férjed, és a mostani sem férjed, ezt igazán mondtad. Tehát meg sem várja azt, hogy az asszony tegyen bűnvallomást, ő könnyíti meg számára a lehetőséget, ő mondja ki az élete terhét, problémáját, tehát lehet látni, hogy Jézus ismer valakit, nagyon mélyen ismer, az élete sötét, bizonytalan, kudarcos oldalainál fogva ismeri, de elítélés, vagy az előítélet szinte a nyomát nem látjuk, mert Jézus mindig úgy viszonyult emberekhez, és ez lesz majd a jézusi szeretetnek a jellegzetesség, amit még hadd ne mondjak most ki, hogy mi volt ennek a szeretetnek a döntő, az átütő jellegzetessége, ahogy más ember soha nem tette, és ezért volt az asszonynak olyan nagy csodálkozás, hogy így vele még nem beszéltek, így vele még senki nem talált szót. Kedves hallgatók, ugyanakkor, amikor azt mondom, hogy Jézusban nem volt előítélet, ugyanakkor szeretném ehhez rögtön hozzátenni azt, hogy ez nem annyit jelentett, hogy Jézus valami olyan szeretetet mutatott volna be, ami egy ilyen engedékeny vagy olvatag szeretet lett volna. Mi sajnos ilyen végletekben mozgunk. Vagy egy kicsi előítélet, ami megnehezíti az emberekhez való szeretetteljes viszonyunkat, vagy pedig félreteszünk mindent, ítéletet, gondolkodást, megfontolást is, és egy olyan nagy kebelű engedékenység és megolvadás, hogy mi most szeretünk egy embert úgy, ahogy mások talán nem szeretnek, mert hát ők nagyon felrólják neki a dolgokat. A szeretet himnuszában fordul elő ez a kifejezés, hogy a szeretet az nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. De ez egy nagyon keskeny út, hogy ne örüljünk a hamissággal, és együtt örüljünk az igazságnak. Ez egy nagyon keskeny út. Ez egyrészt kizárja az előítéleteket, másrészt viszont kizárja az olyan engedékeny, olyan minden mindegy, és mindent ráhagyok a másik emberre magatartást. János evangélium a 2. fejezetében olvasható az a kijelentés az első jeruzsálemi templom tisztításnál. Ugye tudnunk kell, hogy Jézus 2-szer tisztította meg a templomot, egyszer a szolgálat elején, másszor a végén. Amit az elején tett, azt János 2. fejezete közli, hogy akkor is a pénzváltók asztalait felfordította és kötélből ostort fonva kiűzte őket a templomból, de itt van egy érdekes megjegyzés. János evangélista, aki leírja ezt a jelenetet, visszahivatkozik egy ószövetségi jövendőlésre, és azt mondja, hogy ezzel teljesedett be az ószövetségnek egy nevezetes kijelentése, tudnélik ez, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Gyönyörű kifejezés, magyarban is gyönyörű a fordítás, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Amikor valaki látja azt, hogy a megcsúfolják az igazságot, vagy emberek bizalmával visszaélnek, vagy jóhiszeműségével visszaélnek, és hát így élnek, és a vallás nevében embereket elbolondítanak, és megfertőznek, akkor Jézus soha nem volt engedékeny, az ő szeretetéből következett az, hogy ezt tegye, ezt az első templom tisztítást, tehát a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Tehát Jézusban igen, nem volt előítélet, de nem volt engedékenység sem. Tehát ez volt a Jézusi szeretetnek az első jellegzetessége, és ebből tulajdonképpen János 4 és 2 felírtam a táblára, következett egy második dolog is. És ez a második dolog, mert hiszen azt látjuk, hogy a lelki életben ugyanolyan rend van, mint a természet vagy a fizikai világ életében, ebből az első dologból törvényszerűen következett egy második dolog is. És ez az, hogy akiben nincs előítélet, vagy aki küzd az előítéleteivel szemben, az az ember mindinkább mélyebb és mélyebb együttérzéssel tud tekinteni más emberek sorsára és életére. Ezt érezték meg Jézusban, amikor olyan nagy tömegek vonzódtak utána, megérezték azt a valakit, aki annyira együttérez velük, hogy szinte jobban látja az életük használható részeit, mint saját maguk. Ugye ezért tódult annyi sok ember Jézus után, ezért szinte úgy mondanám, hogy szinte, hogy akik nem is annyira gondolkozó emberek voltak, vagy igényesen élő emberek voltak, de ezt meg lehetett érezni, hogy Jézus mindenkin segíteni akar, és azt a részt keresi minden emberben, amire építhető valami. Tehát Jézusban egy egészen különleges, mély együttérzés volt, és ezt fejezte ki Máté evangélium a 11. fejezetének a végén, amikor azt mondta, hogy hát valamit őtőle meg kell tanulni, és ez az, hogy szelíd és alázatos szívű. Ugye erre vonatkozott egyedül Jézusnak ilyen kijelentés, hogy tanuljátok meg én tőlem, ez volt az ő jellemének a legközépontibb része, és tulajdonképpen itt az emberi jellemnek a felépülését fogjuk majd követni, mert Jézus is ugyanolyan úgy volt gyermek, ugyanúgy volt fiatal, ugyanúgy kellett felnövekednie, és neki is meg kellett küzdeni azért, hogy ő benne az isteni jellem maradéktalanul felépüljön, és az emberi természetet mindig le tudja győzni. De ebből megint csak következik valami, tehát abból, hogy egy emberben nincsen előítélet, és egy ember valódi együttérzésre képes, ebből tulajdonképpen itt már valahogy hadd jelezzem, hogy egy döntő áttörés következik ebből a két egyszerű dologból. Az ember lelki világában, vagy jellem építkezésében egy bizonyos erőfölösleg képződik azzal, hogyha az embereket nem úgy nézzük, hogy nekünk milyen hasznot hajtanak, vagy mi hogyan ítéljük meg az embereket, hanem olyan úgy nézzük, hogy az elmúlt előadást befejeztük ugye azzal a ruha hasonlattal, hogy öltözzétek föl a Krisztust, tehát azzal, hogy mit tudunk adni az embereknek, nem elvárni, hogy majd mi mit kapunk az emberektől, hanem mit tudunk adni az embereknek, és itt jön a krisztusi szeretetnek a harmadik jellegzetessége, hogy Krisztusnál mindig azt látjuk, hogy ő kezdeményező volt a szeretetben, kezdeményező volt az emberi kapcsolatokban, kezében tartotta az élet fonalát és az emberi kapcsolatoknak a rendszerét. Tehát valóban különleges szeretet volt Jézusé, mert ez a szeretet kezdeményező szeretet volt. Maga ő Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 5. fejezet 23. versétől úgy beszélt erről a szeretetről, hogy ha bárkivel valamilyen vitánk van, vagy nézeteltérésünk, vagy valakinek panasza van velünk szemben, lehet, hogy alaptalan panasza, ne azt várjuk meg, hogy a másik ember kezdeményezze a megbékélést, még akkor sem, hogyha mondjuk nekünk van igazunk, és nem neki, hanem Jézus ezekben a versekben azt mondta, hogy inkább hagyjuk ott az ajándékunkat Isten előtt, és menjünk el, és kezdeményezzük a megbékélést a felebarátunkkal. És tulajdonképpen ennek a kezdeményező szeretetnek Jézus nem csak a szavait mondta el, nem csak a tanításait, hanem van erről egy nagyszerű cselekmény is, János evangélium a 13. fejezetében, és nem is csak cselekmény, hanem úgy hiszem, hogy egy parancs, egy törvény is, hogy hogyan kell kezdeményezni a szeretetet, ez tulajdonképpen az utolsó vacsora, azon belül is a lábmosásnak a jelenete, amikor Jézus ereszkedett térdre és mosta meg a tanítványok lábait. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben ott vall kudarcot a mi emberi szeretetünk, hogy előítéleteinket esetleg még le tudnánk győzni, vagy alapjába véve nem sötét szemmel nézünk emberekre, még az együttérzés is ott van bennünk, vagy kezd kialakulni bennünk, de sokszor az emberek megállnak itt, és nem elég bátrak ahhoz, hogy kezdeményezzenek valamit, mert úgy gondolják, hogy a másik nem fog erre válaszolni, vagy kudarcot fognak vallani. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ő alapjában a visszahúzódó alkatú, ő, hát hogyha őt kedvesen fogadják, elmegy, ha őt szeretik, akkor viszont szeret, de hogy ő kezdeményezzen valamit, az szinte tolakodásnak érezni. Ugye egy magyar költő, hadd szólaljon meg itt, és a költőink közül az egyik legnagyobb, aki nagyon visszahúzódó természetű volt, és aztán a költészetében látjuk annak a nyomát, hogy ő nagyon, nagyon súlyos dolgot látott ebben a visszahúzódásában, és ezt meg is írta, az egyik legnagyobb verse fog elhangozni, a visszatekintés. Mert az egész életére visszatekint, és ebben jelöli meg a bajok forrását, hogy hát ő mindig ezt a könnyebb utat választotta, hogy nem gyűlölt senkit talán, nem volt mogorva senkire, de visszahúzódott, nem tudta igazán az embereket úgy a szívébe fogadni, hogy kezdeményezze a szeretetet. Ugye a híres anekdota, hogy megkérdezték ezt a költőt, amikor vidéken végezte munkáját, és a múlt század 40-es éveiben ugye eljárt egy vidéki, földműves és nemes emberekből álló társaságba, hogy hát hogy tudta kibírni azt a sok, hogy mondjam, pöffeszkedő, büszke, falusi nagyurat, a beszédjüket, az egész magatartásukat, és Arany János akkor azt mondta, hogy amikor ilyennel találkoztam, akkor hallgattam. Azt akkor visszakérdeztek rá, azt mondták, de amikor már nagyon rossz volt, amikor már nagyon elviselhetetlenek voltak az emberek, akkor mit csináltál? Akkor kétszer inkább hallgattam. Nem szólt, nem nyilvánított véleményt, nem vállalta az életben azt, amit úgy gondolom minden embernek, de főleg egy igazi Krisztus követő embernek vállalnia kell, hogy az életben küzdjön bizonyos igazságoknak az érvényesüléséért. Ne csak úgy legyünk szelidek, hogy elviseljük türelemmel az otrombaságokat, a gonoszságokat, hanem a szelidséget megőrizve szálljunk síkra. Ennek a versnek, a visszatekintésnek az emlékidéző része valóban megrendítő, amikor ilyeneket hallunk, hogy az ifjúság kertjébe vaskorláton néztem át, amikor azt látjuk, hogy az életben sok mindent elszalasztott, amit meg lehetett és kellett volna tenni. Az emlékidéző rész után azonban jön a befejező strófa, amelyben a költő mindegy öntudatlanul is, de mit szólít meg, mit idéz meg, hogy bárcsak eljönne az a szeretet. Igen, itt kimondja Arany János ezt a szót. Ő a szemérmes költ, aki ezt, hogy szeretet és szerelem. Most mind a kettőt kimondja. Mind a kettőt határozottan kimondja, hogy bárcsak eljönne ez az életében, ami más irányba rendezni az életét, még talán a vég előtt, még azelőtt, hogy így rögzülne meg az emberi jellem. Az emberi jellemnek egy nagyon nagy kifutási lehetősége, amit Jézus bemutatott, hogy a szeretetünk nem csak egy rosszat elviselő, türelemmel, szelídséggel a nehézségeket elhordozó szeretet lehet, hanem a szeretetnek a lényege, amikor kidomborodik a szeretet, azért az alapvetően a kezdeményezésben áll.
1: Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól-rosszul leküzdeni? Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt. A rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint a köd a szél szárnyai. Az az ábrán elenyészett. Az a légvár füst komoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérjel! Nincs az messze. Síromi. Spátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmod.

0: Persze a kezdeményezésben mindig kockázat van, és Arany bizonyára ezt nem akarta vállalni, de ezért lett számára, hogy is mondta, a boldogság, mint nem ismert idegen. Jézus világossá tette azt, hogy ha az ember boldog akar lenni, akkor még ezen túl is kell lépnie, nem elég legyőzni az előítéletet, nem elég, hogy az együttérzés mennél több ember irányába valósuljon meg, és nem elég a kezdeményező szeretet sem, hanem szükség van még erre a negyedik lépcsőfokra is, ami Jézus életében megnyilvánult, és ez az önfeláldozó szeretet. Az, amikor, hogy Jézus mondta János evangélium a 12. fejezetében, ha a mag a földbe hull, és el nem hal, akkor csak maga marad. Ha viszont a mag a földbe hull és elhal, azáltal, hogy elhal, vet újabb lendületet annak, hogy új növény fejlődjék ki belőle, Jézusnak az egész élete nem volt más, mint a szenvedések viselése egy tiszta, igaz lénynek, egy isteni természettel, isteni gondolkodással rendelkező lénynek elviselni gonoszságot, otrombaságot, aljasságot, butaságot. Nem akarom sokszorozni és sorolni, hogy mi van az emberi világban. Mi is átérezzük ezt, hogyha mondjuk emberekhez méltatlan társaságba csöppenünk bele, vagy akár az élet egy váratlan helyzetében, egy utcán, vagy egy helyen olyan társaságba csöppenünk bele, amit borzalmas elviselni csak pár pillanatra is. Növeljük meg ezt a pár pillanatot, vagy pár percet, és gondoljuk el, hogy mit jelentett Jézusnak, aki ezt persze többször kifejezése is juttatta, például azért mondott ilyeneket, hogy gonosz és hálátlan nemzetség, meddig kell még elszenvednem titeket? De Jézus vállalta a szenvedést. Vállalta a szenvedésben a legnagyobbat is, az önfeláldozó szenvedést. És megmutatta azt, hogy a szenvedést is a szeretet nemesítése, a szeretet kitisztulása irányába lehet vinni. Jézus a legnagyobb szeretetben, legnagyobb cselekedeteit tulajdonképpen akkor tette meg, amikor szenvedett. Ugye ez a Bibliát ismerő emberek számára közhely, de azért hadd ismételjem el, hogy akkor, amikor Jézus ott van a keresztfán, és azt a bizonyos 7 szavát mondja, 7 utolsó szavát, ugye az első 3 szóban látjuk, mint egy az egész élete szenvedésének, önfeláldozásának a hű tükörképét, hogy még akkor is másokkal gondol, még akkor is mindent megpróbál, hogy másokat segítsen, imádkozik azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek, ez az első szava. Aztán gondoskodik édesanyjáról, Máriáról, János apostolról, és aztán a jobblatorral folytat beszélgetést. Tehát Jézus, amikor már fizikailag, lelkileg teljesen a halál karmaiban volt, akkor mutatkozott meg a legfényesebben és a legtisztábban, hogy az igazi szeretet az tulajdonképpen az önfeláldozásban, az élet odaáldozásában nyilvánul meg. Valahogy ebben a 4 pontban láthatjuk azt, hogy a Jézusi szeretet rendkívüli volt. De azért írtam ide egy kérdőjelet a táblának erre a részére, hogy most fölvessük a kérdést, hogy Jézusnak ez hogyan sikerült, ez hogyan tudta megtenni. Mert hiszen nagyon sokszor mi ezeket a pontokat belátjuk, és ez talán vita tárgyát nem képezi, vagy túlságosan nagy akadályok nincsenek előttünk. Részben azért nem, mert mi is szenvedünk, hogyha bennünket előítélettel kezelnek, mi is szenvedünk, hogyha az emberekben nincs együttérzés, mi is megkívánnánk egy kis kezdeményezést az erősebb fél részéről, amikor mi vagyunk a gyengék és vagyunk nehezebb helyzetben, és hát mi is hálásan tekintünk, ha valaki az idejéből, az erejéből, pénzéből, vagy bármi másból tulajdonképpen áldozatot hoz, és segít minket az életben. Ezt mindannyian elismerjük elvileg, csak amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kellene így élni, akkor mered ránk ez a kérdőjel, hogy hát hogyan is lehetséges ez. Mindez elméletileg nagyon szép és jó, de a gyakorlatban hát nem éppen itt vallunk kudarcokat. Kedves hallgatók, hogy mennyire figyelmesen kell olvasni a Bibliát és a 4 evangéliumot, mert mondom, ez 4 evangélium, nem több és nem kevesebb. Máté és Márk lényegileg párhuzamosan halad, Lukács kinagyít egy északi országrészbeli szolgálatot, János pedig a déli országrészben végzett tevékenységéből néhány hozzátoldással él. Hát ez összesen pár lap a Bibliában. Nagyon oda kell figyelni, hogy Jézus életének a titkát, meg az ő győzelmének, meg az ő szeretetének a titkát, azt valahogyan a kezünkbe tudjuk hordozni. Mert azt mondhatnánk, hogy Jézus természetéből se következett ez a négy pont. Jézusnak is emberi természete volt. És az emberi természet én központú. Jézus emberi természet, amit örökölt az édesanyjától, az sem volt jobb, mint a mi természetünk. Az is egy gyenge emberi természet volt. Jézus, hogy ilyen életet élt, ez egy bizonyos győzelem által valósította meg, az emberi természeten való győzelem által. Az emberi természet nem szereti azt, hogyha nem ő neki van igaza. Az emberi természet nem akar együttérző lenni, az emberi természet magával akar foglalkozni, nem akar mások iránt kezdeményező szeretettel élni, emberi természetnek esze ágában nincsen feláldozni semmit sem. Jézus azáltal, hogy ilyen lett, tulajdonképpen egy győzelmet aratott az emberi természet fölött, és ennek a győzelemnek a titkát rendkívül rövid bibliaversek tudósítanak erről. Például, hogyha valaki elkezdi olvasni Lukács evangélium a 11. fejezet első versét, és úgy nem gondolkozik el, hogy miről is van itt szó, csak megy tovább, ez egy vers, egy rövid vers a Bibliában, elszalasztja, hogy megfigyelje Jézus győzelmének a titkát. Tudnilik, számomra is nagyon kedves ez a jelenet, mert egyszer, amikor kezdtem rájönni, hogy mi minden van ebben, tanítványok egyszer figyelmen kívül hagyták Jézust, elveszítették. Nem találták. Ilyen is van a Bibliában. Miért nem találták? Mert Jézusnak meghatározott időben szokásához tartozott az elvonulás. Például Márk evangéliuma első fejezet 35. verse azt mondja, hogy Jézus sokszor kora reggel elment egy puszta helyre, tehát egy üres helyre. És egy ilyen esetben a tanítványok, ez napközben történhetett, egyszerűen nem találták Jézust, a keresésére indultak, és mikor megtalálták Jézust, akkor először meglátták, hogy imádkozik. És ez annyira megdöbbentette őket, mert hallották Jézus hangos imáját, hogy nem mertek a közelébe menni, megvárták, hogy befejezze az imádságát. Amikor Jézus befejezte az imádságát, akkor közelébe mentek, és csak az elkapott imádság foszlányok, vagy az imádság vége, mert többet nem hallhattak alapján is, a tanítványok azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Miért fontos ez az igehely? Mert ez akkor történik, amikor a tanítványok már több mint 2 éve járnak Jézussal. Ők látják Jézus életében ezeket a rendkívüli mozzanatokat. Látják azt, hogy Jézusban nincs előítélet, de nincs engedékenység, van együttérzés, de nincs olvadékonyság, van kezdeményezés, de soha nincs tolakodás, van önfeláldozás, de soha nincs kényszerítés. Látják azt, hogy Jézus minden rossz végletet elkerülve egy olyan emberi életet él, amire már ők előre azt mondhatják, mint később Pilátus, hogy íme az ember, hogy ez lenne az emberi élet. Ez világosság és nincs sötétség, és most kezdik látni, hogy ezt Jézus úgy tudja megvalósítani, hogy ő állandóan az atyához fordul és kér erre segítséget. Hogy Jézus ezt nem a saját erejéből teszi. Elnézést kérek a megfogalmazásért, de Jézus nem egy lelki csodagyerek, aki úgy jött a világra, hogy ne tudjon vétkezni. Jézus tudhatott volna vétkezni, ha az emberi természeten teljes győzelmet nem arat. Azért is kísértette a sátán többször is fellépésekor, legfőképpen a pusztában, mert jól tudta, hogyha Jézusnál egy résnyi hely kínálkozik, már le tudja győzni. Jézus azonban annyira kérte Istent, a mennyei atyát, és minden nap többször is annyira szokása volt, hogy elvonuljon. Mert Jézus érezte azt, hogy az emberi életben csak úgy lehet legyőzni az emberi természetet, vagy ami ezzel egyenértékű, csak akkor lehet mindig szeretetet nyújtani, ha az Istentől megszerzett szeretetet adjuk tovább. Tehát ezt még egyszer mondanám. Az emberi életben csak akkor nem fogy el a szeretet, hogy mondja a szeretet himnusz, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ha nem azt adjuk, amit mi sokszor szoktunk mondani, hogy hát én szeretem, vagy én így tudom szeretni, vagy hát én nekem a szeretetem idáig terjed. Hát igen, az emberi szeretet az mindig egy bizonyos határig terjed. Utána megszűnik. És utána meg is magyarázzuk, hogy miért szűnt meg, mert a másik azt mondta, vagy úgy tett, vagy stb. De Jézus ezt pontosan tudta, hogyha ő nem mindig Istennel van olyan mély kapcsolatban, hogy Isten őt megerősítheti, hogy Isten hitáltal őt igazságban megerősíthet, és ő mindig igazságos, és ami ezzel egyenértékű, akkor mindig szeretetteljes. Ha Jézus nem ezt az életet éli, akkor tulajdonképpen ő nem lehet majd megváltó, nem tudja megmutatni azt az életet, amelyben minden világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Amikor Jézust látjuk így reggel vagy napközben, János 6. fejezetében éppen éjszaka mondja, hogy éjszaka vonult el imádkozni a nagy galileai válság után, akkor eszünkbe juthat Jézusra egy gyönyörű szép jövendőlés. A Bibliának egyik legszebb proféciája Jézusról, nem tudok most elmélyedni benne, de mindenkinek ajánlom, hogy otthon ezt sokat olvassuk, és úgy próbáljuk, hogy mondjam, ízlelgetni ezt a jövendőlést. Ézsaiás könyve 50. fejezetében a 4. verstől olvasható, amely így szól, hogy ha majd eljön a Messiás, akkor a legfontosabb feladata az lesz, hogy minden reggel fölserkentse a fülét, és hallgasson, miként a tanítványok. Jézusnak tanítványnak kell lenni, Jézusnak meg kell mutatni, hogy mit jelent Isten szerint élni. Minden reggel fel kell serkenteni a fülét, fel kell serkenteni magát, hogy hallgassa az Istent, hogy kapcsolatban legyen az Istennel, mert az emberi világban bemutatni, hogy mi az, hogy tökéletes szeretet, soha el nem fogyó szeretet, az csak az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Ez nem elméleti kérdés. Ez nem teória, ez nem filozófia, ez Istennel való kapcsolat kérdése. Az Isten az, aki mindenkit gyermekének tart, és mindenkit meg akar menteni, és az Isten az, aki jókra és gonoszokra felhozza a napját, ő benne valóban nincs előítélet. Az Isten az, aki mindenkivel együtt érez, a vámszedővel is és a parázna nővel is. Az Isten az, aki mindig kezdeményezi a Szentlélek által az ember megkeresését, és az Isten az, aki világossá tette, hogy önmagát és az ő vele egynek levő fiát is képes odaadni az emberért. Tehát ha ő Istent akarja bemutatni, Jézus Krisztus, akkor Istennel olyan szoros kapcsolatban kell lennie, hogy valóban egy résnyi helynek kínálkozzék arra, hogy itt az isteni szeretetbe, mint egy beszövődjék az emberi szeretet. Az emberi szeretet az mindig elfogy. Attól ne várjuk azt, hogy soha el nem fogy. Az olyan nincsen. Jézus, amikor gyermek volt még, olvashatjuk Lukács evangélium a 2. fejezete 49. versében, már akkor tudatosította ezt az életprogramot. Ugye mindannyian ismerjük a híres szavakat, amikor a szülei korholták, hogy miért maradt Jeruzsálemben. Hát miért tűrt el, hogy ekkora bánattal keressünk téged, ilyen nagy szomorúsággal keressünk téged. Akkor Jézus azt mondja, hát nem tudjátok, hogy nekem abban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Jézus a gyermekkorától fogva, az ifjúkorától fogva tudta jól azt, amit később ki is fejezett, legfőképpen János evangéliuma 5. fejezet 19. versében, 17. fejezet 6-tól 8. versei között, hogy ő semmit sem cselekedhet magától. Értsük ezt, semmi tisztát, semmi tökéleteset, semmi olyan szeretetet nem adhat ő sem magából. Hiába jött ő isteni természettel, isteni gondolkodással, neki is az életben küzdelemre van szüksége ahhoz, hogy legyőzve az emberi szereteted és az emberi természeted, de maradéktalanul, tudja azt adni, amit az Isten kíván adni. Tehát milyen az a soha el nem fogyó szeretet, az csak isteni szeretet lehet. Hogy tehetünk szert az isteni szeretetre? Ugyanazzal a küzdelemmel, amit Jézus megmutatott, és nem csak a beszédeiben, nem csak a tanításaiban, hanem Lukács evangéliuma 5. fejezet 17. verse azért fontos a Bibliában, mert a gyógyításairól is ezt mondja. Ugye ezt a verset érdemes megjegyezni, mert ha valaki a Lukács 5.17-et tudja fejből, soha a mai kuruzslók, vagy természetgyógyászok, vagy Krisztus nevében gyógyítók, vagy bárminek nevezzük is azokat az embereket, akik ma ebből élnek meg, és nagyon sok embert el tudnak bolondítani, a magatartásokat leleplezze, mert Jézusról az van megírva, hogy az Úr hatalma volt ővele, hogy gyógyítson, tehát nem volt benne különleges bioenergia. Nem volt Jézusban nem tudom én milyen IQ számú, nem tudom milyen értelem, nem volt Jézusban kisugárzó, nem tudom én micsoda. Jézus amit tudott tenni, amit tökéletesen tudott tenni az életben, az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Ami előtt Jézus gyógyított volna, ezért fohászkodott fel nagyon sokszor a hallgatóság, az ott lévők szeme láttára és füle hallatára, például Jairus lánya feltámasztásakor, például Lázár feltámasztásakor, hogy az emberek lássák, hogy ezt nem a saját erejéből teszi. Lukács evangélium a 18. fejezetének az utolsó verse azért értékes, mert az följegyzi számunkra, hogy az akkori emberek ezt meg is értették. És nem Jézust éltették, nem Jézust vették körül a bámulatukkal, a csodálatukkal, hanem így szól ez a Lukács 18. fejezet végi följegyzés, hogy dicsőséget adtak az Istennek. Tehát látták azt, hogy ezt az Isten műveli Krisztusban, és Krisztus megkapja Istentől a Szentlélek által azt, amit kér, mert ő tökéletesen törekedett arra, hogy egy legyen az Atyával, hogy valóban azt adja, amit az Atya adni akar. Kedves hallgatók, itt hadd tegyek még egy megjegyzést, hogy nagyon sok embertől szoktam hallani azt, hogy hát Jézus csak 3,5 évig tanított. Hát ez kevés idő. Mi nekünk 10-20-30 évekig kell megállnunk munkában, küzdelemben. Lehet-e számunkra Jézus, hát és fiatalként végezték ki Jézust, hát 33,5 éves volt, hát lehet-e Jézus mondjuk igazán példakép egy 60-70-80 éves embernek, akinek ereje fogytán, esetleg tervei félbemaradván, legszebb céljai megcsúfoltatván, micsoda terheket hordoz mondjuk egy idős ember. Én nagyon sokat köszönhetek Jézus személyisége felismerésében ennek a könyvnek, amelynek ez a címe, hogy felettébb tiszta a te beszéded. Ez az év minden napjára hoz egy Biblia verset, és a megjegyzések általában Krisztus középpontúak, sőt, hát mindegyikben közvetlenül Krisztusról is van szó, és ennek a könyvnek a szeptember elsejei megjegyzéséből szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Nem az életben és a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt. A legapróbb feladat is, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint akár a legnagyobb munka, amit gyakran megront a haszonlesés és a becsvágy. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, van-e krisztusi vonás a cselekedeteinkben. Isten többre értékeli a szeretetet és a hűséget, amellyel a munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Isten egészen más normákhoz méri a jellemet, mint az ember. Isten látja a legyőzött kísértéseket, amelyekről a világ nem tud, sőt még a legközelebbi barátaink sem. Látja a családi életünkben vagy a lelkünk mélyén támad kísértéseket is. Látja, amikor megaláz bennünket saját gyengeségünk tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkeink miatti őszinte bűnbánatot. Látja, amikor valaki teljes szívével neki szolgál. Tud az énünkkel vívott keserves küzdelmekről, és tud győzelmeinkről. Isten mindenről tud. Egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Bármilyen rövid ideje szolgálunk is, bármilyen egyszerű feladatot látunk is el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, áldott jutalmat nyertünk az ő kegyelméből. Kedves hallgatók, tehát nem az volt a fontos Jézus életében, hogy ő életben maradjon 50 vagy 60 évig, ez különben lehetetlen is lett volna, mert inkább az a nagy dolog, hogy Jézus egyáltalán 3,5 évig nem veszítette el az életét. Aki ezen a világon valami tisztát, nemeset akar tenni, és ezt 3,5 évig teheti, az valóban olyan csoda, amit az Isten biztosít a számára. Jézust már a fellépésekor a saját városában, Názáretben le akarták lökni a hegyről. Máskor is el akarták fogni, meg akarták ölni. Jézus nem maradhatott életben 50-60-70 éves koráig. Jézusnak 3,5 év állt rendelkezésére, de nem is ez a fontos, hanem nem az életben eltöltött idő, nem a teljesítmény nagysága, hanem a hűség és a szeretet, amivel a munkánkat végezzük. Ez teszi értékessé az embert. És Jézus a 3,5 év alatt is ezt meg tudta mutatni, hogy ebben lehet őt követni. És ha valakinek több életideje adatott ennél, legtöbbünknek természetesen több, akkor mindig föltekinthet Jézusra bármely életszakaszában, mert az Isten látja azt, hogy mi mindennel küzdünk, és mi mindennel vagyunk körülvéve. Hát mielőtt tovább mennék, és a vetítés előtt egy végső befejezéssel még valamire felhívnám a figyelmet, hadd hivatkozzam egy olyan költőnkre, aki nem régen halt meg, nem nagy idős korában. Parancs Jánosról van szó, akit néhány héttel ezelőtt temettek el, és aki nagyon fogékony volt ezekre a bibliai gondolatokra. Az egyik kötetét még ajánlotta nekem, 85. február 22-én írta bele a Sivatagi följegyzések című kötetébe az ajánlást, amiből az első verset hallgassuk meg, az Előszó című verset, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy minden ember nagyon jól tudja ezeket a dolgokat, de hogy mi a mi életünkben mégsem tudunk olyan átütő erejű szeretetet képviselni vagy megmutatni, az abból a hiányból fakad, hogy ezt nem vesszük komolyan Jézus életéből, amit a tanítványok komolyan vettek. A tanítványok, amikor rádöbbentek, hogy Jézus életének van titka, hogy így tud élni, hogy ilyen szeretetet tud adni, ezt a titkát az Istennel való kapcsolatában látták. Abban látták meg, hogy Jézus folyamatosan, állandóan keresi az Isten közelségét, Uram, taníts minket imádkozni, miként Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. A vers, ami megszólal, látnivalóan egy mai ember küzdelme és tépelődés, aki nagyon sok mindent tud, sőt mondhatnám mindent tud, a megvalósítás nincs meg. De a megvalósításhoz valóban személyes odafordulás, személyes kapcsolat felvétele szükségeltetik azzal a valakivel, aki tud adni soha el nem fogyó szeretetet.
1: Parancs János, előszó. Porrá és hamuvá lesz minden egykoron. Azaz, hogy nem tudom mivé, de nélkülem, nélkülünk. Sokáig csak ennek az elcsépelt, megcáfolhatatlan igazságnak a bűvöletében éltem. Eszmélkedésem óta, kamaszkorom óta, évtizedeken át. Megátalkodottan és megbabonázottan. Aztán egy kétségbe esett pillanatomban kitaláltam a magam mentségére az elveszett túlvilági vigasz pótlására a költészetet. Mintha bármire is volna mentség vagy vigasz. Mintha lehetne. A szó csak szó. Engedelmes, gyakorló eszköze szorongó álmainknak, a valóság titkait fürkésző, lobogó indulatainknak. Orrá és hamuvá lesz minden egykoron. Nem mondhatok ennél biztatóbbat. Ezzel a rögeszmével indultam el, ezzel a finoman árnyalt fölismeréssel. És tulajdonképpen még ma is csak ezt ismételgettem, értelmezem és magyarázom. Mégis időközben valahogy a visszájára fordult ez a keserű, barbár jóslat, illetve a tanúsága. Árnyékában a dolgok mostanában különös metamorfózison esnek át. Leroskadásuk előtt egyszerre csak vibrálni kezdenek. A mulatságosan mumfordi emberek törékenysége, szépsége hirtelen fölragyog. Mintha varázspálca érinteni őket, delejes fényben áznak. Aztán persze széthullanak, alámerülnek az éjbe. Szerte foszladak, mint a látomások. Mintha nem is léteztek volna, oly közönösen, hibátlanul hömpölyög az idő tovább. És a költészet sem őrzi meg őket. Előbb-utóbb szétporlad a nyelv is. Hiába küzdök értük én, földön bonszolódó árnyék.

A mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy aratás és szüret. Remélem, hogy a kivetítés is működni fog. Aratás és szüret az üzenet célba ér. És mielőtt az alapigét felolvasnám, képzeljétek el, hogy mielőtt idejöttem a gyülekezetbe, kinéztem a telkünkre. És a telkünkön mostanában ez a látvány fogad, hogyha kimegyek. Korábban az a telek, amit megvettünk, korábban azt a telket szántóföldnek használták, és bevetették búzával, és most az utolsó évre már nem vetették be. Nem vetették be, mert ugye megvettük, ugye az a tervünk, hogy majd egyszer valamikor építkezünk. És a növényzet megindult. És úgy voltam vele egy néhány héttel ezelőtt, hogy gyorsan le kell nyírni mindent, csak aztán elkezdtem figyelni a növényeket, és rájöttem, hogy ez valami különleges növény, mintha ilyen ismerős lenne. És eltelt egy néhány hét, és nyilván kiderült mindannyiunk számára, hogy a földünk tele van búzával. Nagyon szép kalászokat terem ez a föld. És úgy voltam vele, hogy hát ezt nem kellene kiírtani. Amíg nincs szükség arra, hogy felszabadítsuk a földet, addig hagyd nőjön. És reménykedem benne, hogy meg fogjuk érni az aratást, meg fogjuk érni azt, hogy ezek a kalászok szépen megsárgulnak, megszáradnak. És talán abban az élményben lesz részem, hogy életemben először a saját földemről fogok búzát aratni, igaz, kézzel, nem kombánnyal, és talán abból a kenyérből is eszünk, ki tudja. És tudjátok, ez a gondolat nagyon megindította, vagyis hát ez a látvány nagyon megindította a gondolataimat az elmúlt hetekben, és nyilván nem kellett messzire mennem, mert az elmúlt hetekben Jelenések könyvét tanulmányoztuk együtt, és hogyha újra kinyitjátok velem az igét, Jelenések könyve 14. fejezeténél, Jelenések könyve 14. fejezeténél. Múlt héten ott hagytuk abba a tanulmányozást Nagy Imre testvérrel, hogy akik türelmesek, azokra Jézus rámutat, hogy íme a szentek. Íme a szentek békességes tűrése. És a türelem az a keresztény jellemvonás, amire a legnagyobb szükségünk van ezekben az utolsó időkben. Olyannyira, hogy Jézus azt mondja, hogy a ti türelmetek, a ti béketűrésetek lesz az eszköze annak, ami megmenti a ti lelketeket. A ti béketűrésetek által mentitek meg a ti lelketeket. És tudjátok, hogyha ezt a történetet folytatjuk és kinyitjuk Jelenések könyve 14. fejezeténél, hogyha olyan bibliátok van, mint nekem, akkor a szerkesztők még egy címet is adtak neki, az a címe, hogy Vidám aratás és rettenetes űz. Mikor elhangzik a hármas angyeli üzenet, a három angyal végigrepül az égen, és elmondja az Isten utolsó üzenetét, akkor utána az aratás és a szüret képei következnek. És hogyha érteni szeretnénk Jelenések könyvét, már pedig szerintem érteni szeretnénk, akkor Jelenések könyvéről egy dolgot kell tudni. Hogy a Biblia 66 könyve közül a legkönnyebben érthető könyv, egy dolog kell hozzá, az előtte lévő 65-öt betéve ismerni. Amúgy semmi gond nincs Jelenések könyvével. Úgyhogy amikor elérkezünk az aratás és szüret képéhez, akkor semmi új gondolattal nem találkozunk, mert az Ószövetség tele van ezzel a képpel. Tele van ezzel a képpel, csak egy példát hozok. Joel könyve 3. fejezet 13. verse szinte szó szerint idézi vissza ugyanezt az igét Jelenések könyve. Azt olvasom, eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek el, tapossatok, mert tetézve a kád. Ömlenek a sajtók, megsokasult az ő gonoszságuk. Itt két kép követi egymást, az aratás, és aztán a szüret. És szeretném, hogyha mind a két képet jó alaposan együtt megvizsgálnánk. Kezdjük az aratás képeivel. Jelenések könyve 14. fejezetéhez lapozok. Jelenések könyve 14. fejezeténél a 14. verstől kezdve olvasom az aratás képeit. És láttam, éve volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához. A fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült. Indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ül, az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. Mikor Isten elküldi a földre az ő utolsó üzenetét három részletben, a következő jelenet, amit látunk, az az, hogy egy aratás jön. És az aratást ki végzi? Ki az, aki az aratást végzi? Azt olvasom, hogy valaki ül a felhőn és hasonló az ember fiához. Az ember fia jelkép a Bibliában nem másra utal, mint Jézus Krisztusra. Már csak azért is biztosak lehetünk benne, hogy ő Jézus Krisztus, mert a fején aranykorona van. És milyen jó, hogy az ő kezében van az éles sarló.
Úgy tűnik, hogy az aratást Jézus senki másra nem bízza rá, hanem önmagá, maga végzi el, maga kezében tartja a sarlót. De mégis az aratás gondolata honnan ered? Azt olvasom a 15. versben, hogy egy angyal jön ki a templomból, és kiállt Jézusnak, aki ott ül a felhőn. A templomból kijön egy angyal, és Jézushoz megy, egy követ jön Jézushoz, és átad neki egy üzenetet, azt az üzenetet, hogy indítsd a sarlódat, és aras. Ki van a templomban? Nyilván az atya van a templomban, tehát az atya az aratás forrása. Ő mondja azt, hogy most van itt az aratás ideje. És amikor az atya azt mondja, itt az aratás ideje, akkor a fiú maga az, aki arat. Úgy tűnik, hogy az aratás az Istenség kezében van. És bocsátja, aki a felhőn ül a sarlóját a földre, és learattaték a föld. Jó lenne meglátnunk, hogy mik ezek a jelképek, és tényleg nem kell spekulálnunk. Azt olvasom, hogy maga Jézus az, aki azonosítja ezeket a jelképeket. Jézusnak van több példázata is a magvetésről. Nem csak búzáról van szó, akár a mustármag példázatát, ha vesszük, vagy a búza és konkoly példázatát, amit most itt fogok felidézni. Azt mondja Jézus, hogy aki a jó magot veti, az embernek fia. Tehát aki a magot veti, az, aki arat. A szántóföld a világ. A jó mag az Isten országának fiai. Ugye ez a jó mag, amely felnőtt, és aztán gyümölcsöt termett. Az aratás pedig a világ vége. Mikor ereszti a sarlóját Jézus a földre? Amikor eljön a világ vége is. Mit jelent ezek szerint az aratás? Az, amikor Isten összegyűjti az övéit. Azt olvasom egy másik példázatban, hogy némely mag a jó földbe esett, ugye ez a szántóföldbe vetett mag példázata. Ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem. Némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely 30 annyit. Ezek szerint Jézus szavai azt mondják, hogy azt terem jó gyümölcsöt, aki jó földbe esett, az az, aki hallja és érti az igét. Hallani és érteni az igét úgy tűnik, hogy gyümölcsterméshez vezet az ember életében. És amikor a gyümölcs megterem, Márk evangéliumában azt olvasom, amikor a gabona arra való, amikor a gyümölcs megérett, azaz a magok megszáradtak, a mező már nem zöld, hanem sárga, akkor azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Az azonnal szó az Márknak egyik kedvenc szava. De nem szódagasztásként használja itt Márk, hanem nyilván minden alkalommal, amikor Márk az azonnal szót használja, akkor okkal használja. Mert amikor megérik az Isten egyháza, mert amikor megérik a nép, akkor Jézus nem vár tovább. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus ott várakozik a mennyben és nézi, hogy na vajon készen vagytok, vagy nem készen vagytok, hát akkor még ráérek. Azt mondja, hogy azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett, és ebből azért következik egy dolog. Az, hogyha még Jézus nem eresztette ki a sarlót, és az aratás még nem fejeződött be, ez azt jelenti, hogy a gabona még nem arra való. Ez azt jelenti, hogy az egyház még nincs kész. És nézzük csak, hogy Ellen White hogyan magyarázza a mag beérését. Azt mondja, nem csak kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem az is, hogy siettesse a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét. Ezt a Krisztus példázataiban, a magvető példázatához fűzött magyarázatban találjátok. Mindazok, akik Krisztus nevét vallják, ha mindazok, akik vallják Krisztus nevét, gyümölcsöt teremnének az ő dicsőségére. Azaz, hogyha a búza felnőne, és a kalászban érett magok lennének, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon. Az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy egybegyűjtse a drága gabonát. Ezt jelenti az aratás. Az aratás képe azt jelenti, hogy Jézus szeretné begyűjteni az övét. Jézus szeretne mindenkit érett keresztényként látni. Érett keresztényként, aki gyümölcsöt terem, ahol a kalászban mag van. Olyan embereket szeretne látni, olyan egyháztagokat, olyan keresztényeket, akik hallják és értik az igét. Krisztus alig várja, hogy begyűjtsön minket. Krisztus alig várja, hogy neki ilyen válság és válság, járvány és járvány, háború után jönnie az emberi történelemben, hanem végre lezárhassa ezt és begyűjthesse a drága gabonát. Igen, Jézusnak a gabona drága. Mindannyian egyen-egyenként drágák vagyunk. És amikor ma reggel kimentem, gondoltam, hozok nektek legalább mutatóban egy néhány szálat. Nézzétek, ezek még nem érettek. De hogyha elkezdeném számolni, ez lehet, hogy 30 annyi, lehet, hogy 60 annyi. Az az igazság, hogy nekem sokkal jobban tetszenek ezek a
ezek a kalászok, mint bármely más földön, mert ez az én szántóföldemről van. És tudjátok, Jézus is a saját szántóföldjéről szedi a gabonát is. Ez a világ az övé. Szeretné mindenhol azt látni, hogy a gabona beérik. Szeretné azt látni, hogy a kalász 30, 60 vagy 100 annyit terem. De a történetnek nincs itt vége. Hogyha továbbolvasom Jelenések könyvét, mégpedig a 14. fejezet 17. versétől, akkor a szüret képeivel találkozom. És tudjátok, én a szüretet is nagyon szeretem, már csak azért is, mert a szüret után valami nagyon jó dolog következik. Tudjátok, hogy mi ez? Ez egy nagyon szép piros must. Mégpedig a Móri borvidékről, de ez erjedetlen. Az apósomnak a kertjéből való. És mindig, amikor összegyűlik a család együtt szüretre, akkor ezeket a tanulságokat mindig úgy felidéződnek bennem. És a gyerekeknek is el szoktam mondani, hogy nézzétek meg, összeszedjük a szőlőt, utána hát nem kitapossuk belőle, mi már tréssel dolgozunk. De ez a nagyon finom ital készül belőle. Ezt az italt használjuk az úrvacsorán, és ez Jézus vérének a jelképe. És felvetődik bennem a kérdés, hogyha ez egy ilyen szép jelkép, és ez egy ilyen szép esemény, akkor miért van az, hogy az aratás után valami rettenetes ősz következik? Nézzük csak az igét. Azt olvassuk. Más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. Tehát az éles sarló ezúttal nem Jézus kezében van, hanem egy másik angyal kezében. Más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél az éles sarló volt, mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdeit, mert megértek annak szőlei. Érdekes, hogy most is a templomból jön az utasítás, maga Isten szól, hogy kezdődjön el az aratás, de ezúttal néven nevezi azt az angyalt, aki az üzenetet közvetíti, mégpedig azt mondja, hogy az az angyal, akinek hatalma van a tűzön. Hogyan ide a tűz? A tűz mindig az ítélet jelképe. És nézzük csak, itt tényleg ítéletről van szó. Bocsátotta azért az az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót, szó szerint megtapostatott a borsajtó. Ez azért fontos, mert nem az angyalok tapossák meg, majd látni fogjuk. Tehát megtapostatott a borsajtó a városon kívül. És vér jött ki a borsajtóból, a lovak zablájáig, 1600 futamatnyira. Tudjátok, amikor ezt az ige szakaszt felolvasom, akkor az első kérdés mindig az szokott lenni, hogy mi ez az 1600 futamat. Nem tudom. Nem tudom nektek beazonosítani, és hogyha valakinek van bibliai érvekkel alátámasztható gondolata ezzel kapcsolatban, akkor örömmel fogadom. De a szakasz többi részét szeretném, hogyha jól megnéznénk. Jelenések könyve 19. fejezete visszahozza ugyanennek a szakasznak a képeit. És ez megmagyarázza majd nekünk, hogy miért nem elég azt mondanunk, hogy megtaposták a borsajtót, hanem megtapostatott, mert valaki, nem az angyalok, hanem valaki más tapossa a borsajtót. Azt olvasom Jelenések könyve 19. fejezetében, amikor megnyílik az ég, azaz Jézus megjelenik az ég felhőin. Ott volt egy fehér ló, és aki azon ült, hívatott hűnek és igaznak. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert a Laodícia üzenet is így kezdődik. Mint hogyha a Laodícia üzenet az utolsó generációnak szóló üzenetet összekapcsolná ezzel a jelenettel. A hű és igaz. Ő az, aki hű és igaz, ő jelenik meg az ég felhőin. És vérrel hintett, Károli szerint, valójában vérbe mártott ruhába volt öltöztetve. És neve Isten igéjének neveztetik ezt. Azért nagyon fontos kiemelnünk, mert Jézus vérrel hintett ruhájáról, hogyha gondolunk, akkor nyilván az ő áldozatára gondolunk. De itt nem az áldozata, nem az ő áldozata miatt van vérrel hintett ruhában, ahogy látjuk majd a szöveg összefüggésben. A neve Isten igéjének neveztetik. Ez az az Isten igéje, akiről azt olvasom János evangéliumában, hogy testé lett és közöttünk lakozott. Az ige testé lett és közöttünk lakozott. Láttuk az ő dicsőségét. Ez az a Jézus Krisztus, aki ahogy felment a tanítványok szeme láttára, úgy jön majd vissza. Ezért tartja fontosnak, hogy elmondja, ez az Isten igéje, az az Isten igéje, aki testben már volt itt egyszer. És amikor megnyílik az ég, és vérrel hintett, azaz vérbe mártott ruhában megjelenik Jézus Krisztus, a hű és igaz, az ég felhőiben az emberfia, akkor azt olvasom, hogy azért olyan véres a ruhája, mert ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Tehát
Úgy tűnik, hogy nem a megváltás véréről beszélünk már, nem arról a vérről beszélünk, és arról a mustról, amelyről Jézus azt mondta, hogy igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Úgy tűnik, hogy itt valami más vérről van szó. Az Isten haragja hevének borsajtóját nyomja. És újra ugyanazt tudom mondani, mint a gondolatmenet legelején. Ha meg akarjuk érteni Jelenések könyvét, semmit nem kell tennünk, csak jól érteni mind a 65 könyvet, ami megelőzi Jelenések könyvét. Mert az Isten haragja borsajtója már Ézsaiás könyvében megjelenik. És ez egy nagyon különleges messiási profécia. Úgy beszél a messiásról Ézsaiás könyve 63. fejezete, mint aki nem egyszerűen csak megváltóként jön el, hanem mint akinek a hatalmában van az ítéletet végrehajtani. Így szól Ézsaiás könyve 63. fejezetében, kivonatosan egy néhány verset olvasok. Miért veres öltözeted és ruháid, mint a bornyomó ruhái? És a válasz így hangzik, a sajtót egyedül tapostam. Tehát nem megtaposták a városon kívül, hanem maga Jézus egyedül tapossa. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki. És megtapostam őket búsulásomban, széttapostam őket haragomban. Így freccsent vérük a ruháimra. És egész öltözetemet bekevertem. És megtapostam a népeveket búsulásomban, és figyeljétek, hogy hogyan kapcsolódik a két kép. És megrészegítem őket haragomban, és ontám földre a vérüket. Érdekes, hogyha Ézsaiás könyvét, ezt a jelenetet, a borsajtó megtaposásának jelenetét összekapcsoljuk a harmadik angyel üzenetével, ahol az Isten haragja poharának a kitöltetése van. Akkor kiderül, hogy a borsajtó összenyomása, vagyis a borsajtó megtaposása Jelenések 14-ben ugyanaz a jelenet, mint amiről a harmadik angyel üzenete beszél. A sajtó megtaposása az, amikor Isten az ő búsult haragját kiönti a földre. Tudom, hogy nem illik Isten haragjáról beszélni. Beszéljünk az evangéliumról, beszéljünk arról, hogy Jézus szeret, csak hogy az evangéliumnak az is része, hogy Jézus igazságot tesz. Miért? A harmadik angyel üzenete a válasz. A válasz arra az állandó kérdésre, amivel tényleg nap mint nap szembesülök. Ez a kérdés így szól, ha Isten él, ha Isten van, akkor miért? Miért van annyi szenvedés, miért halnak meg gyermekek, miért történt az én családomban is olyan haláleset, amit egyszerűen nem tudunk megmagyarázni, a közeli rokonságomból egy egészen kis gyermeket veszítettünk el is. Mindenki azt mondja, hogy miért, ha van Isten, akkor miért? És a harmadik angyel üzenete választ ad nekünk. Azt hinnénk talán, hogy Isten ölbetett kézzel nézi mindazt, ami itt a Földön zajlik. Azt hinnénk talán, hogy Isten szívét nem érinti meg az a sok gonoszság, ami a Földön van, az a sok betegség, az a sok nyomor, amit Sátán okoz, az a sok háború, az a sok szenvedés. Azt olvasom a harmadik angyel üzenetében, hogy Isten ezért haragszik. És ha Isten van, miért van annyi szenvedés? Azért, mert nem csak Isten van, hanem Sátán is van. És a harmadik angyel üzenete egy biztosíték arra nézve, hogy Isten igenis haragszik az övéért. Igenis igazságot tesz az övéért. Igenis nem nézi jó szemmel azt, ami a Földön most zajlik. Megtapostam őket búsulásomban, megrészegítettem őket haragomban, és ontám földre a vérüket. Ontám földre a vérüket. Kezdünk közeledni ahhoz, ami megmagyarázza nekünk, miért a szüret képe válik egy ilyen negatív jelképé, az ítélet jelképévé. Azt olvasom, hogy a szőlő Jézus vérét jelképezi. Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Csak hogy Ezékiel könyvében, sőt már Mózes harmadik könyvében is van egy alapvető szabály. Nézzük csak Ezékiel könyve 18. fejezete mit ír. Azt írja, ugye Isten ezt mondja, minden lélek az enyém. Úgy az atya lelke, mint a fiú lelke, az emberek fiai, minden lélek az Istené. És azt mondja az ítéletről, amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. És itt felsorol egy néhány bűnt, egy néhány versen keresztül, és azt mondja, aki ezeket elköveti, az ilyen éljen,
Ja, szinte visszacseng a harmadik angyal üzenetének a tanulsága. Vajon Isten csendben tűri mindezt? Az ilyen éjjel nem él. Mindezeket az utálatosságot cselekedte, halállal halljon meg. És most jön a magyarázat, most jön a kulcs. Az ő vére legyen rajta. Az ő vére legyen rajta. A saját vére legyen rajta. Vagy Ezékiel 33. fejezetében azt olvasom, ha valaki hallja a trombita szót, azaz, ha valaki hallja a figyelmeztető üzenetet, de nem hajt az intésre. Hogy mondjam el, hogy ez a trombita szó, hogyha egészen aktualizálni akarnám, nem más, mint a hármas angyal üzenet. Az utolsó figyelmeztető üzenet. Nem hajt az intésre, nem hallgatja meg az Isten figyelmeztető üzenetét. És aztán fegyver eljő, és utoléri. Az ő vére az ő fején lesz, a saját vére lesz a fején. Ugyanezt a kifejezést többször megtaláljátok, amikor Mózes 3. könyve 20. fejezetében a legdurvább bűnöket sorolja fel, hogy aki ezt teszi, a vére rajta, aki ezt teszi, a vére rajta. Vére rajta azt jelenti, hogy nem Jézus vére van rajtad. És ha Jézus vére nincs rajtad, a helyettes vér, ha nem ő ontja helyetted a vérét, akkor a te véred omlik. Jelenések könyve 14. fejezete egy kettős képet állít elénk. És azt látom, hogy nincs harmadik csoport. Nem találok olyat, hogy valaki megúszná az aratást, és megúszná a születet. Az Isten minden embert begyűjt. És te vagy kalásztermő búza leszel, vagy pedig olyan szőlő, amelyről azt mondja vére rajta, nem fedezi el Jézus vére. Hanem a saját vérében kell elfedezést találnia, és nem fog benne találni, mert az ember vére nem fedez el. Vére rajta, azaz az ítéletre vár. Azt olvasom Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy csak két csoport van, és nincs köztes állapot. Nincs harmadik út. Nincs olyan, hogy kicsit ide is, kicsit oda is. Vagy-vagy. Ez egy vagy-vagy üzenet. És nyilván szeretnénk, mindannyian szeretnénk az első csoportba tartozni. És felvetődik bennünk a kérdés, hogyha eljön a harag nagy napja, akkor ki állhat meg? Ki állhat meg ilyen körülmények között, amikor az emberiség sorsa végleg eldől? Az aratás és a szület után már nincs több szakasz. Itt vége van. Sőt, ha egy kicsit még mélyebbre nézünk ebbe a szakaszba, akkor még intenzívebben és még mélyebbről fog belőlünk felszakadni ez a kérdés. Ki állhat meg? Nézzétek csak velem együtt. Azt olvasom Zsidókhoz írt levélben, a 9. fejezetben, hogy Jézus, amikor felvitetett az apostoloktól, akkor belépett a mennybe. A mennyben van egy igazi templom. Nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, a mennyei szentélybe, az igazi szentélybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk. Nem tudok szebb dolgot annál, mint az az üzenet, hogy a mennyben van egy templom. Mert az, hogy a mennyben van egy igazi templom, az azt jelenti, hogy Jézus oda bement az Atya elé, és értem, érted, megjelenik. Hogyha elfelejtkezel arról, hogy van a mennyben egy templom, akkor nem is tudod, hogy a megváltód most hol van. De ha tudod, hogy van a mennyben egy templom, akkor biztosítékod van rá, hogy Jézus Krisztus most az Isten színe előtt megjelenik. De nem csak odaáll az Atya elé, hanem érted áll az Atya elé. Azt mondja, ülj az én jobbomon, míg vetem a te ellenségeidet, lábaid alá zsámoljul. Azt mondja, felvitették tőlük, és ült az Istennek jobbjára. Azt mondja, ott van az Istennek jobbján, és közben jár értünk. A Zsidó 7.25 azt mondja, mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Mert minden, ha él, hogy esedezzék érettük. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy Jézus miért él, akkor Jézus életének célja, azt mondanám, benne van Zsidó 7.25-ben. Azt mondja, azért él, hogy közben járjon értünk. Ha Jézus életének az értelmét keresed, úgy tűnik, hogy Jézus életének értelme az, hogy minket az Atyához vihessen, hogy minket összeköthessen a mennyei trónussal. Azért él, hogy esedezzék értünk. Az, hogy Jézus ott van a mennyei templomban, a legfantasztikusabb dolog. De ha folytatom, akkor ez a felhőn ülő emberfia, Jézus Krisztus, megjelenik Dániel könyve 7. fejezet 13. versében, és
Ott is az Atya előtt áll. Ott is megjelenik és esedezik értünk, csak egy kicsit másképp. Azt olvasom Dániel könyve 7. fejezetében, hogy egy ponton az Atya feláll a trónjáról, és leül egy másik helyen, és egyel beljebb megy a templom belső részébe. És azt olvasom, hogy a fiú követi őt. A fiú az ég felhőjében nem a földre jön el, hanem követi őt. Azt mondja, megy az öregkorúhoz az ég felhőjében, és elejébe vivék őt. Tehát ha az Atya elhagyja a szentélyt, azaz a mennyei templomnak a külső részét, azaz az első helységét, és egyel beljebb lép, akkor az a jó hírem van, hogy a fiú utána megy. Mert ő minden hajjal, hogy esedezzék érettünk. Ez a munka nem zárul le, azaz továbbra is van bűnök bocsánata, csak hogy amikor Jézus egyel beljebb lép az Atya elé, és az Atya is egyel beljebb megy, akkor úgy tűnik, hogy a megváltás története egy új szakaszba érkezett. És hogyha lehetőségünk lesz újra találkozni még, akkor szeretném, hogyha erről gondolkodnánk legközelebb. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus egyel beljebb lépett? Mit jelent az, hogy az Atya beljebb lépett egyel? De ebben az esetben most az aratás és szüret képeinél egy dolgot szeretném, ha megfigyelnék. Dániel könyve 7. fejezetében még azt olvasom, hogy az ég felhőiben az ember fia belép az öregkorúhoz, azaz belép az Atya elé. Jelenések könyve 14. fejezet 14. versében viszont csom, hogy az ember

Nem kell messzire lapoznunk. Egyrészt az előző igék megmagyarázzák nekünk, amit a zsidókhoz írt levélben olvastunk. Ha Jézus bent van a templomban, akkor ő mindenha esedezik. Értünk. De ha Jézus kilép a templomból, a következő fejezet, Jelenések könyve 15. fejezet 8. verse elmagyarázza, akkor a templom megtelik füsttel, az Isten dicsősége és ereje miatt. Azaz, az Isten dicsősége és ereje valami fantasztikus módon megnyilvánul. De senki a templomba be nem mehet. És a senki alatt azt értjük, hogy maga Jézus sem. Az atya és a fiú közt békesség tanácsa van, és amikor az atya eldönt valamit, biztosak lehetünk benne, hogy a fiú is ugyanazt a döntést hozza. Senki a templomba nem megy be. Meddig? Addig, amíg a hét angyal hét csapása bevégeztetik. Ez a szüret. Ez a borsajtó megtaposása. Amíg a borsajtót megtapossák, senki nem lehet a templomban. De nem csak erről van szó. Amikor az aratás folyik, azaz Krisztus begyűjti az övéit, ez a szakasz már akkor lezárul, azaz Jézus már akkor kilép a Szentek Szentjéből. Ez azt jelenti, röviden, és hogyha szabad ilyen adventista módon fogalmaznom, lezárul a kegyelemidő. Igen, az aratással lezárul a kegyelemidő, és mire a hét csapás eljön, addigra senki nincs már a templomban. Senki nem léphet be a templomba, míg a hét angyal hét csapása bevégezteti. Ugyanezt a jelenetet Ellen White így ábrázolja a Nagy Küzdelem című könyvben. Addig kell Krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg nagy főpapunk az engesztelést végzi értünk. Azaz, amíg minden hajér, hogy esedezzék életünk, és ott van bent, a nem kézzel csinált, hanem a mennyei szentében, maga előtt, az atya előtt. Addig kell a jellem tökéletességére törekednünk. Megváltunk, még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Amikor ezeket a mondatokat olvasom, akkor megmondom őszintén, az első emberi gondolatom az, hogy a gyomrom ekkora lesz. Két okból. Egyrészt, mert olyan magasra helyezi a mércét, olyan magasra helyezi, így írja mindig Ellen White ezt a szót, hogy standard, olyan magasra helyezi a célt, amit emberi észre nem lehet megfogni. De a másik dolog, ami miatt félelem fog el, hogy nagyon sokszor hallom a testvéreimtől, ne akarjál-e tökéletes lenni? Ne akarjál-e tökéletes lenni? Nos, én ilyen mondatot soha nem olvasok a prófétaság lelkétől. Az ellenkezőjét viszont olvasom, mégpedig rendszeresen. És nem lehet azt mondani, hogy történelmi kontextusba kell helyezni. Nem lehet azt mondani, hogy ez a korában élőknek szólt. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy 19. századi üzenet. Mert éppen az engesztelés munkájáról van szó. A megváltás művéről van szó. Azt mondja, addig kell Krisztusi tökéletességre igyekeznünk. Én nem állítom senkinek azt, és Ellen White sem állítja senkinek azt, és a Biblia sem állítja senkinek azt, hogy valaha is tökéletesnek fogjuk érezni magunkat. Aki tökéletesnek érzi magát, az már megkapta a biztosítékot arról, hogy nem tökéletes. De hogyha a célodat alacsonyabbra helyezed, akkor soha, de soha nem fogod elérni azt a célt, amit Krisztus szeretne látni, és képes megvalósítani az életedben. Azt mondja, megváltunk, még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Nem azt olvasom az igében is, hogy fogjul ejti a gondolatainkat? Hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak? Azt mondja, Jézus megtartotta atya parancsolatait, és nem volt benne semmi bűn, amit Sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején. Nos, itt van a válasz a kérdésre. Ki állhat meg? Ki állhat meg a nyomorúság idején? Ki állhat meg abban az időben, amikor Jézus kilép a mennyei templomból? Nos, az állhat meg, aki olyan, mint Jézus. És ez nem megistenülést jelent, hanem azt jelenti, hogy követed őt a gyakorlatban. Azt jelenti, hogy megtanulsz szeretni, hogy ő szeret, és majd hozok nektek egy idézetet arról, hogy mennyire szépen részletezi ugyanezt Ellen White. De szeretném, hogyha a válasz ez lenne, ki állhat meg? Krisztus lelkületével lehet megállni, akiben Krisztus lelkülete van. Mit jelent a keresztény tökéletesség? Azt jelenti, hogy Jézus a példaképed, és hogyha ő még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának, akkor biztos lehetsz benne, hogy ezt neked is lehetővé teszi, ő maga. Amikor az emberfia kilép a templomból, tehát már nem az atya előtt áll, már nem közben jár, már nem jár közben, hanem kilép a templomból. Ezt olvasom a folytatásban, ugyanígy a Nagy Küzdelemből. Amikor Jézus kilép a Szentek Szentjéből, azaz a templom,

belső helységéből, legbelső helységéből. Sötétség borul a föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közben járó nélkül kell a Szent Isten előtt élniük. Igen, ez egy újra egy olyan mondat, amitől az emberre talán félelem jöhet. Közben járó nélkül megállni. Ugye, elhangzott már erről egy ige hirdetés itt ebben a gyülekezetben egy néhány héttel ezelőtt. Jákob éjszakájáról beszéltem, és hogyha valamelyik őtöket érdekel ez a téma, akkor kérlek benneteket, hogy nyugodtan keressétek fel újra a Ráckeve csatornán ezt az ige hirdetést. De itt szeretnék egyetlen egy dolgot kiemelni. Közben járó nélkül megállni nem azt jelenti, hogy szent lélek nélkül megállni. Hiszen pont most olvastuk, hogy megtelik a templom füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt. Az Isten dicsősége és ereje, az még mindig ott van, rendelkezésünkre áll. Az Isten, ha valamikor erőt adott az ő egyházának, az pontosan akkor lesz, amikor közben járó nélkül kell megállni. Nem a szent lélek távozik el tőlünk, épp ellenkezőleg. A szent lélek áldását elnyerjük, és velünk marad. Ez az Isten ígérete. Közben járó nélkül megállni nem azt jelenti, hogy szent lélek nélkül megállni, hanem bűnbocsánat lehetősége nélkül megállni. És itt a kérdés. A kérdés nem az, hogy képes vagy erre, mert erre senki nem képes. Erre maga az Isten képes. A kérdés inkább az, hogy értékeled-e Krisztus vérét. Hiszen ez az egész üzenet, Jelenések könyve 14. fejezete, hármas angyali üzenetének, az egész végidőnek szóló üzenetnek ez a központi és legfontosabb kérdése. Értékeled-e Krisztus vérét? És hogyha feltenném a kérdést, hogy mi számodra Krisztus vére, akkor valószínűleg azt mondanád, hogy a bűnök bocsánata. Ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Jézus tényleg azt mondja, hogy az ő vére kiontatott a bűnök bocsánatára. És amikor látjuk ezt a jelképet az úrvacsorákon, akkor tényleg ez kell, hogy eszünkbe jusson. Bűnök bocsánata. Csak hogy amikor az úrvacsorán itt vagyunk, akkor gondoljátok csak végig, nem egyszerűen megmossuk magunkat azzal a mustal, hanem mi a feladat? Azt mondja, igyatok ebből mindnyájan. És amikor iszol belőle, akkor részesülsz belőle. Utána enni kell a kenyérből. Miért? Azért, hogy a kenyér, az ige a részeddé váljon. Amikor Jézus vére nem egyszerűen csak kívülről lemos, hanem részeddé válik, úgy tűnik, mintha több lenne ebben, mint bűnbocsánat. Nézzétek csak, hogy mit mond Máté evangéliuma első fejezet 21. verse. Éppen akkor, amikor Jézus még meg sem született a földre, rögtön az első üzenet az evangélium első lapján. Így szól Józsefnek, Jézus nevelőapjának. Nevezd annak nevét, tudnék, aki születik, nevezd a nevét Jézusnak, Jesuának, szabadítónak. Azért Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől. Nem. Azt mondja, annak bűneiből. Mi a különbség a től és a ből között? Mit jelent az, hogyha valakit megszabadítanak valamitől, vagy ha megszabadítanak valamiből? Amikor azt mondja, hogy bűneiből, az azt jelenti, hogy ki akar emelni, ki akar hozni onnan, ki akar vezetni a bűnökből. Ezt írja Ellen White a Krisztus példázataiban. Krisztus vallása több. Több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi a bűneinket, és a keletkezett űrt betölti a Szentlélek kegyelmi ajándékaival. Nézzétek, ha Krisztus vallásában csak bűnök bocsánatát látjuk, és nem többet, akkor Krisztus vallása tényleg csak bűnök bocsánata lesz egy ideig, de te ismétled és ismétled a bűnt, még végül nem fogsz tudni elszakadni tőle. Újra és újra megbocsájt, ez rendben van. De vajon átalakul-e a jellemed? Vajon az Isten hozzánk való szeretete megtérésre indít-e? Vagy megvetjük az ő kegyelmének gazdagságát, vagy Pál felveti ezt a kérdést? Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi a bűneinket. És nagyon érdekes ez a mondat, mert nem tagadható, hogy a bűn tényleg betölt valamit. A bűnben van valami izgalmas, valami jónak tűnő. Azt mondja a Biblia, ideig óráig gyönyörű. És hogyha elvenném a bűnt, akkor elvennék valami örömet, és ott aztán valami űr maradna. Isten úgy veszi el a bűnt az embertől, hogy az űrt azonnal betölti. Betölti a Szentlélek kegyelmi ajándékaival. És így folytatódik ugyanez az idézet, és szeretném, hogyha egy kicsit mélyre néznénk annak, hogy mit jelent Krisztus vallása.
Krisztus vallása mennyei világosságot jelent. Örömet Istenben. Énünktől megüresített szívet jelent. Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van. Ott nincs bűn. Ott az evangélium programja, az a terv, amit Isten tervezett felőlünk, a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Zárójel, még mindig körülöttünk a járvány. Nagyon sokaknak a szíve szorul össze folyamatosan attól, hogy jaj, mi lesz, hogyha én elkapom, jaj, mi lesz, ha én elkapom. Vannak, akik nem egyszerűen az egymertársaik iránti kötelességből, vagy az állam iránti kötelességből zárkóztak be a házaikba, a házi karanténba, hanem valami olyan rettegésből, amiben nincs biztonságérzet. Nézzétek csak, mit mond. Azt mondja, a megváltó elfogadásával biztonságérzet is jár együtt. Miközben engedelmeskedsz és karanténban maradsz, nem a karantén adja a biztonságérzetet, hanem a megváltó elfogadása. Azt mondja, Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak. Szinte ide cseng. Az az alapige, amivel hetekkel ezelőtt kezdtük el a hármas angyal üzenetet tanulni. Hogy az Isten országának evangéliuma bizonyságul, tanúsítva az Isten hatalmát hirdetteti az egész világon, és akkor jön el a vég. Krisztus vallása a legfantasztikusabb ígéret a világon. És én szeretnék ennek az ígéretnek a részese lenni. És tudjátok, mi az egészben a csodálatos? Az, hogy a döntés teljes mértékben a miénk. Krisztus vallásában nincs erőszak, és nem lehet erőszak. Krisztus vallása nem számonkérő vallás. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy az evangéliumot megpróbálják számon kérni. Krisztus főpapi szolgálatát számon kérni a másikon, vagy a hitáltalmi megazolás üzenetét számon kérni, hogy te jól hiszed-e vagy sem, a testi lételt számon kérni, hogy te jól hiszed-e vagy nem. A számonkérésről egyet lehet tudni. Még ha igazat kér számon valaki, az sosem Krisztus lelke. Nézzétek, hogy fogalmaz Ellen White. 1903-ban írja ezeket. Abban az évben írja, amikor az egyház egy kicsit más irányt vett, mint ahogy az Isten elképzelte volna. Abban az évben írja, amikor azt mondja, ez történhetett volna, de nem ez történt. Abban az évben írja ezeket, amikor Istennek csalódást okoztunk. 117 évvel ezelőtt. Éppen ebben az évben így szól. János így kiáltott, tudni, hogy Keresztelő János. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Miért ne hoznánk meg a döntést, hogy Krisztus vegye el bűneinket? Ki hozza a döntést? Mi hozzuk a döntést. Vajon tényleg akkora örömöt jelent a bűn, hogy továbbra is keseríteni akarjuk őt, akinek szíve végtelen szeretettel van telve irántunk? Miért ne hagynánk fel a bűnnel? Hitáltal megtehetjük, ha megkapaszkodunk Krisztus ígéreteiben, és így szólunk. Adni semmit nem tudok. Keresztfádra borulok. Kedves gyülekezet, kedves fiatalok és kedves testvéreim, akik követitek a közvetítést. Ez a legnagyobb kérdés. És hogyha most együtt lenne a gyülekezet, egészen biztos, hogy felállítanám a gyülekezetet, és megkérdezném azt, hogy ki az, aki szeretne Krisztus mellett dönteni. Ezt most nem tudom megtenni, de szeretnék a szívetekre beszélni ezekkel a mondatokkal, és ezzel a bizonságtétellel. Nézzétek, mennyire személyessé akar válni számunkra Krisztus. Azt mondja, a bűn nem egyszerűen csak egy szokás. Nem egyszerűen csak a természeted. Nem egyszerűen csak az, hogy hát még nem győztem. Azt mondja, keseríted azt, akinek szíve végtelen szeretettel van telve irántad. Érezzük-e, milyen súlya van a bűnnek, és érezzük-e, hogy milyen súlya van Krisztus szeretetének. Azt mondja, miért ne hagynánk fel a bűnnel. Nagyon érdekes az angol kifejezés itt. Azt mondja, cease sinning. Ez azt jelenti abba hagyni, befejez. Nem teszi többet. Vége, lezár. Miért ne hagynánk fel a bűnnel? Hit által megtehetjük. Testvéreim, hit által nem egyszerűen megszabadulunk a bűntől, hanem kiszabadulhatunk a bűnből. Krisztus vérében sokkal nagyobb hatalom van annál, mint gondolnánk. Sokkal nagyobb hatalom van annál, mint amit a népszerű egyházak hirdetnek. Sokkal nagyobb hatalom van annál, mint amit úgy elsőre olvasnánk.
Ha mélyre nézel Krisztus evangéliumának, akkor valami sokkal nagyobb ígéretet találsz. Azt mondja, elveszi a világ bűneit. Kiszabadít a bűnből. Azt mondja, fiacskáim, ezeket azért írom, hogy ne vétkezzetek. Ne is essetek vissza soha. Miért ne hoznánk meg a döntést? Krisztus nem dönt helyetted. Krisztus áll az ajtó előtt és zörget. És ha te meghallod az ő hangját, ha te úgy döntesz, akkor belép az életedbe, veled vacsorál, közösségre lép veled. Hit által ezt megteheted. Hit által győzhetsz. Ha megkapaszkodsz Krisztus ígéreteiben, és így szólsz. Adni semmit nem tudok. Keresztfádra borulok. Ámen. Atyánk, semmit nem adhatunk. És az a kérdésünk, hogy vajon kiállhat meg, és halljuk a te válaszodat. Az, aki a te kegyelmedben bízik, és az, aki a te kegyelmedben bízva, Krisztus érdemeiben megkapaszkodva, győzelmet arat a bűnök fölött. Atyánk, a győzelem tőled származik, minden a tied, minden tőled van, és te vagy az, aki úgy szeretted a világot, hogy elküldted a te egyszülöttedet. És mi szeretnénk kifejezni most előtted a hitünket Krisztusban, az ő vérében. Szeretnénk kifejezni a hitünket abban, hogy tőlünk semmi jó nem származhat, de minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled van, és a győzelem a te legnagyobb ajándékod. Szeretnénk megérni azt, amit megígértél nekünk az igében, hogy aki győz, amint Krisztus is győzött, az ott ülhet majd veled együtt, Krisztussal együtt, fenn a mennyei trónuson. Atyánk, nem egyszerűen azért szeretnénk az üdvösséget elnyerni, hogy nekünk jó legyen. Hogy akárhogy is, de valahogy bejussunk a mennybe, és ha nem lesz olyan házunk, mint az apostoloknak, csak kint alszunk a füvön, nekünk már az is jó. Ennél sokkal jobb motivációt szeretnénk. Nem egyszerűen csak bejutni a mennybe, hanem azáltal, hogy győzünk, azáltal, hogy elfogadjuk Krisztus áldozatát, szeretnénk dicsőséget adni a te nevednek. Mert ez a történet nem pusztán rólunk szól, hanem elsősorban rólad. Atyánk, szeretnénk megdicsőíteni a te nevedet. Szeretnénk értékelni azt az áldozatot, amit meghoztál értünk a te fiadban. És így azok között lenni, akikről azt írja az írás, hogy érett gabonák, érett kalászok, akik megadják a gyümölcsöt, amit vártál. Köszönjük, atyánk, hogy Jézus vére van rajtunk, és az ő vére minden bűntől megtisztít. Ezzel az örömmel, ezzel a bizalommal fordultunk hozzád, és hisszük, hogy meghallgattál. Ámen. Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi szék előtt, és szolgálnak neki éjjel-nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet szombat délelőtti Isten tiszteletünkön, és a mai szavak, amiket az Úrtól fogadunk, rendkívül ünnepélyesek. Persze, hát, hogy is mondjam, csak Isten szavának a hallása az mindig ünnep. Mindig ünnep az, hogyha Isten házában összegyűlhetünk, és az ő szavát hallhatjuk, és az ő szava felől gondolkodhatunk, de azok a szavak, amiket ma fogunk együtt végig gondolni, legalábbis bizonyos vonatkozásaiban, ezek a szavak különösképpen ünnepélyesek. Egyrészt a tartalmuk miatt is, mert hihetetlen távlatok azok, amik megnyílnak általuk a mi számunkra, másrészt pedig azért, mert Jézus ezeket a szavakat nem a tanítványaihoz intézi, hanem magához, az Atyához. Jézusnak a főpapi imájából olvasunk 3 verset. Nyissuk ki az igét tehát János evangéliumánál, és János evangéliumának a 17. fejezetéből a 21., 22. és 23. verseket olvassuk együtt. Tehát János evangélium a 17. fejezete 21, 22 és 23. verseit olvassuk együtt. Így hangzik ezen a helyen az Úr igéje. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ez az ima, a főpapi ima, aminek most egy tényleg nagyon kis részét idéztük fel együtt, Jézus leghosszabb számunkra ismert imádsága, amit az ő Atyához intézett, ezért is van különös jelentősége ezeknek a szavaknak. Nem akármilyen körülmények között hangzanak el ugyanakkor ezek, ezt is fel kell, hogy idézzük együtt. Amikor ezek a szavak elhangzanak Jézus szájából az ő Atyához és mindannyiunk Atyához, akkor már vége van az utolsó vacsorának. Amikor ezek a szavak hangzanak, akkor Júdás már elindult, hogy elárulja az ő mesterét. Ezután, a könyörgés után, amit itt olvastunk, kezdődik el Jézusnak a haláltusája a Gecsemáné kertben, és a Gecsemáné kertbeli küzdelem után mindannyian tudjuk, már elfogják őt, és kezdődik a meghurcoltatása egészen a kereszt halálig. Olyanok ezek a szavak a számunkra, azt gondolom nem csak az én számomra, vagy legalábbis bízok benne, mint hogyha Jézusnak valami fajta végrendeletét olvashatnánk. Pontosan azért, mert ezek a szavak, ezek a tanítványaira vonatkoznak, de ezek azok az utolsó szavak, ahol Jézus még kifejezetten összefüggően a tanítványaival tud foglalkozni, értük tud könyörögni magához, az Atyához. Ezek azok a tartalmak, ha szabad így mondanom, amelyek igazából a legfontosabbak lehettek, a legfontosabbak voltak az ő számára, és nyilvánvaló, hogy ezért vitte éppen ezeket a gondolatokat, és éppen ezeket a szavakat magához, az Atyához, ebben a rendkívül kritikus, és hát maradjunk csak ennyiben, ebben a rendkívül kritikus órában. Hogyha ezeknek a szavaknak nincsen a súlya, nincsen súlya számomra, hogyha ezeknek a szavaknak nincsen súlya számunkra, akkor nem tudom, hogy milyen szavaknak van. Gondoljatok bele abba, hogy még emberek között is azt figyelhetjük meg magunkon, hogyha valamely ember, aki közelebb állt hozzánk, és eltávozik közülünk, átmenetileg legalábbis, akkor azok a szavak, amiket utoljára mond, azok a gondolatok, amiket utoljára valahogy a lelkünkre köt, de hogyha nem is nekünk mondta, csak utoljára mondott még valamit a konyhában, és aztán nem sokkal meghal, ezek a szavak valahogyan belénk égnek. Ezeket a szavakat nem tudjuk elfelejteni. Ezeket a szavakat újra és újra felidézzük, mert ezek a szavak valahogyan kitüntetettebbek mindazoknál, amiket ez a valaki korábban mondott. Ilyenek ezek a szavak is, amiket most Jézustól olvashattunk, hogy az Isten kegyelméből betekinthettünk ebbe az ő utolsó, ilyen nagyon hosszú, mindannyiunk számára hallható imádságába. Amikor Jézusnak ezeket a szavait én felidézem, amit hát bizonyos időszakonként mindenféleképpen meg kell tennem, nem csak így igehirdetés keretein belül, akkor én megmondom nektek őszintén, hogy ezeknek a szavaknak a felidézése a számomra mindig küzdelemmel jár. És azt is mindjárt elárulom, hogy miért. Azért, mert az a tanítás, amire itt Jézus felhívja a figyelmünket, amit itt az ige rögzít a mi számunkra, ez a tanítás, ez teljesen világos. És ez a tanítás, ez félre nem érthető egyikünk számára sem. Hogyha én most megkérdeznélek benneteket, hogy mi itt a tanításnak a lényege, szerintem kórusban tudnátok mondani, hogy micsoda. Mindannyian pontosan el tudnátok mondani azt, hogy amit itt Jézus mond, az pontosan az, hogy a Krisztus tanítványai közötti egység, hogy ne legyen félreérthető, ugye a mi közöttünk lévő egység, az valójában az Atya és a Fiú közötti egységhez hasonlítatik. Ez az alapvető mondani valója ennek a három rendkívüli jelentőségű versnek. És ennek nyomán akár akarom, akár nem, és talán ti is így vagytok ezzel, nem állok meg Jézus szavainál és annál, amit ő mond, hanem akarva akaratlanul a saját közösségeinkre és a saját gyülekezeteinkre gondolok. És azt látom, és beszélgetve testvérekkel, és hallgatva akár a panaszaikat, akár a kétségbeeséseiket, a közösség hiánya miatt, az együttérzés hiánya miatt, és a többi, mindig meg kell küzdenem magamban, magammal, mert azt látom, hogy Krisztusnak a tanítása, ami nem most hangzott el, hanem igencsak régen, Krisztusnak a tanítása és a saját hétköznapi gyakorlatunk fényévnyi távolságra van egymástól. Nem túlzás azt gondolom ezt mondani, nagyon-nagyon-nagyon messze van a gyakorlat attól, amit itt az ige megfogalmaz. A kérdés pedig ennek nyomán a következő. Nem valami fajta idealizmus-e az, hogyha azt gondolom, hogy a mi közösségeinknek, amely Krisztust követni akaró embereknek a közössége, a krisztusi mintát kell betöltenie. Idealizmus-e azt gondolni, hogy ezeknek a kicsit ügyefogyott, kicsit csetlő-botló közösségeknek a krisztusi mintára kell hasonlítania? Hogyha azt gondolom, hogy az, amit itt az Úr megfogalmaz a mi számunkra, ez túlzás, hogyha ennek egy halvány reménye, vagy nem is tudom, egy halvány gondolata is bennem marad, hogy amit itt Jézus megfogalmaz az imában, azért túlzás, és ugyan számoljunk a valósággal, akkor ezzel akár tudomást veszek róla, akár nem, én vagyok az, aki Krisztust idealistának bélyegzem, én vagyok akkor az, aki őt rajongónak nevezem, és rajongónak gondolom, akkor azt mondom, hogy mindaz, amit ő mond, az nem lehet valóság. Hogy mindaz, amit ő mond, az szép és biztos igaz, na de a valóság az úgy is. Ugye ez az úgy is, ennek jelentősége van, úgy is egészen más. Igazából csak két út van. A gondolkodásban és a saját hitéletünkben is. Ez az egyik út. Az egyik út, ami azt mondja, hogy óriási a távolság Krisztus ígérete és Krisztus szavai és a valóság között, éppen ezért a valóságnak engedünk teret, és azt mondjuk, hogy amit Jézus mond, az azért túlzás, de mondom, ezzel őt rajongónak bélyegzem, és a kérdés akkor még mindig ott maradt, hogy hívő ember vagyok-e én még így, vagy sem. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem. Aki Krisztusról azt gondolja, hogy rajongó csupán, aki azt gondolja Krisztusról, hogy idealista, az nem hívő ember. És újra és újra szerintem szembe kell néznünk azzal, hogy vajon amit az igében olvasunk, és amire az ige ígéretet tesz a mi számunkra, azt mi hisszük-e komolyan, hogy az valóság? Hisszük-e komolyan azt, hogy ez nem mese, vagy sem? Nincsen harmadik út ebben a kérdésben, egyikünk számára sem. A másik út ezeknek az igéknek a kapcsán is, az az elfogadásnak az útja. Az az út, amely komolyan, a lehető legkomolyabban veszi Krisztusnak a szavait. Az az út, amelyik bízik benne feltétel nélkül. Akkor is, hogyha azt tapasztalja, hogy óriási a távolság, a valóság, vagy a hétköznapi gyakorlat és az Úr szavai között. Akkor is hinnünk és bíznunk kell abban, hogy amit az ige tanít, az feltétel nélkül igaz, és amire Krisztus hív minket, az megvalósítható, ha nem így lenne, akkor nem hívna minket erre. Hitünk, az igéhez való viszonyunk, Krisztushoz való viszonyunk, alapkérdései ezek, amiket én azt gondolom, hogy fel kell tenni magunknak újra és újra. Hiszem-e, amit az Úr mond az ő igéjében, vagy már régen letettem arról, hogy amit az Isten ígér, az valóság lehet. Most mi ezekre a szavakra ebben az utóbbi értelemben fogunk tekinteni. Azt gondolom, és azt gondoljuk mi most itt együtt, hogy ezek a szavak igazak. És ezeket a szavakat azért mondta ki a megváltó, mert ezek, amiket itt megfogalmaz, ez valóság lehet a mi életünkben. És nem csak az örök életben, az újjáteremtett földön. Milyen kijelentéseket tartalmaznak ezek a versek? Hogyha röviden össze kellene foglalnunk, akkor mit fogalmaznánk meg? Az egyik kijelentés az az, hogy amire már utaltam is, hogy a Krisztusban hívőknek az egysége, az bizony olyan egység lehet, amilyen az Atya és Jézus között van. A 23. vers azt mondja, hogy tökéletes. Ezt a szót használja az Úr. Olyan egység közöttünk, mint amilyen az Atya és Jézus között van. A második kijelentés talán így lehetne megfogalmazni. A világ akkor hiszi el, hogy Krisztus az Atya Istennek a küldötte, hogy tudnélik ő a messiás, hogy ő maga az Isten fia, hogyha ez az egység, amiről az előbb beszéltem, a tanítványok között megvalósul. Ez a második kijelentés. A harmadik pedig az, hogy a tanítványok közötti egységhez Krisztustól mi dicsőséget kapunk, ahogy a 22. vers írja, illetve ugyan a 23., hogy ez a bizonyos egység, ez Krisztusnak a tanítványokban lakozása által valósul meg. Nem önerőből kell tehát elérnünk, nem vagyunk egyedül ezzel a kérdéssel sem. Nem magunknak kell megoldani, nem magunknak kell elérni ezeket a rendkívüli távlatokat. Első nekifutásra úgy tűnhet, talán mindannyiunk számára, mintha Krisztus arról beszélne ezen a helyen, hogyha valaki hívő emberré lesz, és megvalósul az életében egészen Krisztusnak a szívében lakozása, Krisztusnak a benne lakozása, akkor ezáltal, mintha hát idézőjelbe téve, akkor ezáltal, mintha megkapnám, mint egy automatikusan a belépőjét a Krisztus hívőknek a közösségébe, abba a közösségbe, ahol csak is olyan emberek vannak, vagy lesznek, mint ő, akiknek az életében megvalósult így múlt időben a Krisztusnak való teljes önátadás, és ebből kifolyólag aztán maga ez a közösség is teljesen tökéletes lesz, és pontosan be tudja mutatni a világnak az Atya és a Jézus közötti szeretet kapcsolatot. Igazából ez a gondolat az, ami meghúzódik sokszor, amögött a kijelentés mögött is, amit mi nagyon sokszor hangoztatunk, én magam is nagyon-nagyon sokszor hallom, hogy igazából azért vannak problémáink a közösségeinkben, és azért vannak problémáink a gyülekezeteinkben, azért nem tudunk együtt, közösségben munkálkodni, mert alapvető gond van a Krisztushoz való egyen-egyenkénti, az a személyes viszonyainkkal, és mihelyest a saját személyes hitéletünkben megvalósulna a teljesség, megvalósulna a valódi ébredés, mihelyest tehát ez megtörténne, onnantól kezdve a közösség is egymással végre valódi lenne, és megvalósítaná azt, amiről itt Krisztus tanít bennünket, tudnilik, hogy be tudja mutatni az Atya és a Fiú közötti szeretet kapcsolatot. Én azt szeretném megkérdezni magunktól, hogy igaz-e ez a gondolatmenet? Így van-e? Nem hiszem, hogy bárki azt tudná mondani erre nyugodt szívvel, hogy nem, nem igaz, amit mondok, hogy ne. Hitben erős embereknek a közössége minden bizonnyal maga is rendkívül erős lenne. Mégis szeretném, hogyha tovább lépnénk a mai napon ennél a gondolatnál, és észrevennénk azt, hogyha megmaradunk ebben a gondolkodásban a Krisztus hívők közössége felől, akkor éppen a közösségnek a szerepét értékeljük le. Sőt, hadd kockáztassam meg azt is, hogy ebben az esetben a közösség az, ami egyszerűen mintha funkcióját vesztené a mi életünkben. Rendben van, de akkor mitől lesz krisztusi maga egy közösség, hogyha nem attól, hogy a tagjai hitben erősek? Mindannyian vágyunk arra, hogy erős legyen a közösségünk. És szinte mindannyian úgy gondolunk erre, hogy ez akkor fog megvalósulni, hogyha hitben egyen-egyenként erősek leszünk, akkor erős lesz a közösség. De hogyha én most ezt mondom, akkor mégis miről beszélek? Mitől lesz akkor krisztusi? Mitől lesz akkor valódi egy közösség, ha nem attól, hogy az egyes egyenkénti tagjai hitben erősek, és megvalósult az életükben a Krisztusnak való teljes önátadás? Hogy a kérdéshez közelebb léphessünk, most az alapigénken kívül még egy igét szeretném, hogyha felidéznénk együtt, és ennek a mentén gondolkodnánk tovább a krisztusi szavakról, mégpedig Pál apostol efézusiakhoz írt leveléhez kérem a gyülekezetet, hogy lapozzunk oda. Ez az ilyen fajta Bibliában, mint az enyém, a 229. oldalon van, így talán egyszerűbb lesz kikeresni a páli levelek sorából. Tehát Pál apostol efézusiakhoz írt levele, 4. fejezetéből olvasunk az első 3 verset, és aztán a 11, 12 és 13. verseket. Tehát 229. oldalon könnyebb megtalálni. Az Efézusi Levél 4. fejezet első 3 és 11, 12, 13. verseit így olvasom. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. 11. verstől. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ezekből a versekből, amiket itt Pál apostol fogalmaz meg elsősorban az efézusiaknak, de természetesen a mi számunkra is, az első dolog, ami rögtön szembeötlik, remélem mindannyiunknak, az az, hogy a Krisztussal való kapcsolat az elhívás után is rendkívül dinamikus. Nem arról van szó, hogy az elhívás után az ember benne marad valamiben, és minden úgy marad, ahogyan addig volt, és az ember beérkezett, hanem arról van szó, hogy miután megtörténik az elhívás, ugye, ahogy Pál apostol ezt megfogalmazta, az után is folyamatosan fejlődni, növekedni lehet Krisztusban, sőt, nem csak lehet, hanem kell növekedni benne, meddig? A teljességig, vagy ahogyan Pál apostol nagyon határozottan megfogalmazza, az érett férfiúságig. Olyan szép ez a kép, az érett férfiúságig, és nehogy úgy érezzék a hölgyek, hogy ez akkor rájuk nem vonatkozik, jó? Tehát az érett férfiúságig, hölgyekre, urakra egyaránt vonatkozik természetesen ez a páli jellegzetes kifejezést. Ez az egyik dolog. Ami ennél talán sokkal különösebb lehet a mi számunkra, de az ezzel a gondolattal szorosan összefügg, az az, hogy ebből az igéből úgy tűnik, minthogyha erre az érett férfiúságra vagy teljességre való eljutásnak valami fajta feltétele lenne. És az igéből úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy erre a teljességre eljuthassak én, és eljuthassál te, annak az a feltétele, hogy a Krisztus hívők közösségéhez tartoz. Nézzétek meg, hogy az ige itt a 11. verstől kezdődően mindvégig többes számban beszél, többes szám első személyben. Azt mondja, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, stb. Mi együtt jutunk el az érett férfiúságra. Pontosan az, ami nyilvánvalóvá válhat a mi számunkra az efézusi levélnek a leírásából, hogy a valódi, Istentől áldott közösségnek nem feltétele az, hogy a tagok Krisztusban egyénileg teljességre jutottak legyenek, hanem éppen, hogy a valódi, egymással való közösség az, ami az egyes embereket elsegíti a Krisztusban való teljességig, az érett férfiúságig. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak persze feltétele van. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak természetesen az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen, hogy megtörténjen a kapcsolatfelvétel magával, az Úrral, de nem a hitben való egyéni teljesség az, ami valódivá és élővé tudja tenni a Krisztus hívőknek a közösségét, hanem az, hogy aki ennek a közösségnek a tagja, az igazán keresi Krisztust, és az a vágya, hogy növekedhessen benne. Ne gondoljuk azt, hogy a valódi közösségnek előfeltétele az, hogy én és te és te és te teljességre jutott ember legyél Krisztusban. Nem. Pál apostol szavai is egyértelművé teszik, hogy annak úgymond csupán az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen az életedben. Hogyha ez megtörténik, tagja vagy ennek a közösségnek. És ez a közösség attól fog élővé válni, attól fog Krisztus előtt kedvessé válni, hogy olyan emberekből áll, akik mind Krisztust keresik, akik mind Krisztusban akarnak növekedni. Nem attól igazi a közösség, hogy te, meg én tökéletesek vagyunk Krisztusban. Nem. Nem. De az feltétele a valódi közösségnek, hogy egyen-egyenként őszintén vágyjunk erre a tökéletességre, és őszintén vágyjunk a teljes közelségre az Úrral. Azt a különös tanítást látjuk, és vesszük tehát innen az efézusi levélből, és Jézus szavaiból is, hogy az érett férfiúság és a testvérek közötti egység az valahogyan együtt, egymással párhuzamosan fejlődik és teljesedik ki. Nem pedig arról van szó, hogy a mi egyenkénti tökéletességünk feltétele, a krisztusi közösségnek. Keresők vagyunk, ebben a Krisztus utáni vágyunkban jutunk egységre. És ahogyan Krisztus felé egyen-egyenként közeledünk, úgy fog a mi egységünk is egyre-egyre tökéletesebben megvalósulni. De ez az egység, a Krisztus keresőknek a közössége és szövetsége, hadd mondjam így, már az elejétől krisztusi közösség. Olyan, ami képes arra, hogy visszatükrözze az atya és a fiú közötti szeretet kapcsolatot. Miért olyan fontos gondolatok ezek? Miért olyan hatalmas örömhír ez a mi számunkra? Miért olyan leleplező ez? De előbb nézzük magát az örömhírt. Mert ezek a tanítások azt mondják el a mi számunkra, hogy nekem nem egyedül kell megbirkóznom önmagammal. Mindez arra tanít engem, hogy nekem nem egyedül kell megküzdenem azt, hogy a hit teljessége az enyém legyen. És ha ez megvan, akkor megvan a belépőm a közösségbe. Ha így lenne, én nagyon szomorú lennék. Hadd ne mondjam, elhagyatott, magányos. Nem lenne jó. Az örömhír ebben éppen az, hogy a hitem fejlődésének egyetlen szakaszát sem kell szégyelnem. Úgy, hogy közben tagja vagyok a krisztusi közösségnek. Nem szégyen. A hit fejlődésének egy alacsonyabb fokán lenni. Nem szégyen. Nem szégyen úgymond ezen az úton hátrébb lenni, mint ahol a másik van. Nem. Egyáltalán nem. Nem csak akkor lehetek és vagyok teljes értékű tagja Krisztus közösségének, Krisztus testének, hogyha tökéletes hívő vagyok. Az én egyéni fejlődésem, ahogy a te egyéni fejlődésed is, kizárólag és egyedül közösségben valósulhat meg. Erre tanít bennünket az ige. Krisztus hívők egyéni fejlődése közösség nélkül nem történik meg. És éppen az együtt fejlődés az, ami a krisztusi közösség valódi értelmét adja. A krisztusi közösség tehát nem egyenlő a Krisztusban tökéletességgel jutott emberek közössége. Nem. A krisztusi közösség értelme az együtt fejlődés. Ezért adatott nekünk ez a közösség. Én azt gondolom, hogy már mindebből láthatjuk azt talán mindannyian, hogy a Krisztus hívők közötti közösségnek a kérdése az nem mellékes. Nem egy mellékes téma, nem olyan, ami az egyébként nagyon fontos egyéni hitéletem témájához, mint egy hozzá csatlakozik, vagy hozzá kapcsolódik. Nem. Mindebből már azt láthatjuk, hogy ez a téma, a közösség kérdése kulcs kérdés. És hát nem akarok bátortalan lenni, kimondom, hogy üdvösségi kérdés. Mi nem biztos, hogy ennek szoktuk ezt gondolni. De én arra jutottam az ige alapján, hogy ez bizony üdvösségi kérdés, mind János apostol, mind Pál apostolnak a szavai ebbe az irányba mutatnak, ezt domborítják ki. A közösséghez való viszonyom döntő tényező abban a kérdésben, hogy ott leszek-e majd. Abban az új országban, ahol azt gondolom mindannyian szeretnénk ott lenni. Aki nem tartozik a Krisztus keresők közösségéhez, aki kívülálló, és aki kívülálló is akar maradni, azzal könnyen előfordulhat, hogy az üdvösség útja elzárva maradhat. Gondoljatok János apostol szavaira az 1 János 4:8-ból, amikor azt mondja, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. És szerintetek én honnan fogom megtudni azt, hogy szeretek-e? Honnan? Az egyéni mai életemből nem. Az igeolvasásomból sem tisztán. Ehhez kell egy terep, ahol ez nyilvánvalóvá válhat. Mi rendszerint, ahogy már talán utaltam is rá, az igeolvasást és az imát tekintjük és említjük meg úgy, mint a hitéletünknek a két alappillérét, amelyek készek és képe, nyilván készek és képesek arra, hogy megtartsanak bennünket. És én azt gondolom, hogy az ige alapján ki kell azt mondanunk, hogy nem kettő, hanem három ilyen alappillér van. Ige olvasásban hallhatom azt, ahogyan Isten személyesen hozzám szól. Ugye? Ez az ige olvasás nélkülözhetetlen? Hogyne? Ez az első lépcsőfok, vagy az első alappillér. Hogyha ezt, ennek ehhez nincs, akár ezzel párhuzamosan, nincs meg a második alappillér az életemben, akkor nagy gondjaim lesznek. A második alappillér az az ima. Az az ima, amelyben, ahogyan egy testvérünk tanította valamelyik gyülekezetet nem olyan régen, az az ima, amelyben én alkalmazom a saját egyéni hitéletemre azt, amit az egyéni igeolvasás során megtanultam, meghallottam az Úrtól. Ez a második alappillér. Az alkalmazásnak a gyakorlata. Hogy amit olvastam, azt hogyan tudom alkalmazni a saját életemre. Azt mondja az ige, ne légy házasságtörő, jó, ez igaz, ezt az Úr mondja nekem, de az imára van szükség ahhoz, hogy én ezt a saját életembe felfedjem, hogy bűnös vagyok ebben, hol vannak a fogyatkozásaim ebben, és a többi, és a többi. Elmélyüljön úgy az Úrral való kapcsolatom, hogy az ige élet lehessen az én szívemben. De ha itt megállok, akkor még mindig elveszek. Mert a harmadik alappillér, maga a közösség az, ami meg tudja egyedül mutatni azt neked és nekem, hogy ez az alkalmazás, az hogyan sikerült? Sikerült-e egyáltalán? És ehhez neked és nekem közösségre van szükségem. Mindenféleképpen. Mert csak ezen a harmadik alappilléren a közösségen fog tudni leméretni az, hogy milyen mértékben járt sikerrel az alkalmazás. A Szentírás szavainak, az Isten szavának az alkalmazása az egyéni életemre. Ez a gyakorlat terepe, ez a próba terepe, ha úgy tetszik. Hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt, megint egy hármas pont, nyilván a teljesség igénye nélkül mondom ezeket, hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt hiányozni fog a tükör, hiányozni fog a számunkra a külső kontroll, amelyik, ugye az a tükör, amelyik olyannak mutat engem, amilyen vagyok. Gondoljatok bele abba, hogyha ez a tükör, ez a külső kontroll hiányzik, akkor én nagyon-nagyon könnyen illúziókba ringathatom magamat önmagam felől. Nagyon-nagyon könnyen. Ne gondoljuk azt, hogy én erre nem hajlok. Mindannyiunk, mindannyian olyanok vagyunk, akik nagyon is hajlunk erre. Igazából az önmagában való gondolkodás, az önmagába zárt gondolkodás, a magányos gondolkodás mindig szükségképpen korlátozott. Mindig. Mindig. És vegyük ehhez azt, hogy igazából az a kép, amit én kialakítok önmagamról, az az esetek legritkább, hogy kell ezt mondani, legkisebb százalékában egyezik meg azzal a képpel, amit mások alakítanak ki róla. Tudtok követni? Az a kép, amit én magamról alakítok ki, az valamilyen. Csinos vagyok, okos vagyok, jó vagyok. Nem azért legtöbben ilyennek látjuk magunkat. Jó, igen. Hajlunk arra, hogy ilyennek lássuk magunkat. De hogyha azt nézem, hogy mások, a közösség tagjai milyennek látnak engem, akkor lehet, hogy rájövök, hogy nem is vagyok olyan szép, nem is vagyok olyan okos, és nem is vagyok olyan jó. Nincsen, nem lehet teljes önismeretem, még Isten előtt sem, anélkül, hogy ne lenne meg számomra a közösségnek a külső kontrollja és visszajelzése az én életemben. Igazából azon egyébként, hogy én hogyan viszonyulok ehhez a közösséghez, és hogyan tekintek erre a keresztény közösségre, ebből nagyon-nagyon sok minden kiderülhet már eleve a magam számára, az Istenhez való viszonyomról is. Hogyha megvetem ezt a, hát mondjuk ki, szedett-vedett, kicsit vegyes, kicsit túl sokféle, sok mindenben fogyatékos társaságot, hogyha én kívülállónak gondolom és tudom és érzem magam, hogyha azt gondolom, hogy külön vagyok, mint ők, ha ők és nem mi, hogyha idegesít a beszédük, idegesít az, hogy mindig ugyanazok a problémáik, mindig ugyanazokat a dolgokat ismételgetik, stb. Stb. Stb. Akkor már ez önmagában egy nagyon fontos visszajelzés nekem. Nem arról, hogy a gyülekezet fogyatékos. Nem arról, hogy a gyülekezettel baj van. Hanem arról, hogy az én Istenhez való viszonyommal baj van. Aki a közösséghez, a gyülekezethez, bármilyen legyen is az, így viszonyul. Ott annak az embernek a személyes Isten képével, személyes Isten ismeretével és a személyes Istennel való kapcsolatával alapvető gondok vannak. De nem csak emiatt, amit most mondtam, nem csak a külső kontroll miatt, létkérdés, üdvösségi kérdés a mindannyiunk számára a közösségnek a jelenléte, hanem azért is, mert igazából csak közösségben tudunk megtartatni egyen-egyenként, függetlenül nem. Közösségre van szükségünk ahhoz, hogy támogatást tudjunk kapni, hogyha elesünk. Tudjunk iránymutatást kapni akkor, amikor úgy érezzük és azt tapasztaljuk, hogy eltévesztettük a helyes utat. Én magam is arról tudok nektek beszámolni, hogy nagyon-nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokat kaptam és kapok olyan testvérektől, akiktől azt gondoltam volna saját egyfajta elbizakodottságomban, hogy na aztán én tőle kapni soha semmit nem fogok. És éppen tőle, és éppen tőlük kapom a legtöbbet a legváratlanabb helyzetekben. Mert mindannyian Isten eszközei vagyunk, nincs olyan közöttünk, aki ne lehetne az Úrnak az eszköze. És talán már itt is említettem azt az alapvető tapasztalatot, amely jó lenne, hogyha minél gyakoribb lenne a mi életünkben, hogy a közösség az egy olyan terep és egy olyan eszköz az Úrnak a kezében, ami által ő jelen lehet a mi számunkra. Úgy, hogyha nekem gondom van, ha nekem kérdéseim vannak, ha én támogatásra szorulok, akkor egy másik testvér által ő maga tud szólni hozzám, ő maga tud engem bátorítani. Mi egymás számára fizikailag érzékelhetővé tehetjük Krisztusnak a lelkét, és az óriási kiváltság, és óriási lehetőség, amellyel nem szembesülünk, azt gondolom, eléggé. De van még egy harmadik oka is annak, hogy Krisztus közösségre hív minket. Ez úgy látszik a hármas számoknak a délelőttje. Ez pedig a jellemformálás. Nagyon szorosan összefügg az előzőekkel. A jellemformálódás kizárólag közösségben valósulhat meg. És ennek kapcsán szeretném azt elmondani, hogy vigyáznunk kell. Mert igazából a Krisztus hívők között levés az egyáltalán nem egyenlő a Krisztus hívő közösségéhez tartozással. A Krisztus hívők között lenni nem egyenlő azzal, hogy én ehhez a közösséghez tartozom. Miért olyan fontos különbségtétel ez? Azért, mert én magam is tapasztalom, és gondolom, ti is tapasztaljátok, hogy milyen általános gyakorlat lett a közösségeinkben a gyülekezetek közötti vándorlás. Budapesten óriási divatja van ennek, nem lehet tudni, hogy ki mikor hol bukkan föl, hol ide, hol oda megyek.
1: de országos szinten is megjelenik ez valami fajta problémaként azoknál, akik nyilván megtehetik azt, hogy hol ide utaznak, hol oda utaznak, hol amoda utaznak. Most ugye nyilván nem a szolgálattevőkről beszélek, az ő helyzetük sajátos, és ebből kifolyólag bizonyos értelemben nehezebb is. Mert elképzelhető, hogy én elmegyek Isten tiszteletre, és ott vagyok egyfajta Krisztus hívők között. De hogyha én nem tartozom oda, akkor én ilyen értelemben nem közösségben vagyok. Mert én valahogy kívül vagyok ezen a közösségen, amelyik hétről hétre is, jó esetben hétközben is figyel egymásra, gondoskodik egymásról. Hogyha Isten tiszteletről kiesek, egy másik Isten tiszteletre beesek, hol ebben, hol abban a gyülekezetben, biztos, hogy sok érdekes dolgot fogok hallani. Lehet, hogy követek prédikátorokat, és nagyon jó tanításokat fogok hallani. De az biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni a közösségnek az a jellemformáló ereje, amelyre az Úr létrehozta, életre hívta ezt a bizonyos krisztusi közösséget, a gyülekezetnek a közösségét. Én magam is tudom, ha vendégként elmegyek egy gyülekezetbe, mindig nagyon jól érzem magam, hát hogyne? Messziről jött ember vagyok, sok érdekes dolgot tudok mondani, ők is csak érdekes dolgokat tudnak mondani, rácsodálkozom arra, hogy milyen vonzó ez az ember, milyen vonzó az az ember, mindenki milyen kedves, aranyos és érdekes, persze. Jövő héten elmegyek másik gyülekezetbe, mivel ott sem vagyok ott állandóan, ott is ugyanezt tapasztalom, és így tovább. De csak akkor kell szembesülnöm azzal, hogy ez a testvér mintha kicsit ellenszenves lenne, mert mindig ugyanazt ismételgeti, ha én hétről hétre találkozok vele. Akkor látom, hogy kik ők valójában, hogyha újra és ők velük.

Akkor is maradjak ott, ha nehézségek vannak. Mert a nehézségek, az egymás közötti nehézségek, félreértések, és a többi, a legjobb jellemformáló erők az én életemben. Ha mindig vendég vagyok valahol, akkor a közösség ezt a harmadik alap pillér szerepét nem fogja tudni betölteni az életemben. És engedjétek meg, hogy még egy gondolatra mindenképpen felhívjam a figyelmünket a jellemformálás kapcsán, mégpedig azt, hogy én magam is találkoztam azzal nem olyan régen, egy uniós testvérünk hívott el egy olyan gyülekezetbe, ahol hangsúlyozta, fiatalok vannak. És ez nagyon jó. Biztos nagyon vidám, nagyon élénk, nagyon gyors beszédű emberek vannak ott, és könnyebben találunk hangot egymással. Könnyebben találunk utat egymáshoz, nem? Én mégis azt látom Pál apostolnál is, most a Galata levél 3. fejezet 28. versét idézem, nem kell fellapozni, mindannyian ismerjük. Így hangzanak ezek a szavak Pál apostol szájából: nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pál apostolnak nem az volt a cél, hogy úgy széthúznak ezek a zsidókból lett keresztények, meg úgy széthúznak ezek a pogányokból lett keresztények, mert hogy ugye egymástól, úgy értem. Akkor legyenek zsidókból lett keresztény gyülekezetek, meg pogányokból lett keresztény gyülekezetek, nem. Valamiért Pál apostol egész szolgálatának a célja az volt, hogy az adott gyülekezeteket egységbe forrassza. Úgy, hogy ott vannak szolgák, és vannak szabadok. Nem voltak szolga gyülekezetek és szabad gyülekezetek, szegény gyülekezetek és gazdag gyülekezetek, okos gyülekezetek és kevésbé művelt gyülekezetek, nem. A gyülekezet szükségképpen vegyes. Vannak benne lassú beszédűek, vannak benne gyors beszédűek, vannak benne fiatalok, vannak benne öregek. Vannak férfiak és vannak nők. Vannak flegmatikus természetűek és vannak olyanok, akik indulatosabbak. És a többi, és a többi. Sokfélék vagyunk, és a gyülekezeteink ezt kell, hogy leképezzék. Miért? Mert hogyha nem sokfélék vagyunk, ha nem olyanok lennénk természetünk szerint, hogyha százan vagyunk, száz felé mennénk, akkor nem tudnánk, mit jelent az egység Krisztusban. Létre lehet hozni gyülekezeteket, szét lehet menni, mert a fiatalokkal sokkal egyszerűbb. Nem lehet. Az ige nem erre vezet minket, nem erre mutat rá, hogy keresd azokat, akikkel jobban érzed magad. Nem. Nem. Az ige éppen azt mondja, légy a gyülekezet tagja. Találd meg ott a helyed. És tanuld meg magad ott jól érezni a szolgálatban. Tanuld meg szeretni és elfogadni a másságot. Tanuld meg a türelmet. Tanuld meg a hibát szeretettel nézni. Vegyes közösségekre van szükségünk. De még mindig van hátra egy gondolat, amit azt gondolom, hogy ennek a témának a kapcsán nem lehet kikerülni, még akkor sem, hogyha természetesen a témafelvetés által elhangzottak semmiképpen sem törekednek a teljességre. Mert nem minden hely, ahol több keresztény gyűlik össze, a közösségnek a helye. Én azt tapasztalom, és azt tapasztalhatjátok ti is bizonyára, hogy lehetnek bizony áll közösségek is. És erről szólnunk kell, hogy lehetnek áll közösségek. Lehet keresztény emberek között, együttlétük ellenére is áll közösség, ami nem valódi krisztusi közösség. Mikor? Miért? Én azt gondolom, hogy a keresztény áll közösségnek a legfontosabb jellemzője az, hogy hazugságra épül. Tudjátok ki a hazugságnak az atya? Sátán. Sátán. A legkisebbnek is. Sátán az atya. A keresztény állközösség hazugságra épül, arra tudnélik, hogy a tagjai hazudnak egymásnak magukról és Istenhez való viszonyukról.

hogyha a keresztények együttléte olyan, ahol a keresztények hazudnak. Hazudnak magukról, hazudnak arról, hogy én hogy állok az Istennel. És hogy állok magammal, és hogy állok veled. Az nem lehet valódi, Krisztusnak kedves közösség. Az ilyen közösségnek látszó alakulatot nem a Krisztus iránti vágyódás tartja össze, hanem a közös félelem. A közös félelem attól, hogy csak nehogy kiderüljön, hogy nem vagyok tökéletes hívő. Mint hogyha az együtt lét valami fajta olyan meleget tudna önmagában nyújtani, ami garantálja azt, hogy nem fogok elveszni. Az ilyen álközösség az rendszerint képmutatásra késztet. A képmutatás pedig hazugság. Pontosan azáltal késztett képmutatásra, hogy elvárásokat támaszt velem, veled szemben, az előtt, hogy szeretni tudna. És az ilyen álközösség az elvárásaival éppen a szeretetre való képtelenségét leplezi. Az álközösség egyébként azért nagyon veszélyes, mert akadály lehet Krisztus és az egyes ember között. Akkor, hogyha az egyes ember nem tanulja meg szétválasztani Krisztust és az álközösséget, hanem Krisztussal azonosítja az álközösség rossz sémáit, elvárás rendszerét és szeretetlenségét. Krisztus nem ilyen. A valódi, és hangsúlyozom, nem emberi értelemben vett tökéletes közösség jellemzője elsőképpen éppen az, hogy az ember ott önmaga lehet. Nagyon fontos, kézenfekvő, de nagyon fontos hangsúlyozni, ahol csetléseivel, botlásaival, örömeivel, bánatával együtt az lehet, és annak mutatkozhat, aki valójában. Az őszintétlenség, önmagunk nem vállalása egymás előtt megöli, a szó szoros értelmében megöli a közösséget, és hosszú távon az egyéni hitéletemet is. Tudjátok miért? Mert ahogyan olvastuk az Efézusi levélben, hogyha őszintétlen vagyok, hogyha nem tudom vállalni önmagamat, hogyha képmutató vagyok, ha csak elvárások vannak, és görcsösen akarok ezeknek megfelelni, akkor éppen, hogy ebben a fajta álközösségben szó nem lehet együttes fejlődésről. Hát hogyan? Ahol mindenki eljátsz, hogy tökéletes? Ott nincs semmi dolga a közösségnek, mindenki rendben van, kész. Ismételgetjük mindig ugyanazt, és majd csak üdvözülünk. Nem. Ha képmutató vagyok, ha többet hazudok, vagy többet mutatok magamról, mint ami vagyok, hívőbbnek mutatom magam, mint amilyen vagyok, ha nem merem kimondani a küzdelmeimet, hogy most nem találom az Urat, hogy most fáj, hogy a hitetlenség határmesdjéjén járok, mert van ilyen. Ha a közösség nem olyan, amelyik ezt el tudja hordozni, akkor az nem valódi közösség, mert nem ad alkalmat arra, hogy együtt fejlődjünk az érett férfiúságig. A valódi közösség alapfeltétele, hogy önmagam vagyok abban a közösségben. Én is, te is, meg te is. Mert csak a csetlők, botlók, a valódi küzdő, kérdező, eleleső emberek azok, akik úgy tudnak szövetségbe forni, hogy együtt kell fejlődnünk valahová. Te is azt keresed, amit én. Időnként te is elbotlasz, én is. Menjünk együtt. Menjünk együtt, és győzni fogunk. Ez a krisztusi közösség. Nem az, ahol mindenki azt hazudja magáról, hogy ő hívő ember, és neki semmi problémája és gondja nincsen. Csak két példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy ezen a területen én azt gondolom, van mit tanulnunk, egyen-egyenként is, de közösségileg is.
Pont pénteken voltunk a férjemmel egy nagy bevásárló központban, valami ajándékot kellett venni egy családtagnak, mindegy, nem ez a lényeg. Mentünk le a parkolóba, ugye ilyen, hát nem mozgó lépcső, az mindegy, megyünk, és hát én nehezen vásárolok ajándékot, csacsogok, gondolkodok, megvettem, de még utána is gondolkodom, hogy jó lesz, nem lesz, jó, miért nem, hát hogy, mint. Jó a minősége, tudjátok. Nem tudom, gondolom, vannak még azért ilyenek rajtam kívül. A férjem meg ilyenkor mindig ugye megnyugtat, hogy jó lesz, nagyon jó, rendben van. És nem is ezért nyilván nem mondanám el ezt a dolgot, hanem azért mondom el, mert ennek a csacsogásomnak a végén kiderült, hogy a hátam mögött áll egy testvérem egy gyülekezetből, de én ezt már csak azután vettem észre, miután ugye ment ez a hát vidám párbeszéd ugye a férjemmel. Na most a testvérnőre ráköszönöm, hogy szervusz, ő egy felső parkolószinten szállt ki, hátra mosolygott, és azt mondta, sziasztok, sziasztok, és elment. És tudjátok, mi volt a következő gondolatmenet, amiről beszélgettem a férjemmel? Az volt, hogy nem mondtam valami csúnyát. Nem mondtam valami rosszat. Nem feledkeztem meg magamról, amit ez a testvér hallhat. Persze, hát nem mondtál semmi csúnyát. És ezt csak azért mondom el, mert rendkívül megvilágosító erejű. Hogy és ha csúnyát mondtam volna, és ha olyasmit mondtam volna, amit nem illik mondania egy kereszténynek, akkor mi van? Olyan vagyok, könyörgöm. Ha csúnyán beszélek a bevásárló micsodának a mély garázsa felé tartva, akkor én az is vagyok. Akkor miért kérdés az, hogy ő hallotta ezt? Nem mindegy. Értitek? Olyan mélyen vannak bennünk, hát ezek szerint bennem is, ezek a fura ilyen megfelelés, megfelelni akarás. Hadd lehessek az, itt is, aki a garázs felé tartva egy pénteki bevásárlás után. Mert az vagyok. Hadd ne kelljen itt másnak mutatni magam. Hadd legyek én. Mert van hová fejlődnöm. Nekem is, de neked is. Ugyanilyen példa az, amikor, ez tényleg nagyon rövid, amikor egy kedves testvérem, ez másra példa, hogy hogyan tudjuk egymást valami fajta képmutatás felé vinni. Egy kedves testvérem, mert számára a szegény, megint csak váratlanul összefutottunk egy nyilvános helyen. Nagy lelkesen köszön, szia, hát örültem neki, hogy látom, együtt mehetünk most már tovább. Még nem azt látom, ahogyan még talán nem is köszöntem, de már észrevett engem, hogy egy automatából, tudjátok, vannak ilyen kávé, csoki, tea, nem tudom mi automaták, egy ilyen automatás pohárral a kezében állt. Észrevett. Hát úgy dobta el azt a poharat. De mint a nyúl, tehát hogy, értitek, úgy tett, mint hogyha nem is lett volna a kezében. Nem tudom, mit volt, nyilván nem is érdekes, de mondjuk egy ilyen automatában többnyire csak olyan dolgot lehet kapni, amit mi azt mondjuk, hogy enyje, egészségtelen. És tudjátok, akkor is ez már régebben volt, de a magam tapasztalata is ezt igazolja vissza. Miért? Itt tartok. Forró csokit iszok. És? Hadd ne kelljen hazudnunk. Ilyen szinten sem egymásnak. És vegyük azt észre, hogy azzal, hogy azt mondom, hogy a valódi közösség együtt fejlődő emberekből áll, aminek az előfeltétele az, hogy vállaljam önmagam, különben nem fogok tudni fejlődni. Ezzel nem azt mondom, hogy melengessük és nézzük el a bűnt. Nem. A képmutatók gyülekezete rendszerint azért jön létre, mert félnek attól, hogyha bevállalom magamat, és ő is bevállalja magát, akkor mintha bűn előtt hajtanánk fejet. Nem. Azzal, hogy én bevallom, hogy igen, mit tudom, én forró csokit iszok reggel, ezzel még nem a bűn támogatom. Csak bevallom azt, hogy én még bűnre hajló ember vagyok. Bűnös ember vagyok. De te se vagy különb.
egyikünk se különb. Így kell nézni egymásra. Tudjátok, hihetetlen az, hogy a világban lévő segítő csoportok működnek, amelyek működnek, ahova az emberek szívesen mennek. Mert meghallgatják őket, mert nem oktatják ki őket, és fejlődni kezdenek. Tudjátok miért? Mert bevallják először azt, hogy segítségre van szükségük. És együtt el tudnak indulni. Attól belülünk nem lesz senki és semmi, hogy azt hitetjük, vagy próbáljuk elhitetni egymással, hogy tökéletesek vagyunk. Szóval szombaton kívül találkozunk az utcán, és csak dobáljuk a automata poharakat. Nem. A valódi, élő, segítő közösség kialakulása nagyon-nagyon fontos. Három. Az első nagyon fontos dolog, meg kell tanulnunk szeretni egymást. Miért? Nem öncélú, nem azért, hogy jól legyünk együtt. Krisztus nem erről tanít minket. Meg kell tanulnunk szeretni egymást, mert hogyha egymást nem tanuljuk meg szeretni, akkor nem fogjuk szeretni azokat, akik Krisztust még csak nem is ismerik. Nincs olyan, hogy én a gyülekezetbeli testvéreimet nem tudom szeretni, de azért a világban lévőket nagyon tudom. Ilyen nincsen. Előbb meg kell tanulni egymást szeretni, aztán meg tudjuk tanulni szeretni azokat, akik Krisztust még nem is ismerik. És a harmadik lépcső sajnos, vagy nem sajnos, csak ezután jön. Ekkor fogok tudni szolgálni. Értük, és nekik. Ja, tehát a gyakorlat mutatja, hogy enélkül is lehet szolgálni a világban, csak éppen Isten áldása nincs a szolgálatodon. Mert ha nem szeretetből van, akkor semmi értelme nincsen. Melyikünket fűti a hétköznapokban az elveszettek iránti szeretet? Úgy igazán. Ne azon görcsöljünk, hogy hogyan tudunk minél többet dolgozni. Először ne. Először találjunk egymásra. Építsünk szerető közösségeket, hogy ennek nyomán valóban megtanuljuk szeretni a kívülvalókat is. És aztán igazán, teljes szívvel, krisztusi szeretettel haladva előre tudjunk szolgálni nekik. A megoldás én azt gondolom az, hogy először meg kell vizsgálnom őszintén Isten előtt azt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez. Hogyan viszonyulok a testvérekhez? A gyülekezethez való viszonyomat kell megvizsgálni. Nem felsorolni 10 testvért, akik szimpatikusak nekem. Mert ez még nem jelenti azt, hogy szeretem a gyülekezetet. És én azt gondolom, hogy ha hiányosságokra bukkanok, akkor Istentől kell segítséget kérnem ahhoz, hogy rendezni tudjam ezt a viszonyt, és hogy egyre inkább megismerjem őt magát. Mert ahogyan őt magát egyre jobban megismerem, egyre inkább megtanulok szeretni. És hogyha azt tapasztalom, mert Isten azt mutatja meg, hogy változtatni kell valamin a gyakorlatomban, akkor tegyem meg. Tegyem meg én azt a lépést, hogy elinduljak a közösség felé. De az is előfordulhat sokszor, sokaktól hallom, hanem hogyha én úgy találom, akár igazam van, akár nem, de így érzem, így tapasztalom, hogy a gyülekezet állközösség, akkor azon kell gondolkodnom, hogy mit tehetek én azért, hogy ez a szerintem állközösség, ami nem biztos, hogy az, valódi közösség irányába kezdjen el mozdulni, változni. Az egész gyülekezetet nem fogom tudni egyedül megváltoztatni, és nem is kell. De a közvetlen környezetemben érhetek el változásokat azáltal, hogy én másképpen kezdek el viszonyulni a testvérekhez. Hogy keresem azoknak az embereknek a társaságát, akik más korosztályba tartoznak, akik talán nem szimpatikusak. Éppen a közeledésemmel próbálom legyőzni a szeretetlenséget a szívemben. És azért vegyük azt észre, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ha én nyílt vagyok, akkor az nyíltságot generál a másik emberben is. Különös ez. Különös. És szépen, fokozatosan átalakulhat az a közösség, amiről azt gondoltuk korábban, hogy talán áll közösség.
És zárszóként annyit még hadd mondjak, hogy azt ne felejtsük el, hogy áldozatok nélkül Krisztus követés nincsen. És áldozatok nélkül valódi közösség sincsen. Valamit az egyéni életemből, az egyéni kis céljaimból, pénzkeresetemből, mit tudom én, minden bizonnyal fel kell áldozni azért, hogy valamennyi idő felszabaduljon a másik emberre, a testvéremre. Nem lesz soha üres órám, amikor most fel tudom hívni, vagy meg tudom látogatni a szükségben lévő testvéremet. Soha. Sátán erről gondoskodik. Nekem kell helyet adni az életemben, a másokra való odafigyelésnek. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy fedezzük fel a közösségnek a hatalmas ajándékát a magunk számára, hogy ezáltal Krisztus kezében végre valóban formálhatóak és megszólíthatóak lehessünk. Amen.

Szeretettel köszöntlek benneteket. Először az ifjakhoz szólnék egy rövid illusztrációval és igeverssel. Az igevers első hallásra talán nem annyira könnyen érthető. Jézus mondta ezt a gondolatot, ami itt szól a Bibliából az ő szavai által konkrétan, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Nem tudom, hogy ki az, aki értette ezt az igeverset, amikor először hallotta, bevallom őszintén, én nem értettem. Úgyhogy elmondom nektek még egyszer, ezt mondta Jézus, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. És gondolkodtam erről az igeversről, és eszembe jutott, illetve találtam az interneten böngészgetve egy olyan történetet, az egyik ilyen keresztény honlapon, ami engem elgondolkodtatott, és azért is jó történet, mert szerintem a felnőtteknek is szól. És a gyerekeknek is. Mindenkinek talán egy kicsikét mást mond el. Nekünk felnőttek azt mondhatja el, hogy talán azért is olyan eredménytelen, és azért sem mindig gyümölcsöző a gyülekezeti életünk, mert sokszor úgy viselkedünk, mint a példázatbeli három ember majd, akiről szó lesz. A gyerekeknek meg talán azért lehet hasznos ez a kis történet, mert jól példázza azt, hogy mit jelent úgy élni, hogy magamnak akarom megtartani a dolgaimat, és hogy nincs rajta áldás. Elmondom még harmadszor is az igét, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszíti, én érettem, megtalálja azt, mondta Jézus. A történet pedig egyszerű, és így szól. Volt egy városkának, kisvároskának három koldusa, de mind a három koldus úgy élte és tengette az életét, hogy hát nem túl sok jövedelme járt ez a szakma nekik, elég nyomorúságosan tengették az életüket, és elhatározta ez a három koldus, hogy alakítanak egy szakszervezetet. Tulajdonképpen összetömörültek így hárman együtt, és azt mondták, hogy ha együtt dolgozunk, akkor biztos több fog maradni vagy mindannyiunknak, és megosztjuk azt, amit szerzünk egy-egy nap folyamán. Ez a vállalkozás körülbelül egy napig tartott, majd elmondom, hogy miért. Tehát megbeszélték, jó reggel összeültek, hogy mindenki koldul a város különböző pontjain, ahol sokan járnak az emberek, és este majd találkoznak egy megadott helyen, és összerakják azt, amiük van. Hát nem volt túl sikeres nap, de valamit mindegyik szerzett. Az első koldus szerzett egy krumplit. A másik koldus szerzett egész napi kemény munkával egy tál rizst. A harmadik pedig egy pár csontot. És azt mondták, hogy hát ebből kéne valamit csinálni, mi is legyen. Kitalálták, hogy csinálnak belőle egy ilyen csontlevest, amiben tesznek egy kis krumpit meg rizst, és akkor majd így jól megeszik. Szereztek is egy üstöt valahonnan, raktak egy nagy tüzet, vizet is valami közkútról húztak, és beletették az üstbe a vizet, alágyújtottak, és kezdett a víz forni. Igen, ám, de a helyük, ahol letelepedtek, az messze volt egy ilyen szélvédett hely, és mindenkinek oda kellett menni az üsthöz, és beletenni azt, amilyen volt. És először ment az első koldus, ott szorongatta a krumplit a kezében, és magában így morfondírozott. Hát ez a krumpli azért kell nekem. Jó, hogy itt van most az a másik két ember itt mellettem, de hát ki tudja, hogy meddig leszünk együtt. Lehet, hogy holnap már szanaszét vagyunk, és nem lesz mit ennem. Hogy lehetne megoldani ezt a dolgot? Hát végül is ott lesz a levesben a rizs, meg benne lesz a csont. Ez tulajdonképpen elég. Az én kis krumplim úgyis szétfülne benne, vissza sem fogják venni, nem rakom bele. Oda ment, úgysem, mint a belerakta volna, de gyorsan zsebre csúsztatta. Aztán ment vissza a többiekhez. Hát fölkelt a második koldus, nála volt a rizs, ő is magában morfondírozott, hát azért ez a rizs jól jönne nekem. Ott van már a levesben a krumpli, az megadja az alapízét, a csont, vagy nagyszerű. Ez a kis rizs, iszas vagyok venni, szétfő, és annyira nem érezhető az íze, ő is zsebetette, és ment vissza a többiekhez. Ment a harmadik koldus is, ő pedig így morfondírozott, hát a csontot úgysem eszik meg az emberek, az csak valami kis alapízt adna, de úgy ott lesz a leves alján, mert benne van a krumpli, meg a rizs, elég lesz az nekünk. És zsebre vágta ő is a csontot. De aztán nyilván akkor jött a probléma, amikor mindenhában oda mentek, hogy akkor esznek egy jót, és ott volt a forró víz önmagában. Tehát nyilván hajba kaptak, és a társulás eddig tartott. És sokszor ezt látom egyébként a saját életünkön is, hogy úgy nincs időnk is elkeljenek arra, hogy igazán olyan dolgokból is áldozunk egymásra, amit esetleg azt gondolunk, hogy ez már nem a fölöslegünk. És ezt történt ezzel a három koldussal, hogyha belegondoltok, és azért is jó ez az alapige, és ez a történet, mert jól illusztrálja azt, hogy ha valaki meg akarja tartani azt, ami az övé,
akkor el fogja veszteni. Annyi értelemben, hogy ezek a koldusok igazán nem nyertek semmit. Csak békétlenséget is, és haragot azzal, hogy így viselkedtek. És Jézus azt mondta, hogy aki viszont elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Nem mindegy, hogy mire nézve osztjuk meg a javainkat másokkal, vagy kire nézve. Hogyha ott van a háttérben az, hogy én is kaptam valakitől, az Istentől, és ha én neki visszaadom, akkor az csak megszaporodik, akkor az életünk egészen más irányt vesz. Én azt javaslom veletek, hogy ezen gondolkodjatok, hogy mit is adhatnátok ti másoknak. Mi az, amit ti tudtok adni, amiről ti tudtok lemondani, mert van egy törvényszerűség az életben. Minél több dologról tudok lemondani, annál gazdagabb leszek. Minél több dolgot tudok adni másoknak, annál többet fog az Isten nekem adni. Ez egy olyan alapszabály az életnek, amit érdemes gyakorolni. És az élet legkisebb helyzetekben is lehet gyakorolni. Miről tudok lemondani, amit aztán az Isten megszaporítva visszaad nekem. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti én érettem, megtalálja azt. Ezek Jézus szavai. Köszönöm a figyelmet. A továbbiakban egy olyan konkrét ige szakasz kapcsán szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami nekem sokat adott az elmúlt héten, illetve két héttel ezelőtt, azóta is gondolkodom rajta. Siófokon egy olyan sorozatunk van, aminek az a címe, hogy a végidő a Bibliában, és nagyon sok olyan konkrét helyet találunk az Újszövetségben, akár az Ószövetségben is, amik a Jézus visszajövetel előtti világot ábrázolják számunkra. Az egyik legkonkrétabb kijelentés Jézus szájából hangzott el, több helyen is. Én most Lukács evangélium a 17. fejezete alapján szeretném nektek idézni, azután pedig megosztani veletek azokat a felismeréseket, gondolatokat, amiket a Jóisten nekem adott. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetéből olvasok 6 verset, a 20-tól a 26. versekig. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 20. versétől olvasom a 26. versig Jézus szavait. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöv el az Isten országa, felelt nekik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, íme itt, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak, eljó az idő, mikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd nektek, íme itt, vagy íme amott van, de ne menjetek el, és ne kövessétek. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától, az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie, és megvettetnie a nemzetségtől. Mielőtt folytatom, én 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Az első az, ami furcsa hangozhat, pláne a Bibliát nem alaposabban ismerők számára, az, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöv el. Márpedig egy ilyen országot várunk, nem? Ami szemmel láthatólag el fog jönni, és valódi ország lesz. De nyilván fontos látnunk azt, hogy Jézus mikor és kiknek mondta. Azoknak a farizeusoknak, akik egészen más országot vártak. Egészen más jövőképük volt. És Jézus arra mutatott rá, hogy az Isten ország azok számára fog tudni eljönni igazán, mert arról is beszél, hogy el fog jönni, akiknek először a legkisebb területen valósul meg az Isten országa, az emberi szívben. Sőt, az Isten országa megvalósul, az ilyen emberek számára el fog jönni majd látható módon is. És beszél ebben a párbeszédben is Jézus arról, hogy lesz megtévesztés. Íme itt, íme amott. Itt az idők végén is látjuk és érezzük és érzékeljük, hogy hogyan építik emberek emberi eszközökkel az idézőjeles Isten országát, ami megtévesztés, ami félrevezetés. És arról is beszél itt Jézus, hogy az ő országa váratlanul fog eljönni. Ugye itt van a felvillanó villámlásnak a példája. El fog jönni ez az ország, de az emberek nagyobb része nem fogja várni azt az országot. Váratlan lesz számukra. És ezután, a pár bevezető gondolat után Jézus mond egy konkrét hasonlatot is. A 26. verstől folytatom az ige olvasását. Így folytatta Jézus, és miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, minden a napig, melyen Noé a bárkába bement,
és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkű esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. De két konkrét példa, Lót kora, Noé kora, Lót esete, Noé esete. Mind a kettőről szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy ahogy átgondoljuk a Biblia tanításait, három fajta képpen fognak az emberek hozzáállni Jézus eljövetelhez, illetve három jövőképük lehet. Az egyik az elveszők. Ugye Lót és Noé kortársai is megsemmisültek, meghaltak. Az Isten országát a legszűkebb területen a szívükben nem valósult meg. Isten nem tudta őket tovább éltetni és fenntartani, mert az életük az egy merő lázadás volt az Isten ellen. Lesznek ilyen típusú emberek Jézus visszajövetelekor. Aztán lesznek olyan típusú emberek, én ebben biztos vagyok, mint amilyen Lót is volt, akiről azt olvassuk, hogy igaz ember volt. De azt is olvassuk róla, hogy kompromisszumokat kötött az életében, és nem tudott az Isten műve teljesen kiteljesedni az életében. Isten kimentette őt, de úgy, ahogy a tűzbe kikapják az üszögöt. Már szenes, már fekete, még belül van értékes része, ezért nem értéktelen. Az Isten így is ki fog menteni embereket. Meg úgy is, ez a harmadik csoport, mint Lót, vagy mint Noé, tehát Lótnak, vagy Lót mellett a másik idézett személy, akiről azt olvassuk, hogy igaz Isten félő ember volt, olyan ember, aki Istennel járt. És az ő élete egészen más bizonság tudott lenni a kortársaik számára, mint például Lóté. Tehát nyilván az a kérdés, hogy mi melyik csoportba szeretnénk tartozni. Azok közé, akik elvesznek, nyilván nem. Azok közé, akiket épp hogy megment Isten, mint Lótot. Vagy azok közé, akiről azt olvassuk, hogy igaz Isten félő ember és Istennel járó ember. Nyilván mind a háromra most fogunk példákat látni a következő fél órában. Először arról szeretnék veletek csak röviden gondolkodni, illetve átgondolni, hogy mik Sátánnak a tipikus munkamódszerei arra, hogy elfordítsa a tekintetünket Istenről. Hogyha a Bibliát átgondoljuk ilyen szemszögből, illetve a Biblia tanításait, akkor láthatjuk, hogy Sátánnak a legtipikusabb módszere a pusztítás, a gyilkosság, az erőszak. Számtalan esetet látunk a Bibliában, amikor ez az eszközhöz folyamodik. Akár gondolhatunk Jézus születésére és Heródes gonoszságaira. Akár gondolhatunk az Ószövetség számtalan olyan helyzetére, amikor ez megnyilvánult. Akár gondolhatunk Jézus szavaira, amikor azt mondja, hogy Sátán az ordító oroszlánként szerte járó fennevad, aki azt lesz, hogy kiket nyelhetne el. Az erőszak az egyik legnyilvánvalóbb fegyvere Sátánnak. De ezen kívül vannak olyan bújtatott próbálkozásai, amit nagyon sokszor célt érnek a mi életünkben. Az egyik ilyen tipikus sátáni módszer az elkeserítés, elcsüggesztés. Megyünk valamerre az életbe, és jönnek azok a körülmények, amik elveszik a mi kedvünket, vagy amik lelohasszák a lelkesedésünket. És sokszor a reform törekvéseink is így szépen lassan leülnek. A sátán le tudja venni a tekintetünket a célról, ha nézzük csak a körülöttünk levő akadályokat, nagyon sokszor leülünk az életben. És azt mondjuk, hogy mindegy. Aztán van egy olyan próbálkozás a sátánnak, amit Laodiceánál tipikusan megfigyelhetünk, és maga Pál apostol is mondja az utolsó időkben élő emberekre egy tipikus jellemző, a kegyesség látszata annak ereje nélkül. Az utánzás. Amikor azt mondja, hogy nem baj, hogyha te keresztényként éled az életedet, nem a véletlen látszat, még föl is veszed Krisztusnak a nevét, és ott ne legyen ennek ereje számodra. Ne legyen ennek tartalma és mélysége. Sátán ezt el tudja írni, hogy emberek névlegesen kövessék ugyan Isten, de valóságban Sátánnak szolgáljanak, már győzött. És van egy negyedik lehetősége. Ez a negyedik lehetőség pedig az, hogy kompromisszumokat köttet velünk. Tehát az erőszak, az elkeserítésre nem érnek célt. Hogyha nem sikerül bennünket arra rávennie, hogy felvegyük a vallásosság látszatát annak az eleje nélkül, akkor mindig van egy lehetősége Sátánnak. Persze nyilván több is, én ezt a négyet figyeltem meg konkrétan. Ez pedig az, hogy kössünk bizonyos kompromisszumokat, melyek által az életünk céltéveszt, vagy nem tudja elérni azt a hatást. Nem tudja azt a jóiratot terjeszteni, amit Krisztus szeretne általunk. Lót példa egyébként erre egy tipikus példa, azt gondolom.
Csak az első kérdést itt föltenném, hogy gondolkodtassal a benneteket, és ki volt Lót? Mit tudunk róla a Bibliából? Ábrahámnak az unokaöccse volt, így van, tehát Ábrahám testvérétől származó fiúgyermek volt, és azért azt olvasok róla, hogy amikor Ábrahám elköltözik a szülőföldjéről, és több ezer kilométert utazik, akkor ez az unokaöccse elkíséri őt. Hát azt mondom, hogy neki is volt hite, neki is volt áldozatvállalása, ő is ismerte az Istent, és ő is vállalta azt a küldetést, amit Ábrahám indított el, és Ábrahámon keresztül indított el Isten abban a korban. És azt is olvassuk, hogy egy ideig együtt is élnek. És nyilván ez is egy köztudott dolog, van egy konkrét esemény, egy konkrét helyzet, amely következtében az ő útjaik ketté válnak. És nyilván tudjátok azt is, hogy mi ez a helyzet, mert szeretném, hogyha megvizsgálnak a Bibliából, és egy-két kifejezést szeretnék kiemelni. Mózes első könyve 13. fejezetéből. Most a 8-tól a 10. versig, és aztán a 11-től a 13-ig. Tehát Mózes első könyve 13. fejezetéből a 8. verstől olvasom az igét. Az előzmény az, hogy versengés támad a kettőjük pásztorai között. Mondta azért Ábrám Lótnak, ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincseni előtted mind az egész föld. Váljál kérlek tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mész, én balra térek. Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld. Most csak ideig olvasom, és a 11. verstől. És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött Lót kelet felé, és elváltak egymástól. Ábrám lakozott Kánaán földjén, Lót pedig lakozott a Jordán melléki városokban, és sátorozott Szodomáig. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Ennyit olvasunk. És most nem is arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami köztudott, hogy például Lót nem volt tisztelette és az ő nagybátyjával, mert hát nyilván neki kellett volna felajánlani a választás lehetőségét, mint fiatalabbnak az idősebb felé, hanem az alapkérdés, hogy mi alapján választott Lót. Itt egy élethelyzet. Választhatok, hogy merre haladjak az életben. Ugye mit nézett Lót? Azt nézte, hogy mi az, ami látszólag jó. Mi az, ami szép. Mi az, ami lehetőség. És hogy tudnám ezt megragadni. És hogy azt látta, hogy az egy gazdag vidék. Hogy azt is olvassuk róla, hogy olyan volt, mint az Úr kertje, tehát egy fantasztikusan szép hely lehetett a Jordán melléke abban a korban. És hát Lót azt mondta, hogy ez nekem tetszik. Hogy egy dolgot nem mérlegelt, amit kiemel az ige is, hogy az pedig nagyon gonosz vidék volt. Olyan emberek laktak ott, amik bűnösök voltak az Úr előtt. És az első dolog, amit én megfigyeltem, és nem csak az én megfigyelésem, Ellen White is többször ír róla, hogy a jólét és a bűnök elszaporodása szinte mindig kéz a kézben jár. Érdemes megfigyelni azt, hogy például mi, akik fejlődő, és illetve nem fejlődő, hanem fejlett országban élünk, ez a Földnek mindössze az 1/5, akik ilyen körülmények között élhetnek, mint mi, figyeljük meg, hogy milyen különbségek vannak akár a nagyvárosok, meg a kisebb falusi életközösségek között. Ahol valami jól megy, ahol jó körülmények túlzottan mértékben adottak, ott nagyon sokszor az ember elkényelmesedik, hátradől, és olyan élvezeteket enged be az életében, vagy az életébe, amelyek által Sátán képes óriási ékeket vonni Isten és az egyén közé. És Szodoma vétkerül egyébként konkrétan szól Ezékiel proféta is, azért lehet fontos számunkra ez az ige szakasz, mert azt olvashatjuk ki belőle, hogy mi volt az Istennek a véleménye Szodomáról, miért is pusztította el. Ezékiel könyve 16. fejezetéből szeretnék olvasni két verset. Tehát Ezékiel könyve 16. fejezetéből olvasom a 49. és 50. verseket. Ezékiel 16, 49 és 50. versek így szólnak. Íme ez volt vétke Szodomának a te öcsédnek. Kevésség, elledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Kevésség, elledelbősége, gondtalan békesség. De a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Összevethetnénk ezeket a jellemzőket akár a laodicei üzenettel is.
hogy a kevéssége, eledelbűsége, gondtalanbék, és ez laudicáros jellemző Jézus ítélete szerint. De a gyakorlati életben megnyilvánuló kegyesség és szeretet, az nem volt meg Szodománál, sőt, az önző, a felfúvalkodott, utálatosságot cselekedő magatartás volt a jellemző Szodoma és Gomora népességére. És Istennek el kellett veszíteni a Szodomát, mert nem volt már reménység a felől, hogy ők megváltozzanak. Ennyit tudunk Lót az igék alapján, tehát elköltözik oda Jordán mellékére, Szodoma városa mellé, azt olvasok, tehát odáig sátorozott, később már Szodomában él. És a 19. fejezetből szeretnék felolvasni egy hosszabb szakaszt, amit aztán megvizsgálnánk veletek együtt. Jól ismert szakasz a Bibliának, mégis szeretnék olyan gondolatokat kiemelni, ami reményeim szerint újszerűen hat, nem biztos, hogy fog is, de remélem, hogy ad új gondolatokat, nekem adott sokat, és engem megszerenített bizonyos szempontból. A 19. fejezetet olvasom, ahol már azzal találkozunk, hogy két angyal érkezik a városba, és találkoznak Lóttal, az ő családjával. De így olvasom a 19. fejezet első versétől. Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót szobapujában ült, és amint meglátta őket, Lót felkelt eléjük, és arccal a földre borult. És mondta, ímé, én uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat. Reggelkorán felkelhettek, és indulhattak útatokra. Azok pedig mondták, nem, hanem az utcán hálunk meg. De nagyon unszolta őket, és betértek hozzá, és bementek az ő házába. Ő pedig szerzett nekik vendégséget, és pogácsát is sütött, és ettek. Lefekvésük előtt a város férfiai, Szodoma férfiai körülvették a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólították Lótot, mondván neki, hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És kiment Lót hozzájuk az ajtó elé, és bezárta maga után az ajtót, és mondta, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Ímé, van én nekem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzá, és cselekedjetek velük, ami nektek tetszik, csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivel hogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek. Azok pedig mondták, eredj el innen, ismét mondták, ez egymaga nálunk a jövevény, és ő szabja a törvényt, majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És rárohantak a férfiak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak kezeiket, és bevonták Lótot magukhoz a ház, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt álltak, illetve voltak, vaksággal verték meg, kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. És mondták a férfiak Lótnak, ki van még hozzád tartozó? Vődet, fiaidat, és leányaidat, és mindenedet, ami a tiéd a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, kik az ő leányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszítve a várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedett, megragadták a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét, és két leánya kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték, ott hagyták a városon kívül. És történt, mikor kivitték őket, mondta az egyik, mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mondta Lót nekik, ne Úram! Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartottad. De én nem ülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem, és meghalljak. Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak. Kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Mondta azért neki, én tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szóltál. Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak. A nap feljött a földre, mikor Lót Coárba ért, és bocsátott az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
És elsüllyesztettem a városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. És hátra tekintett az ő felesége, és sóbálvánnyá lett. Ideig a történet. Az első kérdés talán az lehetne, hogy mit tudunk meg Lót koráról. Jézus azt mondta, hogy olyan lesz a Jézus visszajövetel előtti időszak, mint Lót és Noé nemzetségének a napjai. És látjuk, hogy nagyon romlott volt ez a nemzetség. Olyannyira, hogy például a homoszexualitás az egy alap dolog volt. Hogy az, hogy hadd ismerj ezeket a férfiakat, ahogy Lótot felszólítják, hogy add ki őket, az mutatja, hogy el voltak torzulva ezek az emberek teljesen. Azt is látjuk, hogy Lót ebben a közegben idegenül mozgott. Hogy a maga, a csőcselék mondja, aki körbeveszi a házat, hogy egyedül ez jövény közöttünk, és ő szabja meg a törvényt. Jövevénynek tartották Lótot. Nem maguk közé tartozónak. És olvasok egyébként Péter apostol második levelében, hogy megszabadította Isten az igaz Lótot, ki az istentelennek fajtalanságában való fordása miatt elfáradt. Lót naponként szemlélte a gonoszságot, és belefáradt az ő lelke. De Lót elkövetett egy nagy hibát. Szóval a hiba az volt, hogy nem különült el a gonoszságtól. Benne maradt. Ott élt, abban a bűnös városban, ami folyamatosan az ő lelkét is fárasztotta, és olyan befolyást árasztott az egész családjára, hogy tulajdonképpen elpusztult a felesége, meghaltak a fiai, a lányai, akik a városban voltak, mert kiderül a történetből, hogy nem csak a két leánygyermeke volt vele, akik még ugye nem ismertek férfiút, hanem neki már voltak leányai, családos lányai, voltak fiai, akik mind ott pusztultak a városban. Azt is a történetben megláthatjuk, hogy Lót a város előjárója volt. Tehát annak ellenére, hogy jövevénynek tartották, azért az erkölcsi hozzáállása miatt, ő a város egyik főembere volt. Hisz a kapuban csak azok az emberek ülhettek az ókorban, akik a város előjárói voltak. Oda mentek hozzájuk a peresügyeikben mások, ott szolgáltattak igazságot, ott adtak tanácsot az embereknek. Tehát Lót így találkozik a két angyallal, jönnek közéjük. De Lót hiába értelme a dolgokat ebben a városban, el kellett volna különülnie a gonoszságtól teljesen. Így a kompromisszum készsége miatt, kompromisszum kötései miatt ő is nagyon sokat szenvedett, a családja is elpusztult részben, és a jövőképe is, ha ismeritek a történet folytatását, hát mindenképpen nagyon szomorú jövőkép. Én olvastam az egyik bibliai kommentárban egy olyan mondatot, illetve kettő olyan mondatot, ami engem megdöbbentett. Így szól ez a két mondat. Amíg az Úr hagyta, hogy Lót azt csináljon, amit akar, Lót igyekezett kimutatni tét, de úgy, hogy közben Szodomában élt. Egy idő után nem lehetett a kettőt együtt folytatni. Szodoma elpusztította volna őt, ha az Úr nem pusztította volna el Szodomát. Szodoma elpusztította volna Lótot, ha Isten nem pusztítja el Szodomát. Isten csak így tudta kimenteni Lót lelkét, életét is. Az ők lányát, és nyilván ez az a fajta megmentettség, amit a jobblator él meg Jézus mellett a kereszten, vagy amit Manassé király élt meg az Ószövetség, vagy megmenekül az élete, de az, ami az élete munkája lett volna, az elveszett. És ilyen szempontból sajnos Lót élete is egy reményteli jövőképpel zárul, mert Isten kimentés, és igaznak mondja még Péter apostol is az Új Szövetségben, de olyan következményekkel kellett számolni a kompromisszumkészsége miatt, amik nagyon drasztikus következmények. Például, amit még a felületes olvasónak is felszokott tűnni és megdöbbentően hat, ez az, hogy Lót a saját leányait feláldozta volna idegen férfiaknak. Azt mondta, hogy bármit tegyetek, csak a vendégeimet ne kíméljétek. Hát ez milyen apai szeretetről tesz tanúbizonyságot? Nyilván szerette a lányait. És nyilván, hogyha nem ott él Szodomában, nem kellett volna ilyen kompromisszumokat kötni, és kiszolgáltatni a saját gyermekeit egy bűnös nemzetségnek. Tehát feláldozta volna a saját lányait. Aztán, ha emlékeztek a történetre, amikor az angyalok mondják neki, hogy kelj fel, menekülj, és vedd a te családot, és szólj, akinek csak tudsz, és elmondja a vejeinek, mi a reakció. Emlékeztek a akcióra? Azt olvasok, hogy úgy vették, mintha csak tréfálna. Lót szavainak nem volt igazán súlya a saját családján belül. Azért, mert szinte egyedül volt. És talán a hitelét is azáltal vesztette el, hogy ott egy gonosz városban. És nem tudott elszakadni. Ki tudja miért? Ki tudja, milyen szálak kötötték oda?
Gondolom, hogy a gyermekei is, érzelmi szálak is. Gondolom, a vagyon, amit felhalmozott, a háza, amit felépített. És ilyen felmerül a kérdés, hogy minket mit tart, ahol vagyunk, ahol élünk. Ellen White nem véletlenül szól arról, az idők végén különösen fontos lesz az, hogy elkülönülünk a gonoszságtól. Akár még úgyis, hogy földrajzilag különülünk el. Nem véletlenül mondja Ellen White, hogy költözünk ki a nagyvárosokból. Nem véletlenül mondja, hogy nagyon sok a csábítás az idők végén. Sátán annyi új eszköz és lehetőséget hoz be az életünkbe, amik teljesen elvisznek bennünket. A fogyasztóságadalomnak a meg annyi vívmánya, ami itt van körülöttünk, ez szépen lassan pókhálószerűen, de megkötöz minket. És azt is látjuk, hogy Istennek erőnek erejével kellett megmenteni a Lótot. Úgy kellett megragadni, mert Lót késedelmeskedett. És amikor várt és nem tudott lépni, pedig döntenie kellett volna, úgy olvassuk, hogy megragadták az angyalok az ő kezét, a feleségkezet és két lányokat is kivonszolták a várról. Aztán azt is látjuk, és ez volt számomra egy megdöbbentő gondolat, és magamra is ismertem, hogy Lót, amikor átél egy ilyen szabadítást, illetve az angyalok segítségét, hogy mi történik. Kiviszik a városból, és Lót nem azt mondja, hogy én bízom bennetek, eddig is megmentettétek az előző este is például, ugye ott a gonosz embert, akik meg akartak ölni, azt mondja, hogy ne uram, hadd ne oda kelljen menni, hanem én inkább mennék ide. Aztán majd nyilván úgy alakul, ahogy az angyal mondta, mert végül is mégis kiköltöznek a városból. De ebből is látszik az, hogy Lót a hit magatartása helyett egy újabb kompromisszumot köttet, és köt. Nem volt hite arra, hogy rábízza magát Istenre igazán. Ellen White így ír a Patriárk és Proféták címükben, a 160. oldalról idézem. A lesújtott és megriadt Lót úgy érezte, nem tudja megtenni, amit kérnek tőle. Félt, hogy valami rossz éri és halál fenyegeti. Amíg a gonosz városban hitetlenek között élt, hite meggyengült. A menny fejedelme mellette volt, mégis úgy könyörgött életéért, mintha Isten, aki figyelmet és szeretetet tanúsított iránta, nem őrizné meg továbbra is. Teljesen a mennyei követre kellett volna bíznia magát, minden kérdés és kétel nélkül az Úr kezébe kellett volna tennie akaratát és életét. De ahogyan oly sokan mások is, saját elképzelését akarta követni. Imhol az a város, közel van, hogy odafussa, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. De Lót késedelmeskedik. Nem azonnal elengedelmeskedik, hanem vár. Itt már másodszor. És Ellen White azt írja, hogy Lótnak a késedelmeskedése, az, hogy hitben nem volt elég erős, ez azt okozta, azt eredményezte, hogy meghalt a felesége. Mert ha erősebb a hitében, Lót bízik az Istenben, és engedelmeskedik, és rögtön azonnal megy, amikor a felhívás érkezik, akkor a feleség is érezte volna, hogy itt komoly dolgok fordulnak, aztán is ment volna vele. De mivel Lót nem tudta letenni mindazt, amit le kellett volna tenni, nem tudta elengedni, hogy ennek az lett a következmény, hogy a rossz befolyása átragadt az ő feleségére is. És ami még szomorúbb, nyilván ismeritek a történet folytatását, a kompromisszumok miatt történik meg az is, hogy Lót ott egyedül a két lányával, a két szűzlányával, akik úgy okoskodnak, hogy valószínűleg így nem lesz jövendőbeli, nem lesz férjünk, és mégis szeretnénk gyermeket, leitatják a saját apjukat, és teherbe esnek a saját édesapjuktól, és két nemzetség, úgyis mondjuk, fejei születtek, meg a moábiták és ammonitáknak a fejei, akik aztán a zsidó nép esküt ellenségévé válnak a későbbiekben. Ez a következmény. És mindez onnan indul, hogy azt mondja Lót, hova is költözzem? Itt van ez a vidék, itt van az a vidék. Itt sok lehetőség van. Itt jó dolgokat látok. Menjünk oda. És nem mérlegelte azt, amit kellett volna mérlegelnie. És nem vette figyelembe azt, amit figyelembe kellett volna venni. És felmerül a kérdés, hogy tényleg mi befolyásol bennünket akkor, amikor az életkörülményeinket választjuk, vagy amikor a jövőnket tervezzük. Szép termékeny föld, jól fejlődő területek, biztos egzisztencia, jó megélhetés, jó körülmények, akár jó barátok. Csak kérdés, hogy figyelembe veszük a következő szempontokat is. Esetlegesen folyamatosan kísértések. Hogy milyen hatást gyakorol a környezetünkre mindaz, amiben mondjuk élnünk kell. Hogy a mi hatásunk is csökkenhet akkor, hogyha kompromisszumokat kötünk. Hogy az élet szentség, az életemesen fog megvalósulni igazán, hogyha beengedem a bűnt. A kompromisszumok ilyen szempontból nagyon drasztikus hathatnak a jövőképünkre. Megint csak idézem Ellen White-ot, ki kellett onnan jönniük,
Teljesen el kellett különülniük a gonoszoktól, menteni életüket. Így volt Noé napjaiban is, és Lót korában is. A tanítványokkal is, Jeruzsálem pusztulása előtt, és így lesz az utolsó napokban is. Most is hallható Isten hangja, figyelmeztető üzenetben kérve népét, hogy különüljön el az eluralkodó gonoszságtól. Aztán azt is írja Ellen White, kicsit később ugyanebben a fejezetben, Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük figyelembe, hogy környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog árasztani, gyakorolni ránk és családunkra. Sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert nem tudják megválasztani környezetüket úgy, ahogy akarják. De amikor a kötelesség Isten segít romlatlanul megállnunk, ha Krisztus kegyelmében vízben vigyázunk és imádkozunk. És még két mondat, de ne tegyük ki magunkat szükségtelenül a keresztény jellem kialakításához kedvezőtlen hatásoknak, megbántjuk Istent, és elűzzük a szent angyalokat otthonunkból, ha önként világias és hitetlen környezetet választunk. Szeretném kiemelni azt, hogy a Biblia szerint Lót igaz ember volt, nem volt hitetlen ember. Én magamnál mindenképpen értékesebb embernek tartom Lótot, jóval különbnek. Mert azt olvasok, hogy ő naponta szemlélve a gonoszságot, ő nem úgy élte meg a mindennap körülötteleve a gonoszságot, hogy ez van, és közömbössé válik, mint én sokszor, hanem azt olvasok, hogy naponta gyötrődött, de mégis ott maradt. Mégsem különült el. És azt gondolom, hogy azt a kérdést kell fennünk nekünk magunknak is, hogy hol kötünk mi kompromisszumot. Hol hagyjuk, hogy Sátán elhitesse velünk azt, hogy ez nem olyan nagy probléma. Ez még belefér. Mert Sátán mindig így tud bennünket megkötözni, apró dolgokkal. És mondok egy pár területet a teljes igénye nélkül, ahol kompromisszumot kötött velünk Sátán. Az időnk felhasználásában. Mire, hogyan használjuk az időnket, mivel töltjük meg? A munkavégzésünkkel, az indulatainknak a levezetésében, az érzelmeink állapotában, a pihenésben. Vagy úgy, hogy nem pihenünk, vagy úgy, hogy a pihenésünket olyan szórakozásokkal töltjük meg, amiket a világ kínál. Vagy a gondolatvilágunk tisztán tartásában. Ezt beengedjük, azt beengedjük. Lehetne sorolni, hogy milyen forrásokból támad Sátán. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni a témával kapcsolatban, de mivel az időm az lassan lejár, annyit szeretnék még kiemelni, hogy Jézus megemlítette Noé korát is, nem csak Lót korát. És Noénak a történetét egy verset idézek, Mózes első könyve 6. fejezetéből a 9. verset, ami itt szól. És így kezdődik ez az egyik legkedvesebb ige versem az első mózesi könyvből. Noénak pedig ez a története, 2. És elmond egy mondatot Noéról a Biblia. Ha ez lehetne a sírfájú, akkor én lennék az egyik leghálásabb ember a Földön. Így szól ez a mondat, vagy ez a két rövid mondat. Noé igaz, tökéletes férfi volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Noé Istennel járt. Ennyi. A kedvesség titka az összefoglalható két szóban. Istennel járás. Mivel Noé Istennel járt, és Noé nem kötött kompromisszumot az életében, pedig Noé kora sem volt jobb, sőt, talán még sokkal gonoszabb volt bizonyos szempontból, mint Lótnak a kora. Mivel nem kötött kompromisszumot, nem szégyelte a hitét, sőt a cselekedetével folyamatosan bizonyságot tett, ugye 120 évig épült az a bizonyos bárka. Fölmerül egy kérdés, amit én felvetnék így a vége felé, és magamnak is föltettem kérdésnek, hogy én hasonlulok a világhoz, vagy a világnak kell az én életemet szemlélve meghasonulnia önmagában. Környezetemet érte most a világ alatt. Hogyan látnak engem mások? Milyen embernek? Tudok-e példamutató lenni? Vagy pedig azt látják, hogy hát jó, próbálkozik, de ez inkább olyan izzadságszagú és olyan küszködés ízű. Nem azt látom, hogy örömmel lenne a szénségében, és számomra nem példa az, ahogy él. És tényleg egy záró kérdés, amit már fel is tettem kérdésként, így szól, hogy mi milyen jövőt képzelünk magunk elé. Mit szeretnénk az életben? Nyilván nem Noé és Lót korának embereinek a helyzete az, ami számunkra vonzó. De hogy Lót sorsa lesz a miénk, vagy Noé sorsa, üdvözölendők között leszünk, azt gondolom nem mindegy. És abban is biztos vagyok, hogy mindannyian tudjátok, hogy mik azok a területek, ahol Sátán kompromisszumokat köttetett veletek. Amivel tudjátok, hogy itt el kell különülnöm a világtól. Itt közelebb kéne húzódnom az Istenhez, itt kell kérnem az ő kedvemét, mert én gyenge vagyok, és Sátán el tud ejteni. Ha tudom, hogy mi az igazság, ha tudom, hogy Isten merre akar vezetni,
akkor ne érjen be kevesebbel annál, mint a teljes és tökéletes engedelmesre. Kompromisszummentes élettel. A Bibliából azt tűnik ki számunkra, hogy Isten ott beszél hithősökről, ahol ez a kompromisszum, ez nem született meg. Nem tökéletes emberekről beszél a Biblia sem. Olyan emberekről, akik számtalan helyzetben kötöttek kompromisszumot, de az életük végső kiértékelésénél azt látjuk, hogy mégsem voltak hajlandóak Sátánnak engedni ilyen szempontból, és azt mondták ki, hogy én a teljes és tökéletes céltudom csak magam előtt elfogadhatónak megélni, ez pedig az, hogy az Isten teljesen követni akarom. És amit ő megmutat, abban engedelmeskedni. Én azt kívánom, hogy mi is átérhessük azt, amit Noé élt át, mi is megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az Istennel járás, és mit jelent a kompromisszumok nélkül élet, és ennek az öröme is a sajátunk lehessen. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk negyedik előadásán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Három téma zajlott le eddig. Beszéltünk Jézus beszélgetéséről Nikodémussal, Fülöp és Tamás apostolokkal, valamint az utóbbi alkalommal Péter apostollal. A mai alkalommal Jézus életének egyik legnehezebb szakaszához érkezünk, amikor Jézus Krisztus a sátoros ünnepre felmegy Jeruzsálembe. Ez a sátoros ünnep mintegy fél évvel volt az utolsó húsvét előtt, amelyen Jézust keresztre feszítették. És ezen a nevezetes sátoros ünnepen, ugye, ami a zsidó népnek az utolsó őszi ünnepe volt, a hét ünnep közül a hetedik ünnep, Jézusnak a leghevesebb vitái és összeütközései történtek meg a vallási vezetőkkel. Ha valaki az egész részt el akarja olvasni, János evangélium a hetedik fejezetétől kezdheti az olvasást. A nyolcadik fejezet, mi a kilencedik fejezetet fogjuk áttekinteni, hiszen ez a vakon született emberrel való beszélgetés. És az előadásunk végén meg fogunk emlékezni még a tizedik fejezetről, mert Jézus ezt a nagyon heves vitát és ezt a többrétű beszélgetést egy gyönyörű szép példabeszéddel zárta le. Nem példázattal, körülbelül 40 példázat van az Új Szövetségben, de összesen három példabeszéd. A példázat és példabeszéd közötti különbségről a tavalyi előadás sorozatunkban beszéltünk. Tavaly ősszel 6 előadásban összefoglaltuk Jézus példázatait, illetve a 6. elmaradt a szénszünet miatt, nem felejtettem el, mondom, sok a kérdésére be fogjuk pótolni a 6. előadást. A Jézus példázatai az imádságról 3 példázat maradt ki. Tehát ebben a heves küzdelemben a jeruzsálemi vallási vezetők részéről elhatároztatott az, hogy Jézust meg kell ölni. Ilyen kijelentések, mint a János 8. fejezetében talán soha nem hangoztak el Jézusról, hogy ő nem törvényes házasságból született. Nagyon súlyos kijelentés volt. Vagy olyan kijelentés, amit ma is fogok olvasni a János 9-ben, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, mondták Jézusra. Ilyen se hangzott el. A szavak mintegy kikövezték már a cselekedetek útját. A papi vezetők itt szándékosan készültek arra, hogy Jézust meg kell ölni. Jézus nem véletlenül késleltette a jeruzsálemi útját, ezzel nem szeretnék foglalkozni. Ebben a bizonyos Jézus életet című könyvben nagyon részletes bemutatást nyernek ezek a fejezetek, mindenki el tudja olvasni. A sorozatunk jellege azonban azt kívánja, hogy egy beszélgetésre figyeljünk nagyon, és ez a beszélgetés János evangélium a 9. fejezet első versétől kezdődik. A közvetlen előzményekről csak annyit, hogy Jézust éppen meg akarják kövezni már, tehát próbálnak vele úgy végezni, mint egy közönséges latorral, gonosztevővel, de Jézus elrejtőzködik, kimegy a templomból, és átmenvén közöttük eltávozik, és Jeruzsálem városa felé veszi az útját, a város utcáin sétál. Kitűnik a következő részekből, egészen pontosan majd a fejezetünk közepéből, hogy ez a nap, amelyen ez a beszélgetés lejátszódott, megtörtént, ez szombatnapon volt, tehát egy nyugalomnap békéjét kellett volna adni ezt az embereknek. Jézus, aki a hetedik napot megszentelte, és a saját példájával is alátámasztotta a 10 parancsolat, 4. parancsolatának érvényét, ezen a napon felüdülésre vágyott. Jézus a tanítás mellett kereste az emberekkel való kapcsolatot, és így látjuk őt a város utcáin, miután a templomból menekülnie kellett. Itt van Jeruzsálem térképének a térképe, tehát a kinagyítás. Egyetlen egy támpontunk van, hogy ezt a vakon született embert a Siloám tavához küldi, ez itt a városnak a déli részén, délkeleti részén van. Tehát Jézus itt a templomhegyet, a templomot elhagyva valahol itt jár kell a városban. Természetesen vele vannak a tanítványai, és már olvasnám is a János 9. fejezet első versétől. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
Ezzel kezdődik a vakon születettel való beszélgetés, illetve ez az előzmény, és azt hiszem, hogy itt meg is kell állni, és az egyes előadásokhoz most végre én is szinkronba kerültem, mert a maihoz is már megírtam a kísérőlapot, tehát eddig 4 kísérőlap áll rendelkezésre, 4 oldalas nagy alakú lap.

talán ugye a lelke mélye, mint a tanítványok is, hogy hát a betegségek nem Istentől származnak, aki az életre teremtett bennünket. Az biztos, hogy a betegségek mögött a rossz Sátán áll, de nem mindegy, hogy milyen formában és milyen áttételekkel. Ugye ha a Bibliát valaki végig tanulmányozza ebből a szempontból, hogy a Biblia mit mond a betegségekről, akkor arra meggyőződése kell, hogy jussunk, hogy a Biblia tényleg nagyon óvatosan közelít ehhez a kérdéshez, és senkit nem hatalmaz fel arra, hogy ha valaki a környezetében beteg lesz, akkor az ember valami nagy okoskodással kiderítse, hogy ez most miért van, mert a betegségeknek sok oka van. Az biztos, és ezt a mai orvostudomány is elismeri, hogy a betegségek 60-80%-át sajnos mi idézzük elő a helytelen életmódunkkal. Ez nem kis arányszám, 60-80%, és ezen belül is egy újabb 60-80% a táplálkozásnak betudható betegségek arányszáma. Na de ki mondhatná azt, hogy ezen kívül nem lehet beteg valaki? Hát vannak ugye környezeti ártalmak, vannak szerencsétlenségek, balesetek, ez is egy újabb csoport. Azért nem én vagyok közvetlenül felelős, hogy 1989-ben már az űrfelvételek szerint 20 kilométerig szennyezett a Föld légtere. Nem én, meg nem önök, hanem a világ vezetői, a világ ipari hatalmai, de tulajdonképp az ember a felelős. Ha nem is mi személy szerint, de az ember a felelős, hogy például a levegőt tönkreteszi a Föld körül. Vagy az, hogy a talajvizek egyre inkább elszennyeződnek, lehet, hogy nem mi árultunk hozzá leginkább, de ezért is az ember felelős, de nagyon vigyázni kell, hogyha valami ezzel kapcsolatos betegség üti fel a fejét, aszma, vagy pseudokrup, vagy bármi más betegség, nem mondjuk azt, hogy akkor hát ez az XY szülő vagy hozzátartozó a felelős. Aztán egy harmadik csoport, hogy vannak ugye örökletes betegségek. Ezekért is az emberek felelősek, de nem biztos, hogy az én szüleim, vagy nem biztos, hogy a második vagy harmadik ág ki tudja ezeket már kideríteni. Tehát a betegségeknek nagyon sok oka van. Az biztos, hogy a betegségeknek a végső felelőse Sátán, akit viszont az ember engedett be ebbe a világba. De a Biblia nagyon határozottan állítja, hogy a betegségekkel kapcsolatban nem az okoskodás a legjobb magatartás. Itt, amikor a tanítványok úgymondja megállnak Jeruzsálem utcáin, és ott van ez a vak ember, és elkezdenek, hát más szót nem találok rá, okoskodni. Hogy most ki a bűnös, ki a vétkes azért, hogy ez az ember itt vakon, itt ül és koldul, hát ám ő a felelős, hát már a kérdés is nevetséges, hát ha ő vakon született, akkor ő hogy lenne felelős? Aztán azt mondják, hogy a szülei a felelősek, hát ezt sem lehet tudni, de hogy az emberek rövidre akarják zárni a kört, és ezért az ilyen okoskodások sajnos elég hétköznapiak az emberi világban. Ugye Jób könyvére gondoljunk, mint elrettentő példára, hogy Jobnak olyan derékbarátai voltak, 7 napig egy szó nem jött ki a szájukon, de a 7 nap után megeredt a nyelvük, és mindent rá akartak fogni Jobra, amiben csak érték, hogy biztos azért jött rá ez a nagy betegség, mert nem tudom, megcsalta a feleségét, nincs rendben a család élete, vagy azért, mert az anyagi ügyei nincsenek rendben. Ugye milyen időszerű okoskodások, ugye? Mert körülbelül ma is ez a 2 nagy forrás, amire az emberek általában gyanakodnak. Figyeljük meg, hogy Jézus erre mit válaszol. Jézus nagyon határozottan mondja, hogy sem nem ez, sem nem az. Ezt úgy még értjük is, és talán el is tudjuk fogadni. Hát hogy lehetne felelős az az ember, aki így született? Hát ő hogy lehetne felelős? A szüle is talán nem tudni, hogy kitől, hogyan örökölték ezt a betegséget, ezt is el tudjuk fogadni. De mit jelent ez, hogy Jézus hozzáteszi rögtön, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai? Ez már ugye egy ilyen nehezebb kijelentés. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy Jézus azt mondja, hogy ne erre gondoljatok, hogy ő a felelős, vagy más a felelős, arra gondoljatok, hogy az Isten dolgai nyilvánvalókká lesznek. Ez egy kicsit olyan rejtélyes kijelentés. Szeretném ezt röviden megmagyarázni. Jézus itt arra utalt, hogy Isten a közvéleménytől ellentétben nincs távol a beteg emberektől. Isten az, aki megindul minden erőtelenségünkön és minden gyarlóságunkon. Isten minden emberhez közel van, de különösképp azokhoz tud közel lenni, akik engedik, hogy ő közel jusson. És ilyenek például a beteg emberek. Lehet azt mondani, hogy a világon 2 embercsoport van, akikhez nagyon közel tud lenni az Isten, az egyik a gyermekek és a fiatalok. Jézus azért állította őket példakép, mert ők még nem annyira büszkék, nem annyira önteltek, mint ugye a nagy felnőttek, akik a maguk kezük munkájának akarnak tulajdonítani mindent, és felettébb dicsekszenek azzal, amit elérnek az életben. Ezért mondta Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek a mennyek országába. De hogyha megnézzük a felnőtt társadalmat, én azt hiszem, hogy a betegek azok, akik
akik talán a gyermek

0: betegekhez hasonlóan közel kerülhetnek Istenhez, mert a betegek azok, akik látják a valódi állapotát az embernek, akikben ott van az a kívánatos lelki szegénység, akikben ott van az, hogy látják, hogy mennyire erőtelenek, tehetetlenek, és fölfelé tekintenek, ha fölfelé tekintenek, természetesen nem minden beteg ember könnyű eset. Vannak nagyon nehéz betegek, vannak, akik átkozódnak és csapdosnak jobbra-balra, hogy őket miért érte ilyen baj, de nagyon sok ember a betegség idején elhalkul, elkezd gondolkozni, ami olyan ritkán esik meg más emberekkel az életben, elkezdi fontolgatni az élet dolgait, és így Isten közel tud hozzá kerülni. Ezért mondta azt Jézus, hogy ne azt nézzük egy embernél, hogy miért jutott egy bizonyos helyzetbe, egy nehéz helyzetbe, hanem azt nézzük, hogy ebben a helyzetben hogyan lehetnek nyilvánvalóvá benne az Isten dolgai. És Jézus ezt azért is mondta, és utána mondott még néhány mondatot, hogy ő cselekedni fog. Még itt van a nappal, még a világ világossága tud lenni. Ha eljön az éjszaka, és őt elfogják, keresztre feszítik, már nem tudja ezt megtenni, amit most tud ezzel a vakon született emberrel megtenni. De Jézus ezzel a magatartásával világossá akarta tenni, hogy Isten minden emberhez közel akar jutni, de sajnos kevés ember hagyja ezt, hogy az Isten közel jusson hozzá. A gyermekek és a betegek esetében van azonban reménységünk, hogy ez bekövetkezhet. És amiután Jézus ezt mondta, rögtön ezt olvassuk a 6. és 7. versben. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta néki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Nagyon egyszerű ez a leírás, hogy mennyire így van, hogy a beteg emberek engedik az Isten közel kerülni, hogy itt Jézus a gyógyításnak egy különleges módját választotta. Nem rögtön gyógyította meg a beteget. Jézus nagyon sokszor csak mondott valamit, csak tett valamit, és rögtön meggyógyult a beteg. Itt Jézus először is egy eszközt állított még közbe, tehát a nyálából sarat csinált, és megkente a vak szemét. Más esetben is előfordult ilyesmi, amikor Jézus egy vakot így gyógyított meg, de rögtön ő sem látott. Megkérdezte Jézus, hogy mi történt vele, mit lát, mondta, hogy látom az embereket, mint a járkáló fákat. Utána Jézus még egyszer tett vele valamit, és utána jött meg a szemüvilága teljes mértékben. Itt azonban még többet követelt Jézus ettől a vak embertől, hát megkente a szemét sárral, és úgy vakon el kellett menni, itt Jeruzsálemnek mondom, délkeleti részén van ez a Siloám tava, és ott meg kellett neki fürödnie, meg kellett mosakodnia. De hogy ez az emberben mennyire ott volt az őszinte vágyakozás Jézus követésére és az Isten befogadására, hogy ő ezt megtette. Ő ezt megtette. Akkor gyógyult meg, amikor teljesen engedelmeskedett, mint ugye Elizeus prófétának egykor a szíriai Námán, de ő ezt megtette. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és ez igazolja Jézus szavát, hogy ő benne nyilvánvalókká lettek az Isten dolgai. Vessük fel a kérdést, hogy Jézus most miért így gyógyított? Miért nem másképp gyógyított? Mondom, nagyon érdekes megfigyelni, hogy Jézus hogyan és mind gyógyított. Ennek itt az a jelentősége, hogy Jézus a természetes gyógymódokra bizonyos értelemben utalást tett, és a figyelmet rájuk irányította, ilyen természetes gyógymód például a sár, vagy az iszap. A természetes gyógymódokról van itt egy könyv, tetszenek látni az egészségügyi asztalon, az a zöld könyv, egy amerikai orvos könyve, az Új kezdet. Ez például külön fejezetben foglalkozik az iszappakolással, és egyáltalán az ezzel kapcsolatos gyógymódokkal. Az iszappakolás mellett egy másik nagyon elterjedt gyógymód, amit az emberek általában nem becsülnek, mint az iszappakolás sem, pedig nagyon nagy jelentősége lehet például mozgásszervi betegségek gyógyításánál. A másik gyógymód a hidroterápia, tehát a vízgyógyászat. Amikor a múlt században ezt Kneipp Sebesén felfedezte, hogy milyen jó az embernek mezitláb járni harmatos füvön, meg hogy a tusolás után csak 5 másodpercig engedjen az ember a végtagjaira hideg vizet, hogy a vérkeringést felfrissítse, akkor mindenki őrültnek akarta tartani a szerencsétlen Kneippet. Tehát azóta a Kneipp kúra bevonult már komoly szanatóriumok és kórházaknak a listájára is. Nem akarok ebben elmélyedni, nem ilyen természetű az előadásunk, de ennek jelentősége van, hogy Jézus így is gyógyított az életben. Jézus a természetes gyógymódok felé is irányította az embereket. Természetesen a fő dolog, hogy az emberben hit ébredjen, mint ebben az emberben is, aki nem vitatkozott, vagy nem kérte a magyarázatát, hogy ő most miért visz sarat a szemén, és miért kell elmennie több száz méterre a Siloám tavához. Fő dolog a hit, ami megvolt ebben az emberben, és ő vágyakozott Jézussal kapcsolatba kerülni, De emellett ugyanolyan fő dolog az, hogy Jézus az élete során jogosította ezt a gyógymódot. Persze sokan visszaélnek ezzel, sokan üzletet csinálnak Magyarországon is, hogy a Velencei tó iszapját amerikai kórházakban előbb viszont lehet látni, mint itthoni szanatóriumokban. Biztos, hogy a világunk egy felfordult világ, de aki meg akar gyógyulni, annak körülbelül a betegségeiből való gyógyulásra a Biblia ezt a tanácsot adja, hogy az ember először is forduljon az Istenhez, az életadó teremtő Istenhez, az ember ne kapkodjon és ne engedje szétmenni magát a sok tanácsokban és a különböző, hát úgynevezett varázsgyógyszerekben és csodadoktorok között. Először az ember az Istent keresse, és utána, ha lehetséges, a természetes gyógymódokat keresse, úgy, ahogy a Bibliában, és ezt fel is tüntettem itt a szórólapunkon, van erről külön két fejezet, hogy az orvoslásnak milyen természetes módjai vannak, egyáltalán mi a helyes orvoslás a Biblia szerint. Ezt mondjuk egy keresztény embernek nem föltétlenül Hippokrátésztól kell megtanulni, amivel én Hippokrátészt nem akarom lebecsülni, és az egész görög orvoslást, de Mózes 3. könyve 13. és 14. fejezetét illenék ismerni a kereszténységen belül is. Ha azt mondjuk, hogy keresztény kultúrában élünk, akkor tudatosítanunk kellene, hogy a Bibliában van két fejezet, 3 Mózes 13-14, hogy egy elég súlyos betegségből, a leprából való kigyógyítás esetét alapul véve, a Biblia elmondja, hogy milyen törvényszerű lépcsőfokok vezetnek a valódi az Isten által is igenel gyógyuláshoz, vagy gyógyításhoz. Most akkor, amikor megjött ennek az embernek a szeme világa, tulajdonképp azt mondhatnánk, ha egy kicsit ki akarnánk élezni a dolgot, hogy most jön az egész történetünknek a neheze. Mert az emberi világban, ha valami jó történik, valami tiszta jó történik, ha Isten valamit cselekszik, akkor el lehetünk készülve, hogy ott nagy-nagy nehézségek fognak fodrozódni ezek körül. Olvasnám is ezután, hogy mi következik le, tudnék, amikor visszajön ez a vak ember, és egészen más, nyilván megváltozik az arca, hát eddig évekig, évtizedekig vak volt, most teljesen bizonyosra vehetjük, hogy bizonyos értelemben egészen más ember lett, hát ilyenkor az embernek a magatartása, a viselkedése, az egész habitusa megváltozik, és az első dolog, ahol próbára talál ez a gyógyítás, ez az ismerősök, rokonok és szomszédok esete. Olvasom a 8. verstől. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy hát én vagyok az. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt az és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmentem, és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Vitték őt, akik előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Ez a történetünknek a következő szakasza, tehát ismerősök kezdenek csodálkozni a dolgon. Nem tudnak napirendre térni a dolog fölött, de hogy az eddigi előadásainkban is fölhívtam az önök figyelmét rá, hogy az emberekben, mi bennünk emberekben, a természetünkben mennyire benne van a hitetlenség. Tehát az, hogy a jó dolgoknak nem akarunk hinni. Ugye elkezdtek ott kupak tanácsot ülni, hogy ez az az ember? Tényleg ez az? Hát egyesek azt mondták, persze, hát itt évek, évtizedek óta nem tudjuk pontosan az életkorát, de mindenki azt mondta, hogy persze az az. Mások azt mondták, hogy hasonlít hozzá. Megint mások őt kérdezték meg, ő aztán pontosan elmondta, de hát ott volt a nagy kérdés, hogy mi módon nyíltak meg a vak szemei. Nem tudtak döntésre jutni, hát hova mentek döntéssel a farizeusokhoz. Tehát elmentek a vallási vezetőkhöz, hogy ők döntsék el a helyzetet. Hát ha idáig olvasnám a történetet, így magában eddig is egy kicsit furcsa lenne, mert egy olyan ember, akit mondjuk mi évek, évtizedek óta ismerünk, és most kétségbe akarjuk vonni, hogy ő az az ember, szóval azért eléggé leszerepelnénk, vagy eléggé kiállítanánk a bizonyítványunkat. De minden esetre ezt a részét azért jegyzi fel a Szentírás a történetünknek, mert megmutatja, hogy a nagy tömegek nem akarnak a jóban hinni. Nem akarják elfogadni, hogy van itt a Földön csoda. Nem akarják elfogadni, hogy van jobbulás, van megoldás. Nem. Biztos, ami biztos, nem állami vezetőkhöz, vallási vezetőkhöz viszik ezt a vakembert. Nézzük meg, hogy ezután mi történik, mert a farizeusok előtt két kihallgatása van ennek a vakembernek. A 15. verstől olvasható az első. Még a 14. verset is olvasom, mert ezt előbb nem említettem. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt. Tehát erre hivatkoztam már az előadás elején. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lőn közöttük. Újra mondták a vaknak, te mit szólsz őról, ahogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hitték azért a zsidók őról, ahogy vak volt, és megjött a látása, míg nem előhívatták annak szüleit, akinek megjött a látása. Hát most egyre nagyobb döbbenetek elé nézünk. Ugye a farizeusok kihallgatják ezt a vakembert, nagyon érdekes az első kérdésük, mi módon jött meg a látása. Nem azt mondják, hogy tényleg vak volt, most lát, tiszta sor. Vak volt, most lát. Itt valami történt, nem? Ők azt mondják, mi módon, hogyan? Jellegzetes kérdés ez, ha valakinek van füle a hallásra, a Bibliának az első kérdése, ami valakinek a szájából kiszáradt, pontosan ez a kérdés volt, amikor a paradicsomban Évát valaki megkérdezte, csak ugyanazt mondta az Isten? Ugye ez a ravasz kérdés, mi módon jött meg a látása? Láthat valaki, aki vak volt? Mi módon jött? Tehát már a kérdésben benn van az, hogy nem akarom elfogadni, hogy lát. Legszívesebben eltörölném újra, hogy vak legyen, mert hogy valaki vak volt és most lásson, én ezt nem akarom elfogadni. Utána leírja János evangélista, hogy a farizeusok között meghasonlás volt, vagyis a farizeusok egyik része előre elgondolta azt, hogy Jézust vádolni fogják ezért, de hogy az érdekelte őket, hogy itt egy vakember volt, most meg lát. Ők azt akarták kihegyezni Jézus ellen, hogy szombatrontó. Őket nem érdekelt, hogy egy embernek jobb az állapota, Jézus valakit meggyógyított. A farizeusok egyik része ezt is ürügyként fel akarta használni, hogy Jézust mivel lehet vádolni. Igen, ám, de a farizeusok másik része némileg elővette az eszét, és föltették a kérdést, hogy ha valaki csodát tesz, hát hogyan az Isten meghallgatja a bűnös embert, hogy csodát tehet? És összeszólalkoztak ott nyílt színen egymás között. Mi van akkor, amikor egy hatalmi rétegben meghasonlás van? El kell terelni a figyelmet magunkról. Amikor egy hatalmi réteg nem tud önmagával kiegyezni, egyik része ezt mondja, a másik része azt mondja, hát akkor nagyon tanácsos gyorsan valamit csinálni, nehogy az emberek azt mondják rólunk, hogy micsoda emberek ezek, hát nyilvánvaló dolgoknak nem hisznek, vagy pedig a saját hatalmukat féltik. Hát kitalálják a farizeusok, hogy na, keressük meg a szüleit. És itt már egyre fájdalmasabb vizek felé fogunk evezni. Megkeresik ennek a szerencsétlen embernek a szüleit. Azért mondom, hogy szerencsétlen, mert ami most történik vele, az a szerencsétlenség, nem ami eddig volt, ami most történik vele. De mielőtt felolvasnám ezt a részletet, hadd kérdezzem meg önöktől, ha mondjuk önök lettek volna a szülők helyzetében. Ha önök látják azt, hogy születik egy gyerekük és vak, együtt élnek azzal a gyerekkel évekig, évtizedekig, és egyszer megjön a szeme világa. Hát nem a világ legtermészetesebb dolga lenne egy szülő részéről, hogy ennek úgy örül, hogy ezt ki se tudja mondani, nem? Hát valahogy így képzelnénk el az álmainkban. Olyan sok sebesült, olyan sok fogyatékosan született emberrel vagyunk körülvéve, nem gondoltunk már egyszer-kétszer erre, hogy ha ennek az embernek mondjuk megjönne a látása, vagy rendesen tudna járni, vagy a paralízise megszűnnék, akkor a szüleid hogy örülnének, hogy örülnének? Kedves hallgatók, félelmetes jelenet fog most következni. A szülők szinte letagadják, hogy mi történt a gyerekükkel. Miért? És a 18. verstől olvasom, nem hitték a zsidók őről, hogy vak volt és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most? Ugye milyen érdekes kérdés. Már másodszor mondják, nem véletlenül. Már előre beirányozzák a nyilakat. Nehogy azt mondjátok, hogy vak volt, és megjött a látása. Hát mi módon lát ő most? Hát ez lehetetlen, ilyen nincs az emberi világban. Feleltek nékik annak szülei, és mondták, Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Ez egy szívszorító eset, nem? Mondom, hogy mondjuk mi úgy képzelnénk el, hogy a szülők világosan megmondták, igen, ez a mi fiunk vak volt, ennyi évig vak volt, most nem tudjuk hogyan, de lát. Ez biztos. Ez olyan biztos, hogy mi itt állunk. Ehelyett mit mondanak? Menjetek ő hozzá, kérdezzétek meg őt, elég idős már. Tehát nyilvánvaló, hogy egy felnőtt ember volt ez a vakon született ebben az időben. És hozzáteszi János evangélista, hogy miért viselkedtek így a szülők. Féltek az egyháztól. Féltek az egyházi vezetőségtől. Mert megegyeztek már a zsidók önmaguk között, hogy ha valaki Jézus Krisztusnak mondja, akkor azt kizárják a közösségből. Mindjárt foglalkozom ezzel a kérdéssel, de álljunk meg itt egy pillanatra. Talán túl sokat is beszéltünk már, túl előre futottunk. Próbáljuk átélni annak az embernek a helyzetét, akivel Jézus most újra kapcsolatba fog. Kisvártatva hamarosan most újra kapcsolatba fog kerülni. Kicsit próbáljuk beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy valaki vak volt és látott. Én a Vakok Intézetében is voltam, jó néhány előadást tartottam, és vak ismerőseim vannak. Tényleg megindító a találkozás és a kapcsolattartás a vak emberekkel. Van egy másik nagyon kedves barátom, aki nem vak, hanem belső süketsége van, olyannyira, hogy egy gomb lenyomását nem érzékel, hogy kattan. És egyszer ez az ismerősöm, aki most megint nagyon nehéz napokat él át az ország nyugati részén, azt mondta nekem, tudod, én nem vagyok vak, én mindent látok. Azt mondja, ti egészséges emberek nem is tudjátok elgondolni, hogy minden betegségben mi a megrendítő és mi a megborzasztó. Azt mondja, én nem vagyok vak, én látok mindent, csak éppen nem hallok semmit. Szóval el tudod dönteni, hogy melyik van nagyobb hátrányban? Én is nagyon szánom azt az embert, aki a világra jött, és semmit nem lát ebből a világból. De gondold el, hogy én mindent látok, de én, aki zenét szerettem, 11 néhány éves koromban jött ez a betegség, elveszítettem a hallásomat, nem hallgathatok zenét. Emberi hangot nem hallok. Én is úgy beszélek, hogy a magam hangját se hallom. 20 éve úgy beszél, hogy csak úgy belülről körülbelül érzi, hogy ő hogy beszélhet. Kicsit lassúbban beszél, mint mi, kicsit jobban kiejti a szavakat, érdekes az ő beszéde, mert tényleg 20 éve nem hallja a beszédét. És sokat elgondolkoztam ezen, hogy a betegségekben milyen iszonyatok veszik körül az embert. 30 operációja volt, elveszítette a fél lábát, más testrésze is megsérültek, de mindig ezt szoktam mondani, amikor beszél, vagy mondjuk leírjuk neki a dolgokat, ugye, mert ő csak a szánkról tudja leolvasni, hogy körülbelül mit mondtunk. Aztán nézzétek, én nem azt mondom, hogy a vakok nem szerencsétlenek. De hogy én semmit nem hallok, a saját beszédemet se hallom. Szóval olyan az életem, mint amikor mentem egy úton, elében vágott egy bomba, a bomba egy hatalmas tölcsért kialakított, hátra menni már nem tudok, de előre menni se tudok. Itt vesztegelek évtizedek óta. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent? Azért mondom, hogy egy kicsit álljunk meg ennél, hogy egy kicsit jobban tudjuk mérlegelni, hogy a tanítványok is mennyire részvétlenek voltak. A rokonok, a barátok is mennyire részvétlenek voltak. A farizeusok úgy tárgyalnak ott, mintha egy igáslóról lenne szó, vagy egy tárgyról, nem is emberről. Az emberi világban talán ez a legborzalmasabb, hogy a beteg embereket tényleg, hogy mondjam, folyamatosan fokról fokra nem veszik ember számba. Talán ez a lelki teher a legborzalmasabb. Talán az idősek élnek át ilyet, akik már nagyon magatehetetlenek, és látják, hogy a társadalomban őket már nem úgy kezelik, mint embereket. Hát, hogy egy kicsit ezt átéljük, erről a vakon született ember meggyógyításáról vannak világirodalmi-irodalmi feldolgozások, egyiket én is lefordítottam, Pierre Emmanuelnek a Vakon született című verse, de ha lehet, itt a legjobb verset mutatjuk be. Egy másik vakembernek, a jerikói tehát nem messze Jeruzsálemtől a Jerikói Bartimeusnak a meggyógyítását, amelyről viszont a magyar irodalomnak egy nevezetes verse szól. Kicsit próbáljunk belehelyezkedni ebbe a helyzetbe, hogy utána egy új lendületet véve megnézzük most a történetünknek a legszomorúbb pontját, amikor a farizeusok másodszor kihallgatják a vakot, és amiután Jézus újra keresi a vaknak a társaságát. Előtte azonban ez a vers Április Lajos Bartimeusa hangzik fel.
1: Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus kövem felett a tér derengett, arcon felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám szememmel símogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galamjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, esti domb liláját, barna leány rajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
0: Ja, valóban szép vers ez, mert nem csak a jerikói vak szeme megnyilását mondja el, hogy a börtön, a sötétség börtönéből hogy szabadul ki a világ látására, hanem az, hogyha újra visszahullna ebbe, akkor se érné károsodást, mert ő látta azt, aki meggyógyította őt, ő látta Krisztust. De figyeljük meg, hogy itt ennél a másik vak meggyógyításánál mi történik. 24. verstől olvasom. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért az, és mondta, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondták pedig neki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nékik, már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért ők, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt se tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondta nékik, bizony csodálatos ez, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatott, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Feleltek és mondták néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették őt. Hát itt érkezünk ugye a történetünknek a legmélyére, és nagyon érdekes, hogy Jézus most nincs itt. Jézus ezután fog megjelenni. Jézus meggyógyította ezt a vak embert, aztán útjára bocsátotta. Jézus ott van Jeruzsálemben a tanítványaival, de Jézus nem hallgatta a szomszédok beszélgetését, a farizeusok első kihallgatását, a szülők tanúságtételénél sem volt ott, ennél a másodiknál sem. Jézus ezután fog megjelenni. Vajon miért tette ezt Jézus? Jézus azért teszi azt, ha valamikor is visszavonul, és ha az Isten visszavonul, hogy az ember valóban hitáltal megerősödjék, és ez a vakember megerősödött. Ez a vakember most úgy sarokba szorította a farizeusokat, hogy ezt már hallgatni is jó volt. Ugye a farizeusok azt mondták, hogy hát bűnös, adj dicsőséget az Istennek, hogy miért adj dicsőséget, ez nem derül ki. Ugye azért, mert mi mi olyan nagy emberek vagyunk, hogy mi most itt ítélkezünk, ezért adj dicsőséget, hogy nem tudom én miért, azt mondja, adj dicsőséget az Istennek, de mi azt tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Rátérnek arra, hogy Jézus bűnös. És a vak elkezdi mondani, hogy bűnös. Hát ilyet ezt nem értem, hogy bűnös embert meghallgat az Isten. Hát az Isten nem csak azokat hallgatja meg, akik igazságra törekszenek. Hát az Isten nem csak azokkal működik együtt, akik valóban az ő szolgái. És aztán visszavágnak nekik, hogy igen, hát neki, hogy Mózessel beszélt az Isten, és itt mondják ki ezt a nagyon durva kijelentést a 29. versben Jézusról, ugye ezt mondják, hogy erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Ez az a bizonyos Petőfi által is megénekelt sehonnai bitangember. Ugye? Ez, amikor valakiről azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, szóval azért vegyük észre, hogy ez a világban az egyik legsúlyosabb kijelentés. Azt se tudjuk, honnan való. Szóval azért itt megadják a módját annak, hogy Jézust a legutolsónak akarják beállítani itt mindenki előtt. De az ember még tovább mondja, azt mondja, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és a szemeimet megnyitotta. Hát tudjuk azt, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Istenféle és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. És aztán szépen sarokba szorítja a farizeusokat, és ez a vak ember bizonyságot tesz arról, hogy hát ő, ha más valaki hatására, nem is, de a rossz hatására most már komolyan elgondolkozik, hogy ki lehet az, aki visszaadta a szeme világát. Ne tessenek elfelejteni, hogy a vakember, amikor meggyógyult, nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Ő akkor még megváltónak nem tartja. A vakember tartja akkor egy prófétának, egy nagy embernek, de most elkezd gondolkozni, hogy akit így támadnak, akit az ő vallásának a vezetői így támadják, hogy az valami rendkívüli ember lett, plusz hát már a csoda után elgondolkozik azon, hogy valóban, hát ilyenről nem lehetett hallani a proféták kora óta, hogy valaki ilyen súlyos betegségekből meggyógyult. Ne felejtsük el, hogy Keresztelő János se gyógyított. Keresztelő János egyáltalán nem gyógyított. Keresztelő János tanított és prédikált. Amikor Jézus fellépett, a tanításait követő csodák hatalmasan bizonyították ezt, hogy olyan valaki van itt, aki nagyobb talán Illésnél, meg Elizeusnál, akik szintén gyógyítottak és halottakat támasztottak fel, de mikor? 800 évvel ezelőtt. És ez az ember komolyan kezd hinni most már abban, hogy Jézus valaki különleges lény, és ebben a pillanatban éri ez a borzalmas arculcsapás, a 34. vers végén, amilyen rövid, szinte tőmondatszerű mondat ez is, általában, ha nem figyelünk oda a Bibliában, akkor át is siklik rajta a tekintetünk, és kivetették őt. Kizárták az egyházból. Kedves hallgatók, itt megint meg kell állnunk, mert az emberi életben biztos, hogy nagyon nagy bajok a betegségek. Nagyon nagy probléma a szenvedés. Nagyon nagy probléma a testi terror. Valakiktől elveszik a vagyonát, vagy valakinek elhurcolják a hozzátartozóját, vagy valakit megölnek. Én ezt nem akarom kisebbíteni, ez egy borzalmas dolog, a testi terror. Háborúk, forradalmak, megtorlások, mi mindent hallunk ezekről, ugye a testi terror dolgairól. Na, kedves hallgatók, mintha az emberiség valamiről elfelejtkeznék, hogy tudnék, a legnagyobb probléma a lelki terror. A lelki terrornál vészesebb jelenség nincs a világon. És a lelki terrort hogy szokták az emberek a kezükben forgatni? Például úgy, mint bizonyos egyházak, akik történelmük során állandóan kizártak embereket, kivetettek embereket, és azt mondták, hogy ha én kizállak, akkor te el is fogsz kárhozni. Te akkor a pokorra fogsz jutni. Te már előre láthatod azt, hogy a megsemmisülésre vagy ítélve, vagy az örök gyalázatra, az örök kárhozatra. Sajnos a zsidók is gyakorolták ezt. Minden további nélkül ezt az embert eltávolították Isten népe köréből. Ebben az időben volt Istennek egy háza, a zsidó nép volt az Isten egy háza. A zsidó népre mutatott rá Isten 1500 éve már, hogy ez az én népem, Izrael népe az én egyházam. Ha a zsidó nép közül valakit kizártak, mert ki lehetett zárni valakit a vallási közösségből, ezt a mózesi törvények is leírták, és ha valaki ezt röviden el akarja olvasni, Máté evangélium a 18. fejezetében, a 15. verstől el lehet olvasni, hogy maga Jézus Krisztus is az egyházból való kizárásnak az intézményét jogfolytonossá tette, tehát a keresztény egyházból is ki lehet zárni valakit, csak nem mindegy, hogy miért. Miért lehet valakit kizárni egy egyházból? Azt mondta Jézus, hogy ha valaki vétkezik, ha valaki bűnt követel, megmarad abban a bűnben, akkor menjél el és négy szem köz figyelmeztesd azt az embert. Ne zárd ki azt az embert, törekedjél azt az embert megnyerni az igazság útjának. Ha rád nem hallgat, vegyél magad mellé még két embert, menjetek el, figyelmeztessétek, kérleljétek, hogy jöjjön vissza arról az életről, arról a lejtőről, amelyen elindult. Ha azokra sem hallgat, most már többetekre sem hallgat, akkor vigyétek ennek a keresztény embernek az ügyét a keresztény közösség elé. A közösség is kérlelje ezt az embert. És ha a közösség sem, közösségre sem hallgat, és már nyilván elmúltak hetek, hónapok, és az ember benne van a házasságtörésben, vagy benne van bármilyen gonoszságban, rablásban, tolvajlásban, bármiben, amiben polgári értelemben is bűnös ember, de lelki értelemben is bűnös, akkor rekesztessék ki az ilyen a gyülekezetből, mert nem méltó a keresztény népviselésére, aki benne marad a rosszban, és ő azt mondja, hogy ő keresztény. De legyen előtted olyan ez az ember, mint a pogány és a vámszedő, mondta Jézus, aki a pogányok és vámszedők barátja volt. Tehát ha valakit ki kell is zárni a közösségből, utána azért az emberért kétszer annyit tegyen meg az a közösség, mert az az ember el fog veszni, hogyha ezen a lejtőn tovább halad. Tehát ezt Jézus is elmondta, hogy igen, egy hívő közösségből ki lehet zárni egy embert, de akkor, hogyha megátalkodottan, megmakacsolva magát egy bűnben kitart, szégyent hoz az Isten szeretetére és kegyelmére, szégyent hoz a közösségre, legfőképp önmagára hoz szégyen. Szerencsétlen az olyan ember, aki egy bűnben kitart, sőt, még dicsekedik is vele, hogy ő most nem tudom én milyen bűnökben van meg. De ennek az embernek hol volt vétke? Azért, mert meggyógyult. Ez vétek volt. Tehát tetszenek látni, itt a kizárásnak semmi jogi alapja nem volt. Hogy ezt a szerencsétlen embert kizárták, ezt egy valamiért tették, hogy ők az egyházi hatalmukat akarták bizonyítani. Hogy az egyház azt csinál, amit akar. Hogy az egyháznak van minden alárendelve. Még az Isten is. Még az Isten szava is. Mi vagyunk az egyház. Mi azt csinálunk, amit akarunk. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Idézem itt a kísérőlapunkon azt, hogy Luther Mártonnak a sok biztos és világos mondása között, én egyetlen egy mondást nagyon szeretek, és ahol csak tudom, ezt ismétlem százszor és ezerszer, és ez következőképp hangzik, Luther ezt elmondta az asztali beszélgetésekben, műveiben is leírta, körülbelül így hangzik: a világi hatalom legnagyobb visszaélése sem ér fel az egyházi hatalom legkisebb visszaélésével. Mert a politikai hatalmat csak időlegesen veszik komolyan. Politikai hatalmak jönnek, mennek. De az egyházi hatalom marad. Az egyházi vezetőknek a tekintélyét minden alátámasztja. Jogfolytonosságra hivatkoznak, évszázadokra, évezredekre, hogy ők már azóta vannak. És a szegény nép, mondja Luther, megtanult félni az évszázadok során az egyházi hatalomtól. Politikai hatalmaktól is megtanulnak félni az emberek, behúzzák anyagukat, jön az egyik hatalom, megy a másik hatalom, de az egyházi hatalom az marad, marad, marad, marad. És ezért mondta Luther, a politikai, az a világi hatalom legnagyobb visszaélése, az nem akkora, mint az egyházi hatalom legkisebb visszaélése. Úgy csinálni egy politikai hatalom egy emberrel, hogy egy embernek nem lesz annyi pénze, nem él olyan jól, de az egyházi hatalom többet tűz ki célul. Az egyházi hatalom nem csak az emberek földi sorsát akarja irányítani, hanem az egyházi hatalom mindenestül, az örök élet, a végső ítélet, mindent kisajátít magának. És ha az egyházi hatalom a középkorban azt mondta, hogy anatéma szit, vagyis legyen átkozott, és azt az embert a középkorban kizárták az egyházból, akkor azt az embert nem temették el a temetőbe, árokba temették, mint a kutyát, akkor annak az embernek a családtagjait háttérbe szorították, millió dolgokkal félemlítették meg, olyan dolgokra akarták kárhoztatni azt az embert, hogy adja fel a lelkiismeretét, a hitét, a meggyőződését, minden, akkor visszatalálhat az egyházi hatalomhoz. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Amit itt csináltak ezzel a vakon születettel, ez egy örök időkre való példa, és azért van benne a Bibliában, hogy ha az egyházi hatalom valakit jogtalanul kirekeszt, akkor ez még nem a végső szó. Jézus most tér vissza. A végső szó az Istené. És ezt jó tudni azoknak, akik komolyan, őszintén hívő emberek, de bizonyos értelemben félnek az egyházuktól. Hadd mondjam el azt, hogy ha valaki komolyan hívő ember, súlyos dolgot fogok mondani, ha valaki komolyan hívő ember, előbb-utóbb az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Most nem arra az esetre mondom, hogy ha valaki összeütközésbe akar kerülni az egyházával minden szíre, szóra és semmi alappal, nem ezekről beszélek, hanem azokról, hogyha valaki komolyan veszi az istenhitet, komolyan veszi a Bibliát, komolyan olvassa, komolyan veszi azt, hogy Jézus mit mond, és összehasonlítja mindig, hogy ezt mondja Jézus, és ezt mondja az egyházam. És hogyha ez nem egyezik, egy ponton, két ponton, 10, 20, 30 ponton, és ez az ember azt mondja, hogy na hát kérem, Jézus ezt mondja, akkor az egyházam miért mondja ennek az ellenkezőjét? Ez az ember el lehet készülve arra, hogy az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Nem azért, mert ő keresi az összeütközést, nem azért, mert ő nyughatatlan, mint a Lutherre is azt mondták, hát egy nyughatatlan ember meg akart nősülni, ezért kilépett a kolostorból. Mind a mai napig ugye ezt a nevetséges butaságot mondják, hogy Luther az ugyan izgága német ember volt, megfélemlítették a bányász ősei, ugye szülei beleültettek egy ilyen kínzó bűntudatot, hogy túl komolyan vette ezt az egész vallást, és különben is hát nagyon szerette a jövendőbelét, hát ő ott hagyta az ágostonrendet. Nehogy felüljünk az ilyen hát maszlagnak, ahogy később ezt mondták, Luther kereste azt, hogy ki az Isten. Luther, amikor a kolostorban ott ült, és hallgatta azokat a mélyen szántó filozófiai és teológiai előadásokat, a szünetben kilopódzott, és bement a könyvtárba, és a könyvtár belővett azt a néhány Bibliát, amit ott meg lehetett találni, és elkezdte olvasni, és akkor jött egyszer a gvárdián, tehát a kolostor vezető, és azt mondta, Elnye Márton testvér, mit csinál itt kent? Tán nem a Bibliát olvassa. Luther töredelmesen bevallotta, hogy bizony ebbeli vétekben kapta el ugye a kolostor vezetője, és erre jött a nagy válasz. Azt mondja Márton testvér, miért kell a Bibliát olvasni? A Bibliából már kiszürcsölték a levét. Hát csak nem Márton testvér akarja mondani, hogy a legokosabb ember. Hát voltak már sokkal okosabbak. Aquinoi Tamás, Bonaventura. Hát ezek már nagy könyveket is összeállítottak, hogy a Bibliából mit kell is ismerni, mit meg nem érdemes annyira ismerni. Azzal foglalkozzék Márton testvér. De szerencsére Luther engedett a lelkiismeretének, és foglalkozott ő Bonaventurával, meg Aquinoi Tamással is, de a szünetekben rendre kijárt, hogy a Bibliát olvas, és kezdte Luther látni, hogy a Bibliában nem egészen az van, mint amit az egyháza hirdet. Sőt, mondhatnám azt, hogy egyre inkább kezdte látni, évekig őrlődött ezen, elment Rómába is, hogy mindent megnézzen, talán Németországban más a helyzet, de hát a kereszténység központjában talán csak tudják, hogy mi a kereszténység. Látta, hogy Rómában még rosszabb a helyzet, mint Wittenbergben. De még mindig hol vagyunk a várkapun a 95 tétel felszögezésétől. 7-8 évig őrlődött ezen Luther. 7-8 évig. Ezt csak azért mondom önöknek, hogy egyrészt helyesbítsek egy történelmi félreértés, hogy Luther ki volt és ki nem volt. Másrészt pedig az, hogy ha valaki utána akar járni az igazságnak, akkor előbb-utóbb látja, hogy amit az Isten mond és amit Krisztus mond, az nem egészen az, amit az egyházam mond, és akkor minden ember választás elé kerül. Most mielőtt meglátnánk, hogy Jézus mit válaszolt erre, megint egy verset idézzünk fel. A költő, katolikus nevelést kapott, a múlt század elején, a 40-es években írta ezt a verset, nem is annyira ismert vers, pedig hát a költő, nagyköltő Vajda János, és a versnek is olyan ígéretes a címe, Krisztus és korunk. Sok indulat van ebben a versben. Sok minden ítélet van ebben a versben, de próbáljuk megérteni azt az embert, akinek már itt és ott a hájog lehullott a szeméről. Kezdte látni, hogy a Biblia ezt mondja, a jezsuiták nem azt mondják. A vers tulajdonképpen erről szól, és arról a nagy utópiáról, hogy inkább még világi eszmékben és világi hatalmakban bíztak a múlt század elején, talán a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget, ha már az eltorzult kereszténység nem képviseli, talán valamilyen állami ideológia, talán valami társadalmi reforma képviselni fogja. Sajnos ez is utópiának bizonyult. De a vers mindenképpen egy súlyos lenyomat erről a korszakról és erről a problémakörről is, amelyről beszélünk.
1: Vajda János, Krisztus és korunk. Én vagyok, én, ki még imádlak, és egyedül vagyok talán, ki úgy imádlak, mint ohajtod 1800 év után. Imádlak rég, de titkon eddig, mert ellened volt a világ, s mit hirdettél elnyomva még az egyenlőség, köztársaság. Te szenvedtél még itt a földön, ong méltatlan volt rád a nép, azóta hátra, s nem előre, elfolyt 1800 év. Az elv, amelynek hirdetője és vértanúja te valál, elnyomatott, és azok által, kiket utódokul hagytál. Hol van tanod, s a tanítványok, jámbor szegény halászaid, vízben, nyomorban követőid, kiket tanod vérpadra vitt? S kik ezek itt a farizeó republikánus övesek, e gőg, e fény tanítni vagy vakítni vágy a népeket? Ti szemtelen vakmajmolói Olympos isteneinek, ha volna mégis egyszerűség e nagy szerephez bennetek, ah, egyaránt letűnt a hősi, a nagyszerű kényúrság, letörpült a polgárerény is, s képmutató lett a világ. Mit vétkeztél te az erénynek legistenibb áldozata, hogy meggyaláztak és neved lőn minden gazságok pajzsa? Ak, de közel van végre a kor, midőn megtudja a világ, hogy legvadabb rágalmazóit kik voltak, a jezsuiták. Átok fejükre véghetetlen, kik vétkeztek ellened, és bűnbe dönték a világot, mit hirdettél a rény helyett. Hol a pokol, mely megtorolja e százados gazságokat? Ó, magyarázd meg, büntetőül van-e a sírban öntudat? Eloltották a régi fáklyát a csábított világ felett, és vezeték a babonának rémeivel a népeket. Eloltották az ész világát, mit te hoztál le, s elveték vak hiedelmek mákonyával a tudatlanság éjjelét. Átok reát, te hét nehéz bűn, hét halmú rómas kárhozat, órád ütött, hiába védett bitorlott bűnpalástodat, eljött az általad kigúnyolt Isten bosszúló szelleme, és lész a századok bűnének kipusztult Jeruzsáleme. S te, őskor erkölcs óriása, szent és imádott elvrokon, eszméd óhajtott birodalma fölépülend e romokon, s a bűnök áldozatvárában megkeresztelkedett világ, üdvözülten rivalja, éljen a testvériség, köztársaság.
0: Tehát itt van egy ember, akit kizártak az egyházból, és méghozzá az Isten egyházából. A 35. verstől folytatom. Meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, és találkozván vele mondta néki, hiszel-e te az Isten fiában? Gyönyörű része ez a Bibliának. Valakit kizártak az Isten egyházából, Jézus sem mondta, hogy nem Isten egyháza a zsidó egyház. Az volt. Egyelőre az volt még. És ezt Jézus is tiszteletben tartotta. De amikor valakit kizártak, Jézus nem elfordult tőle. Nem azt mondta, hogy na most az egyházi vezetőség valakit kitett a sorok közül, ő most olyan, mint a pogány, hanem Jézus, amikor ezt meghallotta, hogy kizárták, akkor kereste ezzel a vakemberrel, egykor vakemberrel a találkozást, és ezt kérdezte tőle, hiszel-e te az Isten fiában? Kedves hallgatók, ezért ez egy nagyobb kérdés volt, mint most gondolnánk. Ez nem annyit jelentett, hogy Jézus egy névre volt kíváncsi, hogy te hiszel-e az Isten fiában? Igen, hogy hiszek, igen, ő az Isten fia. Hiszel az Isten fiában, akit az Isten elküldött erre a földre, aki ugyanúgy jelenik meg, mint hogy ti éltek, és aki legyőzi a rosszat, hiszed, hogy te is legyőzheted a rosszat? Hiszed, hogy te is élhetsz bűnfele győzelmes életet? Hiszed, hogy ezért jött el az Isten fia, ezért jön el az Isten fia? Felelt az és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Tehát látjuk, hogy ez a vakon született, ez Jézusról magas fogalmakkal rendelkezett. Profétának talán tartottad, hogy Isten fia, hogy valóban ő a megígért messiás. Ezt ő még eddig nem tudta, de a szíve kitárva volt. Hát ez a lelki szegénység, ez az igazi őszinteség, ez az igazi alázat. Ő vele már annyi jó történt. Azért tessenek meggondolni, hogy azért a lelkére elég súlyosan nehezethetett az, hogy a tulajdon egyháza kivetette. A szülei is féltek ettől, hogy kiveti az egyháza. És ő mégis nem veszítette el a bátorságát. Ő, aki annyi jót tett vele, akiről már annyit hallott, azért megkérdezte, hogy ki az Uram, hogy higgyek benne. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Jézus nagyon egyszerűen mit tett itt a beszélgetésnek ebben a részében? Jézus megmutatta azt, hogy ki tartozik az egyházhoz. Az egyházhoz nem az tartozik, aki egy egyházban született meg. Nem az tartozik, akiről az egyház azt mondja, hogy hozzám tartozik. Még csak az se tartozik az egyházhoz, aki magáról azt mondja, hogy én ehhez az egyházhoz tartozom. Ezek érvénytelen fogalmak. Az Isten egyházához az tartozik, aki Jézust személyes megváltójának tartja, és személyes kapcsolata van, kérdez felelek formájában, így, ahogy most olvastuk. Az Isten egyházához az tartozik, aki gondolkozik, aki keres, aki nyitott, aki jobb akar lenni, aki le akarja győzni a rosszat az életében, aki érzi a szükségét arra, hogy mindenkinek megváltóra, szabadítóra van szüksége. Van az Istennek látható egyháza, mindig is volt a történelemben, de az igazi egyház az, amely a látható egyházon belül és a látható egyházon kívül azokat az embereket érinti, akik őszintén hisznek Krisztusban és követik őt. Ez a valódi egyház. Isten próbált egyházat teremteni itt a Földön, hogy legyen egyház, legyen egy látható egyház, és mondom, mindig is van, de ez nem annyit jelent, hogy a látható egyházon belül mindenki hívő ember. Márpedig az egyházhoz való tartozást az elégíti ki, aki hívő ember. Ezért két egyház fogalommal kell számolnunk. Van egy látható egyház, ez volt az Ószövetségben a zsidó egyház. Amikor a zsidó nép eljátszotta a küldetését, végleg elutasította a megváltót, sőt a róla szóló evangéliumot is, Isten elindította az őskeresztény gyülekezetet, mint látható egyházat. Amikor az őskeresztény gyülekezet eltorzult és hatalmi egyházzá vált, a római államhatalom kezét elfogadta, és birodalmi, államhatalmi egyházzá vált a IV. Században, Isten indított egy újabb látható egyházat, akik ragaszkodtak a Szentíráshoz, a Valdensek egyházát, aztán a husziták, a lollardok, a reformáció egyházát, ezek mindig látható egyházak voltak. Mindig van, mind a mai napig van ilyen látható egyház, amelyet Isten indított a történelemben. Jelenések könyve első 3 fejezete erről szól, és a róla szóló könyvet biztos többen ismerik, Vankó Zsuzsa Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvében mind a 7 gyülekezetet végigtekinti. Hol volt és hol van ma a látható egyház? Csak hogy a látható egyház nem annyit jelent, hogy ott mindenki hívő ember. És a látható egyház nem annyit jelent, hogy amit csinál a látható egyház, az több vagy ugyanolyan súlyú, mint amit az Isten mond. Az Isten mindenkinek ezt a kérdést teszi fel, hiszel az Isten egyszülött fiának nevében? És az az ember, aki még nem találta meg a látható egyházat, de keresi az Istent, és megtalálta Krisztust, Krisztus az egyházának tartozónak vallja. Az az ember, aki a látható egyházban hitre jutott, de a látható egyházzal ellenkezésbe került, mert látja, hogy a látható egyház erre megy, az Isten pedig erre parancsolja, és ezért ezt az embert kizárják a látható egyházból. Isten nem azt mondja, hogy ez az ember akkor nem egyháztag, hanem az Isten azt mondja, hogy az én egyházam tagjai közül való. Jézus itt visszaiktatja ezt a vakon született embert a valódi közösségbe, ebbe a hívő lelkek egyházába, amit jobb szóval így mondunk, hogy láthatatlan egyház, mert hát Isten az, aki a szíveket és veséket vizsgálja, ő tudja, hogy ki az igazán hívő ember. Az még, hogy valaki egy egyházba született, vagy még inkább, hogy valaki egy egyházat választott és tartozott hozzá, de ez még nem biztosíték, hogy ő valóban az egyházhoz tartozik. Ha naponként nem újul meg a személyes hite az egyház kősziklájában, Jézus Krisztusban, aki nem kevesebbet kér az egyháztagoktól, mint hogy minden nap vegyék fel az ő keresztjüket, azt mondja, hogy Jézus az nem lehet az én tanítványom. Hát aki minden nap nem veszi fel a küzdelmet a rosszal szemben, nem veszi fel a keresztet, amin mit kell érteni mások terheinek a hordozását, nem lehet a Krisztus tanítvány. Aki nem a Krisztus tanítvány, az mondhatja, hogy bármely egyházhoz is tartozik. Vagy Jézus nem kevesebbet kíván, mint a Máté 21. fejezet 42. és 44. verse között, aki egy kőre esik, szétzuzatik. Ki épül rá a kősziklára Jézusra, mint az egyház fejére. Aki az önző ényét minden nap hagyja megfeszíteni, aki alárendeli az ényét, de tudatosan, szabad választásával az Istennek, ez tartozik az Isten egyházához. Jézus ilyen egyszerűen elintézte az egyház kérdést. De azért Jézus itt még nem fejezte be a beszélgetést. Mert ugye nyilvánvalóan, hogy itt a vakon született ember mellől nem távolodtak el a többi emberek, sőt a farizeusok sem, ezért Jézus még hozzátette. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt, és mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Súlyos kijelentések. Hallottunk már ilyet a Nikodémussal való beszélgetésben. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ti, akik tanítjátok az embereket, sőt, veszitek a bátorságot csak úgy kizárni embereket. A ti bűnötök sokkal súlyosabb, mint azoké, akik nem látnak, de látókká lehetnek. Ti önigazultan azt mondjátok magatokról, hogy ti láttok, mert ti vagytok az egyház, de gondoljátok, hogy ti vagytok az egyház. A ti bűnötök megmarad. Ugye mindannyian ismerjük 14. Lajos híres mondását, az állam én vagyok. De hány és hány egyházvezető gondolja így magáról, az egyház én vagyok. Ezért Jézusnak nagyon is fontos volt ezután még nem fejezni be ezt a beszélgetést, de erre mi már egyrészt azért, mert a vetítésünket is meg kell tartanunk, másrészt azért, mert magához a beszélgetéshez ennyire szorosan nem csatlakozik, már részletesebben nem beszélhetek, de Jézus ezután mondta el ezt a gyönyörű példabeszédet, a jó pásztorról való példabeszédet. Nagyon röviden megérthetjük ezt, nem akarok 2-3 percnél többet erről beszélni. Jézus elmond egy példabeszédet, ami mindösszesen arról szól, hogy vannak a juhok, vannak a hívő emberek, van egy egyház. Most az a kérdés, hogy az egyházat kik vezetik. Hol az egyház? Ki az egyház? Jézus világosan felel a példabeszédben. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor. És én vagyok a juhok ajtaja. Én az életemet adtam a juhokért. A juhok hallják az én szómat, és akik hallják az én szómat, követnek engem. De egy pásztortársadalomban, egy jó állománynál nem csak a jó pásztor van, mint tudjuk a hétköznapi életből, vannak ott béresek. Továbbá vannak olyanok, akiket Jézus így nevez a példabeszédben, tolvajok. Továbbá ilyenek is, rablók. Jézus azt mondja, az igazi egyházhoz az tartozik, az tarthatja magát igazán kereszténynek, aki őt ismeri, így is tette fel a vaknak a kérdés, hogy hiszel az Isten egyszülött fiának nevében, aki őt ismeri és őt személyesen követi. Jézust követni annyit jelent, hogy Jézusban soha nem lehet csalatkozni, mint hogy a jó pásztorban sem. Tudják, hogy keleten a pásztor mindig előre ment, utána ment a nyáj, a pásztor nem a szélén ment, vagy a végén a nyájnak, mindig elől ment, vállalt minden nehézséget. És úgy követte a nyáj. A béresek? A béresek is nagyon derék munkások. Csak mi szokott jellemző lenni a béresekre? Ha jön valami nehézség, a béresek odébb állnak. Tudnék, nem az övék a nyáj. Ők csak fölfogadott emberek. Őket megfizetik ezért a munkáért, ők az életüket nem adták ezekért a juhokért. Béreseket ne kövessetek, mondja a példázatban Jézus, ne kövessetek. A béresek nem azok, mint a jó pásztor. De még ha béresek vezetnék az egyházakat, akik ugye jó idő esetén vezetik legalább az embereket. Jönnek a nehézségek, akkor azt mondják, hogy jaj, nekem is élnem kell, meg nekem is családom van, vagy nekem, én sem akarok a belügyminisztériummal ugye veszélybe kerülni, vagy én sem akarok az államhatalommal rosszba lenni. Ezek a béresek, jellegzetes béres magatartás. De ha még béresek lennének az egyházakban. De Jézus nem azt mondta, hogy van a jó pásztor, meg van a béresek. Jézus azt mondja, hogy van itt egy újabb kategória, a tolvajok. Akik úgy megnyírják a nyájat, akikről Ezékiel könyve 34. fejezete vesz, hogy megnyírják az embereket. Úgy kihasználják az embereket. Kihasználják az embereknek az őszintességét, a jó hiszeműségét, hogy az emberek azért a tekintélyekre figyelnek. És előbb mondtam, hogy nem annyira politikai tekintélyekre, mint egyházi tekintélyekre, ezzel vissza lehet élni. Meg lehet lopni embereket. Meg lehet lopni embereket lélekben, és meg lehet lopni természetesen anyagilag is. De ha még csak tolvajok lennének. De van még egy negyedik kategória is. Rablók. Akik különösképp azért szeretnek egy egyházban lenni, hogy a saját pecsenyéjüket sütögessék. És általában az ilyen emberek mondják, hogy mi vagyunk az egyház. Erre a négy kategóriára nagyon ügyeljünk. Kedves hallgatók, ez Jézusnak egyik legfontosabb példabeszéde, hogy vizsgálja meg,

Jónás próféta, amikor fellépett ugye Anatótból, a kis faluból jött Jeruzsálembe, és azt mondja, a Jeremiás könyv elején van ez a kijelentés, hogy hát a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. Mert ki kell mondanunk az emberi tömegekről ezt a lesújtó véleményt, amit Jézus is érzékeltet a példabeszédében. Az emberek olyan könnyen követnek rablókat, olyan könnyen követnek tolvajokat és béreseket. Miért nem követik az emberek a jó pásztort? Hát Jézus Krisztus tanításai a semmi, ahhoz képest, amilyen pompában, vagy amilyen nagy svádával elő tudnak állni emberek. Jézus Krisztus Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy higgyenek benne. A jó pásztor a vérét ontotta, de még így sem hisznek benne. Szóval vizsgáljuk meg magunkat, hogy tényleg kit követünk. Jézus azért mondta el ezt a példabeszédet. Ezt a példabeszédet a farizeusok is hallgatták. És a példabeszéd végén ezért van ott az a kijelentés, hogy a farizeusok ezt pontosan értették. Pontosan értették, vagy ők maradnak hatalmon, vagy pedig, ha Jézust engedik még tovább, akkor az egész nép elpártolt tőlük. Tehát eldöntötték, hogy most már betelt a pohár, és Jézust meg kell ölni. Így lett a vakon született meggyógyításának a történetéből a Jézus elleni fenekedés első lépcseje. Mert Jézus ezután még egy nagyobb csodát tesz, ez a János 12. fejezete, visszaadja Lázár életét. De a feltámasztás csodája aztán még inkább feltüzeli a papoknak a haragját. És aztán a feltámasztás után Lázár feltámasztása után néhány nappal jön a betániai vacsora, ahol feláll a sértődött Júdás, bemegy a papokhoz, és ők már ezért várják kész tényekkel. Adunk neked 30 ezüstpénzt, mindenféle felfordulás, mindenféle feltűnősködés nélkül add a kezünkre a mesteredet, és olyan gyorsan végzünk vele, ahogy csak tudunk. Ez ennek a beszélgetésnek a megrendítő záróakordja. Nézzük meg most a feldolgozásainkat, ennyire még egy 10 perc időnk futja. Vessük át Jézus legfőbb gyógyításait. Veronéze olajfestménye, Jézus és a kapernaumi százados, aki kiment Jézus elé és a szolgájáért könyörgött. A rabszolgatartó világban ennek a századosnak a lelkülete bizony jobb volt, mint amit ma este hallottunk a tanítványok lelkületénél, mert ő nem azt firtatta, hogy a szolgája miért beteg, hanem együtt érezve a szerencsétlennel egy volt a szíve vágya, hogy ha Jézus itt jár ebben a városban, nem is kell, hogy bemenjen az ő házába, csak egy szóval mondja és meggyógyul az ő szolgája. Jézus ekkor mondja ki ezeket a nagy szavakat, hogy bizony mondom néktek, ilyen hitet nem találtam az Izraelben. A százados példája nyújtson az embereknek nekünk is reményt, meg bátorítást arra, hogy igenis van helyes magatartás. Még a lelkiismerettől vezérelt ember, hiszen a százados még csak ismerkedett a zsidó kitével is képes volt erre. Hát akkor egy hívő ember életében mennyi gyengétségnek, mennyi megértésnek kell lennie a betegségekkel szemben és a beteg emberek iránt. Lukács van Leiden olajfestménye a 16. század elejéről, ez már egy vakgyógyítása. Jézust látjuk, itt óriási tömeg van, alig lehet azonosítani a szereplőket a képnek szinte a mértani közepén. És ahogy egy vak embert Jézushoz hoznak, egy kisfiú kíséri, és itt az emberek élik a maguk hétköznapi életét, és Jézus az, aki nem csak a bűnösök és vámszedők barátja volt, hanem a betegek barátja is, aki ebben a nagy tumultusban úgy foglalkozik ezzel az emberrel, mint hogyha valóban csak ez az ember lenne körülötte. Következő képeken néhány kinagyítást láthatunk Lukács van Leiden, a Rembrandt előtti holland festészetnek és részkarc készítésnek legnagyobb alakja művéből, ez a baloldali csoport. Következő kinagyításon pedig emberek, akik megdöbbennek azon, ahogy Jézus foglalkozik a betegekkel. Miért ez a megdöbbenés? Azért, mert a zsidók úgy gondolták, rövidre zárva a kört, hogy minden betegség mögött valami konkrét bűn áll. És ezért úgy gondolták, mint ma is általában hajlamosak hinni az emberek, hogy ha valaki beteg, akkor biztos ő a bűnös.

vagy valaki a hozzátartozói közül, tehát rövidre zárták a kört. A betegség az egyetemes rossz következménye, nem csak a személyes bűnnek a következménye. Jézus és a vérfolyásos asszony. Ez az asszony, aki évekig, évtizedekig orvosok után szaladgált, és minden vagyonát orvosokra költötte. De amikor Jézus megy, és a nagy tömegben óhatatlanul félig, meddig mindenki hozzáér, ez az asszony a hit érintésével kereste Jézust. Azért áll meg Jézus, azért kérdezi meg, hogy ki érintett engem, és azért jön az asszony megvalva, hogy ő, mert ez más érintés volt. Ez egy hívő elszánásból való közel kerülni akarás volt. Ugyanez a történet Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész alkotásán a 60-as évekből, a vérfolyásos asszony, aki egymagában egy esengés, egy fohászkodás, egy nemes ívű vonal fölfelé az ég felé. Szóval nagyon szépen érzékelteti ez a hát autodidakta szobrászművésznő, hogy a vérfolyásos asszony mindent alárendelt a hitbeli közeledésnek. Ő most már nem orvosokban bízott, nem emberi praktikákat keresett, hanem ő az emberiség teremtőjével és megváltójával akar találkozni. Nagyon érdekes Jézus gyógyításai közül az a jelenet, amelyet Merián, a 17. század ismert Biblia illusztrátora ábrázol, hogy Jézus bizony meggyógyított olyan embereket is, most furcsa dolgot mondanék, akiket jobb lett volna, hogy nem gyógyít meg. Ez a 10 leprás meggyógyítása, akik közül azonban csak egy jön majd vissza hálát adni. Miért nem gyógyított meg minden beteget Jézus, és egyszer miért adta a jelét annak, hogy ő ugyan mindenkit meggyógyíthatna, de hogyha olyan embereket is meggyógyít, akik lelkileg nem készek arra, hogy az életüket rendbe hozzák, akkor csak rosszabbat tesz azzal az emberrel. Azért, mert hogyha valaki önző módon él, és nem az önzés tekinti a legnagyobb betegségnek, úgy gondolja, hogy neki meg kell gyógyulni valami testi betegségéből, de az önzése az maradjon érintetlen. Egyszerű számítás, hogy elgondoljuk, hogy ha meggyógyul, sokkal több rosszat tud tenni, mert akkor egészséges állapotában tudja az önzését folytatni. Jézus egyszer ezt megtette, itt is érdekes volt a gyógyítás, hogy nem rögtön gyógyította meg, hanem elküldte őket a papokhoz, a tisztulási szertartásokhoz. Távol gyógyultak meg, de amikor meggyógyultak, csak egy és az is samaritánus volt, aki szükségét érezte, hogy köszönetet mondjon Jézusnak. Jézus nagyon sokszor meg is érintett leprásokat. Morreale mozaikját látjuk a 13. századból, itt vannak a megdöbbent tanítványok és a leprások, akiket ugye elrekesztettek város szélére, és Jézus érintkezett a betegekkel, szó szerint is hozzájuk nyúlt. És milyen érdekes tanítás ez is. Jézusra nem ragadt át a rossz, de Jézus fel tudta emelni a szenvedő, a beteg, a rosszban lévő embert. Nagyon érdekes Morreale mozaikján annak a gutaütöttnek a meggyógyítása, akiről olvashatunk több ízben is Máté és Márk evangéliumában, akinek Jézus először azt mondta, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Ezt hallják a tanítványok is itt Jézus mögött, de hallják a farizeusok, és rögtön tőkét kovácsolnak Jézus ellen, hogy hogy mondhat ilyet. Hát ez az az eset, amikor Jézus tudta, hogy ez az ember a saját bűne miatt van itt. Mert ugye az agyvérzés, vagy régi nevén a gutaütés hátterében biztos, hogy személyes hibák, életmódbeli túlhajszoltság, rossz táplálkozás, szeszes italok fogyasztása, áll, és ez az ember is tudta, hogy ő maga juttatta magát ebbe a betegségbe. És Jézus azért először nem magát a betegséget gyógyította, hanem azt értékelte, hogy ez az ember kibontatta, Péter házában vagyunk, Kapernaumban, kibontatta a ház tetejét, hogy bejusson Jézushoz, tehát megint a hitet értékelt, és ez először a lelki gyógyulásra adott kijelentést Jézus, mert lelkileg mindenki meggyógyulhat ezen a földön. Hogy utána Jézus visszaadta a testi egészségét, ez csak a ráadás volt, a döntő dolog már azelőtt lezajlódott, a lelki gyógyulás, és ez az ember meggyógyulva felhagyott a régi züllött életmódjával. Jézus halott feltámasztásai közül többet szoktak ábrázolni, például a naini özvegy, ahogy kíséri ki az egyetlen gyermekét, és Jézus feltámasztja őt Nain városának kapujában, egy középkor végi ábrázolás, vagy egy még régebbi ábrázolás, az első közül való, ez a római katakomba ábrázolás, meg is sérült jócskán, a Lázár feltámasztása. Erről a két halott feltámasztásról nagyon sok ábrázolásunk maradt.
De Jézus szolgálata akkor érkezett el a törési pontjához, amikor megszaporította a kenyeret és jól lakatott embereket. Emberek úgy gondolták, hogy még a betegségekből való gyógyításnál is nagyobb dolog az, hogyha valaki az emberek jólétét szolgálja, kényelmét, mindenkinek ad kenyeret. Ekkor akarták Jézust királlyá koronázni. Maga a kenyérszaporítás története egy Balkánról megmaradt ortodox templom falfestményéről, és ugyanez egy nyugati ábrázoláson egy 17. századi barokk mester, itt előtérben a fiúcska, aki hozza a kenyeret és a halat, Jézus megszaporítja, és ahol 12 kosarat gyűjtöttek össze, ott valóban bőség volt. Az embereknek ilyen király kellett volna. Jézus azonban visszautasítja ezt a királlyá koronázást, de megmutatja a tanítványoknak, hogy kétségtelenül ő a messiás, ő a megváltó. Ekkor kerül sor erre a jelenetre, amit Tintoretto ábrázol a 16. században, Jézus a vizen jár, a Genezáreti tó éjszakáján vagyunk, és Péter lép ki, hogy ő is járjon a vizen. De a legnagyobb gyógyulásról Jézus világosan megemlékezett, a legnagyobb gyógyulás, amit előbb a gutaütöttnél is láttunk, a lelki gyógyulás. Ennek az embernek, Zákeusnak, aki Jerikó mellett a fügefáról száll most alá, talán nem volt testi betegsége, nem ír erről a Szentírás. Most volt a belső helyzet, tehát harácsolással szerezte a vagyonát. Megrövidítette az embereket, lopott, csalt, mint hát a történelemben sokszor a vámszedők, a hivatal és az államhatalom emberei, de amikor leszáll az eperfügefáról, behívja Jézust, és Jézus is mondja, hogy a te házadnál kell nekem most lennem és vacsoráznom, utána elhatározást tesz, hogy ő visszaadja az embereknek, amit elvett, szétosztja, mivel mindenkinek, ugye mindenkit nem tud felkeresni, szétosztja a vagyonát a szegények között, tehát ez az ember belül megváltozott. Ennél nagyobb csoda nincs a Biblia szerint a lelki átalakulásnál, a lelki megváltozásnál. Jézus ezért jött a világra. Most már arra a pár fejezetre térünk, amelyről beszéltem. János evangélium a 8. fejezetében található az a részlet, amelyet Lukasz Cranach is feldolgozott, és itt a Szépművészeti Múzeumban látható ez az olajfestmény, amikor Jézus a házasságtörő asszonyt segíti kiemelkedni abból a rossz helyzetből, amibe került, miközben a farizeusok persze megkövezni szeretnék. Ugyanazért a bűnért, amiben ők maguk vitték bele az asszonyt. Ők megkövezni szeretnék az asszonyt, miközben ők szabadon járnának, és adnák a bölcset és a nagyon ájtatos vallásosat a más emberek előtt. Jobb oldalt a tanítványok arcán a megdöbbenés, a megrökönyödés, mint hogy tetszenek látni, oly sok festő szembesítette a farizeusokat a tanítványokkal. Ugyanez az ábrázolás, tehát János 8. fejezete Nicolas Poussin 17. századi francia barokkmester képén, miért oldalognak el ezek az emberek? Mert látják, hogy Jézus mit ír a porba. Mit írt Jézus a porba? Amit ők elkövettek, nem mással, ugyanezzel az asszonnyal. Ők élni szeretnének és űzni tovább a dolgaikat, az asszonyt azonban öljük meg. Ennyire undorító volt a farizeusoknak nem csak a bölcselkedése, az életgyakorlata, a viselkedésük is. Az egyházi hatalom nem először teszi ezt a történelemben, hogy vizet prédikál és bort iszik. Nincs sok ábrázolás a vakon szülöttről, nekem például ez az egyetlen egy van, amit valahol találtam. Jézus jön elő ezen a konstantinápolyi miniatúrán a tanítványokkal, és jobb oldalt látjuk ezt a vakon született embert, akinek most Jézus megkeni éppen ez a pillanat, hogy megkeni sárral a szemét. És ezután Jézus bevonulása Jeruzsálembe, amikor a nép lelkesedése a tetőpontra hág, a farizeusoknak a gyűlölete a mélypontra, tehát itt most már a sátoros ünnepés, Lázár feltámasztása után, mondjuk fél, ez a Jézus utolsó fél éve, rettenetes fél év, jönnek a tanítványok még magabiztosan Jézus mögött, még a nép is allelujázik, mint ezen a középkorvégi ábrázoláson, és oda teszik a felső ruháikat a szamárcsikó elé, amelynek a hátán bejön Jézus Jeruzsálembe, és mindenki az Izrael megváltóját ünnepli, és úgy gondolják, hogy most Jézus, ha nem fogadta is el a királlyá koronázást, de most végre ő kinyilvánítatja magát messiásnak és megmentőnek, de Jézus valóban kinyilvánította magát megmentőnek, de nem úgy, ahogy ők gondolták. Először is kiűzte a kufárokat a templomból, El Greco olajfestmények kinagyított középső részletét látjuk, Jézusnak az arcán nyugalom van, viszont a bűnt nem hagyhatja szó nélkül, hogy a rablók barlangjává tették az atyaházát.
És Jézus úgy nyilvánítja ki magát, hogy minden kérdésükre megfelel, mint itt Tíciano olajfestményen, ugye az adógaras kérdése. Mennyit akarták még Jézust itt is lehetetlenné tenni, hogy valamit rábizonyítsanak. Például a felségsértést, a rómaiakkal való szembenállást nem sikerült. És Jézus így nyilvánította ki magát megváltónak. Ő nem királlyá koronáztatta magát. Ő a keresztfán mutatta meg azt, hogy ő az igazság és szeretet királya. Ő valóban azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Ezen a földön az igazságról így lehet tündöklő bizonyságot tenni. Ezzel győzte le a rosszat. Jézus, ahogy Szalai Lajosnak a rajzán láthatjuk, az ősevangéliumhoz készült illusztráció. Jézus is asszony magva volt. Ugyanolyan természetben jött el, megszületett Máriától, földi édesanyától, és úgy győzte le a rosszat, nem karddal, hanem a kereszttel. Nagyon szép a magyar mesternek ez a találata, hogy a kardból kereszt lett. De ez az a Jézus, aki hívja az embereket, és aki az élete utolsó fél évét erre szánt, amit Csontvári kifejezett, a fohászkodó üdvözítő, Jézus a törvényt tette naggyá. Ezért van a Csontvári képen, nézzük a kinagyításokat, baloldalt Mózes a törvénytáblákkal. Amit Isten előre kijelentett a 10 parancsolatban, Jézus azt mutatta meg a maga valóságában és gyakorlatában. Jézus maga volt az igazság és a szeretet. Ennek a két színe Csontvári, és általában a romantikus festő képein általában a fehér szín a tisztaságnak, az igazságnak a szín, a vörös szín, pedig hát a szeretetnek, a forró lángolásnak és szeretetnek a színe. Még ha közelebb megyünk Jézushoz, itt látjuk, hogy a kiterjesztett karok, hogy ő mindent Istentől várt, nem a saját erejéből tette, amit tett, mindent Isten erejéből, a Szentlélek által tett. Hogyha megnézzük még közelebbről Jézusnak az arcát, ugyanolyan egyszerű ember volt hozzánk hasonló, a természete isteni volt, mert hiszen Isten volt, a természetét nem vetette le, csak a hatalmát. A hatalmát viszont levetve ugyanolyan egyszerű emberé, másoknak kiszolgáltatott emberé lett Jézus. Ez a kiszolgáltatott Jézus, akinek azonban az erőtelenségében van a legnagyobb ereje, mert ezt az erőtelenséget az Atya ereje tudja betölteni. Ezért tudta a hivatását Jézus megfutni, de kell-e az embereknek Jézus? Csontvári itt nagyon nagyot alkotott. Csontvári bemutatja a kép előterében, hogy az emberek menekülnek Jézustól. Az embereknek nem kell Jézus. Mondhatnánk itt is a mi mai előadásunk befejezésével, a jó pásztor nem kell. Rablók, béresek, tolvajok, igen. Az emberiség egyik csoportja, amely nem akarja elfogadni azt, hogy van jobb élet, van megjobbulás, lehet Krisztust követni, meg se akarja hallgatni, nem is áll szóba ezzel a dologgal. De van az emberiségnek egy másik része is, akik látszólag nem csak hogy szóba állnak, hanem mennek. Itt van Jézus balkarja, hova is mennek ezek az emberek? Kísérjük őket nyomon? Mennek templomokba. Mennek templomokba. A templom előtt ott van a három kálvária, a templom belül kivilágítva, az emberek csapatostul mennek templomba. De vajon mit fejez ki ezzel Csontvári? Krisztus itt van, az emberek oda mennek. A Krisztus és az egyház közötti különbség, ami már Csontvári múlt évszázad, századfordulós egyébként a kép korára, már odáig szakadt szét, hogy ezt már egy patikus segédből lett festő is világosan látta, hogy itt Krisztus tanítása és az egyházi tanítások között fölmérhetetlen a különbség. Krisztus a jó pásztor, az egyik legelső keresztény ábrázolás, mozaika 6. század Ravennájából, az a jó pásztor, aki nem csak a juhai között van. Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezeték. De mikor? Mert Jézus ezelőtt mondott valamit, hogy mikor vagyok veletek minden nap a világ végezeték, mondta az ő tanítványainak. Ha elmentek szélese világra, tehát éppen nem az, hogy bezárkóztok templomokba, és majd várjátok, hogy mikor jönnek oda az ateista tömegek, ha ti mentek el szélese világra, ha megtanítotok minden embert mindazokra a parancsatokra, figyeljük, ott van mindazokra a parancsatokra, nem úgy átabotában, mindazokra a parancsatokra, amiket én tanítottam néktek. Ha megkeresztelitek őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ugye baptizoál itt az eredetiben, ha alámerítéssel, tudatos felnőttkori keresztséggel megkeresztelitek őket, akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus tehát ott van jelen, ahol azt gyakorolják is, amit ő mondott. Nagyon szép ez a
ravennai ábrázolás, egyrészt ez a páratlan nyugalom és békesség a pásztor és a nyája között, másrészt azonban itt van az azonosító jel. Azt mondta az apostolok cselekedetei 20. fejezetében Pál apostol, hogy Jézus Krisztus az ő egyházát a tulajdon vérével szerezte. Itt van a kereszt. A kereszt nélkül nincs egyház, és a keresztre való feltekintés nélkül nincs Krisztus követése, és a keresztben rejlő erő nélkül nincs keresztény élet. Ezt példázza a vakon született meggyógyítása, vele való beszélgetés, és utána ez a gyönyörű példabeszéd, amelynek ezzel a feldolgozásával zárjuk az előadásunkat. 2 hét múlva egy őrült emberrel való párbeszédről lesz szó, a gadarénussal való beszélgetésről. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!

Elkezdenénk a sorozatunkban meghirdetett utolsó előadást, a predesztináció témakörének az utolsó előadását, amely a Római Levél 11. fejezetéről szól, és amelynek a címe az Izraelről, az Izrael kérdésről. Ez a fejezet, ez alapvetően három fő részre osztható. A 11. fejezetnek az első 6 verse az első egységünk, amelynek ezt a kérdést lehetne címként adni, hogy elvetette Isten Izraelt. Utána a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz a következő rész, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi történt Izraelben, mi történt Izraellel. Utána a 11. verstől a 32. versig egy hosszabb szakasz következik, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi célból történt, mi volt a célja mindannak, ami történt Izraellel. És végül a záró szakasz, a 33-tól 36. versek az Isten bölcsességének a dicsérete, az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Hogyan is jut el Pál apostol ehhez a kérdés felvetéshez, hogy elvetette Isten Izraelt? Ugye a 9. fejezetben kezdődött ez a gondolatmenetünk, amelynek a lezárásához közeledünk, és a 9. fejezet azzal kezdődött, azzal a gondolattal indult el az apostol, hogy az Isten beszéde biztosan beteljesedik, nem lehet, hogy meghiúsult legyen, következésképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származott. Az Isten beszéde, ha látszólag meghiúsul, akkor ennek az a magyarázata, hogy nem mindenki kiválasztott Izraelből, hanem csak a hitből valók, akik nem testi leszármazás alapján, hanem hit által születtek, az ígéretekbe veletett reménység által születtek, nem cselekedetek alapján választotta ki az Isten, hanem az ő kegyelméből, az ő előre ismerése alapján. Utána arról beszélt, hogy az Isten a pogányok közül is elhívott embereket, kiválasztott embereket, hogy az irgalom edényei legyenek. A pogányok örömmel fogadták az isteni meghívást, megragadták az igazság ígéretét hittel. Ellenben Izrael nem jutott el az igazság törvényére, noha a kezében volt az igazság törvénye, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetekkel próbálták elérni. A cselekedeteken keresztül keresték az igazságot. Megtalálhatták volna a hitből való igazságot, folytatja az apostol a gondolatmenetet, hiszen már Mózes is beszélt az igazságról, amely nincsen messze az embertől, a hitnek a beszédéről. A hitre jutni, a hit alapja, hitre jutni az Isten igéje alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján lehet az embernek. Tehát Izraelnek, hogy így mondjam, minden népnél nagyobb lehetősége volt, hogy a hitből való igazságot megtalálja, hiszen a legnyilvánvalóbb módon kapták az Istentől a kinyilatkoztatást. Hallható volt számukra az Isten szava. A probléma gyökere nem a megismerés lehetőségének a hiánya. A probléma gyökere az volt, hogy elfordultak az Istentől, elfordultak az engedelmességtől, attól, hogy ráhallgassanak, és ennek az eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amely Pál apostol korában volt. És a kérdés, ami következik, ebből logikusan jön, mivel ellenállt Izrael, mivel ők megkeményítették a szívüket, és bár az Isten szólt hozzájuk, hívta őket, kinyújtott karokkal várta őket egész nap, ők mégsem jöttek, hanem makacsul ellenálltak. Akkor ez azt jelenti, hogy az ellenállás miatt Isten elvetette Izraelt? Így jön tehát a mai témánknak az első kérdése. A választ az első 6 versben olvashatjuk, elolvasom még egyszer. Avagy elvetette tehát Isten az ő népét? Távol legyen, szó sincs erről. Mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert? Avagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen?
mondván, Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Tehát Pál apostol azt a gondolatot, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt a gondolatot a leghatározottabban cáfolja. Azt mondja, szó sincs erről. És két döntő érvet hoz. Az első érve azt mondja, hogy nem vetette el Isten az ő népét, hiszen én magam is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből való. Hát, ha az Isten elvetette az ő népét, akkor engem is elvetett. Az én személyem, mondja Pál apostol, a bizonysága annak, hogy az Isten nem vetette el az ő népét, vagyis nincsen olyan, hogy valaki testi leszármazás alapján automatikusan üdvözülne, de olyan sincsen, hogy valaki pusztán a testi leszármazása miatt automatikusan a kárhozat gyermeke. Nincsen ilyen, hogy az Isten elvetette Izraelt, tehát aki izraelita, az többé az Istenhez nem közeledhet, vele kapcsolatba nem kerülhet. Ilyen értelemben nincsen elvetése az Izraelnek. Pál apostol azt mondja, hogy ha ez történt volna, ha Izrael kiválasztásának a vége, ha a kiválasztottság véget érése azt jelenteni, hogy minden izraelitát elvetett az Isten, akkor ő magán sem lehetne részese az Isten kegyelmének, hiszen Pál apostol zsidó, Ábrahám magvából származik, Benyáminita, így fogalmaz máshol a Filippi beliekhez írt levélben, hogy zsidókból való zsidó, tehát tiszta zsidó. Hogyha ezt így kellene értenünk, hogy az Isten elvetette az ő népét, hogy aki izraelita, az nem lehet az üdvösség gyermeke, az nem lehet az Isten gyermeke, akkor ő sem lehetne az. Márpedig Pál apostol kezdetben elutasította Krisztust. Tehát Pál apostol nem úgy tartozik az apostolok közé, hogy amikor Krisztus itt élt ezen a földön, és elhívta az apostolokat, ő közöttük lett volna, ő nem szimpatizált Jézus életével, és nem szimpatizált Jézus követőivel sem. Halálra üldözte őket. És annak a bizonysága, hogy az Isten nem vetette el az izraelitákat úgy egy az egyben, annak Pál apostol a bizonysága, az ő személy a bizonysága. Ő üldözte a Krisztust, és üldözte a Krisztus követőit, és mégis az Isten lehajolt hozzá, és kegyelembe fogadta. Tehát nincsen ilyen, hogy valaki csak azért, mert izraelita, csak azért kárhozat alatt lenne. Nincsen ilyen, hogy az Isten származása miatt elutasítana valakit. Így mondja ezt máshol az apostolok cselekedete, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves számára az, aki őt féli. Az Isten nem személyválogató lény. Tehát Pál először is azzal érvel, hogy tagadja azt, hogy az Isten elvetette Izraelt, elvetette az ő népét. Az első érve az, hogy szó sincs erről, hiszen őt, miután elutasította először Krisztust, miután ő először ellenállt az isteni kegyelem hívásának, és rugódozott az ösztök ellen, azután szólította meg az Isten. Ha elvetette volna az ő népét, akkor ő sem lehetne kiválasztott és elhívott, akkor őt sem szólította volna meg az Isten. A második érve a következő. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Tehát Pál apostolnak a második érve, hogy az Isten előre ismert mindenkit, mindent és mindenkit, hogy így mondjam, nem érte csalódást az Istent Izrael történelme során.
semmi váratlan dolog nem történt az Isten számára. Az engedetlenkedés, az ellenállás nem volt meglepő az Isten számára, nem érte váratlanul őt, ő előre szólt erről, előre kijelentette, hogy ha annyi volna is Izraelnek a száma, mint a tenger fővenye, csak a maradék fog megtartatni. Ő már Mózes által szólt arról a problémáról, hogy sokan vannak, testileg oda tartoznak, de a sokaságból csak kevesen tartoznak igazán az Istenhez. Az Isten nagyon jól meg tudta különböztetni mindvégig a történelem során a pusztán testi leszármazású izraelitákat a lelki izraelitáktól, azoktól, akik valóban az Isten gyermekei, akik valóban a hitnek leszármazottai, a hit gyermekei. Ezért az Isten számára nem történt semmi, ami meglepetést okozott volna, vagy ami csalódást jelentett volna az ő népével kapcsolatban. Ő előre ismerte az ő népét. És erre példaként, hogy ez nem csak most volt így, hanem mindvégig a történelme során, Izrael történelme során így volt. Most egy újabb példát hoz. Ez a példa pedig Illésnek a története, amelyet elolvashatunk Királyok első könyvében a 17. fejezettől a 19. fejezetig, hogyha szeretnénk utána járni. Illés próféta a királyság idején ért, amikor Izraelben egy olyan uralkodó volt, aki az egyik legrosszabb uralkodó, egy szídonbeli királylányt vett feleségül, és a szídonbeli királylány hozta magával a Baál profétákat, a Baál kultuszt és az Asera kultuszt, a szídoniak bávány kultuszait állami pénzen terjesztették ebben az időszakban Izraelben. A király asztaláról étkeztek ezek a proféták, a Baál proféták, a Baál kultusznak a papjai, miközben az Isten beszédét képviselő profétákat halálra üldözték, úgy kellett elrejteni őket a király gyilkos haragja elől, és Illés teljesen magára maradottnak érezte magát. Valóban, amikor odáll Izrael elé, és azt mondja, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál kövessétek azt, válasszatok, akkor néma csend van. Senki nem szólal meg, és nem mondja azt, hogy az Úr az Isten. Ott van Izrael tömege, és nincsen köztük ember, aki azt mondaná, hogy nem a Baál, hanem az Úr az Isten. Illés méltán érezte magát egyedül. Látható módon, kézzelfogható módon teljesen egyedül érezte magát ekkor. Azonban mégis azt mondja az Isten, amikor Illés elcsüggedve, elkeseredve, hogy amikor már tűz szállt alá az égből, amikor a nép leborult, hogy az Úr az Isten, és elismeri, amikor 3,5 éves szárazság után annak bizonyságával, hogy nem a Baál adja az esőt, hanem a Teremtő Isten adja az esőt. Izrael Istene a Teremtő Isten, és fölött áll minden emberi kitalált istenségnek. Amikor jött az eső, tűz szállt alá az égből, jött az eső, és Illés megint csak azt tapasztalta, hogy semmi nem változik meg. Akháb királynak a felesége kiüzen, hogy ahogyan te tettél a Baál profétákkal, akiket a tűz alászállása után megölt, Illés, Isten ítéleteként, úgy fogunk cselekedni veled. Akkor Illés elcsügged és elmenekül. És az Isten megszólítja, magához hívja, és Illés elkezd neki panaszkodni, hogy Uram, a te oltáraidat lerombolták, a te profétáidat megölték, én egyedül maradtam meg. És Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy menj el, és elmondja a feladatot, hogy kit kenjen királyá Szíriában, aki majd ítéletet fog gyakorolni Izrael fölött, kit tegyen profétává önmaga helyett, aki a szolgálatát folytatni fogja, és utána azt mondta, hogy én meghagyok 7000 embert. Meghagyok 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem csókolták meg a Baált. Te nem láttad őket, és senki nem látta őket. Ez a 7000 ember, ez nem volt látványos Izraelben, de ott voltak. Voltak emberek, akik a legnagyobb hitehagyás idején is hűségesek maradtak az Istenhez, az élő teremtő Istenhez, akik kitartottak az Isten melletti hűségben, akkor is, amikor állami előírás volt a Baál kultusz,
és az Isten ezeket az embereket számon tartotta. Nyilván tartotta őket, ismerte őket, és azt mondta, hogy ők az a maradék. Ők azok, akik tovább fogják vinni az én művemet. Ezt hozza fel tehát példaként, hogy Izrael történelmében mindig volt egy kettősség. Mindig volt a tömeg, amelybe tartoztak azok, akik testileg Izraelhez tartoztak, és a tömeg mellett volt mindig egy kicsiny maradék, amelyet azok alkottak, akik hűségesek voltak az Istenhez. Akik hűségesek voltak az Istenhez, ahogy megismerték őt, a Teremtő Istenhez, és a legnagyobb hitehagyás idején is megmaradtak az Isten követésében. Nem hajtottak térdet a Baálnak, nem fogadták el az idegen kultuszt. Azt mondja tehát, hogy volt maradék Illés korában, a történelme során mindvégig volt maradék, mindvégig voltak hűséges emberek, akik az Isten gyermekeiként éltek, akik az Isten tiszteletét fenntartották, és lehet, hogy nem voltak látványosak, lehet, hogy nem látszottak, és lehet, hogy nagyon kevesen voltak. Egy másik képben azt mondja Ézsaiás, hogy úgy maradtunk meg, mint kunyhó, mint kaiba az uborka földön. Ugyan kis egy szám magában. Hogyha az Isten magot nem hagyott volna, akkor teljesen kiirtották volna Izraelt. A hitehagyás idején úgy tűnt, hogy Izrael teljesen elesett, és senki nem maradt hűséges. Illés így élte meg. A próféta így élte meg, hogy egyedül maradt. Az Isten pedig azt mondta, hogy van maradék. És az apostol második érve az, hogy most is van maradék. Az Isten mindvégig ismerte az ő népét, és az ő népét soha nem vetette el. Mindig azok hullottak el, akik csak testileg tartoztak az ő népéhez. De lelkileg nem tartoztak oda soha. Soha sem ismerte őket az Isten személyesen, soha nem volt személyes közük az Istenhez, mert a hit nem született meg az életükben. Az Isten az elhívást nem a népnek, mint testi népnek adta, az Isten mindig azokat hívta, azok által valósította meg a terveit, akik elfogadták őt, akik befogadták az ő beszédét. Az Izraellel való szövetség kötés is így hangzott, ha hallgattok az én szavamra, akkor lesztek ti valamennyi nép között az enyéim. Az Isten ígéretei mindig ehhez a feltételhez voltak, és vannak kötve. Így fogalmazta meg ezt egy igehirdető, Spurgeon, az Isten sohasem helyezi pecsétjét egy üres lapra. Az Isten sohasem helyezi a pecsétjét egy üres lapra. Az Isten ígéretére mindig akkor tarthattak számot, azok tarthattak számot, akik nem keményítették meg a szívüket, akik befogadták az Isten beszédét, akik megragadták hittel az Isten ígéreteit. Az Isten tehát jól ismerte az ő népét, mindig megkülönböztette a maradékot a tömegtől, és most is van maradék, amiképpen akkor volt Illés korában, most is van maradék, mondja Pál apostol, ez a maradék a kegyelemből való választás szerint van, és nem a cselekedetek alapján. Tehát az Isten soha nem azért választott ki embereket, mert a cselekedeteik alapján megérdemelték, hanem ugye az előző előadás alapján megfogalmazhatjuk, illetve két előadással ezelőtt volt Jákob és Ézsau története alapján megfogalmazhatjuk, hogy a cselekedetek annak gyümölcse, hogy az Isten az ő kegyelmében elkezd munkálkodni egy emberért, és amikor az az ember nem áll ellent ennek a munkának, ennek a gyümölcse a cselekedet, amely már látható és megragadható. A hűség, amely konkrét és kézzel fogható, az engedelmességben nyilatkozik meg, az a kegyelemből való kiválasztás és az Isten kegyelmes munkájának az eredménye. És nem azért van a kiválasztás, mert valaki hűséges volt, hanem annak eredményeképpen tudott hűséges lenni valaki, hogy az Isten látta a szívét. Emlékezzünk a 8. fejezet 28. versére. Az Isten előre ismerte, hogy kik azok, akik nem keményítik meg az ő szívüket, akik befogadják az ő szeretetét, az üdvösségükre. Tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ez az Isten kegyelmének az útja.
Meg kell különböztetnünk egymástól a cselekedetekből való üdvösségszerzés gondolkozását és a kegyelemből való üdvösségszerzés üdvösség útját. A kegyelmet, az üdvösséget csak a kegyelem útján nyerheti el egy ember. Ez minden korban, minden időben így volt. A maradék, akik ezt a kegyelmet hittel megragadták, és ezért rábízták magukat az Istenre. A következő kérdés, amit az apostol feltesz, hogy mi történt Krisztus eljövetele halála idején Izraellel, mi az, ami történt Izraelben? Micsoda tehát? Mi történt tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mi történt? Az történt, hogy amit Izrael keres, azt Izrael nem találta meg. Én szeretnék visszautalni a 9. fejezet végéhez. Izrael kereste az igazságot, az igazság törvényéből, de úgy, mintha az cselekedetekből volna. Nem találta meg az igazságot. Nem jutott el az igazság törvényére. De voltak emberek, akik eljutottak az igazságra, mégpedig a hitből való igazságra, a kegyelemből való választás alapján. Akiket megérintett az Isten beszéde, megérintett Jézus Krisztus személye, akik nem keményítették meg a szívüket, hanem gyönyörködtek Krisztusban, mint megváltóban, és akik előtt ezért feltárult a megváltás munkája, és eljutottak a hitből való megigazulásra. Elnyerték az igazságot, amelyet annyira keresett Izrael. Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, mert cselekedetekből nem lehet eljutni az igazság törvényére. A választottak megnyerték, de mi történt a többiekkel? Ők pedig megkeményítettek. Először hadd maradjak még egy kicsit annál a gondolatnál, hogy a választottak megnyerték az igazságot. Beteljesedett, amit az Isten ígért, hogy új szövetséget köt Izrael házával. És nem a régi szövetség szerint köti meg ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget, hanem egy új alapon köti meg a szövetséget. Ez az új alap pedig, hogy befogadják az Isten törvényét a szívükbe, és a kegyelmet elnyerik az Istentől. A bűnbocsánatot, a bűnökből való szabadulást elnyerik az Istentől. Jézus az utolsó vacsora alkalmával megkötötte az új szövetséget. Nem pogányokkal kötött szövetséget, hanem azokhoz a maradékhoz tartozó férfiakkal, azokkal a maradékhoz tartozó férfiakkal, akiket az élete során meg tudott szólítani, akik azt mondták, ugye Péter apostol, mikor föltette Jézus nekik a kérdést, hogy elmentek ti is? Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Hova mehetnénk te hozzád? Megszólította őket az Isten, megérintette őket az Isten Krisztus életén keresztül, ők válaszoltak a hívásra, és Krisztus új szövetséget kötött velük. És utána az apostolokon keresztül ezt az új szövetséget megkötötte mindazokkal, akik pünkösd napján a lélek kitöltésekor megtértek több mint 3000 lélek egyetlen napon. És még utána sokan. Az Isten tehát megszólította, behívta az új szövetségbe azokat a zsidókat, akiknek a szívét fel tudta erre készíteni. Beteljesedett Zakariás proféciája, amelyet a 10. fejezetben, Zakariás könyve 10. fejezetében a 4.-5. versben olvasunk, hogy közülük fog támadni majd a szegletkő, ez volt Jézus Krisztus, de közülük fog származni majd a szeg és a vezető is.
A szeg, amire terhet akasztanak, és azok a vezetők, akik tovább viszik az Isten művét. Az evangélium munkája, a Krisztusról szóló evangélium a történelemben zsidó embereken keresztül jutott el hozzánk, a pogányokhoz. Azokon keresztül, akik a maradékhoz tartoztak, akik befogadták az Isten munkáját. A többiekkel pedig az történt, amit így mondott Jézusról János evangéliuma, hogy az ő tulajdonába jött. János evangélium így fordítja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ha görög szöveget szó szerint szeretnénk visszaadni, akkor inkább így lehetne lefordítani, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona utasította őt el. A többiekről azt olvassuk, hogy ők pedig megkeményítettek. És két ószövetségi igét idéz ezután az apostol, a 8. versben Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és a 9.-10. versben pedig a 69. Zsoltárból. Mind a kettőnél szeretnék egy kicsit megállni. Pál apostol ezzel egy lelki törvényszerűségre mutatott rá, arra a törvényszerűségre, hogy amikor valakit megérint az Isten igazsága, amikor valakit megszólít az Isten, de nem válaszol, nem követi, ellene áll, akkor az ellenállásból megkeményedés következik. Jézus Krisztus is idézte Ézsaiás könyve szavait, hogy az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Becsukták füleiket, behunyták szemeiket, hogy ne lássanak, ne halljanak, és meg ne térjenek. Jézus erre akkor utalt, amikor föltették neki a kérdést, hogy miért beszélsz példázatokban. Erre válaszként mondta el. Azt mondhatnánk, Jézus azt mondta ezzel, hogy én nem beszélhetek nyíltan nekik, nem mondhatom el nyíltan az Isten üzenetét, mert akkor megölnének, mert akkor megkeményítenék magukat még jobban. Ezért kénytelen vagyok példázatokban szólni hozzájuk, mert elvesztették a képességüket, hogy halljanak, hogy lássanak, mert a korábban kapott világosságot nem becsülték meg, hanem becsukták a szemüket, becsukták a fülüket. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen vakabb ember annál, mint aki azt mondja, hogy én látok, és közben mégsem lát. Aki azt hiszi magáról, hogy ő lát, miközben kiderül, hogy teljes öncsalásban van. Ez történt, amikor egy ember lehetőséget kap, világosságot kap, és nem jól él ezzel a lehetőséggel, akkor az Isten tiszteletben tartja a választását. Ugyanezt mondta el az apostol a Római Levél első fejezetében, hogyha visszatudunk rá emlékezni, a 21. versben és azt követő versekben. Azt mondta, hogy az emberek az Istent megismerhették, de nem úgy tisztelték őt, mint Isten, sem hálát nem adtak neki, és ennek az lett a következménye, hogy az ő balgatag szívük megsötétedett, és az Isten átadta őket a saját szívük útjainak, kívánságainak. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását. Amikor egy ember elutasítja a világosságot, akkor az Isten visszavonul. Visszább vonul, mert nem kívánja rákényszeríteni magát az emberre. Mert a kikényszerített engedelmesség az nem ér semmit az Isten szín előtt. Ennek viszont az a következménye ezen a földön, hogy ahonnan az Isten kivonul, oda egy másik hatalom bevonul. Ez a másik hatalom pedig Sátán, az Isten ellen lázadó angyalfejedelem, és annak a démonai. Ez az, amire utal az ige, hogy a kábultság lelkét adta nekik az Isten. Amikor az Isten visszavonul egy helyről, akkor az a hely, az nem marad üresen. Ott az Isten ellen küzdő angyalfejedelem elfoglalja azt a területet. És ezért Sátán befolyása alá kerül az ember élete, aki megvakítja az embert. Ahogy Jézus fogalmaz, az ige fogalmazott, hogy aki sötétségben jár, annak megvakulnak a szemei.
János apostol mondja levelében. Erről a törvényszerűségről több helyen is szól a Biblia. Az egyik hely, amit szeretnék felidézni, Lukács evangélium a 11. fejezete, a Római Levél 8. fejezete kapcsán már utaltam erre, amikor a lélek munkájáról volt szó, hogy annak, hogy a lélek lakozást vegyen egy embernek, emberben, az a feltétele, hogy amikor a lélek késztetése jön, amikor a lélek szól egy emberhez, akkor készséges választ adjon az ember. Ha nem válaszol készséggel, akkor az történik, amit Lukács evangélium a 11. fejezete elmond, hogy megszabadíthatja ugyan az erősebb fegyveres a házat az erős fegyveres uralmától, de hogyha nem marad ott, ha kijön a házból, akkor az erős fegyveres vissza fog költözni. A tisztátalan lélek, amikor kimegy az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár, nem talál nyugalmat, és egy idő után megpróbál visszaköltözni. És ekkor, hogyha üres házzal találkozik, felékesített, kitisztított üres házzal, de üres házzal találkozik, akkor heted marad vissza.

Ha elutasítja az Isten munkáját, tehát vet a saját kívánságainak, akkor annak a megerősödését fogja aratni. Akkor az Isten lelke visszavonul, és a helyét a csaló lélek, az önámításnak a lelke, a félrevezetésnek a lelke foglalja el. Egy másik példát is hadd idézzek fel, ha valaki szeretné ezt a törvényszerűséget még egy kicsit jobban szemlélni. Saul történetét olvassa el a Bibliából, Sámuel első könyvében találhatja meg. Saul története, Saul Izrael első királyának a története erről a szomorú törvényszerűségről tesz bizonyságot. Nem reménytelen, ahogyan indul Saul. Meg tudja alázni magát, és az Isten lelkének a befolyása alá kerül. Azonban nem képes bűnbánatra jutni egy ponttól, és ezért az Isten lelke elhagyja, és gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Ami annak a következménye, hogy az Isten visszavonul, és megengedi Sátánnak, hogy elfoglalja a területet. Erre utal tehát az Ézsaiási idézet, a kábultság lelke, a tisztán látásnak az elveszítése, a kábultság lelke, a gondolkozás megsötétedése történt az elutasítás következtében. Nehezebben hallja meg az ember, nehezebben hallották meg ezután az Isten hívását, akik megkeményítették a szívüket. A 9. vers, az pedig a 69. Zsoltárból idézett, Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá, sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Először arról hadd szóljak, hogy az idézet a 69. Zsoltárból, abból a Zsoltárból való, amelyik a messiásnak a lelki gyötrelmeiről, küzdelmeiről szól. Tehát ez a Zsoltár, ez kifejezetten Jézus Krisztus kereszthaláláról, ennek a körülményeiről, lelki körülményeiről szól. Ez a Zsoltár mondja el azt, hogy Jézus mibe halt bele. A gyalázat törte meg szívemet, mondja a zsoltáros. És ez a Zsoltár, amelyik beszél arról, hogy elutasítják, összetörik, ellene támadnak az Isten követének, ez a Zsoltár beszél arról is, hogy ennek következtében legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, azaz csapdává, és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Megint itt van a megsötétedés képe. Itt van a szolgasságnak a képe, a hátukat görbítsd meg mindenkorra. Az Istentől való függetlenülés eredményeképpen szolgasságba kerültek, és végül elvesztették az önállóságukat is. És ez a kép, hogy az ő asztaluk legyen törré, hálóvá és botránkozássá, ez pedig így fogalmazták meg, ez pedig azt jelenti, hogy a hétköznapi áldások is átokká válnak ekkor az ember életében. És valóban érdekes ezt megfigyelni, hogy az áldás és az átok az sokszor nem olyan nagyon magától értetődő az ember életében. Amit az ember áldásnak gondol, nagyon könnyen átokká fordul vissza, hogyha az Istentől függetlenülve nem az Istent keresi, hanem azokat a javakat, amiket az Isten ad az embernek. És azok az átkok, amelyeket az Isten kimond, áldássá fordulnak vissza azok életében, akik megalázzák magukat az Isten előtt, akik meghajtják magukat az Isten előtt, és elfogadják a fenyítéket az Istentől. Mondok egy néhány nagyon gyakorlati példát, hogy megértsük ezt a gondolatot. Az Isten megátkozta a földet az ember bűne miatt, és azt mondta, hogy tövist és bogánskórót terem ezután, és az ember az ő orcájának verítékével keresi a kenyerét. Azt mondta, hogy az asszony fájdalommal fog szülni. Azt mondta, hogy epekedni fog a férje után, a férje pedig uralkodni fog fölötte. Ezek önmagukban átkok,

és a bűn következményei. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen jelleművé válik az az ember, aki nehéz munkával, de szorgalmas munkával, az orca verítékével keresi a kenyerét, aki kitartó a gyomlálásban, aki megfogja a munka végét és nem ereszti el könnyen. És milyen jelleművé válik az az ember, aki állandóan zúgolódik amiatt, hogy miért kell nekünk nehéz munkával fenntartanunk magunkat. Ugye költői a kérdés. Különbséget tudunk tenni a két jellem között. Ha egy ember megalázza magát, és elfogadja, hogy igen, a bűn következtében nehézzé vált a munka, de nem zúgolódom az Isten ellen, hanem hűségesen végzem, akkor ez a javára fog szolgálni. Akkor ugyan átok, mégis az átok áldásra fordul vissza. És ugyanezt el lehet mondani a gyermekszülésről, mit becsül meg jobban az ember? Azt, amiért szenvedett, vagy azt, ami könnyen jött? Költői a kérdés megint. Ugyanezt el lehet mondani a házasságról, nem két egyenlő akarat oltja ki egymást folyamatosan, perpatvarkodva, hanem a férj vezető szerepet, felelősséget hordozó szerepet tölthet be, ha megalázza magát. És a feleség betöltheti a maga szerepét, ha elfogadja, és nem akar mindenáron uralkodni. Vegyünk egy másik példát, az anyagi javak, az anyagi gazdagságnak a kérdését. Nem hinném, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik azt mondják köztünk, hogy mi nem akarunk pénzt. De nem kell azt hiszem sokat érvelnem, hogy a jólét nem csak áldás. Tönkre tudja tenni az embert. Erkölcsileg, gondolkozásában, szemléletmódjában, életmódjában tönkre tudja tenni az embert. Elmondhatjuk tehát azt egy általános összegzésként ebben ennek a szakasznak az alapján, hogy emberek számára, hogyha az Isten előtt megalázza magát az ember, és bizalommal követőjévé válik az ő beszédének, akkor az átkok áldássá fordulnak vissza, és az áldások valódi áldást jelenthetnek. Azonban azoknak az embereknek az életében, akik nem követik az Isten szavát, akik nem alázzák meg magukat az Isten előtt, és nem rendeltetésszerűen élnek az ajándékokkal, azok számára nem csak az átkok válnak átokká, hanem az áldások is átokra fordulnak vissza, és a kárukra szolgálnak. Nem a javukat szolgálják, hanem a tönkre menetelükhöz járul hozzá. A gazdagsággal kapcsolatban egy ószövetségi igét hadd idézek fel. Azt mondja az Ószövetség Szodomáról, eledel bősége, gondtalan nyugalom, ez volt a vétke a te öcsédnek, Szodomának. De a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Eledel bősége, gondtalan nyugalom, de büszkeség és a szegények kezét nem fogta meg. Ez volt az oka Szodoma pusztulásának. Azt mondhatnánk tehát, hogy nem történt más, mint hogy teljesedett az a törvényszerűség, amelyet az Isten már előre kijelentett az igéjében, amely minden emberi életben és minden társadalomban működő törvényszerűség, hogy az áldások csak úgy szolgálnak javunkra, hogyha az Isten akaratával összhangban élünk velük, és egyébként átokra fordulnak, és amikor egy ember lehetőséget kap, hogy megismerje, hogy mi a jó, amikor egy embert megérinti az igazság, és világosságot kap, de ellenáll, akkor nem marad ugyanabban a helyzetben. Az ellenállásnak következményeként megkeményedik. Az ellenállás következményeképpen elveszíti, csökken a képessége, hogy meghallja, megértse az igazságot, és döntsön az igazság mellett. És végül el tud odáig jutni egy ember, hogy teljesen elveszíti ezt a képességet. Nem az Isten zárja be a kaput, nem az Isten dönt úgy önkényesen, hogy már pedig nem lehet az emberi az üdvösség,
hanem az ember elveszíti a változáshoz való képességet, a rugalmasságát, elveszíti a képességét, hogy megkülönböztesse egymástól az igazat és a hamisat. Félelmetes következmény. De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja. Azt már látjuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra. Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak. Ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről. Hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak. Ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit Apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utalis a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük, 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment.
Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt sinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk. És körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt. Béreában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdetessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz. De figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben hogy önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba. Amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis, hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés, ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket,
de nagyon reális, azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út, az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpapok, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatják a döntésüket. Megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek változtatni. De voltak sokan, akik még képesek voltak. Akiknek szükségük volt erre a felingerlésre, szükségük volt erre a meghökkentésre, hogy vigyázat, az Isten a kegyelmével most a pogányokhoz fordul, mert ti magatokat nem ítélitek az üdvösségre méltóknak. Tehát az Isten kezében eszköz a zsidók ellenállása, annak az eszköze, hogy a pogányoké legyen az evangélium. És ugyanez eszköz a zsidók javára, annak az eszköze, hogy felrázza őket, felingerelje őket, felkeltse a féltékenységüket és kutatásra ösztönözze őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldásul tud szolgálni utána. Hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé. És mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többlet ismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretne egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a
lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust. Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya. Ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében, ha pedig kevékedsz, nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Igen. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert hogyha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd fába, olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők, a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat, hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért, mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végigmegy a történelmen, függetlenül attól, hogy van egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép, az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a báványimádás kezdett elhatalmasodni, amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a báványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a báványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha, teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki mint uralkodó
Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egészen jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment, és amikor eljött Jézus, akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letették, aztán jött a következő gyermek, és azt is bemutatták, nem volt olyan, aki azért jött oda a templomba, mert az Isten kijelentette neki, hogy az a csecsemő, az a messiás, akit az Isten megígért. És ez a maradék megy tovább a történelemben. Nem most kezdődik el az Isten műve. Az Isten elkezdte a megváltás munkáját Ádámnál, és folytatja a megváltás munkáját Jézus második eljöveteléig. Töretlen, végigmegy a történelmen, csak egy döntő változás történt. Az Ószövetséget Isten egy néppel kötötte meg, és ennek a szövetségnek két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget. Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok, és hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam már, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele, hanem általában fordítva szoktak nemesíteni. De a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. És ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához viszonyítva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraelre. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltotta helyére más fáról ágakat. Vigyázat! Ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Kitörettetnek, hogy én oltassam be. Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be. És vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget,
és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretet közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába, mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni. Akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be. És az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak, akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől, féljen attól, hogy büszkévé és magabiztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől, mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség. Csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint, ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, vagy a transzplantációnak a képét lehetne ide idézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki. Hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a kép ez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt, és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna a létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson hozzánk, az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat.
És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz. Érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust. Erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani, akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket, és begyűjti őket. És most azzal fejezi be ezt a gondolatot, miközben a pogányok teljessége bemegyen. Ugye teljesen világos a gondolat, hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap, ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befedve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat, kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakaszt csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás próféta könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó,
Azoknak, akik, mint Jákob, megtérnek gonoszságukból. Akik Jákobban megtérnek hamisságukból. Tehát akik, mint Jákob, térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik, mint Jákob, térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki, és nem tanulmányozzuk, de érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat. És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az ő korában micsoda. Az evangéliumra nézve ellenségek. Tehát amikor megfogalmazzátok az evangéliumot, akkor ellenségesen fognak viselkedni. De ez nem jogosít fel arra, hogy te is ellenséges legyél vele, a zsidóval, mert az atyákra nézve szerelmesek. Úgy kell tekinteni rájuk, mint akiknek lehetőségük van a megtérésre, és akik az isteni elhívásnak részesei, akiket az Isten meg akart menteni, akiket az Isten el akar hívni. És hoz végül még egy utolsó gondolatot, hogy hogyan munkálkodott az Isten a történelemben. A pogányok megkeményítették a szívüket, ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az, amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta, a példázatbeli, egy példázattal élve, Jézus példázatában élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, Uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta, megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem, és erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy
Egyszer régen tartottam erről igehirdetést, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma, ha valakit érdekel a beszélgetésben, lehet róla szó. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztított el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive? Miről szól ez? Most erről nem szeretnék, nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember javáért küzd. Az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott, rendeleteket hozott, és a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másik hoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni, úgyhogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabadon hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti, hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak ennek a sorozatnak egyfajta lezárásaként, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére. Hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk, és bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj. Nem a szenvedést kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a római levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hitáltali megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük. Hogyha valaki szeretne beszélgetni, akkor szeretettel marasztalom. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e igény arra, hogy folytassuk a római levél tanulmányozását. Gyakorlati részek fognak következni a 12. fejezettől. Egy néhány nagy gyakorlati keresztény kérdés jön. Először arról szól majd az apostol, hogy a gyülekezetben, egy hívő közösségben hogyan lehet szolgálni az Istent, ki tud hasznosan szolgálni. Utána arról beszél a római levélben az apostol, hogy milyen az igazi szeretet, az a szeretet, amely az ellenséges magatartás között is szeretet marad. Utána a 13. fejezetben arról fog szólni az apostol, hogy az államhatalomhoz hogyan viszonyuljon az ember, a hívő ember. Utána a 14.-15. fejezetben az utolsó nagy témája a gyakorlati kereszténységről szóló szakaszban, hogy hitbeli nézeteltéréseket, az abból fakadó gyakorlati más cselekvéseket hogyan kell egy hívő közösségben feldolgozni. Amikor nem értenek egyet emberek, amikor másként látnak bizonyos dolgokat,
akkor mire kell vigyázni, és hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani? Erről szól az a szakasz, és hát ezután már a befejezés következik, amelyben szintén vannak tanulságok. Hát erre októbertől kerülhet sor, hogyha minden jól megy, és ha van rá igény, akkor majd októbertől meghirdetnénk. Ha valaki szeretné biztosítani azt, hogy kapjon értesítést erről a sorozatról, akkor most itt az előadás után kiteszek egy lapot, meg egy tollat, és a nevét, értesítési címét írja fel, és akkor azokra a címekre mindenképpen fogunk juttatni meghívót. Jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Most akkor beszélgetéssel folytatjuk, illetve az egész eddigi szakasznak az összegzésére lehetőség nyílik június 2-án, 2 hét múlva csütörtökön 6 órakor. Szeretettel látunk mindenkit.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hadd mondjam, hogy nekem mindig külön öröm, amikor olyan helyre megyek, ahova nagyon ritkán szoktam menni, meg új gyülekezetekbe, és méghozzá azért is többek között, mert az ember újból szólhat olyan témáról, ami a szívének a közepében van, de azokban a gyülekezetekben, ahol sűrűn megfordulok, ott már szóltam erről, de ilyenkor újból elővehetem azokat a gondolatokat, amelyek valóban úgy érzem, hogy hát most azt akartam mondani, hogy a Bibliának a gyöngyszemei, de minden gyöngyszem a Bibliából, csak ami az én szívemhez úgy érzem, hogy a legközelebb áll. És a mai délelőtt folyamán is ezt szeretném tenni, és egy olyan témáról szeretnék szólni, ami engem már nagyon régen megérintett, nagyon komolyan megérintett, ez egy bibliai könyv. A mai délelőtt folyamán egy rövid bibliai könyvet szeretném, hogyha áttekintenénk. Nem tudom, hogy szoktunk-e ilyet tenni, hogy nem lehet versről versre, de a fő mondani valóját, hogy az az adott könyv mit mond a mi számunkra, ez egy kis prófétai irat. Sofóniás próféta könyve. Sofóniás próféta könyve egy olyan könyv, amely valóban nekünk, a végidején élő embereknek olyan hatalmas üzenetet közvetít minden gondolatában, minden részletében, amit valóban felmérni nem tudunk, hogy micsoda ajándék Istentől ez a könyv, Sofóniás próféta könyve. És nem tudom, hogy ti például hogy vagytok ez ilyen könyvekkel, egy kis prófétai könyvvel, ha mondjuk valaki rátok kérdezne, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, el tudnánk mondani? Most ne válaszoljunk, csak úgy magunkban. Az ember egy-egy biblia verset, egy-egy kiemelt biblia verset el tud mondani belőle, ugye, ami úgy nagyon-nagyon ismert biblia vers, de hogy az egész könyv miről szól, mi a fő mondani valója egy-egy bibliai könyvnek, nem minden esetben tudnánk szerintem elmondani. És ezért is jó időnként egy-egy könyvvel úgy foglalkozni, hogy természetesen három fejezet, tehát nem hosszú, de akkor sem lehet egy óra keretében minden biblia verse kitérni, de a fő mondani valójára, a lényegére, miért íratott ez le a mi számunkra, miért örökítette meg Isten, és ki kell, hogy mondjuk, hogy különösen a vég idejében élő, hívő emberek számára az Isten vajon miért adta ezt a bibliai könyvet. Mindenekelőtt szeretném megkérdezni, hogy mikor keletkezett ez a bibliai könyv, ez a kis prófétai könyv. Ez az időszámításunk előtti 7. században, 6.-7. század, inkább ez 7. század, Jósiás király uralkodása idejében keletkezett ez a bibliai könyv, és az egész pontos idejét nem tudjuk, de az biztos, hogy Jósiás király uralkodásának az idejében. És ha a tartalmára lennénk kíváncsiak, tehát ugye a szerzője Jósiás, Sofóniás próféta, de hogyha a tartalmára lennénk kíváncsiak, hogy miről szól ez a prófétai könyv, akkor összefoglalóan azt mondhatnánk, hogy egy nagy nemzeti ítéletet hirdet meg az Úr Sofóniás próféta által az ő népe körében elhatalmasodott hatalmas bűnök miatt. Tehát az Izrael népe körében tapasztalható bűnök miatt, égbe kiáltó bűnök miatt az Úr egy nagy nemzeti ítéletet hirdetett meg. Mi volt ez az ítélet? Ugye a babiloni fogság, hogy be fog következni a bűnök következtében az Isten büntető ítélete, a babiloni fogság. És ebben az időben, az ő ítéletének a kitörése előtti időben a fontos, a legfontosabb üzenete ennek a prófétai könyvnek a lelki megújulásra és az igaz megtérésre való felhívás és felszólítás, és egyben azt mondja el ebben a könyvben az Isten, hogy amikor az ő ítéleteivel meglátogatja ezt a földet, mikor és kiket tud védelem alá helyezni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent a Sofóniás név. Az jelent valamit. Sofóniás név azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Az Úr elrejt. És pontosan erre utal ez a kijelentés, hogy amikor az Isten az ő büntető ítéleteivel meglátogatja ezt a földet, akkor kit tud elrejteni az ő oltalma, az ő védelme alá. És hadd kérdezzem, aktuális tanulság ez nekünk? Isten az ő ítéletével látogatta meg az ő népét a 70 éves fogsággal, de előtte küldte a felrázó üzenetet. Most az egész világra ki fog törni az isteni ítélet, a bűnök, az elhatalmasodó bűnök, de Isten népére is, akik nem fogadják meg az igazi megtérésre hívást. És olyan döbbenetes, mert ebben a könyvben, Sofóniás próféta könyvében az Úr üzenetet küld a gondtalanoknak, akik gondtalanul élnek, akik nem veszik komolyan az Istennek a hívását. Az Isten ebben a könyvben a maradékért is fáradozik, tehát akikről azt lehet mondani, hogy a legjobb része, hogy úgy mondjam, ugye, egyáltalán az Istent kereső embereknek a maradék, akikről azt mondanánk, hogy hát az már igazából a lelki értelemben a csúcs, őértük is kell fáradozni, mert ők sincsenek még készen arra az időre, amikor az Isten ítéletei a maguk valóságában kitörnek, és meglátogatja ezzel a földet. És ugyanakkor hatalmas küzdelmet folytat ebben a könyvben, a bűneikben elmerülőkért inti őket, akiket bűnbánatra és ismét az Isten keresésére szeretne vezetni. Ennyi bevezető után nézzük Sofóniás próféta könyvének először a másodiktól a hatodikig terjedő verseit. Így olvasom. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkozás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azoknak is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Mindenek előtt még egy mondat erejéig, talán ezt így is mondjuk ki, hogy Sofóniás próféta könyve is kettős profécia. Vonatkozik részint Isten népére, ugye Júdára, mert ugye ebben az időben már csak Júda létezett, tehát vonatkozik az ő népére az adott történelmi helyzetben, de a maga teljességében a végidején fog megvalósulni a prófétai könyv üzenete. Honnan látjuk a felolvasott Biblia versekből, hogy ez kettős prófécia? Hogy nem csak Júdára vonatkozik. Mert ugye azt mondja, hogy kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen. De nézzük meg a harmadik verset, azt mondja, elvesztek embert és barmot. És elmondja, hogy az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Tehát egyértelművé teszi, hogy részint vonatkozik az ő népére abban az időben, de a végidején fog különös beteljesedést nyerni ennek a prófétai könyvnek az üzenete. Na de nézzük meg mindjárt a most felolvasott Biblia versből és Biblia szakaszból, hogy az Istennek miért van ez a határozott végzése, miért mondja ki az ítéletet, mind az egész föld és az ő népe felett. Miért? Miért? Mi ennek az oka? Mik azok a bűnök, amik miatt az isteni ítélet visszavonhatatlan? Mert azt mondja, hogy a Baálnak, a bálvány Istennek szolgálnak, nem az élő Istent keresik és imádják. És hadd mondjam, hogy ez vonatkozik a világra, ez a helyzet. Elmerül az ember, elmerül a világ az idegen Istenek szolgálatában. De az Isten népére pedig milyen kifejezések utalnak az Isten népének a bűneire, milyen kifejezéseket látunk itt ebben a néhány Biblia versben? Azt mondja, hogy az Úr keze kinyúlik, és az ő büntető ítélete utoléri azokat, nézzük meg az ötödik vers végét, akik hajlonganak esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Tehát az Istennek az ítéletét mi fogja kiváltani az ő népével kapcsolatban? Mert ugye a világ az egyértelmű, arról kár is beszélnünk, akik visszautasítják eleve az Isten kegyelmét. De azt mondja, hogy az Isten ugyanilyen haragja gerjed föl azok ellen, akik esküsznek az Úrra, tehát nem tagadják meg, hogy ők a Krisztust akarják követni, Istent akarják szolgálni, de ugyanakkor az életük tele van bálványimádással, mert az ő molokjukra is esküsznek. Azért álljunk meg egy pillanatra, vonatkozik ez ránk? Hát mi nem vagyunk bálványimádók. De mondjuk ki, hogy hatalmas bálványimádás van a mi életünkben is. Minden, amit az Isten elé helyezünk, minden bűn, amit nem küzdöttünk meg, és nem tettünk le, az bálvány. Az bálvány és Isten helyére lép. És az Úr azt mondja, hogy nem, ezt nem hagyja szó nélkül, amikor valaki ebben az állapotban marad, és a végidején, amikor ő az ő büntető ítéleteivel meglátogatja a földet, meglátogatja az ő állítólagos népét is, akik esküsznek az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Itt ebben a fejezetben tovább, néhány következő versben, amit most nem fogunk felolvasni, mert nem tudunk minden Biblia verset felolvasni, de valóban bepillantást nyerünk abba, hogy igen, nagyon sok minden mögött a pénz húzódik meg, az evilági érdekek, ami miatt az ember elfordul az Isten keresésétől, ami miatt nem úgy szolgálja Istent, ahogy az Úr elénkbe adta. Nagyon sok különleges dolgot találunk itt ebben a néhány versben, de szeretnék egyetlen egy kérdést föltenni ezzel a szakasszal kapcsolatban. Mi hogy szoktuk megítélni a világon élő embereknek az állapotát? Tudom, azt mondjuk, hogy nem, mi nem ítélkezünk, persze nem ítélkezünk, de hogy szoktuk azért mégis magunkban legalábbis elkönyvelni? Kiket tartunk a legbűnösebbnek? Milyen fokozatok vannak a mi gondolatainkban? Ugye először tartjuk azokat, akik tényleg kriminális, hogy milyen bűnöket követnek el, ugye amikor látjuk a tévéhíradót, meg stb. Látjuk a rengeteg kegyetlenséget, hát akkor elkönyveljük, hogy na hát ez már tényleg az Isten ítéletét kell, hogy kivívja. Akkor utána egyel jobb fokozat, amikor valaki ugyan kvázi erkölcsösen él, de Isten nélkül ebben a világban, de azért mégsem követel ilyen dolgokat. Utána jön a mi gondolatainkban ugye a vallásos néptömeg, akik mégis valamilyen szintén vallásosak, és utána azért, akárhogy is van, de a legmagasabb polcra azért magunkat helyezzük, hogy persze, hát nekünk is vannak bűneink, de hát azért még mindig ugye ez a legjobb helyzet. És itt szeretnék, kiírtam a Pátriárkák és Próféták című könyvből, szeretnék felolvasni egy rövid bekezdést, mert szeretném, hogyha látnánk, hogy az Isten egészen másképp értékel, mint ahogy mi a mi gondolatainkban el tudjuk ezt képzelni. Így olvasom. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Vannak nagyobb bűnök, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Hát azt gondolnánk, hogy az Isten ugye azért küldte ezt a tüzet az égből, a kénköves tüzet, mert a bűnük tényleg olyan mérvű volt, hogy ezt az Úrnak így kellett megbüntetnie. De azt mondja a Pátriárkák és Próféták című könyv, hogy van nagyobb bűn Szodoma és Gomora bűnénél, és így olvasom. Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. És most figyeljük az utolsó mondatot? És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Nem iszonyúan kemény mondat ez? Hadd mondjam ki, és ne vegye egyikünk sem rossz néven, és magamról beszélek elsősorban. Én vagyok a legbűnösebb az Isten szemében, amikor állítom, hogy ismerem a teljes kinyilatkoztatott igazságot, ismerem a proféciákat, ismerek mindent, amit az Úr mond, és a mindennapi életemben megtagadom őt. Az Isten szemében nem olyan bűnös az az ember, aki belemerül nyíltan a világnak a bűneibe, mint a képmutató keresztény, mint az a valaki, aki állítja, hogy ismeri a bibliai igazságot és az Isten törvényét, és mégis a jellemében és a mindennapi életében megtagadja Krisztust. És igen, az Úrnak éppen ezért az ítélete ugyanolyan súlyos lesz azokkal szemben is, akik ebben az állapotban vannak az ő népe közül, mint a világnak az ítélete, akik egyáltalán nem is keresik, vagy eleve visszautasítják az Istent. Emlékszünk Ezékiel próféta könyvében az elpecsételésről szóló látomásban. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy ugye jegyez egy jegyet, ugye akik sóhajtoznak, nyögnek a homlokukra, akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, és ugye utána a többiről pedig azt mondja, hogy őjed, ne kíméld, se ifjat, se szüzet, se vénet. És mit mond utána? És az én házamon, az én templomomon kezdjétek el. Tehát az Isten szemében óriási azoknak a bűne, akik állítják, hogy ismerik az Isten beszédét, de mégsem szívlelik meg, és a mindennapi életükben, az apró megnyilvánulásaikban, a cselekedeteikben, de megtagadják Krisztust, és az ő lelkületét, és az ő jellemét. Menjünk is tovább, és a következő szakasz, amit ki szeretnék emelni az első fejezetből, és így szeretném föltenni a kérdést, hogy mielőtt az Isten meglátogatná az ő büntető ítéleteivel akár az egész földet, vagy egy népcsoportot, vagy egy embertömeget, most mindegy, milyen szempontból nézzük, akár ugye ez abban az időben, vagy az előttünk álló időben, mit tesz Isten minden esetben, mielőtt az ő ítéleteit megvalósítaná? Nézzük meg, három dolgot mond Sofóniás könyve első fejezetének, a 12-től a 18-ig terjedő verseig, csak bizonyos részleteket fogunk felolvasni. Azt mondja a 12. vers, és lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel. Álljunk meg itt. Azt mondja, hogy az időben megmotozom Jeruzsálemet szövétnekkel. Mit jelent ez a kijelentés? Mit jelent a szövétnek? A szövétnek? Tessék? Az Istennek a beszéde, az így, az ige, így van. Azt mondja, megmotozom Jeruzsálemet szövétnekkel. Tehát mielőtt az ő ítéletét megvalósítaná, mit tesz az ő népével? Az ige... Tessék?
1: Az igazságot elmondja neki újra.
0: Így van. Az igazsággal megpróbál rávilágítani a szívük minden zugára az ott meghúzódó és megbúvó bűnökre. Olyan érdekes, megmotozom, szövétnek kell. Nem tudom, motoztak már meg benneteket?
1: Igen.
0: Engem is motoztak meg. Szóval az egy érdekes dolog. Szóval ott nem igazából lehet úgy rejtegetni dolgokat. És azt mondja, hogy megmotozom az én népemet szövétnek kell. Tehát az ige által rámutat az ember az ő népének a bűneire úgy, hogy ott takargatni ne lehessen semmit. De szeretném ezt általánosabban megemlíteni, hogy az ő népét igen megmotozza szövétnek kell, de nem tudom megállni azért egy mondatot, azért hadd mondjak. Például ma délelőtt is motozott bennünket az Úr szövétnek kell. Ugye amikor az őszinteségről tanulunk, meg a képmutatásról. És valóban azt lehet mondani, hogy lépten nyomon ezt tapasztaljuk, hogy az Úr rávilágít dolgokra, bűnökre, élethelyzetekre, ami életünkben megmotoz szövétnek kell. De nézzük meg, ugyanezt teszi a világgal is. Nézzük meg, amikor az Isten ítéletei megvalósultak, előtte mindig küld üzenetet, megtérésre hívásnak az üzenete felhangzik Noé idejében is. Szodoma Gomora előtt volt-e lehetőségük megismerni a tiszta igazságot?
1: Ott volt Lót,
0: és? Ott volt Ábrahám. Ott volt Ábrahám, aki kiszabadítja egész Szodoma és Gomora lakóit, ugye? És mit kért magának érte cserébe? Anyagi javakból? Semmit. Azt mondja, egy fonal, egy sarukötőt, nem? Tehát a lelkületét, a jellemét pontosan látták neki is, ismerték Lótot is, élő bizonyságok voltak. Tehát volt lehetőségük az Istent keresni. Tehát az Úr mindig üzenetet, figyelmeztető üzenetet küld, nem engedi, hogy az ő ítéletének a megvalósulása előtt valaki is enélkül, a figyelmeztető üzenet nélkül maradjon. De azért egy kérdést hadd tegyek fel. Amikor, és most csak beszéljünk magunkról, amikor az Úr küldi nekünk a figyelmeztető üzenetet, megmotoz bennünket szövétnek kell, mindig célba ér az isteni megmotozás? Mindig eléri a kívánt hatást? Megváltozunk teljesen azáltal, amikor az Úr rámutat bűnökre az életünkben? Vagy pedig sokszor csak úgy tudomásul vesszük, és tudjuk, hogy ez a mi bűnünk. Nincs igazi alapvető változás az életünkben. És nézzük meg, itt jön a következő fokozat, először megmotoz bennünket szövétnek kell, és utána olvassuk a 12. versnek a második részét. És megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Mit jelent ez a kijelentés? Tehát, hogyha a célt nem éri el az ígével való megmotozás, akkor az Úrnak jön egy másik eszköze, és mi ez? A megfenyítés. És kiket fenyít meg? Megfenyíti azokat, akik az ő saját seprejükön hevernek. Mit jelent ez a kifejezés? Tessék?
1: Akik a saját igazságukkal vannak saját igazságukkal akarnak takarózni.
0: Így van, ez is így van, ez jelentés tartalmában benne van. De mire utal ez, ez a kifejezés eredetileg? Ez a borseprőre utaló kifejezés, amikor a bort lefejtik, ugye a szőlőlevet lefejtik, akkor mi marad ott alul, hogy mondják, az a borseprő, ugye ott a seprője. És mit kell ezzel csinálni? Azt el kell távolítani. Ugye le kell a szintiszta levet fejteni róla, mert különben mi fog történni? Megrontja az egészet. És ezt többször is meg kell csinálni. És hogyha ott marad valami, vagy az az üledék ott maradna, a borseprő ott maradna, látszólag fönt gyönyörű, tiszta, átlátszó ugye a szőlőlé, de mihelyt egy kis megrázkódtatás éri, mi történik? Összekavarodik, újra zavarossá válik az egész. Tehát ez alapvetően erre utaló kifejezés, hogy valaki hever az ő seprűjén, tehát ott van a zac, az üledék, a szenny, a piszok, és megtűri az életében. És nem azon munkálkodik, hogy ezektől megszabaduljon. Tehát aki tudja, hogy ott van a szemét, a piszok, a bűn, a nyomorúság az életében, de nem kéri az Isten kegyelmét, hogy ezektől megszabaduljon, tehát megtűri az életében, azt mondja, azokat megfenyítem. Megfenyítem. Tehát az Istennek a második eszköze a végidején a fenyítés alkalmazása. Mindig is alkalmazta az ő népe érdekében, de a végidején, amikor az ő ítéletei nem sokára bekövetkeznek, különleges erővel alkalmazza az Úr a fenyítésnek az eszközét. Szeretném megkérdezni, hogy miért? A fenyítéktől meg lehet tisztulni? A fenyítékben van bűntől szabadító erő?
1: Szerintem van.
0: Van vagy nincs?
1: Szerintem van.
0: Azt mondja ugye, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részeki hatócsapások, de hogy? Maga a kék és a seb. Olvasunk egy igét Zakariás könyvében, mindenképpen jegyezzük meg itt, tehát a Sófóniás könyvét, mert visszatérünk ide, de olvasunk egy igét Zakariás könyvéből, Zakariás könyve 13. fejezet, 9. vers. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat, és most figyeljük, és ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki, és ezt mondom, népem ő, ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Tehát a próba önmagában nem tisztít meg senkit, de a próbában mégis tisztító erő van, mi által, hogy a próba, így van, segítségül hívja az embert. A próbában, a nyomorúságban az ember egyre közelebb és közelebb kerül az Istenhez. Hadd mondjam, nem törvényszerű ez sem. Van, akit a próba annál inkább megkeményít, de az Isten ezt a lehetőséget is az ő népe rendelkezésére bocsátja, hogy próbák sokaságát engedi meg, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá, megtanuljuk őt segítségül hívni, és mondhassa nekünk azt, hogy én népem ő, és ő pedig mondhassa nekünk azt, hogy az, és bocsánat, és hogy ő pedig ezt mondhassa, tehát hogy a nép pedig ezt mondhassa, hogy elnézést, hogy a nép mondhassa, hogy az Úr a mi Istenünk, és ő pedig mondhassa nekünk, hogy én népem ő. Egy másik kis kitérést is szeretnék tenni, noha nem túl sok igét szeretnék más könyvekből olvasni, de ezt az egy igét még hadd olvassuk el Ezékiel próféta könyvéből. Azért is nem a malakiási igét olvasom, hogy mint ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, mert ezeket olyan gyakran idézik, ezeket az igéket. Ezért most egy másikat szeretnék idézni, amit ritkában szoktunk olvasni, Ezékiel könyve 24. fejezet, és ott olvassuk el a 10-től a 12-ig terjedő verseket. Bőven ragd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd meg jól a húst, forrald a levet, és a csontok szétfőjenek. És állítsd üresen az ő szenére, hogy meghevüljön és megtüzesedjék érte, és megolvadjon benne tisztátalansága, megemésztessék rozsdája. Nem döbbenetes kijelentés ez? Mit mond? Olyan tüzet rakjál, hogy még az edényi szinte megforrósodjon és izzon, Ezékiel 24:10-12. Tehát azt mondja, hogy olyan próbákat enged meg az Úr, ami sokszor valóban minden elképzelést felülmúló, de miért? hogy leolvadjon róla az ő tisztátalansága, megemésztessék a rozsdája. És itt szeretném a legszomorúbb verset ennek a két versnek a végén felolvasni, mert sokszor az ige kijelenti, hogy sokszor ez sem használ egy ember életében, ez sem automatizmus. Azt mondja a 12. vers, a fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Iszonyú egy Biblia vers, de azt mondja, hogy fáradozik az Úr az ő népért, megmotozza szövétnekkel, és megfenyíti, nem akármilyen fenyítékkel. Csak egyetlen egy kérdést szeretnék a magunk életére vonatkozóan feltenni. Nem érezzük nagyon sok területen, hogy a nehézségek szaporodnak az életünkben? Nem érezzük? Hadd kérdezzem, vajon miért van ez? Miért van ez? Mert az isteni ítélet közeledik a kegyelem idő lezárása, és Isten nem akarja, hogy mi ebben az állapotban maradjunk, és mindent megtesz azért, hogy mi megtisztuljunk. És mégis milyen szomorú, amikor emberek, testvérek, hívő emberek nem ismerik fel az Isten kezét, hanem csak mit vesznek észre, mire panaszkodnak, hogy igen, a másik megint így bánt velem. Nem gondolkodunk el, hogy az Isten megengedte, hogy a másik így bánjon velem, hogy bennőlem nyilvánvaló legyen, hogy mi van bennem. Vagy ez és ez a nyomorúság vagy betegségért. Nem veszem észre, hogy esetleg az Úr ezt vagy azt vagy amazt akarja a lelkemből kiégetni általa. Hadd mondjam, az Isten szeret, az ő szeretete változhatatlan, és amit ő kijelent, megteszi. Megmotoz és fenyítékkel látogat meg. És még egy dolgot cselekszik az Úr, egy harmadik dolgot is olvasunk ugyancsak Sofóniás könyve első fejezetéből, és nézzük meg a 14. verstől kezdve, csak néhány gondolatot olvasok fel belőle, kivonatosan, azt mondja, közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. A 18. verset is olvassuk, sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának. Tehát az Isten az ő végtelen kegyelméből mi az, amit még megtesz, mielőtt az ő ítélete megvalósulna? Újból és újból ráirányítja a figyelmünket a bekövetkezendő ítéletnek a visszavonhatatlan, megmásíthatatlan és borzalmas voltára. Az Úr hogy teszi ezt? Teszi ezt részint úgy, hogy az ő igéjében újból és újból rámutat erre, valamint megenged a világban olyan eseményeket, amik még nem az ő ítélete, a végső ítélet, de ezek a borzalmak, amik egyre inkább sűrűbbé válnak, az embernek a figyelmét ráirányítja arra, hogy milyen is lesz az majd, amikor az Isten ítélete a maga kegyelemmel elegyítetlen mi voltában meg fog valósulni. Hadd mondjam, az Isten ezzel nem ijeszgetni akarja az embert, csak el akarja oszlatni az életünkből a hamis biztonságot. Hamis biztonságba ringatjuk magunkat. És az Úr azt mondja, hogy ember, ne tedd, mert közeleg az Isten ítélete, kiáltoz azon a hős is, sem ezüstöt, sem aranyad nem menthet meg, más a menekülésnek az útja. És miután ezt az ember lelkére helyezi, hogy ne is ácsoljunk magunknak kalibát, vagy bárkát, vagy valami olyasmit, ami, vagy kis tutajt, vagy bármit, amire azt gondolnánk, hogy az majd megment bennünket, leírja így a maga valóságában, ezután adja meg a kulcsot a második fejezet elején, hogy ő a legnagyobb ítélet közepette is, a legsúlyosabb fenyíték közepette is, hogy, mikor és kiket tud megmenekíteni. És az egyedüli megoldást adja a kezünkben a második fejezetnek az első három versében. Azt mondja, hogy térjetek eszetekre és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat minnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. gondolkodom ezen a kérdésen, de mégis fölteszem. Nem túl kemény ez az indítás itt a második vers elején, hogy térjetek eszetekre és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Nem túl kemény ez a megszólítás? Nem. Nem, bizony, hogy nem. De, és ki kell, hogy mondjam, ha mi nem érezzük azt, hogy ez nekem személyesen szól, ha nem érzem azt, hogy én arcátlan ember vagyok, arcátlan nemzethez tartozom, és magam is arcátlan vagyok, akinek az eszemre kell térni, ne haragudjatok, ki kell, hogy mondjam, akkor az Isten nem tud értem mit kezdeni. Ha én ezen megsértődöm, ha én ezt nem veszem komolyan, hogy ezek közé tartozom, akinek az Úr azt mondja, hogy téri eszedre, eszmélj fel, te arcátlan ember. Ha ezt nem veszem komolyan, akkor az Úr már végképp nem tud értem semmit tenni. Akkor tud értem elkezdeni munkálkodni, ha meglátom, hogy én is ugyanilyen vagyok, nem csak a másik ember, én is ugyanilyen vagyok. És hadd kérdezzem meg, miért mondja az Úr ezt nekünk, hogy arcátlanok vagyunk, arcátlan nemzet, miért mondja? Hát mi ismerjük a Biblia tiszta tanítását, prédikálunk róla, Jelenések könyvéről, proféciákról. Miért vagyunk mi arcátlan nemzet? Miért? Részint azért, amit az előbb olvastam, hogy ismerjük, és mégsem valósítjuk meg a mi életünkben. És azon kívül pedig most az ószövetségi népből vegyünk egy párhuzamot. Ha az ószövetségi népre ugye azt lehet mondani, Isten népére, hogy arcátlan nemzet volt, akkor valóban, tényleg összefoglalóan azt lehet mondani, hogy igen, iszonyú, hogy az Istennel hogy bántak, és milyen módon viszonyultak az ő megváltójukhoz. Szeretnék egy igét megint kölcsönvenni, tehát most nem Sofóniás prófétától, de a 106. Zsoltárból. Itt sok ige ki van nekem írva, de talán ez az, ami a 106. Zsoltár 43-tól 45-ig terjedő versei. Egyébként szeretnék mindenkit kérni, akinek még a mai nap folyamán lesz erre ideje, Nehémiás könyve 9. fejezetét nézzük meg. És ott az Úr felvázolja még sokkal részletesebben, de most nem akartam ezt a hosszabb ige szakaszt, egy rövidebb, tömörebb összefoglalást szeretnék felolvasni, hogy mi volt a népnek az arcátlansága és a legfelháborítóbb bűne. Így olvasom. 106. Zsoltár 43-tól 45-ig. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháborították szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatta imánkodásaikat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődött. Azért ezt az összefoglalást olvastam el, és nem Nehémiásnál, mert ott hosszú verseken keresztül idézi és leírja, hogy a nép elfordult tőle. Akkor meglátogatta az ő büntető ítéleteivel, akkor a nép mit csinált? Rimánkodott, könyörgött hozzá, az Istennek megesett az ő népén a szíve, szabadított küldött. És amikor megszabadította őket, akkor mi történt? Egy idő után ismét visszaestek az ő bűneikbe. És ezt leírja, nem tudom hány verzióban és hányszor visszatér erre. Most ezt a rövid összefoglalást olvastam, így kezdi, számtalanszor ezt tették. De hadd kérdezzem, nem ugyanezt tesszük mi számtalanszor? Egy nehézségben, egy bajban vagyunk, és szinte megfogadjuk az Úrnak, elhatározások születnek bennünk, másképp lesz ezután, ezt fogom tenni, így fogom az Istent keresni, ez is ez lesz. És amikor az Isten könyörül rajtunk, eltelik egy hét, két hét, egy hónap, vagy fél év, vagy egy év, és hol van a korábban tett fogadalom és ígéret? És akkor az Úr újra nem hagy el, hanem egy újabb próbát, nehézséget ad, hogy eszmélj fel, mit fogadtál a múltkor, és nem ért célba a keserű pohár, amit adtam akkor neked. És mit olvasunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben? Az Úr keserű poharat ad az ő népének. Miért? Hogyha eléri a kívánt hatást, hogy az üdvösségére legyen, de ha visszautasítja, és hogyha nem olyan lelkülettel fogadja, akkor az újból kénytelen adni az ő népének poharat, keserű poharat. Egészen addig, amíg vagy célba nem ér az isteni fenyíték, vagy pedig az következik be, amit az előbb olvastunk Ezékiel prófétánál, hogy a fáradozásokat kipárasztotta, nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. És nézzük meg, a második versben egy hatalmas felhívás van, azt mondja, hogy ugye térjünk fel, eszméljünk fel, és azt mondja, mielőtt szülne a végzés, míg rátok nem jő az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jő az Úr haragjának napja. Mit akar itt az Úr a lelkünkre helyezni? Ember, ne játszd ezt a játékot, mert nem lehet vég nélkül ezt csinálni. Mert Sátán addig akar bennünket kábítani és altatni, amíg a kegyelem idő utolsó percei is elmúlnak, amikor már nem lehet az Urat keresni. Azt mondja, hogy addig eszméljetek fel, míg rátok nem jön a végzés. Ennek is van egy határa az Isten kegyelmének. Tehát addig keressétek, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Ugye mondja a másik helyen a Szentírási ige. Hadd mondjam, és ez egy borzalmas dolog Sátán részéről, hogy altatni akar, ringatni akar bennünket, mindennel lefoglal, hogy a legfontosabbra ne maradjon időnk, és akkor eszméljünk csak fel, amikor már az Ámos próféta könyvében tapasztalható eset lesz, hogy vándorolni fognak kezettől nyugatik, hogy hallják az igét, de akkor már nem lehet, mert ugye akkor már késő, és nem az alkalmatos időben keresték az egyedüli megoldást. És nézzük meg a harmadik verset, így olvastuk, megadja az Úr a kulcsot, hogy hogy lehet megmenekülni most a kegyelmi időnek ezekben a napjaiban. Azt mondja, keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Szeretném mindjárt a végéről kezdeni, az Úr nem fenyegetni akar bennünket, amikor ilyeneket mond, hogy talán megoltalmaztattok, hanem miért mondja ezeket? Az elkövetkezendő ítélet súlyosságára akarja és visszavonhatatlan voltára akarja figyelmet felhívni, hogy alapos készüléskel, félvárról vett készüléssel nem tudunk megállni a végidején. És nézzük meg a kulcsot. Azt mondja a harmadik vers ereje, keressétek az Urat, minnyájan e földi alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Figyeljük, itt most már a maradékot szólítja meg, nem a gondtalanokat. Azt mondja, hogy azok, akik istenfélők, azoknak is komoly előkészületeket kell tenni. Milyen formában? Keresni az Urat. Olyan érdekes, magát, az Istent keresni. Mit jelent az Istent keresni? Vele állandó kapcsolatra törekedni. Hogy állandó, élő, percről percre való kapcsolatunk legyen vele. Nem csak ismereteket gyűjteni, hanem magát, az Urat, az ő jelenlétét keresni, hogy megismerjük az ő hangját, hogy ezer közül is kitessék az ő hangja, hogy idegent ne kövessünk, a vele való állandó kapcsolat. Ez az első. És utána két dolgot mond, ami nagyon érdekes, és én ezen volt egy idő, amikor olyan sokat gondolkodtam, és nem értettem, és olyan boldog voltam, amikor a Jóisten kegyelme rávilágított arra, hogy miért mondja azt, hogy keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. A Biblia, amelyik szűkszavú, minden szónak jelentése van, és azt mondja, hogy keressétek az igazságot, ez a megoldás, és keressétek az alázatosságot, és töprengtem, hogy hát az igazság magába foglalja az Isten igazsága, az alázatosságot is, nem? Hát alapvető kívánalom az Isten részéről, hogy alázatosak legyünk. Akkor miért emeli ki külön az igazságot? Az igazság nagy, az alázatosságot az igazság nagy halmazából, ugye? Miért emeli ki külön? Azt mondja, hogy keressük az igazságot, ugye egyértelmű, hogy nem az elméleti igazságról van szó, hanem ugyanaz, ami a hegyi beszédben, hogy ugye akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, tehát az igaz életet, és utána azt mondja, hogy az alázatosságot. Azért hangsúlyozza az én meglátásom szerint, amire eljutottam, mert szeretném megkérdezni a mindennapi életünket érintően, ha mi elkezdünk az igazságban előre haladni, és egyre följebb és följebb jutunk ezen a lépcsőfokon vagy ezen a létrán, Sátán azonnal milyen kísértéssel ostromol bennünket. Én már ilyen vagyok. Én már ezt is elhagytam. Én már, ugye? Akkor azonnal ott van Sátán a kísértésen, mihelyt egy lépést is haladunk előre a lelki életbe, hogy magabízókká váljunk, hogy magunknak tulajdonítsuk. És abban a pillanatban már itt van a veszedelem, és abban a pillanatban elveszítjük azt, amit az Isten kimunkált bennünk. Tehát haladni előre az igazságban, és el kell jutnunk a csúcsig, a teljes Krisztusi jellemvonásig, De azt mondja, hogy minden lépésnél veszély fenyeget bennünket, hogy egyszer is magunknak tulajdonítjuk. Az alázatosság, az igazság keresése az alázatossággal egybekötve. Ez az, ami menedéket nyújthat az embernek, és ekkor tudja az Isten az embert az ő ítéletének az idejében is megóvni. A második versnek, elnézést, második vers, a második fejezetnek az összes többi igéit nem olvassuk, tudnélik, ez egy eléggé érdekes ige szakasz, csak a röviden a lényegét mondom, hogy hogy illeszkedik bele az egész sofóniási gondolatmenetbe. Itt az ítélet hirdetését mondja el a kegyelmet visszautasító népek felett, az akkori időben élő népek felett, akik visszautasították az Isten kegyelmét. És ráirányítja a figyelmet, hogy igen, az ő ítélete ezeket a népeket is utolérte, és el is pusztítja, és példaként hozza fel Szodomát és Gomorát, hogy ahogy elpusztította az Úr Szodomát és Gomorát, ugyanígy nem kedvez ezeknek a népeknek sem, akik visszautasították a kegyelmet. És nekünk így utólag ebből a történelmi távlatból itt van a hatalmas tanulság, hogy azt is végrehajtotta az Úr azokon a nemzeteken, megvalósította, amit előre kijelentett, ugyanígy fogja a végidején is az ítéletet megvalósítani majd az ő kijelentése, az ő szava szerint. De menjünk a harmadik fejezetre, mert a harmadik fejezetnek is hatalmas mondani valója van, és egész röviden megpróbálom összefoglalni csak a leglényegét, de hatalmas gondolatok vannak ebben a harmadik fejezetben is. Azt lehet mondani, mint egy megkoronázása az első két fejezetnek, Sofóniás könyve harmadik fejezete. Mindjárt egy kérdéssel szeretném, hogyha kezdenénk ezt a harmadik fejezetet, és így hangzana ez a kérdés, hogy mi pecsételi meg egy nemzetnek, vagy egy egyénnek a sorsát az Isten szemében. Mindannyian bűnösek vagyunk. Mi pecsételi meg az embernek a sorsát? A második és a hetedik verset olvassuk. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket. Nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Nézzük meg a hetedik verset. Mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Nem döbbenetes ez a két ige? A közepén itt a harmadiktól a hatodikig terjedő versekben elmondja, hogy milyenek a nép fejedelmei, a papjai, a törvényhozói, leírja ezeket a bűnöket. Látjuk magunk körül mindannyian. De nekünk, ami igazából szól, a második és a hetedik vers. Azt mondja, hogy nem hallgatott a szóra, és nem fogadta a fenyítéket. Mit mondtunk? Az Úr fenyítékkel látogatja meg az ő népét. Nem fogadta a fenyítéket. Szeretnék kimondani egy mondatot, amit szeretném, hogyha senki nem venne szentségtörésnek, vagy nem is tudom milyen gondolatnak. Nem a legnagyobb bűnök, amiket elkövettünk, vagy amilyen állapotban most vagyunk, nem ez hozza a veszedelmet egyetlen egy emberre sem. Nem ez. Mert a bűnök legnagyobb skáláját végigjárhatjuk, és a bűnök legmélyén lehetünk most ebben a pillanatban is, nem ez okozza a veszedelmet, hanem mi okozza? Hogyha nem hallgatunk a szóra, és nem fogadjuk a fenyítéket. Ha állandóan visszautasítjuk a kérlelést, akármennyi bűnt követtünk el, akármilyen lajstroma van a bűnöknek a mi életünkben, ha fogadjuk a fenyítéket, és hallgatunk az Isten szavára, irgalmasságot és kegyelmességet nyerünk, és ezekről a bűnökről említés sem lesz. De mit mond? Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. És a hetedik vers, csak mondtam, vedd fel a fenyítéket. Ugye mindaz akkor nem következett volna be az adott ember életében, mert az Úr elrejtette volna. És most jön egy gondolat, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, a hetedik vers második része, és szeretném kérdezni ti erről, mit gondoltok. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Mit jelent ez? Miért mondja, hogy mihelyt felvirrattak? Kijöttek a bajból, és azon kívül, így van, és mihelyt felvirrattak? Az is benne van. De egy óriási veszélyre szeretném mindannyiunk figyelmét felhívni. amikor az Isten lelke megérít bennünket, és megfed bennünket, és valamit igazából a szemünk elé helyez, akkor nincs az bennünk, hogy felbuzdulunk, hogy igen, igen, ez így nem járható út, igen, én őt fogom keresni. De halogatunk egy kicsikét, halogatjuk a lépés megtételét. És eltelik egy rövid idő, fölkelünk másnap reggel, és mi történt? Kialusszuk. Tehát, amikor nem lépünk azonnal együtt az Isten lelke késztetésével, nem azonnal cselekszünk, akkor a felhívások, mindaz, amit az ő lelke által a lelkünkre helyezett, egy idő után homályba merül, szinte mondom, kialusszuk. Mihelyt felvirrattak, rosszra indították a cselekedetüket. Tehát, hogyha nem azonnal valósítjuk meg azt, amire az Isten lelke késztet bennünket, halogatjuk, halogató magatartást folytatunk, akkor ez a késztetés, akármilyen erős volt, el fog halványulni a mi életünkben. Ezért mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És szeretnék a befejezéshez közeledve a Sofóniás könyvének a záró legszebb kifejezéseiből idézni, és szeretném, hogyha ez tudatosulna bennünk, és én most csak az egyik résszel szeretnék részletesebben foglalkozni, a másikkal csak éppen egy szó mondat erejéig. Sofóniás könyve befejező szakasza a 9-től terjedő versekkel egy olyan helyzetet mutat, hogy csak két csoport lesz. Tehát ezt a polarizálódást egyértelműen szemlélteti. Valakik vagy visszautasították a fenyítéket, és végleg visszautasították, vagy pedig felvették a fenyítéket, és ennek mi lesz a messze menő csodálatos áldott következménye. Tehát csak ez a kettő lehetséges, semmi más. De olvassuk a csodálatos igeszakaszt, olvassuk a 11. verstől olvassuk, tehát tényleg megpróbálom csak a leglényegét kiemelni. A 11. verstől így olvasom. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendenek benned, és nem kevéked el többé az én szent hegyemen. Tehát ugye ez, amiről beszéltünk, ketté választja. Tehát ugye, akik kérkedtek, akik nem fogadták a fenyítéket, a bűneikbe maradtak, azokat eltávolítja az Úr. Ugye a rostálást is ugye a szemünk elé helyezi ezzel a Biblia verssel. És a legszebb részt így szeretném olvasni a 12. és 13. versből, hogy mi lesz azokkal, akik felvették a fenyítéket. Azt mondja, és marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Nem csodálatos? Jelenések könyve 14. fejezetében olvasuk a 144.000 jellemzésénél ugyanezt, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Tehát akik felveszik az isteni fenyítéket, azoknak az életében a megtisztítás munkája idáig fog elérni. Azt olvassuk, hogy Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Elérik a krisztusi mintát, a krisztusi példát, a Krisztus jellemvonása kiábrázolódik az ő életükben. De szeretném ezek után a 12. verset, ha még egyszer megnéznénk, hogy jut el az ember idáig, hogy jut el az ember idáig, hogy ez a szint megvalósuljon az ember életében. Úgy, hogy ez a nép milyen nép lesz, nyomorult és szegény, aki bízik az Úr nevében. Nem tudom, hogy milyen igék jutnak eszünkbe arról, hogy nyomorult és szegény. Hadd kérdezzem meg, ez egy perspektíva, egy ilyen néphez vágyódni, akik nyomorultak és szegények? Ugye az ember ezt olyan negatív értelemben mondja. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez a legkitüntetőbb dolog, hogyha nyomorult és szegény állapotban leszünk, vagy most vagyunk jelenleg, és leszünk is a jövőben. Végig ebben kell lennünk. Mit jelent ez? Én szeretnék olvasni megint egy Biblia verset, hívunk segítségül, Ézsaiás könyve 41. fejezet. És mondom, ez a kulcsa annak, hogy ez a változás teljességgel végbe tudjon menni a mi életünkben. Nézzük meg Ézsaiás könyve 41. fejezet 17-től. A nyomorultak és szegények, figyeljük, nyomorult és szegény. Most azoknak a leírása következik. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én, az Úr, meghallgatom őket. Én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Mindjárt olvassuk tovább, de nézzük meg első pillanatban. Tehát a nyomorultak és a szegények mit keresnek? Vizet, de nincs. Látják a maguk nyomorult, kiaszott állapotát, ugye a kiaszott földhöz hasonlítja, itt majd látni fogjuk az ellentétből, hogy ehhez hasonlítja az állapotukat. És mit csinál a nyomorult és a szegény ember, amikor érzi az ő maga gyengeségét, bűnösségét, méltatlan voltát? Akkor rimánkodik, könyörög az Istenhez, és így olvasjuk a 17. versben, én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. Tehát látni a saját állapotunkat, és imádkozni, meg nem szűnően imádkozni, könyörögni az Istenhez. És most figyeljük, mi lesz erre az Úrnak a válasza. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszúföldet vizeknek forrásivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát. Plántálok a kietlenben ciprust, platánt, sudarcédrussal együtt. Mit mutat? Egy kiaszott és szinte az életnek alig valami nyomát mutató tájból egyszer csak édenkert lesz, nem? És mit mond utána? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak kezd, és Izrael szentje.